0: a kaput.
1: Igen.
0: Be is tiltották.
1: Be is tiltották.
0: Igen. Ezen a világverseny után, igen, mert ez egy abszolút szabálytalan
1: dolog. Igen, mert hogyha a kéz alá lőttek, akkor itt megakadt a labda.
0: Oda meg nem mertem, mert ott voltam melegítője. Szóval voltak trükkök, és a skandináv kézilabda ellen én azt gondolom pont abban nyertünk, hogy egy racionális, elfogadott, irracionális mondjuk részeket kivettük a játékba, és nagyon céltudatos, nagyon fókuszált kézilabdával pontosan, precízen tudtuk elvenni a skandinávokat, és ahogy a Jóska mondta, az egész VB-n a fizikai aktivitásunk az dominált föllényünk, amit végrehajtottunk.
2: Hogyha végignézzük a meccseket, a második fél időkben ezért múltátok felül az ellenfelet és a hajrában is.
0: Pontosan.
1: Igen.
2: Ja. Gyurka János említett úgynevezett Picasso rajzokat, ami azt mondta, hogy Lajos taktikai, igen, elemzése, illetve felkészítésének a része volt, mert egy papírlapra rajzoltál mindent, amelynek a végén már úgy nézett ki, mint egy Picasso festmény. Erre hogy emlékszel,
1: mondjuk
2: József?
1: A Lajos azt szerintem nem tudja, hogy mi így
0: nem?
1: hívtuk.
0: Nem.
1: Tehát
0: a falra rajzoltam.
1: Igen, falra, igen. És akkor mi hívtuk ezt utólag úgy, hogy Picasso
0: hát
1: rajzok
0: voltak. Sajnálom, hogy elraktam volna egy párat.
1: Tehát ez a csapaton belül volt ez a mondás, hogy Picasso rajz, de hát ő abszolút felkészült minden helyzetből, és mindent fölrajzolt, és tudatosította bennünk, hogy mikor, melyik szituációban mit kell csinálni, tehát ez abszolút működött.
0: Van egy olasz közgazdász, a Pareto elv alapján, hogyha az ember egy bizonyos mennyiségét a törvényszerűségeknek, a játék elméletileg megsemmisíted, akkor nem csak ez az 5-6 taktika elem nem működik, hanem szétesik az egész csapatjáték. Tehát mi már azok az alapvető szinten elemeztünk, hogy mikor oda kerülünk, ezek azok az alapvető tipikus elemek, amely összefüggésben vannak a játék további szervezésével, és azokat is meg tudtuk akadályozni. Tehát a svédek ellen a Kovács Misinek a nyitott játékában nem tudtak mit kezdeni velünk, mert mi azt is kiválóan tudtuk játszani. A 3-2-1-et a legjobban a jugoszlávok, Iszakovicsékkal, Bujovics, Vukovics és játszották, viszont mi voltunk a világon a másodikak, akik egy sokkal rendszerre, nem annyi improvizációval, de egy rendszer elméletileg fölépített 3-2-1 volt. Péter középen irányított, mindenki tudta a dolgát, hatékonyak voltunk. Aztán tudtunk már variálni, és az ellenfélhez igazítani, tehát ez nagyon előnyük volt, és amit el kell mondani, hogy az a fizikai küzdőképesség, amit a csapat egymást tudta olyan verseny, csúcs teljesítmény állapotába hozni egy-egy mérkőzésen belül is, hát mondom a példát románok ellen, nagyon érdekes, elvittek bennünket ugye egy kerékpáros, gyors kerékpáros csarnokba, ahol a közönség 20 méterre följebb ült, mint szokott. Telt ház, háromszoros világbajnok román csapat, soha nem győzött Magyarország. Elkezdődött a mérkőzés, a Panne, a görög eredeti milliárdos fiának az edzője, mondta, hogy magyarok nyugodjanak meg, itt semmi sanszok nincs. Ment a mérkőzés, szoros, nagyon szoros, és egyszer egy óriási, nem is sikoly, a Misi nem szokott sikítani, Kovács Misit combban rúgták, végjáték. Vezettünk 1-2 góllal, és mire leért, én még ilyet nem láttam a tér, de duplájára dagadt.
1: Igen.
0: Ott a padon ott ült, mellettem ült az orvos, Debre Viktor bejött a játékba, hát ő ült 50-valány percig, és gyakorlatilag pillanatban döntetlen lett.
1: Igen.
0: Mondom az orvosnak, hogy itt álljunk meg egy pillanatra, ez le kéne pungálni a térdet, próbáljunk már valamit csinálni, mert ez nem így van, Misi bomba formában is volt.
1: Igen, igen.
0: Egyébként, na és akkor előkerült az injekciós, vérsavot, mindent le, szívták, nyomókötés, döntetlen, és az utolsó két támadás,
2: visszament.
0: Kovács Mihály, persze.
1: Hát előtt a végén a gólt, amit a...
0: Kovács Mihály indulócsak, két ember nyakon vágta, így bepattintott a sonkának, gól, következőnél indulócsak, betörés 7-es. Eldöntött a meccset, ami
1: igen.
0: De az, hogy ő vissza akart menni, gyere Doki, csináljuk már, hogy mennék. Tehát fantasztikus emberekkel voltunk. Tehát itt ez egy olyan férfi közösség, hozzá kell tennem, a londoni csapatom közül, I.S. Feri, aki most az elnök, gyakorlatilag együtt voltunk a 70 éves születésnapomon, nagyon jó érzés volt az emberek együtt lenni, azt mondta, hogy mi még nem voltunk erkölcsileg olyan szinten, mint a 86-os csapat. Ezt, amit még hiányolunk. Ez volt a vélemény a játékosok.
2: Mocsai Lajos és Kenyeres József továbbra is a vendégünk, és a hírek előtt átvettük gyakorlatilag a csoportmeccseket, tehát a dánok és a svédek elleni győzelem után következett az algériai válogatott, ahol, ahogy említettétek, Kovács Péter ugye kéztörést szenvedett. Ott mennyire volt speciális vagy kellemetlen az afrikai csapat stílusa, és mennyire kellett, vagy volt nehéz felkészülni ellenük, nem tudom, akkor még nyilván nem voltak ilyen videófelvételek, tehát egy afrikai csapatot hogyan lehetett feltérképezni?
0: Voltak, de nagyon kevés anyag állt rendelkezésre, és a VB alatti programból próbáltunk éjszakánként összevágni egy anyagot. Itt, amit a hallgatóknak tudniuk kell, ugyanúgy, mint az olimpián, a mérkőzések mondjuk 9 nap alatt 7 mérkőzés, vagy 10-11 nap alatt 7-8 mérkőzés, attól függ, milyen a lebonyolítás. Ez egy határterelés. Tehát itt arról van szó, hogy a stáb, annak az a dolga, hogy a lejátszott mérkőzés saját, a csoportmérkőzés bekéri, és átszállítatta, akkor sokkal nehezebben ment a videókazett, tehát hagyományosan, majd éjszaka beült, és hajnalig elemzett, mert a másnap, amennyiben nem volt meccs, akkor volt edzésidő, és az edzésre kész kellett lennünk, és elsősorban olyan edzésidő volt, amely nem a mérkőzési csarnokában, hanem a különböző helyre vittek el bennünket, tornacsarnokokba. Például olimpián volt, hogy 60-80 kilométert is utaztattak, itt nem annyira. Itt az egyes csoportok közötti utazás volt inkább hosszabb. De gyakorlatilag így történik, és akkor már az edzőnek fölkészültnek kell lenni, hiszen az az egy edzés ideje, ami nem szokott egy óránál tovább tartani, nem adtak másfél-két órákat. Ott eszenciálisan végig kell vezetni a stratégiát, vagy ha úgy érzi, hogy szaturálódott a csapata, tehát teljes mértékig már teli van a fejük, akkor egy egész más jellegű edzés kellett. És ez volt a másik, hogy mi megtudtuk egymás között azt a harmóniát teremteni, hogy tudtuk, hogy mikor mire van szükségünk. Ez nagyon nagyban növelte az edzői munka hitelességét, ezért a támogatást is a csapaton belül. Az algériak rendkívül agresszívek voltak, így a Péter kéztörés alatt, jól emlékszem, hogy aláfeküdtek és fölt, vágták gyakorlatilag a tompításnál, hogy fölt lecsaptak kezit, abból törte a sajkacsonti toldalt, a kéz középcsontnak hívjuk, nem igazán tudnak vele játszani az emberek, olyan fájdalommal jár egyéb iránt. No, tehát fölkészültünk, erősebbek voltunk, magasabbak voltunk, jobb csapat volt, érvényre juttattuk a sikerünket, de elvesztettük, úgy nézett ki, hogy az egyik legjobb lövőnket, és az óriási feszültséget hozott, ahogy mondtam, amit aznap éjszaka, vagy déli este körül Zürichből visszajöttek a kórházból, amint jeleztem, könnyűkig nagyon vaskosan be volt gipszelve a Péter.
2: A csoport elsőként zárta a magyar válogatott, az mennyire volt nehéz, hogyha jól olvastam, ez egy olyan lebonyolítású világbajnokság volt, hogy valamennyi csapat Zürichben volt elszállásolva, és onnan utaztatok, meg minden csapat a mérkőzések helyszínére.
1: Igen, hát Bázelba kellett utaznunk, ott azt hiszem kétszer játszottunk Bázelba.
2: Zürich, Bázel, Genf, Szentgellen.
1: Tehát kellett utazgatni, de hát nem olyan nagy távolságok ezek, tehát ott Svájcon belül ezek nem olyan nagy
2: távolságok. Mondjuk a románok elleni meccset néztem, hogy Genfben rendezték, az 277 kilométer, és ott viszonylag későn is értetek vissza a hotelbe. Gondolom, hogy akkor például a gyúróknak még akkor kellett elkezdeni gyúrni.
1: Egy gyúró volt.
0: Akkor még egy euró volt.
2: Jó, igen.
0: Amikor meg volt a rend, hogy körbejárt a szobát.
1: Igen.
0: Aki kérte, meg aki szükséges volt, az a prioritás, és ellátta hajnalig a feladatát, mert napközben pihent az.
1: Meg mi nagyon jól kiképeztük magunkat, hogy hogyan gyógyítjuk egymást.
2: Magatokat?
1: Tehát, persze, hát voltak olyan, hogy
2: egymást. Milyen praktikák voltak?
1: Hát bekentük magunkat mindenféle kencével, tehát a gyúrom minden helyre nem tudott odaérni. Tehát akinek nagyon sürgős volt, akkor egymással oldottuk ezt meg, tehát ezzel nem volt igazából gond.
2: Akkor visszatérve arra a kérdésre, amit már az elején feszegettünk, hogy gyakorlatilag ti voltatok, Lajos, az erőnléti edzők, a videóvágók, a videóelemzők, a játékosok maguk, a gyúrók, tehát hogy sokkal kisebb stábbal oldottátok meg azt, amit ma esetleg már egy egész csapat végez.
0: Hozzáteszem, ez abból adódott még egyszer, hogy egy szerencsés együtt lét volt, hiszen a céljainkat konkrétan megfogalmaztuk, ami nagyon hiányzik a sokszor, amikor elengednek egy csapatot célfilozófia nélkül. Tudtuk, hogy milyen cél tudatosan készülünk, és a játékosok céltartalma, célra tartása, célmotivációja professzionális volt. Ezért tudtunk ezeken a nehézségeken átlépni. Amit az előbb beszéltetek ma, hogy a salakanyagnak az eltávolítása a szív felé és a különböző a máj felé történő semlegesítés a magas nyomású eszközrendszerekkel, fürdőrendszerrel, masszázs technológiák, ez nem volt. Nem volt, hagyományos sportmasszázs volt, és azon kívül, ahogy a Jóska mondta, megtanultuk a kisebb sérüléseket és egyéb dolgokat megfelelő módon kezelni. Nyilván voltak megfelelő technológiáink arra, hogy hogy lehet a regenerációt segíteni. Azért már voltak dietetikai gondolataink, voltak elektrolitek, tehát olyan italok, amivel segítettük ezt a folyamat, ezt nem mondható el, de nem az a professzionalizmus volt, mint ma. Ami szerencsés, senki ne vegye rossz néven, avval, hogy én a testnevelési egyetemen tanítottam, ahogy a kondicionális munkából fölkészülve érkeztünk. Én 10 évig a Bundesligában is másodedző nélkül dolgoztam, a világ legerősebb bajnokságában, ahol az egyéni képzés, a sport specifikus, egy sporták specifikus, egy pozíció specifikus, beleértve a kapust is, ez nem jelenthet gondot egy jól fölkészült edzőnek. Nekünk más lehetőségünk nem volt. Az Adorján Jancsi, amit én kértem, a becsületére mondom, nagyon komolyan végrehajtotta, és volt még egy nagyon előnye, egy nagyon jó humora volt. Hát a játékosoknak nekem azt a hangulat, mondjuk képzést, vagy kialakítást, ami könnyíti a munkát, azt átvette tőlem a Dorján, és a János is borzasztó, közvetlen jó hangulatban volt a csapattal, és ez nekem nagyon nagy segítség volt. Én tudtam a munkámra koncentrálni. Tehát ezek a dolgok megvoltak, nyilván a vitaminpótlástól kezdve ezeket akkor már forszíroztuk, és meg is történt. De még egyszer, ami elhangzott már, olyan munkát végeztünk el odáig, hogy az az alapálló képességi, hát gondolt, képzeld el, hogy volt, hogy egész éven keresztül hétfőkedden együtt dolgoztunk, és ott kezdődött a nap, hogy 6-8 kilométeres bemelegítő a délelőtti futásnál, aztán 2,5 óra kondíciós súlyemelés, délután egyéb képzések, másnap délelőtt stratégiaalkotás, este meghívtuk a legjobb magyar NB1-es csapatokat, és többnyire rongyá is vert. Válogatottnak úgy is kellett, nem lehetett. És ezt a játékosok komolyan vették. Volt olyan meccs, amikor túrán voltunk, fél időben vezetett az ellenfél, és a Kovács Peti bejött, és nem emlékszem, hogy klub vagy válogatott, ez a mez, amit rajtunk, ez a nemzeti mez, ezt nem szenvedhetjük el, ezt a szégyent, hogy az ellenfél vezet ellenünk. Önmagukban markoltak. De amikor már bement az ember, akkor már tudta mindenki, hogy hányadán van. Uh-huh. Nagy segítség, hiszen a csúcs teljesítményhez való úthoz mindenki tudta a saját dolgát, feladatát, és ez olyan belső motivációt, olyan erőt adott, hogy tudták, hogy egymásért képesek vagyunk bármire a pályán és azon kívül is.
2: Jött a középdöntő, ugye Izland ellen egy 21-20-as győzelem, a románok ellen, amiről már beszéltetek, 19-17, és Dél-Korea következett, 16-16-os fél idő után egy lehengelő második fél idő jött, 32-24 lesz a végeredmény. Erre a három meccsre, hogy emlékszel, József?
1: Hát itt főleg a most én azt mondom, hogy hát a románokról már beszéltünk, a román meccsről, mert a Dél-Korea az olyan volt, hogy mi előtte féltünk a Dél-Koreától, mert hallottuk róluk, hogy ilyen, meg olyan, meg ez a gyors játék, meg ez egy új kézilabda, amit ők alkotnak. És az első félidőben meg is lepett minket, mert nem találtuk a helyünket, tehát zavart ez, hogy ennyire nyitott védekezést játszanak. De a Lajos a félidőben azt mondott nekünk egy, azt hiszem, egy olyan mondatot, hogy gyerekek, ti ennél a csapatnál 10 góllal jobbak vagytok. Tehát nektek ezt úgy kell lejátszani, ezt a mérkőzést, hogy ezt a mérkőzést meg kell simán nyernetek. És be is jött, mert a második fél időben aztán ki is jött a rutin, az erőllét, meg a magassági fölényünk, tehát ott már simán megvertük őket. Egy pillanatra visszatérnék a Péter esetére, mert a törése, hogy amikor visszajött a és be volt kötve a gipszelve a keze. És akkor mi leültünk, mi minden este összeültünk a csapat, és ott elkezdtünk beszélgetni, és mivel, hogy mi gyerekkorunk óta együtt nőttünk föl, tehát mi a Honvédba is, előtte válogatottaknál is, mindenhol együtt voltunk, hát elkezdtünk beszélgetni, és mondtam, kérdeztem a Pétertől, te Péter, nagyon fáj a csuklód? Azt mondja, ő nem érzi annyira. Mondom, emlékszel a 83-as B-világbajnokságra? Azt mondja, persze, hát neked is ugyanott tört el a csuklód, mondta a mérkőzés, a cseh mérkőzés, és te is bejöttél gipszbe, és azt mondtad, hogy te leveszed, mert nem érzed a fájdalmat, meg mit tudom én mi, és utána játszottam még így törött csuklóval, ugyanezekkel a inekciókúra, meg mit tudom én mi variációkkal mérkőzéseket. Mondom, Péter, nem kéne ezt megpróbálni? De azt mondta, ő is ezen gondolkozik, és meg is csinálta. Tehát
2: és akkor vágtátok le a gépszerűen.
1: Igen, tehát ez benne volt.
0: Érdekes mozzanat, amire kérdeztél, hogy itt a hallgatókat is ilyenképpen kicsit kielégítsük. Nem jöttek ki a koreaiak bemelegíteni.
1: Igen.
0: Nem emlékszel? Nagyon érdekes mozzanat volt. Kivegyünk, ugye ilyenkor úgy van körülbelül, hogy 45 perccel előtte egy órával elkezdenek kicsit a hosszú bemelegítő mozogni, van egy közös bemelegítés, egy 20-25 perces közös labdás, labda nélkül ütközés, minden fölkészülés, és megy az idő, és jön a meccs, néhány perc, és nincs kint Korai. Azt a taktikai elemet alkalmazták, hogy azt a képzetet próbálták bennünk kialakítani, hogy ez az első fél idő 16-16-jának meg is hozta az eredményét, hogy ők nem érkeztek meg időre, valószínűleg később kezdődik a mérkőzés, mert akkor voltak nagy havazások, emlékszem. Az oroszok elkésztek a jugoszlávok elleni első meccsen, úgy, hogy nem tudom hány perccel később kezdődött, és bemelegítés nélkül kellett játszani. És a koreaiak eljátszották azt a trükköt, hogy kint az öltözőbe bezárva jöttek, hogy nem látta senki, folyosón stretchingeltek meg az öltözőbe, nem jöttek be labdáson melegíteni. És amikor elindult a mérkőzés, egy perc vagy két perc, akkor berohantak. Magyarul el akarták érni, hogy az a feszültség, ami a fókusz volt, koncentráció, mérkőzés, hogy kimenjen bennünk, most lesz kezdi, nem kezdett, hogy melegítsek. Valója, nagyon ravaszak voltak, és ebből adódott, hogy 16-16, és akkor utána, ahogy a Jóska mondta, a tesszük kilogramm magasság, és a mélységbe való keresztmozgások bejátszva nagy emberekbe, abból való kombinációból szétszedtük őket, tehát akkor a csapat elkezdett okosan is játszani bemelegedve, és bepipultunk, mert tényleg ezt eljátszani, ez egy tisztességtelen dolog volt, ma már nem is szokás ilyet, de megpróbáltam.
2: Megpróbáltak.
0: Ott lőtt a Gabi, a Horváth Gabi egy bevetődéses olyan gólt, amit azóta se sokat láttunk, hogy a rákivetődő kapus fején átgurult a labda,
1: ráhúzta, ez a ráhúzásos lövés.
0: Igen. És kettőt pattant, vagy hármat, mi gól lett, és a gólvonal mögött valami 40 centire megállt. Ilyen gól félelmetes volt úgy. Na szóval izgalmas dolgok történtek valóban.
2: Itt a középdöntőben már észrevehető volt-e az, hogy a média vagy a szakértők figyelme már felétek irányult, már számoltak veletek, és hát ahogy eljutottunk a döntőig, ott már bizony megkaptátok a méltó figyelmet, és a, hogy úgy mondjam, a meglepetés csapatnak járó tiszteletet is.
1: Én úgy éreztem, szerintem még a középdöntőben sem, hogy nem vettek minket annyira komolyan. Tehát jó, itt van, magyar csapat játszik, mi meg szépen úgy hozogattuk az eredményeket.
2: A korábbi győzelmek ellenére sem?
1: Ellenére sem. Tehát nem volt akkor a nyomás, hogy most itt mi magunkban mondtuk, hogy most már na még tovább. De igazából a média részéről nekünk nem volt semmi olyasmi, hogy esetleg valami elvárás, sőt a más többi csapat szerintem ők is csak úgy néztek, jó, majd valahogy a magyar csapat csak kiesik, vagy én nem tudom, hogy mi volt.
0: Én már a legjobb hat közé bejutva utána se éreztünk nyomást. Uh-huh. Hát az volt, mindig a békát belerakják a langyos vízbe, meleg, jól érzi magát, melegítik, forralják, és nem vesz észre, hogy végül megfőzték, tehát mi így mentünk, úgy settenkedve előre.
1: Igen.
0: A oldal vízen, ezt is megjött. Jó, hát majd előbb-utóbb mindig eddig 8., 9., 7. voltak, majd csak elbuknak, nem buktunk el. Igen. Olyan tartása volt a csapatnak, hogy nem buktunk el, és hát bizony, a döntő mérkőzést azt érdemes lenne kielemezni. Én nem tudom, mi történt, de nem tudom, emlékszel-e, hogy a döntetlen volt a félidő, és kritikus időszakban többször elestünk. Igen. A csúszós pályán.
1: Hát a jégpálya meg
0: a jégpálya volt alatta, és ahova nyilván mind a két csapatnak, tehát akkor sem magyarázkodunk, most sem magyarázkodunk, de valami olyan volt, hogy a kicsapódás ugye a levegőből a páratartalom, alatt a jégpálya volt, ugye ez a Ice Bear Stadion, a jeges abból, és estünk, keltünk, és legalább 3-4 olyan
1: ziszt
0: eladtunk, amit nem lehet megengedni egy jugoszlávok ellen. Evel együtt a valóság az, hogy az a jugoszláv csapat avval a védekezéssel egy nagyon picivel talán biztosabban játszott, igen, mint igen. Mi, így, hogy a Péter keze törött volt, a védekező játékunkat úgy, a nyitott védekezést nem tudtuk annyira alkalmazni olyan szinten, de miután ő 5 gólt is lőtte a törött kézzel, azt mondom, hogy ez fantasztikus teljesítmény, de ott mindenki, nem volt tapasztalatunk döntőt játszani.
1: Így van, ez a varázsszó.
0: Ez volt a kulcs.
1: Így van, tehát mi utána elég sokat beszélgettünk még erről társaságban, meg egymás között is, hogy ha mi a 84-es olimpián ott vagyunk, és eljutunk oda a 3 közé, vagy akár döntőt is játszhatunk volna, és megtanultunk volna, hogy hogyan kell egy döntőt, mint ahogy a jugoszlávok megnyerték azt az olimpiát. Tehát ők döntőt játszottak, és meg is nyerték. Ők tudták azt, hogy egy döntőt hogyan kell lejátszani. Mi még soha nem voltunk ilyen helyzetben, és nem is tudtuk szerintem, és ez volt a döntő faktora ennek az egész döntőnek.
0: Meg voltak a helyzeteink. Igen. A kiellemzett üres terület, amit föladtak szándékosan, hosszú passznak, beálló körüli, nem tudtuk megjátszani, hol tudtuk, hogy ott áll a játékosunk üresen, de nem mertük odaadni. Ez a bizonytalanság, ez hozta azt, hogy ez a nagyon szűk vereség, és mondom, érdekes megnézni, többször úgy adtuk el a labdát, hogy elestünk.
2: Igen, a videófelvételen is látszódott.
0: Igen. És ez mai napig ebből adódott, hogy valamit nem volt szerencsénk talán.
2: Mennyi ideig volt bennetek csalódottság vagy szomorúság, és mikor lett ez egy szépen fénylő ezüstérem?
1: Bennem elég
0: sokáig. Aznap este.
1: Mi?
0: Azért örültünk.
1: Örültünk az ezüstnek, de mi meg akartuk nyerni. Tehát, hát. Igen, tehát mi úgy mentünk oda, hogy mi meg akarjuk nyerni ezt a világbajnokságot. Szerintem mi aznap este még azért elég szomorúak
0: voltunk. Ott ültünk
1: külön. Igen, tehát azért az eléggé megviselt minket. Utána, hogy megy az idő, persze, hogy egyre szebb meg, ahogy látjuk a férfi vonalat szerepelni, tehát, hogy...
0: Meg ahogy fogadtak a reptéren bennünk.
1: Igen.
0: Kint volt a nagy
1: az évcsapata.
0: Évcsapata lettünk, stb.
1: Tehát azért volt.
0: Különlegesek lettünk. Igen. Már ugye a labdarúgó válogatott 86-ba. Ott azért mindent elvitt, meg kijutottak a VB-re. Tehát a világbajnoki döntünk azért az szerintem a legnagyobb sportérték volt a csapatsportágon. Te azóta is.
2: Azóta is.
0: Az olimpiai
2: nőgyő. Hozzátok eljutott az az eufória, ami itthon keletkezett, és meccsről meccsre egyre többen szurkoltak nektek, és követték a mérkőzéseiteket?
1: Hozzánk eljutott, tehát mi nagyon örültünk, hát a családtagjainkkal azért tartottuk a kapcsolatot, amennyire tudtuk, és igen, és mondják, hogy teljes őrület van, és de mi csak így tudtunk erről, tehát igazából nem nyomasztott minket, meg nem volt bennünk az, hogy most ettől megijedtünk, vagy nem csináltuk a dolgunkat, aztán ez lett belőle.
0: Nem, hát abszolút szimpátia hordozó lett a csapat a küzdelmével, a munkájával, a teljesítményével, és azt éreztük, hogy egy ország mögöttünk van, erről kaptunk azért információt, de ezt jól kezeltük, arra figyeltünk, ami a dolgunk, kizártunk minden külső körülményt, amit lehetett. Az otthoniak nagyon pozitívak voltak, ami nagyon fontos, mert egy ilyen világversenyen történik a családba, gyerekkel, vagy olyan befolyásolja azért az néhány embert megszokott volt. Van ilyen tapasztalatom, erről nem most kell beszélni, de hetekig tönkretett egy játékosnak a teljesítményét. Ez nem következett be, óvták az otthoniakat, tartották a frontot a gyerekektől, a szülőkkel, minden együtt, és az országban elindult egy ilyen nagyon jól értelmezhető, pozitív, mondjuk, ahogy a németból begájszálunk, olyan érzés, hogy ők egyre jobban identifikálódtak a mi szellemiségünkkel, a küzdők, nagyon szerették ezt a csapatot. lehetett is, és lehet is.
2: Nagyon szimpatikus, és hát évről évre összegyűltök, és találkoztok egymással, beszélgettek arról, hogy mit vittetek véghez, hiszen ahogy említettétek, azóta sem történt sajnos hasonló siker, és biztos megkérdezték tőletek azt, hogy vajon ennek mi az oka. Szóval, hogy így az évek során felértékelődik ez a siker.
1: Hát nem is minden évben ülünk össze, de a Lajos próbál ezért tenni, hogy saját erejéből próbálja összehozni ezt a társaságot, de hát ő neki azért van a női

0: nagy jubileumokat, gondoskodik rólunk, legyünk igazságtalanok.
1: Most a héten is lesz, ugye?
0: Most is lesz, nem is olyan sokára, Natán Szerdán.
2: Szerdán, igen. Szerdán.
0: Együtt vagyunk, olyan sokat már maga a meccsről nem beszélünk, egymás tiszteletét és egymás... Én azt mondom, hogy ez a közösség kimutatott szeretés tiszteli egymást. És úgy folytatjuk emberileg, ahogy ott abba hagytuk. És ez a legjobb, mert ez nem változott, úgyhogy ezt ki kell, ezt a tiszteletet érdemelni. Közösen kiküzdöttük, és ez szerint közelítünk egymáshoz a mai nap.
1: Szívből gratulálunk a világbajnoki ezüstérmes magyar válogatottnak, és gyorsan elmondom, hogy kik nyerték ezt a szép ezüstérmet: Bíró Imre, Bordás József, Debre Viktor, Fodor János, Gyurka János, Hoffmann László, Horváth Gábor, Iváncsik Mihály, Kenyeres József, Kontra Zsolt, Kovács Mihály, Kovács Péter, Marosi László, Szabó László, Orosz Tibor voltak a játékosok, Mocsai Lajos volt a szövetségi kapitány, Adorján János a segítőd, és a gyúró nevét még nem mondtuk, nem tudom, hogy...
2: Valamilyen Gábor.
0: Gábor.
2: Sajnos ez.
1: Úgyhogy szívből gratulálunk, és reméljük, hogy nem kell újabb 40 évet várni valami hasonló sikerre. Mocsai Lajosnak, az akkori csapat, a válogatott szövetségi kapitánynak, és Kenyeres Józsefnek, a csapat szélsőjének nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és emlékezhetünk egy picit erre a kiváló sikerre.
2: Mi is köszönjük.
0: Köszönjük, jól esett.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthosszat előnye, bírja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Felemelő, nagyszerű érzés számunkra, hogy most a magyar válogatott tagjai szólítják a dobogó legmagasabb fokára.
3: Világbajnok a magyar válogatott! 11-9-re győzött a magyar vízilabda válogatott!
4: Megvan! Nagy Viktor megfogja! Világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott!
5: Fuge kivédi! Világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott!
6: Sorozatunkban a magyar férfi vízilabda válogatott 4 világbajnoki címének történetét mutatjuk be. Ez a rész az 1973-ban aranyérmet szerző csapatról szól. Az összeállítást Kreisz Bálint és Tóth Béla készítette. A magyar vízilabdasport sikerekben gazdag, évszázados történelme alatt a világbajnoki címre kellett a legtovább várni. 1973-ban a férfi válogatott már 5-szörös olimpiai és 8-szoros Európa bajnoknak számított, amikor első ízben megrendezték a világbajnokságot. A tornának az eredeti tervek szerint 2 évvel korábban adott volna otthont Belgrád, ám a Nemzetközi Úszószövetség pénzügyi nehézségek miatt akkor még nem tudta megszervezni a VB-t. Ez a 2 éves csúszás furcsa mód a magyar vízilabda válogatottnak még kapóra is jött. Hogy miért? Elmondjuk. 1964-ben Tokióban 5. olimpiai bajnoki címét szerezte meg a férfi válogatott. Annak a csapatnak tagja volt a 37 esztendős korában Helsinkiben és Melbourneben is aranyérmet szerző Gyarmati Dezső, valamint a nála 8 esztendővel fiatalabb, ám de ugyanúgy 3-szoros olimpiai bajnok Kárpáti György. A következő játékokon már egyikük sem vett részt. A Mexikóvárosig vezető úton a bajnokcsapat keretének felek kicserélődött. Az 1966-os utrechti Európa-bajnokságon története addigi legrosszabb szereplését zárta a magyar csapat. A Markovics Kálmán vezette együttes csupán az 5. lett, mintha ez is előre jelezte volna a következő évek szerényebb eredményeit. Az 1968-as olimpiára készülő válogatottnak a megújított játékszabályzattal is meg kellett küzdenie. Mexikóvárosban a csapatok ember előny nélkül játszottak, a 3 büntetőpont után járó 4 méteresek pedig gyökeresen átalakították a játékképét. Válogatottunk bronzérmet szerzett, Markovics Kálmán szövetségi kapitánynak pedig megköszönték a munkáját. 1970-ben az edzőként 2-szeres olimpiai bajnok Rajki Béla vezette EB ezüstére még az együttest Barcelonában. A nemzeti csapat 2 év múlva Münchenben is a 2. helyen végzett, mivel hiába zárta veretlenül a játékokat, az egy-egy gyengébb gólarány miatt a Szovjetunió mögé szorult. Az eredmény csalódáskeltő volt. Később Rajki Béla így fogalmazott.
7: A magyar vízilabdában az ezüstérem kudarcnak számít.
6: 3 évtizeden belül először fordult elő olyan, hogy egymás után 2-szer is lemaradnak az olimpiai aranyéremről a magyar vízilabdázók. Rajki Béla végleg távozott, és az a Gyarmati Dezső váltotta, aki már Münchenben is a medence partjáról irányított, hivatalosan még Rajki segítőjeként. Az 1973-ban kinevezett szövetségi kapitány így határozta meg edzői filozófiáját.
8: Az elképzelésem az volt, amikor belekerültem a válogatott kapitányságba, hogy én haver leszek, én leszek a 11. vagy a 13. függően attól, hogy olimpia vagy Európa bajnokság, de játékosnak tekintettem magamat, és úgy is viselkedtem. Együtt csempésztem, együtt csajoztam velük, minden. Ez csodálatosan működött 4 évig.
6: Faragó Tamás, aki a müncheni olimpián a keret egyik legfiatalabb tagja volt a maga 20 esztendejével, kiváló húzásként emlékszik vissza erre az edzőváltásra.
9: Egy olyan olimpián voltunk túl, ahol egy gól különbséggel, még ezt mondom, egy gól különbség lettünk másodikok, és ott volt egy úriember, Rajki Béla bácsi, aki azt mondta, hogy a 2. hely már magyar vízilabdában kudarc, és lemondott. És ekkor jött a Gyarmati Dezső, a Kárpáti Gyurival együtt, és abban a pillanatban, ahogy ez a döntés megszületett, mindenki, aki abban a csapatban szerepelt, úgy gondoltuk, hogy hát most már azt a keveset a Gyuri is, meg a Dezső is hozzá tudja adni, és ennek megfelelően mentünk a világbajnokságra. Természetesen a Dezső, aki igazából nem volt valami nagy edző, de egy fantasztikus stratéga volt, illetve pontosan tudta, hogy a csapatot hogy kell összeállítani.
6: Bizony jó érzékeny volt a csapathoz Gyarmati Dezső. Az 1972-es müncheni ötkarikás játékokon a világbajnok magyar válogatott gerince már jelen volt. A Tokióban győztes Bodnár András és Pócsik Dénes jelentette az állandóságot. Konrád Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László és ifjabb Szívós István karjaiban, lábaiban két olimpia tapasztalatai duzzadtak. Na és ott volt a legújabb generáció. A ragyogó jövő előtt álló Faragó Tamás, továbbá Kásás Zoltán, Görgényi István és Cservenyák Tibor. Erre nyugodt szívvel építkezhetett Gyarmati Dezső, akinek munkáját évtizedes barátja Kárpáti György segítette a válogatott mellett. Az újjászervezett magyar csapat első komoly megméretése az első alkalommal megrendezett világbajnokság volt 1973. szeptemberében. A helyszín Belgrád, Jugoszlávia.

0: korabeli népsport az előző, idézem, 9 sovány esztendőt felemlegetve engedte el Belgrádba a férfi vízilabda válogatottat. Igaz, a sportnapi lap reménykedve azt is felidézte, hogy annó az első Európa-bajnokság is magyar győzelemmel zárult. Hát, ha így lesz ez a VB-vel is. Jugoszláviába 11 játékost vitt magával Gyarmati Dezső, aki az utolsó pillanatban is változtatott a kereten. A válogatottságtól visszavonuló Pócsik helyére Csapó Gábor került az utolsó napokban. Csapó felsőfokú tanulmányai miatt az OB2-es Szegedben játszott akkortájt, beválogatása megdöbbenést szült sokakban. A népsport így indokolt az ifjú titán meghívását.
1: Csapóra azért esett a választás, mert erőteljes fizikai adottságai révén szükség esetén elképzelhető a játék a szívós helyén.
0: A keretek kőkemény bek játékossal, Balla Balázssal lett teljes. Gyarmati Dezső a következő játékosoknak szavazott bizalmat. A két kapus Molnár Endre és Cservenyák Tibor. A center Szívós István, a játékmester Sárosi László. A keret tagja a korelnök Bodnár András, a balkezes Kásás Zoltán, az ifjú Faragó Tamás, Görgényi István és Konrád Ferenc, továbbá Csapó Gábor és Balla Balázs. A Belgrádba utazó csapatra így emlékezett vissza 2017-ben a kor egyik leggyorsabb játékosa, Görgényi István. Gulyás László kérdezte őt.
2: Az a 73-as csapat különbözött a 72-es csapattól, amelyik ugye olimpián ezüstérmes lett.
3: Azt hiszem, hogy egy lényeges különbség volt, hogy a Gyarmati lett az edző egyedül, ami tulajdonképpen az alapvető különbség volt, mert Münchenben egyszerre voltak edzők, a Rajki valami nagyon megzavarta a csapatot. A másik, hogy egy nagyon jót húzott a Csapó behozásával.
2: Igen, mert ugye Dudi, akit azóta is csak így ismer mindenki, fiatal és gyakorlatilag viszonylag felelősség nélkül lőhetett, és igen, előkelő helyen is végzett a góllövő listán.
3: Igen, nagyon jó játszott, nem ismerték őt, és tehermentesíteni tudta így a Szívóst egyszerre, aztán az lehetett élete legnagyobb tornája.
2: Milyen csapat volt ez a 73-as? Most nem az, hogy jó, mert egy világbajnok kicímet nyerő csapat, az persze, hogy jó.
3: Nagyon kiegyensúlyozott csapat volt, már 70-től kezdve nagyon jól együtt voltunk. Olyan értelemben volt kiegyensúlyozott, hogy volt egy idősebb, nagyon tapasztalt vezéregyeniség, ez a Bodnár Andris, aki soha nem játszott az időset, hanem olyan volt, mint egy báty. A nehéz pillanatokban vállára vette a felelősséget, és sokat is biztatott bennünket. Másfelől pedig, hát együtt játszottunk azok, akik együtt játszottunk serdülő válogatott korunktól kezdve, és csukott szemmel is értettük egymást.
0: Sorozatunkban a férfi vízilabda válogatott világbajnoki címeit idézzük fel, ebben a részben az 1973-as diadalt. Gyarmati Dezső 11 tagú kerete hamar csapattá kovácsolódott, és az első akadályokat különösen nehézség nélkül vette. A válogatott a világbajnokságot Spanyolország 7-3-as legyőzésével kezdte szeptember 2-án. Majd másnap kapott gól nélkül, 15 szerzett góllal lelépte az izraeli csapatot. A két mérkőzés között alig telt el 12 óra, azonban ez sem zavarta meg a gyarmati gárdát. Következett az első komolyabb erőpróba. Az olaszokat egy szenzációs zárónegeddel múlta felül 6-4 arányban a magyar válogatott. A hatos döntőbe jutást ezzel be is biztosította a csapat, amely a Romániával szembeni 8-4-es sikerrel nyerte meg a csoportját. Egyre jobban körvonalazódott, hogy a Szovjetunió elleni összecsapás lesz a VB kulcsmérkőzése magyar szempontból. A regnáló olimpiai és Európa-bajnok oroszokat az eredményeiken túl a klasszis játékosok sora is a világ legjobb csapatává emelte a 70-es évek elejére. Akkor tájt Kabanov, Osipov, Dolgusin és Barkalov neve nagyon is jól csengett a medence környékén. A Szovjetunió elleni szeptember 7-i mérkőzés előtt még le kellett győzni az Egyesült Államok válogatottját. A háromszor kapuba találó Faragó vezetésével sikerült is. 6-2 ide. Következett a két 100%-os együttes összecsapása. Magyarország-Szovjetunió. A helyszín a belgrádi Tasmajdan uszoda. A riporter Szepesi György.
4: A magyar összeállítás a következő. Molnár Endre, Faragó Tamás, Görgényi István, dr. Bodnár András, Sárosi László, Szívós István és Csapó Gábor. Az összeállításnak lesz érdekessége, de talán erről most még ne, majd a mérkőzés közben. bármiért nem mondhatnám, hiszen aligha hiszem, hogy másút is meghallják a taktikai utasítást. Faragó és Szívós lesz hátul, és bemegy középre Csapó, tehát ezzel próbálunk valamelyen zavart kelteni, hiszen nyilván Szívósra koncentrál majd a szovjet védelem, azt hiszik, hogy ő lesz a középütt beállós emberünk, és közben Görgényi természetesen fölúszik, majd először a labdáért, majd egy kicsit kihúzódva jobb oldalra, Sárosi ugyanezt teszi a bal oldalon. A magyar csapat egyébként emberfogással játszik majd, várhatóan a szovjet játékosok zónára rendezkednek be, és hangzik a sípszó, a játékvezető újra sípol, és az első labda a miénk lesz, mert úgy látta, hogy Smutski elrúgta magát a kapufáról, ennek következtében Markurescu első ítélete kedvező a számunkra, a szovjet kapu előterébe hozatja a labdát, innen végezhetünk tehát szabad dobást. Még csak annyit, hogy a magyar csapat játszik tehát kék sapkában, és fehér sapkában az ellenfél, a szovjet együttes. Újabb harsogó kiáltás Molnár részéről, és Görgény a megkapott labdával, micsoda gyorsasággal, remek tempókkal úszik előre. Nagyszerű, csodálatos úszás, csak jó legyen a befejezés is. Körülnéz, vár egy pillanatig, és bizony most már szerelik, ha szabálytalanul is, de szereli. Szabad dobás tehát a miénk javára. Nagyszerű úszás volt, a befejezés azonban egyelőre nincs még meg. Szabad dobás megint a miénk javára, egymást követik a szabad dobások, tehát nagyon kemény a meccs. Csapó próbál rámenni, elhúzza le, gól! Szenzációs mozdulat! Nagyszerű akció! A kapus kinyúl a labdáért, és elhúzza bal kézzel az orra és a keze előtt a labdát Csapó, és klasszis gólt dob be. Lágyan puhán beejti a hálóba az első magyar gólt. Vezetünk át 1-0-ra, és csak a dicséret hangján lehet beszélni Csapó Gábor góljáról. Bodnár nagyon szépen úszik fel a labdával, a hátralévő idő már csak néhány másodperc, még mindig a miénk a labda, az első negyed végéhez közeledik, 1-1 tehát, újabb sípszó, egymást követik szinte másodpercenként a sípszavak, hátul a labda, egy másodperc, Duda, és vége az első negyednek. Tehát egy akció gól Csapó részéről, remek nyitány, ennél szebb nem is lehetett volna, aztán egy emberhátrányos helyzet, abból kiegyenlít a nagyszerűen átlövő Dreval, és egy-egy Bodnár Faragó lőd rá, és újabb kéz, hát ez nem megy. Ez nem megy, ezt gyakorolni kell, itt valami hiba van, ez elképzelhetetlen, hogy ember előnyt villámgyorsan egyenlítsen ki a szovjet válogatott azzal, hogy nem tudunk gólt lőni, mert már csak 7 másodpercig a mi kezünkön ember előnyből a labda, Faragó, na Csapó, lő, gól! Csapó másodszor, nem volt az benne a kezébe, Kaposi Miklós szerint a kezébe volt, ha benne lett volna a kezébe, akkor a kezébe, azért azt hiszem a kapusnak, mert az bevitte volna a kapus kezét a labdával együtt a hálóba. Szóval Csapó remek, valóban ez a fiatal ember, aki végeredményben újonc a magyar csapatban, és csupán tartaléknak hozták ide ki, taktikai embernek, ilyen szenzációs. 3 perc, 30 másodperc a mérkőzésből hátralévő idő, elnyomják Szívóst, Kepten oldal, Sárosi, egy gól! Bravo Sárosi Laci, gyönyörű ejtéssel csapja be a csodakapust a szovjet együttesből, Vityanin, aki kimegy balra, elmozdul, és a jobb kapufa tövénél hullott be a pompás ejtés a szovjet kapuba. 3-3 az eredmény Sárosi ejtése nyomán. Nagy birkózás érte, Görgényi kezén a labda, be akarja ejteni középre, és elnyomják, úgy most Szívós, hogy megadja a 4 méterest. Most megadta a 4 méterest, harmadszori elnyomásnál határozottan mutat a játékvezető a 4 méteresre. 4 méteres a magyar csapat javára, nem kiállítás tehát, nem emberelőny, hanem 4 méteres. Középütt Bodnár, ő az, aki dobhatja tehát a büntetőt. Bodnár kezén a labda, egyelőre várakozás, teljes álláspont, 3-3, 2 perc, 27 másodperc a hátralévő idő. Vigyázz Andris, a labdától elveszi a kezét, visszaadja oda Faragó elé, Bodnár körülnéz, sípszó, gól! Bravo! A kapus fölgyújt, de jobb keze mellett a léc alá vágódott a negyedik magyar gól. 4-3-ra vezetünk. A labda a mi kezünkön, beejtett labda, ott van megint csak Szívósnál. Szívós körülnéz és vár, mert Görgényi vissza újra a játékszé a medencébe. Kiegészült tehát mind a két csapat, a szovjet is, Szmucki közben Csapó lő, gól! Csapó óriási, örömmámor, körbeúszta Csapó az uszodát, 15 méterről észrevéve, hogy a szovjet kapus Figyanin elalszik hatalmas erővel. Csodálatos jobblábas bomba, jobbláb, jobbkezes bombát dúdít be a bal felső sarokba. Hát ez fantasztikus gól volt. 5-3 Magyarország csapata javára, 5-3 az eredmény, és most már a hátralévő 50 másodpercben nincs fordulat. És most lehet még egy gól dobni, mert van 14 másodpercünk, de az se baj, ha nem dobunk. 5-4 arányban vezetünk tehát a szovjet válogatott ellen. Kerül a labba előre, de kerül ám. Ott van Faragónál, Faragó lóbál, lóbál, oldalra adja, 5-4-3-2, Faragó lőj! Ő a kapus kiüti, vége! Vége a mérkőzésnek! A fiúk be a vízbe, egymás után Csapó, megvan, megvan az 5-4, és örömmámor van, ünnepel a közönség.
0: Az egy gólos győzelmet követően Szepesi György kérdésére Szívós István azon nyomban megtalálta a siker kulcsát.
5: Hát nagyon nehéz volt, és annak örülök, hogy megint mint az olimpián, az első negyedben két pontot szereztem, de ellentétben az olimpiával megtaláltuk, úgy látom, a Csapó Gabival azt a játékost, aki ezt legalább annyira oda kell figyelni, mint rám. Ez az oroszokat meglepte, mert taktikailag azt várták, hogy állasztok én leszek a centerbe, és teljesen megzavarodtak, és úgy látszik, a taktika bevált, és sikerült, hogy nagyon boldog vagyok, és ha sikerül két nap múlva, akkor életem legnagyobb sikere lenne, hogy világbajnokság, és akkor már nem csak arany ez, vagy nem csak bronz és ezüst, hanem már végre egy aranyérem is kerülne a vitrínbe.
4: Abba a családi vitrínbe, amelyben már van egy aranyérem.
5: Igen, igen, szóval ez volt. Már többször is válogatott vagyok, mint édesapa. Nyertem magyar bajnokságot, csak hát még aranyérem.
4: Van egy Helsinki és van egy Melbourne aranyérme, igen. Kettő van, de hát Pista még bizony kell, hogy dolgozzon egy kicsit, meg be kell. Jól van, Pista. Hát nehéz lesz, 48 óra, de azt hiszem rá tettek minden.
5: Hát ez azt hiszem, hogy dupla erőt ad a sátornak is, nekem is, hogy ilyen közel, mint talán nem is volt soha sikered.
0: A szupertitkos fegyver Csapó Gábor megoldhatatlan feladat elé állította az oroszokat. A háromszor is kapuba találó szőke titán a világbajnokság után szívesen elevenítette fel hőstetteit a kabaréban Peter Dipálnak.
6: Gabi, láttam egy gólodat, azt sose felejtem el a belgrádi világbajnokságon a szovjet válogatott ellen. Kérem, ott állt ez a drága gyerek a szovjet kapu előtt háttal a kapunak, mögötte Kabanov. 500 kilós óriás, kapott Gabi egy labdát, elkezdett vele forogni. Elől a labda, hátul Kabanov. És egyszer csak úgy történt, hogy ő állt szembe a kapuval, és Kabanov még mindig a hátán lovagolt. Gabi akkora gólt lőtt, hogy hárman foltozták utána a hálót. Azt nem értem, hogyan csináltad, hogy Kabanov közben végig a hátadon maradt.
7: Egyszerűen bal kézzel alul fogtam Kabanovot, jobb kézzel emelgettem a labdát, és közben egy elé kerültem.
6: És a játékvezető ezt nem vette észre?
7: Nem, ez csak egy ember vette észre az uszodában.
6: Kicsoda?
7: Kabanov.
6: A testik látni kérem, a vízilabdázás olyan sportág, ahol huszár bravúra a játékvezető átejtése. Mégis hát hogy megy ez közelebbről?
7: Hát ez egy nagyon nehéz dolog, de az ember megszokja a hosszabb idő alatt, hogy a bíró az fontosabb személyiség, mint az ellenfél.
6: És neked talán van valami speciális módszered is?
7: Igen, volt egy nagyon jó szituáció, orosz tagozatos iskolába jártam, és egyszer rákiáltottam Dolgusin, hogy add a labdát oroszra, odaadta, belőttem. Azóta Szásával nem vagyok jobban.
6: Tetszik látni, végre egy magyar csatár, aki nem hagyja ki az ittszereket. Köszönöm szépen, Gabi.
0: A szovjet csapat elleni legendás győzelemre emlékszik vissza legszívesebben Görgényi István is. A vízilabdázó így idézte fel a mérkőzés utolsó percét 2017-ben.
3: Nagyon jól küzdöttünk, nagyon kiegyensúlyozottan játszott a csapat, de itt van egy személyes élményem is. Talán 45 másodperc volt hátra, mikor a oroszok lőve egy gólt följöttek egy gólra, és a döntetlen az már nem lett volna nekünk jó, és a középkezdéskor oda mentem a szögletzászlóhoz, és ott kértem el a labdát, és onnan végigúszva kihúztam az időt, mert a Dolgusinak, aki a center volt, és jött a helyére, csak későn vette észre, hogy én nem vagyok ott, és mire utolért, addigra visszahúzott, úgyhogy még kaptunk egy emberelőnyt is, amivel kijátszottuk az időt.
0: Az 5-4-es diadal után bizakodva értékelt Kárpáti György, a szövetségi kapitány segítője.
8: Hát nagyon örülünk, kimondhatatlanul. Azt hiszem, most már remélem, hogy meg fogják a fiúk nyerni, és ez már tényleg már úgy hiányzott ennek a szegény magyar vízilabdának, hogy végre nyerjünk. Végre már ők is felállhatnak az első helyen, ahogy mi felálltunk többször.
0: A Szovjetunió elleni sikerrel hatalmas lépést tett a világbajnoki cím felé a magyar válogatott. Igaz, hátra volt még két másik mérkőzés. Ennek ellenére a csapat már világbajnoknak érezhette magát a szovjet együttes elleni siker után. Fargó Tamás idézte fel emlékeit erről a találkozóról, Krejsz Bálint kérésére.
9: Nagyon erős szovjet csapat ellen, az tényleg nagyon-nagyon erős szovjet csapat ellen nyertünk, és akkor abban a pillanatban még voltak mérkőzések, de már tudtuk, hogy a világbajnokságot megnyerjük.
10: Mennyire jutott eszetekbe a medencébe ugrás előtt az, ami egy évvel korábban az olimpián történt, ahol 3-2-re vezetett a magyar válogatott, majd kiegyenlített a Szovjetunió, és ezzel nyerték meg az olimpiát gólkülönbséggel, ahogy te is mondtad.
9: Hát aki már volt második, és fölfelé nézett az első helyre, a dobogó első helyére nézett, akkor valóban tett egy olyan fogadalmat, hogy azért a legközelebb már nem itt fogok állni, hanem egyel följebb. És én azt hiszem, hogy ebben a tekintetben minden játékosban benne volt a tűz, az elszántság. És én szerintem a szakmai tudás is, mert azért az a csapat rendelkezett olyan klasszis játékosokkal, a kapusposzttól kezdve, nem akarom felsorolni a neveket, akik igazából valójában meg is érdemelték, meg is érdemeltük, hogy nyerjünk.
0: A Szovjetunió után következett a házigazda. A jugoszlávokkal szemben már a döntetlen is üdvözítő lehetett, hiszen a zárókörben az a Kuba jött szembe, amely nem jelenthetett akadályt az aranyérem felé vezető úton. A fél időben 1-0-ra vezettünk a jugoszlávok ellen, ám de a harmadik negyedben háromszor is bevették a magyar kaput a hazaiak. A záró játék részre egy gólos hátrányban fordult a gyarmati csapat. Az izgalmak egyre csak fokozódtak. Az utolsó percekről Szepesi György tudósít.
4: Tehát a mi kezünkre oszta, az amúgy is kezünkben lévő labdát, de a kiállítás még tart. És még ki lehet használni, még ki lehet egyenlíteni. Ha az óra most pontos, és remélem, hogy pontos, akkor 13 másodpercünk van arra, hogy belőjük végre ezt az emberfort. Csak nyugalom gyerekek, ez a lényeg. De azért siessünk. Lőgól! Szívós kiemelkedik, és végre. Egy nagyon szép, látványos, szívós emelkedés, mintha a lip vinné föl a magasba, egészen magasra, kinyúlt a jobb kéz, és megvan a 3-3. De újra kezdődik ebben a 33 másodpercben a birkózás a vízben. Perisic most kihúzódik oldalra, taktikailag remekül játszanak a jugoszlávok, eddigi legjobb játékuk, Kervenyák úszik ki, és a játékvezető 4 méteres kitél. Nem értem, Wim Weber mester ezen a mérkőzésen, javunkra soha semmit, a jugoszlávok javára pedig minden. 4 méterest ad, és Savinovics végezheti el a 4 méterest, és mellé dobja, ez az igazság, csapó birkózik, küzd, harcol, ő a világbajnokság nagy felfedezetje. Remek játékos, ragyogó gólokat lőtt, a legjobb emberek közé tartozott a magyar csapatban. Konrád úszik most fölfelé, 18 másodperc, már nincs annyi, csak 15. Ott a labda tovább Csapó kezén, Csapó oldalra, hátulra úszik, még tovább, hátra kerül a labda. Gyerünk előre, 7 másodperc, 6 másodperc, elől a labda, 3 másodperc és világbajnokok vagyunk. 3 másodpercre, 2 másodpercre, vége! Magyarország ünnepelhet!
0: A világbajnokságon testközelből, a lelátón tombolva, fia goljainál a magasba szögdelve követte végig a magyar csapat diadalmenetét, Csapó Gábor édesapja.
4: Hadd gratuláljak elsőnek egy apukának, Csapó édesapjának. Gratulálok a fiúhoz, gratulálok a játékhoz, persze elsősorban ahhoz, hogy a magyar csapat végre úgy érzem, bár hátra van még holnap a Kuba elleni mérkőzés, de hát azt hiszem ott már meglepetés nem érhet bennünket, tehát azt mondhatjuk, hogy világbajnokságot nyert.
11: Hát reméljük, reméljük, én mint állandó kísérője a fiúnak, 7 éves kora volt az uszodába. Hát remélem, hogy ugye a fiúk aztán ezt hálával gratulják a Gyarmati Dezsőnek, mert ez igazán a Gyarmatinak. Nem azért, hogy ilyenkor mindig a szövetségi kapitány szokták dicsérni, de azt hiszem olyan szívet adott bele az egész fiúkba, láttam esténként. Drukkoltak a szurkolók, szülők, úgyhogy jó éppen boldogok vagy.
4: Hangját itt vesztette el?
11: Itt, igen, mert rettetes. Nagy meleg van, úgy, mint halom Pesten, hát szóval is nem tudtam inni vizet, tehát nagyon-nagyon berekedtünk.
4: A fiáról néhány szót.
11: Hát még fiatal fiú, 23 éves lesz, szép ajándékot kap, ha megnyerik a világbajnokságot, most ez 23 éves szeptemberben, egyetemre jár, és hát nagyon szereti a
4: egyetlen polót. Gyerek?
11: Nem, van egy bátya, egy mérnök bátya.
4: De ő nem polózik, nem sportol.
11: Nem sportol.
4: És remélem még sokszor elkíséri majd a magyar csapatot.
11: Hát tekintettel arra, hogy már 15 éve kísérem mindig.
4: A fiú egyébként Szegeden tanul most, ugye?
11: Szegeden tanul, igen.
4: Visszakerül Pestre.
11: Hát most följött Pestre, hát aztán valószínűleg Szegedbe fog tovább polozni, de hogy aztán meddig nem tudom még.
0: Aha. Évtizedek múltán sem feledte el a belgrádi tásmajdan uszoda hangulatát Szívós István. A center így emlékezett vissza Gulyás Lászlónak az 1973-as világbajnokságra.
12: Az akadály az az volt, hogy Jugoszláviában, hazai pályán azért nyerni ottan a tasmajdonban, Szovjetunió ellen, egy nagyon jó Jugoszlávia ellen, és olaszok, amerikaiak is mondhatnám a többi csapatot, tehát nyerni mindig nehéz, de ott különösen nehéz volt.
13: Van-e olyan pillanata, perce ennek a világbajnokságnak, amire különösen emlékszel?
12: Minden dologra emlékszem, hiszen az ember azért, ha nyer, és hogyha így nyer, mint ahogy mi nyertünk, akkor gyakorlatilag szinte minden mozzanat megvan. Talán a leglényegesebb az, hogy óriási tömegek vártak bennünket, mikor jöttünk haza. Puskás öcsi is kint volt a döntőmérkőzésen. Első világbajnokság megnyerése, Csapó Dudinak a fantasztikus játéka.
13: Éppen téged próbált meg teherbentesíteni.
12: Hát igen, mert ha ő elő volt, akkor én hátramentem, vagy fordítva, és hát lényegében Gyarmati Dezső, aki egy zseniális edző volt, erre nem nagyon számítottak a ellenfelek.
13: A jugoszlávok elleni 3-3 az majdnem a csoda kategóriájába tartozik éppen az imént említett tasmajdan uszoda miatt.
12: Jugoszlávia egy nagyszerű szerb válogatott, egy nagyszerű horvát válogatott, egy montenegrói válogatottból a legjobb játékosokkal kellett fölvenni a versenyt. Nagyon erős csapat volt, úgy fizikálisan, mint a hazai pályát. Ott nagyon ritkán nyert csapat, de még döntetlent is nagyon nehéz volt ellenük elérni. Fantasztikus játékkal, fantasztikus védekezéssel azért tudtuk hozni, ami elég volt a döntetlen.
13: Nagy mulatás volt utána?
12: Igen, igen, mulatás volt, és utána külön vonattal jöttünk haza, ahol a keleti pályaudvaron ezek vártak bennünket, mert a Szepesi Gyuri adta a mérkőzést a rádión, mondta, hogy mikor érkezik a csapat, és egy fantasztikus fogadás volt.
0: Mert hogy a jugoszlávok elleni győzelmet követő mérkőzésen nem botlott a magyar csapat. Kubát 4 góllal 8-4-re verte meg a férfi vízilabda válogatott, amely ezzel nyerte meg a sportág történelmének első világbajnokságát. Gyarmati Dezső együttese egyszer mind le is zárta a 9 szűk esztendőt, a tokiói olimpia utáni aranymentes időszakot. A magyar válogatott újra a világ tetején. És alig hanem ez volt a legfontosabb. A magyar válogatott újra megízlelhette a győzelem ízét. Ez az élmény kellett a 3 év múlva a montreali olimpián elért sikerhez is. Farogó Tamást hallják.
9: Hát elsősorban arról szólt a történetem, az én történetem, hogy nyertem, végre nyertem. De azért a legfőbb cél, amit minden gyerek, ha elkezd vízilabdázni és lemegy az uszodába, a legfőbb célként megjelölne, az az olimpiai bajnoki cím. Tehát igazából a világbajnokság ez egy állomás volt. Örültünk, hogy ennyire jó csapatunk van, örültünk, hogy a Dezső az edzőnk, aki a következő világversenyeken újabb és újabb tehetségeket talált és beépített a csapatba, és annak természetesen aztán, amiről beszéltem az elején, végre is nyertünk olimpiát, ami hát minden vízilabdajátékosnak az álma, és ez meg is valósult.
0: Az első világversenyén irányító szövetségi kapitány elsőre megtalálta a tökéletes csapatot. A kirakóshoz kellett a világbajnokságon berobbanó titán, Csapó Gábor. Ő, valamint a nem különben ifjú Faragó Tamás, és az akkor tájt már klasszisnak számító Szívós István összesen 35 gólt szorgoskodott össze a VB-n. Már csak ezért is érdemes felidézni azt, hogy miképpen értékelte ennek a három játékosnak a teljesítményét a szövetségi kapitány a Népsport hasábjain. Szívós Istvánt így jellemezte Gyarmati Dezső.
1: Formájától függetlenül bizonyos értelemben mindig a válogatott kulcsembere. A győzelemben jelentős része van. Az egyik legképzettebb játékosunk, s ráadásul a mérkőzéseken szívvel, lélekkel harcolt, minden erejével. Sajnos az edzés munkához való hozzáállása nem pozitív. Ezen feltétlenül változtatnia kell. Meggyőződésem, hogy 2 éves folyamatos, komoly munkával minden idők legnagyobb játékos egyénisége lehet.
0: Faragó Tamás 11-szer talált be a világbajnokságon. A vasas legendája szerint azonban nem ez a lényeg.
9: Mikor mit lőttem, illetve hányat, egyáltalán nem emlékszem, és nem is akarok emlékezni. Alapvetően a karrieremmel kapcsolatban és a karrierem kezdetével kapcsolatban is nekem az a véleményem, hogy ha van valaki, aki még emlékszik rá, akkor valószínű, hogy ez egy jó teljesítmény volt, azt érdemes volt megjegyezni. Ha pedig nem, akkor meg teljesen felesleges arról beszélni, hát főleg most nem is akarom kimondani, hogy hány év után.
0: A jobbkezes átlövő teljesítményét így véleményezte a VB után Gyarmati Dezső.
1: A szovjet mérkőzésig kiválóan játszott. Bátran lőtt, több akciógolt szerzett, emberelőnyös helyzetekben is lehetett számítani rá. A szovjet találkozó tétje elbátortalanította, ezen a mérkőzésen csak mint hátvéd tűnt ki.
0: Az üde színfoltként feltűnő a maga fiatalságával, gátlástalanságával és leezserségével a világbajnok válogatott sztárja lett egy csapásra Csapó Gábor. Róla ekképp nyilatkozott a szövetségi kapitány.
1: Bemutatkozása a nemzetközi vízilabda életben átütő sikerű volt. Előnyös helyzetbe kerültünk, mert Szívós mellett egy 2 méteres, 100 kg-as játékosunkra kell ellenfeleinknek odafigyelniük.
0: A Csapó Faragó Szívós trió aztán kiegészülve a két Györgyel, Horkaival és Gerendással elkápráztatta a világot Montrealban az 1976-os olimpián. Hogy miért volt ez a csapat ilyen sikeres? A kérdésre Gyarmati Dezső válaszolt Novotny Zoltánnak.
14: Egy mondatod forog a fejemben azóta is. Az így szólt, hogy lehet, hogy ezek a fiúk a parton nem esznek egymás tenyeréből, de a vízben tűzbe mennek egymásért. Hát Faragó, Szívó, Sárosi, Konrád, Molnár és a többiekről van szó.
15: Az életnek egy nagy ajándéka, hogy egy ilyen csapattal tudtam dolgozni, mert valóban

0: értelmesek, tanultak, és volt egyszer egy, nem tudom, hatos torna itten már az olimpia után, ahol a legjobb 8 csapat volt meghívva. És olyan játékot produkáltak, hogy én ültem a kispadon, félig lehúnyt szemmel, egy büdös szót nem szóltam negyedenként se, és csak hallgattam a muzsikát, hallgattam, mert megszáradt a labda, olyan gólokat lőttek, az volt a csúcs. Ez egy csodás csapat volt.
1: A később a női válogatott szövetségi kapitányaként világbajnoki címet szerző Faragó Tamás Gyarmati Dezső hitelességét és stratégiai felkészültségét emelte ki.
2: Hát a Dezső hiteles volt. Tehát pontosan tudtuk, hogy mekkora játékos, pontosan tudtuk, hogy hány olimpiát nyert, pontosan tudtuk, hogy milyen karakter, és ennek megfelelően az nagyon fontos, hogy mi elhiggyük, amit a Dezső mondott. És ennek megfelelően mondom, tehát ő elsősorban egy jó stratéga volt, és taktikailag meg tudtuk oldani, amit ő elképzelt, és hát még valami, ami a Dezső titka az elsősorban, ő hitt a játékosokban, ő hitt a klasszis játékosokban, ő mindig arról beszélt, hogy minél több klasszis játékosod van, annál nagyobb esélyed van a győzelemre. Csak egy példát mondok, az Embertford megoldásoknál egyértelműen állította, hogy ha egy klasszis játékosod van, akkor csak egy lehetőséged van, de ha négy, akkor már négy lehetőséged, és ennek megfelelően mi tiszteltük ezt a fajta gondolkodást, és ő is már akkor arra gondolt, amit én is később magamévá tettem, hogy a játékosok csinálják az edzőt, és így kölcsönösen szerettük egymást, és eredményesek is voltunk.
1: Az 1973-as világbajnokságon nem csupán a magyar vízilabda tért vissza az őt megillető helyére. A Kuba elleni összecsapásnak is volt egy nagy visszatérője. A rádiót hallgató milliók egy ismerős hangra figyelhettek fel a mérkőzés végén, Szepesi György mikrofonja előtt. A történteket Novotny Zoltán idézte fel 2022-ben.
3: Az első vízilabda világbajnokság utolsó napjára, a Kuba elleni 8-4-re átugrott Belgrádba ünnepelni az Athénben edzősködő Puskás Ferenc is. Kárpáti Jurika felvitte a rádiós fülkébe, ahol Szepesi György egyenes adásban beszélgetni kezdett öcsivel. Puskás hangja 17 év után először volt hallható Magyarországon. Egyszer csak Kárpáti megszólalt, ugratta a jó barátot. Na öcsi, most itt az alkalom, beszélhetsz egy magyar világbajnok csapat tagjával, amiben neked nem volt részed. Puskás reagálása így kezdődött. Elmészte abba a jó, de csak az elmész hangzott el, mert megsejtvén, hogy mi következik, Szepesi kikapcsolta öcsi mikrofonját.
1: Inspirálóan hatott öcsi bácsi megjelenése a válogatott számára. Faragó Tamás.
2: Érdekes módon, nem a mérkőzésekre, de például arra, hogy az öcsi bácsi ott volt, és eljött, és a Jurikát meg a Dezsőt meglátogatta, az igazából még erősebb motivációt adott a mérkőzésekre. Büszkék voltunk. Azt gondoltuk, hogy ez a Puskás öcsi egy olyan személyisége a magyar sportnak, akire föl lehet nézni, aki példakép lehet, és hát ezen kívül pedig ő egy nagyon-nagyon jó ember volt, egy nagyvonalú, nagyon-nagyon jó ember volt, és örültünk, hogy ott van, és hát ennek megfelelően nyilvánvaló, hogy ezt a világbajnokságnak az emlékét még inkább dicsőíti. Persze, hát az öcsibácsival beszélgettünk, ő jópofáskodott, viccelődött, ajándékokat osztogatott, olyan volt, amilyen emléket őrzünk róla, tehát én azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy minden magyar ember a Puskás öcsire úgy gondol, hogy de jó, hogy magyar ember volt.

A magyar férfi vízilabda válogatott az első világbajnokságon a csúcsra ért. Kevesen gondolták volna akkor, hogy a következő aranyéremre egészen a 10. rendezésig várni kell.

0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Felemelő, nagyszerű érzés számunkra, hogy most a magyar válogatott tagjai szólítják a dobogó legmagasabb fokára.
2: Világbajnok a magyar válogatott! 11-9-re győzött a magyar vízilabda válogatott!
3: Megvan! Nagy Viktor megfogja! Világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott!
4: Fuge kivédi! Világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott!
5: Sorozatunkban a magyar férfi vízilabda válogatott 4 világbajnoki címének történetét mutatjuk be. Ez a rész a 2003-ban aranyérmet szerző csapatról szól. Az összeállítást Kreis Bálint és Tóth Béla készítette. Az első vízilabda világbajnokság magyar győzelemmel zárult 1973-ban, éppen úgy, mint a 3 esztendővel későbbi montreali olimpia. Gyarmati Dezső válogatottja ekkor volt a csúcson. A Csapó Gábor, Faragó Tamás, Gerendás György, Horkai György és Szívós István fémjelezte együttes a moszkvai ötkarikás játékokról, további 3 világbajnokságról és 4 Európa-bajnokságról vitt haza érmet egy évtizeden belül. Ezután viszont nagy csönd következett. A 80-as évek második felére és a 90-es évek elejére elapadt az éremözön a magyar vízilabdában. Európa bajnokságon legközelebb 1997-ben, olimpián pedig 2000-ben sikerült a dobogó tetején végezni. Ezúttal is a világbajnoki címre kellett a legtovább várnia a következő aranygenerációnak. Mert hogy időközben felnőtt egy nemzedék. Amikor 1973-ban Belgrádban Csapó 3-szor vette be a szovjet kaput, akkor a következő világbajnok magyar csapatból Benedek Tibor 1 éves volt, míg a többiek meg sem születtek. A szövetségi kapitány Kemény Dénes pedig a junior Európa-bajnoki címnek örülhetett. A 90-es évek közepére viszont berúgta az ajtót az X generáció a magyar vízilabda sportban. 1993-ban és 94-ben letarolt a világot a magyar utánpótlás. A Kemény Ferenc pallírozta ifjúsági válogatott az 1975-ös 76-os nemzedékre épített. Az Európa-bajnok együttesben olyan későbbi klasszisok pólóztak, mint Fodor Rajmond, Kis Gergely, Kásás Tamás, Székely Bulcsú és Vári Attila. Közülük Fodor és Kásás már Atlantában belekóstolt az olimpia légkörébe, Horkai György hívására. Az újabb csalódást keltő eredmény, vagyis az olaszok ellen elbukott bronzmérkőzés az 1996-os játékokat követően azt eredményezte, hogy a szövetség meghirdette a válogatott kapitányi posztját. A pályázatra 4-en adták be jelentkezésüket, és az 1996. decemberében meghozott döntés többeket meglepett. A Nemzeti Sport másnapi lapszámában tudósította a történtekről.
6: Az elnökség szavazott. A végeredmény. Kemény Dénes 6 szavazatot kapott, Körgényi István 5-öt, Gerendás György 4-et. Horkai Györgyre 1 elnökségi tag sem voksolt. Majd néma csend. A meglepetés csendje. És a tollforgatók természetesen a vesztes pályázókat rohanták meg, lévén, hogy a győztes ez idő alatt Komói lakásában üldögélt.
5: Kemény Dénes évekkel később ekképp idézte fel olaszországi időszakát.
7: Komóban a játékos évek nagyon-nagyon élveztem, és nagyon boldog voltam vele. Nagyon jól tudtam dolgozni esti edzések mellett, a klinikáról le tudtam falcolni, mert ott sziesta van még Észak-Olaszországban is. Két órára, másfél órára is tudtam edzeni egyedül egy héten kétszer. Ez nekem sokat segített, hogy fizikailag jó állapotban legyek. És már rég abba hagytam volna vízilabdát Magyarországon, itt játszottam még 5 év.
5: A kemény éra első évei aranyosan teltek. Az új olimpiai ciklus első világversenyét, az 1997-es szevíjai Európa-bajnokságot veretlenül fejezte be a magyar csapat, amely a döntőben a jugoszlávokat 3-2-re verte meg. 20 év után ismét a kontinens tetején a magyar férfi vízilabda. A következő diadalra nem 2 évtizedet, hanem csak 2 évet kellett várni. A firenzei EB szeptemberi döntőjében Horvátország jött szembe.
8: 19 másodperc van hátra a mérkőzésből, akkor, amikor 14-12-re vezet a magyar vízilabda válogatott. A magyar együttes kezébe kerül a labda. Piros Péter, az 5 gólos Piros Péter, ezt kimondani, 5 gólt egy EB döntőn lőjön valaki. Adja tovább a labdát. Kis gól! 12 másodperc van hátra, 15-12 a találkozó állása, akkor amikor a horvátok visszaadják a labdát, egy távoli lövéssel próbálkoznak, és 7 magyar játékos ökle a magasban. A magyar csapat Európa-bajnok, a magyar csapat megvédte Európa-bajnoki címét.
5: Az Európa-bajnok csapat keretében nem olvasható Benedek Tibor neve. Az akkor már egy olasz klubcsapatnál légióskodó Benedeket botrányos módon tiltották el doppinggyanú miatt. A balkezes játékos nélkül is címet védett a válogatott, amely a döntőt követő ünneplés közepette sem feledkezett meg a hiányzóról. Hajdubi István közvetít.
9: És Benedek Tibi felé skandálja mindenki, hol van Benedek? Tibi, ha hallod ezt már, pedig miért ne hallod, hát ugorj be nyugodtan te is, hát az, hogy vizes leszel a legkevesebb.
5: A Sydney játékokra a válogatott gerince kétszeres Európa-bajnokként utazott. Török László a riporter.
10: Hát ilyen nincs, komolyan mondom, hogy ilyen nincs, mindenbe jön. Amihez nyúlunk, aranyjá válik, most már kimerem mondani. 24 év után ismét olimpiai bajnok lesz a magyar válogatott, hiszen Molnár doktor fölúszott, és nem fáradt el, és volt ereje belőni, és belőtte a 12. magyar gólt. Hát emlékszem, jó egy hónappal, másfél hónappal az olimpia előtt a legutolsó olimpiai bajnokcsapat tagjai, Horkai, Korrád doktor, Szívós és a többiek voltak bent a Magyar Rádió stúdiójában, és azt mondták, a leghőbb vágyuk, hogy most már végre valaki követőjük akadjon 24 év után. Aztán hátra Biros Varga Zsoltinak. Zsoltikám, ő úgy gondolja, hogy nála maradhat a labda egészen, lőjük rá, Kis Gergő, micsoda csehet megcsinál, lők, hal! Hát mondom, hogy amihez nyúlunk, mindenbe jön! Komolyan mondom, kinézett az órára, hátra volt 2 másodperc a támadásból, és rávágta a labdát, és bemegy a hálóba, hát egyszerűen csoda! Hát 13-6, hát 13-6, hát nem tudunk olyat csinálni, ami nem jönne be. Hát ilyet nem láttam, komolyan mondom. 13-6. Hát ez őrület. 10 másodperc, és vége lesz. És meg lesz, és visszaszámol mindenki itt a Sydney uszodában, itt az olimpiai bajnokcsapat. Én egyszer azt mondtam, a fele királyságomat odaadnám ezért az olimpiai bajnokságért. Hát ott tegye meg a fele, nincs királyságom. De olimpiai bajnok a magyar válogatott a döntőben. 13-6-ra legyőztük Oroszországot, káprázatos játékkal.
5: Sorozatunkban a magyar férfi vízilabda válogatott világbajnoki címeinek történetét mutatjuk be, összeállításunk a 2003-as aranyéremről szól. A férfi vízilabda válogatott 3 éven belül nyert olimpiát, 2 Európa-bajnokságot és egy világkupát. Egyetlen dolog hibázott, a világbajnoki cím. Azt hiába üldözte a csapat. 1998-ban a Percy döntőben kicsivel, de jobbak voltak a spanyolok. 2001-ben Fukuokából pedig érem nélkül 5. ért haza a magyar csapat. A 2003-as barcelonai világbajnokságot megelőző időszakot Csurka Gergely, a kemény csapatot testközelből végig kísérő sportújságíró idézte fel.
11: Az előző 2 év az azért nem megint nem sikerült jól. Ugye 2001-ben ott volt az a bizonyos Fukuokai világbajnokság, de ez egyetlen a kemény érában, amikor nem voltak. 25 tornán voltak világversenyen, ilyen EB, VB, Olimpia, Világkupa, Világliga. Ez volt az egyetlen, hogy a csapat nem volt dobogón. És ehhez jött még, ugye volt egy budapesti EB, ahol kicsit csalódott, hogy bronzére. És ehhez jött 2002, amikor Sziporkázóan játszott a csapat, de aztán volt ez a patraszi eléggé balul sikerült világliga 4-es döntő, és rá egy olyan világkupa döntő Belgrádban, ahol a jugoszlávokat, pontosan a szerb-montenegróiakat 2-szer legyőztük Belgrádban 5000 ember előtt, egyszer a csoportban, és egyszer az elődöntőben, és ehhez képest aztán ilyen halál szerencsétlen körülmények között kikaptunk az oroszoktól a döntőben. Tehát magyarán 2 év aranyérem nélkül annak a csapatnak, amelyik az előző érában, vagy az előző 4 évben ugye szinte az hozzá, hogy bárhová megy, győz. És ezért volt egy plusz a Krányébé sem sikerült annyira jól, ott is elcsúsztunk egy picit az elődöntőben, ami a barcelonai VB előtt volt nem sokkal, tehát ez egy azért a nyomás ott volt, meg hogy a VB-n, hogy VB-t akarunk nyerni, mert hogy az még nincs meg.
5: A 2003-as Krányébén bronzérmet szerzett a férfi vízilabda válogatott. Az akkori keretből 11-en utazhattak Barcelonába, a kevesebb, mint egy hónap múlva esedékes világbajnokságra. A Nemzeti Sport számolt be a keret hirdetésről.
6: Szerda délután zárodott az ajtó, és a sokat látott Margit-szigeti tornaterem csöndjében Kemény Dénes elkezdte sorolni a neveket. Újított. Ezúttal sapkaszám szerint ment, azaz Szécsi Zoltán nyugodhatott meg először. A kettes számnál dölt el úgymond az első nagy kérdés, ekkor Varga Tamás Palást tolhatta örömét, elvégre ilyenkor nem illik vehemensen reagálni. Alapvetően a hármason sem lepődhetett meg senki, Madaras Norbert élete első világbajnokságára készülhet, a négyessel Varga Zsolttal egyetemben. Ahogy mondani szokták, az ötöstől kilencesig maradt minden ugyanúgy, vagy 1997 óta. A gerinc öt igen fontos csigolyája, Kásás Tamás, Vári Attila, Kis Gergely, Benedek Tibor és Fodor Rajmund. A hétvége utántán arra is számítani lehetett, hogy a tízes sapka ezúttal Gergely Istvánnak jut, majd három nem kevésbé fontos törzstag zárta a sort, Steinmetz Barnabás, Molnár Tamás és Biros Péter.
5: A keret név sorát böngészve két dolog tűnhet fel. Az egyik Varga Tamás neve. Igen, ő az a játékos, aki egy évvel ezelőtt a Honvéd Vasas bajnoki döntőben arccsontját törte Kis Gergelynek. Az esetet a barcelonai VB idejére már rég megbeszélték a felek, lezártnak tekintve a történetet. A másik dolog Madaras Norbert. Amíg más nemzetek vízilabda sportjában imát rebegnek egy igazán jó balkezes játékosért is, addig Magyarországon mintha gombaként nőttek volna ki a földből a 70-es években a kiváló balkézzel megáldott pólósok. Kemény Dénes a Barcelonába utazó keretében három balkezesnek is bizalmat szavazott. Ennek hátteréről Csurka Gergely beszél.
11: Magyarországon ugye mindig ezt csodálják nálunk, hogy láttunk ellenfeleket, szerbeket többek között, még mielőtt ugye a Filipovics és társai megérkeztek, a görögöket éveken át, hogy balkezes nélkül voltak, mert egyszerűen nem volt egy olyan használatú balkezesük, akit be tudtak volna illeszteni úgy a csapatba, hogy ne több kárt csináljon, mint hasznot. Nálunk viszont ugye alap volt Benedek Tibor és Kis Gergő, ott volt még Kis Csaba, és ott jött Madaras Norbi. Tehát ott négyből, ugye van a manapság, ez így mindig egy idő, hogy kettőt vagy hármat viszel, és akkor csak 13-at lehetett, de Kemény Dénes úgy döntött, hogy azért egy harmadik balkezes sem rossz, mert akkor ott tud rotálni, de például az egy nagy versenyfutás volt a Norbi és a Kis Csaba között, ami végül is a Norbi javára dőlt el, miközben a Csaba is egy fantasztikus játékos volt, és ugye mindig szoktuk mondogatni, hogy bárhová máshová dobja a gólya ugyanezekkel a képességekkel, nem tudom én hány olimpián járt volna, úgyhogy ugyanúgy Európa bajnok lett volna, vagy sem, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy ez egy nagyon különleges érája volt a magyar vízilabdának, amikor ennyi jó balkezesünk volt.
5: Eljött hát 2003. júliusa, a 10. világbajnokság ideje. A helyszín Barcelona, Spanyolország.

0: Barcelona, akár csak a 92-es olimpiának, ennek a vízilabda világbajnokságnak is kiváló házigazdája volt. Csurka Gergelyt hallják.
1: Szép világbajnokság volt, tehát egy Barcelona az önmagába gyönyörű, ugye a Montjuic, ahol az olimpiai létesítményeik voltak, ott rendezték meg a VB-t, bár a csoportmeccsek, negyeddöntők azok még egy ilyen lenti tengerparti kisebb buszodában voltak. Igazándiból, ami emlékezetes volt, az rögtön ugye a csoportkör, ahol a horvátokkal voltunk együtt.
0: A sorsolás úgy hozta, hogy az első mérkőzésen azonnal az EB második horvát válogatott ellen szállt vízbe a kemény csapat. A felek jól tudták, hogy a csoport elsőségről dönt a párharc, hiszen a kvartett a gyengébb játékerőt képviselő román és kanadai csapattal volt teljes. A rangadó időpontját ráadásul az utolsó pillanatban változtatták meg, így végül délelőtt 11-kor csaptak össze a csapatok. Török László a riporter.
2: 7-6-ra vezet Horvátország. Beneleknél van a labda, Benelek kisodródva, és nyüstöli őt rettenetesen ott a horvát játékos. Egy szabad dobást kap, átível is a túloldalra, Kásás kezéről leszédül a labda. Leszédül a labda, aztán úszik vissza Kásás érte. Kásást megtámadja közben Vranyes. Kásás továbbadja Kis Gergőnek. Kis Gergő beadná a középre, de nem tudja beadni, mert Molnárt rettenetesen fogják, rettenetesen őrzik. Molnár nem tud játékba avatkozni, talán most megpróbálja megküzdeni a labdát, és megharcolta végül. Kiállítják a 7-es számú horvát játékos Szmodlakát. Szmodlaka kiállítást kap. De hát vajon, ha nem váltjuk gólra ezeket az emberelőnyöket, akkor nem érünk semmit. Az íg egy adta világon. Át a túloldalra, ott van Fodor Rajmund. Nem, lövés gól! Kásás lövése gól. Jaj, Kásás jobbat csinált. Rálőtte, hagyag eleganciával. Önmaga harmadik gólját lőtte, ezt is létszámfölényből. 7-7-re végződött a találkozó. Egy olyan mérkőzésen, amelyen lehetett eső, lehetett hó. Most oda megy a két edző, kezet ráz egymással. Nagy csata volt. Nagyon nagy mérkőzés, megvallom őszintén, hogy az imént akkor, amikor megkapta a labdát Kis Gergő, és ragyogóan lőtte el, én abban a hídben voltam, hogy bejut a hálóba, Vicsár azonban megakadályozta. Magyarország, Horvátország, 7-7, ez a végeredmény.
0: Döcögősen indult tehát a kezdés. A vereséget elkerült a magyar csapat, azonban árulkodó jelei voltak a kereten belül annak, hogy mentálisan még nincs ott a VB-n a válogatott. Erről beszélt Kemény Dénes is bő 2 évtized távlatából.
3: Nyilván ez is egy nyomás volt, mert el is várta tőlünk a közvélemény, hogy meglegyen, ugye elkezdték ezt az egész helyzetet ilyen tenisz hasonlattal Grand Slamnek nevezni, hogy legyen meg az összes aranyfajtánk, világkupa, EB, VB, olimpia, és ebből a VB hiányzott. De inkább én azt érzékeltem, hogy de egyik esélyesebb voltunk a tornának, nem az egyetlen. Rögtön a nyitó meccsen a horvátokkal nagyon fontos volt, hogy győzzünk, vagy legalábbis ne kapjunk ki, mert egyértelmű volt, hogy a csoport elsőség az egy könnyebb ágat jelent majd a döntőig. Nem különösebben játszottunk, egy délelőtti meccs volt, nagyon meleg volt. A víz is, a levegő is, ugyanúgy a horvátoknak is, de egy ilyen álmos, úgy mondjam, hogy hülye meccs volt. Menet közben úgy látszott, hogy nincs igazán rendben a csapat gondolkodása. Nem tudtuk kellő pillanatokban a legjobbat nyújtani, illetőleg, minthogyha olyan kicsit olyan egymásra várt volna a csapat, egyik játékos a másikra. Nem tipikusan úgy játszottunk, ahogy korábban szoktunk.
0: A további két csoport mérkőzés reggel 9:30-kor kezdődött. A korai időponthoz való alkalmazkodás jegyében a szövetségi kapitány előírta, hogy a játékosok kezdjék a napot a tengerben. A horvátok elleni döntetlen után 2 nappal Románia volt a rivális. A találkozó jelentőségére így emlékezett vissza Kemény Dénes.
3: Jött egy olyan magyar-román, ahol egyértelmű volt, hogy a csoport elsőséget a döntetlent követően a gólkülönbség fogja eldönteni. Most ezen a mérkőzésen az összes előzetes tervünkkel szemben egy kicsit kapkodva, villámgyorsan el akart a csapat húzni több góllal, hogy a végén meglegyen egy nagy gólkülönbség, így meg nem lehet vízilabdázni. Úgy lehet nyilvánvalóan egyértelműen nagy gólkülönbségű eredményt elérni, hogyha az embernek ez a célja, hogyha lépésről lépésre megy, jó védekezik, nem hibázik gólhelyzetekben, és akkor egyre jobban kinyílik az olló. Ehhez képest ebben a nagy hambekaplak gondolkodásba azt vettük észre a harmadik negyed elején, hogy a román csapat vezet, nem úgy gólkülönbség, nem javítunk, hanem vesztésre álltunk. innen, hát nagyon nagy hajrával sikerült végül 4 góllal nyerni, de hát az eredeti tervekhez képest úgy éreztük, hogy a horvát csapat ezt a meccset sokkal stabilabban fogja hozni, és hát magunkba szálltunk, és szerintem ez volt a fordulópont. Tehát kellett egy olyan, a mi szempontunkból tragikus, vagy legalábbis nagyon nagy csalódást okozó mérkőzés, egy olyan eredmény, amivel a csapatnak meg volt az apropója, hogy magába nézzen. Az addigi önkritika az nem igazán működött, itt viszont nagyon is. Következő részben aztán már sikerült sokkal jobb gondolkodással játszani, jött egy Kanada meccs, egyértelmű volt, hogy megnyerjük, de már más csapat szállt a vízbe, és végül sikerült megszerezni az első 7 gól különbséggel, és utána jöttek a kiki meccsek.
0: A nehézségek ellenére csak sikerült felőrölni a román válogatottat, amelyet 4 gólos különbséggel 9-5-re vert meg a magyar együttes. Kanada ellen ennél könnyebben hozták a kötelezőt kásásék, 13-3 közte 10. A csoport elsőség az ezután következő horvát-román összecsapáson dőlt el. Csurka Gergely.
1: A románok nagyon jól tartották magukat, 3/4 át X körüli volt a meccs. Szóval a negyedik negyedben nagyon komolyan a bírók elkezdték tolni a horvátokat, de tényleg, szóval nem volt ilyen iszonyatosan feltűnő, csak olyan tendencia volt, hogy ugye könnyebben adják a kiállítást, kontrafalt és így tovább. És a vége az lett, hogy amikor elindult az utolsó, nem tudom én, X másodperc, akkor már csak 1 gól kellett nekik, és végül született egy olyan ítélet, amiből eljöttek, egy ilyen lefordulás félesége, csak nem tudta végigvinni a horvát játékos úgymond lóbáig az ígyszert, hanem el kellett lője 5 méterről, de ettől még egyedül állt a kapussal szemben, de a sors omnyiban igazságot szolgáltatott, hogy ketté törte a felső lécet, így nem lett meg az a bizonyos gól, amivel ők lettek volna az elsők. Úgyhogy mi kerültünk a könnyebb ágra, relatíve. Hát azért ugye utóbb kiderült, hogy azért a görög csapat, amelyiket azelőtt vett át Sandro Campagna, az olaszok kiváló edzője, ugye oda szerződtették, hogy a következő évi aténi olimpiára egy igazán jó ütőképes férfi csapatuk legyen.
0: Na de ne rohanjunk ennyire előre. Bár a csoportgyőzelemmel egyszer s mint a negyed döntőben találta magát a válogatott, amelynek legközelebb 4 nap múlva volt jelenése tétmérkőzésen, de a meg annyi feszültséggel eltöltött csoportkör után ideje volt kiereszteni a gőzt. A csapat a Sydneyben már bevált módszerhez nyúlt. A játékosok a nyakukba vették a barcelonai éjszakát. A lehetséges történésekről Csurka Gergely írta a Győzelemre születtek című kötetében.
4: Aki végigolvasta az előző esztendők történéseit, annak talán van valami halavány benyomása arról, miken mentek át ezek a játékosok. S talán megérti, miért sikerült a feszültségoldó buli minden addiginál vadabbra. Olyan vadra, hogy Szécsi Zoli megfogalmazása szerint, ha volna akta, amely a részleteket tartalmazza, azt 70 évre kéne titkosítani. A számlán szereplő 50 tekile az egyetlen olyan kiszivárgott tény, amely azt támasztja alá, hogy aznap este iszonyatos mennyiségű feszültségtől sikerült megszabadulni.

0: ebben az összeállításban a 2003-ban világbajnokságot nyerő férfi vízilabdázók történetét mutatjuk be. A negyed döntőben Szlovákia nem jelentett akadályt, egy negyed után már 5-0-ra vezettek a mieink, a 13-5-ös végeredmény jól jelzi a két csapat közti tudásbéli különbséget. A győzelem után Fodor Rajmund nyilatkozott Török Lászlónak.
1: Esélyeshez méltó játék, esélyeshez méltó győzelem.
2: Hát igen, a papírforma szerint mentünk a vízbe is, és úgy is alakult a mérkőzés.
1: Úgy kezdtetek, szóval egy percig nem hagytatok kétséget, afelől 5-0-ás első negyed meghatározott mindent.
2: Meg akartuk határozni a mérkőzést az első negyeddel, ez sikerült is, úgyhogy utána már tényleg nem, úgymond nem volt nagyobb gondunk, játszottunk egy mérkőzést, ami érdekes módon egy egyenes kiesés volt egy világbajnokságon a legjobb négybe kerülésért.
1: Erre mondom azt, hogy ezt viszont ki kellett érdemelni. Tehát meg kell nyerni a csoportmérkőzéseket, meg kell nyerni a csoportotokat, hogy a könnyebb ágra kerüljetek.
2: Ez így igaz, mindent ki kell érdemelni, mindenért vért kell izzadni, meg kell küzdeni. Elég, ha csak arra gondolok, hogy 2 évvel ezelőtt ugyanez a mérkőzés az olaszok ellen volt, és 3-2-re végződött, nem a mi javunkra. Tehát, hogyha belegondolok, akkor óriási megkönnyebbülés van már bennünk, hogy így alakul ez az egész.
1: Sőt, én tovább megyek. Fukuokában vért izzadtatok, a szlovákok ellen 1-0-os győzelem volt.
2: Ez így igaz. Ez van. Most sokkal egységesebbnek, sokkal jobb tőképesebbnek érzem a gárdát.
0: A Szlovákia elleni negyeddöntő a kapuban taposó Gerge István számára bírt különös érzelmi töltettel. A dunaszerdahelyi születésű vízilabdázó az előző VB-n még a szlovák válogatott sikeréért küzdött, ráadásul a barcelonai medencében a túloldalon játszó öccse Mihály lövéseivel is farkas szemet kellett néznie. Az elődöntőben a világbajnokság meglepetése a kellemetlen ellenfélnek bizonyuló görögök következtek. Csurka Gergely.
3: Az elődöntő, az a klasszikus, rettenetes vértizzadás. Végig ők vezettek, mákos gól volt, utólag Kemény Dénes kapitány ugye mondta, hogy volt egy olyan, amikor úgy a kapus válla bement, hogy amikor az ember bizonyos tapasztalatai azt sugalják neki, hogy igen, szóval ez egy ilyen üzenet, hogy ez már nem a mi napunk, csinálhatunk bármit, de aztán valahogy csak kibosztultak az X-et, akkor még ugye nem 5 méteresek voltak, hanem 2-3 perc hosszabb, és ott sikerült úgymond kicsit úgy megtáltosodni.
0: Na hát ennek a megtáltosodásnak a pillanatait Török László segítségével elevenítjük fel.
4: 7-6-ra vezet Görögország válogatottja, hát nem is mindig, de azért többször vezettek a görögök, mint mi. Egy gól előny a hosszabbítás első percében. Ott a labda most Beleleknél, Belelek kiemelkedik a vízbe, aztán előre megy, rá fogja lőni, ő is rá tudja lőni, lő gól! Gól, gól, gól, gól, gól, gól! Beleleken is láttam. Beledek harmadik gólja. Megint Kis Gergő kapja. Kis Gergőre kiront Afrudakis. A 2 7-es csatája, aztán a 2 5-ös csatája. Kis Gergő be akarja játszani a centerbe. Bejátszotta a centerbe. De Molnárt nem hagyják hozzáérni a labdához. És Maciszt kiállítják. Macisznak most már végképp a harmadik kell, hogy legyen, hogyha őt állítják ki. És az ember előnyben lássuk csak, mit tudunk itt kezdeni a labdával. Ott van Kis Gergőnél, Kis Gergő le a jobb oldalra. Egy nagyon gól bejátszik, gyönyörű gól! Kis Gergő Benedek be középre, és Vári, hogy játszottuk ki? Ezt mondom, hogy ez a csapat, ez úgy tud játszani, mint senki a világon. De csak akkor, hogyha játszunk, 8-8 a mérkőzés állása. Kásás visszajátszik Várinak, megint Kásásnál van a labda. Kásástól többen kérik, Kásás úgy csinál, mintha beadná középre, aztán Vári adja be, és egy kiállítás. Skizasznak el kell hagyni a játékteret, ezt az ember előnyt, drága fiúk, lőjük be, könyörgöm, nagyon könyörgöm. Ott van a labda, most már lent a bal oldalon, onnan egy visszajátszás. Biros ráijeszt, nem lő, Kis Gergőnél van a labda, Kis Gergő kiemelkedik, lő, gól! Kis Gergő csapkodja a vizet! Végre vezetünk! Kis Gergő második emberelőnyből lőtt gólja, és végre nálunk az előny, olyan-olyan hosszú idő után. Kampánya reklamál, mert labdát szereznek a görögök, vége, labdát szerezhetnek a görögök, világbajnoki döntős a magyar válogatott!
0: Akár csak 5 esztendeje Pörz után Barcelonában is a világbajnoki cím kapujába jutott a férfi válogatott. Már csak be kellett bújni az aranykapun. A bejáratot viszont a minden hájjal megkent olaszok torlaszolták el. A döntőt július 26-án rendezték késő este 10:30-es kezdéssel. A görögöket a csoportban 5 góllal megverő, a 4 között Szerbia és Montenegrót búcsúztató Olaszország várt a kemény csapatra. Csurka Gergely sportújságíró beszélt az olasz csapat szerepléséről.
3: A Krányi EB 9-ek lettek, itt pedig elindult egy menet, és akkor már szerb Montenegrónak hívott, de még ugye mindenki által csak jugózott csapatot óriási küzdelemben sikerült az elődöntőben legyőzniük. Úgyhogy egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen eléggé homogén olasz csapat volt, nagyobb sztárok nélkül, de nagyon jól játszottak, és nyilvánvaló volt, hogy a céljuk egyértelmű, hogy ölni a magyar játékot. Ennek megfelelően az egész meccsen gyakorlatilag csak emberelőnyből lőttünk gólt, az viszont a csapatnak a dicsérete, hogy igen jó százalékban lődöztük be az emberelőnyöket, és volt egy pillanat, amikor már 8-6 volt ide a negyedik negyedben, aki esetleg így visszaemlékszik, a nemzetaranyai filmben is benne volt az jelenet, ahogy Kásás Tamás csókolgatja az alkarját, ezt a csodálatos gólörömet akkor találták ki, mert akkor ugye az volt az érzés, hogy ez meg lesz, és ehhez képest visszajöttek.
0: Visszajöttek. Innentől kezdve pedig Török Lászlói a szó.
4: Molnár doktor a középkezdésnél. A Ria-Ria Hungária biztatás hallatszik. Persze fütty is hallatszik, mert az olaszok fütyülnek. 8-8 a mérkőzés állása. 29 másodperc a támadás időből hátra jövő, a játékidő pedig 32 másodperc, ami van hátra. Ott a labda Kásás kezében. Kásás, Fodor, majd visszajátszik Birosnak. Biros megint megkapja a labdát Kisgergőtől. Aztán Kisgergő kapja meg. 17 másodpercig támadhatunk. Biros, nagyon nagy a felelőssége annak, aki ellövi a labdát. Biros kapja meg újból. Biros és Kisgergő adogat. Benedek kapja meg ebben a pillanatban. Már csak 7 másodpercig támadhat a magyar együttes. Biros bejátszás, és lövés mellé Molnár! Jézus ereje! 13 másodperc a hátralévő játékidő, és az olaszok támadhatnak, az olaszok jöhetnek előre. Még 9 másodpercig támadhat az olasz válogatott. 8-6-ra vezettünk, most 8-8 a mérkőzés állása. Hol van már a két gól előnyünk? 3 másodperc a vége előtt lövés, Szécsi véd! Itt a vége! Jézus Mária, hosszabbítás! Kezdődik a hosszabbítás első félideje. Madaras Norbert úszik a mieinkről, és Fiorentini hát egy fél méterrel előbbről indult, ezt most én mondhatom nyugodtan, hiszen egy vonalban vagyok az olasz kapuval, és el is hozza a labdát. El is hozza a labdát, egy csöpnyi pimasság, de kérem, ezt minden pólós megteszi. És emberelőnyben a magyar válogatott, a kezdet-kezdetén ragyogóan lőttük az emberelőnyöket. Kásás kapja meg most, Kásás lejátszik Fodornak. Fodor teszi tovább Kisgergőre, Kisgergő ide le a jobb oldalra Madarasnak. Madaras vissza megint Kisgergőre, Kisgergő Madaras, Madaras meg középre lövés, gól! Piros Péter, de gyönyörűen játszottuk ki! Én mindig azt mondom, ha ez a válogatott tud játszani, akkor ennél szebben vízilabdát nem játszanak a világon. Biros Péter csodagóljával 9-8-ra vezetünk. Birosnál, Biros már is teszi tovább Kisgergőnek. Egy kiállítás az olasz válogatottból, és Postiglione most már kipontozódott neki is, ez a harmadik kiállítása. És ezt, hogyha gólra tudnánk váltani, akkor meg lenne a csoda. Madaras visszateszi a labdát Kisgergőnek, Kisgergő Birosnak. Biros le oda a bal oldalra, aztán újból visszakapja Kásástól. A jobb oldalra kerül a labda, a Kásás kapja meg. Kiveri ellőni, drága fiú, kiveri ellőni, lövés. Gól! Nem mertem kimondani! Nem mertem kimondani, mert ez az átkozott gólbíró itt ül előttem! De Madaras Norbi betalált a hálóba! Madaras! Harmadik gólja, 10-8, másfél perc van hátra! Elérhető közelségben a világbajnoki aranyérem! Rátnál van a labda, Rát visszajátszik oda Angelininek. Angelini játékba hozza most megint Rátot. Utolsó perc kezdődik meg a mérkőzésen, és kiállítanak egy magyar játékos. Hogy ki lesz most, én nem tudom, de nem is érdekel. Lövés mellé! Teljesen mindegy, hogy kit állítottak ki! Teljesen mindegy, talán Fodor Rajmundot, de most már vissza is jöhet. 10-8-ra vezetünk, szép az este, gyönyörű az este! Háj, egy barcelonai éjszaka, 10-8-as magyar vezetés a hosszabbítás második félidejének utolsó percében. Madaras Norbert, a másik hős, mert voltak hősei ennek a mérkőzésnek, Szécsi Zoli mindenképpen, Madaras Norbi mindenképpen, Benedek, akit rát megpróbál beleverni a betonba, nem Benedek, azt, hanem Kásás Tamás. Nézzék el nekem, most már mindegy, hiszen Kásás Tamásnak két góllal vezetünk. Ez a csapat még nem nyert világbajnokságot, ez az egyetlen aranyérem, ami hiányzik a srácok vitrinjéből, és most meg lesz ez is, mert 20 másodperc a hátralévő játékidő. Az olaszok jönnek, felúgónál van a labda, felúgó megpróbál betörni, és van egy kiállítás, egy újabb kiállítás, szerintem Benedeket küldik ki. 15 másodperc, lövés, gól! Ezt kérem, Angelini lőtte! Angelini góljával tehát egy gólra szűkül a magyar válogatott előnye, de csak 15 másodperc van hátra. Jöhetnek előre a mieink, jöhetnek a mieink, de már csak 7 másodpercig. Előre kerül a labda. Közben pedig a játékvezetők sípolnak. Miért sípolnak? Az olaszok azt mutatják, hogy valamit ítélt Bokkelman játékvezető. Hát kérem szépen, ezért nem jó a vízilabda, hogy mondjam csak, körítése. Mert annyi a magyarázkodás, annyi a zsűrihez való szaladgálás. A játékvezetők most a zsűrivel egyetértésre jutottak. Azt mutatják, hogy jöhetnek előre a mieink. Legalábbis remélem, hogy ezt mutatják. Az olaszok reklamálnak, már mindenki reklamál. Aztán fölmutat egy négyest a játékvezető, hát őszintén szóval fogalma nincs, aztán előre sétál, és aztán azt mutatja, hogy 4 métereshez jut a magyar válogatott.
0: Hogy mit ítélt a holland játékvezető, és milyen cselhez folyamodtak az olaszok, arról Csurka Gergely beszél.
3: Ugye volt a végén még egy ilyen kis, az akkor bevezetett timeouttal való visszaélést még nem büntették úgy, ahogy manapság, hogyha valaki direktél rosszul timeoutot, akkor a labdát nem tarthatja meg a csapat, akkor még az volt, hogy az ember megreszkírozta, hogy nincs nála labda, a timeoutot kér, akkor, vagy, akkor megadják, és ha kihagyja a másik csapat a 4 méteres vagy az 5 méterest, akkor még van egy esélyed ezzel, egy dupla vagy semmi alapon, hogy vezess egy támadást.
0: És most újfent Török László.
4: Ott van a labda Kis Gergő kezén. Kis Gergő kinéz. Gól! Itt a vége, ez volt a kegyelemdöfés. Ez volt a kegyelemdöfés. Hiszen a magyar válogatott immár ismét 2 góllal vezet. Kedves hallgatók, 7-es másodperccel a vége előtt. 30 évvel első és eddig egyetlen világbajnoki győzelme után 2 góllal vezet a magyar vízilabda válogatott Olaszország ellen. Indulnak előre az olaszok, nem indulnak előre, rálövi a labdát, fölé száll. Szécsi Zolinál van, ez aztán Szécsi, nem kell messzire dobni. Így van, oda Bíros Petinek, dajkáljátok meg, drága gyerekek! Világbajnok a magyar válogatott! Kemény Nénes a medencében, ruhástól beledönték, 11-9-re győzött a magyar vízilabda válogatott. Arany, arany, arany, arany, arany!
0: A magyar vízilabda sportnak 30 évet kellett várni a második világbajnoki aranyéremre. A férfi válogatott 8 tagjának pedig ezzel lett teljes az aranykollekciója. Köztük annak a Kásás Tamásnak, akit az ünneplés pillanataiban Barta Gábor kérdezett.
5: Tamás, gratulálok! Na most már tényleg megnyertél mindent. Felfogtad?
6: Megnyertünk mindent, nem válaszolhatok tényleg, egyszerűen határtalan az örömünk, minden áram akartunk nyerni ezt a VB-t, ezt a döntőt, úgy jöttünk ki a puszulába, hogy nem kaphatunk ki, egyszerűen vérben forogtak a szemeink, és borzasztóan boldog vagyok.
5: Ennyire kivoltatok éhezve a győzelemre?
6: Hát szerintem úgy, mint minden magyar. Úgyhogy megvan, ez a lényeg, megvan, és minden megvan.
0: Nem csoda hát, ha felfokozott hangulatban várták haza a szurkolók a világbajnok válogatott tagjait.

0: hazaérkezés pillanataiban szólaltatta meg Kis Gergelyt Tóth Kata.
1: Itt elhangzott még egyszer a himnusz, most nem érzékenyültél el?
2: De nagyon. A himnusz az mindig elérzékenyíti a magyar szíveket.
1: Amikor Barcelonában megszólalt a himnusz, egy egész ország a te könnyeidet törölte ott a dobogón.
2: Igen, újra szüleimre és a feleségemre gondoltam, amit most már a kislányomra, ugyanúgy, mint Sydneyben, mert neki köszönhetem, hogy eljutottam ideig.
1: Karöltve sírtatok, zokogtatok és örültetek is.
2: Nagyon, nagyon nagy feszültség volt bennünk, hiszen ez a harmadik világbajnokság együtt ennek a csapatnak, legalábbis a magjának, és nagyon vártunk erre az aranyéremre.
1: Amennyire ti vártátok az aranyérmet, a hallgatók, akik most ott ülnek a rádió készülékek előtt, annyira várják a ti szavaitokat, annyira figyelnek benneteket, hisz itt is nagyon sokan harcolnak értetek, ugyanúgy, mint ti a medencében, ki tollal, ki géppel, ki kamerával, ki mikrofonnal.
2: Igen, nagyon örülünk, hogy ilyen sokan érdeklődnek irántunk, és nagyon nagy büszkeség, hogy ideig eljutottunk.
1: Mi lehetett a sikernek a titka? Mi volt az a plusz, amivel a mi csapatunk sokkal jobb volt, mint a többiek?
2: A magyar akarat.
1: Csak ez?
2: Hát a tudás persze, de nagyon nagy szív kellett hozzá.
1: Kemény Dénes a hosszabbításkor mit mondott nektek? Visszaemlékszel még, amikor volt a hosszabbítás előtte, mit mondott, hogy kibírjátok még ezt az idegölő 2-3 percet?
2: Nem szabad akciógolt kapni, az volt az első szempont, és az, hogy a védekezést nagyon jól csináljuk.
1: Ezt nagyon sikeresen végre is hajtottátok.
2: Igen.
1: Kislányoddal. Már tudtál találkozni itt?
2: Igen.
1: Itt van most valahol?
2: Igen, itt van mögöttem.
0: A VB győztes keret 8 tagja a barcelonai siker után büszkén mondhatta el magáról, hogy megcsinálta a vízilabda Grand Slamjét. Benedek Tibor, Biros Péter, Fodor Rajmond, Kásás Tamás, Kis Gergely, Molnár Tamás, Steinmetz Barnabás és Vári Attila az olimpiai, világ és Európa bajnok, valamint világkupa győztes játékosok exkluzív körének tagja lett. És egy kicsit még érdemes visszatérni a fináléra, mert akárcsak 1973-ban a szovjetek elleni sorsdöntő összecsapásnak, a barcelonai döntőnek is volt egy váratlan hőse, Madaras Norbert. Az olasz kapuba háromszor betaláló Madarasról Kemény Dénes beszélt.
3: A világbajnokságon normálisan játszott, voltak nagyon jó momentumai, de az, hogy a döntőben mekkorát robbant, az igazából, megmondom őszintén, az mindenkit meglepett, mert megbízhatóan jól játszott, de hogy ennyire vezéregyéniség legyen egy ilyen fontos mérkőzése, mint egy világbajnoki döntő, ezt mi se gondoltuk, de úgy értem, hogy játékostársak, vagy akár én a kispadról.
0: A világbajnok Madaras Norbertet már itthon kérdezte Barta Gábor.
4: Nyugodtan mondhatom, hogy te voltál a döntő egyik hőse.
5: Köszönöm szépen, így alakult, hál' Istennek. Mint összejöttek a viket, előttem, amit gondoltam.
4: Válogatottban azért mondhatjuk, hogy ez az első nagy sikered.
5: Hát abszolút az első, sőt szinte az első igazán sikernek mondható az EB harmadik hely, az azért nem egészen az.
4: Hogy érezted magad a vízben? Milyen volt a világbajnoki döntő?
5: Nagyon jó volt a hangulat, de igazából közben nem nagyon tud az ember azzal foglalkozni, hogy most a világbajnoki döntő van. Nagyon, nagyon kell figyelni, úgyhogy ez nem jut eszébe.
4: A világbajnokok kapnak egy ilyen kabala figurát, hitted volna, hogy te is kapsz?
5: Hát bíztam benne, főleg az utóbbi napokban.
4: Ennyire jól ment a csapatnak? Ennyire együtt volt a csapat?
5: Nem, hát ez egy nagyon jó csapat, és nagyon kis dolgokon múlik. Bíztam benne, hogy a fontos pillanatokban oda tudunk majd figyelni, és ez az egy-egy gól ez felénk fog billenni.
4: Most abszolút olyan tagja voltál a válogatottnak, aki új lendületet hozott a csapatba. Te is így érezted?
5: Hát eddig ezen egyáltalán nem gondolkoztam, hogyha így van, annak nagyon örülök, de nem tudom, majd gondolkozom rajta.
0: A barcelonai sikert a kemény korszakban két olimpiai arany, két VB ezüst, egy EB ezüst és két EB bronz, világkupa, valamint világliga érmek követték. Kemény Dénest hallják.
3: A döntő hosszabbításban, de végül meglett, ugye nem csak a Norbi játszott, az egész csapat nagyon jól játszott, nagyon furcsa bíráskodás volt, csomó kipontozódással. A végén már csatárok látták el a védő feladatokat. Sikerült győzzünk, utána ennél már magabiztosabb játékkal megnyertük a világliga döntőt New Yorkba, szintén az olaszok ellen játszottunk a döntőben, de ott már nem volt szükség hosszabbításra. Következő évben jött egy újabb világliga győzelem, szerbeket vertük a döntőbe Los Angelesben, majd jött az aténi olimpiai döntő, ami ugye emlékezetes, mert nagyjából végig hátrányban voltunk, utolsó 3 percben sikerült aztán a mérkőzést megfordítani a döntőben szintén a szerbek ellen. Itt egy zsinórban 4 aranyérmet nyert a csapat, és a következő olimpiai ciklus végén szintén sikerült az aranyérem, úgyhogy menet közben mindig dobogon voltunk, de aranyérmesek egyszer sem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a zsinórban 4 arany a 2003-2004-ben ez azért volt fontos, mert amikor a következő 3 év csalódásai voltak ezüst vagy bronzérem, akkor azért mindig volt miből meríteni, hogy mindig is tudtuk, hogy képesek vagyunk a győzelemre, mert nem olyan régen volt egy ilyen két évünk, hogy két egymás követő évben dupla aranyérmet sikerült összehoznunk.
0: Világbajnokságot viszont nem nyert többet a kemény csapat. Barcelona 10 év múlva ismét világbajnokságot rendezett. A tornán Madaras Norbert játékosként, Benedek Tibor mint szövetségi kapitány vett részt, de az már egy másik történet.

Sorozatunkban a magyar férfi vízilabda válogatott 4 világbajnoki címének történetét mutatjuk be. Ebben a részben a 2003-as diadalról hallhattak, Krejsz Bálint és Tóth Béla tolmácsolásában.

Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hackfly, boss, walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High.

0: Jam High.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on
1: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Vége a mérkőzések, szentületes, a ragyogó diadal!
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: itten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. A témánk pedig Vas Imre, az atya. Vendégeink pedig Gele István, Pipi, Puzgó József, Buzega, műsorvezető Szegő Tibor, Tibi. Azért mondom a beceneveket, mert ezeknek mai beszélgetésünkben szerepe lesz. A műsort azért készítjük, mert Balai Attila főszerkesztőnk, amikor Kovács Ivánnal készítettem a Bajnokok című műsort, felfigyelt arra, hogy milyen szeretettel beszélt Iván az atyáról, Vas Imréről, és kerestünk két olyan szakértőt, akinek vannak személyes élményei, illetve ismeretségi körből is élményei, és ezért hívtuk őket. Pipit kérdezem először, Gele Istvánt, hogy te hogyan emlékszel vissza rá,

0: Ugye azt tudnunk kell, hogy ő alkotta meg azt a kvázi tankönyvet, amiből a mai napig is tanítják a párbajtört.
1: Hát az, hogyha az egy rendkívüli ember volt, azt kell, hogy mondjam, hatalmas tisztelet övezte mindenki részéről, és egy nagyon egyenes, és egy kicsit olyan katonás, de jó humorú, és egy vezérember volt. Nem tudok jobbat talán mondani rá.
0: Hozzunk be még egy becenevet, ő Fusé, ugye Udvarhelyi Gábor, aki szintén mesterének tekintette, és Buzgó Józsefhez fordulok, hogy neked melyik korból vannak emlékeid az atyáról?
2: Én 19 évesen kezdtem el, 19 és fél évesen öttusázni, de akkor a Pipi meg a Fusé már ugye javában menő vívók voltak. Ők kezdtek el velem foglalkozni egyébként, mint párbajtörvívóval. Tőlük kaptam az első iskoláimat, és az atya akkor a Nemzeti Sportcsarnokban Kulcsár Győzőnek és a többi menőnek, nem Ere Zoli már nem volt akkor, de a Kulcsár Győzőnek ott adott iskolát, ami megdöbbentő volt számomra, mert maszk nélkül iskolázott a Győző. Ez körülbelül olyan, mint egy kerék nélküli Forma 1-es autó, hogy az nem létezik, de olyan hihetetlen technikai tudás volt, amit ámulva néztem, és amit a Pipi az előbb nem említett, ami a leges, legnagyobb emlékem az atyáról, az az, hogy már széken ülve képezte Pető Lacit, aki Ausztráliába él, a Fusét, Udvarhelyi Gábort, és a Pipét az MTK vívóterembe, ilyen átmeneti időszakban, amikor senki nem volt a terembe, állni már nem tudott az atya, de ült, és ott képezte őket a világ legképzettebb vívómesterei, plusz a Réka lányom, aki megtanulta az atyának a rendszerét, mert az valami elképesztő, 880 féle gyakorlatot, de a Pipi ezt jobban tudja elmesélni. Szóval az atya, amikor bementünk a terembe, akkor gyakorlatilag, most nem azt mondom, megfagyott a levegő, de az emberben megállt az ütő, amikor a Vas Imrét meglátta. Egész elképesztő volt az az ember, pedig ha jól tudom, már pedig jól tudom, hogy vívó igazából versenyszerű vívó nem volt.
0: Egyébként, ha már a terembe lépésről beszélünk, neked van történeted arról, hogy igen, nem is lehetett akartam, mindenhogyan bejönni a terembe.
1: Közbeszólni, hogy két dolog, ugye egyik a Buzega említette, hogy hát a Kulcsár Győző az maszk nélkül iskolázott az atyával. Ez nagyon érdekes dolog, mert senki a világon nem csinált ilyet. Tehát gondolom, hogy az atya gyerekkorától kezdve nevelte a Győzőt, és valahogy ez egy ilyen megszokott dologgá vált. Viszont nagyon érdekes, ugye én láttam, amikor iskoláztak, és akkor egyszer csak megfordul az atya, és azt mondja, hogy egy ilyen akció, variáció után, hogy hát majdnem kiszúrtam a szemét. De hát, ugye nyilván mind a kettő olyan klasszis volt, és olyan pengevezetéssel, hogy hát ilyen nem fordulhatott elő.
2: De most gondoljunk bele abba, hogy ha ezt valaki megmerte volna csinálni rajtuk kívül, azokat 20 évre kitiltják a vívóteremből. Tehát ez egy olyan elképzelhetetlen dolog a mai napig, hát hogy a gyerek maszk nélkül próbál, tehát még szúrópárázni is nehezebb.
1: Nem
2: lehet, ugye, mert a kisebbik lányomnak, a Rékának volt egy olyan, hogy szúrópárázott maszk nélkül, visszapattant, eltört a pengéje, visszapattant, és hát mondjuk ennyi múlt, hogy az egyik szemére nem lett vak.
0: De például a teremben nem lehetett bejönni sapkában.
1: Hát az természetes volt, ugye. Az atya az ilyen apró dolgokra nagyon adott. Ugye hát nyilván, mint régi spotiban, ez a Ludovikai Sporttiszti Képző Intézet volt, ahol ugye nagyon sok régi vívómester ott tanult, és ott lett igazából vívómester. Ezeknek ez a vonalas, tehát fegyelmezett mindenféle dolgokra nagyon adtak, ez megmaradt. És volt olyan, egyik haverunk volt éppen, a Hubai Laci, aki jött hozzánk valamiért, meg szeretett volna vívni is, mert vívott is mellesleg, és hát sapkába bejött, az atya meglátta, azt mondta, na, ez soha többet be nem teheti ide a lábát.
0: Ugye Buzega tudja, hogy óhatatlanul az öttusázók is a keze alá kerültek valamilyen igen. formában, és volt talán egy Balog nevű, nem ja, Gábor, nem, hanem a korábbi időben vele is volt valami összetűzése.
1: Nem, mivel együtt edzett a vívó válogatott, az öttusa válogatottal. És volt egy öttusa válogatott, a Balog Bonzó, nem is tudom mi a keresztneve, mert mindenki csak úgy ismerte, hogy Balog Bonzó. A Balog Bonzó öttusa válogatott kerettag volt, de hát borzalmas volt, ahogy vívott. Tehát vonaglott jobbra-balra a páston, húzta, vonta magát, nem tudom mi. És az atya azt mondja, hát ezt nem tudom kitiltani, pedig ez borzasztó, amit itt csinál.
0: az ő tevékenysége alatt egyébként olyan vívók szereztek Magyarországnak dicsőséget, mint Sákovics József, Bárány Árpád, Marosi József, Gábor Tamás, Berzsenyi Barnabás, aztán a már említett Kulcsár Győző, Fenyvesi Csaba, Nemere Zoltán, Schmidt Pál, Osztrich István, B. Nagy Pál. Mi lehetett az, ami azzá tette őt, ami lett? Tehát beszéltünk már itt arról, hogy vonalas volt, beszéltünk arról, hogy elképesztően értett a tanítványai nyelvén, de mi volt az ő kisugárzása?
1: Nem csak a kisugárzása volt, hanem ami nagyon fontos, és amit később Józsi említette, hogy ugye oktatott minket, már hármunkat, amikor már idősebb volt, hogy elmondta azt, hogy hát mi a lényeg az egésznek. Tehát ő egy rendszert épített föl, és rendszerbe dolgozott. És ezt a rendszert adta át gyakorlatilag minden tanítványának. Ebből talán a legérdekesebb az, hogy aztán nyilván minden tanítvány ebből tovább lépett már olyan szempontból, hogy a saját egyéniségét is belevitte, de talán azt lehet mondani, hogy az Osztrich volt az, aki abszolút az atya iskolát vívta. Tehát ezt a kiszámított, vonalas, egyenes, mindenről a megfelelő technikai dolgokat tökéletesen végrehajtva, ugye ő is olimpiai bajnok lett. A Győző a maga bohémságát vitte bele, a Nemere azt a kőkemény, vidéki, jó értelemben paraszt egyenességet, ugye, tehát mindenki más, de viszont a rendszert azt mindenkinek megtanította.
2: Na, hogyha bele kell gondolni, bocs, hogy belekotnyeleskedek, hogy 880 ezer akciót.
1: Nem. 80 ezer 800.
2: Bocsánat, 80 ezer 800 akciót. Tehát már annyira nagy az atya, hogy már azt is el tudom képzelni. Most el lehet képzelni, hogy az egyenes szúrástól a kontraparád riposztig, ami már egy nagyon bonyolult akció, ezeket leírta. Az atya. Ugye otthon még épp beszéltünk a Pipivel, hogy ma reggel a Brüggölőbe, hogy a
1: iránytű? Arra gondolsz?
2: Hogy a nagymamával otthon.
1: Nem a nagymamával, az anyjával.
2: Édesanyjával.
1: Fakanállal gyakorolta végig, játszották végig. A mindenféle akciót, hogy a második kontrariposztig levezetve hogy néz ki. És ez le is lett írva, van egy úgynevezett, hát mi iránytűnek hívtuk, egy hatalmas nagy kiterített papír, A4-es oldalakból áll, össze van ragasztva, ahol ez mind leírta az atya. Ez a Fusénál maradt, nem tudom most jelen pillanatban,
2: most biztos,
1: van.
2: Hogy otthon van a Szőcs Zsuzsinál, ez mondjuk ennél nagyobb értéket a párbajtörőrásban nem lehet elképzelni. Tehát most egészen fölfoghatatlan, hogy a legtöbb vívó, mit tudom én, 3-4-5 akcióval operál, és mondjuk iskolában ehhez még hozzávesztek 20-30-at, de azt, hogy valaki 80.800-at leírjon, tökéletesen, tehát az alap felépítmény, az egyenes szúrástól, Pipi, mi a legbonyolultabb akció? Fintain, tempó, kontra
1: tempóig. Hát,
2: igen.
1: Hát, ugye az iskola vívás alap gyakorlataira van mindez felépítve, és így van levezetve. Ugye?
0: Vas Imréről, az atyáról beszélgetünk Gele Istvánnal és Buzgó Józseffel. Egy picit a hallgatóink miatt tegyük tisztába, hogy mi a különbség például a párbajtőr és a kard között, mert én láttam már olyan plakátot, hogy párbajtőrt, szabad akciót hirdetett valamelyik klub Szilágyi Áron fotójával, mondván, hogy úgysem tudják, hogy mi a különbség a fegyvernemek között, de hogy valaki magyarázza el pontosan, hogy
2: hát
0: mi a különbség
2: vívómester fogja.
0: A párbajtőr és a kard között.
1: Jó. Hát azt kell tudni, hogy a párbajtőr az egy kombat fegyver, magyarul egy harci fegyver, a kard pedig egy konvencionális fegyver, ami azt jelenti, hogy megállapodásokon múlik, ami azt jelenti, hogy mindig a támadónak van előnye. Tehát ez jelenti a támadást akkor el kell hárítani, vagy tempóban egy jó nagy tempó különbséggel meg kell előzni. Gyakorlatilag, és más természetesen maga a fegyver, más az alakja, más a formája, megint más a találati felület. Ugye párbajtőrben a tetőtől a
0: lábujhegyig,
1: gyakorlatilag bárhol lehet, és semmi megkötés nincsen. A lényeg az, hogy előbb találj, mint a másik. Sőt, lehet egyszerre is találni, tehát vannak együttes találatok is. A kardban ilyen nincsen, a kardban, tehát egészen a derékig ér, a fejtetőtől a derékig ér a karok és a test. Ugye ott pedig nyilván az a lényeg, hogy aki támad, az van előnyben, a másiknak ezt hárítania kell.
0: Péza Tiborral beszélgettem egyszer, ugye kardban volt olimpiai és világbajnok, és ő azt mondta, hogy ha valaki bejött a terembe, és egy kicsit ügyetlen volt, akkor elküldték párbajtőrözőnek, hogyha volt valami fogalma a vívásról, akkor elvitték kardozónak. Na most gondolom, a Basi Imrét megkérdeznénk erről szegényt, ha élne, akkor egy picit másként gondolkodna, de ti hogy gondolkodtok erről, Pipi?
1: Na elmondom, a Basi Imre hogy gondolkozott, ugye most nem említettük a tört, mert van törvívás is, és ugye mindig azt mondta, a tör az a párbajtőr gyakorló fegyvere, tehát mondta, hogy a kardra pedig azt mondta, hogy a kaszások azok menjenek oda hátra. Tehát ezek voltak az atyának a mondatai.
2: Ugye, bocsánat, ugye most hogy kicsit lefordítom, ugye most gondoljuk el, hogy a csatában én ott vagyok a párbajtőrrel, te ott hadonászol a kardoddal, előkészítesz, én meg puff, átszúrlak. És akkor azt mondják, hogy hát de én voltam a támadó. Hát mondom, igen, de én meg leszúrtalak. Ugye most el lehet képzelni, hogy valaki néz, egy teljesen dilettáns ember néz vívást, akkor a párbajtőrt azt mondjuk, hogyha jobb szellemi képesség, akkor egy fél óra alatt, vagy kevésbé, akkor egy óra alatt megért, hogy amelyik kigyújtja a lámpát előbb, ez 0,25 század másodperc különbséggel. Ha annál nagyobb a különbség, akkor már egy lámpás, hogyha azon belül, akkor együttes talál. Bocsánat. Tehát ugye most el lehet képzelni, hogy az élethez mennyivel közelebb van, mondjuk mi párbajtőrözők, a maga a párbajtőr, mint a kard, ahol azt mondják, hogy de én voltam a támadalom, de igen, de meghaltál közben, bár bocsánat.
0: Párbajtőrözők meg azt mondják, hogy a kardozók nem csinálnak mást, mint két fehér ruhás ember egymásnak ront, és utána mutatnak egy téglalapot, ami azt jelenti, hogy a bíró nézze vissza videón azt az akciót, mert hogy kitalált el kit. Még egy történet, ami nagyon komolyan kering az interneten, és mindenki, aki valamilyen módon foglalkozik Vas Imrével, az atyával, előhozza, ez pedig Kulcsár Győző négyszeres olimpiai bajnok históriája arról, hogy miként próbálta az atya megtanítani őt, hogy a pást végén nem kapunk találatokat.
1: Ja, hát igen, általában úgy van fönn, hogy ez egy világbajnokságon történt. Én úgy emlékszem, hogy ez egy edzés volt, de hát nyilván a Győző szájából, legalábbis ahogy le van írva, a Győző szájából biztos hitelesebben hangzik. Tehát azt mondja, hogy volt egy világbajnokság, ahol egymás után kapta a tusokat, hátrált. Az atya már haját tépte, és kiabált, hogyha még egyszer hátra lépsz, akkor ráthúzok, vagy segbe rúglak. Erre a Győző gondolta magában, hát ideges az öreg, VB van mégis, csak semmi, ment ugyanúgy tovább az asszó. Erre fölállt az atya, és ott a világbajnokságon, amikor a Győző hátralépett, olyat húzott a fenekére, hogy onnantól kezdve a Győző csak előre ment.
0: Majd kiestem a gatyámból, mondta. Nem, hogy az asszony nyerte meg általában, hanem a világbajnokságot is.
1: Nem. Nem, az tévedés.
0: Azt nem.
1: Az tévedés. A Győző, ez egy nagyon érdekes dolog. A Kulcsár Győző életében nem volt világbajnoki döntőbe, egyénibe. Mindig közép döntőbe mindig kiesett, viszont nyert olimpiát. Négyet.
2: Hát, azért Istenem, ez egy jó Istenem. Csere. Jó.
0: Egyébként Vas Imre azt mondta,
1: bocsánat,
0: hogy...
1: a Győző mindig el is mondta, azt mondja, hogy sokkal könnyebb verseny volt számára az olimpia, mint a világbajnokság.
2: Hát igen, mert ott a
1: sokkal ugye, több ott induló.
2: Öt orosz, magyar, francia, hát svéd, mindenki indulhatott.
1: Volt, mint az olimpián.
2: Az olimpián meg csak hárman indulhattak egyénibe. Tehát azért a győző azt mondta, hogy hát az értékesebbre megyünk. Ugye? Nem volt egy rossz üzletember.
0: Volt egy arszpolitikája az atyának, Vas Imrének. Azt mondta, hogy annyiféleképpen kell mesternek lenni, ahányféle egyéniség a tanítványod. És hogyha belegondolunk, akkor ebben nagyon komoly igazság van. Tehát nem lehet ugyanazzal a mentalitással egy bohém fiatalembernek rendet tartani, iskolát tartani, versenyeztetni, meg egy olyannak, aki hát egy ilyen kicsit kocka, és hogy mindent úgy csinál, ahogy a mester. Hát
2: csak a két példa, ami volt, ugye a Kulcsár Győző, és az ellentételes, és az Osztrics István, ugye, hogy aki annál vonalasabban nem lehetett vinni, tehát azt filmre lehetett venni, mert ott milliméter pontossággal volt a kvart, a szixt, a különböző védési helyzetek. A Győző meg, tehát egy olyan jam session volt a páston, de minden tudott, és akkor az, hogy az utolsó parádja az a kvart volt, és akkor arra tudta mindenki, mégis rászúrtak. Ugye egyszer volt egy verseny a sportcsarnokban, hogy 9-0-ra vezetett a Győző, egy pécsi srác ellen, 9-0-ra, aki egy olyan nagyon vonalas gyerek volt, mindenféle elnevezte a párbat, hogy őrnagynak, századosnak, mindenek, és a Győző, mikor meglátta, hogy nem tudom, csak századossal vív ellene, nem pedig a tábornokkal, 9-0-ra vezetett, és akkor kapott egy tust. Azt mondta a Győző, fárad a parádom, tehát hogy a védésem fárad, azt most már föl kéne vennem a plasztrot. Tehát, hogy a Győző az, hát az zseniális volt, tehát tényleg ahogy vívott, az tényleg muzsikáltak a mozdulatai a páston, de mondjuk egy világbajnokságot végigvívni, az lényegesen hogy mondjam, nagyobb nem fizikai igénybevétel, koncentráció, az Győző ezt nem akarta végigküzdeni így, hanem a csapatba azért mindig oda tettem.
1: Nem csak az, hogy nem akarta, hát valahogy így jött ki, valahogy nem volt szerencséje, vagy nem tudom, ezt nem tudom, hogy tényleg egy furcsa dolog.
2: Az eredeti kérdésre, ugye, hogy minden tanítványhoz, na ez a zseni. Tehát ő, aki meg tudta csinálni azt, hogy az Osztricsnak is a megfelelőt, a Kulcsár Győzőnek is, a B-nagynak is, a Sákovics öcsinek is, mindenkinek
1: nem tudom, ez... szóval az atya mindenkinek azért ugyanazt megtanította. Az más kérdés, hogy mennyire hagyta, és mennyire az egyéniséget kibontakozni. Tehát nem szorította mindenféleképpen keretek közé. Tehát én láttam, hogy tudom, akkor mindjárt a Győzőnek az iskola végén azt mondja, hogy na most három jó kitörés, akkor kapsz egy csokit. És a Győző kezét, lábát törte, hogy olyan kitörést csináljon, hogy amit még nem látott mondjuk a világ. Hiába volt már olimpiai bajnok. Tehát, de a Nemere hasonlóképpen, tehát én láttam még a Nemerét egyszer-kétszer iskolázni, hát az is érdekes volt. De teljesen, hogy mondjam, nyilván a hangsúlyok máshova kerülnek az iskolán belül. Tehát az alapokat, azt mindenkinek ugyanúgy meg kell tanulni, de a hangsúlyok kerülnek máshova.
0: Hogy mennyire így van, Vas Imre azt mondta, hogy mi a korszerű vagy modern, az kérdéses, mert Sákovics dinamikus volt, robbant, Baltazár hátul a pást végén adta a tusokat, Fenyvesi nem különben, de Kulcsár és Nemere vívása például semmiben sem hasonlított, tehát külön-külön egyéniségek voltak, és pont ez a szép a vívómesterségben.
1: Már csak azért is és különbözőek voltak, mert az egyik balkezes, a másik jobbkezes. De... Bár a Nemere megcsinálta azt egy világkupán, hogy balkezes létére jobbkezes pengével vívott végig, és megnyerte.
0: Akkor mi történt?
2: Ez borzadály.
0: Akkor mi történt, amikor mind a pást, mind a két oldalán az atya tanítványa állt? Volt-e ilyen? Nyilván volt.
1: Nyilván volt ilyen.
0: De hogy jártak túl egymás eszén, hiszen már a gondolatukat is tudták a másiknak.
1: Én ezt nem is tudom, hogy olvastam, vagy már ugye az emlékek azért összefolynak, hogy talán a Fenyvesi mondta, hogy hát vívok a Győzővel, azt mondja, tudom, hogy elindul kezdésnek kvart, körkvart. ezt én megkerülöm, és oda mutatok neki kívülre. Azt mondja, na innen kezdődik a vívás. Ugye? Tehát ez majdnem olyan, ugye, mint egy sakkjátszma. Tehát a profi sakkozók pontosan tudják, hogy az első, nem tudom én, 22 lépés, nimzóindiai megnyitás, nem tudom én, ilyen védelem, stb. Azt pontosan tudják, hogy mi lesz. És akkor onnan, hogy ki tud valami újat, ki tud valami rafináltságot, hogy tudja, hogy ez jön, de mégse azt csinálom ma. Vagy valami újat behozok, valami váratlant. Hát de mi is vívtunk egymással éveken keresztül minden nap egy órát. És mégis tudtunk, mégis élveztük.
2: Hát, mert én mindig a kártyához tudnám hasonlítani az ultihoz, ugye, hogy ha megkapjuk ugyanazokat a lapokat, de hogy ki hogy játszik belőle, az az ő napi formájától is függ, de szerintem, amit kérdeztél, az atya ilyenkor csak hátradőlt és nézte, hogy a szeretett kedvenc tanítványai milyen szépen muzsikálnak a páston, de azt, hogy ő beleszólt volna, azt nem tudom, hogy ő vezette be, vagy kivezette be, de amikor vagy egy klubbeliek vívtak, vagy jó barátok, akkor ott kiment mindenki, hogy rájuk bízták. Hát a Pipi sokkal közelebb volt így a győzőjékhez, mert hát ő már 14 éves korában pengét fogott, tehát ő sokkal jobban látta az akkori menőket vívni. Én kimentem a vívóversenyre, de hát én csak azt láttam, hogy böködnek, ugye, ameddig el nem kezdtem vívni. Szerintem az egy olyan zseniális sportág, mert olyan, mint az ulti, ugye, hogy rakjuk le a talonokat, kicsit beetetünk, kicsit átverjük a másikat, utána teljesen váratlanul csinálunk valami hülyeséget, azért ez csoda. De hát az atya, a fiú és a Szentlélek, tehát hogy amit ő produkált, tehát sajnálhatod, Tibor, hogy nem láttad őt is, mert megszeretted volna a vívást, és azt mondtad volna, ja, ez ilyen egyszerű. Aztán amikor oda került a Tatabányára, is volt egy fiatal ember, és az atya, idézem mondom, nem szégyelt a Kulcsár győzőjék után lemenni Tatabányára, és ott is megpróbált a lehetőségeket, képet nagyot alkotni, és oda ment a fiatal ember, az első iskola. Hát gondolhatod, hogy izgult, amikor itt az atya. Hát ez gyakorlatilag...
0: Ronaldo lemegy az akadémiára.
2: Hát vagy a dühöngőbe egy kicsit, és akkor azt, Jézusom, itt a Ronaldo. Vagy alárúgnak egy nagyot, de mindegy, a fiatal ember az első egyenes szúrás. Mutatom...
0: Az rádióban jó lesz.
2: Igen, de ugye az, hogy érzékelyed, hogy hát a pengének úgy kell hajlani, hogy ilyen, mint a pecabotnak. Azt ugye nagyon sokan az tudják, hogy milyen. Na most a fiatal ember a pecabot helyett ugye így, tehát homorú lett a penge, az első szúrás után azt mondta az atya, föltolta a maszkot, fiatalember, ne rongáljuk egymás stílusát, azt mondta, és itt vége volt az iskolána.
0: Nagyon jó, hogy Tatabányát szóba hoztad, mert ha jól figyelem, akkor ott Plásztán Attila vezetésével valami nagyon jó dolog történik, hogyha egyetértetek velem, mert hogy olyan fiatal vívókat nevel a Tatabányai Egyesület, akikből részben már most van valaki, lett valaki, részben pedig lehet valaki. Pipi.
1: Hát igen, nyilván leszűrték a tapasztalatot, amit az atyától kaptak. Hozzáteszem, hogy akikkel dolgozott ott Tatabányán, azok már mind abba hagyták, illetve van, aki még edzősködik, a Csabai.
2: Ő a Vasasban van.
1: A Vasasban van, de hát azt el kell ismerni, hogy a Plásztán Attila ott felépített egy nagyon jó klubot Tatabányán, és hát vannak is jó versenyzőik. Tehát,
2: hát, és ugye én Tatabányán vagyok elfogult is, de azt kell mondani, hogy ha nem is azzal a zseniális mester, hogy mondjam, tudással rendelkeznek, de az alázat megvan, amit az atya megkövetel. Tehát ugye ott az a rend, fegyelem, tisztesség, ugye én egyszer Klumpába mentem be, és hogyha nem a Pipinek, a Pempőnek, a Pető Lacinak, meg a Fusénak vagyok a barátja, akkor páros lábban rugott volna ki, hogy Klumpába ráállni a pástra. Na most ilyeneket Tatabányán biztos nem csinálnak, ráadásul most óriási lehetőség van, mert nagyon jó a multifunkciós csarnokban, baromi jó vívóterem van, tehát ezek mind hozzájárulnak, de a legfontosabb az, hogy termékeny talajba hullott a mag, amit az atya elhintett.
0: Egyébként van egyfajta utóélete is az ő munkásságának, hiszen ha azt nézzük, hogy ugye amiből tanultak a mostani vívómesterek, az ugye az atya leírásai könyve. És most a párizsi olimpián a felnőtt férfi párbajtőr válogatott olimpiai bajnoki címet nyert. És én nem mondom azt, hogy egyenesen következik az atya tevékenységéből az, hogy Siklósék felállhattak a dobogó tetejére, de hogy köze van hozzá valamilyen módon, abban biztos vagyok.
1: Ez 100%. Az egész magyar párbajtörvívás az gyakorlatilag az atya rendszerére épül. Most ha ebből, hogy egy-egy mester a könyv által, meg a testnevelési főiskolán a mesterképzésben mit sajátított el, ugye ott az utóbbi időben a Bognár Gábor tanította a párbajtört, aki egyébként egy fejből felmondja az atya könyvet, bármikor. És nyilvánvaló, hogy ebből aztán ki mennyit szűrt le magának, és ki ezt hogy fordítja le magának, és abból mennyit használ, ugye, ez már egy részletkérdés, de a lényeg az, hogy mindegyik erre a rendszerre épül, az atyának a rendszerére épül.
0: Ha már itt tartunk, ugye a női...
1: És bocsáss, mert egy pillanat, tehát kérdezted korábban még kint, amikor beszélgettünk, hogy a tör meg a kart hogy van, tehát ott nincs meg ez a rendszer.
0: Igen, a kérdés ugye úgy hangzott, ezt a hallgatóink nem tudhatják, hogy azt vettem észre, mintha a tör Magyarországon visszaszorulna. Tehát egyre kevesebben indulnak törversenyeken. Nézzük meg a decemberi országos bajnokságot, amikor gyakorlatilag nem is kellett szinte a táblára kerülésért vívni.
2: A női versenyen.
0: Annyira kevesen voltak.
1: A férfinél is nagyon kevés.
0: És egyre inkább azt látom, hogy ahol korábban tör párbajtőr volt, ott ma már csak párbajtőr van. Hát most a kardról ne beszéljünk, mert ahol kard van, ott nem nagyon volt tör addig se.
1: Igen.
0: Hogy arról beszéltünk, hogy mi lehet ennek az oka, és hogy kérdeztem, hogy az edzőképzés talán, vagy nem annyira vonzó a fiatalok számára
1: a tör. Nem akarok megsérteni senkit.
0: Akkor ne sértsünk meg senkit, akkor viszont beszünk arról, hogy ugye említettük a férfiak olimpiai bajnoki címét. Tehát azt mondhatjuk, hogy jelenleg az a négyes, akik alkotják a válogatottat, rendben van. Ráadásul a fiatalok már kopogtatnak, tehát hogy csak Somodi Somát vagy Osman Maruánt említem, akik szintén már szeretnének a válogatottba bejutni, rendben van.
2: Keszthelyi van, pár igen.
0: Így van.
1: Kovács nyerek.
0: A hölgyeknél ugye Muhari Eszter bronzérmet nyert, és hogyha nincs ez a holléti igazolás a vadának, akkor talán még a Kunanna is, és akkor csapat is lehetett volna talán. Tehát, hogy úgy érzitek, hogy jól viszi tovább a mai magyar párbajtőr az atyának az örökségét? Mert az eredmények most pillanatnyilag azt mutatják, hogy igen.
2: Hát most azt mutatja, hogy nem tudom, hogy milyen könyv van a kardozóknak. Ha Pézsa Tibor írna könyvet, és azt utána sokszorosítanák, és akkor abból az alapból kéne tovább lépni, akkor biztos, hogy lenne. De a párbajtőrnek, amit a Pipi már többször mondott, meg erről beszélünk, az atya letette olyan széles alapot, amire hatalmas nagy házat lehet építeni.
0: És akkor ezek szerint ez zajlik is?
2: Hát folyamatosan, tehát ez a lényeg, hogy nem véletlen, hogy nem a párbajtőr morzsolódott le a
1: nemzetközi mezőn.
2: Így van. Tehát, és ha most valami gyerek korábban elment a vívóterembe mondjuk 50-60 évvel ezelőtt, akkor kardozó akart volna lenni, meg Gerevics Ali bácsi, meg a többi nagymenő, akkor a párbajtőr ilyen szegény rokon volt. De most ugye hogy az élet fegyvere, a kor fegyvere, és ugye döbbenetesen élvezhető azok számára is, akik nem értenek a víváshoz. Ez a lényeg.
0: Vas Imréről, az atyáról beszélgettünk Kelei Istvánnal és Buzgó Józseffel. Én Szegő Tibor vagyok, köszönöm szépen a figyelmüket.
3: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Még mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Sene Attila!
2: Lengyeli százszörös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Lendületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: mostan az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: 2007. januárjában voltam először férfi kézilabda világbajnokságon Németországban. Akkor már 10 éve volt az életem része a kézilabda. Az 1997-es magyar negyedik helyen zárult férfi VB volt a kezdet. Azóta követem folyamatosan a sportágat, bár előtte is volt egy-egy meccs, amire emlékszem. Például 1991-ben Komlón néztem egy 25-25-ös döntetlennel végződött Komló elektromos meccset. A Tromos akkor bajnoki címvédőként vesztett pontot. Vagy 1997-ben, amikor szülővárosomban Százhalombattán rendezték a Magyar Kupa 4-es döntőt, és egészen közelről láthattam Éles Józsefet, azt hiszem, hogy ez már előjele volt annak, hogy aztán majd miatta is bejár az országot válogatott meccsek miatt. De külföldre a nemzeti csapat miatt csak 2007-ben utaztam, akkoriban egy hírügynökségnél dolgoztam. Kitaláltam, kiszámoltam, hogyha sokat dolgozom, akkor majd visszajön az úti költség és a szállására. Hát nem jött, miután kiderült, hogy egy meccsért akárhány interjút és tudósítást is adok különböző rádióknak, az bizony csak egynek számít, de legalább a jövedelmemből megvehettem azt a barna csíkos pulcsit Mannheimben, ami annyira tetszett, de Mannheimig hosszú út vezetett, mert hogy a magyar válogatott Kielben kezdte a világbajnokságot, és majdnem nélkülem, mert akkor még nem úgy működött a GPS, ahogy manapság, nekem főleg azért nem, mert hogy nem is volt. Itthon kinyomtattam az útvonalat, mert útvonaltervező azért már számomra is létezett, de miután a szállásfoglalás sem úgy ment még, mint mostanában, a Kilikertvárosban egy elrontott kanyar, plusz 30 percet adott az egyébként is picit elszámolt útidőhöz, így éppen a himnuszra estem be a magyar-dán nyitómeccsre. Ez volt a kisebb baj, a másik a mérkőzés alakulása, ezt mindjárt meghallgathatjuk. Én pedig 5 perccel a vége előtt elkezdtem írni a tudósításomat, hogy a lefújás után egyből adni tudjam. Akkoriban a hírügynökségnél több kereskedelmi rádióban tudósítottunk és csináltunk interjúkat. Aztán a Tudi mehetett a kukába.
3: 25. gólja, és 27-23, nem tudjuk megverni Dániát, nem tudjuk megverni ezeket az átkozott dánokat. Csak a bravúr kategóriájába tartozik, hogy például Császár Gábor góldob. Negyedik gólja, 27-24, ember hátrányból dobja Császár Gabi ezt a gólt. 6,5 perc a hátra lévő játékidő. Így és kilép a falból ezzel, Luk támad a falban, és a Lukat betömik egy góllal. Christiansen 10. gólja. 28-24. Nem, egyszerűen nem megy. 28-24, Nagy László, messze a kaputól, Diaz egy lövőcsel, kap egy pofon. Az ember hátrányban játszó magyar válogatott. 28-24, ennyi volt tavaly is, Szurszéba a végeredmény. 28-24, most van még hátra 6,5 perc, és a dán válogatott mindjárt ünnepelni kezd. A közönség az már elkezdte, az már rég tudja, hogy ezt a meccset Dánia válogatott meg fogja nyerni. 28-24, 5 perc a végéig. Van-e csoda, van-e valami olyan csoda, amit még erőt tudunk húzni a zsákból? Tartok tőle, nem. Teljesen elkeseredetten támad a magyar válogatott. Képtelenek vagyunk most már gólt lőni. Császár, talán még ő, igen, ő még be tudja dobni, 5. gólja, 28-25, 3-mal vezetnek a dánok. Ők támadnak, 28-25, mellé dobják, na talán még van még egy kis idő, gyerekek, 28-25, Pulyezevics a labdával, Pulyezevics dobja Nagy Lászlónak, villámgyors támadás, Iváncsik Tamás, Nagy László lendületből jön, Nagy Laci lő, gól! Becsorog mit lába között! Nagy László második gólja, 28-26, 2-vel vezettek, 4 perccel a vége előtt, 2 gól, és igen, visszajött valamit a remény, úgyhogy becsorgott ez a Nagy Laci lövés. Tehát a dánok kezében van a labda, és ők fognak támadni. Dánia lassan támad, hiszen minden lecsorgott másodperc, nekik jó. Pulyezevics a kapuban, Jensen az irányító poszton. Hoppá, egy lövés, és megvan a labda!

0: jövünk! Fújjezevics lelát, gólhelyzet! Hiváncsik, gól! Gól! Egy gólra jövünk föl, egyel mennek csak a dánok! Fújjezevics lelát! És Hiváncsik, Tomi! 28-27. Azt mondtam, mínusz 4-nél, hogy elment. 3 perc. Egyetlen gól, 3 perc. Gyerekek, van csoda, létezik csoda. Nézzük, jelzel a labdával, nagyon jó, kilép Nagy László a védőfalból, teljes létszámban, az együttesek, és Nagy Laci labdát szerez, indulunk előre, be kell dobni Gergő, Gergő, te vagy a király, egyenlő, haló emberek odahaza, Hiváncsik Gergő, 6. gólya, honnan jövünk vissza, te jó Isten, 28-28, De most nézzük a dánok támadását. 2,5 a végéig. Le a szélre. Fújjezevics! Tied a labda! Drága Nenád és a miénk! Jaj, most kéne egy gól. Hagy László, Hiváncsik Tamás. Császár, nem tudunk közelebb jönni. Császár Gabi, Császár Nagy Laci lő! 7 méterest adnak a játékvezető. Köszönjük! A hátralévő játékidő 1,5 perc. Nem merek oda nézni. Hiváncsik Gergő és Kaspar Witt. Hiváncsik Gergő, az előbb te voltál a hős, és most gól, gól, gól! Egyel vezet Magyarország! 29-28 és a hátralévő játékidő 1,5 perc. Hiváncsik Gergő 7 gólos. Fújjezevics pedig... véd egyet, de 7 méteres vannak a játékvezetők. Úgy látszik, most ők is főszereplővé válnak. Johaim Boldzen és Nenad Fújjezevics csatája. Egyel vezet Magyarország. Egyel vezet a magyar válogatott. Már a döntetlennel is kiegyeznénk. Nézzük. És megfogja! Megfogja! Emberek! Megfogja! Nenad Fújjezevics! Megfogja! Igen! 1 perc, 1 gól. Dánok jönnek ki. Követő emberfogása. Nagyon okosan, fiúk. Drága gyerekek, milyen nagyszerű meccs ez. Jaj, de szép lesz itt az este Kielben. Nagy Laci, és eladja a labdát Nagy László. Hát ezt nem hiszem el. Jönnek előre a dánok, és Fújjezevics megfogja az ittszert! Hát láttak már ilyet! A hátralévő játékidő 1/2 perc. Nyeljük le a labdát! Nem kell semmit csinálni, gyerekek! Nyeljük le! Diaz, Gágyula! Ejt, de... gól! Gól! Gól! 30-28! Hihetetlen! Fantasztikusak vagytok! 2-vel vezettek, és 10 másodperc a végéig! Kapunk egy gólt, de nem baj! Kit érdekel? Életem legnagyobb sportélménye, amit most még az athéni olimpiánál is nagyobb, amikor Koreát vertük a negyed döntőben. 10 másodperc, 30-29-re vezet Magyarország. Ivo Diaz, ki a labda, nyeljük le, 4 másodperc, jaj, de jó, csináljátok, vége lesz, vége van, hát ilyet, komolyan mondom. Hát ilyet nem is láttam még. Nem olimpiát nyertünk, csak egy meccset a VB-n, de azt nagyon, nagyon nagy szívvel. 30-29.
1: A Magyar Rádiót akkor Lantos Gábor tudósította Németországból, és ez a későbbiekben még fontos lesz. Mondhatom úgy is, hogy az életemet meghatározó találkozás volt ez Lantos Gáborral. Mindjárt ezt is elmesélem, de a németországi túrához tartozik még, és annak fontos eleme volt, hogy a világbajnokságot közvetítő tévécsatorna riportere és szakkommentátora, ahelyett, hogy repülővel utazott volna a helyszínek között, felajánlotta, hogy velem tart autóval, ezért én örökké hálás leszek nekik, mert ezáltal még emlékezetesebbé vált ez a túra. Ráadásul általuk a válogatotthoz is közelebb kerültem, hiszen ők információszerzés céljából látogatták meg időnként a csapatot, én pedig csapódhattam hozzájuk, és élveztem a történet minden egyes percét. Ráadásul a magyar válogatott is remekelt azon a világbajnokságon. A dánok legyőzése után megvertük, mert persze többes szám első szemét használok, a norvégokat és Angolát is, így csoport elsőként jutottunk tovább, és utaztunk Mannheimbe. A középdöntő első meccsén aztán a cseheket is legyőztük, ez pedig akkor azt jelentette, hogy már csak egy meccset kellett, vagy kellett volna nyerni a negyeddöntőbe jutásért. A horvátoktól és a spanyoloktól azonban kikaptunk, de az utolsó mérkőzésen az oroszok ellen is megvolt az esély.
0: 25-25, 10 másodperc, kiállítás a magyar válogatottból. Most tényleg, kedves hallgatóink, drámai pillanatok itt Mannheimben. Elképesztő dráma. Rastorcev nem tud lőni. Lépj ki rá, lépj ki Ivanovra, Rastorcev, vigyázz! Vigyázni! Gól. Kiestünk. Vége a mérkőzésnek. 26-25-re kikaptunk.
1: Így ért véget a magyar csapat szereplése a világbajnokságon. Fájt, bevallom, de nem jöttem haza. Mentünk tovább Kölnbe, ahol a VB döntőt is megnézhettem közel 20 000 ember társaságában. Ahogy a házigazda németek világbajnokok lettek, az is hatalmas élmény volt. És visszatérve Lantos Gáborra, utólag elmondta, az, hogy megtudta, hogy saját költségen lelkesedésből kiutaztam egy világbajnokságra, nagyban befolyásolta abban, hogy egy évvel később, 2008-ban a Magyar Rádióhoz hívjon, és azóta is itt lehetek.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok, mi nagyon jó hangulatban vagyunk itt a stúdióban. Június 7-e van vasárnap, és hát elkezdjük a Nemzeti Sportrádióban a vasárnapi Sportreggel című műsorunkat. Itt van a stúdióban Kovács Erika, Gyurta Gergely, a szerkesztő Erdei Márk, műsorvezető is, és a mikrofonnál Szőke Viktória, a hangmérnök pedig Jámbor Tamás, és így leszünk öten egészen 10 óráig a stúdióban, illetve 9 órakor majd érkezik egy nagy egyéniség, egy nagyon kedvelt sportoló, háromszoros Európa-bajnok ez Dunaújvárosból érkezik, Kovács Zsófia,
2: akit
1: nagyon szeretünk egyébként, és nagyon-nagyon ritkán nyílik lehetőség hosszan beszélgetni vele.
3: Hogy és vagytok? Ahogy tudjuk, a héten nagyon lelkesen készül az adásra, úgyhogy ő igen. Is örül annak, hogy meghívtuk.
4: Ó, felkészült belőlünk? Ezek szerint akkor?
3: Hát belőled biztos.
4: Jó.
3: Ez magas labda volt, Gege.
4: Jó, hát csak hogy azt mondta, nagyon készül.
1: Így van.
3: Igen.
1: Sőt, mi több forgatásokon is, mert túl van a héten.
3: Hogy érzed magad a stúdióban már?
2: Nagyon furcsa visszatérni, most egy pár hétig nem voltam.
1: Nagyon hiányoltunk amúgy.
2: Jaj, hát ne.
3: És akkor lesz a másik kérdésem, a másik, hogy érzed magad ma is a stúdióban?
4: Elképesztő jó.
2: Nagyon jó,
1: még tegnap is voltál?
4: Tegnap is voltam
1: kézzel,
4: de jövő itt vasárnap, és utána való vasárnap viszont nem jövök, képzeljétek.
1: Puha, nem már.
3: Pedig, hát...
2: Hát az
3: előzetes tervek alapján pedig jövő vasárnap, és azután is nagyon illusztris vendégünk lesz.
4: Hát ez sajnos ilyen
3: és a jövő vasárnapiban te voltál az egyik nem. Nekem mondott igen, de bedobtam, hogy te is itt vagy.
4: És ez számított pozitívon?
3: Hát úszó.
1: Most virágnyelven beszéltek, vagy ezt most nem szabad
3: német
1: még elmondani?
3: Német Nándi várjuk.
1: Jó.
3: Kár volt bemondani?
2: Leszerveztem, hogy titokban legyen, és akkor erre azt mondod, hogy te szervezted le, és azt mondod ráadásul, hogy...
3: De szerintem, ha Nándi most hallgat minket, akkor lehet lemondja, hogy Gege nem lesz
1: egy csapatmunka, mint abszolút, tudjuk.
2: Így. Na, de mivel indítsunk ma reggel, Gege? Egy kosárlabda heti összefoglaló?
4: Hát.
3: Kézilabda.
4: Néztem.
3: Én is.
4: Néztem.
1: Fú, azért én izgultam.
3: Én meg egyáltalán nem. És ezek szokták nekem jelezni, amikor... Mondjuk azt mondom, hogy most egyébként apukámat idéztem, mert az utolsó 7 percről elkapcsoltam.
2: A Győr meccsről?
3: Igen. Ő volt mindig ilyen, hogy mindig elkapcsoltam, amikor túl izgalmas volt. Mi a vélemény a egygólos? Hát mert most ugye 28, így fordult ez a...
4: Ugye 28-26-nál én azt mondtam, hogy itt a vége. Ennyi. Nincs tovább. És aztán jött a Győrnek
3: a... sokan érezték, így éreztük, úgy nem?
4: Most hát inkább szerintem a Brestnek a hanyatlás, vagy nem tudom, 13 perc alatt 2 gólt lőtt az utolsó percekben, és hát ott szerintem az egy egész stadion talpon állt és szurkolt. Hát nem tudom, most
3: de
4: a jobb
3: Bresti...
4: csapat jutott tovább, vagy a szerencsésebb?
3: Valamelyik Bresti játékos nyilatkozta.
2: A Final Four-ban rutinosabb.
3: Valamelyik Bresti játékos nyilatkozta, hogy igazából ez az ő meccsük volt, így ők veszítették el, és ezzel egyet tudok érteni valójában, mert egyébként jól tehát meglepték a Győrt.
2: Hát nem a Győr volt nagyon gyenge, tehát legyünk őszinték.
3: Ez így van, de akkor úgy mondom, hogy éltek azzal, amit ott kaptak
2: hát
3: a pályán.
2: Hát ha éltek volna, akkor megnyerték volna bizony. A meccset. De értem persze,
3: de
2: hogy mondani
3: senki
2: akarsz.
3: Nem gondolta, hogy egy góllal nyer.
1: Hát igen, ezt akartam mondani. Nem. És hogy nem. Ez mit jelenthet így a döntőt tekintve? A mai mérkőzést tekintve?
2: Lesz.
1: Új lapok és új korszak nyitása?
2: A meccs lesz a döntőben az ellenfél, amelyet már kétszer megvertek idén, már mint a Győr a csoportkörben, úgyhogy szerintem ez ma sem lesz másképp, bár azért erősen szurkolunk szerintem Vámos Petrának, valamint Albek Annának is, hiszen azért mondjuk
3: annyira
2: el, hogy...
3: Annyira cuki volt Albek Anna is. Nagyon. Nem tudom, nagyon olyan szimpatikus.
2: Hallottál vele nyilatkozatot?
3: Igen.
2: Csak már Szabó Szilviának is nyilatkozott, úgyhogy szerintem hallgassuk
1: igen,
2: meg ezt
1: rögtön.
2: Most.
5: Nagyon mosolygós Albek Annál velem szemben. Gratulálok, Anna. Végig domináltátok, végig uraltátok ezt a meccset. Belülről is így érezted el, hogy ezt ti ma nem veszíthetitek el.
6: Talán azt mondhatom, hogy igen, éreztem ezt a dominációt, de egy pillanatig se gondoltam azt, hogy megvan a meccs. Még mikor csak 2 perc volt vissza, és már több góllal vezettünk, sem hittem el. De a második fél idő egy évnek érződött igazából. Nagyon, nagyon vártam már a végét, így hogy tényleg végig vezettük, és örülök, hogy nagyobb előny ki is alakult a két csapat között, és hogy ilyen domináns eredménnyel tudtunk nyerni végül.
5: Elmondom a hallgatóknak, hogy van karmolás az arcodon, a nyakadon, a karodon, nagyon fizikális meccs volt ez?
6: Igen, de erre is készültünk igazából. Tudtuk, hogy a Bukarest egy nagyon kemény védőfalat fog elénk állítani, nagyon nagy darab játékosaik vannak, és nem lennék a beállunk helyében, mert ő is kapta nagyon rendesen az ütéseket, illetve mindenki, ahogy látszik is, de ez is látszik, hogy mindenünket odaadtuk ezért a mérkőzésért.
5: Anna, azt nagyon jól látni, hogy a kezdeti, voltak olyan lövéseid, amik nem sikerültek, de abszolút mentél tovább, önbizalommal telve, és hatalmas gólokat lőttél, és hogy itt beszélték a kollégáink, hogy érzed a bizalmat, hogy például a 7 méterest is te lőhetted, szóval megvan benned ez a magabiztosság?
6: Egyértelműen úgy gondolom, hogy a bizalom megvan felém egész évben. Persze vannak hullámvölgyek az én játékomban is, és szerintem ez minden játékosra érvényes. A legjobb, hogyha tényleg 100%-on fejezi be valaki a meccset, de ez sokszor nem úgy alakul, nyilván az ellenfél is készül, és úgy gondolom, hogy az, hogy megvan felém ez a bizalom, ez nekem is egy plusz löketet ad, és nem hajtom le a fejem, hogyha egy-két dolog nem sikerül, nyilván nem ez az optimális, szeretném én is, hogyha 100%-ot nyújtanék, vagy akár 110%-et, de ilyen ez a sport, és úgy gondolom, hogy Majonnál ezt nagyon jól szokta kezelni.
5: És azt te hogy kezeled, hogy például a második fél időben már kevesebbet voltál a pályán, ez már lehet, hogy egy stratégia volt a holnapi döntőre?
6: Főként szerintem ez a védekezésnek tudható be, mivel ott még nem nagyon tudom megoldani a feladataimat, illetve ez a tanuló fázisban vagyok még mindig, és talán ez volt most a taktikai döntés erre a mérkőzésre, és nem igazán agyaltam rajta.
1: Albeck Annával hallhattak az imént egy rövid beszélgetést, amelyet Szabó Szilvia készített. Szóval visszatérve a Győr mérkőzésére és az elődöntőjére, mi várható? Már azért nézek így rád, mert te vagy itt a kézilabda szakértő közöttünk elsősorban.
2: Nem, a Gege
1: is egyre inkább, persze.
2: Ez így van. De mit vársz egyébként?
4: Nézd, de nem, nekem megdöbbentő volt, most az lehet, hogy itt azt feltek mondani, úristen, de én nem tudom, hogy kettő magyar játékos van a győri csapatba, és ugyanez a meccsen.
2: Sokáltad, vagy keveselted?
4: Hát egy kicsit keveseltem, és hát ugye azt láttam, hogy a meccsen is két magyar játékos van, úgyhogy igaziból...
3: Két magyar csapat, két.
4: A döntőben igaziból két olyan csapat, nyilván
3: két nemzetközi csapat.
4: Fontos a győri Eto, de hogy azért két olyan csapat csap össze, ahol kettő-kettő játékos.
1: És hogyha már ugye a Győrieknél a két magyar játékost említetted, akkor az egyiküket hallgassuk most meg. Fodor Entem Csengét.
7: Simán. Három piros lap. Rengeteg izgalom, rengeteg fordítás. Nem akarom lebecsülni a másik két csapatot, de szerintem ez egy előrehozott döntő volt. Ilyen mérkőzésre számítottatok?
8: Mindenképpen ilyen mérkőzésre számítottunk. Nyilván nagyon jó lett volna, hogyha jobban tudjuk érvényesíteni az akaratunkat, és akkor szerintem nem lett volna ennyire szoros a meccs, de viszont a Brest tényleg annyira jó játékot mutatott, és tényleg éreztem rajtuk is azt az egységet, hogy tényleg egyként akarják ezt a meccset, úgyhogy ez még egy nehezítő faktor volt a pályán, és mi meg nem játszottuk a legjobb kézilabdánkat. Sok volt a hiba, most nem jöttek úgy a védések sem, úgyhogy tényleg ez a végén, ez tényleg felért egy ilyen előrehozott döntővel.
7: Ugye te is mondtad, hogy nem voltak kapusvédések, és elő sem mentek úgy a támadások, hogy a befejezések. Mi csúszott el egyébként szerinted?
8: Nem tudom, igazából szerintem nagyon túl gondoltuk bizonyos periódusokban, mert amikor ment a labda, próbáltunk gyorsan játszani, akkor mindig megvoltak a helyzeteink. Például az első fél időben a kontráinkból, ha jól emlékszem, 11-ből 10-be tudtunk lőni, szóval ott nem volt hiba a gépezetben, de viszont a védekezésünkkel azzal nem voltunk elégedettek, szóval a dobott gólunk azt szerintem nagyon jó volt az első fél időben. Inkább tényleg utána az a megakadott játék, tényleg nem jöttek ott be a lövések, és ilyenkor az visszaveti egy kicsit a csapat. De úgy gondolom, hogy ha van egy jó védekezésed, utána tényleg az akkor önbizalmat tud adni a támadásra, hogy mindenki jobban felvállalta a helyzeteit, úgy gondolom, és mindenki lépett egyet előre, és talán ez volt az a pici plusz, ami ott kellett.
7: Most az egy dolog, hogy De Paula kapott egy piros lapot, de hogy konkrétan beállós nélkül játszottatok megint, és dől fel az, aki a végén lőtt egy gólt beálló pozícióból. Van gyenge pontotok egyébként? Tehát, hogy így is nyerni tudtatok.
8: Nincsen gyenge pontunk, nincsen egyáltalán, és és szerintem Kelly már talán otthon érzi magát ezen a poszton, úgyhogy egyáltalán nem okoz neki problémát tényleg bármikor megoldani ezt a beállós feladatot.
7: Mondom, már örömmel teszi.
8: Igen, igen, most már teljesen, azért mondtam, hogy teljesen otthon érzi magát, és tényleg a Brunának a kiállítása sem vetett minket, vissza tudtuk, hogy még jobban kell küzdenünk, tudták pontosan azok a játékosok, akik a kispadról bejöttek, hogy mekkora szerep hárul rájuk, és szerintem ezt nagyon jól megoldották, és felvették a kesztyűt. Tényleg összességében nem játszottuk a legjobb játékunkkal, de örülök, hogy ma ez elég volt egy ilyen jobb reszt ellen.
1: De Fodor Csenge is azt mondta, hogy hát nem játszották a legjobb játékukat feltétlenül, de hogy azért forma javulásra számít. Úgyhogy ez mindenképpen jó jel, nem?
2: Hát ez furcsa lett volna, azt mondja ezután a meccs után, hogy jól játszottak, tehát nem volt jó, hogy őr. Nyilván az elén kiállították az egyik Aduászt, de Paulát, és azt követően azért úgyhogy nem játszott Stanko se, azt nem tudom, hogy miért.
1: Pedig igen, lehet, ez hogy... vajon, de nem is lehet tudni semmilyen.
2: Hát ott volt a keretben, én nem tudom, hogy miért nem játszatta őt, de hát végül is, hogyha ezt nézzük, akkor jól döntött Per Johansson, mert végül is nyertek, de hát a Majonád meg a Metzi edzőről, meg ugye azt mondható el gyakorlatilag, hogy minden egyes évben csak egyetlen egy magyart képes játszatni a Final Four-ban, mert tavaly Szemerei azt hiszem 2 hetesre állt be, azon kívül nem védett, még amikor a meccsben védett, és akkor játszatta a Vámost, most meg úgy látszik, hogy csak az azt egyik magyar albekannak kap lehetőséget, és a Vámos kb. 5 percet volt a pályán.
3: Jó, nem látunk bele a fejekbe, de én mondjuk nehéz ezt így megtudni.
2: Lehet, hogy nem tudom, a döntőre pihenteti, lehet, hogy Győr ellen majd nagyobb szükség lesz rá, nem tudom.
3: De te mit vársz ma? De most ezt ma? Őszintén tehát nem arra gondoltam, hogy 33-31, hanem hogy hát ugye az, amiről beszéltünk, hogy ki pihent többet.
2: Ugyanaz a helyzet szerintem ezzel a mai meccsen, mint ami volt a Metz Bukarest elődöntővel, hogy mindenki azt várta, hogy a Bukarestnek volt egy darab kifutott meccse a szezonban, amikor az Esbjerget megverték a negyed döntő visszavágóján, és akkor azt mondták, hogy úristen, ez a Cseszeme, ez Bajnokok Ligája esélyes csapat, aztán tanap 8-al, hogyha jól emlékszem, 8-al kaptak ki a Metz ellen, tehát hogy végig a Metz dominált, simán
1: igen,
2: nyertek,
1: 30.
2: 1-23, nem?
1: Igen.
2: Arra emlékszem valami érdelem biztos. Ezt akarod
3: kihozni, hogy a Metznek is volt.
2: Nem, hogy én azt akarom ebből kihozni, hogy szerintem most így, hogy a Győr bukdács volt az elődöntőben, és épp, hogy bejutottak a döntőbe, így most mindenki azt várja, hogy hát ez Metzi siker lesz.
3: Yeah.
2: 32-27 lett egyébként a Metz, bocsánat, azt rosszul mondtam, és 31-30 a Győr. Szóval most mindenki azt várja, szerintem, hogy a Metz.
1: 32-26.
2: Nem. Jó. Szóval azt vártam, hogy a Győrnek most azért nem, mert a Brunovicnak volt egy utolsó másodperces gólja az elődöntőben.
1: Hivatalosan egy csomó helyen ezt lehetett olvasni, érdekes.
2: Lezárták előbb, nem várták meg a Dudát. Úgyhogy szerintem ez egy szoros meccs lesz, de azért a Győr behúzza.
1: És akkor még meghallgathatunk szerintem még egy játékos értékelést.
2: Bár neki sem ment jól tegnap, legyünk őszinték.
1: BL címvédő kapusa, magyar kapusa Szemerei Zsófi. Ugye Jó Andris készítette a Fodor Csengével is az interjút, és Szemerei Zsófival is, ez következik most.
7: Ha visszanézzük az előző mérkőzéseket a Brest ellen, akkor mindenhol azt látjuk, hogy elképesztően szoros meccseket vívott a Győr a Brest-tel szemben. Gondolom, ti is ilyen mérkőzések készültetek a mai napon.
9: Tudtuk, hogy nagyon jó játékosaik vannak, nagyon jó támadást tud összerakni ezzel a gyors csapattal a RAF, és tényleg nagyon jó egyegyező játékosaik vannak. Sajnos most nem nagyon tudtuk úgy védekezésbe megállítani őket. Így nekünk is sokkal nehezebb dolgunk volt hátul, viszont tényleg az, hogy innen is sikerült behúznunk a mérkőzést, ez mutatja egy csapatnak az erősséget.
7: Ugye az ilyen meccsekkel szokták azt mondani, hogy a közönség szórakoztató. Ti nem tudom, mennyire élvezhetett, mi annyira nem illeráltuk az összes körmünket egyébként. Hogy tudtuk ilyenkor átlendülni, főleg amikor az utolsó percben még vezet a Brest?
9: Szerintem azért közönség szórakoztatóbb lett volna, hogyha könnyebben nyerünk. Nem ezt terveztük, viszont tényleg ez mutatja egy csapatnak az erősségét, hogy az ilyen mérkőzést is be tudja húzni, úgyhogy tényleg nagyon büszke vagyok a csapatomra.
7: Tavaly a bronzmérkőzésen nagyon-nagyon szomorúak voltunk és idegesek, hogy nem kerültél pályára, mert hogy Majonád akkor kicsit elcserélte magát, vagy nem cserélte. Most egy kicsit sorszerű, hogy pont a döntőben találkoztok, és a Győr színében fogsz most játszani?
9: Még erre annyira nem gondoltam, mindig csak egy lépéssel magam előtt próbálok gondolkozni, tényleg így igazából természetesen adni fog egy plusz löketet az, hogy a volt csapatom ellen tudok megjátszani.
1: Hát érdekes szituáció lesz Szemerei Zsófinak, de szerintem meg fogja ugorni nagyon jól Zsófi, mert nagyon magabiztosan védett.
3: Ne becétkesd.
1: Igen, hát Zsófi a neve, ugye így Hoffmeyerről beszéltünk itt közben. A bronzmérkőzés 15 órakor kezdődik, a döntő pedig 18 órakor az MVM Domban. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió, illetve a Kossuth Rádió élőben közvetíti a finálét, vagyis a döntőt 18 órától. Tehát ami számunkra nagyon fontos lesz.
4: És valaki ki lesz a helyszínen?
2: Én úgy láttam, hogy azért ilyen 20 ezeren kb. Kint vannak.
4: Nagyon vicces.
2: Én nem. Most nem, igen,
3: ahhoz képest milyen korán van, vicces.
1: Igen, nagyon jó.
4: Hát persze muszáj bepótolnia, hát azért...
2: Igen, igazából, régen láttatok már itt...
4: Kicsit elszoktunk ettől a hangulattól.
3: Mit tudom én, 4 hetente egy korán kell és belefél?
4: Persze, és ilyenkor akkor sziporkázik.
2: Hát azért nagyjából legyen inkább 5 hetente.
3: Aj!
2: De nagyon fontos, és mi volt éjszaka a labdarúgás világában.
3: Wow, most jön Viki ilyen fanfárokat kérünk.
2: Portugália-Chile mennyi lett?
1: Portugália-Chile 2-1.
2: És a Brazília...
4: Várjátok, itt muszáj beletennem. Igen. Azt a picit tényt, hogy ugye Rafael Leao.
2: Igen. Iván Román, vagy hogy hívták a chilei, valahogy így chilei játékos. Hát összeakadtak.
4: Összeakadtak egy kicsit, úgyhogy egyenes út vezethet Rafael Leónak a Real Madridba így.
2: Én amúgy tényleg illik oda.
1: Örülsz?
2: De azt a chilei védősrácot is szerintem elvihetné Perez papolda bal. Vagy jobb hátsó védőnek szerintem simán.
4: Ma lesz a Real Madrid elnökválasztás, úgyhogy...
2: Izgulsz?
4: Nem.
3: De akkor erre a egyenes útnak nem csak te örülsz, hanem hogy hozzunk egy tegnapi hírt, hanem a pápa is, Leó pápa is örül.
4: Abszolút, ugye?
2: De egyébként ezzel kapcsolatban azért maradjunk egy picit ennél, bár nézek kicsit félve Vikire, hogy azért a Real elnök választása, ugye, hogy hívják, Erik Orikáma, a kihívó.
1: Ugye ez ma lesz.
2: Igen, és hát ő ugye azt mondta, hogy idehozzák a Hollandot, idehozzák a...
4: Rodrit,
2: ugye Hollandra mondták, hogy őt nem hozzák, és azt mondta, hogy a... Klopp lesz az edző, hát a Kloppnak az ügynöksége is mondta, hogy ő nem lesz edző. Tehát ez
1: Klopp szerintem jó helyen
2: nem mondaná semmit. Tehát szerintem ez rosszul. Ez rossz hatással lehet.
4: Nagyon furcsán és egész negatívan hatott szerintem az ő elnökválasztási lehetőségeire. Én úgy érzem, hogy Perez újra behúzza.
2: De egyébként nyilván ugye azt szokták csinálni, hogyha valaki, nem tudom, feldobja, hogy az Atletico-ba jön, vagy a Barszába jön az Atletico-ból a Julian Alvarez, akkor azt mondják, hogy ő nem jön, és nem kaptak még ajánlatot, és akkor ezzel tagadják. De ezek a tagadások, miután a Rikám ezeket kijelentette, annyira gyorsan jöttek, hogy szinte, tehát annyira látszik, hogy kamu az egész, hogy ez nagyon-nagyon...
4: Bár nyilván azért ez olyan kettős, mert legyártatott egy meszt is, ugye egy hollandos meszt, tehát hogy lehetséges, hogy valami olyan van a háttérben, amit mi nem tudunk. Nyilván,
2: de akkor
4: az ügynökség...
2: szerintem nem cáfolnák ennyire, és ennyire egyértelműen. Vagy lehet, hogy igen, de...
3: De ugye legyártatott egy meszt, az nálam olyan, mint veszel egy kiló kenyeret, tehát vegyen neki egy lakást, egy autót. Tehát, hogy akkor úgy elhiszem, hogy komoly a szándék. Vagy érteni akarok mondani? Nem,
4: nyilván.
3: De egyébként szép gesztus, csak pusztán a mesz legyártatása az szerintem. Még te is ki tudnád fizetni, nem?
2: Na de ki az a 150 milliós játékos, akit Perez papa beharangozott?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, fogalmam nincs. Már tenap is gondolkoztam ezen, hogy ki lehet az a játékos, aki 150...
2: Joao neves, nem?
4: Hát igen, de ugye azt mondta, hogy csatár. Kifejezetten...
2: Azt mondta, hogy támadó, nem? Az nem mindegy. Az jó, de igen, a magyarra csatárként folytott, de szerintem
1: támadó vagy
2: mond.
1: Csatár, nem mindegy?
2: Hát nem, mert egy támadó középpályás is, igaz. Egy támadó szellemiségű játékos. Nem tudom. Én a PSG-ből, PSG-ből gondolnám.
4: Igen, hogy? Mert ugye az olasz bajnokságból nincs, ugye azt mondta, hogy nem Premier League-es játékos, tehát akkor igazából marad a PSG, vagy esetleg a Barcelona.
2: 150 millióért, nálunk nincs ilyen olasz játékos.
3: Nálunk, de gyerekek, most elkezdtétek engem, amúgy érdekel ez a téma.
1: A csatározás, igen.
3: Nem, az, hanem Vikibe benne maradtak az eredmények.
1: Most nem minden eredményről szeretnék beszélni.
4: Muszáj voltam hozzátenni, hogy Rafael Leao incidens az.
3: De egyébként ez érdekel, abszolút.
1: Igen, figyeljük majd az eseményeket, és beszámolunk róla.
2: De nem Premier League játékot. Ja, tényleg, hát ez ő is lehet simán.
4: Milán, azt hiszem.
2: Igen, Milán így van.
4: De
2: lehet, hogy lejárt a szerződése szerintem.
4: De szerintem nem ér 150 milliót.
2: Jó, bocsánat, akkor tényleg tegyük félre a poént.
1: Hát 4 nap múlva kezdődik a világbajnokság, igen. Ennek jegyében pedig még mindig játszanak felkészülési mérkőzéseket.
2: Így van. A Brit
3: Azért Merchant... ennek a jegyében játsszuk. A tegnap, ahogy a péntekit, meg a keddit nem ennek a jegyében játszottuk,
2: ne,
3: és játszottuk.
2: Ne, ne poénkodjunk. Sierra Leone, Liberia, 1-0.
1: Nem ilyeneket szeretnék mondani, hanem mondjuk Svájc, Ausztrália, 1-1.
2: Volt ilyen is.
1: Akkor Belgium, Tunézia, 5-0. Németország, 1-1. Egyesült Államok, 2-1.
2: De mondom, hát a Panama és a Bosznia-Hercegovina, ők mind a ketten VB részvevők.
1: Igen, Anglia, Új-Zéland 1-0.
2: A golgazdag izgalmas meccse.
1: Igen, hát ezeket szerettem volna mondani, de léphetünk tovább.
2: Bolívia, Skócia például.
1: Bolívia, Skócia, kérlek szépen 0-4.
2: Valóban, ez egy golgazdag találkozó volt. Zöldfogi szigetek, Bermuda.
1: 3-0.
2: Így van.
3: Ezért jött be korábban. Hogy én...
1: Egyébként beszéljünk akkor a nagyobb sztárokról, mert hogy...
2: Még egy másodpercig, a Kína U23, Tadzsikisztán U23.
1: Azt nem tudom.
2: 1-0 Kínának.
1: Akkor tiéd a pont, jó.
2: Egy parányos góllal ráadásul a 97. percben.
1: Gratulálok.
2: Irán volt az, aki vagy cseh.
1: Jó, szuper.
2: Be tudott találni,
3: de
2: fantasztikus
3: találat volt. Parádés így volt leírva, vagy csak sejted?
2: Nem, hát beívelte a kapuba. Hát a gólvonalon.
1: Ugye itt a nagy sztárokról is azért ejtsünk 2-3 szót. Mondjuk Messi vagy Neymar vonatkozásában. Most Neymarról még ugye azt lehet hallani, talán az első mérkőzésen még nem léphet pályára, de mondjuk Messiről már érkeztek olyan hírek, hogy felépült és ott lehet.
3: És
1: úgyhogy
3: ő az egyik, Modric, Messi, Ronaldo, és ki a negyedik, aki...
2: A labdások?
3: Aki a ötödik VB-jén lesz ott.
2: Ötödik VB-jén.
4: Neuer talán.
2: Na, hát a...
3: Nem, ő is...
2: Hogy csinálják a mexikói kapust?
4: Uha. Messziről indulok így.
1: Minden azt esetre... És milyen érdekes egyébként, hogy Messi a VB alatt ünnepli majd a 39. születésnapját, egészen elképesztő. De nagyon jól értem. Regenerálódik meg, hogy ez az izomsérülés.
2: Ocsóa.
1: Igen, Ocsóa.
3: Bocsánat.
2: Én is.
1: Úgyhogy szurkolunk.
3: Mert hogy bedobtam valamit, és nem tudtam a negyediket, de általában így van a felsorolásnál, ti nem voltatok így.
1: De.
3: Iskolában, hogy volt egy 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös felsorolás, és egy mindig kimaradt?
2: Minket az 5-öshöz vettek még a kegével.
4: Simán lehoztuk.
1: Gondoltuk.
3: Minden ment.
4: Persze, semmi. Ezért vagyunk ennyire élesek.
1: Várjátok már a világbajnokságot?
4: Én nagyon.
2: Megmondok, hogy egy hét múlva ilyenkor...
1: Aludjátok ki magatokat.
4: Hát, sőt, már pénteken,
3: ilyenkor
4: ugye,
3: már nyomjuk. Egy hét múlva ilyenkor nyomod a közvetítést.
2: Igen, ezért mondom, hogy jó Ausztrália-Törökország.
1: Ja, na, akkor számodra fontos egyébként az Ausztrál meccs, tehát a
2: Svájc-Ausztrál. Én ezért mondtam, hogy mindenképp nézzük át, na, hogy ki ne maradjon valami. Át.
1: Szerintem gyorsan fussunk azért azon is végig, hogy mi lesz még a mai adásunkban, jó?
3: Azt hittem, végig akar futni a VB menetrenden.
1: Nem, azt is kinyomtattam. 7 óra után beszélgetünk a Roland Garrosról, aztán a judó országos bajnokságról, majd a Balaton főkajári MotoGP versenyről, Forma 1, monakói nagy díj nézeggegére, aztán ismét kézilabdázunk majd 8 óra 40 perckor, és 9 óra 5 perckor érkezik a stúdióba Kovács Zsófia, háromszoros Európa bajnok tornász.
2: És hát 8-40-t azért nem akárkivel, egy európai mesteredzővel.
1: Bizony.
2: Aki harmadik lett idén az NB1-b és női bajnokságban a csapatával.
1: Marosán György.
2: Most lelőtted a poént.
1: Jó, kimondhattam.
2: Az SMS-fára írják meg, tippeljenek, de hát akkor mindegy.
1: Ó, de elrontottam.
3: Ugyanazt a nevet, ha olvastad volna 150-szer.
2: Ja,
1: de egyébként, hogyha szeretnének a kedves hallgatók, akkor üzenhetnek nekünk, meg írhatnak. Mi is a telefonszámunk?
4: 0630 55 55 605.
1: Ajj, de mekkora csapatunk van, gyerekek?
2: Felébredve amúgy simán.
3: De ezt most ezt direkt lepted őt meg, nem? Hogy most akkor...
2: Hát ő a statisztikusunk, ő van tisztában a számokkal.
3: De még nincs ott. Kire gyűjtöd? Marosán Gyurira a statisztikát?
4: Nem, most néztem a Transfer Marketen, hogy ki...
1: Nagyon itt leragadtunk ennél, ugye? Ennél azt lepted őt meg, nem? Hogy most akkor...
2: Hát ő a statisztikusunk, ő van tisztában a számokkal.
3: De még nincs ott. Kire gyűjtöd? Marosán Gyurira a statisztikát?
4: Nem, most néztem a Transfer Marketen, hogy ki...
1: Nagyon itt leragadtunk ennél, ugye? Ennél a 150
2: milliósan
4: keresed? Ki az, aki már Lamine Yamalt is néztem, de ő 200 millió.
3: Téged egy elnök paraszt, és ennyire lázba hoz?
4: Nem, az hoz lázba, hogy ki lesz vajon a játékos.
2: Egyébként nem csoda, hogy lázba hozza. Szerintem. Nem, azért...
3: Már sem hozta lázba ebbe a szezonba.
2: Hát nem csak az az
4: erős valamit, kéne most.
2: De akkor zárszónak itt a blokk végére, kinek örülnél? Maradjon Perez, vagy?
4: Ne. Nem kéne.
2: Ne maradjon. Inkább jobb az az elnök, aki már az előtt kamuzik, hogy...
4: Nem tudom, melyikre jobb. Nem.
1: Hát most izgalmasan alakulnak majd a dolgok, várhatóan. Hát reméljük.
4: Reméljük, hogy jó irányba
1: lesz. És hát beszámolunk róla itt a Nemzeti Sportrádióban is.
2: Lehet, hogy már vannak egyébként állások, ugye, mint a választásoknál, hogy most így 6 óra 30-kor hogy áll ez a szavazás, hogy
1: nincs
2: Perez
1: még 6
2: vagy...
1: óra 30, mert akkor még a hírek nincs. Következnek, úgyhogy, és a Nemzeti Sport Krónika. Úgyhogy most mi abba is hagyjuk ezt a blokkot, és várjuk vissza önöket viszont.
10: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Női kézilabda.
0: A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dome ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a Női Kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjéről a Nemzeti Sportrádió. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Mindhárom kiemelt minősítő változatlanul hagyta hazánk hitelbesorolását. Újra van közvetlen a repülőjárat Budapest és Torontó között. A napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfelvételeket eredményezhet. A tárcavezető pénteken egyeztetett az Európai Befektetési Bank alelnökével is. Mint mondta, olyan területekről tárgyaltak, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így például a megújuló energia, valamint a bérlakás és vasútfejlesztés. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. A politikus emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. A miniszter szerint a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Már lehet jelentkezni a magyaródi militári tábor nyári turnusaira. A 10 és 18 év közötti fiatalok számára szervezett egyhetes tábor június 21-én indul, és katonai körülmények között kínál a honvédelmi, rendészeti és sportprogramokat. A résztvevők katonák, rendőrök és pénzügyőrök vezetésével ismerkedhetnek meg a különböző hivatásokkal, emellett kutyás és kommandós bemutatókon is részt vehetnek. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett. Tanács Zoltán közölte, az a cél, hogy több szolgáltató végezhesse el az ellenőrzéseket, és rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat.

0: Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte Balai Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az azbesztmentesítés, a nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáróval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pestpenyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit letartóztattak. Megnyílt a 3. fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg. Idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat.
1: Közlekedés.
0: Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén, az előkészületek miatt már tegnap lezárták a Zicsi Mihály utat, ma délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd.
1: Időjárás.
0: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok-Alja térségében lehet elszórtan záporzivatar. Többfelé megélénkülhet a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
2: Döntőbe jutott a Győr a női kézilabda BL-ben. Kimi Anton elindulhat az első helyről a monakói nagydíjon. Mira Andrejeva nyerte a nőknél a Roland Garrost. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják. A Győr egy végletekig kiélezett mérkőzésen 31-30-ra legyőzte a francia Brest együttesét. A női kézilabda bajnokok ligája budapesti négyes döntőinek tegnapi második elődöntőiben is bejutott a fináléba. Az Etoile összességében 8., sorozatban pedig a 3. BL győzelmért lépett ma pályára. Ellenfele pedig az Albekarnát és Vámos Petrát is foglalkoztató francia Metz lesz majd, amely a másik elődöntőben 32-26-ra győzte el a román Csesseme Bukarestet. A bronzmeccset 15 a döntőt pedig 18 órától rendezik az MVM Domban. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió, a finálét pedig a Kossuth Rádió is élőben közvetíti. A BL döntős Győr magyar válogatott kapusa, Szemerei Zsófi, Jó Andrásnak értékelt az elődöntőt követően.
3: Ha visszanézzük az előző mérkőzéseket a Brest ellen, akkor mindenhol azt látjuk, hogy elképesztően szoros meccseket vívott a Győr a Brest-tel szemben. Gondolom, ti is ilyen mérkőzésre készültetek a mai napon.
4: Tudtuk, hogy nagyon jó játékosaik vannak, nagyon jó támadást tud összerakni ezzel a gyors csapattal a RAF, és tényleg nagyon jó egyegyező játékosaik vannak. Sajnos most nem nagyon tudtuk úgy védekezésbe megállítani őket. Így nekünk is sokkal nehezebb dolgunk volt hátul, viszont tényleg az, hogy innen is sikerült behúznunk a mérkőzést. Ez mutatja egy csapatnak az erősséget.
3: Ugye az ilyen meccseket szokták azt mondani, hogy a közönség szórakoztató. Én nem tudom, mennyire élvezik, tehát mi annyira nem lerátok az összes körmünket egyébként. Hogy tudtuk ilyenkor átlendülni, főleg amikor az utolsó percben még vezet a Brest?
4: Szerintem azért közönség szórakoztatóbb lett volna, hogyha könnyebben nyerünk. Nem ezt terveztük, viszont tényleg ez mutatja egy csapatnak az erősséget, hogy az ilyen mérkőzést is be tudja húzni, úgyhogy tényleg nagyon büszke vagyok a csapatomra.
2: Távozik az Zalaegerszeg labdarúgó csapatának vezetőedzője Nuno Campos, aki a román Dinamo Bukarest együttesénél folytatja. Az 51 éves portugál szakember 2025 nyarán érkezett az együtteshez, amelyel végül az 5. helyen végzett az NB1-ben, és a Magyar Kupa döntőjébe is bejutott. Mauricio Jakobacsi lett a Budapest Honvéd labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Az első osztályba visszajutó együttest ugyanis a 63 éves svájci születésű, de olasz nemzetiségű szakember irányítja majd az új idényben. Jakobacsi korábban vezetőedzőként Svájcban, Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban és Németországban is dolgozott. Brazília 2-1-re nyert Egyiptom ellen két egyaránt a labdarúgó világbajnokságra készülő válogatott felkészülési mérkőzésén. További 3 VB résztvevő válogatott is felkészülési meccsen lépett pályára ma hajnalban. Törökország 2-1-re Venezuelát, Argentina 2-0-ra Hondurászt, Curaçao pedig 4-0-ra Arubát győzte le. 21-20-ra kikapott a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a címvédő Hollandia ellen, a varsói világbajnokság negyed döntőjében így búcsúzott. A második meccset is megnyerte a magyar válogatott a női röplabda Európa Liga alapszakaszában, mivel 3-0-ra legyőzte Észak-Macedóniát Portugáliában. Megszerezte második aranyérmét is a budapesti medencés szabadtüdős búvár világbajnokságon Törőcsik Zsófia, aki a női 1-20-as dinamikus számot nyerte meg a tegnapi zárónapon. A magyar versenyző végül 278 métert teljesített egy levegővel a Duna arénában, és magabiztosan lett világbajnok. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Form 1-es monakói nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes 19 éves olasz pilóta indulhat majd az első helyről a mai futamon, a második a négyszeres világbajnok Max Verstappen lett, míg a harmadik és a negyedik helyen a két Ferrari zárt, Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben. A ma 15 órakor kezdődő futamot az M4 Sporton élőben láthatják. Mira Andrejeva sikerével zárult a francia nyílt teniszbajnokság női egyes versenye, a 19 éves orosz játékos a döntőben a selejtezőből érkező lengyel Maja Hvalinskát győzte le két játszmában, és először nyert Grand Slam tornát. Köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk! Újra folytatódik a Sportreggel itt az FM 105.9-en a Nemzeti Sportrádióban. Forma 1-jel megyünk tovább, hiszen a hétvégén Monakóba látogatott az F1 mezőnye, az időmérő már túl vannak. Erről beszélgetett Zsoldos Barnával. Balogh Bence.
2: Nagyon izgalmas időmérőnek lehettünk szemtanúi, tulajdonképpen évről évre ezt várjuk Monakótól, egy hasonló tűzijátékot, mint amit itt a hajrában is láthatunk. Több versenyző, több csapat színeiben harcolt a pole pozícióért, ez is üdítő jelenség volt, és végül ugye egy újabb Mercedes pole pozíciót láthattunk, de nagyon-nagyon pici különbséggel, tehát Antonelli Csubán 43 ezreddel tudta megelőzni Max Verstappent, ez is egy óriási meglepetés, hogy a Red Bull ilyen jó eredményt tudott elérni a holland klasszis, és a péntek alapján inkább favoritnak tűnő Ferrari csak a harmadik, negyedik helyen végzett Hamiltonnal is Leclerc-rel, úgyhogy némileg talán meglepőnek is mondható ez a végeredmény.
3: Minek köszönhető az, hogy a Ferrari, amely esélyesnek is számított a nagy díj előtt, illetve pénteken is egész jól mentek, sőt még a harmadik szabad edzésen is úgy nézett ki, hogy van keresni valójuk az időmérő edzésen. Hát végül is a harmadik és a negyedik helyen végzett a két autó, de azért ennél talán többre számítottak.
2: Igen, biztosan többre számítottak, és érdekes, hogy az ellenfelek is őket kiáltották ki a hétvége favoritjának, láthattuk a nyereményszorzókat is a különböző fogadóirodáknál. Meglepően magas is volt végül a pole pozíciót megszerző Antonelli, úgyhogy az volt az általános vélekedés, hogy ez lehet a nagy áttörés a Ferrarinak, mert az autója nagyon-nagyon jól viselkedik a kerékvetők, nagyon jó menettulajdonságai vannak, a lassabb kanyarokban a kisebb turbó is javíthat a teljesítményén, ugye itt nincsenek padlógázos szakaszok, ami a motorból fakadó teljesítmény hiányt köridő veszteségé tudná formálni, és tényleg pénteken minden azt vetítette előre, hogy folytatódhat a Ferrari diadalmenete, és láthattuk az időmérő utáni nyilatkozatnál is, hogy Hamilton is csak a fejét vakarta, egyszerűen nem értette, hogy a többiek, főleg ugye a Mercedes és a Red Bull hogy tudott ilyen nagyot előrelépni, eléjük kerülni. Úgyhogy most ez lesz a Ferrarinál biztos a levezető értekezlet fő témája, illetve az adatok elemzése során, hogy miért nem tudták megőrizni azt a domináns pozíciót, amiben pénteken voltak.
3: A Leclerc nem hibázik ennyit, ő végezhetett volna előrébb, hiszen azért az utolsó szakaszban, a Q3-ban többször is volt olyan köre, amiben hiba csúszott.
2: Igen, ezt nagyon nehéz megmondani, hiszen itt a versenyzők folyamatosan a határokat feszegetik, és néha 1-2 cm a különbség a között, hogy megszerzed a pole pozíciót, vagy nagyon csúnyán összetöröd az autódat, ez mindig egy ilyen kötéltánc, és rajta is láthattuk, hogy többször túlerőltette a vezetés, már a szakasz elején is belehibázott, volt ott egy gyengébb köre, emiatt más időben kellett kijönni, mint a többiek, és még a legvégén el tudott menni egy gyors körre, amit jól is kezdett, de aztán ott is túlerőltette a vezetést, a falnak vágt az autó hátulját. Kicsit zaklatott volt neki ez a Q3, én azt gondolom, hogyha egy sima döntő etapot fut, akkor talán ő is harcba tudott volna szállni a pole pozícióján.
3: És minek köszönhető, hogy Verstappen a második lett, a négyszeres világbajnok pilóta zsenialitásának, vagy pedig ennyit javult a Red Bull?
2: Hát mind a kettő, mert ugye rossz autóval, gyenge autóval Monakóban sem lehet csodát tenni. Annak ellenére, ugye, hogy itt szoktuk mondani, hogy itt azért jobban kidomborodnak a versenyzők képességei, és a bátorságot is jobban jutalmazza ez a pálya. Azért középszerű autóval nem lehet pole pozíciót szerezni. Ezt mutatja Norris példája is, aki tavaly az első rajtkockát megszerezte, most pedig csak a nyolcadik lett. Úgyhogy a Red Bull rengeteget javított az autóján, pedig ez a pályája úgymond mumus volt az elmúlt években. Nem jó a Red Bull menet tulajdonsága általában a rázóköveken, ez Verstappen is kiemelte a hétvége elején, úgyhogy valószínűleg a beállításokkal nagyon sokat léptek előre, azért már az időmérő második szakaszában is jól teljesített Verstappen, aki még rátett egy lapáttal, és ő ilyen körülmények között tudja megvillantani a zsenialitását. Most ez 43 ezreddel kevésnek bizonyult a pole pozíciós Antonellivel szemben.
3: Na és hát Antonelli megnyerte az időmérő edzést, de a csapattársa Russell miért maradt el ennyire tőle?
2: Ennek az okait még ő is csak kutatja. Láttuk, hogy nagyon-nagyon nyúzottan nyilatkozott az időmérő után. Ez egy óriási vereség, ez egy demoralizáló vereség. Csak a 6. rajtkockát szerezte meg 4/10 különbséggel, úgy, hogy a csapattársa pole pozícióból indul. Ez Monakóban egy kész katasztrófa. Ilyenkor az ember lelkét még az is jobban nyugtatja, hogyha az autója gyengébb, és a csapattársával együtt küszködik, de így, hogy a csapattársa ennyivel gyorsabb tudott lenni, ez nagyon nehéz mentálisan, és meg kell fejteni az okokat Russellnek, hogy hol csúszott félre ez az idény, mert favorithoz méltóan kezdte ezt az évadot még Melbourne-ben, sima pole pozícióval, győzelemmel volt Shanghai-ban is sprintfutam győzelme, utána volt egy pehes időszaka, viszont nagyjából Miami óta Antonelli már tempóból is vagy megveri, vagy simán tartja vele a lépést. Ennek mindenképp utána kell járnia, mert ez az idei év egy olyan lehetőség, amire sok-sok év óta vár. Egy domináns autót kapott végre a kezei közé. Eddig minden csapattársával szemben nagyon szépen helytállt, úgyhogy ez egy nagyon keserű időszak most Russellnek. Valami olyasmi szintű feltámadásra lenne szüksége, mint amit tavaly Norris mutatott az idény második felében.
3: Így van, tehát még ne írjuk le azért Russellnek a világbajnoki esélyeit, de azért Antonelli tényleg ellépett tőle egy kicsit. Ha megnézzük a két versenyzőnek a viszonyát, mondhatjuk azt, hogy azért Antonelli és Russell között nagyobb a feszültség, mint mondjuk tavaly Piastri és Norris között volt.
2: Én ezt kívülről mindig nagyon nehéz megfigyelni, vagy megítélni, hogy mennyire is feszült valójában a helyzet. Ez ugye az olyan necces szituációknál szokott elharapózni, mint amit Kanadában láthattuk, amikor majdnem össze is ütköztek, sőt egy picit koccant is a két autó a sprinten. Ez a nagyon éles helyzeteknél szokott ugye testet ölteni, most viszont ezen az időmérőn például annyira egyértelmű volt a helyzet, hogy nincs miért feszültnek lenni. Tehát ha valaki ennyire sima vereséget szenved a csapattársához képest, akkor nem beszélhetünk éles belháborúról. Nehéz a helyzet, mert Miami-ban még azt mondta Russell, hogy ez pályaspecifikus, és a következő helyszíneken visszavághat, és aztán Kanadában ugye fejfej mellett küzdöttek végig, amíg ki nem esett, de ott sem volt annyira domináns a teljesítménye, ez pedig a Monaco időmérőn egy letaglózó vereség.
3: Beszéltünk már pénteken erről, hogy a McLarennek, a címvédő McLarennek ez az 1000. nagy díja a saját számításuk szerint, de hát ezen kívül a McLarenek nem nagyon örülhetnek másnak.
2: Hát nem, úgyhogy ez a jubileum egyelőre nem sikerül jól, és persze ne zárjuk ki annak lehetőségét, hogy valami kaotikus fordulattal esetleg előrébb tudnak jutni a futamon, de az elmúlt évek azért nem ezt vetítik előre. Általában elég egy sikúan szoktak alakulni a vasárnap délutánok Monakóban. Ez itt most tempóra se volt meg, ez egy elég csúnya vereség. Piastri majdnem 6/10 maradt le a pólról, Norris 7/10, ez a 7.-8. hely. Hát innen nagyon nehéz lesz előre kerülni, és főleg azért lehet fájó, mert Norris tavaly pole pozíciót szerzett.
3: Tudjuk már azt, hogy mi ment félre most a McLarennél? Azért tavaly dominálták a Forma 1-es mezőnyt.
2: Hát az nem újszerű, hogy amikor teljesen új szabályrendszert vezetnek be az F1-be, akkor felborul az erősorrend, tehát ilyen szempontból ez nem egetrengető meglepetés, hogy a tavalyi bajnok nem domináns erőként kezdett. Az egy picit meglepő, hogy Miami-ban már abszolút látszott a fény az alagút végén, ott Norris végig a győzelemért harcolt Antonellivel, és utána sem volt rossz az autó tempója, úgyhogy itt bíznia kell a McLarennek abban, hogy esetleg ez csak pályaspecifikus megingás. Egyébként egy csomó újdonságot hoztak az autóra, amit pont Monakóra ütemeztek. Lehet, hogy esetleg nem tudták ezeket optimalizálni, nem tudták még rendesen kiismerni, ennek több oka lehet. Bízniuk kell abban, hogy az átlagos, úgymond normális pályákra visszatérve egy picit előrébb tudnak törni az erősorrendben.
3: Nagyon izgalmas volt az időmérő, de milyen lesz a futam?
2: Ez jó kérdés, és igazából nagy csodát nem várhatunk. Az elmúlt években azt láthattuk, hogy alig-alig alakult ki akció, mert egyszerűen ez a pálya annyira szűk, hogy szinte képtelenség előzni. Gumikopásról alig beszélhetünk, ez egy nagyon sima aszfalt, tulajdonképpen simán végig tudnák nyomni a teljes versenytávot, hogyha nem lenne kötelező egy kerékcsere. Úgyhogy ha nem történik valami extrém külső körülmény, esetleg biztonsági autós szakasz, vagy piros zászlós megszakítás, ami mondjuk valakinek nagyon felborítja a stratégiáját, akkor olyan nagy látványos akcióra nem számíthatunk. Persze ugye kérdés, hogy most az elektromos plusz energia és az előzés gomb az esetleg segíte abban, hogy olyan helyeken megpróbálkozzanak manőverrel a pilóták, ahol eddig nem tudtak, de ez még mindig egy olyan kérdés, hogy ha túl szűk az aszfaltcsík, akkor hiába próbálkozol, egyszerűen az előtted haladó simán csak be fog állni eléd. Ugye tavaly az első 10 helyezett sorrendje csak egy helyen változott, tavaly előtt ugyanolyan sorrendbe ért be az első 10, ahogy elindultak, és mivel az időjárás előrejelzés egyelőre nem jelez esőt, olyan nagy fordulatokra én azt gondolom, hogy most sem számíthatunk.
3: Vannak-e most olyan speciális szabályok, mint ugye, amit tavaly vezettek be, ami a tavalyi futamra volt érvényes, hogy két kötelező kiállás van?
2: Nem, most nincsenek, ezt eltörölték, ezt a szabályt, úgy ítélték meg a sportág vezetői, hogy ezek nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, és ilyen mesterséges taktikákhoz vezettek. Az nekem személy szerint egy picit csalódás, hogy valami újjal nem kísérleteznek, mert hogyha valami nem működött, és utána kipróbáltak valami mást, ami szintén nem működött, attól még nem feltétlenül kell visszaállni az eredetihez, úgyhogy én azt remélem, hogy a következő években megmarad a kísérletező kedv, mert annyira fantasztikusak ezek a szombatok, és annyira lehangoló a kontraszt általában a vasárnapot tekintve, hogy a hétvége után azért ugye a friss élmény miatt általában keserű szájíz marad a rajongókban is, pedig ma is láthattuk, hogy például az időmérők azok káprázatosak ezen a helyszínen.
3: Az eddigi szabad edzések, illetve az időmérő edzés is meg volt szakítva piros zászlóval. Szerinted ez a futamon is előfordulhat? Hiszen például most a harmadik szabad edzésen Berman kellett, hogy kiszálljon, az időmérő edzésen pedig ugye Bortoleto törte össze magát, illetve hát az autót egész pontosan.
2: Ugye ez abszolút benne van a pakliban, de általában most az elmúlt években azt láthattuk az utcai pályákon, más utcai pályákon, hogy most nagyon időző élesen a versenyzők jobban viselkednek versenyen, mert akkor nem kell annyira a határokat feszegetni, azért meg van töltve teljes üzemanyagtank, és próbálnak egy picit óvatosabban menni. Az időmérőn tulajdonképpen ott minden mindegy, ott nyomni kell, ahogy a csövön kifér, főleg a döntő abban. Úgyhogy természetesen van rá esély, mert nyilván láttunk már számtalan kicsúszást és autótörést Monakóban is a falak közelsége miatt, de az elmúlt években ez nem volt jellemző.
3: Beszéltünk arról, hogy milyen a pálya, általában a futamok egyhangúak, de szerinted van ennek a monakói nagydíjnak létjogosultsága, vagy előbb-utóbb a népharag el fogja ezt söpörni?
2: Nem gondolom, hogy a népharagnak lenne erre hatása, és már csak azért sem, mert épp tavaly hosszabbították meg a szerződést 10 évre. Tehát az egy olyan jelzésértékű szándéknyilatkozat is volt a külvilágnak, hogy hiába a kritikus hangok, a Monaco volt, van és lesz az F1-ben, mert rengeteg előnnyel jár. Azért most is láttuk, hogy egy igazi sztárparádét vonzott a helyszínre. Ez egy társadalmi rang, egy társadalmi esemény, ez a nagy díj, és ennek a gazdasági hatásai sem elenyészőek. Mondom, én azt remélem, hogy ha már más helyszíneken kísérleteznek sprintfutamokkal, ami ugye teljesen megváltoztatta az F1 hagyományait, és nem egy természetes DNS-e az F1-nek, és már tavaly is kísérleteztek Monakóban ezzel a kötelező két kerékcserével, valamint módosíthatnak a formátumon a következő években. Én azt gondolom személy szerint, hogy adná magát a két időmérő megrendezése akár pontokért, hiszen a mai nap bizonyította be, hogy ez az év egyik fénypontja, a monakói kvalifikáció.
3: A szezont egyébként eddig hogy látod abból a tekintetből, hogy azért voltak itt elég nagy szünetek, ugye sajnos az élet közbeszólt és két futam is elmaradt. Ez jót tett mondjuk a pilótáknak, vagy jót tett ennek a szezonnak, vagy inkább egy kicsit ilyen hiányérzetünk lehet, hogy nagyobb szünetek elteltek anélkül, hogy egy-két hét után élvezzük és lássuk egyáltalán, hogy tényleg mi az erő sorrend.
2: Sosem jó, amikor hosszú várakozás után végre beindul az idény, és akkor külső körülmények között kimarad egy teljes hónap. Tehát áprilisban nem láthattunk nagy díjat. Bennem maradt hiányérzet, és lehet, hogy pihenés szempontjából jó jött a pilótáknak, de hát olyan hosszú ideje még idén nem versenyeznek, úgyhogy nyilván a nyári szünetet azt nagyon élvezik, ott augusztus környékén, de ez az áprilisi kényszer szünet, ez nem tett jót, és tényleg megtörte az idénynek a ritmusát, kicsit olyan zaklatott volt ez a tavaszi idény, és most pedig pedig hát beindul a henger, hiszen most ledarálnak 6 futamot 8 hét alatt, ez meg a másik véglet lesz. Nyilván jobb lett volna, hogyha az arany középutat sikerül belőni.
3: Nagyon sokszor megbeszéltük, hogy ugye rengeteg volt a változtatás a 2026-os szezonra, de pont itt a kényszerszünet alatt újabb változtatásokra került sor, de ezeknek már látod a pozitív hozadékát?
2: Hát ezek nagyon apró lépések voltak a helyes irányba, tehát tényleg egy icipicit módosítottak itt az energialimiteken és a visszanyerésen, az előzés gombnak a hatékonyságán, hogy csökkenjen a sebességkülönbség, csökkentsék a ráfutásos balesetek veszélyén, de egyelőre a gyakorlatban azért ennek a hatását még olyan nagyon-nagyon nem látni, és a versenyzők is azt mondták, hogy igen, örömteli, hogy elkezdődött egy folyamat, és elvileg 2027-ben még nagyobbat lépnek afelé, hogy a hajtóegység elektromosságának a szerepét csökkentsék, de örömteli, hogy elkezdődött egy folyamat, és elvileg 2027-ben még nagyobbat lépnek afelé, hogy a hajtóegység elektromosságának a szerepét csökkentsék, de ezek nagyon kis lépések még.
1: A Forma 1-es monakói időmérőről Zsoldos Barnával Balogh Bence beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra múlt 7 perccel. És továbbra is itt vagyunk a stúdióban, a Hajrá Magyarokat mindig mondod, ugye?
2: Mindig, de most kimaradt, úgyhogy be kellett
1: de fotolni. De akkor hangosabban mondja, hogy nem veszel fel egy
2: mikrofont. Mikrofont? Nem, azt általában nem a fülhallgatót fogok fölvenni.
1: A mikrofonnál, a mikrofonnál Kovács Erika, Gyurta, Gergely, Erdei Márkész, Szőke Viktória. A hangmérnökünk továbbra is Jánbor Tamás, és hát három érdekes témát terveztünk ebben a 20 percben, vagy 20-valahány percben. Mondom is, hogy mik lesznek, és akkor majd ti mondjátok meg, hogy melyikkel kezdjük, jó?
3: Wow.
1: Francia nyílt teniszbajnokság, judo országos bajnokság, és MotoGP Balaton főkajáron.
3: Ne nézzél nagy szemekkel, te állítottad.
1: Jól mondom, szerkesztő úr.
2: Úszó országos bajnokság nincs.
3: Vikit azért szeretem, mert semmilyen kinti témával nem lehet kibillenteni. Annyira profi.
1: Jaj, hogy is.
2: Kérlek. Ez az a rész, amikor most dicsérjük a Vikit, igen, szerintem is, hát én imádom. Hát,
3: De mi lenne, ha te választanál, és nem
1: mondjam,
3: melyiket választanál?
1: Én akkor most a három
2: a
1: közül?
2: A judo, tehát egyértelműen.
1: Hát igen.
2: Pénteken ben voltam Cirenics Miklós, valamint a szövetség elnöke, az új elnöke Tóth Krisztián, és ők
1: hát
2: mondták
1: el
2: a várakozásaik.
1: Jó, köszönjük a promót.
4: Ez
1: gonosz,
4: nem,
1: de
4: ez
1: aranyos
4: nem.
1: Vagy, köszönöm. Igen.
4: Ez nem.
1: És egy jót beszélgettünk egyébként.
2: 12 perc lett.
1: Igen. Amúgy 10-re terveztük, és 12 lett. Amúgy 12 lett, tényleg hosszú lett, de jó lett, és hát ott jelentették be, hogy Özbász Szofi nem indul a judó országos bajnokságon, sőt, hát igazából az idei versenyeinek is annyi nagyjából, és hát a VB-t is ki fogja hagyni októberben, mert hogy megsérült egy múlt heti edzésen. Meg is műtik sajnos, úgyhogy innen kívánunk Özbász Szofinak. Kétszeres Európa bajnoki aranyérmesünknek jobbulást.
3: Akkor mondjuk el, hogy ugye a öttusa budapesti világkupán.
1: Hát a másik, igen. Gulyás Michel is bent volt egyébként az M4 Sport stúdiójában. Ha jól emlékszem, akkor
3: hát ugye vele promózzák egyébként.
1: Promóztuk, igen, hogy jövő héten ugye lesz a budapesti világkupa. 12-én szombaton a nők versenye, 13-án, jól mondom a dátumokat?
3: 12-e péntek, 13-a
1: szombat. És hát ez egy fontos világkupa lesz, mert hogy majd június végén pedig a világkupa döntő, és itt is marad a nemzetközi mezőnynek a nagy része, edzések lesznek, közös vívó edzések, stb. És pont Michel erről beszélt, hogy milyen jó formában van, és mennyire várja egyébként ezeket a versenyeket, plusz az EB-t meg a VB-t majd augusztusban. Nagyon önbizalommal is túltengve, stb. És hát akkor érkezett tegnap, azt hiszem a hír, hogy végül is az orvosi vizsgálatok azt állapították meg, hogy nem indulhat a versenyen.
3: De én abból a közleményből nem tudtam meg, hogy
2: mi is a valódi.
3: Hogy mi a baj. Nem mit ránk, tehát nem feltétlenül azt gondolom, csak hogy mi történhet. Tett vele, vagy szóval, hogy mi okozza azt, hogy...
2: Mennyivel jobb így, hogy a mikrofonba beszélsz, és sokkal jobb a hangod.
1: Egyébként visszatérve, Michel azt mondta, hogy
3: a... Szóztatom én, aki kapcsolja a mikrofonomat.
2: Azt mondja, a következő blokk.
1: Szóval, hogy a könyök sérülése az teljesen rendbe jött, és nem is érez semmit, ezt mondta. Külön rá is kérdeztünk, vagy rá kérdeztem, és tényleg azt mondta, hogy nagyon-nagyon jól van.
4: Hát lehet, hogy valami, lehet, hogy kicsit pihennie kell, vagy...
1: Úgyhogy sok erőt kívánunk neki is.
3: Hát igen, meg egyébként ma már erre hajlik a világ. Meg ma már erre is hajlik a világ, hogy ne versenyezés sérült-e, hanem
1: igen.
3: Inkább.
4: Hát lehetőség szerint nem, az nem a legjobb.
3: Mert azért láttunk régen is ilyenre példát.
1: És hát és ugye mind a judósoknál, mind pedig az öttusázóknál, hogyha már behoztuk ugye Michelt, elkezdődik majd a kvalifikációs versenysorozat, vagy a világkupa sorozat.
3: Az olimpia.
1: És pont említették Tóth Krisztiánék is, hogy ugye Ulaanbaatarban indul júniusban, lesz még Kínában egy verseny hétvége, és aztán ugye az idei az 50%-osan számít bele majd a kijutásba, az olimpiai kijutásba, a jövő év meg már 100%-osan. Úgyhogy Özbász Szofi, reméljük, hogy jövőre
2: biztos,
1: ki tudja vívni majd az olimpiai indulási
3: majd
1: jogot.
3: Még egy EB-t nyer, és akkor
1: igen.
3: A harmadikat.
2: És mi volt a judo OB-n, Viki?
1: Annyi volt az egyik legfontosabb momentum, hogy 10-szer is megnyerte Pubréka az OB aranyat. Szinte
2: a zsinórban?
1: Zsinórban, igen.
2: Az igen.
1: És egyébként ugyanennyit nyert Tóth Krisztián még aktív korában. Kérdeztem is tőle, hogy indul-e, de azt mondta, hogy elnöki teendői miatt most már nem.
2: Akkor lehet, hogy Pupréka lesz a következő elnöke a judó szövetségnek.
1: Hát
2: a
1: versenyzőket ő képviseli ebben az új időszakban már, Pupréka, igen.
3: És most az előbb, amikor kint beszélgettünk már judósokról, most én rosszul értettem, hogy egy régi nagy motoros is.
1: Jól értetted, plusz 78 kilogramban a négyszeres VB érmes Mészáros Anett is ott volt az OB-n, és meg is nyerte egyébként, úgyhogy fantasztikus formában van.
4: Mennyi időt hagyott ki?
1: Nem nagyon sokat, mert ő végigedzésben volt, csak hát ugye már VB-ken, EB-ken nem indul.
4: Lehet, hogy ki akar jutni.
1: Talán rövid 28. időre abba hagyta, de vissza is tért.
4: Ez nagy visszatérő, az jó.
3: Én most csak azért nézek, mert én amikor elkezdtem dolgozni a Nemzeti Sportnál, akkor forgott sokat az ő neve, tehát a 2000-es évek, meg a 2010-es évek elején. Én úgy emlékszem.
1: Hát úgy fogalmaznak egyébként a közleményben, hogy a versenyeken már csak elvétve induló Mészáros Anett. Úgyhogy, de azt is hangsúlyozták Tóth Krisztiánék, hogy a tavalyi OB-hez képest nagyon megnövekedett a versenyzői létszám, mert hogy 44 klub 144 cságáncsozója a verseny, ez Budaörsön egy ma csapatverseny lesz.
3: Tegnap de amúgy ez egy volt. Nagy, mert hogy én például a vívó országos bajnokságokon az egy ilyen nagy ünnep, és ott szoktak visszatérni régi nagyok, összeállnak csapattá, nem tudom, képviselnek egy klubot, vagy százszemese is, nagyon hosszú idő után visszatért, de azért cselgáncs, meg ezek a küzdősportok azért arra, nem azt mondtam, hogy a vívásra nem kell készülni, csak hogy másabb ebből a szempontból, és azért oda menni a szőnyegre, azért minden elismerésem. Még ha idézőjelben mondom, hogy csak egy OB, azért minden elismerésem.
1: Igen, még így ismert név, Gyertyás Róza nyert ugye 57 kg-ban a lányoknál.
3: Igen.
1: A férfiaknál pedig Pongrácz Bence, akitől várták, megnyerte a 66 kg-ot, Nerpel Gergely a 90, Vég Zsombor a plusz 100 kg-ot.
3: Most nem véletlenül mondta be a plusz, igen.
1: Úgyhogy hát ennyi történt, ami az egyéni versenyt illeti a judósoknál, és ma pedig a csapatversennyel zárul majd.
3: Azt sosem tudtam értelmezni annyira, de nyilván kell, csak nem tudom mennyire, ki mennyire veszi komolyan.
1: Hát, a nagyobb klubok szerintem igen.
3: Biztos, egy OB-n biztos, hogy kell.
4: Nekik szerintem amúgy kell pontokat biztos, gyűjteni.
3: Biztos, hogy igen. Viszont ha más sérülés, és egyik témánk a tenisz, én azért meglepődtem, az azért nagyon...
1: Én is.
3: Pehes, vagy nem, ennél rosszabb, nagyon szerencsétlen az az ember, aki az elődöntőben sérülés.
1: Az olaszra gondolsz.
3: Igen, nem sérülés, hanem
4: vírusos.
3: De hogy azért ez, tehát hogy még oké, hogy tök jó, hogy eljutott odáig, de hogy egy betegség miatt nem tudsz bizonyítani, tehát hogy életed formájában, vagy eddig nem nagyon.
1: Pedig ez egy olaszos elődöntő lett volna.
4: Igen.
1: Kobolli
4: és Zverev döntő.
1: Igen, Kobolli és Zverev. Mind a ketten az első Grand Slam győzelmükre hajtanak, Zverev a második döntőjét játsza.
3: És ugyanaz voltam ugye a lányoknál is.
4: Ki,
1: így van, igen.
3: És ugyanaz volt a lányoknál is, ugye, hogy tehát, mint hogyha most Párizsban így minden felborult
1: lányoknál
3: volna, nem?
1: Lányoknál mennyire érezhető átrendeződés. Én nagyon meglepődtem egyébként, hogy Szabalenka így kikapott.
4: Tehát mindig ezt csinálja, hogyha nem az elődöntőben,
1: azt mondta rögtön utána az interjúban, hogy ő vissza fog vonulni, ő nem bírja.
4: Nem a negyed döntőben kapott ki?
1: De a negyed döntőben.
3: De hogy az egész Párizs arról szólt, hogy tehát, hogyha előre kéne tippelned, akkor fasorba se lettél volna tippje ide.
1: Negyed döntőben is, ugye sehol. Diana Schneidertől 3-6-7-5-6-0-ra 6-0-ra döntő.
4: Szerintem ott megsérült.
3: Szerinted abban a kis okosban mi van még benne? Ott, abba minden. Előtt van.
4: Szerintem az 2012-ig visszamenve, abban minden benne van.
1: Nem, ebben Krejsz Bálint nagyon nagy ebben.
4: Miben?
1: A tenisz témában.
4: Ja.
1: Krejsz Bálint kollégánk.
4: És ott van a lapok között a Bálint?
1: Hát igen, persze, de
3: én azért örültem volna, hogyha például lányoknál is nem fogom tudni kimondani egy cselány nevét, mert az azért nagy dolog lett volna valaki.
1: De nem, ő lengyel.
3: Ő nyert.
1: Kvalinszka.
4: Nem, Andrejeva nyert.
3: Igen. Andrejeva nyert, igen, de a cselány ugye a selejtezőből jött. De a cselány az selejtezőből jött, azért olyanra nem nagyon van például, hogy valaki eljut a döntőig selejtezőből.
4: Most történelmet is írt a lengyel lány, hogy a selejtezőből jutott be a döntőbe.
3: Azért mondom, hogy ilyen nem szokott lenni.
1: De 114. volt a világranglistán.
4: 113. én azt láttam.
1: 114.
4: De lehet, most igen. Az
3: ez olyan, mint a egy gól, ahogy lezárták hamarabb a meccset.
4: Köszi.
1: És hát nagyon nagy dolog.
4: Én azért is szurkoltam egyébként a lengyel lánynak, mert balkezes, és 1992-ben nyert utoljára balkezes.
1: Azt a mindenit.
4: A nőknél? A hölgyeknél.
2: Igen, mert azért, nagyon jó vagy. Azért mondjuk el, hogy aki, mikor volt 40 esztendős?
1: Nadal?
4: Most a napokban.
1: Igen.
2: Valóban. Erős tippnek tűnik. Senki. Na. Először.
1: Azt tudom, hogy 40 éves volt, most nem napra pont, nem tudom. Jó.
2: Én csináltam összeállítást.
1: Gratulálunk.
4: És egyébként a legnagyobb streaming szolgáltatón is megjelent a...
3: Mert nagyon megnyugodtam most. Mert jött egy statisztika.
4: Hát felkészülök, hát kérdezzetek bármikor.
2: Nem ma kezdte a szakmát.
4: Próbálok a Wikihez felnőni, igaz, hogy én nem lapokkal, hanem én nekem ezzel a kis eszközzel.
1: Igen, kis eszközzel. Hát igen, ez a más korszakból érkeztünk. Steger
3: vagy Krisztián mondaná, hogy generációs
1: különbség.
3: Igen.
1: Amúgy tehát akkor a hölgyeknél orosz győzelem, a férfiaknál mi várható szerintetek? Kire tippeltek?
2: Szerintem német vagy olasz.
1: Jó, de hát melyiket érzitek erősebbnek?
2: Hát akkor már kobolni, hogyha már kipihenve jön.
4: Én is úgy érzem.
1: Igen?
4: Én is úgy érzem, meg ráadásul Zverevnek ugye, hát mindig ezt szokták mondani, hogy hát azért a lélektana is ott van a versenyzőknél, és azért mindig nála az volt, hogy...
2: Nem egy győztes típus.
4: Nem egy győztes típus, igen. És ott van, ott motoszkál benne, hogy úristen, ha nem most, akkor ki tudja mikor. És azért ez nyomasztó tud lenni, és én úgy érzem, hogy emiatt az olasz fiú egy kicsit esélyesebb, de azért a világ másodikról van szó, tehát Zverevnek egyébként neki áll a zászló, de mégis úgy érzem, hogy a lélektan az olasznak van.
1: Kora este megtudjuk majd, hogy mi történt de érdekes, Párizsban.
2: Azt mondtuk volna két hete, hogy német-olasz döntő, oké, nem Zverev játszik a színerrel.
1: Igen, hát, igen.
2: Ezt képest azért ez.
1: Amúgy az olaszoknak elborult. Jól ment, így nézegettem a páros versenyt is, és például női párosban is olaszok győztek, férfi párosban, illetve vegyes párosban is olasz siker, férfi párosban pedig spanyol-argentin közös.
3: De még visszatérve a selejtezőre, mert ez engem foglalkoztat, valamelyik kollega mondta, hogy a selejtezőből feljutó akár Gál Fidalma is lehetett volna, és akkor így mondtam neki, hogy de nem Gál Fidalma lett. Mert ugye azért azt tegyük hozzá, hogy hát azért ez nem vonul be szép aranybetűkkel a hát magyar tenisz történelem könyvébe, ez a Roland Garros. Igen. Tehát, hogy első nap, vagy másodikra valaki még nagyon átcsúszott már, mint hogy az első köre.
2: Párosban talán tovább jutottak Marozsánék, de ennyi.
1: Szóval, viszont nem tudom, mennyire hallottatok róla, hogy Serena Williams London után Berlinben is pályára lép, sőt egy 25 éve fiatalabb párostárssal. 19 éves kanadai Victoria Mgokóval partnerként.
3: Most már gyűjthetjük ezeket Mészáros Anett, most igen. Akkor Serena, most akkor gyűjtjük.
1: De ez a június 15-én kezdődik valahol? A berlini verseny. És hát párosban favorizálja most a versenyzést, azért nem semmi, hogy ilyen...
4: Ez nekem olyan érdekes, hogy meglett sok minden nyert. Grand Slam
1: győztes. Hát 23-szoros Grand Slam győztes.
4: És igaziból az ember hátradőlhetne.
1: És visszavonult azért 4 éve.
4: És ez
2: ezt akartam tőled kérdezni, hogy te mit mondasz erre? Korábbi azért elég komoly szinten a sportot űző sportolóként, tehát hogy te azért hogy igen, gondolod ezt, hogyha...
4: Nálam az a fura, bocsáss meg, hogy szólalak, hogy azért fura, meg azért egyszerűen nem tudom megérteni, mert ugye itt az anyagi része is megvan, tehát hogy itt azért az anyagi háttere is megvan.
2: Ezt, ez a biztonsággal nincs gond.
3: Meg tényleg megnyert már annyit trófeát, de emlékeztek az
2: olimpiára? De ez miért jó, igen, mert szerintem erre akarod kihegyezni, nem? Hogy megnyerte azt a 23-at, azt mondhatta volna, hogy a csúcson.
4: Igen.
2: És most ezek...
3: De emlékeztek a téli olimpia előtt, erről beszéltünk Lindsay Vonnról, miután igen. Megsérült, meg még egyszer arról beszéltük, hogy miért, tehát hogy miért kell...
4: Hát ő megérte igazából,
3: de ráadásul, amikor az volt, hogy visszatér, és hogy akkor azt mondtam, hogy hát oké, de miután megsérült.
4: És annak ellenére.
3: És még akkor is, és mindenki azon... Szóval, hogyha, mert ha hiányzik egy bajnoki cím, vagy azt még azt sem értem, vagy hát nem vagyok ilyen sportoló, de azt még jobban el tudom fogadni, nem? De az, hogy érted, minden ott van zsebbe, de most akkor anyagiakban is zsebbe. Tehát, hogy...
2: Meg hát azért szerint nem az életével játszik.
3: Na, ez,
2: és hát
3: igen, ezért nem, ez óriás sem
2: ülesiklás,
3: értem.
2: Azért az elősen az életeddel játszol. Úgyhogy még akkor is, hogyha látjuk, hogy
1: meg kell. Lehet, hogy egy kislányának akar bizonyítani, nem?
3: Nem tudom, mert az olyanokat értem, hogy valaki
2: neki... Hát de rakja be otthon a VHS-t, és mutassa meg a kislánynak, hogy nézd, anya, milyen ügyes volt.
1: VHS-en túl vagyunk azért az ő korszakában.
3: De hogy én ezt tényleg... De ez,
1: vagy nézze meg a filmet, ami róluk szólt.
2: Akkor DVD-t.
3: De pikírtem, beszóltál.
1: No. Hát, minden esetre kíváncsi vagyok, hogy meddig jut párosban. Ezeken a versenyeken szerint.
4: Egyébként megnéztem, és stabil párkapcsolata van, tehát még ezt sem lehet mondani, hogy,
2: de most hogy menekülne a férjétől.
1: De most egy divatcégei vannak, se többi.
3: De most egyébként ide térve, amiről az elején beszéltünk, hogy az 5 ember a VB-n, aki, vagy 4 ember, aki ja, a az 5. VB, azért értem, ja. Hogy egy foci más, de igen, azért de ott...
2: Jó, de ők de mindig azon a szinten játszanak.
4: Egyrészt másrészt meg azért...
3: De mi tartja ott őket? Tehát, hogy ők nem akarnak nem pihenni?
4: Szerintem a csapat. Tehát a fociban azért igen, a csapat, meg a nemzet. A nemzet itt viszont az egyéni érdeked van, tehát megint ez csak igaz. Nem lehet összehasonlítani a kettőt. mert mondjuk egy portugál válogatottos Cristiano Ronaldo, nyilván neki hiányzik a VB cím.
3: Azért más, de nekem nem mond már, én nagyon kedvelem Ronaldo-t, de nekem nem mond már, hogy ott nincs egyéni érte.
4: Van egyéni érdek, de mégis az egyéni érdek és a nemzeti érdek az összefonódik.
3: Amúgy én nem vagyok ellene annak, hogy idős, tehát hogy kitolódik a sportolói lét, csak hogy azért egyre többen vannak ilyen, minden sportágban találsz ilyen.
1: De azért, hogyha már tényleg ilyen nagy sztárokról beszélünk, akkor a MotoGP-ben is van.
2: Én akartam átkérni, hogy a 7-szeres világbajnok, de nagyon szép.
1: Mert hogy az előzetesben ugye arról lehetett olvasni, hogy nagyon egy hullámoszon vagyunk.
3: Hogy Márkó Bezeki és Jorge Martin.
1: Köszönöm. Szóval, hogy Márkó Bezeki és Jorge Martin között dől majd el a MotoGP Balatonfőkajáron, és bejött a képbe a műtétje után újjáéledő Marc Márquez, 7-szeres világbajnok, és hát a sprintfutamot is megnyerte, meg ővé a pole pozíció, úgyhogy izgalmas lesz a MotoGP, a hazai rendezésű MotoGP.
3: Már jó idő is van.
1: Igen.
3: Meg lehet sülni az aszfalton.
2: Igen, annyira meleg van most.
3: Hát most már szerintem meleg, azért az elmúlt napokban nem volt ennyire meleg.
1: A testvére viszont nincs itt most, mert Alex Márquez, mert kulcs csonttörése volt. Neki a lábfejében meg egy csont tört el, azt hiszem Marc Márqueznek, úgyhogy nem egy egyszerű történet az övé.
3: Csak megsugom, hasonlókról fogsz majd hallani 9 és 10 között vendégünktől, hogy így törik, ez történik, az történik.
2: Egyébként még másfél percünk maradt. Mit szóltok ahhoz, hogy Nuno Campos távozik az alaegerszegi vezetői posztjáról?
1: Én meglepődtem.
3: De én ugyanígy meglepődtem debreceni távozásnál is, Győrinél is.
2: Igen, de mondjuk
3: az
2: Nuno Campos távozik, az, hogy a Dinamo Bukarestet választotta.
4: Igen.
1: Azon hát
2: nem, én ezt nem érzem annyira, hogy sokkal feljebb lenne, mint akár itthon az Alegerszeg.
3: Nyugat felé ment.
4: Ráadásul azért az Alegerszeggel...
2: Dinamo Bukareste?
4: Igen, csak feljutott. Tehát, hogy szépen felépítette azért ezt az Alegerszeget. Abszolút. Negyedikek lettek, azt hiszem.
3: Az a Debrecen lett.
4: Ötödikek.
1: De sokáig voltak a bronzéremért is házban.
4: Tehát, hogy meglepő döntés. Lehet, hogy valami olyan van a háttérben, amit sajnos nem tudunk.
1: De azért megtudtuk, hogy a Honvédnak is új vezetőedzője van.
2: Megint az olasz vonalra rámennek, egyszer már bejött.
1: De ő svájci olasz, nem?
2: Lehet, azt nem tudom. Azt igen, a neve alapján simán lehet.
3: Értsetek már egyet. De most nagy az edzőkeringő. Mármint, hogy legalábbis mostanság, nyilván most van az ideje. De azért meglepő.
1: Mindenképp. Ugye említettük már, hogy Kovács Zsófi érkezik majd 9 óra 5 perckor, de még majd
3: az étterben.
1: De majd még azért kézilabdáról is bővebben szót ejtünk. Maroson Györgyet
3: hívjuk. Sőt, nem sokán jön a Gege igazi terepe.
1: Mert hogy formaegyezünk, azért ez következő. Na tehát már nem menjenek nagyon messzire, mert hogy 7 óra 40-kor jelentkezünk?
3: Igen, valahogy úgy.
1: Hír összefoglaló után.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmény.

0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Drámai végjáték után Bajnokok Ligája döntőbe jutott a Győr női kézilabda csapata. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. A napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Hátrányból fordítva 31-30-ra nyert a Győr a francia Brest ellen a női kézilabda bajnokok ligája a budapesti 4-es döntő második elődöntőjén, így fináléba jutott. A címvédő ellenfele a döntőben az Albek Annát és Vámos Petrát is foglalkoztató meccs lesz, mivel a másik elődöntőben a francia csapat 32-26-ra győzte le a román Csesame Bukarestet. A bronz meccs 15 órakor kezdődik, majd a döntőt 18 órától rendezik az MVM Dome-ban. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió, a finálét a Kossuth Rádió is élőben közvetíti. Távozik Zalaegerszegről Nuno Campos. A labdarúgó NB1-ben szereplő klub hivatalos közleményében jelentette be, hogy megegyezett a portugál edzővel, valamint a Dinamo Bukarest csapatával. Így a szakember Romániában folytatja pályafutását. 21-20-ra kikapott a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a címvédő Hollandia ellen a varsói világbajnokság negyed döntőjében, így búcsúzott. A második meccsét is megnyerte a magyar válogatott a női röplabda Európa Liga alapszakaszában, mivel 3 játszmában legyőzte Észak-Macedóniát Portugáliában. A címvédő Marc Márquez, a Ducati spanyol sztárja nyerte meg a sprint versenyt a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján a Balatonparkban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. század iskola rendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. A miniszter szerint a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Már lehet jelentkezni a magyaródi militári tábor nyári turnusaira. A 10 és 18 év közötti fiatalok számára szervezett egyhetes tábor június 21-én indul, és katonai körülmények között kínál honvédelmi, rendészeti és sportprogramokat. A résztvevők katonák, rendőrök és pénzügyőrök vezetésével ismerkedhetnek meg a különböző hivatásokkal, emellett kutyás és kommandós bemutatókon is részt vehetnek. Vita alakult ki a taxisok és a BKK között a taxitrek alkalmazásról. Az Országos Taxis Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező, valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvarszervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKK ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóörsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A legnépszerűbb vonalakon Siófok, Balatonfüred, Tihany, Balatonföldvár, Fonyód, Badacsony, valamint Balatonboglár, Révfülő, Balatonlelle között naponta. Más útvonalakon egyelőre hétvégenként közlekednek a hajók.
0: Közlekedés.
1: Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a

0: Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták.
1: Időjárás.
0: Sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok-Alja térségében lehet elszórtan záporzivatar. Többfelé megélénkülhet a szél. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Beszélve. 7 óra 39 perc, csak azért nevetünk. Jó reggelt kívánunk, mert Márk, az kedves szerkesztő kollégánk itt mindig hajrá magyarozik.
2: Nyomja a szignót.
1: Ami teljesen jó, csak...
3: Énekeltem is volna, de ez a zene, ez nem ért el az inget.
1: Kérjük, hogy énekelj. Hát akkor forma egyezzünk.
2: Szerintem maradjunk csendben, és nyomjuk meg
1: Kovács
2: a gombot Erikával a gegén.
1: Kovács Erikával a Gergellyel, Erdei Márkkal.
4: És
1: a mikrofonnál.
4: Persze. MotoGP-ről is, hát, mindent tudtál.
3: Akkor a baj azért nincsen még.
1: Monakói hétvége, beszéljünk a monakói hétvégéről.
2: Ez egy klasszik verseny. Vannak ilyen ikonikus helyszínek, nem?
4: Abszolút.
2: Monza, Monaco, de hát azért vannak
4: Monaco,
2: ilyen.
4: Monacót mondhatjuk, hogy talán a legrégebbi Forma 1-es pályának. Hát sokan nagyon kritizálják, sokan szeretik.
3: Azt mondják, hogy ritka izgalmas, és a ritkán van a hangsúly.
2: Tele lesz előzéssel a mai verseny is, nem?
4: Igazából a tegnapi időmérő volt a legfontosabb része a mai versenynek.
3: Leclerc még versenyben van?
4: Hogy
3: nem tört össze még a Ferrari-ját? Szokásos kanyarban. Ott?
4: Összetörte.
3: Most idén?
4: Most idén. Udekében
1: de a második sorból indul.
3: De ugyanottól szokta?
4: Ugyanottól szokta.
2: Figyelj, engedjük akkor a papíros nénit kibontakozni, hogy
1: nem,
2: mi a...
1: Szeretnék idézni, mi a, ki milyen Tonelliről.
2: Meg létszi a rajtsorrendet legalább az első hatot elolvas.
1: Ki milyen Tonelli, Max Verstappen. Második sor, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, te folytatod, kedves Gege.
4: Isaac Hadjar, George Russell, Oscar Piastri és Lando Norris.
1: És akkor,
4: az első 8.
1: Igen, és
2: Kim mondjuk, Kardashian is ott van Monacóban a testvérével.
1: Igen. Hát persze.
4: Hát Lewis Hamiltonnak.
2: Hát tudjuk.
1: Fernando Alonso tudjuk. Pedig a 11. Barátja. Sorban. Ugye? 11. sorban. Viszont...
2: Meglepő ez neked? Bocsáss meg, meglepő neked ez bármi ebben mondjuk az első 8-ban?
4: Persze, hát George Russell 6. helye az nagyon meglepő.
3: Én sértem, hogy jutott be a Q3-ba.
4: Nem találja a ritmus, nem talált egész hétvégén, folyamatosan egy ritmus hátrányban volt a csapattársával szemben, és hát egy olyan negatív szériában van, ami most hát eléggé akár el is döntheti a világbajnoki cím sorsát, hiszen láthatjuk, hogy Kimi Antonelli micsoda formában van, ugye negyedik pole pozícióját szereztem meg zsinórban, és hát hogyha sikerül a jó rajt, akkor akár a futam győzelmet is megszerezheti.
1: Viszont előzetesen olyan híreket is lehetett hallani, olvasd meg, Nagy Dániel és a tudósító is mondta, hogy lehet, hogy legyőzhetik most ezen a monacói hétvégén a Mercedeseket?
4: Akár.
1: Vagy az előjelek most nem ezt mutatják?
4: Akár ez megtörténhet, viszont tényleg Kiminek, Antonellinek a mostani formája szerintem arra enged következtetni, hogy most ő egy olyan szériában van, amit nagyon nehezen lehet megtörni. Ugye a tavalyi versenyhétvégével szemben most nem kötelező a két kiállás, és a kicsit az energia módosítás is van a hétvégén, tehát ugye most már 200 km/h sebesség fölött az akkumulátorok már visszafele töltődnek, tehát már visszalassulnak egy kicsit. Ugye ez az előző hétvégékkel szemben ez 300 km/h történt. Nyilván azért, mert ez egy utcai pálya, és a balesetek miatt ezt egy kicsit muszáj volt módosítani, mert különben elképesztő gyorsak lennének az autók, úgyhogy ezt ezen módosítottak, de illetve most először talán 2013 óta nincsen aktív aero, tehát nem nyílik se az alsó szárny, se a hátsó szárny, tehát nincsen DRS zóna, úgyhogy ez is egy meglepő rész a mostani monacói futamon.
2: Én azt hittem, amikor meglepetést kérdeztem, nem a múltjukból, mert nyilván a múltjuk miatt tudjuk, de hogy Verstappen és Hamilton
4: régi múltját?
2: Előtérbe kerüléséről is fogsz értekezni, hogy az is meglepő.
4: Hát előzetesen ugye a Ferrarit mondták az első sorban, tehát nagyon úgy tűnt mind a szabad edzéseken, mind pedig a pilótáknak a testbeszédén, illetve a nyilatkozataikon, hogy ez a Ferrari most idén nagyon jó lesz Monacóban, hát ennek ellenére csak a második sor. Persze bármi megtörténhet, de azért tudjuk, hogy a monacói versenyhétvég azért nem a sok előzésről szokott szólni, mondjuk ki, hogy akár 2-3-4 előzés van, és az is inkább a box utcából történő előzések.
2: Tehát rajt, alvás, cél?
4: Hát a legnagyobb rajongók lesz, most befogták a fülüket, de igen, egy átlag felhasználó, aki szereti a Forma 1-et, és meg szokta nézni, az valószínű, hogy csak azt fogja látni, hogy köröznek a pilóták, és hát mivel nagyon szűk a pálya, nagyon kevés előzési lehetőség lesz.
3: És még eső sem lesz.
4: És eső sem lesz, ami esetleg befolyásolhatja.
2: Belép folytatunk egy szót, egy nyilatkozat.
1: Hát igen, mert hogy elkezdtem így kigyűjteni Kimi Antonelliről, hogy miket
2: mondom,
1: írtak
2: hogy
1: a lapok.
2: Mondom, 4 óta.
1: Mundo Deportivo, és ez nagyon tetszett is nekem. Azt írták a kanadai nagydíj után, hogy Kimi Antonelliben minden megvan, ami ahhoz kell, hogy bajnoká és legendás pilótává váljon. Van sebessége, képes fejlődni egy hétvége során, és már most ott lobog benne a tűz, amely más legendás pilótákra emlékeztet. Majd erre rákérdezünk, hogy szerinted kikre. Talán a leginkább Max Verstappenre hasonlít. Kimi a holland első verziójának a másolata. Egyetértesz?
4: Van benne igazság.
2: A holland első, ja, hogy a régi Max Verstappen,
4: a tüzes Max Verstappen. Egyébként talán a párhuzam az jó, hogy gyorsak mindketten, roppant tehetségesek, viszont én most azt látom Kimi Antonellinél, hogy most berobbant, és igaziból ő nem teherként fogja fel ezeket a szituációkat. És egyébként Kenderesi Tomihoz tudnám hasonlítani, amikor a 2016-os Riói olimpián ő oda ment, sajtbureszként és olimpiai bronzot nyert, tehát hogy nem
2: és
4: volt.
2: És az előfutamban középdöntőben megverte Phelps.
4: Így
2: tehát,
4: van,
2: hogy
4: tehát
2: azt
4: nem
2: nyomta
4: agyon, vagy akár zöld a testvérem Gyurta Dánielt is 2004-ben, amikor ezüstöt nyert, olimpiai ezüstérmet, hogy fiatalként nem érzed annak a nyomását, hogy te most úristen világbajnok lehetsz.
2: Utána csapódhat, vagy tudsz olyat, aki nem csapódott?
4: Biztos, hogy csapódik.
2: Tehát
4: amikor...
2: ahogy érsz, ahogy idősödsz.
4: Meg ahogy felfogod, azért 19 éves versenyzőről van szó, és 300 plusz kilométer per órával.
2: Néhány éve még csak nézte, hogy hát ha
4: oda jutott. Tavaly érettségire ment, tehát az a két verseny hétvége között elment az iskolába, és
2: jelválni.
4: Érettségire készült, és letette az érettségit, illetve a vezetői jogosítványát is a tavalyi évben szerezte, tehát hogy itt is azért a párhuzam, hogy közben meg nyeri a Forma 1-es Grand Prix hétvégéket.
2: Kellett beállni jobbra-hátra 90 fokban?
4: Biztos.
3: Nem azt húzta.
4: Hanem a...
3: balról hátra kellett beállni. Párhuzamosan.
2: Y-ban.
4: Igen. És hát ugye...
3: Y-ba parkolsz?
4: Gondolom vissza kell.
2: Y megfordulás. Vagy hogy hívják azt? Úgy.
4: Van ilyen?
2: Nincs.
4: Én már nem emlékszem.
3: Olyan hát egy volt.
2: Mert olyan autód, hogy megcsinál mindent helyetted, mi?
4: Á, bárcsak.
1: Nekünk volt meg Y.
3: Nekünk is.
1: Nektek is.
4: És párhuzamos parkolás?
1: Persze.
4: Mert hát nem tudom ki milyen ott.
3: Én nem azt húztam, én a 90 fokost húztam. Tényleg. Mit ú?
2: De előre vagy hátra?
3: Teljesen mindegy.
2: De hogy már ugye az is külön volt, nem?
3: Én azt húztam, hogy itt lehet a szemem vagy csukva.
4: Szóval visszatérve a monakói verseny hétvégére.
2: De te kihez hasonlítanád? Oké, hogy a Verstappenében van, mert ugye Viki mondta, hogy erre rákérdezünk.
1: Hát mert úgy többekre is hasonlít.
2: Tehát egy régi nagyot látsz benne.
4: Lehet én ezekben nem hiszek. Én azt hiszem, hogy
3: Kimi Antonellire.
4: Most mondta Gyurta Dániel. Kimi Antonellire hasonlít.
2: Most mondott egy igazi közös, és mindenki egyedi, mindenki.
4: Nem. Tehát vannak tulajdonságok, amik megegyezőek pilóta és pilóta között.
2: Nyilván az kellett pilóta bajnokhoz, nem? Azért is egyezik meg,
4: persze,
2: nem?
4: Persze, meg látszik, hogy azért egy nagyon éhes versenyző, aki szereti a sikert, mert hát nyilván fürdőzik benne 19 évesen, de...
2: Akkor neki az a jó, amíg nem fogja fel, hogy hol van?
4: Szerintem igen. És ez persze visszaüthet majd a szezonnak a második részében, amikor
3: mint
4: már...
3: Mint tavaly, a McLaren.
4: Bizony,
2: amikor
4: bizony.
2: Már közeledik. De... Ott azért nyerte Norris, mert ő a jobb. Na, Bogyó. Ezt szögezzük le. Igen, a bogyóka. Igen.
4: Igen, de hát azért a tavalyi évet, ha nézzük ki, Kimi Antonelli, pont a szezon közepén volt egy kicsit holdponton, és onnan lépett túl, és a szezon második része, vagy a harmadik harmadában újra megtalálta önmagát, és hogyha ezt nézzük, ezt a tendenciát, akkor most Kimi Antonelli 39 ponttal vezeti a világbajnokságot, most ezt növelheti.
2: Úgyhogy
4: növelheti.
2: Hát jó, de... Jó, de alig volt verseny eddig.
4: Hát igen, de azért a Mercedesnek az előnye, hogyha ez kitart, akkor tényleg minden bizonnyal akár 19 évesen világbajnoki címet szerezhet az olasz versenyző.
2: Jól érzem, hogy ezért szurkolsz lenne?
4: Szurkolok.
1: Szerintem sokan szimpatizálnak.
3: És hát
1: meg
3: úgy van vele, hogyha már a Ferrari-nek nincs esélye, akkor legalább egy olasz
4: hát egy olasz, férje. Igen, ha már nem a csapat, hanem egy versenyző, és egyébként képzétek el, hogy Olaszországban a nézettség 57%-kal nőtt a Forma 1-es között.
2: Amióta
4: ugye ennyire jó Antonelli.
3: Akik kiestek a Ferrari gyengesége miatt, ők most visszajöttek Antonelli miatt. Nagy
1: valószínűség szerint. Egyébként ez mit jelenthet a Mercedesnek, hogy George Russell csak a harmadik sorban és hatodikként rajtol?
4: Igen, ez nagyon kínos George Russell szempontjából.
1: Nagyon kínos. Mert... vakarja Gege a fejét.
4: Mert hát ugye az első két verseny hétvégén azt lehetett látni, hogy George Russell dominálja az egész Forma 1-et. Nyilván az ő tapasztalata és a Mercedes technikai előnye, az őt fogja... hát legesélyesebbként.
3: Igen, már beharangozták, mint következő VB győztes.
4: És így indulunk, és most ott tartunk, hogy van egy csapattársa, és mindig ez a legnehezebb. Tavaly is ez
1: igen.
4: volt, amikor a
1: ez
4: saját csapattársad nehéz. A legnagyobb ellenfelet, hiszen...
3: De tavaly nem... a Piastrinál volt sokáig az elején, nem, és onnan a Norris visszahozta, tehát igen. Ha ezt nézzük, ki tudja.
4: Igen, mondjuk ott azért a csapat is egy kicsit belenyúlt, ugye
3: belenyúlt
4: egy... itt azért a papaja szabályokkal egy kicsit... befolyásolták a versenyeket, a Mercedesnél ez nincs, tehát a Mercedes is jelentették, hogy lesz első és második számú pilóta, amint ugye egy olyan előnnyel vagy hátránnyal a pilóta között akkora különbség. Ez még nyilván ez nem áll fent, hiszen nagyon az elején vagyunk a Form 1-es versenyszezonnak, viszont az látszódik, hogy Kimi Antonelli bejelentkezett arra a bizonyos VB címre.
2: Jó, de azt mondod, hogy az elején vagyunk a Form 1-es szezonnak, de mit tudom, 3 perccel ezelőtt meg azt mondtad, hogy akár el is dőlhet, vagy meghatározó lehet hát, a monakai futam.
4: Hát, hogyha olyan előnnyel fogja zárni, és már pedig úgy tűnik, hogy a Mercedes ennyivel jobb most a többieknél, igaz, hogy bejelentkezett most a Red Bull a futam győzelemért, viszont nyers erőben és nyers tempóban még mindig a Mercedes sokkal előrébb jár, mint a többi csapat. Tehát, hogy nem szabad összehasonlítani. A következő verseny hétvége Barcelona, a tipik unalompont 2.0, tehát, hogy konkrétan ott is az időmérő fog dönteni, viszont ez két tipikusan olyan pálya, ahol hogyha az időmérőt megnyered, nagy eséllyel a futamot is, ha csak nincs technikai probléma, és ez a két verseny hétvége, hogyha Mercedes behúzza, és Kimi Antonelli behúzza, az még 50 pontot jelent számára, és még nagyobb előnyt a jövőre.
3: Aludni fogsz ezen a versenyen, vagy megnézed végig? Milyen ez a Monakóihoz, milyen a hozzáállás?
1: 78 körös lesz, ugye?
4: 78 kör.
3: Tényleg unalmas, most ezt legyünk őszinték, tehát a Monakóinál viszont, nincs unalmasabb.
1: Viszont szép a környezet.
2: Én ezt akartam az erőt megkérdezni, hogy ott a helyszínen felvillanyozódnál? Tehát, hogy azt nyilván ott sem látod a teljes versenyt, de mondjuk szívesen nézni egy monakói versenyt élőben?
4: Élőben, Forma 1-es verseny hétvégét nem igazán.
2: Nem?
4: Nem érzem magam előtt. Nekem volt szerencsém, amúgy az egyik Maranostrum versenysorozaton körbesételni a versenypályát.
2: Ezt sokan megcsinálják,
4: amikor igen. Ugye nem versenypálya, hanem sima utca.
3: Igen, pedig úgy izgalmasabb lenne, hogyha akkor lehetne körbesételni.
4: De maga ilyenkor az egész világ ugyanúgy, ahogy a BL döntőnél Budapestre, úgy most az egész Forma 1-es világ
2: Monte Carlo
4: és Monakóra figyel. És azért látjuk, hogy gyönyörű szép helyszín, elképesztő szép az Azur-tenger. Nyilván az ember ilyenkor kívánja, hogy bárcsak ott lehetne, hát nem tudom, láttátok, hogy mennyi jakt állott, és hogy micsoda,
3: vannak a kikötő,
4: hát micsoda forgalom van a tengeren, és hát...
2: Nem is értem,
3: mondjuk,
2: hogy miért.
3: Ebben van valami, a nyári szezonban azért Monakóban, azért szerintem
2: már nem is értem, hogy miért itt vagyunk most.
3: Hát vagy igen, nem intézte el ezt a monakói nagy díjat.
4: Ez
3: pedig hát te francia tudásoddal azért igazán szóltál volna két szót az érdekünkbe.
4: Más, ugye Monaco az más, mint
3: az más. Más.
2: Hát de azért a kicsit nyelvet az jogok. Csak...
4: Hát értem. Jó nyelvben azonosak
2: jó,
4: vagyunk.
2: Jó, de hát egy gyúrtak keze mindenhova elérnem.
3: Ott nem olvasták a lőkipet, aminek te voltál a címlapján? Nem, tehát a Monaco volt, nem visznek be?
4: Ott Monaco van.
3: Na de egy tippet még mondjál nekünk gyorsan.
4: Hogy ki nyeri?
3: Igen. Ezt is, meg most felírjuk, mi van most? Június 7-én felírjuk, hogy az évre mit tippelsz, hogy ki lesz a világbajnok.
4: Hú, jó, akkor én kimondom.
3: Úristen!
4: Kimi Antonelli. Mindkettő.
3: Azt mondom, a izgalmasabbat.
4: Nem.
1: Én is azt mondom, hogy Kimi Antonelli.
3: Szerintem is egyébként.
4: Hm? Reméljük, behúzza a kis
3: nem
4: olasz.
3: Lesz bajnok a Nori.
2: Nem, már tavaly, nekem én már megelégettem. Egymás zsebben van, azt már senki nem veheti. Ezt szokták mondani a bajnokok.
4: Így van.
2: Aki egyszer nyert, az mindig az marad. Az, igen.
3: Itt a
1: köszönjük a szakértő véleményt Gegének a Forma 1-ről, és most a Nemzeti Sport jegyzet következik, aztán a Nemzeti Sport krónika, és hírek is majd, és aztán 8:40 perckor jelentkezünk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Áron bácsiék. Deák Zsigmond jegyzete. Egyik kedvenc székely viccem a következő. Áron bácsi, szereti a pálinkát? Szeretem. Ivott már rossz pálinkát? Ittam. És milyen volt? Jó. Valamiért ez jutott eszembe a magyar labdarúgó válogatott finnek elleni felkészülési mérkőzése után. Egyrészt nyilván Jakobisvili Áron keresztneve miatt, aki ugyan nem székely és nem bácsi, sőt, mindössze 20 éves, viszont remekül védett a debütálásán. Mellette megint Varga Barnabás vitte a prímet, aki még szintén nem bácsi, de 31 esztendeje és kései felfedezése ellenére újfent bizonyította klasszisát, azt, hogy klubváltása ellenére megőrizte góllövő cipőjét és aranyat érő fejét. Ha még valakit ki kellene emelni, az Willi Orbán, a 33 éves Willi bácsinak a jelek szerint teljesen mindegy, ki védekezik az oldalán, most éppen a szintén újonc Csinger Márk, és kitámad ellene, üzenbiztosan hozza a magas színvonalat. Jobban belegondolva a székely viccben említett Áron bácsit leginkább a szurkolók idézték, akik erre a tényleg tét nélküli, a közelgő VB árnyékában zajló meccsre is összejöttek, megint több mint 50 ezeren. A múlt hétvégi BL döntő kapcsán további rengeteg embert, az európai futball elit tagjait is lebilincselő, csodás Puskás arénában. És ha már összejöttek, nem hagyták magukra erőltetni a rossz hangulatot akkor sem, amikor elfogyni látszottak a pontos passzok és lövések, és a második félidő egy részében a világranglistán mindössze 75. gyengécske finnek, amilyenink fölé nőttek. Ünnepeltek minden nekik tetsző megoldást, szívszaggató vágtát, távoli becsúszást, az újoncok érkezését, és vastagsra búcsúztatták azt a szappanos Pétert, aki remek kapus ugyan, nem véletlenül lett például a Nemzeti Sport osztályzatai alapján az elmúlt NB1-es idény legjobb játékosa, ám kulcsembernek háromszoros válogatottként most először kezdőbe állítva nehéz lenne titulálni. A gyengébb teljesítmények sem számítottak, vagy az, milyen extravagáns szedben érkezett pár napja Szoboszlai Dominika telki edzőtáborba. Neki azt is megbocsátották, hogy a lövései ezúttal a szokásosnál kevésbé jöttek be, hiszen hajtott az utolsó pillanatig, szinte megszakadásig. Ezt a fajta Áron bácsis hozzáállást mutatta az a jelenet, amit hazafelé tartva láttam. Egy enyhén italos fiatal társaság hangoszenét hallgatott a metrón, egy drukker oda is ment hozzájuk, ám nem rendre utasítani őket, vagy összezördülést provokálni, hiszen az ismeretlen tuc-tuc zene helyett másodperceken belül felcsendült a sohóparti szurkolói himnusza nemesedett dala, az éjjel soha nem érhet véget. Maradjunk annyiban, a péntek esti pálinka nem volt rossz, de azért a jó nem ilyen. Viszont Áron bácsi és a szurkolók pozitív életszemléletével nem csak elviselni, akár élvezni is lehetett.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Döntőbe jutott a Győr a női kézilabda BL-ben. Mira Andrejeva nyerte a nőknél a Roland Garrost. Kimi Antonelli indulhat az első helyről a monakói nagydíjon. Jó reggelt kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Győr egy utolsó percben szerzett góllal 31-30-ra legyőzte a francia Brest együttesét a női kézilabda bajnokok ligája budapesti négyes döntőinek tegnapi második elődöntőjében, és bejutott a fináléba. Az etúgy összességében a nyolcadik sorozatban pedig a harmadik BL győzelméért léphet ma pályára, ellenfele pedig a francia Metz lesz majd, amely a másik elődöntőben a román Cseszeme Bukarestet győzte le. Három gólt szerzett a Brest ellen Fodor Csenge, a győriek bal szélsőjét Jó András kérdezte a döntőbe jutás után.
2: Három piros lap, rengeteg izgalom, rengeteg fordítás, nem akarom lebecsülni a másik egy csapatot, de szerintem ez egy előrehozott döntő volt. Ilyen mérkőzésre számítottatok?
3: Mindenképpen ilyen mérkőzésre számítottunk. Nyilván nagyon jó lett volna, hogyha jobban tudjuk érvényesíteni az akaratunkat, és akkor szerintem nem lett volna ennyire szoros a meccs, de viszont a Brest tényleg annyira jó játékot mutatott, és tényleg éreztem rajtuk is azt az egységet, hogy tényleg egyként akarják ezt a meccset, úgyhogy ez még egy nehezítő faktor volt pályán, és mi meg nem játszottuk a legjobb kézilabdánkat. Sok volt a hiba, most nem jöttek úgy a védések sem, úgyhogy tényleg ez a végén, ez tényleg felért egy ilyen előrehozott döntővel.
2: Ugye te is mondtad, hogy nem voltak kapusvédeksek, és elő sem mentek úgy a támadások, hogy a befejezések. Mi csúszott el egyébként szerinted?
3: Nem tudom igazából. Szerintem nagyon túl gondoltuk bizonyos periódusokban, mert amikor ment a labda, próbáltunk gyorsan játszani, akkor mindig megvoltak a helyzeteink. Például az első fél időben a kontráinkból, ha jól emlékszem, 11-ből 10-et be tudtunk lőni, szóval ott nem volt hiba a gépezetben, de viszont a védekezésünkkel azzal nem voltunk elégedettek, szóval a dobott gólunk azt szerintem nagyon jó volt az első fél időben. Inkább tényleg utána az a megakadott játék, tényleg nem jöttek ott be a lövések, és ilyenkor az visszaveti egy kicsit a csapat. De úgy gondolom, hogy ha van egy jó védekezésed, utána tényleg az akkor önbizalmat tud adni a támadásra, hogy mindenki jobban felvállalta a helyzeteit, úgy gondolom, és mindenki lépett egyet előre, és talán ez volt az a pici plusz, ami ott kellett.
1: A Győr ellenfele pedig tehát a Metz lesz majd a mai döntőben. Az Albek Annát és Vámos Petrát is foglalkoztató francia együttes a másik tegnapi elődöntőben. 32-27-re győzte el a román Cseszeme Bukarestet, a Brest-Bukarest bronzmeccset ma 15, a Győr Metz döntőt pedig 18 órától rendezik az MVM Dome-ban. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió, a finálét pedig a Kossuth Rádió is élőben közvetíti majd. Visszatérve a tegnapi Metz-Bukarest elődöntőhöz, most hallgassuk meg a magyar válogatott Vámos Petrát, aki Szabó Szilviának nyilatkozott a Metz döntőbe jutása után.
4: Mi változott szerinted például a tavalyi helyzethez képest? Ugye akkor elveszítettétek az elődöntőt, és a Brestnek voltak már elvesztett elődöntői. Miben voltatok most fókuszáltabbak, jobbak, fegyelmezettebbek? Mit éreztél belülről?
5: Én azt éreztem, hogy nagyon felkészültünk erre a mérkőzésre, mind támadásban, mind védekezésben. Tudtuk tartani azokat az elveket, amiket megbeszéltünk, illetve ami a mentális részét illeti a dolgoknak. Én úgy érzem, hogy tényleg így az edzőnkkel az élen próbáltuk ezt is egy meccsként megélni. Tudtuk azt, hogy hihetetlen atmoszféra lesz itt, és úgy érzem, hogy végig higgadtak tudtunk maradni. Nem vettük a vállunkra azt a terhet, hogy még a meccsnek nem sikerült a döntőbe jutni, hanem úgy voltunk, hogy ez az egy mérkőzés, megtesszük, amit lehet, és meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény, és nagyon boldog vagyok, hogy ott vagyunk a döntőben.
4: Petra, szerinted az számított-e, hogy itt tavaly is itt voltatok? Tudtátok már, hogy milyen ez a körítés, a hangulat, a média figyelem, a szurkolók? A Bukarestnek nem volt ilyen tapasztalata.
5: Biztos vagyok benne, hogy ez is közrejátszott. Nyilvánvalóan ezt az atmoszférát, ezt nem lehet megszokni, tehát bemelegítés közben is libabőrös az ember, és tényleg fantasztikus ennyi ember előtt játszani, illetve valóban így az egész millió teljesen más. Azt érzem, hogy tényleg tavalyról tudtuk ezeket a tapasztalatokat beépíteni, és tudtuk, hogy mire számíthatunk, úgyhogy talán ezzel kevesebb energia ment el, és ezt is a meccsre tudtuk összerakni.
1: Távozik az Alegerszeg labdarúgó csapatának vezetőedzője Nuno Campos, aki a román Dinamo Bukarest irányítását veszi át. Az 51 éves portugál szakember tavaly nyáron érkezett az együtteshez, amelyel végül az 5. helyen végzett az NB1-ben, a Magyar Kupa döntőjébe is bejutott. Mauricio Jakobacsi lett a Budapest Honvéd labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Az első osztályba visszajutó együttest ugyanis a svájci születésű olasz szakember irányítja majd az új idényben. Jakobacsi korábban vezetőedzőként Svájcban, Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban és Németországban is dolgozott. A második meccsét is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában, mivel 3-0-ra legyőzte Észak-Macedóniát Portugáliában.
0: Nemzeti sportkrónika.
1: Megszerezte második aranyérmét is a budapesti szabadtüdős búvárvilágbajnokságon Törőcsik Zsófia, aki a női egyúszonyos számot nyerte meg a tegnapi zárónapon. A magyar versenyző végül 278 métert teljesített egy levegővel a Duna Arénában, így magabiztosan lett világbajnok, majd Kósós Kristófnak nyilatkozott.
6: Eléggé látszott, hogy hamar túl akarok lenni rajta, mert nagyon erős tempó diktáltam, tehát ennek következménye is, hogy nyilván elfáradt a lábam. Úgyhogy leginkább az izomfájdalom miatt jöttem ki, nem a levegő hiánya miatt, de ez most, azt kell mondjam, hogy most ez így volt jó, ahogy volt. Nyilván egy picit, ha rágyúrnék a következő, nem tudom, egy hónapban, akkor lehet, hogy meg lenne megint a 300. Nem volt az olyan nagyon messze, de most igazából ez ilyen biztonsági játék volt egy picit, és nagyon boldog vagyok, mert egyébként óriási az a közönség, aki itt kín van, tehát nagyon sokan vannak kint, és hallani is, hogy nagyon-nagyon jól szurkolnak, és ez nagyon nagy élmény, meg az, hogy itt Budapesten, Magyarországon, itthon világbajnok lehet lenni kétszer, ráadásul ez ennél többet most nem is kívánhattam volna.
7: Mi az, ami most így a szemed előtt lebeg majd, mint következő cél? Most ugye itt a nyár elején vagyunk, mire fókuszálsz a következő időszakban majd?
6: Megyek vissza a tengerbe, igazából már jövő héten, és még a nyár közepe felé megpróbálom egy méterrel lejjebb vinni az aktuális világrekordot még.
1: Pályafutása 10. felnőtt magyar bajnoki címét nyerte meg Pupréka a budaörsi Cselgáncs országos bajnokságon. A kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes versenyző Ipponnal győzte el az 52 kg-os kategória döntőjében Szabó Cseperkét. A férfiaknál is több esélyes nyert az OB-n, mint például a 100 kg feletti súlycsoportban az olimpikon Vig Zsombor. Tóth Krisztián először vett részt a hazai szövetség elnökeként OB-n, most ő értékel Mohai Bence a riporter.
8: Mennyire kellett így más szemmel nézned az országos bajnokságot, mint amikor még versenyzőként vagy ex-versenyzőként voltál jelen?
9: Nyilván ez egy teljesen más pálya. Eddigiekben versenyzőként és edzőként funkcionáltam lokálpatrióta szerepben. Most azt próbáltam megnézni és elemezni, hogy hányan jönnek, hány klubból, milyen esélyek vannak, hol, miként. Tehát ez egy teljesen másik szemszög.
8: Hogy tetszett?
9: Tetszett. Bízok abba, hogy a nívója az egyre nagyobb lesz. Próbálunk afelé orientálódni, hogy minél többen és minél komolyabb minőséget képviseljünk majd a hazai judó legnagyobb eseményén. Úgyhogy ezt az irányt próbáljuk tartani. Nekem ez most első körben kifejezetten tetszett. Karcoltuk a 150 főt, ami az elmúlt időszakra nem volt jellemző, tehát ez már kapásból egy jó ugrás. Ehhez felépítettünk egy olyan válogatási elvet és rendszert, hogy lehetőséghez méltan a legtöbben a saját súlycsoportjukban induljanak, és akarjanak jönni magyar bajnokságra, ne az legyen, hogy jó, most ezt nem tudok rajta elindulni, mert valamilyen más egyéb elfoglaltságom van, úgyhogy ezt próbáljuk meg a közeljövőben is ugyanígy csinálni.
8: Pupréka utolért bajnoki címek számában. Ez hogy érintett?
9: Jövőre elindulok. Természetesen már nem fogok elindulni. Nagyon örültem neki, Réka egy nagyon alázatos, nagyon profi versenyző. Mondhatom azt, hogy büszke vagyok rá. Bízok benne, hogy más szférában, más érmek tekintetében is utol fog érni.
8: Viszont azért az, hogy rutinos versenyzők tudtak még mindig dominálni a súlycsoportjukban, ez milyen jövőt vetít előre? Mennyi munka van azzal, hogy itt a lyukakat betömje akár a szövetség, akár a szakma?
9: Nagyon sok természetesen. Az egyik oldalról nagyon nemes és jó dolog az, hogy a régi nagyjaink ugyanúgy megmérettetik magukat, ahogy 5-10 évvel ezelőtt. A másik oldala pedig az, hogy kell azzal foglalkoznunk, hogy a lehető legtöbb utánpótláskorú versenyzőt kikupáljuk és olyan minőséget képviseljenek, hogy a nagy öregeinket megfogják.
8: Milyen kilátásai vannak most a judónak utánpótlás meg a jövő szempontjából?
9: Ez egy nagyon nagy és komplex feladat. Próbáljuk a lehetőséghez méltán a legtöbbet adni a sportnak azért, hogy minél komolyabb, hogy is mondjam, szintet képviseljen a magyar olimpiai programban és az olimpiai sportágak között. Úgyhogy hát lesz feladatunk bőven.
1: Tóth Krisztiánt hallották. Mira Andrejeva sikerével zárult a francia nyílt teniszbajnokság női egyes versenye. A 19 éves orosz játékos a döntőben a selejtezőből érkező lengyel Mia Valinskát győzte le két játszmában és először nyert Grand Slam tornát.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es monacói nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes 19 éves olasz pilótán indulhat majd az első helyről a mai futamon. A második a négyszeres világbajnok Max Verstappen lett, még a harmadik és a negyedik helyen a két Ferrari zárt, Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben. A ma 15 órakor kezdődő futamot az M4 Sporton élőben láthatják. Az első helyről induló Kimi Antonelli az időmérő után így nyilatkozott.
10: Very, very satisfied with the lap.
11: Rendkívül elégedett vagyok az utolsó körrel, de ebben a csapat munkájának legalább akkora szerepe volt, mint nekem a kormány mögött. A tavalyihoz képest idén teljesen más hozzáállással versenyezhetünk, sokkal jobban megbízhatunk az autóban, így bátrabban és magabiztosabban vezethetjük, és eddig ez jelentette a különbséget a javunkra.
1: A címvédő Marc Márquez, a Ducati spanyol versenyzője indulhat az élről a magyar nagydíj mai főfutamán, a gyorsasági motoros világbajnokságon a Moto GP kategóriában. A VB-ről Marco Bezzecchi viszont csak a hatodik helyről kezdheti meg a ma 14 órakor kezdődő versenyt. Most a király kategóriában hétszeres világbajnok Marc Márquezt hallják, aki a tegnapi sprintfutamot is megnyerte.
12: This morning I tried to be aggressive on the bike.
13: Reggel próbáltam agresszívan vezetni, amivel sok energiát elégettem. Az előző naphoz képest ezúttal mindent kint hagytam a pályán. Remélem, hogy a dobogóért küzdhetünk, de ez nagyban függ majd a rajtomtól.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentülete a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en. A Nemzeti Sport

0: Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
2: A Duna napok az kihagyhatatlan.
1: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
3: Olyan urik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
1: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Drámai végjáték után Bajnokok Ligája döntőbe jutott a Győr női kézilabda csapata. Nincs részesedést vásárolhat a MOL. A Napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Hátrányból fordítva 31-30-ra nyert a Győr a francia Brest ellen a női kézilabda bajnokok ligája a budapesti négyes döntő második elődöntőjén, így fináléba jutott. A címvédő ellenfele a döntőben az Albek Annát és Vámos Petrát is foglalkoztató Metz lesz, mivel a második elődöntőben a francia csapat 32-26-ra győzte le a román Cseszeme Bukarestet. A bronzmeccs 15 órakor kezdődik, majd a döntőt 18 órától rendezik az MVM Dome-ban. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió, a finálét a Kossuth Rádió is élőben közvetíti. Távozik Zalaegerszegről Nuno Campos. A labdarúgó NB1-ben szereplő klub hivatalos közleményében jelentette be, hogy megegyezett a portugál edzővel, valamint a Dinamo Bukarest csapatával. Így a szakember Romániában folytatja pályafutását. 21-20-ra kikapott a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a címvédő Hollandia ellen a varsói világbajnokság negyed döntőjében. Így búcsúzott. A második meccsét is megnyerte a magyar válogatott a női röplabda Európa Liga alapszakaszában, mivel három játszmában legyőzte Észak-Macedóniát Portugáliában. A címvédő Marc Márquez a Ducati spanyol sztárja nyerte meg a sprintversenyt a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján a Balatonparkban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Bizalmat kapott Magyarország a három nagy hitelminősítőtől. Így reagált a pénzügyminiszter arra, hogy a Standard Poor's és a Moody's után a Fitch Ratings is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András hangsúlyozta, a kedvező megítélés alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfelvételeket eredményezhet Magyarország számára. Tovább tárgyalhat a szerb NISZ olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. Erre kapott engedélyt a magyar olajtársaság Washingtontól. A MOL szerint az elmúlt hetekben jól haladtak az egyeztetések, és a következő másfél hétben véglegesíthetik a tranzakciót. Az orosz tulajdonrész megvásárlásával a MOL elkerülhetni az orosz olajra kivetett amerikai szankciókat. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben, az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lanert Judit a Balzac Diák Médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy felülvizsgálják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. A miniszter szerint a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóörsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik, a legnépszerűbb vonalakon Siófok, Balatonfüred, Tihany, Balatonföldvár, Fonyód, Badacsony,

0: valamint Balatonboglár Révfülöp Balatonlelle között naponta, más útvonalakon egyelőre hétvégenként közlekednek a hajók.
1: Közlekedés.
0: Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már tegnap lezárták a Zicsi Mihály utat, ma délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd.
1: Időjárás.
0: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok alja térségében lehet elszórtan zápor-zivatar. Többfelé megélénkülhet a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, a pontos idő 8 óra 40 perc, folytatódik a mai Sportreggel Kovács Erikával, Szőke Viktóriával, Gyurta Gergellyel, valamint Erdei Márkkal, és ha minden igaz, már pedig igaz, ahogy látom, itt van velünk a telefonvonal a másik végén állandó kézlabda szakértőnk, európai mesteredzőnk, és tényleg hát Magyarország egyik legjobb női kézlabda edzője, Marosán György. Szia Gyuri, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, és hát neked pedig akkor a büfében már ki van kérve, ezért a felkonfélni.
3: Jó reggelt, szia!
1: Reggelt. Akkor ezt megbeszéltük, jó? Mindent elmondtam, vagy majd a lekonv van akkor, amit még kimaradt, azt majd a Viki elmondja. Mindent, amit felírtál, próbáltad, mindegy. Na, térjünk is rá szerintem a női kézilabda BL 4-es döntőjére, amelyben ugye magyaros döntő lesz, hiszen a Metz, valamint a Győr találkozik. Hát nyilván azt kívánna, vagy azt kérném mindenki, hogy a Győrrel kezdjük, emiatt is kezdjük most nyilván a Metszel. Ugye az volt a korábbi, egy korábbi elődöntő, és nekem azt rendkívül furcsa volt látni, hogy Emmanuel Majonád, a Metziek edzője, mintha úgy gondolná, hogy ő egyszerre két magyart biztos, hogy nem fog a pályára tenni a BL 4-es döntőben. Te hogy vagy ezzel a kérdéssel?
2: Igen, itt azért Majonád kiúzta a gyufát a magyar szurkolóknál, és ha jól érzem, nálad is a tavalyi évben, hogy Szemereit nem tette pályára, és azóta ő bármit csinál, nem fogják itt nagyon megdicsérni Magyarországon, pedig volna miért, mert Albek Annával amilyen munkát végez, és amekkora fejlődésen megy keresztül, Anna az fantasztikus, és ebből a magyar válogatott rengeteget fog profitálni. Na most az, hogy Vámos nem játszik, ez aggasztó, de nem biztos, hogy Majonád számlájára kell írni. Tehát egy alap tézis ne felejtsünk el, nem létezik olyan edző egyik sportágban sem a világon, aki a jó játékosát, jó formában lévő játékosát ne játszatná. Hát az okokat én szerintem túloldalon kéne keresni. A játékos oldalánál nem tudom, és nem is válaszolok, hogy hogyan zajlik a napi munka, a heti munka, illetve lehet, hogy nem is kell benne ekkora történetet keresni, egyszerűen a csapat játék, a stratégia azt követeli meg, hogy most nem Vámos Petra játszik többet, hanem tudom én, Axner, vagy. Így van, tehát nem, nincs ebben szerintem olyan nagy csoda. Tegnap nagyon pozitívan nyilatkozott Vámos Petra, és beleáll a munkába, ki fogja vívni az edzőnek a bizalmát, most már szóra nem tudok idézni, de pozitív volt az ő hozzáállása is, mondom, Albek Anna előtt pedig le a kalappal, mert az egy nagyon nagy dolog történik szerintem.
3: A Győr magyar játékosai Fodor Csenge és Szemerei Zsófi is elmondták, hogy nem volt a legmegfelelőbb a játékuk tegnap, az elődön finomak voltak, viszont hát úgy érzik, hogy tudnak javulni majd a mai mérkőzésre, és ugye nézegetve így a csapatok bejutását a döntőig, vagy a négyes döntő bejutásukat, ugye a Metz is 12 győzelemmel, 2 vereséggel második lett az alcsoportban, és mindkétszer a címvédő Győrtől kapott ki. Mennyire lehet ebből kiindulni egyébként a mai döntőt illetően?
2: Ki lehet indulni, mert a Győr ebben a szezonban szerintem űrkézlabdát játszott, és a legrosszabb mérkőzését tegnap játszotta. Abszolút a meccs előtt van minden tekintetben, de egy döntő mindig más, ugye extra motiváció jellemzi mindkét csapatot. Hát a tegnapi naphoz képest fejlődni nem lesz nehéz a meccsnek, vagy a Győrnek, bocsánat, mert védekezésben rendkívül rosszul teljesítettek, és a kapuban, tehát ott pont a kapuban szoktunk hozzá a világklasszis teljesítményhez minden mérkőzésen, és most tegnap a nagyon-nagyon mélyen teljesített Szakó is, Szemerei Zsófi is, ugye ha jól emlékszem, 5 védése volt a győri kapusoknak, még a túloldalon a Brestnek pedig 10.
1: Picit egyébként nincs olyan érzésed, mint ami mondjuk megelőzte ezt a 4-es döntőt, mármint itt a döntővel kapcsolatban, hogy ugye azt mondták a cseh szemére, hogy most így legyünk őszinték, volt egy kifutott meccsük az SBRG ellen, amellyel ugye kvalifikálták magukat a legjobb 4-be, és akkor mindenki azt gondolta, hogy úristen, ez a cseszem, ez milyen veszélyes lesz, erre tegnap mekkora pofont kaptak a Metztől. Picit nekem a döntővel kapcsolatban is vannak azért ilyen érzéseim, hogy most nem azt mondom, hogy lesajnálják a Győr, de most talán a szakértők is, vagy akik úgy követik a kézlabdát, inkább azt mondják, hogy ez a tegnapi játékot látva azért a Metz az esélyesebb, és picit nekem ez a Metz és a bukaresti párhuzam azért hasonló.
2: Igen, ezek nekünk nagyon érdekes dolgok, hogy párhuzamba állítunk mérkőzéseket és statisztikákat, de minden meccs más, és főleg egy bajnokok ligája döntő. Én szerintem itt ugyanez lesz az eset a mai mérkőzésen is.
1: Azt gondoltad volna egyébként tegnap, hogy ez a Győr-Brest meccs az nem fog elmenni büntetőkig, mert nagyon úgy nézett ki, hogy tényleg annyira nem tudnak fogást találni egymáson, azért dicsérjük meg itt Tervelt, a Brestiek edzőjét, de hát azért Per Johansson is hozta a kötelezőt, végül ugye egy darab beállóval ment neki a Győr ennek a meccsnek, a másik oldalon meg elfogytak a beállók, tehát nagyon furcsa volt ebből a szempontból is nézni ezt az egészet.
2: Hát én ezen egész szezonban és a közvetítések alatt mindig kiemeltem, hogy gyakorlatilag azt nem lehet észrevenni egy BL csapat játékán, hogy nincs beállója.
1: Igen.
2: És az egész azonban nem volt beállója Győrnek, ez egészen elképesztő. Majd egyébként jelképes volt, és már a végén lekanyarodok, az egész elődöntő, hogy rossz játékkal is nyert a Győr, és kilőtte az utolsó gólt, Dörfler beálló. tehát ugyanúgy én szerintem, ahogy mindig azt mondjuk, hogy a rossz játékkal nyer egy csapat, az mutatja meg a csapat erejét, hát most ez igaz volt a Győr, illetve az, hogy Dörfel fejezte be beállóval az utolsó gólt, őrődte be, ez is jelképes, és hát ugye hogyha a Brestet nézzük, ott is a Foppa-Ondonó páros, talán a világ legjobb beálló páros, a Foppa nagyon örömteli okok miatt nincs itt a BL döntőben, hogy anyai örömök elé néz, Ondonót kiállították piros lappal, kivették a Brestnek ezzel az egyik legnagyobb fegyverét, az élet, illetve nem a játékvezetők, hanem maga a játékos, hiszen jogos piros lapot kapott, majd jön a mai meccs, hogy rákanyarodjak a párhuzamra, ahol szintén beálló köré szervezett támadó játék, ami a kulcs, ugye Buktit, világ talán jelenleg legjobb beállója, nagyon nehéz őt tartani, rendkívül jó játszanak vele a Metziek, tehát most védekezésben ott az lesz a kulcs szerintem, illetve örömteli azt mondani, hogy Albekannával szembeni mélység megtalálása.
1: És milyen jó azt is mondani, hogy tényleg egy hét múlva Szara Buktit már gyakorlatilag Győri mezben lesz, vagy Győri mezben vidíthat, hogyha már bemutatják esetleg, már akár a jövő héten a szurkolóknak is. De beszéljünk még picit arról, hogy ha már a piros lapot említette Rondonónál, akkor ezt követően ugye Bruno de Paula is kapott egy piros lapot, egy hasonló esetért fejbe csapta az ellenfelét, és az is szerintem teljesen jogos volt, ebben azért megegyezhetünk. És nekem volt egy picit olyan érzésem, mikor a Per Johansson úgy magához húzt és adott neki egy puszit, mint azt, és nem tudom, lehetett volna ebből gondolni, bízva abban, hogy a Győr megnyeri a meccset, hogy mintha azt mondta volna neki, hogy semmi gond, legalább kipihent leszel a holnapra, vagyis a mai döntőre.
2: Hát igen, így utólag ez nagyon örömteli, amikor akadozott a támadójáték, és nem találták a ritmust, akkor nem biztos, hogy örülnek, hogy nézőtéren van Bruno de Paula. Viszont jogos volt az a piros lap is, tehát játékvezetők jó ítéleteket hoztak mindkét esetben szerintem, meg összességében az egész mérkőzést is rendben volt, ahogy fújták. Igen, így utólag egy kipihent Bruno de Paula biztos, hogy van, bár őt elfáradni állítólag még nem látta senki.
4: 28-26-os Breszti vezetésnél a Breszt támadhatott a közte háromért, és azt végül hál' Istennek elszalasztották, és az utolsó 13 percben csak két gólt dobott a Metz, vagyis a Breszt. Minek köszönhető az, hogy ennyire megállt a legvégén a Breszt, és egyszerűen nem tudta érvényesíteni a saját támadásukat?
2: És nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, hogy gyakorlatilag meccslabdája volt a Brestnek, amikor talán kapus hárított, hogy labdát szereztek, és sétáltak föl támadásba, és lábon dobták egymást. Talán Váhírjeva dobta Nokándit lábon, vagy már pontosan nem tudom, hogy kit, de az biztos, hogy kaptam egy SMS-t az egyik játékosomtól, hogy kivágták ezt a jelenetet, hogy BL elődöntőbe is Váhírjeva is lábon tudja dobni sétálás közben a játékos társát, tehát innentől kezdve nekem sem biztos, hogy olyan komoly kritikákat kell ilyen helyzetben alkalmaznom, de a vicc a félretéve, hogy jól fogalmazó, hogy teljes leblokkolása volt a Brestnek. Az a támadó gépezet, ami jól működött, mégis amikor az extra tét megjött, hogy megnyerhették volna a meccset, akkor leblokkoltak, és nem tudtak fókuszáltak maradni, pedig az edzőket ki kell emelni Tervelt, ahogyan meccselt, ahogyan ki, kicsit szójáték, aki tervelte ezt a meccset. Tehát ott időt kért, mínusz egynél időt kért a Brest, és ott a közvetítés alatt is talán német kornél mondta, hogy ezt nekünk kérte. De nem hiszem, mert akkor már fölfele jött a Brest, mert egészen is hogy valamit okol ezzel a szakaszt, hogy hogyan fogja megfordítani a meccset, és akkor kezdte el játszani a beálló nélküli négy átlövős játékot, amivel teljes mértékben megfogta. Addig sem túl jól működő győri védelmet, de azzal teljesen szétzilált, és a két-hármas között gyakorlatilag egy kamionnal be lehetett volna parkolni, akkor a helyeket teremtett.
1: De bocsánat, hogy ez a négy átlövős játék, ez igaz, hogy ez a viharsarokból lest el ezt a trükköt tervel?
2: Hát ezt nem, az, amit elles, az a 7-6, a 7-6-ban beálló nélkül, tehát azt egyelőre a viharsarokban játszák, igen nagy eredményes.
1: Rajongója vagyok a témára.
2: A következő BL döntő már látható.
3: Gyuri, és mennyire értesz egyet azzal, vagy mennyire osztozol azzal a véleménnyel, hogy Per Johansson azt mondta, hogy a legnagyobb kihívás számára mindenképpen ez a mérkőzés volt, ez az elődöntő ebben az idényben, meg talán egész edzői pályafutását tekintve is az egyik legnehezebb mérkőzés volt? Akkor így hátradőlhetünk a döntőt illetően, hogy meg volt a legnehezebb?
1: Hát ez meg a debreceni vereség idén.
3: Ja, igen.
2: Igen, mindig a következő meccs a legnehezebb, de tehát az hogy ilyen szintű kapus teljesítmény, ilyen mély kapus teljesítmény legyen, ez nagyon nehézé tesz egy meccset. Tehát ilyen nem is volt példa még a Győr esetében, hogy én legalábbis nem emlékszek itt az elmúlt két-három szezonból, amikor tényleg minden meccset közvetítünk, de régen is néztem én a meccseket, és nem nincs bennem az, hogy az első fél időben gyakorlatilag 25. percben még egy védés van a kapuban. Sőt, az első fél idő úgy ért véget, hogy egy védés volt Szemeri Zsófiának, ott a 32. percben érkezett meg a második, és ez nagyon nehézé teszi az egész mérkőzést, hiszen a Győrnek a nagy erőssége a stabil védekezés, jó kapusás, és abból történő futás, a tranzíciók védekezésből, támadásból való átmenetben. És most ezáltal, hogy mindig ki kellett venni a hálóból a labdát, nyilván van egy vonal, amit középvonalnak hívnak, ami megállít, el kell végezni a középkezdést, és abból már a Brest meg szépen biztos tudott rendeződni. Bomlott, ahogyan a védekezés bomlott, úgy a támadójáték ritmusa is, rendezett védelem ellen is lassult. Bruno de Paula kiállításával nem volt meg a kellő dinamika, tehát az edzőként rendkívül nehézé tudja tenni a meccset.
1: Beszéltünk már mindenről, még talán a mai bronz meccsről nem, ugye nyilván ez a csalódottak csatája, úgy szokták jellemezni, de mégis azt gondolom valamiért, hogy a Brest ugyan, mint csalódottabb csapat a Győrhöz azért közelebb voltak, mint a Metzhez a Bukarest, de mégis valamiért úgy érzem, hogy inkább a Brest lehet az, amelyik együttes majd behúzza a bronzot. Te hogy gondolod?
2: Ami nagyon nagy meglepetés, az Lizó Moreginek a játék a Bukarestben, tehát ő a hátán
1: és nem pozitívan.
2: Az egész BSZ-en, így van. Az egész BSZ-ezomban az egyik legjobb. Én ott tartottam, hogy lehet, hogy ő lesz a nyilván elfogult is vagyok vele szemben, mert a magánéletben is rendkívül jó kapcsolatot ápolunk, de az egész BSZ-ezon legjobb játékosa volt szerintem. Majd jött ez az elődöntő, ahol hát már a viharsarkot emlegettük az előbb, akkor Békés Csabán is lecseréltem volna a 15. percben, és lehet vissza se rakom. Tehát nagyon, nagyon rossz teljesmény nyújtott, és ezt nem bírta el a Bukarest. Na most, ha mai nap Liza összeszedi magát, és újra tud lenni a régi, akkor ezt a Bukarest meg fogja nyerni, viszont nélküle nem. Tehát ők nagyon is alacsul. Most a két nap, két mérkőzés, a testfelépítés a bukarestieknek egy nagyon magas, erős játékosokból álló csapat. Erre szoktuk mondani, hogy lassabban regenerálódik. Tehát egy Jaukovics, egy Brnovics, mint mondjuk a mozgékonyabb, sokkal mozgékonyabb Breszti csapat, Vahirjevával, Lottal, stb. Bokándival. Nehéz megmondani az esélyeket, ki hogy dolgozta föl a vereséget, itt, hogy te is mondod, a csalódottak meccse, ki hogyan tud motivációt találni abban, hogy a harmadik helyet megszerezze.
1: Volt már egy eléggé jó tipped idén, még akkor is, hogyha az fájó volt, eltaláltad, ugye, hogy Szerbia-Magyarország 31-29 lesz, a döntőre is tippelj nekünk, kérlek, a Győr-Metz találkozóra egy végeredményt.
2: 31-25 a Győrnek.
3: Hú, ezzel kiegyezünk. Ezzel kiegyezünk. Bronz mérkőzés 15 órakor, a döntő 18 órakor itt a Nemzeti Sport Rádióban, pedig mind a két alkalommal Marosán György lesz a szakértő. Gyuri, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Jó pihenést még a munkába állásig, és szép vasárnapot kívánunk.
2: Köszönöm, és itt lehettem, minden jót nektek is, szép
1: napot. Gyuri.
3: Köszönjük, szia Gyuri, köszönjük. Kedves hallgatóink, hamarosan pedig 9 óra 5 perckor Kovács Zsófia háromszoros Európa-bajnok tornász érkezik a stúdióba, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Vízilabda.
0: Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
3: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
2: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
4: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
2: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, a pontos idő 9 óra 5 perc, és ahogy már többször is elmondtuk, a mai nap folyamán megérkezett kedves vendégünk a stúdióba, Dunaújvárosból, a háromszoros Európa-bajnok tornász Kovács Zsófia. Szerbusz Zsófi, szeretettel köszöntünk.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: És itt vagyunk továbbra is a stúdióban.
3: Koránkelt,
1: igen, Kovács Erikával, Gyurta Gergelyel a mikrofonnál, Szőke Viktória. Hát igen, koránkelt, tényleg nagyon köszönjük, hogy ilyen friss vagy és megérkeztél. Hogy vagy mostanában?
2: Köszönöm szépen, jól egyébként. Most igen, a családommal jöttem föl, majd még útba ejtünk egy-két kis programot, hogyha már így Budapesten járunk. Úgyhogy igen, korán volt a kelés, de igazából már megszoktam, úgyhogy hozzá vagyok szokva ehhez is.
1: Mindig nagyon jó veled beszélgetni, meg mindig nagyon sok témát tudunk felvetni, de most a legfrissebb az, hogy a Cooperi Challenge világkupa versenyen megnyerted a felemás korlát döntőt, ami azért egy annyira szuper eredmény ilyen sok problémás hónap után, hogy gondolom, hogy ez önbizalmilag is nagyon jót jelent neked. És kicsit fellélegeztél?
2: Igen, hát hatalmas izgulás volt amúgy bennem, köszönöm szépen. Jó volt amúgy így visszatérni, mert tényleg már hosszú idő óta ugye nem is versenyeztem nemzetközi szinten, meg tényleg nagyon jó volt így mind lelkileg is és testileg is így átélni ezt az egész kóperi pillanatokat, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen szép eredménnyel tértünk haza. Hát nagyon-nagyon izgultam, hogy őszinte legyek. Tényleg szerintem visszagondolni se tudok, hogy mikor izgultam így utoljára versenyen, pedig eleve nem vagyok egy izgulós típus egyébként, de most valahogy azért volt bennem egy némi feszültség így, de nem is inkább a döntő napján, hanem a selejtezős napokon. A felemás korlát selejtezőnél volt, ugye az volt csütörtökön, az volt az első versenynap is, úgyhogy nyilván az is azért sokat számított, hogy tényleg hosszú idő után tértem vissza a nemzetközi bírók elé, és azért ez okozott némi feszültséget, de miután leugrottam a korlátról, akkor egy ilyen hatalmas kő esett le a szívemről, és nagyon örültem, hogy sikeres gyakorlattal zártam a selejtezőt.
3: Bár azért nyilván sokan tudják, de ezt elevenítsük fel, hogy sérülésekkel küzdöttél, az utolsó pillanatban jutottál ki a Párizsi olimpiára, majd ott a pódiumedzésen megsérültél, azóta tart az újabb rehabilitációt, tehát most már lassan 2 éve. Ezt talán feleleveníthetjük azt a beszélgetést, mikor hosszú idő után így élesben beszéltünk újra Zsófival, én azt kérdeztem, hogy tehát én lehet, hogy becsuknám az ajtót, és elbújdokolnék, hogy megcsinálom, ott vagyok az olimpián, és a pódiumedzésen történik valami, és onnan felállok újra, sokat gyere, és visszajövök. Szóval hogy ennek a lelki része nehezebb volt, vagy a türelem része, vagy mi volt ebben a legnehezebb?
2: Hát nyilván lelkileg is nehéz volt az egész, mert ugye azért ez egy elég hosszú folyamat volt, szóval tényleg 2 műtéten estem át ugye a keresztszallaggal, és ugye az első után azért még úgy tényleg pozitívan álltam az egészhez, ugye az is volt a nagyobb műtét, az első műtétem, de ott tényleg azért ott volt az olimpia a szemem előtt, és már azért nem sok idő volt hátra, mert ugye ez 23. szeptemberében történt az első műtétem, és ugye 24 nyarán, augusztusában meg már ugye olimpia volt, úgyhogy eleve nem sok időm volt, de tényleg úgy érzem, hogy edzőmmel, Trenka Jánossal és így a stábbal mindent megtettünk azért, hogy kijussak az olimpiára, és tényleg nagyon hullámvölgyes volt ez az egész út, szóval, hogy ugye voltak csavarok a térdembe, az folyamatos gyulladásba volt, szóval mindig irritálta a térdemet, akkor amikor éppen jól ment az edzés, és így megindultam az egész úton felfele, akkor mindig jött valami, akkor bejelzett a térdem, szóval, hogy mindig volt egy ilyen stopp, ami azt mondta, hogy akkor most álljunk meg egy kicsit, és ez miatt nagyon nehéz volt ez az időszak. De tényleg a végén pedig hatalmas boldogság volt, mert ugye sikerült kijutni még így is az olimpiára, és tényleg büszke voltam magunkra, hogy azért ezt így sikerült véghez vinni, és hát sajnos a vége meg sajnos nem úgy alakult, ahogy kellett volna, úgyhogy nyilván az utána való időszak volt, ami nehéz volt, hát inkább lelkileg.
3: Úgyhogy bocsánat is, hogy rákérdeztem, mert azt mondta Zsófi, hogy visszafelé nem néz. Pont nagyon azért, hogy ne.
4: És ilyenkor ezután egy hosszabb pihenőd volt, amikor így félretettél mindent, és akkor egy picit így újra építetted önmagadat, ahova most eljutottunk, hiszen azért mondhatjuk, hogy sikerült az a fajta regeneráció mind lelkileg, mind ugye testileg is, hogy ilyenkor sportolóként tudom, hogy elképesztő nehéz lehet, de mi volt tehát teljesen félre tudta tenni a tornát, és saját magadra befókuszáltál, vagy volt valami, ami ott lánként egy picit ott motoszkált, hogy már pedig akkor is megcsinálom.
2: Nyilván a második műtét után volt egy hosszabb pihenőm, ugye akkor hazautaztam az olimpiáról, ugye a többiek még kint voltak, szóval ott tényleg elég hosszú idő telt el, úgyhogy ott egy kicsit sikerült inkább tényleg csak magamra és befele koncentrálni, szóval akkor igyekeztem minden rosszat félre rakni, hogy tényleg ez ne menjen a többi évem rovására, és tényleg a mai nappal úgy érzem, hogy nem azt mondom, hogy nem szívesen beszélek erről, mert a nehézségekről is mindig beszélni kell, de tényleg igyekszem a múltat magam mögött hagyni.
1: Ja, idén márciusban már azt is nyilatkoztátok Trenka Jánossal az edződel együtt, hogy ugye a felemás korlátra és a gerendára összpontosítasz, mert hogy főként ugye felemás korlát, hogy ne terhelődjön a térded.
2: Igen, igen.
1: És már megfogalmaztad azt, hogy egyébként a visszatérésed alkalmával az EB-n már szeretnél dobogón állni, és azért ennek egy nagyon jó előzetese volt ez a Challenge világkupa győzelem. Szerinted nézegettem a pontszámaidat, és mindig tudsz egy kicsit rárakni, egy picit magasabb pontszámot elérni, úgyhogy ez is mindenképpen biztató?
2: Mindenféleképpen ez most egy nagyon nagy lendületet adott így a további felkészüléshez. Ugye most egy erősebb gyakorlattal is indultam, mint pár héttel ezelőtt az országos bajnokságon, úgyhogy ez is egy pozitívum volt, hogy tényleg van hova előrelépni, és még tudok többet. Nyilván azért ezt lépésről lépésre tesszük, szóval, hogy a versenyeknek is megvan a fontossági sorrendje, de nyilván az első körben ugye majd az Európa bajnokság lesz a legfontosabb verseny. Most addig még azért van pár hónap, de azért már szűkös az idő, de addig is próbálok minél magasabb fokozatra kapcsolni.
1: Mert ugye augusztusban lesz.
3: Igen, elkerült a figyelmemet Zsófinak ez a nyilatkozata az EB dobogó kapcsán.
1: Ez többször is hangsúlyozta
3: Zsófi. Igen, de mintha a versenynap, tehát a visszatéréséhez illesztenénk, mert hogy ilyenkor szokott lenni, már ilyenkor túl vagyunk az EB-n általában.
2: Igen, igen.
3: Most viszont augusztusban lesz. Tehát ez neked, oké, nem lesz nyarad, már mint magánemberként, de hogy ez a visszatérés kapcsán, ez talán így most így pont jó, nem?
2: Igen, azért mindenféleképpen, mert tényleg most azért egy hosszú alapozásnak voltunk részesei, és ez azért mindig jó, mert egy kicsit azért több időnk van, szóval, hogy ahhoz már hozzászoktam, hogy nincs nyaram sportolóként, de nyilván most nem is az az első célom nekem, hogy nyaram legyen, és el tudjak menni nyaralni. Úgyhogy tényleg ez most azért egy pozitívum, hogy még pár hónapunk itt maradt az
3: Európa.
2: És
3: azt mondtad a világkupa előtt, hogy ha ott jól sikerül a gyakorlat, amit tervezel, akkor utána lehet azokat a maradék egy-két elemet, lásd például a leugrásba építeni, igen, amivel neki lehet futni az EB-nek. Tehát most azon a sínen megyünk, amit elterveztél?
2: Igen, mert ugye ez a gyakorlat, amit most bemutattam a Kóperű világkupán, az egy váza már az Európa bajnokságon eltervezett gyakorlatomnak, úgyhogy tényleg most már azért úgy egyenesbe álltunk, ha lehet így fogalmazni. Ugye nyilván még láthattátok, hogy ugye egy szuplés gyakorlatom volt, szóval, hogy a leugrás az egy alap leugrás volt, de már elő van készítve igazából a nehezebb leugrásom.
3: A szuplén nevet szerintem. Csak egy körtet meg a levegőbe, és nyújtott lámban leugrott, igen, gyakorlatilag, nem igen. Tudom, tehát nem volt benne semmi csavar, meg... Tehát amit a Zsófitól megszoktunk, az nem, bizony, volt. Egyébként megmondom, igen, őszintén, nem hiányérzet volt bennem, csak egy láttam egy tök jó gyakorlatot.
2: Igen, és
3: akkor jaj, de jó,
2: és ilyen kis cuki volt, igen, a leugrás.
3: Mint a juniorok, de ez nem, igen, bántás, mert tudjuk, hogy, persze, mi van, csak hogy úgy nem illett a gyakorlathoz, igen, az a leugrás.
2: Hát nyilván az nagyon sokat dob egy gyakorlaton, mind látványra is, és mind pontszámilag is, szóval, hogy az nagyon fontos lesz az EB-re majd.
1: az EB-re.
4: Hogyha már említetted a felkészülés és alapozást, akkor én nyilván, és szerintem a hallgatókat is érdekel, hogy hogyan néz ki akár egy felkészülés, vagy egy egyéves versenynaptár, hogy
3: úsznak faltól falig.
4: Mennyi az alapozás, mennyi, amikor formába hoznás, milyen gyakorlatokat csináltok, vagy akár szárazföldön, hogyan tudtok, tehát hogy minden érdekel.
2: Hát most ugye az alapozás nálunk az úgy néz ki, hogy nyilván olyankor inkább rámegyünk az erősítés részre az egész. Szóval, hogy nem azt mondom, hogy akkor kevesebb a torna beli edzésmunka, de olyankor inkább erősítünk, alapelemeket csinálunk, mint például a szuplé, vagy ilyesmi.
3: De például futtok is, vagy vigyáztok a lábatokra?
2: Hát régen futottunk amúgy, de ugye az nyilván nyáron volt, szóval nem a téli felkészülésben.
3: Tehát inkább konditeremben vagytok.
2: Hát nem nagyon járunk amúgy konditerembe.
4: Tehát akkor saját tesszúly.
2: Igen, szóval mindent általában a csarnokba csinálunk, bár ugye én most a lábam miatt járok konditerembe, szóval, hogy én pluszban edzek. Igen. Szóval nekem ott van egy erőnléti edzőm, és ő segít ebben a felkészülésben. De mindent egyébként a csarnokba csinálunk, szóval, hogy ott is már...
1: Szuper csarnokotok van.
2: Igen, nagyon felszerelt, és tényleg mindent...
3: De ez azt jelenti, hogy ott vagytok a szerek között, csak éppen nem azokon dolgoztok, hanem minden másfajta erősítő.
2: Igen, olyankor még, hát most nyilván én annyira már nem, de nagyon sokat használunk gumiasztalt, például ugye talaj helyett. Ugye az még védi a lábunkat, nem lesz atomizomlázunk egyből, hanem azért ennek is megvan a fokozatossága. De nyilván ugyanúgy felmegyünk a gerend, de először még nem szaltókat csinálunk egyből, gyakorlatokat, hanem kis járkálás, újra megszokjuk, hogy a gerendán vagyunk. Szóval, hogy tényleg ilyen úgymond alapelemeket csinálunk.
3: Én ezt mindig kérdezem, mert ezt neked is mondtam már szerintem, Gege, és más sportágnál is, hogy azt mondják neked, hogy csináljál egy dupla szaltót a levegőben, mondjuk kicsiként, de azt hogy tanulod meg? Mert nekem hiába mondják, érted? Én mondjuk kilök a trambulin, de attól én nem tudom, milyen mozdulat. Ez hogy sajátítja? Értem, hogy van, akinek adottsága van, van, most akinek...
1: Lépésről lépésre.
3: De
1: amúgy.
3: Hogy?
2: Igen.
3: De hogy pörget nyilván... egyet rajtad az edző, vagy segít egy...
2: Hát először ugye csinálunk mondjuk csak egy szaltót, egy szimpla szaltót.
3: És aztán megpróbálja.
2: És akkor utána, mivel jól forog, meg úgy látja az edző, hogy benned van, ezért... mondja, hogy csináljál dupla szaltót. De nyilván csak amúgy hogy segítenek ura, is, szóval, hogy ugye meg tudja dobni a hátadat annyira, hogy az kiforogjon.
3: És amikor így van csavar, meg úgy, meg bicska, meg nem tudom, ezeket először a szárazföldön tanuljátok meg mondjuk videóról, vagy valaki megmutatja?
2: Nem, pont, hogy nagyon sokat használjuk ilyenkor a gumiasztalt, mert ugye amit talajra kiviszünk általában, azt mindig gumiasztalon kezdjük el gyakorolni, mert ugye az biztonságosabb, meg nyilván a lábnak az azért kellemesebb, mint a kemény talaj, meg ugye először mindent szivacsgödörbe csinálunk, hogyha ott, nagy Isten, rosszul esel, ott problémád nem lehet, mert az olyan
1: biztonságos.
2: Puha. Igen.
3: Szóval, tanúsítom, hogy... egyszer voltam Berki Krisztiánnál, és belökött a szivacsgödörbe, amúgy ez kényelmes oda beleesni.
2: Igen, nagyon kellemes.
3: Csak utána tudom, hogy alig tudtunk fotót csinálni, mert a fejünk az alig jött be a szivacsok fölé, szóval ez kényelmes.
2: Igen, szóval tényleg olyan körülmények vannak, hogy annyira puhák a szivacsok, meg biztonságos, hogy nem történhet nagy probléma.
3: Kipróbálnád?
4: A műugrókat szoktam látni amúgy, hogy ők is
1: tornász alapokkal
3: rendelkeznek. És azt akartam még neked elmesélni, aztán neked úgyis elég sok kérdésed van, mert nyilván ez egy kvázi idegen világ, de képzeld, hogy egyszer az volt a feladat, hogy a hozzánk tartozó sportágakat ismerjük meg, és hát mondtam, hogy az úszás azt inkább nem, korcsolacipő, de erről írni is kellett, meg fotóztak is, és akkor mondtam, hogy bemegyek a tornacsarnokba. És Krisztián mondta, hogy akkor menjek fel a gerendára. És ez a gerenda nem olyan, mint amit az iskolában volt.
1: Nem,
3: sokkal magasabb, és olyan keskeny, hogy menni rajta alig mertem. De most komolyan, én nem vagyok egy ilyen félős, meg tériszonyos, hogy azon, hogy tudnak, nem is csak egy szal, tehát, hogy azért ez egy nagyon sokkal kívülről is nehéznek tűnik, de belülről szerintem.
1: Hát, hogyha lehet a négy női szer közül választani nehézségben, akkor hova teszed a gerendát, a negyedik helyre, vagy az első helyre, bocsánat, és a második a felemás korlát, vagy megosztottam?
2: Hát... vegyes amúgy, mert azért gerendán ugye ott nyilván a lábadon áll, szóval, igen, hogy ugye 10 centi széles a gerenda, úgyhogy az azért nem sok így a szaltókhoz.
1: De... viszont nagyon hosszú.
2: Igen. De viszont korlátom, meg nyilván ott azért a kezeddel kapaszkod, hogy szóval, hogy brutál erősnek kell lenni, hogy ugye a saját testsúlyodat, meg még ott repkedsz a levegőbe, azt úgy elbír. Úgyhogy azért így a kettő az veszekszik egymással, hogy kikerülne az első helyre.
3: De ezek
2: helyre.
3: A legfélem, vagy hogy kell, rizikó, ez a két legrizikósabb szer?
2: Szerintem igen.
1: Mint a ritmikus gimnasztikázoknál ugye a buzogány meg a szalag, tehát akkor most nálatok, igen. Meg akkor mondhatjuk, hogy a felemás korlát igen. És a gerenda.
3: Csak azt szokták mondani, hogy gerendázó lányok, hogyha jól megy a gerend, akkor nem kell tőle félni, vagy nem tudom. De
2: egyébként igen. Régen mindig mondták, hogy mumus szer a gerenda, igen, de...
3: De nem szabad ilyet mondani.
2: Nem is szabad ilyet mondani egyébként, de meg amúgy tényleg nem. Szóval, hogyha az ember ráérez, és tényleg nagyon sokat gyakorol, már valóban nagyon sokat kell, hogy tényleg azt megérezd is, hogy jó legyen minden. De én már nem gondolom úgy, hogy mumusszervel lenne, vagy bármi. Nyilván nagyon nehéz, meg amúgy ott van szerintem a legtöbb rontás így versenyeken
1: is. Ezt láthatjuk is.
2: Igen, mert azért tényleg, hogyha fölugrasz arra 10 centi gerendára, azért remeg a lábad, még sok verseny után is.
3: Megcsinálni egy ugrássort rajta.
2: Igen, úgyhogy azért nem egyszerű.
4: És ez olyan, mint a régi öttusában, hogyha leesel a lóról, ugyanitt a leesel a gerendáról, egyből vissza kell menni, hogy ne legyen hát benned
1: kvázi. 20 másodperc, fél perc van.
2: Fél perc van, igen. Hát ugye ott
4: nem,
2: akkor...
4: Nem, hogyha csak edzésen vagy, tehát hogy nem versenyen, ja. Hanem hogyha csak szimplán...
3: Tehát, hogy ne égjen beléd az, hogy...
4: Vagy ilyen nem, ez ilyen nem megszokott.
2: Szerintem nem, igazából. Most, hát azért vannak gerendán is csúnya leesések, amikor a combunkat kapjuk, mm-hmm. Vagy esetleg láb közé, az úgy annyira nem tud kellemes lenni.
3: Tartra leesni a legjobb.
2: Hát igen,
3: hogy az a legkellemesebb.
2: Igen.
1: Az a legkellemesebb, hogy fejre esni sem annyira kellemes.
3: Igen. Meg, ha így belegondolok, nem akarok szakmázni, hogy ugye nem tudom hány méter hosszú.
2: 5 méter hosszú.
3: Tehát, hogy 10 centi, 5 méter hosszú, és ugye van, amikor három elemet is csinálom, mondjuk leugrása. Igen. Tehát, hogy azért abban a 10 centi sávban maradni,
4: hát nekem nagy kihívás.
3: Gondolok, hogy egyet nehéz megcsinálni, de az, hogy én álmomban biztos azon a 10 centi sávon közlekedni.
1: Hát és az a csodálatos Zsófiban többek között, hogy azért mind a négyszeren fantasztikus gyakorlataid voltak is, meg hát vannak is, és hogy azért egyéni összetetben is mindig ott voltál az elitben. Ugye 2017 az első fontos EB ilyen szempontból, amikor ezüstérmes voltál, aztán 2023-ban is, ott majdnem megnyerted.
2: Igen.
1: Szerintem igazából én akkor mindig azt mondom, hogy Zsófinak kellett volna azt az aranyért megkapnia, mert annyira ott voltál közel a győzelemhez. Szóval, hogy nem fáj a szíved így most az ugrásért meg a talajért?
2: Nyilván, de mert tényleg mindig is egy összetett tornásznak tartottam magamat, és tényleg azért sokszor volt az, hogy ott tudtam lenni az élvonalban. Főleg ugráson is például mindig ott tudtam lenni, ugye van Európa bajnoki címem is ugráson, úgyhogy nyilván ezeket így sajnálom, de sajnos ilyenkor azért nyilván erőtérbe kell helyezni, hogy az egészség az első, szóval úgymond valamit valamiért.
3: Vagy fordulsz, vagy ezt
2: hát,
3: a kétszer
2: igen,
3: csinálom.
2: Igen, most már azért ez így le van szögezve, hogy mind egyénileg, mind a csapatot is ilyen világversenyeken, korláton és gerendán tudom segíteni, hogy nyilván minden telhetőt megteszek, ami a legjobbat tudom kihozni magamból, úgyhogy igyekszem ezt a...
3: Még egy valamit kérdezhetek, ami kulisszatitok, hogy itt van korlát.
2: Igen.
3: Biztos te is láttad, hogy a korláton, amikor gyakorlatoznak a tornászok, de a fiúknál is így van, ott áll egy edző.
1: Biztos így.
4: Hogy ez nem zavaró-e?
3: Igen. Hogy amíg, értem, hogy megszokott, csak én bennem mindig
1: meg
3: az van,
1: kötelező.
3: Hogy... Azt én értem, ugye? Csak bennem az van, hogy amikor csinálsz valamit, akkor nem azt gondolod, hogy menj már onnan, mert megruglak, vagy nem. Értem, hogy segít, de hogy ezt meg kell szokni, hogy ő ott áll.
2: Hát nyilván meg kell szokni, de egyébként például számomra nagyon megnyugtató, uh-huh. Hogyha ott áll, mert azért tényleg vannak olyan repülőelemek, hogyha véletlen esetleg messzebb megy, és nem tudod elkapni a karfát, akkor ugye az edző be tudja rakni a kezét, és ezzel tompítja az esést. Szóval, hogy nem esel akkorát azért olyan magasról. De ugye nálam mindig bent áll Jani, uh-huh. hogyha bármiféle probléma van, de nagyon sokan úgy korlátoznak, hogy nem állott edző. Szóval, hogy ez ilyen, aki gondolja, akkor neki segít, de valakinek meg nem, szóval,
1: hogy... És hány éves volt a kis Zsófi, amikor először Jánossal találkoztál, Janival, Trenka Jánossal? Mióta az edződ?
2: 2006 óta.
1: Vagyis 6 éves korod
2: igen.
1: Óta.
2: Ugye akkor kezdtem
1: miket eltéltetek együtt?
2: Igen, ugye nekem ő a legelső edzőm.
1: És Janinak tegezed már, vagy még magázott? tegeződsz vele?
2: Tegezem. Igen. De soha nem magáztam.
3: És a 20 év alatt soha nem veszekedtetek, mindig éde.
2: Nem,
3: mindig.
2: Soha nem történt.
1: Nyugodt edzőnek tűnik amúgy, nem?
3: Nyugodtna, de ez egy 20 éves csendes kapcsolat, a legjobb kapcsolatban is van.
1: Megértetek magasságokat és mélységeket is egyaránt?
2: Igen. Szóval tényleg, hát már annyira ismer Jani is engem, szóval tényleg minden mozdulatomat, hogyha már belépek a csarnokba, tudja, hogy milyen napom
1: tehát
2: lesz.
1: Tehát ez 20 év.
3: De te is
4: róla? És neki milyen napja lesz, hogy esetleg azt napod van akkor.
3: Figyelj, most hát kijöttél a vízbe, milyen jól tudod.
1: Ezt edző mondtad most, ugye?
4: Nem, de
3: azért gegesen volt ez a híres edzőváltogató.
4: Hát nem, én nagyon becsülöm és tisztelem az olyan versenyzőket, akik tényleg most már 20 éves, mondhatjuk, hogy második apukád, és tényleg mindent tud.
1: Igen, ezt akartam én is mondani. Hogy ilyen, van egy ilyen apa-lánya viszony.
3: De te is ugyanúgy ismered őt, nem?
2: Persze.
3: Tudod, hogy mikor lehet vele
2: igen. Mikor mit lehet alkudozni.
1: Egyébként folyamatosan beszéltek arról, hogy mi lesz az evén, vagy mennyit kell erősíteni meg a gyakorlaton, mit kell belevinni, ez mindig téma, vagy így adja magát a napok során, vagy a hetek során?
2: Nyilván ez adja, szóval, hogy azért mindketten tudjuk, hogy mi lenne a jó az EB-n. Most nyilván, ahogy említettem is már korábban, a leugrás az egy nagyon fontos tényező még ehhez a gyakorlathoz, amihez hozzá tud tenni, és akár az bármit is el tudok érni azzal az EB-n. És akkor még utána vannak egy-két ilyen úgymond kisebb dolgok a gyakorlatban, amit még lehet erősíteni. Szóval, hogy igazából ezt tudjuk, ez úgy jön magától.
1: És az, hogy azt nézegettem, hogy legutóbb ugye 2023-ban szerepeltél az Európa-bajnokságon, akkor összetettben lettél ezüstérmes, gerendán, bronzérmes, a VB-t tekintve pedig 2022-ben. Hogy milyen lesz ez az Európa-bajnokság számodra, hogy mennyire lesz egy debütálás ennyi év után, vagy számít-e az, hogy mondjuk 3 év után újra EB közegben leszel, aztán majd októberben a világbajnokságon 4 év után újra. Szóval
3: képzeld,
1: milyen,
3: hogy fog izgulni,
1: igen,
3: ha
1: izgulsz-e egyáltalán ott?
2: Hát, majd. Biztosan fogok egyébként. Nyilván nem szeretnék rá stresszelni, mert akkor az sem jó, mert az már, hogyha most elkezdenék ezen gondolkozni, hogy úristen, mi lesz majd ott, akkor az már lehet, hogy az edzés munkára is rámegy.
1: Meg a nemzetközi mező, hogy mennyire cserélődött, mennyire újak.
2: Nyilván ezt azért úgy nehéz látni, mert most oké, hogy így a közösségi oldalakon látok egy-két dolgot, de most azt soha nem lehet tudni, hogy ki fog utazni, ki lesz a csapat, szóval, hogy azt nyilván mindig majd ott derül ki, hogy változott így az egész sport így az évek alatt, de nagyon várom már, hogy újra ebbe a közegbe legyek, mert tényleg most ez a világkupa azért egy kisebb verseny volt, mint egy EB vagy egy VB, de ez is már egy ilyen hatalmas élmény volt, hogy tényleg így láttam ismerős arcokat, akkor ők jöttek, kérdezték, hogy vagyok, de jó újra látni, szóval, hogy egy kicsit azt éreztem, hogy így vártak már vissza, és hogy ők is örültek így ennek a sikernek, ami most így a Cooperben történt, szóval, hogy nagyon várom már, hogy újra visszatérjek.
1: Mi pedig nagyon-nagyon szurkolunk majd. Még van egyébként másfél percünk ebből a blogból.
3: Csak már az előbb itt mutogattad,
1: hogy... Meg, de most egy pluszban még van, igen.
3: Egy perc. És akkor most hazajöttél, most akkor augusztus közepe az EB, ugye?
1: Van-e verseny még, Adi?
2: Igen, most 2 hét múlva lesz Budapesten egy hazai versenyünk még, és akkor utána lesz egy nagyon minimális kis szünetünk, egy ilyen hosszú hétvége, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, ez lesz a nyári szünet.
3: Fogadjunk már, leszervezted, hogy ott mit csinálsz.
2: Igen.
3: Igen. Gondoltam.
2: Rómába utazok a családdal. Úgyhogy
1: mert
2: igen.
1: Mert ugye az EB augusztus 13-16, ugye?
2: Igen.
1: És külön lesz a férfi és a női EB.
2: Igen. Ha jól tudom, mi kezdjük majd, igen, és igen, a fiúk jönnek utánunk. Igen, úgyhogy most lesz ez a kis pihenő majd, ott azért igyekszem feltöltődni, és
3: ott
2: akkor...
3: Ott felfogsz, kedvenc városom.
2: Igen.
3: Az egy nagyon jó hely.
2: Igen, mindenki mondja amúgy,
1: nem voltál még Rómában?
2: Nem,
1: akkor
2: még
1: ez
2: soha.
1: Egy nagyon szuper élmény
3: meg
1: lesz.
3: Meg a 4 nap alatt, nem azt mondom, hogy minden, de hogy nem, nincsenek akkora nagy táv, mármint, hogy a bejárható, vagy ezt nem mondom, hogy minden, de hogy azért...
4: Jó cipő.
2: Igen.
4: Kell a jó cipő.
2: Igen,
4: sok
2: sétálhoz.
3: Mi az első alkalommal kidobtuk. A férjem is, és én is a saját cipőm.
1: Szuper, én is nagyon imádom Rómát.
3: Tehát, nagyon jó.
2: Akkor erre felkészülünk.
3: Mondjuk túl vastag ruhát ne vigyél.
2: Jó.
3: Így nyár közepén.
2: Igen, azt gondoltam, hogy nem
3: és
2: lesz.
3: És akkor közben pedig folyamatosan zajlanak az edzések, és akkor építed ezeket a plusz elemeket, meg gyakorod a leugrást?
2: Igen, most azért ugye van ez a verseny, ami majd két hét múlva jön, de azért
3: ez
2: nagyon...
3: Ez a tornacsarnokban?
2: Igen, igen, igen, de ugye azért sok időnk van arra is, hogy most azért ezeket a plusz elemeket beleépítsük a gyakorlatba.
1: Innen folytatjuk a következő fél órában, továbbra is Kovács Zsófia, a háromszoros Európa-bajnok tornásszal beszélgetünk, tartsanak velünk, most a hírek következnek.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.

0: elődöntőben a román Cseszeme Bukarestet győzte le. A Brest-Bukarest bronzmeccset ma 15, a Győr Metz döntőt pedig 18 órától rendezik az MVM Dome-ban. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió, a finálét pedig a Kossuth Rádió is élőben közvetíti. Távozik a Zalaegerszeg labdarúgó csapatának vezetőedzője, Nuno Campos, aki a román Dinamo Bukarest irányítását veszi át. Az 51 éves portugál szakember tavaly nyáron érkezett a zalai együtteshez, amellyel végül az 5. helyen végzett az NB1-ben, és a Magyar Kupa döntőjébe is bejutott. A második meccsét is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában, miután 3-0-ra legyőzte Észak-Macedóniát Portugáliában. 21-20-ra kikapott a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a címvédő Hollandiától a Varsói Világbajnokság negyed döntőjében, így kiesett. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es monakói nagydíj időmérő edzésén. Így a Mercedes 19 éves olasz pilótája indulhat majd az első helyről a mai futamon. A második a négyszeres világbajnok Max Verstappen lett, még a harmadik és a negyedik helyen a két Ferrari zárt Lewis Hamilton és Charles Leclerc sorrendben. A ma 15 órakor kezdődő futamot az M4 Sporton élőben láthatják.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét az orosz hatóságok szerint, közölte a BBC. A Leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Az ukrán elnök közölte, fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem egyetlen nap alatt több száz ukrán drón semmisített meg, vagy fogott el az ország különböző térségeiben. Közben Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett. Tanács Zoltán közölte, az a cél, hogy több szolgáltató végezhesse el az ellenőrzéseket, és rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. Új légijárat indult Budapest és Toronto között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Vita alakult ki a taxisok és a BKK között a TaxiTrack alkalmazásról. Az Országos Taxi Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező, valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvarszervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKK ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői.
1: Közlekedés.
0: Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén, az előkészületek miatt már tegnap lezárták a Zicsi Mihály utat, ma délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok, a kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd.
1: Időjárás.
0: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan zápor-zivatar, többfelé megélénkülhet a szél. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapest Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, 9 óra múlt 41 perccel, egész pontosan, és továbbra is itt vagyunk a stúdióban Gyurta Gergelyel, Kovács Erikával, a mikrofonnál Szőke Viktória, és itt van velünk Kovács Zsófia, aki Dunaújvárosból érkezett, háromszoros Európa-bajnok, tornászunk, kétszeres olimpikonunk, világbajnokságon is többször részt vettél, Zsófi. És ez az az év, amire készülsz, ez egy nagy visszatérés szempontjából, egy nagy éved lehet 2026. Ott tartottunk, hogy még az Európa-bajnokság előtt egy picit tudsz pihenni, pár napot péntektől hétfőig majd.
2: Csütörtöktől vasárnap.
1: Igen, egy ilyen hosszú hétvége. És van nagyon várod, hogy egy picit tudjál majd ott pihenni. Viszont előtte még lesz egy budapesti versenyed, és aztán teljes fókusszal az Európa-bajnokságra
2: koncentrálsz. Ez a Matolai elem, nemzetközi verseny. Igen, ez egy szombat-vasárnap lesz.
1: Ez egy nagy hagyománya a bíró verseny amúgy.
2: Igen.
1: Külföldiek is jönnek?
2: Igen, ugye ez nemzetközi verseny szokott lenni, ugye szombat-vasárnap, úgyhogy
1: erre készül. És akkor korlát? Vagy gerenda is?
2: Korlát-gerenda, mindkettő.
1: Korlát és gerenda.
2: Igen, vissza kell szokni a gerendára is.
1: Azt is nyilatkoztad a Cooperi Challenge világkupa győzelem kapcsán, meg ez utána adott interjúban is, hogy már előre tekintesz Los Angeles illetően is, és ez nagyon-nagyon jó. Szerintem ennek mindenki nagyon-nagyon örül, hogy addig eltelik ugye 2 év, sok minden beleférhet. De hogy ez foglalkoztat napi szinten is? A Los Angeles-i olimpia?
2: Nyilván azért egy ilyen sportoló fejébe az olimpia a legmagasabb verseny, és tényleg azért igyekszem lépésről lépésre haladni, de azért mindig ott van a fejecskémbe az olimpia, hiszen ugye 21-ben Tokióban voltam utoljára, ahol úgy igazán át tudtam élni az olimpiának a hangulatát, és versenyezhettem. Úgyhogy mindenféleképpen azért napi szinten ott van a fejembe, hogy azért is lépek be a csarnokba, hogy megvalósítsam az álmaimat.
3: Hányszoros olimpikonnak tartod így magad?
1: Igen, ez érdekes. A 2 mondtam, de hát 2,5, nem?
2: Kétszeres, igen. 2,5, igen.
3: Mert azért, hogyha sikerül a Los Angeles, azért tornászként 4, meg amúgy minden sportolós.
4: Az mondjuk, és hogy ez 4.
3: Igen, és egyébként azért volt, nem akarok visszafelé, csak azért volt nagyon szomorú ez a párizsi, mert ugye Rióban is, meg Tokióban is egyedül volt kint a Zsófi, és végre, ha nem is csapattal, de végre voltak társak. Igen. Ebből a szempontból, tehát Los Angelesben azt kívánom, hogy éld meg ugyanezt, csak menjél végig az úton, igen, akár a klubtársaiddal is, bárkivel, igen, akár csapatként is. Egyébként annak van realitása?
1: Igen, pont a csapatot szerettem
3: volna
1: én is kérdezni.
3: Van annak realitása? Hogy látod?
2: Nem könnyű. Nem könnyű, nyilván, igen. Azért most Párizsba éreztem azt, hogy most nagyon lett volna ennek az egésznek ott helye, de nyilván sajnos ez nem úgy sikerült, de azért soha nem szabad feladni a reményt, úgyhogy nagyon remélem, hogy sikerül.
3: 12 csapat jut ki, ugye?
2: Igen, 12 csapat.
1: Ez egyébként a jövő évi világbajnokságon, igen, kell jól szerepelni,
2: igen, az
1: ugye?
2: Lesz ugye a legfontosabb, igen, a jövő évi világbajnokság.
3: Azt gondolom, hogy itt is nem azt mondom, hogy aki 12. helyen kijut, az érmes lesz, mert nyilván a tornába pláne nem, de azt gondolom, hogy itt is egy nagy vízválasztó az, hogy a kijutás az egy hatalmas nagy ugrás.
1: Hát főleg, hogy ugye 96-ban Atlantában volt utoljára a magyar női csapat olimpián.
2: Ó, igen, ez már nem most volt sajnos.
3: Hát
2: igen,
3: akkor lehet valami célként, ahogy a Gege mondta, hogy a kisláng az egyre nagyobb volt a szem előtt.
4: És ha már kisláng, meg nagy láng, ugye a 2026-os EB után lesz egy gondolom megint egy kis pihi, és most a kicsit a jövőbe is tekintünk, de a 26-os októberi világbajnokság az már kvalifikációs verseny egyéniben az olimpiára? Tehát, hogy ott már azért...
3: Valahogy úgy van, hogy a VB első 3 csapata.
2: Igen, már lehet világbajnoksággal egyénileg már ki lehet jutni a VB első 3 talán. Igen. Nem akarok hülyeséget mondani.
3: És a csapatnál
2: mondani,
3: is szerintem úgy szokott lenni.
2: Is, igen.
1: Az érmesek.
2: Igen. Szóval, hogy ott azért eléggé leszűkül a kör. És hát igen, majd a 27-es VB lesz inkább az ilyen legfontosabb számunkra.
3: Tehát, hogy igazából gondolom, akkora kell mindenkinek meggyógyulnia, és mindenkinek jól tornáznia?
2: Így van.
3: Az hol lesz az akar, ezt tudjuk minden. A jövő évi VB-t hol lesz? Ezt nem tudom.
2: Azt most így meg nem mondom, de lehet, hogy már...
1: A 26-os, ez biztos, ugye ugye október igen. Rotterdam lesz. Igen, neked igen. Fűződik Rotterdamhoz kellemes élmény?
2: Nem, még ott sem még jártam.
3: Úgyhogy... Akkor sugok, ott Berki Krisztián ott szerezte az első VB aranyát Rólengésbe, úgyhogy ez akár...
2: Akkor ez hú, mindenféleképpen ez egy pozitívum. Igen.
3: Mert egyébként azért jutott most eszembe a Krisztián, hogy mondtátok a VB érméseket, mert ez örök emlék és örök rossz emlék.
1: A Peking előtti?
3: Barátságunk így kezdődött, hogy a 2007-es Stuttgarti VB-n nem az érmesek, hanem csak ugye az aranyérmes kvalifikált, és a élete legnagyobb, addigi legnagyobb eredményével VB ezüstel sem volt ott Pekingben, igen. Szóval hogy ez egy elég...
1: Igen, az egy fájó
3: pont volt.
1: De ettől
3: függetlenül szerintem a torna kvalifikációs szabályai továbbra is nagyon kemények. Nagyon kemények. Azt gondolom.
1: Viszont egy nagyon nagy dolog, hogy te 16 évesen ott voltál az első olimpiádon Rióban. Nagyon igen. Emlékszünk rá. Aztán 21 éves voltál, amikor Tokió. Igen. Tehát mindig azért minél tapasztaltabban érkeztél meg az ötkarikás játékokra, nem beszélve már Párizsról, és előre tekintve Los Angelesre.
3: Figyelj, ez a négy minden igen. Kontinensen lesz. Igen. Jön. Tehát, hogy
1: melyik olimpiát a legjobban?
3: Párizs.
1: Jó.
2: Hát, egyébként úgy nincs kimondott kedvencem, vagyis hát, hogy nyilván mindegyik másért volt különleges. Ugye az első azért az tényleg mindenkinek megmaradt.
3: Gege azt mondja, hogy az az olimpia igazából.
2: Hát, de tényleg igen, szóval, hogy azért életedben először oda kijutni, az azért egy hatalmas élmény, már csak tényleg az, hogy kint vagy, és ezt az egész olimpiai feelinget megérezheted. És amúgy visszatérve, ezért is sajnálom, pedig nem megyünk a múltba, de hogy ezért is sajnálom azt, hogy Párizsban nem tudtam 100%-osan ott lenni, mert az egy hét, amíg ott kint voltam, és tényleg a többiekkel azt megélni, hogy biciklizve mentünk a faluba, és akkor úgy mentünk kajálni, meg minden, szóval, hogy tényleg ugye mindig egyedül voltam az edzőmmel nyilván, de hogy azért nyilván más, hogyha van egy szobatársam, és akkor ugye Lilivel voltam együtt, és hogy ilyen programokat csinálunk, szóval, vagy csak sétálunk a faluba
3: de
2: közösen.
3: De hát ezt vegyük ki, ez pozitívum, hogy legalább ez megadatott. Igen, tehát, szóval, hogy a jó rész, mármint ez úgy a jó része.
2: Igen,
3: legalább.
2: Úgyhogy ezt mindenféleképpen át szeretném élni, úgyhogy hogy többen
3: és,
2: kint
3: és
2: vagyunk.
3: És egy egyszemtornászlány Tokióba vagy Rióba kivel társítanak egy apartman, vagy szóval, hogy ilyenkor hogy osztanak más sportágak beliekkel, vagy együtt?
2: Tokióba egyedül voltam.
1: Covidos volt.
2: Ott a Fanni jött utána.
3: Pidniszki Fanni.
2: Igen, mm-hmm. De ugye mi pont elkerültük egymást, mert úgy voltak a versenyeink elcsúsztatva, de ott is amúgy egy apartmanban voltunk, de külön szobába, viszont Rióba, hogyha jól emlékszem, sportlövő lánnyal voltam együtt.
4: És igen, nektek kész volt már a szobátok, vagy...
2: igen, mert kész.
3: Mert Rióba
2: tényleg.
4: És hogyha már olimpiák, melyik formaruha tetszett a legjobban a négy olimpia közül?
1: Mert ugye Los Angeles nem ismerjük még, hogy milyen
3: a háromon volt egy.
4: Ja, három, bocsáss meg, három.
2: Igen, igen. Szerintem nekem a tokiós volt. Az nagyon különleges volt számomra. Úgyhogy így azt tudnám.
3: Szóval akkor most itt ül két riói igen, olimpikonunk. Jó. Wow.
4: Hát én még Tokióban voltam én is.
1: Ja, akkor... Tokió.
3: Wow, bocs, szóval már öregebb vagy.
1: És Gege, megnézted, hogy jövőre hol lesz
4: igen.
1: A... Na és hol?
4: Ázsiában lesz.
1: Ázsiában.
4: Chengdu, Kína. Oh. 2027. szeptember 23. október 7.
1: Az egy népszerű helyszín. Kínában több
3: szokott lenni. Igen. Univerziádétól kezdve világjátékokig mindenig.
2: Ez nem itt lesz.
1: Hát nem.
3: Az nem itt lesz, igen.
2: Most egy kicsit örültem, hogy ugye az Európa-bajnokság is Zágrábba lesz, szóval nem kell annyit utaznunk, azért nyilván ez jó, mert elég rosszalvó vagyok egyébként.
3: Igen?
2: Hát amikor mi Tokióba voltunk, akkor nem tudtam aludni. Segítséget kellett rossz, kérnem ahhoz, hogy tudjak aludni.
3: És most igazából úgy csináljátok meg a két világversenyt, az ideit, hogy Európán belül, tehát nem kell messzire igen. Utazni. Amúgy te ezzel hogy vagy átállással mindennel?
2: Az ilyen kisebb átállásokkal amúgy nincs problémám, hál' Istennek. Úgyhogy azzal úgy nincs baj, mert azért szeretek aludni. Szóval, hogy az menni fog. De tényleg a Tokió az nagyon megmaradt bennem, hogy minden nap mentem a Halasihoz, Halasi Tamáshoz, ugye az orvosunkhoz, hogy valamit csináljunk, mert nem tudok aludni.
1: És akkor bosszantó is tud lenni.
2: És igen, és ott voltam hajnalba fönt, és nem tudtam aludni, egyedül voltam, de másnap meg ugye keltem reggel edzeni, szóval, hogy azért az úgy nem volt annyira buli. Úgyhogy ott nagyon rossz volt, arra az nagyon megmaradt.
3: Zsófi, ha most csak az EB-ig nézzünk előre, két gyakorlattal készült, egy korláttal és egy gerendával. Százalékosan mennyire van kész az EB gyakorlatot korláton, mennyire van kész gerendán?
2: Hát azt gondolom, hogy korláton ilyen 60-70% egy kicsit szigorú vagyok magamhoz. Gerendán pedig, aránylag azért már kész van a gyakorlatom, bár ott is ugye a felugrás és a leugrás, ami egy kicsit még bizonytalan, vagyis nem is az, hogy bizonytalan, mert igazából már minden elő van készítve, és már mindent csinálok egyébként a térdem miatt, csak még nincs beépítve a gyakorlatba. De nyilván gerendán is ugye egy dupla szaltós leugrásom van, és ugye most a világkupán is csak egy szimpla szupléval jöttem le, szóval, hogy ezek azért nagyon sokat tudnak dobni a gyakorlaton, mint pont számilag, szóval, hogy tényleg ezek olyan nagynak tűnnek, de igazából nem olyan nagy dolog kell már hozzá, szóval.
3: És akkor a félelem, még arról beszéljünk, mert nekem ez visszatérő kérdésem, hogy nagyon sok mindenen átment már, hogy az hogy mondjuk ezt a...
1: Még, nem látjuk, akarom ugye, még egyszer is. Eléggé be van rögzítve.
3: Igen, de hogy kell úgy odaállni a szerhez, hogy ne jusson az eszedbe, hogy remélem nem történik semmi.
2: Félelem egyébként, hál' Istennek, lekopogom, tényleg ez egyáltalán nincs bennem. Szóval, hogy mindig is utáltam egyébként, például most is, hogy kint voltunk Kóperbe, a férfi ugrást én nem tudom nézni. Szóval, hogy ott...
1: Tényleg?
2: Nem. Szóval, hogy annyira magasra fölmennek, ugye, és azért nyilván ott azért egy kemény érkezés, és én mindig is allergiás voltam ezekre a... Kimegy a térde, kimegy a bokája.
1: Hát ugye szóval, 22-es Müncheni Európa-bajnokság?
2: Igen.
1: Hát ott voltak a sérülések.
2: Igen, ott de pont
1: előttünk. Női ugrásban
2: igen,
1: volt például.
2: Igen, pont előttem sérült le a igen. Bulgár lány, azt
1: bizony.
2: Hiszem. Igen, és ott ugye sokáig
1: majdnem... Meg az olasz is.
2: Igen. De, és akkor ott egy 20 fél órát biztos, hogy állt a verseny. Úgyhogy ezeket így nem szeretem, de szerencsére így a saját sérülésem az így egyáltalán nincs bennem, szóval bemegyek a terembe, ugye talajon történt sajnos a sérülésem, de egyáltalán nincs bennem az, szóval, hogy ugyanúgy szoktam gumiasztalozni, ugye azért ott is kell használnom a lábamat, de nem szoktam egyáltalán, szóval, hogy nincs benne a fejembe. Viszont igen, be van kötve egyébként, egy ilyen rögzítő van korláton. Gerendán egyébként nem is használom, csak korlátra szoktam használni, mert az egy olyan rögzítő, ami így stabilizálja hátul a térdemet, szóval így hátul keresztbe húzom meg, ilyen keresztpántos a rögzítő, és az azért van rajtam, mert nagyon sok olyan van korláton, hogy ugye a lábam ráér a karfára, és sajnos eléggé laza kötőszövetű vagyok, és nagyon sokszor hátrahajlott a térdem. Szóval, hogy az meg nem fájdalmat okozott, de nagyon sokszor kellemetlen volt, és így a gyógytornászom javasolta ezt, hogy próbáljam ki, és nagyon sokat segít. Szóval, hogy azóta amúgy egyszer sem volt ilyen, hogy visszahajlott volna a térdem. Úgyhogy igazából ez csak azért van, nem is maga a keresztszallag sérülésem miatt van rajtam. Úgyhogy ezt meg ugye csak úgy tudjuk megoldani, azért ilyen nagy... kötés van mindig a lábamon, mert ugye az alattam van, de a versenyeken meg nem hordhatunk színes kötéseket, csak bőrszínűt, szóval, hogy az ilyenkor le van pluszba kötve.
1: Ez is egy kis kulisszatitok volt, augusztus 13-a és 16-a között lesz a Zágrábi Európa-bajnokság. Mit kívánhatunk neked? Hát én azt mondom, hogy két szerenkénti finálét és legalább egy érmet?
2: Igen.
1: Ezzel nagyon
2: megelégednék, igen.
3: És nem szuplét látunk.
4: Nem szuplét.
1: Hanem egy nehezített cukaharát és egy nehezített gyakorlatot.
4: És igen. A természetesen sérülésmentes felkészülést
3: kívánunk. Én meg azt kívánom Zsófinak, hogy legyen olyan a gyakorlata, amit ő elképzelt, meg tud, mert akkor azzal szerintem újra ott lesz a legjobbak között. Köszönjük, hogy itt volt
1: az idő. Veled is nagyon szuper volt a beszélgetés. Köszönjük szépen, Zsófi, hogy
2: szépen
1: itt voltál velünk,
2: és
1: sok sikert kívánunk, és figyelünk nagyon téged, meg szorítunk.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, a Nemzeti Sportrádió vasárnap reggeli műsora június 7-én ezzel véget ért. Köszönjük szépen a figyelmüket. Kovács Erikát, Gyurta Gergelyt, a szerkesztő Erdei Márkot és a mikrofonnál Szőke Viktóriát hallották. Legyen szép a napjuk, és hallgassák továbbra is rádiónkat. Így van.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Az MB2-ből a Vasas és a Budapest Honvéd együttese jutott föl. Hosszú idő után a két nagymúltú csapattát ismét a labdarúgó MB1-ben szerepel a következő idényben. Most két olyan játékossal hallgathatnak meg beszélgetést, amikor még a két csapat hőskorában igazán jó teljesítményt nyújtottak a Vasasban, illetve a Budapesti Honvédban. Az első fél órában Vidás Csabával készült beszélgetésünket hallgathatják meg. Vidás Csaba 198 mérkőzésen lépett pályára a Vasas együttesében, és 22-szer szerepelt a magyar válogatottban. Emellett a Magyar Népköztársasági Kupát is elnyerte csapatával a magyar bajnokságban. Ezüst, illetve bronzérmes volt, de az 1972-es müncheni olimpián is ezüstérmet szerzett. A bajnokcsapatok Európa kupájában a negyed döntőig jutott, míg 1970-ben megnyerte a Vasassal a Közép-Európa kupát. Hallgassák meg Vidás Csabával készült beszélgetésünket.
5: Talán az egyik legnagyobb erényem az volt, hogy éreztem a kaput. Ez az, amit igazából nem lehet tanulni. Hát azt meg lehet tanulni, hogy egy elmegy a jobb szélső, akkor megyek a balkapufához, tehát akkor, hogy megyek a rövid sarokra, és a többi, tehát ezt meg lehet tanulni. De azt nem lehet megmondani, hogy hogy kerül oda a labda eléd, amikor a 16-oson belül oda pattan, és a többi. Tehát sok ilyen játékos volt, aki meg van is, meg lesz is a jövőben is, aki így nagyon-nagyon sok gólt fog rúgni.
4: Azt mondták a régiek, hogy ez onnan eredt ez, hogy a kapu előtt mindenki érezte a labdát, hogy nagyon sokat játszottak a grundon. Gondolom, te is játszottál.
5: Hát, hogyne, hát persze. Hát ott a házunk, ahol laktunk, a házunk mellett volt egy kis futballpálya. Én Szőnyben az olajgyárnak a lakótelepén nőttem föl, és ott ugye a gyerekeknek hintától kezdve kis futballpályán keresztül, kis medencén keresztül mindent csináltak az olajgyárba, hogy jöjjenek oda dolgozni a mérnökök, és jöjjenek oda a családjukkal, és jól érezzék magukat, és hát mi ott reggeltől estig játszottunk. Tehát ott a kis pályán ment a játék.
4: Nem is volt más sportág a Tarsolyban, csak a foci?
5: Hát nem. A futball, hát akkor az volt a sport, a foci.
4: De akkor nehezebb volt talán kitűnni, mert mindenki focizni akart.
5: Hát igen, mindenki focizni akart, de hát az ember azért, a jobbak azok mindig valamilyen módon azért kitűntek. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy a jót azt nem lehet levágni. Hát az mindig ki fog nőni neked.
4: És te mikor kerültél bele a futball bajnokságokba, körforgásba, hol fedeztek fel?
5: Hát én tulajdonképpen Tatabányán játszottam, akkor még volt ilyen NB1-es ifi bajnokság. Ez az NB1-es ifi bajnokság abból állt, hogy az NB1-es csapatoknak az ifi csapatai, ami akkor nem voltak ezek a korosztályos csapatok, hanem akkor gyakorlatilag a nullától 18-ig az volt az ifi, és 18-tól fölfele az volt a felnőtt. És én Szőny, az Tatabánya mellett van gyakorlatilag vonatozásra egy olyan fél óra, és az én tornatanárom a Szőnyi Általános Iskolában, a Galambos Tomi bácsi, mondta, hogy ezt a gyereket el kellene vinni, mondta a szüleimnek minden, és aztán ő kézen fogott engem, és elvitt Tatabányára, amikor már 8-as voltam, és ott megmutattak. Oda jártam edzésre egy hónapig, és onnantól utána rögtön leigazoltak, és onnantól kezdve a Tatabánya IFI 2-ben játszottam 3 vagy 4 meccset, és onnantól kezdve az IFI 1-ben játszottam.
4: És minden edzés, minden meccs vonattal kellett menni?
5: Igen, természetesen. Minden héten mentem egyszer edzésre, és aztán mentem a hétvégén, addig, amíg a suliba jártam, általános suliba jártam, addig mentem hétvégén játszani, és aztán utána, amikor már gimnáziumba jártam, akkor minden reggel Tatabányára mentem. Tehát minden reggel 5:30-kor keltem, 3:45-6:00 között indultam ki a vasútállomásra, a biciklivel, az egy körülbelül egy 20 perces bicikliút, mentem vonattal, az volt egy 30-40 perc, és aztán föl az gimnáziumba, és a gimnáziumból pedig 2:00-kor mentem le a pályára edzeni. Ez ment mindig. Hétvégén pedig jöttünk föl, mert az NB1-es ifik nagy része itt volt fönt Budapesten, és jártunk föl Pestre minden második héten, és az első heteket pedig ott játszottuk Tatabányán.
4: Akkor milyen volt a tatabányai csapat? Mert hát nagy hírű klubról van szó.
5: Ó, hát figyelj, de akkor a tatabányai csapatban a Grosics volt az edző már, akkor ilyenek játszottak még, hogy Szovják, Lahos, akkor Juhos, Dombai.
4: Ez a nagy generáció, ez, ugye a futballban, hát ez a Dombai
5: Tatabányának, család, Tatabányának ez a nagy generációja volt. Tehát ez akkor, hogy mondjam neked, a Deli, az, aki már egy 90-es balszélső, tehát ez egy nagy Töröcsik 2, az a Honvédból jött oda lejátszani. Úgyhogy az egy nagyon olyan Tatabánya volt, amire nagyon sokáig fognak még emlékezni.
4: Mikor tudtál bekerülni a felnőtt csapatba?
5: A felnőtt csapatba Tatabányáról akkor elment édesapám dolgozni Szolnokra, mert ő az olajiparban dolgozott. Nagyalföldi kőolajtermelő vállalatnak volt a beruházási főosztályvezetője az öreg, és én mentem velük. Hát én nem volt az, hogy majd itt maradok, meg minden, de hogy
4: nem is tartóztattak ott Tatabányán?
5: De, mondták Tatabányán. Ja, lejöttek édesapámhoz, minden édesapám is széttette a kezét, amit a kisfiam akar, az van. Én, dehogy is megyek a agyűjékkel, dehogy maradok én itt, meg minden. És akkor én Szolnokon elkezdtem, kimentem a MTE-be, 2 csapat volt Szolnokon, a MÁV meg az MTE, és az MTE volt közelebb hozzánk. És kimentem a szolnoki pályára, a futballcipőmmel, és azt mondtam, hogy tessék már megengedni nekem, hogy én itt tréningezzek. Hát, hogy honnan vagy? Hát, én Tatabányán játszottam, meg Vidás Csaba vagyok, meg ott bemutatkoztam, meg minden jó nevelten. Mondták, így rám néztek, na jó, használhatod a pályát. És akkor én egyedül tréningeztem nagyon sokszor, ott egy olyan 2-3 hónapig. A Titkos Pali bácsi volt az edzője a szolnoki MTE-nek, egy nagy legenda volt. Ez egy rémaranyos ember volt. Jó pedagógus volt, és az még akkor volt a Pali bácsi olyan 73 körül, de az még a 16-osról úgy rúgta a labdákat a kapusoknak, teli csüddel, és pontosan, hogy az csuda. Tehát az öreg még mindig az edzés végén a kapusokkal egy kicsit foglalkozott. És akkor mondták, hogy hát akkor nyugodtan itt hát jöhetek tréningre, meg mit tudom, nem az első csapathoz, hanem csak úgy ki a pályára. És akkor egyedül tréningeztem, míg aztán egyszer oda jöttek hozzám, hogy hát végül is nem akarok én itt játszani. Hát mondtam, hogy de ezt nagyon szívesen játszom én itt. És akkor mondták, és hogy hát akkor leigazolnánk téged, jó? Mondom, hát persze, hogy jó, és adtak 200 forintot, mint a választási malacot megvettek. Hogy itt van 200 forint, írd alá az átigazoló lapot. És akkor aláírtam az átigazoló lapot, és akkor elmentünk a következő héten Tatabányára, ott a Balla Gyuszi bácsék, ő is egy ilyen régi neves ember a labdarúgásban Tatabányán. Gyuszi bácsi volt akkor a szakosztályvezető, és akkor nagy sajnálkozva mondta az öreg, hogy a szolnokiakat megkérte, hogy menjetek ki a szobából, ugye beszélhetek a Csabával. És akkor kettesben maradtunk, és akkor mondta, hogy figyelj ide, tudod, hogy nagyon szerettük volna, hogy itt maradj, de ha nem, most már minden, mi természetesen aláírjuk neked, és sok szerencsét kívánunk, meg minden. Úgyhogy így engedtek el Tatabányáról, és ezért nekem Tatabánya mindig is a szívem csücske lesz.
4: Átigazoltak téged, és akkor ott elkezdődött a felnőtt pályafutás?
5: Igen, ott azonnal a felnőtt csapatban játszottam, és játszottam egy 4 mérkőzést körülbelül. Nyár következett, ugye a nyári szünet, és a Vasas megjelent, a Rózner Győző bácsi a Vasasból, hogy szeretnék-e a Vasasba jönni, játszani. Ez elég nagy lépcső volt, hogy a Tatabányai Bányán Szifi egyután.
4: De láttak valahol játszani akkor?
5: Igen, akkor elmentek egy játékost megnézni a mi csapatunkból, a Szolnoki MTL-ből Kecskemétre, és én ott mutatkoztam be Kecskeméten, ott játszottam először, és aki játékos megfigyelő volt, az azt mondta, hogy ne azt a játékost, hanem a Vidácsot, azt nézzétek meg, és akkor megnéztek még egyszer, és akkor a nyáron már jött a Győző bácsi, hogy akkor jöjjek a Vasasba játszani. Akkor megkaptam már az IFI válogatottba is a meghívót, tehát akkor már ilyen rövid idő alatt azért elég nagy lépést tettem előre.
4: Most éppen azon mosolyogtam, eszembe jutott egy tatabányai kötődés, hogy amikor Kiprik Józseffel beszélgettem, mindig azt mondta, hogy engem jöttek el megnézni Tatabányára Olaszországból, és a Vince Pilu olyan jól játszott, hogy őt vitték végül is el, akkor hasonló módon alakult a dolog. És akkor Szolnokon nem mondták, hogy hát sehol, hát most jöttél, adtunk 200 forintot?
5: Nem mondták. Nagyon rendesek voltak, mert akkor még úgy volt, hogy minden decemberben volt ez a villámátigazolás, amikor minden NB1-es csapat kapott, azt hiszem 3 vagy 4 vagy 5 státusz lehetőséget, és akkor gyakorlatilag úgyse tudtak volna igazából semmit csinálni, mert ha menni akartam volna, de nem, azt mondták, hogy menjek, ők boldogok, örülnek neki, hogy én nekem ez így sikerült.
4: És édesapád is elengedett?
5: Hát a család az így nézett, és akkor én kérdeztem, hogy és ti mit szóltok hozzá? Mondták, hogy a te döntésed. Hát nem volt könnyű.
4: Nem volt könnyű, hát egy nagy ugrás volt, hogy említetted is a Vasas, és kiváló játékosok voltak ott.
5: Hát meg egy vidéki gyerek, aki harmadikas gimnazista, akkor harmadikas gimnazista voltam, egy vidéki gyerek fölkerül Budapestre. Szóval azért az egy egyedül. A Puskás Lajossal laktam egy szobában a Vasas székházban. Mondjuk ez egy nagy szerencsém volt, hogy a Lajossal laktam, mert a Lajos egy jó szellemű, azóta is nagyon jó barátságban vagyunk, egy jó szellemű srác. De hát azért el lehetett volna veszni is a fővárosba a fények között esténként és a többi.
4: De te ezzel szemben tanultál, mert többször szóba jött az iskola, mert hogy futballban azért ritkább, mint mondjuk vízilabdában volt, hogy elvégeznek egy-egy főiskolát vagy egyetemet, de te erre a tanulásra is nagyon figyeltél.
5: Persze, hát a tanulás az nálunk az ilyen családi hagyomány volt, mert mindenki tanult. Tehát még édesanyám is a háború előtt még ő is közgázra járt, és tehát
4: ez ilyen... Tőle örökölted a közgáz szeretetet?
5: Hát nem, ez egy teljesen vélet. Ez az volt, hogy valamit végezzek el, mert fogorvos akartam lenni. Először nőgyógyász, aztán amikor már futballista voltam, akkor azt mondtam, hogy most már fogorvos. Aztán utána láttam, hogy az úgy nem fog összejönni, és akkor azt mondtam, hogy a közgazdász, mert az üzlettel szeretek egy kicsit foglalkozni, a számokat egy kicsit szeretem, és akkor aztán a közgázra odairatkoztam be.
4: És nem is kellett halasztani, nem a foci mellett
5: nem csinálni? Nem, hát én meg tudtam mindent, normális időben meg tudtam csinálni. Levelezőn végeztem, az edzők 90%-a borzasztóan segített ebbe engem. Tehát az nem volt igaz, hogy a futballisták hát nem segítik meg minden a tanulásban, de nagyon segítettek a Vasasban a tanulásban.
4: És akkor hogyan alakult ez a vasasos időszak az eleje?
5: Hát a vasasos időszak eleje az úgy alakult, hogy följöttem ide Pestre. Ugye most nem akarom mondani, hogy mit szoktak ilyenkor mondani a vidéki gyerekekre. Hát ugyanúgy én is néztem a éjjeli, vagy esti fényeket, aztán később egy kicsit az éjjeli fényeket is nézegettem. És az első fél évem az nem igen sikerült olyan nagyon jól. Tehát olyan nagyon sok minden furcsa volt nekem. Itt ugye minden héten édesapám hozta a tiszta cuccot, a koszos cuccot vitte, anyukám mosta ki, és a többi. És akkor a Vasas 2-ben játszottam, a tartalék csapatban játszottam. Hát olyan furcsa volt sok minden. A pesti gondolkodás az egész más, mint a vidéki gondolkodás. És volt egy pillanat, amikor egy fél év után majdnem úgy döntöttem, hogy inkább hazamegyek, és ott fogom. De akkor úgy gondolkodtam, és az iskolával, a gimnáziumban a srácok, akikkel együtt jártam, azok úgy oda azt mondták, csak nem hagyod, azt mondja, hogy itt ne érvényesülj, csináld. És az osztálytársaim, fogtam magam, és akkor fölálltam, és onnantól kezdve aztán már elég egyenes volt az utam. Hát akkor már kijutottam az első csapattal az afrikai közel-keleti túrára decemberben, november végén, decemberben, és akkor már 66-tól már ott voltam az első csapat kereténél, és akkor egy nagyon-nagyon jó vasas volt, tehát a 65-66-os vasas az egy szuper csapat volt, tehát, és ott tartaléknak lenni is nagy dolog volt.
4: Mikor játszottál először, és mikor rúgtad az első gólt?
5: Először 67 tavaszán a Csordás Lajos bácsi volt az edző, és balszélsőnek Salgótarjánba állított be. Balszélsőnek azt mondta nekem, hogy figyelj, játsz úgy, ahogy tudsz. De ez volt a taktikai utasítása, játsz úgy, ahogy tudsz. Hát 4-2-re nyertünk, és én 3 gólt rúgtam, úgyhogy.
4: Akkor meg volt a helyed onnantól.
5: Igen, hát nem úgy, ahogy tudtam, egy kicsit jobban.
4: Magasra tetted a mércét.
5: Igen.
4: De aztán végül is nem tudom hány évig játszottál csatárként, de hátra vonultál.
5: Igen, ez egy ilyen kényszer dolog volt a Vasasnál. A Benficával játszottunk back meccset. A 8-ból a 4-be jutásért, és az Eusebiót a Makrai Balást igazolták januárban. És a Makrai Balás nem játszhatott tavasszal akkor, mert még nem volt nevezve, meg mit tudom, milyen gond volt vele, és nem volt senki, aki játszott volna, és hát én se hátvéd voltam, és akkor az Iroszki odajött, és azt mondta, hogy maga fog játszani. Mondom, igen, mondom, és mit? Maga fogja az Eusebiót. Igen, mondom, és hogy? Azt mondta, hogy meglátja, megfogja. Akkor játszottam életemben először hátvédet, nem rugott rólam gólt. Tehát,
4: pedig az akkor nagy szó volt?
5: Hát igen, az Eusebio azért szokott gólokat rugni, vagy gólt legalább, és nem rugott gólt, és aztán utána kimentünk Lisszabonba, ott kikaptunk 3-1-re, ott már Torres-t kellett fognom, ott már Ziász Kálmán fogta azt hiszem az Eusebiót, és onnantól kezdve kirobbanthatatlan voltam a csapatban. Már olyan értem, hogy kirobbant, most ez egy nagy képű dolog volt, de hanem gyakorlatilag onnantól kezdve nem kerültem ki, egy 4-5-6 évig, nem tudom.
4: Akkor megbarátkoztál ezzel a gondolattal, hogy ott hátul kell ténykedni?
5: Nézd, akkor nagyon nagy dolog volt az, hogy játszhattam az első csapatban. Az egy borzasztó, nagyon nagy megtiszteltetés volt. Én nem tudom, hogy ma akik bekerülnek ezekbe a csapatokba, hogy érzik, de én akkor borzasztó, hát ez egy óriási nagy dolog volt. Tehát akkor teljesen mindegy volt, hogy mi leszek. Teljesen mindegy, csak játszhassak.
4: És akkor a válogatottban is felfigyeltek rád, hogy Eusebiót meg tudtál fogni?
5: Hát a válogatottban ott később, ott 68-tól már kerettag voltam, tehát ilyen bővebb kerettag, és akkor a Marseille meccsen az egy érdekes dolog volt, mert akkor már egészen jól játszottam beállost, és Marseille az 69-ben volt, ugye?
4: Igen.
5: 69-ben volt Marseille. És akkor a Sós volt a szövetségi kapitány. És a Sós, a keretben ben voltam a bő keretben, és akkor behívott az MLS-be. És akkor behívott, vállamra tette a kezét. Ezek mindig hallottam ilyen legendákat, hogy a vállára teszi az edző a kezét, és mondja neki, hogy nem játszol. És a vállamra teszi a kezét, és így magam mondom, fú, mondom, akkor most biztos nem játszol, már mondom, nincs lehetőség, nem lesz. És akkor azt mondta, a vállamra tette, és azt mondta, figyelj, te vagy a legjobb. De nem játszol. De ki se viszlek a csehek ellen Marseille-ba. Hát én megmondom őszintén, hogy magamban jól megsértődtem, aztán utána azt mondtam, le van ejtve, dolgozok tovább. És végül is jót tett velem, mert abból kimaradtam. Abból kimaradtam, és onnantól kezdve a Hoffer Józsi bácsi szövetségi kapitánsága alatt, akinél az ifi válogatottnál is játszottam nagyon sokat, 2 vagy 2,5 évet, tehát nála előre játszottam, mert akkor az úgy volt, hogy általában, hogyha mit tudom én, a 78-asok voltak a vége, akkor a 79-es, tehát a 78-79-es korosztályt választották. Én ugye 47-es voltam, a 47-es.
4: A 48-49-es korosztály.
5: Igen, és akkor én korábban bekerültem már oda, úgyhogy játszottam, nagyon sokszor játszottam, két UEFA tornán játszottam a döntő, tehát 8 között voltunk mind a két UEFA tornán. Úgyhogy akkor még úgy hívták ezeket az ifjúsági Európa-bajnokságokat, és akkor még csak egy volt belőle, mondom akár ez a 14-től 18-ig.
4: Ugye a bemutatkozó mérkőzés az 1970-ben volt Hoffer Józsefnél, és a jugoszlávokkal játszottatok akkor.
5: Igen, jugoszlávokkal játszottunk, az volt az első mérkőzésem, meg az utolsó is a válogatottban a jugókkal volt. Csak akkor a Florinak volt a búcsú meccse az utolsónál.
4: És hogy alakult ez a válogatott pályafutás? Mert azt mondtad, hogy annak örülsz, hogy Marseille-ben kimaradtál a kudarcból, de azért volt ebben is valami hasonló.
5: Hát a következő volt, hogy sajnálatos módon eléggé sérülékeny lettem egy idő után, és a válogatottá éppen elég sokszor sérülés miatt hiányoztam a csapatból.
4: 1972 azért az Európa-bajnokság...
5: 72-ben az Európa-bajnokság, egész odáig játszottam a 4 közöttig, és ott már nem tudtam játszani, mert ott már sérült voltam.
4: Azért ott voltak jó meccsek, például ugye Brazília ellen is játszottatok.
5: Igen, Brazíliával játszottunk kint a Maracanában. Az azért is nagyon emlékezetes, hogy mikor kimentünk, akkor ahogy leszálltunk a repülőgépről, bevittek bennünket a szállodába, a Copacabanán volt a szállodánk, mindenki ledobta a csomagját, és hogy gyerünk a buszba, mert itt vár bennünket a busz, mert akkor volt a Jugoszlávia, illetve Brazília-Jugoszlávia mérkőzés, ahol a Pelé búcsúzott. És akkor ugye hát a Maracana az nem egy kis stadion, az egy eléggé combos stadion, 150 ezer néző fér be, ha jól tudom, de iszonytató mennyiségű ember, és azonnal kivittek bennünket. Hát a pálya szélén ültünk a vonal mellett, az oldalvonal mellett a meccsen, mert már nem volt hely, nem tudtak bennünket hova vinni, hanem alulról kijöttünk az öltözőből, és oda a pálya szélére leültettek bennünket. Annyi ember volt, hogy végig körbe is a pálya szélén ültek emberek. Fantasztikus volt. És a Pelé ugye játszott, és a jugók már mindenféleképpen szerették volna, hogy rúgjon egy gólt. Uh-huh. Hogy a búcsú meccsén ugyan, és ez nem tudott rúgni gólt. Szóval szerencsétlen, nem tudott, már belebotlott a labdába, már mindent csinált, de nem tudott, és akkor a fél idő után, a második fél időben már nem jött ki. De nem ezért.
4: Azt mondom neked, hogy olimpia?
5: Olimpián, ott is, hát ott biztos tagja voltam a csapatnak, és a második meccsen a brazilok ellen szintén meghúzódtam. Hát egy izomszakadás volt a combomba, úgyhogy sajnos nem tudtam végigjátszani. Ilyen szempontból elég pehes voltam.
4: És akkor jött ugye 1973, egy magyar-svéd mérkőzés.
5: Igen.
4: Az a te Marseille-ed volt?
5: Hát nézd, én nem tudom, ez egy nagyon érdekes, ez a svéd-magyar megítélése. Ha ez egy teljesen sima meccs, akkor valószínű, hogy... azt mondják rám, hogy nagyon jól játszott. Ez nem volt egy sima meccs, hanem ugye ez egy VB-selejtező volt, és hogyha itt mi tudunk egy döntetlent játszani, akkor már, ha jól emlékszem, akkor kiki meccset játszhattunk volna, tehát az osztó meccset játszhattuk volna, ha meg nyerünk, akkor meg mi jutunk ki. Hát így meg az osztrákok, meg a svédek játszották a kiki meccset. Gyakorlatilag az eszrömöt a nyakamba varják, hogy hát gyakorlatilag én miattam volt, mert én nem voltam ott. Hát azóta sokszor visszanéztem én azt a meccset, és én úgy gondolom, hogy mindig az a játékos veszélyes a kapura, amelyik közelebb áll, és nincs rajta védőjátékos. Na most itt ez pontosan egy ilyen helyzet állt elő, hogy a Sandberg bejött a bal szélről középre, nem kísérte a magyar jobbek, az megállt kint, az Eström pedig kiment, kihúzódott a bal oldalára, tehát a svédeknek a bal oldalára, és onnan, hát olyan, ha jól emlékszem, olyan 10-12 méterről fejelt lassan a hosszú sarokba. Nem éreztem magam, meg kell mondjam őszintén, egy percig se éreztem magam ez egy ilyen hatalmas hibát elkövető játékosnak.
4: Ugye akkor Iloszki Rudolf volt a
5: igen.
4: szövetségi kapitány, és ugye a Vasasnál is ő lett edző, akkor ez neked nem volt jó?
5: Hát nem volt egy kellemes, mert ő ezt személyes sértésnek vette ezt az egészet. Nem értettem úgy gyakorlatilag, hogy miért. De hát onnantól kezdve a kapcsolatunk meglehetősen megromlott, és hát rövid időn belül, tehát az, hogy amennyi idő alatt ki lehetett, akkor engem paterolni a Vasasból ki is paterolt. Úgyhogy.
4: És akkor utána hová mentél, meddig voltál még a válogatottnál?
5: Hát a válogatottnál, hát hogy gyakorlatilag, amikor a Vasasból elmentem, akkor én már akkor be akartam fejezni, és akkor mégis Ózd tett egy olyan ajánlatot, ami azt mondják, hogy visszautasíthatatlan, akkor elmentem még Ózdra játszani, és egy évet játszottam Ózdra az MB2-be, rúgtam azt hiszem 19 gólt, tehát olyan nagyon jó éven volt, nagyon
4: akkor
5: szerettem Ózdon. Ott azt mondta a Frenko Laci, az edző, hogy Csaba, ott, hogy azt csinálsz, oda vész, amit akarsz. Azt csinálsz, úgyhogy jó kis csapatunk is volt gyakorlatilag, és aztán befejeztem, és akkor aztán a magánpályára álltam rá. Hát én 28, gyakorlatilag 74-től én már nem játszottam a Vasasba, tehát 74-től a Vasas már nekem nem volt, és akkor még ott húztuk. Tudod, megy ez a húzás, húzom, vonom, akkor hogy várok, nem én, hanem várják az ittszert, hogy hibázzon, hogy kirúghassuk. Na, nem érdemes belemenni. Elmúlt, így volt jó, ahogy volt az egész.
4: De azért még volt egy búcsómeccse Albert Floriannak, azon még ott voltál.
5: Az volt az utolsó válogatottságom, de az 74-ben volt. 74-ben Fehérváron a jugók ellen, és 3-2-re nyertünk, ahol a harmadik gólnál engem dugtak föl a 16-oson belül, és a 11-esből abból lett 3-2.
4: Edzőség? Ez nem volt az életedben?
5: Egy kicsit próbálkoztam gondolatba, és a többi, de nagyon hamar elvetettem, mert nem éreztem én ezt, hogy én nem lehetek jó edző. Biztos voltam benne, hogy én nem lehetek jó edző, mert abban a közegben nekem azok a hatások, amik engem játékosként értek, azt nehezen tudtam volna elképzelni, hogy én tőlem ugyanezt megkapja egy játékos. Ez nem az én világ.
4: Teniszezni, nem teniszeztél mondjuk a foci mellett?
5: Hát teniszezgettem, játszogattam. Nem is
4: csak azért kérdezem, hogy ugye a lányod kiváló teniszező lett.
5: Igen, hát ő teniszezett, a kislányom.
4: Réka, ugye?
5: Igen, a kislányom teniszezett, és hát egészen tehetséges is volt. Aztán fogta magát, és egyik pillanattól azt mondta, hogy befejezte.
4: Ez bántad?
5: Nem.
4: Nem?
5: Nem. Ő döntése volt az is, hogy teniszezzen, mert végül is én nem lögdösettem volna a pályára, ha ő nem akar. És gyakorlatilag az ő döntése volt az is, hogy befejezi, nem csinálja tovább.
4: Akkor ez a családi tradíció megmaradt, neked is meghagyták a döntést a szüleid annak idején.
5: Igen, nekem se szóltak bele. Nekem se szólt. Én azt mondtam neki, bejött a munkahelyemen voltam, bejött, azt mondja, apu, beszélnem kell veled. Mondom, hát figyelj, ide kislányom, nem tudok, mert 5 perc múlva értekezlet van. Nem érdekes, akkor is leült, és azt mondta, abba hagyom, mondom, most menjél szépen haza, és otthon este megbeszéljük. Este egy negyed óra alatt megbeszéltük. Azt mondtam, hogy jó, hát ha nem akarod, nem akarod.
4: Kedves hallgatóink, Vidás Csabával készült beszélgetésünket hallgathatták meg. A hírek után majd Kozma Mihály, a Budapest Honvéd korábbi gólkirálya következik.
0: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Férfi kézilabda.
0: A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Idd dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sportrádióban.
6: 1-2-3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
7: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
8: Madarat tolláról, embert
9: kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek! Játszunk még! Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Ismét döntőbe jutott a Győr a női kézilabda BL-ben. Új vizsgálatot rendeltek el a kézigránát balesetről. A napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
1: A Győr egy utolsó percben szerzett góllal 31-30-ra legyőzte a francia Brest együttesét. A női kézilabda bajnokok ligája budapesti négyes döntőjének tegnapi második elődöntőjében. És bejutott a fináléba. Az Eto így összességében. Nyolcadik sorozatban pedig a harmadik BL győzelméért lépett elődöntőben. A román Csaszeme Bukarestet győzte le. A Brest-Bukarest bronzmeccset ma 15, a Győr mezdöntőt pedig 18 órától rendezik az MVM Domban. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió, a finálét pedig a Kossuth Rádió is élőben közvetíti. Távozik a Zalaegerszeg labdarúgó csapatának vezetőedzője Nuno Campos, aki a román Dinamo Bukarest irányítását veszi át. Az 51 éves portugál szakember tavaly nyáron érkezett a Zalai együtteshez, amellyel végül az 5. helyen végzett az NB1-ben.

0: Döntőben a selejtezőből érkező lengyel Maja Falinskát győzte le két játszmában, és először nyert Grand Slam tornát.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Új vizsgálatot ígér az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. A tárcavezető közölte, vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a balesetet kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. A miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfit gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffiaperben 12 év börtönre ítélték. Később pedig egy orgazdasággal összefüggő bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Tovább tárgyalhat a szerb olajtársaság orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a MOL, erre kapott engedélyt a Magyar Olajtársaság Washingtontól. A tranzakcióval a MOL elkerülhetné az orosz olajra kivetett amerikai szankciókat. A vállalat szerint az elmúlt hetekben jól haladtak az egyeztetések, és a következő másfél hétben véglegesíthetik a vételt. Ukrajna további támogatásáról egyeztet Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután kerül sor, hogy Vladimir Putyin orosz elnök elutasította az ukrán javaslatot, hogy személyesen tárgyaljon a békéről Vladimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét, a leningrádi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Vladimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra.
1: Közlekedés.
0: Fotóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén, az előkészületek miatt már tegnap lezárták a Zicsi Mihály utat, ma délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok, a kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd.
1: Időjárás.
0: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpokalja térségében lehet elszórtan záporzivatar, több felé megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 26-30, késő este 14-24 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kedves aggatok, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és ahogy ígértem, a hírek után most meghallgathatnak egy beszélgetést majd Kozma Mihállyal, a Budapest Honvéd korábbi kiváló csatárával, aki 1972-ben ott volt a müncheni olimpián, és bajnok volt a Honvéd gárdájával. Sok apró sérülés is hátráltatta pályafutását, ennek ellenére remek teljesítményt nyújtott. Hallgassák meg Kozma Mihállyal készült beszélgetésünket.
4: Általános iskolába kezdtük el a futballt, és a Tápélyi általános iskola indult a Csongrád megyei bajnokságba, és ott 64-ben bajnokságot nyertünk, tehát a Tápélyi általános iskola Csongrád megyei bajnok lett, és otthon megvan ez a csapatkép, hogy 97-3-as gólarányjal 9 győzelem, 1 döntetlenne nyertük meg a bajnokságot, és mindig az jut eszembe, hogy olyan tanárok voltak, meg tanítók, hogy például az edző az egy számtan tanár volt. A mérkőzésekre kijöttek a tanárok az igazságokat,

0: mozgatók, és lent ültek a földön, és elkezdtek tapsolni, kiabálni, hogy hajrá. Tehát én azóta nem hiszem, hogy ilyenek történtek volna, és ez megmaradt bennem.
1: De ti ilyen sportos család voltatok? A testvéreid is fociztak, ugye?
0: Igen, mind a három a futballoztunk, ők is a Szeocba, Szegeden kezdték a futballt, mind a ketten NB1-es játékosok voltak. Hát utána az egyik öcsém az, amikor befejezte, akkor a tápélabdarúgásával foglalkozott.
1: Mi emelt ki téged közülük, ami miatt mondjuk elkerültél a Honvédba, bár hát Szeged azért meghatározó volt számodra?
0: Hát amikor általános iskolába jártunk, akkor nagyon sokszor a iskola után mentünk ki a rétre, és ott elkezdtünk futballozni, és sokszor rongylabdával játszottunk, mert most, ha ezt mondom, a mai gyerekeknek azt se tudják, hogy mi az. És azok közül, a osztálytársaim közül is nagyon sokan szerettek futballozni, de hát ugye nem sikerült egynek se olyan szintre jutni, ahogy nekem szerencsére. És akkor jelentkeztem abba az időbe, úgy hívták, hogy az úttörő, és ott jelentkeztem, és akkor fölvettek, és ide tartozik az is, hogy a Dávid Caniszla az egy intéző volt ennél a utánpótlás csapatnál, és írt egy könyvet rólam, mert attól a pillanattól kezdve, hogy én megjelentem, és látta az, hogy milyen a teljesítményem, és elkezdett könyvet írni, és amikor, tehát fényképek voltak benne, ő otthon legépelte, és amikor én eljöttem 69-be, akkor a családnak átadta ezt a könyvet, és akkor, amikor hazajöttem a látogatóba, akkor a szüleim adták át ezt a könyvet. A mai napig megvan, és sokszor gondolok erre a könyvre is, meg azért megjelent a Téri Árpádnak a Csodacsatár könyv, az is rólam szól, meg a Napút volt egy ilyen, évente egyszer jelent meg, a leghíresebbek szerepeltek benne, és amikor 70 éves voltam, azt hiszem, akkor szerepeltem benne ebbe a könyvbe.
1: Az a legjobb játékos, aki a legtöbb gólt rúgja a nézők szemében legalábbis. Neked ott már Szegeden is egyértelmű volt, hogy ott van a posztod elől?
0: Azt hiszem 16 éves, 17 éves lehettem, amikor ugye az IFI-be játszottam, és a Szeged kiesett NB1-ből, és indult ugye az NB1-B-be, és nem is vettek oda a kerethez. Csak amikor a csapat lejátszott 5-6-7 mérkőzést, és ugye az volt a célkitűzés, hogy nyerjék meg a bajnokságot, és középcsapat lett, akkor volt az, hogy fölhoztak az IFI-ből, és játszottak, Debrecennel játszottunk, ő volt azt hiszem az első helyen, és ott nyertünk 3-2-re, és ott rúgtam 2 gólt, és attól a pillanattól kezdve volt stabil a csapatban a helyen.
1: De tudtál vele élni, ki figyelt fel rád egyébként a szegedi évek alatt a Honvédnál, hogy kerültél oda?
0: Hát úgy kerültem oda, hogy lényegében ifi válogatott is voltam, és a Preiner Karcsi bácsi volt a edző, és a Preiner Karcsi bácsi volt a Honvédnak az edzője is. És ugye a ifi válogatottba, amikor játszottam, csapatkapitány is lettem, és amikor kiöregett, már kezdtem kiöregedni az ifiből, akkor kérte meg, hogy jöjjek a Honvédba. Akkor gondoltam át, hogy rendben van, megyek, meg a másik, amiért oda mentem, a Tihi Lajos miatt mentem el, mert ő is ilyen gólvágó volt, ő is szeretett gólt rúgni, és ezért is választottam a Budapest Honvédot.
1: De hát azért egy kis faluból, Tápérről elindulva eljönni a híres Honvédhoz, ahol Puskások, Bozsikok játszottak, ugye, azért az egy nagy váltás volt.
0: De még előtte, azt hiszem 67-ben én a vízügyi szakközépiskolába jártam, és a Lakhat Karcsi bácsi összeállított egy B-válogatottat, és az a B-válogatott kimentünk Dél-Amerikába játszani, és a 10 mérkőzésen rúgtam 9 gólt, meg a Fazekas Laci is 10 mérkőzésen rúgott 9 gólt, és utána a túra után leült mind a kettőnkkel beszélgetni, és azt mondta, hogy mind a kettőnket visz ki a mexikai olimpiára, az meg 68-ba, és ugye az történt, hogy 68-ban NB1-es mérkőzéseket játszottam már a Szehacba, és izomszakadást szenvedtem, mielőtt utazni kellett volna Mexikóba, és nem tudtam ez miatt kiutazni, úgyhogy elestem egy olimpiai aranytól.
1: De hát azért volt olimpián szereplésed 72-ben?
0: Hát 72-ben olimpiai ezüst volt, és EB negyedikek lettünk, és ugye a EB válogatottba beválogattak, és ugye sokszor eszembe jut, hogy hát hihetetlen, hogy egy ilyen kis falusi gyerek olyan csapatba került be, mint a Gerd Müller, a Beckenbauer, tehát ők is a legjobb 11-be kerültek, és oda kerültem én is.
1: Meg ugye oda kerültél, mint már említettük, a Honvédhoz, ott egyenes volt a pályafutás, ott is, tehát rögtön bekerültél és játszhattál?
0: Igen, 69. januártól kerültem be, és ezt mindig is úgy fogalmaztam meg, ezt sem tudom, hogy hogy jutott az eszembe, hogy egyszerű kis katona mentem be a Bozsik stadion kapuján, és 25 év múlva úgy jöttem ki, mint egy alezredes.
1: Hát igen, 386 magyar bajnoki mérkőzés szerepel a neved mellett, és 235 gól. Hát igen. Ez nagyon eredményes pályafutás.
0: Igen, most még ide tartozik, hogy ugye 75-ben volt az a súlyos sérülésem, amikor ugye a Horváth Józsival ütköztünk, és tércallag szakadást szenvedtem, tehát 75-ig majdnem mindent elértem. Ha nem következett volna be ez a sérülés, akkor gondolom, hogy nem ennyi mérkőzést játszok, mert majdnem közel egy évet ki kellett hagynom, hogy rendben jön a térdem, de hát az soha nem jött rendbe, tehát 75-től hát sokat kínlottam én a térd sérülésemmel.
1: Ezt egy picit később hoztam volna szóba, de hogyha már itt tartunk, akkor igaz az a mendemonda, hogy nagyon hosszú ideig, talán Horváth 70. születésnapjáig nem is beszéltetek erről az esetről, és állítólag ő ezért diszidált az Egyesült Államokba?
0: Hát a Harsányival együtt diszidáltak. Ez úgy történt, az Újpestből mi nem tartottuk a sérülésem után a kapcsolatot, hanem egy jó pár évvel ezelőtt az Újpestből hívtak, hogy menjek már az Újpest stadionba, mert a Horváth Józsi jön haza Amerikából, és hogy szeretne velem találkozni, és akkor kibékülni. És akkor elmentem a mondtam, hogy nem tudom, a térdem miatt mondtam, hogy nem tudok beülni. Azt mondja, küldünk autót, és akkor elvittek a Újpest stadionjába, és hát mondtam a vezetőknek, hogy mielőtt jön, én bemennék egy helyre, és majd amikor bejön, akkor kijövök én onnan, és ugye már távolról lehetett hallani a hangját, mert olyan erélyesen beszél, és amikor meghallottam, akkor gyorsan bementem egy kis szobába, és utána később kijöttem, amikor már bent volt, és amikor hát ugye megláttuk egymást, hát mi együtt játszottunk az ifi válogatottba is, és amikor megláttuk egymást, akkor ugye átöleltük, és mind a ketten könnyeztünk.
1: De volt azért köztetek abban az időben, amikor a sérülés történt, harag meg ez egyáltalán egy olyan sérülés volt, hogy szándékosan okozta?
0: Én így nem tudom, hogy szándékos volt, vagy nem. Harag nem volt, ha bejött volna hozzám, azt mondta, hogy nem engedték be, ha bejött volna hozzám látogatóba, egy rohadt szót nem szóltam volna, hogy mit csináltál, hanem ugyanúgy átöleltük volna egymást, és akkor beszélgettünk volna. Ez utána úgy történt még, hogy minden évben hívogatott, és beszélgettünk, és nagyon jó elbeszélgettünk jó pár évig, csak most az utóbbi időben történt valami, nem tudom, hogy mi lehet, hogy a telefonnal, most már nem hív. Tehát nem tudom.
1: A békülés óta most nem annyira.
0: Most, de a békülés óta hívott minden hónapban.
1: Igen?
0: Majdnem minden hónapban beszélgettünk. Aztán most, hogy kicseréltem a telefont, azóta nem tudom.
1: Menjünk vissza még oda arra sikeres honvédos időszakra, hiszen hát nem véletlen azért, hogy téged megpróbáltak megállítani, mert termelted nagy számban a gólokat. Sokat voltál sérült? Sokat rugdostak a pályán?
0: Hát sokat voltam sérült. Ugye van a két Achilles műtétem is bal, és ugye visszagondolva mondtam, hogy nem is csodálkozom, hogy mind a két Achillesem így megsérült, mert abban az időben, például amikor az úttörőbe játszottam, akkor mezítláb salakpályán. Tehát amikor ugye idejöttem a Honvédba, salakpálya és olyan kemény cipőbe játszottunk, hogy hát tönkretette az Achillest. Tehát nem is csodálkozom. Nagyon sok ilyen húzódásom volt, nagyon sok boka kifordulás, és a húzódás az valószínű abból adódott, hogy borzasztó robbanékony voltam, és ahogy elindultam, abban a pillanatban nagyon sokszor meghúzódott a izomzatom.
1: És te hol érezted jól magad igazán a pályán, a szélén vagy középen? Mi volt a kedvenc posztod?
0: Hát amikor kezdtem öregedni, akkor azt mondták, hogy menjek ki bal oldalra. Akkor találtam ki azt, hogy amikor bal oldalon játszottam, hogy hoztam be, vezettem bal oldalon a labdát, hoztam be és egy csel jobbra, a lábomra, a jobb lábomra, és akkor nyestem a hosszúba. És nagyon sok ilyen gólt rúgtam, hogy befelé hoztam, és jobban meg a hosszúba.
1: Ez a modern focit már akkor megvalósítottad, hát most is ezt játsszák sok helyen.
0: És hát ugye nekem nem mondta senki, hanem ugye magamtól jöttem rá, meg sokszor volt az, hogy megéreztem a kapu elé, hogy szerencse kérdése is, hogy nagyon sokszor oda pattant a labda elém, és rúgtam a golokat.
1: És mondtad ugye sok sérülést, ennek ellenére azért mondjuk belefért például három magyar gólkirályi cím, ugye a 70-71-es, a 73-74-es és a 74-75-ös bajnokságban, ott Bene Ferenccel volt versenyben, igen. És ha már az ő nevét említem, hát azért abban az időszakban a magyar foci egyik őskorában rengeteg jó futballista volt a pályán.
0: Igen, hát ott volt a Fazekas, ott volt a Dunai 2, aki szintén vágta a gólokat, és volt olyan bajnokság nekünk, hogy amikor 27 gólt rúgtam, én rúgtam 27 gólt, a játékos társaim is 27-et. Tehát 54 gólt rúgtunk, és abból én felét rúgtam 27-et. És akkor is gólkirály voltam, 79-80-ban nyertünk bajnokságot, amikor már az ember kezdett öregedni, csak hogyha fiatalabban, tehát fiatalabb korban tudunk bajnokságokat nyerni, akkor valószínű, hogy jóval több volt rúgtam volna.
1: Miért nem tudott a Honvéd annak idején korábban bajnokságot nyerni, ilyen jók voltak a vetélytársak?
0: Voltunk, ugye az öregebb, idősebb játékos társaim, volt a Pál Józsi, voltam én, utána jött még a Pintér, és utána nagyon sok csere. Tehát jöttek, egy évet eltöltöttek, mentek, jöttek, tehát mire azt mondom, hogy kialakult, mert ugye amikor jött a Nagy Anti, jött a Garaba, meg a Kovács Kálmán beérett, ahhoz kellett egy 3-4 olyan stabil játékos, aki mellett ezek az emberek bejöttek, és tudtunk bajnokságot nyerni.
1: Nem hívtak, mert tudom, hogy a klubhűség az ma már nem divat, és egy ilyen góllövő csatárt nem akart elvinni valamelyik vetélytárs?
0: Hát amikor ugye 68-ba volt az, hogy ugye nem akarok csapatok nevét mondani, több csapat hívott, hogy menjek, de mondtam, ez volt a legfontosabb, hogy ugye a Tihi Lajos volt a példaképem, és ez miatt döntöttem így. Meg a Preiner Karcsi bácsi volt a...
1: Igen, akkor, de amikor mondjuk gólkirály lettél, akkor nem mondták, hogy hát gyere hozzánk akár nem. Melyik csapathoz?
0: Nem, nem.
1: Nem volt divat ez akkor?
0: Nem.
1: Tehát ha valaki odament egy Honvédhoz, akkor az javarészt, ha jól teljesített, ott töltötte a pályafutását?
0: Igen.
1: És ezt nem is gondoltad soha, hogy esetleg váltani kellene, változtatni, vagy ne talántán, ugye tudom abban az időben milyen volt ez, hogy külföldre menni?
0: Nem, hát a külföldre mondjuk az ember, amikor kezdett már öregedni, akkor szerettem volna kimenni, csak ugye volt olyan szabály, hogy 30 év fölött lehetett kimenni, meg hát ugye voltak ezek a sérüléseim, tehát már nem voltam olyan gyors meg robbanékony, és nem tudom melyik hazai mérkőzést nézték meg, a Genk, és utána 2 éves szerződést kötöttünk, meg ugye elmúltam már 30 éves, és akkor mondtam, hogy akkor ki szeretnék menni, mert azért el kell mondani, hogy nem sok pénzt kerestünk abba az időbe. Ugye amikor kimentem a Genkhez, akkor körülbelül voltunk 8 külföldiek. Most a 8 külföldi közül akkor az volt, hogy 3 külföldi játszhatott a csapatba. És ugye az én posztomon volt egy német válogatott, tehát természetes, hogy a német válogatott játszik, és akkor volt az, hogy hol játszottam, hol nem játszottam, hol ültem a padon, hol becseréltek, úgyhogy lecseréltek egy külföldit. A bajnokság vége felé volt az, hogy indultunk Genkből Brügsbe, és hát én a kispadon ültem volna, és ahogy megérkeztünk, kezdtünk közeledni Brügshöz, elkezdett esni a hó. És leesett egy 5-6 centis hó, és azt mondta a válogat, ez a német válogatott gyerek, aki a helyemen játszott, hogy ő nem vállalja ebbe a hóba a játékot. És akkor mondta az edző, hogy jó, rendben van, hogy akkor készüljek én. És akkor készültem, és hát ez is, hogy milyen, hogy 3 gólt rúgtam ilyen pályán, idegenbe, 3-2-re nyertünk, és ezzel a győzelemmel maradtunk bent. És utána, amikor visszamentünk Genkbe, valószínű, hogy a Marseille látta ezt a mérkőzést, és fölkerestek, hogy menjek Marseille-ba, és mondtam, hogy jó, rendben van, elmentem, kötöttünk egy 2 éves szerződést, és az volt benne a szerződésben, hogy akkor lép érvénybe, hogyha az orvosi vizsgálat rendbe talál. És 2-3 hét után hívtak, hogy menjek orvosi vizsgálatra, elmentem orvosi vizsgálatra, és amikor nézték a lábaimat, ugye ott volt a 2 Achilles műtétem, ott volt a térműtétem, és nem is vizsgáltak tovább, azt mondták, hogy ne haragudjak, így nem tudnak fölvállalni. Hát mondtam, nincs semmi gond. Visszajöttem Genkbe, és azt mondtam, hogy én szeretnék hazamenni. Hazajöttem, 83-84, akkor nyertünk bajnokságot, és utána befejeztük a Pállal együtt.
1: Még a bajnoki címnél azt elfelejtettük megemlíteni, hogy példaképed volt akkor az edződ, amikor sikerült bajnokságot nyerni, Tihi Lajos.
0: Igen.
1: Ő akkor a kispadon is ilyen nagyszerű volt, mint a pályán?
0: Épp azt mondtam, hogy azért volt jobb edző a többieknél, mert ő válogatott szinten játszott, NB1-be játszott, gólokat rúgott, tehát ő jóval több tanácsot tudott adni szakmailag, mint a többi edző, mert nagyon kevés ilyen edző volt, hogy a pályafutása is nagyon jó volt. Ma meg már nem is tudok ilyeneket mondani, de régen is hasonló volt, tehát ő szakmailag borzasztó sok jó tanácsot tudott adni.
1: Kedves hallgatók, a Sport délelőtt második fél órájában Kozma Mihály volt a vendégünk, a Budapest Honvéd és a magyar válogatott korábbi labdarúgója. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Balog Balázs.
2: Ez a Sport délelőtt Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
2: A Dunanapok az kihagyhatatlan.
1: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
3: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
1: 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunavörldön.
0: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Ez a Sport délelőtt.
0: A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Délig tartó műsorunkban megszólal Puta Georgina, aki kétszeres felnőtt Európa-bajnok asztali teniszező, egy csomó olimpián is járt, így például ott volt már 2008-ban Pekingben is, de most váltás következett be az életében, mert hogy egy asztali tenisz klubot nyitott Zuglóban, és oda látogatott Szilágyi Dóra is, hogy beszélgessen vele a sajtóbemutató eseményen. Ha már ott voltunk, akkor Németh Károly korábbi EB bronzérmes asztali teniszezőt is megszólaltattuk, mert hogy ő is ott kezdett el dolgozni, illetve besegít Ginának.
7: Azt mondtad az előbb itt a kis sajtótájékoztatón, hogy amikor több mint egy évvel ezelőtt beléptél ide, akkor minden romos volt még itt. Mit láttál ebben a helyben?
8: A lehetőséget. Tényleg itt lógtak a kábelek a plafonról, régi lámpák feltéve, lyukak a falon, és nem annyira jó a képzelőerőm, de ott valahogy be tudtam ezt kapcsolni, és így elképzeltem az asztalokat, és nagyon boldog vagyok, hogy itt állunk, és ez megvalósult.
7: Olyan, mint amilyennek képzelted?
8: Igen, pontosan olyan. Természetesen egy évvel ezelőtt készültek látványtervek, akkor én már beterveztem mindent, hogy legyen az asztal elosztása, a terem elrendezése. Nem most jöttem ide egy-két héttel ezelőtt, és akkor kezdtem el kicentizgetni a dolgokat, tehát én ezt már láttam tervezőkön, de sokkal jobb, mint sokkal jobb élőben. Fantasztikus lett.
7: És olyannyira, hogy természetesen nem egy héttel ezelőtt jöttél ide, hogy olyan érdekes dolgokat mondtál, hogy például elmeséled, hogy miért szürke a fal, vagy milyen a padló, vagy mire kellett figyelni a világításnál?
8: Nagyon sok apró dologra figyeltünk, ami elsőre úgy tűnik, hogy nem igazán fontos, de pingpongnál igenis az, a világításnak a kialakítása, hogy tenyeres szervánál, amikor belenézünk, fölfele dobjuk a labdát, belenézünk a lámpába, és hogy az ne vakítson el minket. A Taraflex alatt mi ízületkímélő sportpadlót tettünk, ami ezáltal sokkal ruganyosabb a talaj, idősebbeknek vagy a gyerekeknek is ez megfelelő, tehát a betonon annyira nem jó ugrálni. Természetesen itt arról beszélek, akik rendszeresen lejönnek és edzésekre járnak. A szürke fal pedig 2,5 méterig azért lett ilyen sötét, a labda láthatósága miatt. Fehér a pingponglabda, nagyon sokszor tudom, hogy létezik narancsárga is, különböző színűek, de a megszokott az a fehér labda, és hogyha világos a háttér, akkor nagyon beleolvad.
7: Van olyan még egyébként, amire így nem is gondolnánk, de te, mint profi sportoló, tudod, hogy kell rá figyelni?
8: Hát én nagyon figyeltem az asztalok kiválasztásánál, hogy milyen vastag az asztalnak a lapja. Olyan típus szerettem volna a terembe, ami kicsi strapabíróbb. Egyébként a válogatott központban is ezeken az asztalokon edzünk. Tehát szerettem volna egy olyan környezetet és olyan profi termet létrehozni, ami nekem, én úgy érzem, hogy nekem megfelelő, és én is szívesen jönnék le, és ezt szeretném a többieknek, a lelkes hobbistáknak, amatőröknek is átadni.
7: Na igen, és akkor erről is beszéljünk, hogy kiknek szól ez a terem, mert nem elsősorban gondolom a versenyzőknek.
8: Igen, a profi versenyzők, ők a válogatott központban edzenek, természetesen, ha szeretnének, akkor szívesen látjuk őket, de ez a terem mindenkinek szól, lelkes amatőröknek, hobbistáknak, csapatépítő rendezvényeket is szeretnénk tartani, szülinapokat, baráti összejöveteleket, programokat tervezünk szerda és péntek estére, felnőtt és gyerekcsoportos edzéseket, ezek általában mind azért délutáni esti programok.
7: És ha jól tudom, akkor figyeltél külön a szülőkre is, meg a kistestvérekre is.
8: Fönt a galérián kialakítottunk egy kids zone részt. Nagyon sokat ültem földön, amikor a kislányom különböző óráin várakoztam, és fontosnak tartottam, hogy a szülők is jól érezzék magukat, és esetleg van kistestvér, akkor ők is el tudják magukat foglalni, és tényleg kényelmesen fönt a galérián tudják figyelni az eseményeket.
7: Itt már volt szó az asztalokról is, de azt is elmondtad, hogy az asztalokon van egy gomb, és itt vannak kijelzők is, a hallgatóknak mondom, hogy itt minden, azt hiszem, ugye 11 asztal van.
8: Plusz egy adogatógépes sarok kialakítva, de 11 asztalnál szereltünk fel kijelzőket, mert ott lehet majd meccseket, szetteket játszani. Ez lényegében, amit most megvalósult, egyébként a tegnapi nap folyamán, hát elég friss az info, hogy ez sikerült nekünk, hogy felszereltünk gombokat az asztalnak a két végében, mind a két térfélen, és hogyha megnyered a pontot, akkor nyomsz egy gombot, és a tévén keresztül láthatod az állást, és egy szettet le tudunk vezényelni, tehát le tudják számolni a játékosok maguknak, és a hetekben pedig folyamatosan fejlesztjük a rendszert, és akkor már 3 nyert vagy 4 nyert szetteket is simán lehet majd vezetni maguknak.
7: Milyen volt itt először pingpongozni?
8: Annyira friss ez a csarnok, hogy pár napja játszottam először. És forgattunk meg, videókat csináltunk, fotókat készítettünk. Gyakorlatilag egyszer játszottam benne egy fél órát, mert most kerültek fel a habbetűk, ahogy mondtam, a tévé is, az oszlopokra. Nem jöttek hálók, és ez így a nyitás vagy a sajtótájékoztató előtt pár nappal érkeztek meg, akkor, de hogy forgatunk, tehát ez is egy külön sztori volt, hogy úristen, ma kellett volna, mondjuk egy pénteki nap kellett volna jönni a hálónak, és kinyitom a dobozt, és nincs benne a háló, de tudom azt, hogy most hétvége van, és hétfő meg forgatunk, de hát hogy fog kinézni a képen, a videókon az egész, hogyha nincsenek hálók az asztalon. Szóval, és akkor mindenkit hívogatni a válogatott központban. Nem voltak plusz hálók, tartalék hálók, és akkor ez tényleg minden egyes dologért meg kellett küzdeni, hogy ez itt megvalósuljon.
7: És egyébként minden részletre nagyon figyeltél, mert én láttam itt az öltözőket meg a mosdókat, ahol a kis figurákat, hogy férfi, női öltöző például azt is sportosan jelöltétek, illetve a tükrök a mosdóban pingpongütő alakúak. Milyen volt egyébként lelkileg ez az időszak, ez az út idáig?
8: Én nem vagyok egy designer, grafikus, beállítottságú. Van, úgy érzem, szép érzékem, de azért látszik a termen is, hogy zöld szürke színeket használtam, hogy nem bírtam ilyen nagyon sok színt belevinni. Majd hát remélem, hogy lesznek olyan dizájnerek, akik jönnek ide, és akkor tanácsokkal ellátnak, hogy mivel lehet még feldobni a csarnokot. Próbáltam volna ide fehér falra ilyen hullámokat festeni, de tényleg úgy voltam vele, hogy inkább a biztosra megyek, majd útközben alakul, lehet szépítgetni. Most nekem így nagyon tetszik, egy letisztult dizájn kaptunk. Tényleg egy napja jött meg a habbetű is, ami szerintem nagyon látványos. Itt a daru alatt pedig jövő héten felkerül a nagy ütő óra, ami egy 1,40 csak a feje, 1 méter 40 centi széles lesz a feje, tehát ez egy hatalmas, abba pedig egy digitális óra kerül, de azt már nagyon várom, remélem jól fog kinézni, tehát próbáltam ilyen pingpongos elemeket belevinni a csarnokba.
7: Mint profi sportoló, aki a munkában hisz, milyen kilépni egyébként ebbe a világba, ahol mondjuk az üzleti világba, vagy ebbe a vállalkozói létbe. Nem tudom, hogy például, ha jól tudom, akkor van egy pénzügy számvitel diplomád.
8: Igen, persze tanultam, és pénzügyi diplomám van, de hát sose foglalkoztam vele. Én ezt az egy évet picit be is vallom, hogy hiányozni fog. Nagyon sok álmatlan éjszakám volt, de ezt az építkezés részét én élveztem. Mindig újra tervezés volt, az nem jó, akkor hogyan tudjuk megoldani, mivel tudjuk kiváltani. De tényleg az, hogy itt a szemed előtt heti szinten voltak meetingek, és hogy egyre szebb és szebb lesz, ez, és még álom válik valóra. Ez tényleg ez egy csodálatos dolog volt.
7: Még egy kérdésre így beszéljünk a hétvégéről, mert azt is most mondtad, hogy hétvégén az Extra Liga 4-es döntőjén búcsúztatnak majd el a válogatottról. Tudom, hogy nehéz erről beszélni, de...
8: Megkísértem magam.
7: De igen, kísértad magad, amit természetesen megengedett ebben a helyzetben is. De milyen ezt így kimondani, hogy jutottatok erre a döntésre?
8: Nem vagyok már annyira fiatal, most a világbajnokságot én lemondtam. Egyéb okok miatt nem csak a csarnok építése, vagy hogy megnyitunk, hanem úgy éreztem, hogy szakmailag nem tudtam magamnak megindokolni, hogy miért utazzak ki a lányokkal a világbajnokságra, azt leszámítva, hogy ők nagyon szeretnek, és én is nagyon imádom őket, mert ezt beszéltük, de szerintem ők tényleg fiatalok, menjenek, próbálják ki magukat, gyűjtsenek tapasztalatokat. Itt nem számított, hogy most 20-ok vagy 30-ok lesznek, tehát nem az volt, hogy valóban feljebb lehet jutni innen, és ezért is mondtam a válogatott edzőnek, hogy szerintem menjenek ki a lányok akkor nélkülem, és most ne foglaljam én el a helyet, tudod, előlük. Majd utána még egyszer leültünk beszélgetni, és akkor meghoztuk azt a döntést, hogy elbúcsúzok a válogatottságtól, ami tudom, hogy volt erre már példa a múltban is, hogy ha megkérte a szövetség, akitől már elbúcsúztak, hogy légy, gyere segíteni. Szóval én nyitott vagyok mindenre, ez tényleg egy korszakot most lezárunk, most vasárnap, de természetesen, hogy kell segítség, akkor én ott leszek.
7: És az fontos, hogy az élsportot azt nem hagyod még abban.
8: Igen, ja, igen, tehát, ne felejtsük.
7: Ne felejtsük el, hogy ez nem függ össze a kettő, tehát hogy ez nem a visszavonulásod.
8: Nem. Játszom Görögországban jövőre, az Erdélyt színeiben itt Magyarországon, tehát én imádok pingpongozni, és semmi pénzért nem hagynám abba ezt. Tényleg fontos elmondanom, itt ez egy fantasztikus csarnok, itt tudok délelőttönként is, vagy akármikor edzeni, és ez a lényeg, ez értett, tehát én simán el tudom képzelni, 80 évesen is itt fogom ütni azt a kis fehér labdát, mert ez egy nagyon jó kis sport, ami fejleszt is, jó az állóképességre, a koncentrációra, tehát ezt tényleg minden korosztálynak ajánlom.
6: A kétszeres Európa-bajnok többszörös olimpikon, Póta Georgina pingpong termében beszélgetünk Németh Károllyal, hát Karcsi. Hát tulajdonképpen most ez egy ünnep, igaz, hogy a nyílt napon beszélgetünk, amikor nyilván még többen kihasználják ezt a lehetőséget. Szerinted milyen üzenete van a mai világban, hogy egy ilyen a szabadidős sport számára létrehozott asztali teniszterem elkezdi működését?
9: Hát ahogy látszok is, hogy tele van a terem, tehát Gina egy fantasztikus álmot valósított meg, ahogy mondhatom azt is, hogy ebből a teremnek a megnyílásával, hogy kifejezetten megpróbálja megszólítani, akik az amatőr asztali tenisz felé kacsingatnak, vagy akik szeretnének pingpongozni és sportolni, és ez nekik egy teljesen ideális és fantasztikus körülmény.
6: Azt nézem egyébként, hogy a többsége most már a második órában figyelem itt a mérkőzéseket, ütögetéseket, szóval azért nem is olyan, nem olyan alacsony színvonalon, inkább azt mondom, hogy magas színvonalú labdamenetek is vannak, tehát itt nem csak kocaasztali teniszezők jöttek.
9: Igen, számunkra is meglepő volt, hogy sok-sok olyan ember van itt, vagy sportol, akik valaha játszanak, vagy most is aktívan játszanak kerületi vagy megyei bajnokságokban.
6: Igen, ez látszik rajtuk, én vagyok a legalacsonyabb szintes, én beállnék, itt talán egy vagy két versenyzővel tudnék döntetlen közeli eredményt elérni, a többiek simán megvernének bármilyen szabálya.
9: Igen, és azt látom, hogy tényleg vannak, és az is egy jó dolog, hogy vannak gyerekek is. Az első órában is volt gyerek, most is van gyerek, tehát azt látjuk, hogy talán a Ginának az álma is meg fog valósulni, hogy gyerekekkel is szeretné itt foglalkozni, nem csak amatőrökkel, és hogy úgy látszik, hogy ennek talán lesz most így keret.
6: De mit látsz egyébként, mondjuk az elmúlt 10-15-20 évben azért ilyen kezdeményezés nem nagyon volt, ugye központi válogatott edzőtábor ilyenek most is vannak, de amikor olyan hangulata van, mintha egy, mit is mondjak, akár egy veterán országos bajnokságon lennénk, vagy tulajdonképpen egy ilyen mini csapatbajnokság is lehetne, csak nem a profi szinten. És ebből azért kevés van, ugye van egy-egy ilyen nap, amikor van ez egy évben egyszer, de hogy ez rendszeres legyen, azért nagyon nehéz megvalósítani. Hogy lehet?
9: Igen, hát azt látom, hogy egy veterán versenyen, mint itt is sokkal többen vannak, mint egy rendes NB1-es versenyen. Itt igazából nekünk ez lesz a feladatunk, hogy ennek úgy a reklámját megteremteni, és úgy ide csalni az embereket olyan programokkal, olyan edzés lehetőségekkel, amiket a Gina kitalált, hogy idehozzuk azokat, akik tényleg szeretnének sportolni, mozogni, és nem a bajnoki cím nekik a cél, hanem az, hogy egészségesen éljenek, és megtanuljanak egy olyan sportát, ami szerethető, amiben jól érzik magukat.
10: A merítési lehetőség az mennyit romlott mondjuk az elmúlt 20 évben az asztaliteniszek, hiszen, mint Gina példáján mutatja, azért nagyon nehezen jönnek az új, legalább a hozzá hasonló, tehát Európa-bajnoki aranyérmére esélyes tehetségek. Most Bátorfi Csillát például hagyjuk is, az egy másik kategória, vagy Tóth Krisztina.
9: Igen, azt érzem, hogy eléggé nehéz újra azt az egész dolgot oda fölvinni, ahol a mi időnkben volt. Tehát azt hiszem, hogy van egy-egy jó sztár, és onnantól az egész egy kicsit úgy elhalt, vagy hanyatlik. És
10: kellenek példaképek, miközben kell, hogy a piramis alján meg sokan pingpongozzanak asztaliteniszezzel.
9: Hát igen, amikor a mi időnkben szerencsénk volt, azért olyan világsztárok között edzhettünk és nőhettünk föl, mint Klampár, Jónyer, Gergely, utána Kriston, Harci, tehát hogy nekünk azért megvoltak a példaképeink, megvoltak azok, akik tudtunk tanulni. És talán ez, hogyha itt minket itt látnak, és itt tudnak velünk játszani, itt tudnak hozzánk jönni, akkor látják, hogy effektíve mi régiek, hogy még mindig itt vagyunk, és tudunk nekik olyanokat tanítani, amivel az ő szintjükön tudnak fejlődni, és az nekik egy ugyanolyan élményt ad.
10: Te itt edzeni is fogsz, vagy inkább edzősködni fogsz, vagy mi a célod?
9: Hát Ginával megbeszéltük, hogy rendszeresen itt fogunk mi edzeni ketten, tehát megpróbáljuk újra egymást felkészíteni majd a senior versenyek idejére, mert igazából 4 éve indultam utoljára az EB-n, vagy sőt, most már 6 éve magyar senior EB-n, és terveim, hogy visszajövök újra, és ezt megbeszéltük, hogy itt délelőttönként edzeni fogunk, és akkor a délutáni esti hétvégidők lesznek az, amikor itt edzést is fogunk tartani, vagy akár magánórák a délelőtt, kinek milyen igénye van erre.
10: Említetted, hogy Gina sok minden ötlettel próbálkozik, hát ugye be kell indítani egy ilyen vállalkozást, ebből mit emelnél ki? Most mondtál, hogy a magánóra az lehetséges, látok ott adogatógépet, ami szintén a teremben található, de azért nyilván nem az élsport az elsőleges, bár nagyon jó lehetőség, ha valaki egy Póta Georgiától vagy egy Németh Károlytól tanulhatja a szakmának, hát az asztali tenisznek alapjait, meg gondolom az a legfontosabb, hogy az rendben legyen. Egy rossz technikai ütés az akkor nem tudom hány nap vagy hét, mire kiütik az emberből.
9: Hát igen, az sokkal rosszabb egy régi, sokan nehezen megtanítani egy régi mozdulatból egy újat, de Ginára visszatérve, hogy az ő életvitele, a versenyszelleme az itt azért meglátszik, például a digitalizációban is, hogy az asztalokról lehet tévé, majd minden asztalnál van saját tévéje, tehát ott fogják maguknak számolni az eseményeket, tehát nem kell, vagy a mérkőzéseket, nem kell ez külön bíró, vagy maguknak ott fogják fönt látni. A programokban is van több olyan, hogy kicsit amatőröknek a versenyszellem lesz, egy péntek esti egy nyitott versenyeztetés, amikor szettenként győztek, mennek föl, visszamennek az asztalokhoz. Tehát, hogy ott a versenyszellemben minél többet nyersz, annál többet leszel az asztalnál. Tehát a Ginának vannak ilyen ötletei, közös edzések, csoportos edzés, egymást segíteni, hogy igazából ez ami Ginát vezette, és ez próbálja itt is kihozni ebben a teremben.
10: És akkor neked meg ez a fő motivációt, hogy a veterán versenyekre ismét egy jó formában lévő Németh Károlyt láthass?
9: Hát az edzésben mindenféleképpen, ha Ginával fog tudni edzeni hétről hétre. A másik pedig az, hogy azért én is szeretném, hiszen ehhez értek, tehát a pingponghoz értek, ez volt az életem. Én is szeretném ezt visszaadni önöknek, akiknek erre van igénye, tetszik nekik, engem is szeretnek, mert tényleg itt nagyon sok régi van, aki megismert, szeretettel jött hozzám. Tehát egy jó érzés. Tehát igazából, ha valamiben jó vagy, és azt elismerik, abban a közegben jól érzed magad. És sokkal könnyebb élned, szeretned, szeretve lenned, szeretetet átadnod. Igazából én azt gondolom, hogy ez lesz itt a fő motiváció. Hogy ez egy, tényleg egy, amit Ginának a terve, egy családias, jó hangulatú eseményet. Hát tudjunk itt megszervezni.
0: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
6: Jövő héten csütörtök este 9-kor megkezdődik a labdarúgó világbajnokság, a 23. foci VB. Először a története során 3 különböző országban lesz, az Egyesült Államok mellett Kanada és Mexiko is még házigazda, társházigazda. Az első mérkőzés pedig a Mexikó városi Azték stadionban lesz, Mexikó Dél-Afrika a párosítás. Pont úgy, mint 2010-ben, 16 évvel ezelőtt is, június 11-én, csak akkor Johannesburgban találkozott a Soccer City stadionban Mexikó, valamint Dél-Afrika. Csabalala góljára, bomba góljára biztos sokan emlékeznek rajtam kívül, lehet, hogy most is lesz emlékezetes pillanat majd a nyitó összecsapáson, sőt ebben bízunk, az M4 Sporton, illetve a közmédia összes felületén nyomon követjük a labdarúgó világbajnokság eseményeit, így például a Nemzeti Sportrádióban, tehát itt is nagyon sok mérkőzést közvetítünk élőben, az egyenes kieséses szakasztól pedig az összeset. Az egykori ferencvárosi legendával, Muha Józseffel Berki Zsolt beszélget. Úgy is mondhatnám, sportmúlt, sporttörténelem, multidézés a következő 7 percben Muha Józseffel.
11: Tavaly volt 50 éve, hogy a Ferencváros kekdöntőt játszott a Dinamo Kijevvel. Ebből az alkalomból most Muha Józseffel beszélgetünk. Szia Józsi!
12: Szervusz, üdvözlöm a rádió hallgatókat. Valóban így van, tehát tavaly volt 50 éve, hogy Bázelből a Dinamo Kijevvel játszottuk a kekdöntőt. Ezt tavaly az Egyesület vezetése méltóképpen megünnepelte velünk együtt. Nagyon-nagyon szép összejövetelünk volt, díszebéddel, különböző beszédekkel, köszöntésekkel, emlékezésekkel, és nagyon jó eső érzés volt a régi csapattagokkal, akik még életben vannak, mert sajnos páran eltávoztak közülünk, de nagyon-nagyon felemelő érzés volt együtt lenni, beszélgetni, és felidézni azokat a nagyszerű pillanatokat, de különösképpen a döntőig vezető utat, mert hát az köztudott dolog, hogy sajnos a döntőt azt elveszítettük 3-0 Dinamo Kijev ellen, ami miatt nincs szégyenkezésre okunk, mert az akkori Dinamo Kijev a megfelelő volt a szovjet válogatottal. Egy kispadon pedig Valeri Lobanovszkijjal, aki aztán a világ egyik legkarizmatikusabb edzőjévén nőtte ki magát, de ami érdekesség volt, az az oda vezető út, úgyhogy az volt igazából számottevő.
11: Többek közt a Liverpoollal is találkoztatok, és azzal a Liverpoollal, ahol Clemens volt a kapus, és többek közt ott volt Kevin Keegan is. Te hogy emlékezel erre a döntetlen mérkőzésre, ami győzelemet felhozott?
12: Gyakorlatilag akkor még élt az a szabály, hogy az idegenbeli lőtt gól, az duplán számított, tehát Liverpoolba Máté Jani góljával sikerült egy-egyre hoznunk a mérkőzést, az ülői úton pedig egy 0-0-ás döntetlennel kivertük őket, vagyis gyakorlatilag ez egy győzelemmel felérő két döntetlen volt, nem is egy, úgyhogy nagyon nagy dolog volt szerintem abba a sorozatba, talán a legerősebb ellenfelet sikerült kivernünk, valóban, ahogy mondtad, tele válogatott játékosokkal, úgyhogy nagyon nagy fegyvertény volt, amire azt gondolom, hogy egész Európa akkor abban az időben felkapta a fejét.
11: Igaz volt a hír, hogy Dalnoki Jenő, vezetőedző a mérkőzés előtt a szózatot és a magyar himnuszt elénekeltette a csapattal. Vagy meghallgattátok?
12: Meghallgattuk, igen, nem énekeltett el, hanem köztudott dolog, hogy Dalnoki Jenőbe nagyon nagy volt a magyarság tudat és az a szeretet, és hát erre próbált minket is úgy rávezetni, és példát mutatni ezzel, úgyhogy valóban így van, a külföldi csapatok elleni mérkőzés előtt mindenképpen, de a hazai bajnoki előtt is azért, mielőtt kimentünk melegíteni, valóban volt, amikor a himnuszt, volt, amikor a szózatot meghallgattuk közösen a csapattal, és úgy mentünk kimelegíteni. Hát ez a meghallgatás, ez az akkori technikának megfelelően általában lemezjátszóról történt.
11: Kanyarodjunk vissza a döntőre. Ott a Dinamo Kijevnek, ugye a kispadján ott volt a vezetőedző, a legendás Lobanovszki. A csapatban ott volt többek között Burjak, ott volt Blohin is. Te hogy emlékezel erre?
12: Hát egy picikét keserű szájízzel, mert ott sajnos nem volt esélyünk, de ahogy az előbb említettem, az egy komplett szovjet válogatott volt a kapuban, Rudakovval, az Onyiscsenko, Blohin, tehát csak ezt a két-három játékost említem, de sorolhatnám a Troskintól kezdve Konykov, Kolotov, és végig tudnám mondani az egész akkori Dinamo Kijev csapatát. Mondom még egyszer, ez egy az egyben megegyezett a szovjet válogatottal annak idején. Ők is egy nagyon nehéz ágról, a többek között a Real Madrid kiverésével jutottak be a döntőbe, de hát már abban az időben is azért sokkal előbbre tartottak, mint mi, mert csak egy példát mondok, hogy ők már egy hétig ott készültek Bázelba, amíg mi Békés Csaba ellen kellett bajnoki meccset játszanunk, és hát körülményes utazáson voltunk túl, őnekik több idejük volt akklimatizálódni, és mondom még egyszer, a nagyon döntő volt az, hogy egy feltörekvő, az akkori tudományt, a csapata épülésére használó Valeri Lobanovszki jut.
11: Idén viszont világbajnokságot rendeznek. Sajnos viszont mi nem leszünk kint, de mielőtt a mai futballról beszélgetünk, ha már szóba került a VB. Kevesen tudják, kevesen emlékeznek a 82-es VB-re. Végül is nem utaztál ki. Viszont két világbajnoki selejtezőn is játszottál, kint Svájcban és itthon az angolok ellen.
12: Amíg élek, az nekem fájdalmas emlékeket idéz fel, mert valóban így van, tehát én abban a Mészői Kálmán mezei Györgyféle válogatott keretben 81-ről beszélek, abban a VB keretben ben voltam olyan szinten, hogy ahogy említetted, selejtezőket is játszottam, de hát az élet úgy hozta, hogy a keret szűkítésnél, én akkor már ugyan Belgiumban futballoztam, a keret szűkítésnél áldozatul estem, hogy úgy mondjam, és nem sikerült kijutnom a világbajnokságra, ami nekem nagyon nagy szívfájdalmam, de hát ezen már változtatni nem lehet. Annak idején azért a Kálmánnal mi még egy társaságban is jártunk, tehát nagyon, nagyon jóban voltunk, sőt olyan szinten, hogy ugye én még játszottam is ellene a Zöldgyepen, és aztán később ezt tisztáztuk, és elismerte, hogy méltatlanul szorított engem hátra annál a keret kihirdetésnél. De hát ezt végül is tisztáztuk, az élet olyan, hogy begyógyítja azokat a sebeket is, amik azért hosszú ideig fájdalmasak voltak.
11: Most viszont újra világbajnokságot rendeznek. Sajnos nem leszünk ott, mi magyarok. Te most hogy látod a mostani válogatottat?
12: Én most úgy látom, hogy jelen pillanatban biztos vagyok benne, hogy lesz egy bizonyos fajta generációváltás is. Én úgy látom, hogy azt mi rontottuk el, mert azért már Írországban is vezettünk 2-0-ra, tehát onnét egyenlített az ellenfelünk. Tehát gyakorlatilag mi nekünk papírforma alapján, meg a mutatott teljesítményjáték alapján el kellett volna jutnunk a pótselejtezőig. Nem vagyok egyet. Akkor azt mondom, hogy nagyon-nagyon nehezen éltük meg sokan, hogy ott álltunk a siker küszöbén. Ez a siker nyilván azt jelentette volna, hogy legalább egy sanszot kaptunk volna a pótselejtezőre, mert közel se biztos egyébként, hogy kijutottunk volna, vagy sikerrel szolváltuk volna a pótselejtezőt, de mindenképpen ott kellett volna, hogy legyünk, ahogy elindult ez a válogatott, és amilyen eredményeket odáig elért. Eljutottunk egy döntő momentumig, utolsó pillanatig is, ugye hazai mérkőzésen még a döntetlen is jól lett volna, sajnos sok hiba közrejátszásával kaptunk, és ezzel elúszott ez a lehetőségünk, és hogy pótselejtezőt játszunk.
11: Mielőtt elköszönünk a hallgatóktól, most Dombóváron vagyunk, Buzánszky Jenő itt született, az aranycsapat tagja, olimpiai bajnok labdarúgó. Hogy emlékezel Buzánszky Jenőre?
12: Nagyon-nagyon jó szívvel emlékszem Jenő bácsira, mert ugye ugyan Dombóváron született, és Pécsen keresztül a dolog lett a második otthona, hogy úgy mondjam, és hát ott ért el sikereket játékosként is, később edzőként is. Én személyesen ismertem, mert apai ágon én dorogi kötődésű, születésű, jobban mondva kötődésű vagyok, és nagyon sokat jártam vele például Erdélybe, és sok közös programon is részt vettünk, úgyhogy én nagyon jó szívvel és büszkén emlékszem rá.
6: Labdarúgás itt a Sport délelőttben minden mennyiségben Muha Józsefet, a Ferencváros egykori kiváló játékosát, sőt edzőjét hallották. Magyarország-Finnország labdarúgó válogatott felkészülési meccs. Több mint 50 ezer néző, 53 és fél ezer néző előtt a Puskás Arénában péntek este, ennek az összefoglalója következik Regős László Pállal, és Benne Ferenccel voltunk hármasban a Puskás Arénában.
0: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Szakadó esőben, és legalább 50 ezer néző előtt kezdődik majd a mérkőzés. Köszöntjük Tamás Sándor hangmérnökkel és a hallgatókat. Magyarország-Finnország felkészülési mérkőzés az őszi Nemzetek Ligája éjjében, és kedden majd Debrecenben Kazaksztán ellen folytatja a magyar válogatott. A németektől 5 napja 4-0-ra kikapott a finn válogatott, a magyar idén pedig még gólt sem kapott a két felkészülési meccsen Szlovénia és Görögország ellen, és ahogy hallhattuk, Bernai Márton és Bolla Bendegúz kikerült a sérülésnek köszönhetően utolsó pillanatban a keretből. Nézzük az összeállításokat.
13: A magyar válogatott kapujában Szappanos Péter, aki harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén lép pályára. Előtte a védelemben Osváth, Orbán, az újonc Csinger és Kerkez, a középpályán Vitális, Schäfer és Tóth, a támadósorban pedig Sallai, Varga és Szoboszlai, a magyar válogatott csapatkapitánya, aki ott van a játékvezetőkkel és az ellenfél csapatkapitányával, a finnek kapusával, Lukasz Hradeckivel, és épp térfelet választanak, valamint kezdési jogot. Tehát Hradecki a finnek kapujában, ő egy régi ismerős, és jó emlékünk is lehet róla, hiszen a 2016-os EB-selejtezőjében egy gerafejest, majd egy Stieber bombát is bekapott Hradecki, és ezzel 1-0-ra győzött a magyar csapat oda-vissza. Ennek a két győzelmnek is köszönhető, hogy meglett a pótselejtezőt érő harmadik hely akkor, tehát ennek már több mint 10 éve, Hradecki viszont még mindig itt van a kapuban. Előtte a védelemben a jobb hátvéd egy újonc Jansson, aztán Miettinen, Koski és Mahuta, még pedig Toni Miettinen a kezdőcsapatban, a másik Miettinen, Samueli a kispadon. A középpályán Válta, Márkijev és Suonen, a támadó sorban pedig, ha minden igaz, akkor Skytte, Pohjánpáló és Hakans lesz a finn csapatban. Piros-fehér-zöldben a magyar válogatott, tiszta kékben pedig a finn csapat a mai mérkőzésen, és a jelek szerint a magyar csapat fog kezdeni.
14: Egy személyes sorfal a finneknél a 16-os jobboldali csücskénél, Radetzky is figyel, Szoboszlai pedig mindjárt kanyarítja a labdát középre, ott van Vili Orbán, van ott ember bőségesen, hiszen előre jön mindenki ilyenkor, ahogy kell, ne legyen les, jön középre a labda, és aztán kifejelik a finnek, nem túl acélosan, még 16-osról rá lehetne lőni, aztán egy újabb lehetőség, Sallai forgolódik, térül, fordul, de a lövéssel blokkolják a finnek, és most már nem csak a 16-oson kívülre megy a labda, nem, hanem a felező vonalig, de most már visszaszerzi Szoboszlainak, aki a szabadrugást elvégezte vissza a bal oldalra, Osváthoz. Azt nézem, hogy ő aztán lehet, hogy megkerkezve inkább a helyén balról ügyen behagyja, és ott nem találjuk el jól a labdát, ki volt a Sallai. Sallai hány méterre? 7 méterre a kaputól. Fordulásból szerette volna a kerkez beadását bevágni a hálóba, de nem találta el. Így a 20. percben továbbra sem találjuk el a kaput, marad a 0-0. Most már lehet ívelni jobban a középre, Szoboszlai megteszi, és kifejeli Koski, jött a kapus Radetzky is, magasabbra ugrottak, és a labdát ők találták el, nem a magyarok. De aztán a kivágódó labdát Szoboszlai most visszaíveli jobbra a középre, ott a helyzet, lövés, és blokkolnak. Miettine érkezett oda, Kerkez lövésénél, Kerkez lövésénél bizony, aki már az ötösnél volt laposan, mert hogy az ívelést azt csak oda tudták lögybölni, és pont Kerkezhez, és ott a lövőhelyzetet meg blokkolták, hát Miettinennek nagy szerencséje volt. És így lehet ismételni, ebből most helyzet adott, most viszorítsuk be 2-3 percre a finneket. Na hát ha, 24. perc egyelőre 0-0.
13: Akár többre is lehet, mint 2-3 perce, persze a legjobb az lenne, hogyha most ezután a szöglet után jönne a gól. Szoboszlai íveli át a hosszú oldalra, Schäfer fejeli vissza, de ez nagyon rövid, ki tudja vágni Miettinen, aztán oda kerül Osváthoz. Hát hogy miért nem vette át Osváth, és miért kapásból rúgott bele egy hatalmasat, azt nem tudom, de szerencsére aztán Mahuta is rosszul ér bele, így jöhet egy újabb magyar szöglet, ezúttal a jobb oldalról, mert hogy Osváth felrúgta az égbe, onnan lepottyant a labda éppen Mahuta fejére, ő pedig hátrafele csúsztatta, nyilván nem szándékosan, Miettinen pedig már nem tudta bent tartani. Szoboszlai átkocog a bal oldalról, a bal sarokból a jobb sarokba, begyűjti a labdát, aztán lehelyezi oda a szöglet zászló mellé, és akkor jöhet egy újabb magyar saroklúgás. Schäfer kérte volna a kis szögletbe, de Szoboszlai nem adta oda neki, Schäferre figyel Vájtá, a finnek közé

jobb oldalon, itt van Osvált, az oldalvonal mellett, az alapvonaltól mondjuk 25 méterre bent, középen már Tóth Alex, még tovább, ott Schlieffen ráfordulhatna, sőt a Sallai lövés, gól! Varga Barnabás az, aki átvette a labdát, és a kapufa segítségével a jobb oldali kapufáról bevágódik a labda, és 2-0-re vezetünk. Micsoda visszatérés akkor Varga Barnabás. A két márciusi felkészülési meccset kihagyja, és addig teketúrja ennek a finnek. Elvesztették a labdát, az egyik finn még mindig a földön fekszik, már hiány. Azt hitték, hogy majd szabadrugással jöhetnek, és megálltak egy pillanatra. Varga Barnabás pedig középről, mint egy 17 méterről, hogy megszerezte a labdát. Tehát 2-0-ra vezetünk. Csere az viszont lesz, méghozzá 14-essel érkezik a magyar csapatban egy újabb Szűcs Tamás, és ő váltja Vitális Milán, tehát Szűcs Tamás, Vitális Milán, és még Szappanos Péter is lejön, tehát kapus csere is, mert hogy a 12-es számú, Jakobisvili Áron is beáll, tehát újabb újoncot avatunk Szappanos Péternek, meg most mindenki ad egy kézfogás, egy ölelés, egy bólintás, mert hogy a lényeg, Szappanos Péter ezzel búcsúzik a válogatottól, legalább 50 ezer néző előtt itt a Puskás Arénában ünnepélyes pillanat, hiszen a Jászberényi születésű játékos, aki a Ferencvárosban kezdte, igazott, nem kapott lehetőséget, Mezőkövesden, a Honvédnál is komoly éveket húzott le, majd jött a Paks, a szaúd-arábiai kaland, és a Pakshoz visszatért, majd a Puskás Akadémia. Szappanos Péter, aki hangulatfelelős, az öltöző egyik meghatározó alakja, ezért is hívta nagyon sokszor Gulácsi és Dibusz mellett harmadik számú kapusnak Szappanos Pétert. A szövetségi kapitány Márko Rossi, és ha jól látom, most ott a kispadon mindenkivel pacsizik Szappanos Péter, így búcsúzik a válogatottal. 2-0-nál jön előre a magyar csapat, a jobb oldalon Szűcs kiteszi a labdát a 16-oson kívülre, aztán most ott akár egy lövőhelyzet, lövés mellé, épp hogy csak mennyi, az 17 méterre a kaputól, az előbb beállt Szűcs Tamás, a Debrecen játékosa, remekül a jobb oldali kapufa mellett hagyta el a sűvítő labda a játékteret. A 66. perc legelején, vagy a 65. perc végén Szűcs Tamás épp hogy csak bejött, és hát lehet, hogy első labdaérintésből, de remek volt ez a lövés, ez a löket. Balta megszerzi, majd a 11-es számú finn is, Mark Hiev, aki csak előre vágja Keskinennek, a cserecsatárnak, aki Pokljan Pálot váltotta, miközben tehát nálunk hoppá, egy labdavesztés, és most ott Keskinen 16-oson belül lövés, és védi Jakobus Viliára. Jól van, egy védőnk volt vele szemben, és megvan az újonc kapusnak a 70. percben egy remek védé, Szappanos Pétert mutatja itt a kivetítő, ahogy figyel a kispadon. Jött a finn támadás a 16-oson környékére, a beadás az csapnivaló, a labdakezelés szintén, és így is eljut Miettinenhez a baloldalra, aki középre jobban lő, és belövi a jobb alsó sarokba. Ez most egy távoli lövés, elaludtunk, elnéztük, és hiába vetődött Jakobisvili Áron, ezt nem lehetett már onnan a jobb sarokból kiszedni. A 71. percben a finnek megszerzik a szépítő góljukat, és tovább bonyolódik a helyzet, mert például Lukács Dániel az egyik, aki majd jön, két magyar játékos ismét jön csereként. 2-1-es vezetésünk van, Szoboszlai Dominik gyorsan kitekeri a labdát középről a baloldalra Lukácsnak. Ott sprintel már Kerkez Milos, és meg is kapja, ezt mellette lőni, mellé, a bal kapufa mellett. Ez viszont forintos passz volt, fifikás megoldás, nem teketóriáztunk, nem hezitáltunk, hanem lőttünk. Lukács passzát egy szép magyar támadás végén, mint egy 7-8 méterről, balról, ballal a bal kapufa mellé durrantott Kerkez Milos, de ezt is fel lehet írni. Szoboszlai Dominik most már annyira nem túl dinamikusan mozog, de lehet, hogy ez csak egy tudatos altatás, most viszont kéri a labdát. Négy finn között remek csel, de aztán egy szép szerelés, visszakerül viszont hozzánk. Szoboszlai Dominik nagy csatában ott a 11-es számú finnel, már Hiebbel, és az indítás Miettinen, a finn szépítőgól szerzője, ő találja meg. Aztán Keskinen a 16-oson belül tovább üres embernek, óriásit védják a Visvilliára, mekkora zicsert fogott. Nem volt ott magyar játékos az ellentámadásnál, de óriási bravúr. Akkor, amikor 4 perc a hosszabbítás, és ebből még csak 10 másodperc telt el, 16-os előterében egy szabálytalanság, mondom én, a játékvezető tovább ott ind, aztán visszaszerzi a labdát a magyar válogatott, és a 16-oson belül Kovács az, aki labdát szerez, lövés, oldalháló! Mint egy 10 méterről jobbról Schlieffen a kipattanó labdára a 16-oson belül lecsapott, és egyből lőtt, ahogy kell. Ez jó volt, meg az is, ahogy Kovács Bendegúz ott erőltette és támadta le a

0: finn védelmet. 2-1, még van 3 perc hátra. Letelt a 4 perces hosszabbítás, vagyis nyer a magyar válogatott 2-1-re.
1: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Itt a Sport délelőttben továbbra is Virányi Zsoltot hallják labdarúgás után, mert hogy női kézilabdázóink közül a Győr csapata címvédőként sorozatban harmadszor is megnyerheti a Bajnokok Ligáját ma este az MVM Domban. 18 órától közvetítés itt a Nemzeti Sport Rádióban, valamint a Kossuth Rádióban Győr-Metz a párosítás. A Metz története során először jutott döntőbe, vagy legalábbis 4 elvesztett elődöntő és 3 elvesztett bronzmérkőzés után most már minimum ezüstérmes a francia csapat, ahol Albek Anna és Vámos Petra személyében 2 magyar válogatott játékos is van. Tegnap óriási csatában győzött a Győr, az utolsó perceket Csesszegi Balázs és Németh Kornél közvetítésében idézzük fel. Az ellenfél egy másik francia együttes, a Brest volt a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében a 20.000-es MVM Domban.
3: Gyerünk lányok, nincs mese, minden bele, kell az egyenlítés. Elver, Jürgensen, Hauser, kipasszolja az ígyszerből. Jürgensen, gól! Mikor, ha nem a legjobb pillanatban, amikor ég a ház. A borzasztó gyengén kézilabdázó Jürgensen, 2-10-el a vége előtt egyenlít, 30-30.
4: És akkor nézzük, mire mennek továbbra is. Meró megpróbál bemenni, védekezik vele Lagerqvist, és mutatják is a bosnyákok, hogy ez csak egy sima szabaddobást. Az utolsó 2 percen belül járunk, és Meró elvégezheti a szabaddobást. Nokandi kapja, Vjahirjeve most kihúzódott jobb átlövőbe. Enola Borg. És megint kicsúszik a kezükből a labdát, kapnak egy szabaddobást, pedig vetődött már Lagerqvist is. Egyébként futott be a falba Vjahirjeve, nyilván neki próbálnak majd helyet csinálni, hogy zicserbe kerülhessen. 30-30, 1 perc, 41 másodperc a hátra a találkozóból. Most már minden egyes labdaszerzés, minden egyes gól, minden egyes eladott labda számít. Nokandi vele szemben ezúttal jól védekeznek. És megint labdát szerez az Eto, indulhatnának, és indul Fodor Csenge, megáll, nem rohanja el, nem adja el, és ezt mutatja Hauser is. Azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt.
3: Így van, mivel visszaért a francia csapatból mindenki, és fölállnak itt az MVM Domban nagyjából 19 ezer felett van valahol. A nézőszám Elver, Jürgensen, Hauser, vissza Jürgensenhez, Jürgensen lefordulna Vjahirjeváról, szabad dobás. Hölgyeim és uraim, jön a mérkőzés utolsó perce, döntetlen állásnál, Jürgensen bejátszás, gól! Dülfer! Kelly Dülfer második gólja! Vezet a Győr, akkor, amikor 47 másodperccel a vége előtt tervel időt kér.
4: Egy picit összeszorult gyomorral ülünk itt mindannyian, és most kell egy jó védekezés. Az egész meccsen, mondjuk, ha ez a jó védekezés megvan, vagy egy szakó védés, akkor...
3: Az döntőt ér.
4: Az döntőt ér, így van. És
3: azt
4: nézzük.
3: Megnyitja az utat a címvédés felé. Na, Nokandi! És akkor Mairo, Nokandi középen! Majdnem megvan a labda, 59-28, nem állítják meg az órát, most áll meg az óra, 59, ha nem állt meg az óra, mégse, akkor bocsánat, és akkor Vjahirjeva a jobb átlövő helyén, Vjahirjeva elesik, nem áll az óra továbbra sem, most állítják meg 59-42-nél, 18 másodperc van hátra a BL elődöntőből, egy góllal vezet a Győr, de a labda a Brestnél. És ezt ki kell védekezni valahogy, hogy lehessen menni a címvédésért, hogy lehessen újra címet védeni a Bajnokok Ligájában, hogy lehessen 8. alkalommal BL győzelmet ünnepelni, annak előfeltétele, hogy ezt most ki kell védekezni. 18 másodperc hátra, Vjahirjeva a kezében a labda, és még mindig nem lehet elvégezni a szabaddobást.
4: Mondják, hogy mutatják, hogy jöjjön ki a francia. Most elvégezték. Ott a Enola Borg próbál befordulni, nem sikerül. Jó védekezés. 10 másodperc. 12. Egy kicsit túlfutottam az órát. Borg kezében a labda. Ő fogja elvégezni a szabaddobást. Egyébként 7-6-oznak a franciák, tehát üres a kapu. Lott, Maro, Lott, passzív is. Jahire, rossz a beátszás! És megszerzi Dülfer, és Bajnokok Ligája döntős az Eto! Egy elképesztő dráma végén! Egy elképesztő mérkőzésen, védekezés nélkül, gyakorlatilag igazi komoly kapus teljesítmény nélkül, de Brest-Bretagne Győri Audi Eto 30-31.
2: Megvan a győzelem, és ma este 18 órától a Nemzeti Sportrádióban, tehát itt, valamint a Kossuth Rádióban is közvetítjük a Győr-Metz összecsapást, a női kézilabda bajnokok ligája döntőjét. Visszatérünk a tegnapi elődöntőhöz, ehhez a drámai összecsapáshoz. A főszereplők következnek, elsőként a kapus, Szemerei Zsófia nyilatkozott Jó Andrásnak.
5: Ha visszanézzük az előző mérkőzéseket a Brest ellen, akkor mindenhol azt látjuk, hogy elképesztően szoros meccseket vívott a Győr a Bresttel szemben. Gondolom, ti is ilyen mérkőzésre készültetek a mai napon.
6: Tudtuk, hogy nagyon jó játékosaik vannak, nagyon jó támadást tud összerakni ezzel a gyors csapattal a RAF, és tényleg nagyon jó egyegyező játékosaik vannak. Sajnos most nem nagyon tudtuk úgy védekezésbe megállítani őket. Így nekünk is sokkal nehezebb dolgunk volt hátul. Viszont tényleg az, hogy innen is sikerült behúznunk a mérkőzést, ez mutatja egy csapatnak az erősséget.
5: Ugye az ilyen meccsekre szokták azt mondani, hogy a közönség szórakoztató. Én nem tudom, mennyire élvezhetett, mi annyira nem illeráltuk az összes körmünket egyébként. Hogy tudtuk ilyenkor átlendülni, főleg amikor az utolsó percben még vezet a Brest?
6: Szerintem azért közönség szórakoztatóbb lett volna, hogyha könnyebben nyerünk. Nem ezt terveztük, viszont tényleg ez mutatja egy csapatnak az erősségét, hogy az ilyen mérkőzést is be tudja húzni, úgyhogy tényleg nagyon büszke vagyok a csapatomra.
5: Tavaly a bronzmérkőzésen nagyon-nagyon szomorúak voltunk és idegesek, hogy nem kerültél pályára, mert hogy Majonad akkor kicsit elcserélte magát, vagy nem cserélte el. Most egy kicsit sorszerű, hogy pont a döntőben találkoztok, és a Győr színében fogsz most játszani?
6: Még erre annyira nem gondoltam, mindig csak egy lépéssel magam előtt próbálok gondolkozni, tényleg így igazából természetesen adni fog egy plusz löketet az, hogy a volt csapatom ellen tudok megjátszani.
2: Folytassuk Fodor Csengével, a bal szélsővel szintén Jó András beszélgetett.
5: Három piros lap, rengeteg izgalom, rengeteg fordítás, nem akarom lebecsülni a másik egy csapatot, de szerintem ez egy előrehozott döntő volt. Ilyen mérkőzésre számítottatok?
7: Mindenképpen ilyen mérkőzésre számítottunk. Nyilván nagyon jó lett volna, hogyha jobban tudjuk érvényesíteni az akaratunkat, és akkor szerintem nem lett volna ennyire szoros a meccs, de viszont a Brest tényleg annyira jó játékot mutatott, és tényleg éreztem rajtuk is azt az egységet, hogy tényleg egyként akarják ezt a meccset, úgyhogy ez még egy nehezítő faktor volt pályán, és mi meg nem játszottuk a legjobb kézilabdánkat. Sok volt a hiba, most nem jöttek úgy a védések sem, úgyhogy tényleg ez a végén, ez tényleg felért egy ilyen előrehozott döntővel.
5: Ugye te is mondtad, hogy nem voltak kapusvédések, és elő sem mentek úgy a támadások, hogy a befejezések. Mi csúszott el egyébként szerinted?
7: Nem tudom, igazából szerintem nagyon túl gondoltuk bizonyos periódusokban, mert amikor ment a labda, próbáltunk gyorsan játszani, akkor mindig megvoltak a helyzeteink. Például az első fél időben a kontráinkból, ha jól emlékszem, 11-ből 10-et be tudtunk lőni, szóval ott nem volt hiba a gépezetben, de viszont a védekezésünkkel azzal nem voltunk elégedettek, szóval a dobott gólunk az szerintem nagyon jó volt az első fél időben. Inkább tényleg utána az a megakadott játék, tényleg nem jöttek ott be a lövések, és ilyenkor az visszaveti egy kicsit a csapat. De úgy gondolom, hogy ha van egy jó védekezésed, utána tényleg az akkor önbizalmat tud adni a támadásra, hogy mindenki jobban felvállalta a helyzeteit, úgy gondolom, és mindenki lépett egyet előre, és talán ez volt az a pici plusz, ami ott kellett.
5: Most az egy dolog, hogy De Paula kapott egy piros lapot, de hogy konkrétan beállós nélkül játszottatok megint, és dől fel az, aki a végén lőtte egy gólt beálló pozícióból. Van gyenge pontotok egyébként? Tehát, hogy így is nyerni tudtatok.
7: Nincsen gyenge pontunk, nincsen egyáltalán, és szerintem Kelly már talán otthon érzi magát ezen a poszton, úgyhogy egyáltalán nem okoz neki problémát tényleg bármikor megoldani ezt a beállós feladatot.
5: Mondom, és már örömmel teszi.
7: Igen, most már teljesen, azért mondtam, hogy teljesen otthon érzi magát, és tényleg a Brunának a kiállítása sem vetett minket, vissza tudtuk, hogy még jobban kell küzdenünk, tudták pontosan azok a játékosok, akik a kispadról bejöttek, hogy hogy mekkora szerep hárul rájuk, és szerintem ezt nagyon jól megoldották, és felvették a kesztyűt. Tényleg összességében nem játszottuk a legjobb játékunkkal, de örülök, hogy ma ez elég volt egy ilyen jobb reszt ellen.
5: Holnap a Metz ellen fogtok játszani, ők már pihennek valószínűleg, és sokkal könnyebben is tudtak nyerni a Bukarest ellen. Milyen mérkőzésre számítasz?
7: Minket ez egyáltalán nem érdekel, és pont erről beszéltünk, pont a lányok kérdezték tőlem, hogy soha nem játszottuk a második meccset, mondom, hogy amióta én itt vagyok, és ez a 8. Final Four-om, mindig az első meccset játszottuk, úgyhogy még erre nem volt precedens, de senki nem foglalkozott ezzel, mondtuk, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi időnk van, az a fontos, hogy ezen a szombaton jussunk tovább, biztosítsuk be a döntőt, és utána már nem számít, hogy mi lesz, és tényleg olyan rotációs lehetőségünk van, és a Per és az Uros nagyon jól használja ezeket, hogy én is tudtam pihenni ma is, és tényleg tudtunk úgy forogni. Most nyilván a piros lapot, ha nem számoljuk, hogy egy belső posztos kiesett, de most tényleg megyünk vissza a hotelbe, regenerálás ezerrel, és nekivágunk a holnapnak, de szerintem jó fizikai állapotban leszünk.
2: A játékosok közül következzen a Győr francia kapusa, Sakho. Őt is Jó András szólaltatta meg.
8: Intenzív mérkőzés volt már az elejétől fogva, de tudtuk nagyon jól, hogy kemény küzdelemre késztett minket a Brest. Viszont készen álltunk, hogy harcoljunk a végéig. Az öltözőben is azt beszéltük, hogy nem számít semmi, csak tartsuk fenn a koncentrációt, és ne adjuk fel. Ehhez pedig tartottuk magunkat, és végül megcsináltuk. A hajrában elkövettek néhány technikai hibát, és be kell valljam, hogy ez boldoggá tett minket. Most annak van itt az ideje, hogy pihenjünk, felfrissítsük magunkat, és elkezdjünk készülni a döntőre.
9: Volt idő, amikor azt gondoltuk, hogy akár gólt is lőhetsz, mert annyira kijöttél a kapuból, már a másik térfélen álltál.
8: Arra még nem álltam készen, annyira őrült azért nem vagyok. Csak próbáltam a csapatot bátorítani, adni valami ritmust, tempót a támadásnak, de tudtam, hogy ott azért meg kell állnom.
9: Korábban lőttél már gólt a Brest ellen.
8: Igen, talán 2 évvel ezelőtt. Vagy várj, a Brest ellen? Ellenük még nem. Most pedig még nem volt itt az ideje a gólszerzésnek.
9: Holnap a meccs következik, mit gondolsz?
8: Nehéz mérkőzésre számítok, még soha nem voltak ilyen közel a végső sikerhez, és tudom, hogy mennyire frusztrálja őket az elmúlt néhány év. De mi készen állunk a csatára, mindent beleadunk majd, hogy sorozatban a 3. BL címet is megszerezzük az Etónak.
2: Szabó Szilvia nem a játékosokkal, pontosabban nem azokkal, akik a pályán voltak, hanem egy kismamával, aki már a bajnokságban visszatért a Győrhöz. Győri Lukács Viktóriával beszélgetett a megnyert Bajnokok Ligája elődöntő után.
10: Óriási boldogság, de először arról beszél, hogy milyen az, amikor kintről nézed ezt a csatát és szurkolsz a társain, a nehezebb?
11: Nem tudom, mi a nehezebb, de talán ez igen, hogyha kintről kell, és tényleg semmiről nem maradsz le, minden momentumot vissza tudsz nézni, tudod, hogy a bírók épp szerinted jól vagy rosszul döntöttek, inkább lennék a pályán, de nagyon örülök annak, hogy ma a lányok tudtak nyerni.
10: Nekem olyan benyomásom volt, hogy bármi történt, a Győrnek mindenre volt válasza. Bruna de Paulát kiállították, aztán vezetett a hajrában a Brest. De mindig felállt a Győr. Te bíztál bennük, hogy mindenre lesz válasz?
11: Ez a szezon, ez nagyon, nagyon úgy nézett ki, hogy tényleg egyben van a csapat, és szerintem ma ez kijött. Látszott az a lányokon, hogy bíznak egymásban, és tudják azt, hogyha egy Brunát elveszítünk, akkor van másik három, aki összefog, és megpróbáljuk pótolni őt, és szerintem most ez a csapatnak az erőssége.
10: Az is erősség volt, hogy nem nagyon voltak kapusvédések, de a csapat ezt megpróbálta kompenzálni, és támadásban is védekezésben is extrát nyújtak. Tehát, hogy ez látszódott, hogy mindenki mindenkiért.
11: Ez ilyen a csapatsport. Tényleg van, amikor ők segítenek nekünk, van, amikor nekünk kell jobban segíteni nekik. Van, amikor ők mentették meg a hátsó felünket, van, amikor nekünk kell. De megint azt mondom, hogy mégiscsak egyet tudtunk nyerni, és itt az a lényeg, hogy nyertünk, és mindegy, hogy ki hogy teljesített. A lényeg az, hogy holnap az aranyért játszhatunk.
10: Holanek Zoltán erőléti edzőtől is azt kérdeztem, hogy mennyire lesz az hátrány, vagy ezen a szinten mennyire számít az, hogy jóval kevesebbet pihenhet a Győr, mint a Metz?
11: Szerintem egész szezonban erre készültünk, fizikálisan, mentálisan. Úgy gondolom, hogy most a csapat sietni fog vissza a hotelbe. Minden felszerelésünk megvan arra, hogy tudjunk minél gyorsabban, jobban regenerálni. De szerintem tényleg, amit mondtam az előbb is, hogy erre készültünk, és ott a holnapi napon a szívünk, lelkünk is ott lesz a pályán.
10: Oké, holnap is itt leszel?
11: Itt leszek, igen.
10: Drukkolsz a lányoknak?
11: Nagyon drukkolok nekik.
10: És bízol, gondolom, az aranyéremben.
11: Igen, nagyon-nagyon. Én ki fogom szurkolni nekik.
2: Végül halljuk a Győr erőnléti edzőjét, Holanek Zoltánt, akit szintén Szabó Szilvia kérdezett a Győr-Brest női kézlabda BL elődöntő, a győztes elődöntő után. És elsősorban a regenerációról is arról beszélt, hogy lehet ilyen rövid idő alatt felkészülni, hiszen kevesebb, mint 24 óra alatt két ilyen fontos meccs, BL elődöntő, majd BL döntő.
12: A regeneráció szempontból mennek a lányok, és mindenki egyesével fog regenerálni, megvannak nekünk erre a praktikák, és gyakorlatilag ez már csak a szenvedélyek vihara, várjuk a holnapi napot, és ott is a szenvedély fog dönteni. Itt most már nekünk nincs dolgunk.
10: Ez, hogy többet pihen egy játékos vagy egy csapat, ezen a szinten azért döntő lehet?
12: Eddig ugye mindig úgy nyertünk, hogy mi játszottuk az első meccset, és ugye a történelemben mindig azok a dolgok érdekesek, amik újonnan lesznek, tehát följutottak oxigénpalackkal a Monteverestre, utána oxigénpalac nélkül, és különböző kísérletek. Mi most itt szeretnénk nyerni, hogy kevesebbet regenerálunk.
10: A felkészülésről beszéljünk egy picit. Hogyan lehetett azt csinálni, hogy erre a két meccsre, és még egyszer mondom, két nap alatt két meccsre így felkészíteni a társaságot? Bár ebben már rutinotok van, hiszen sorozatban 10-szer, ugye, ha jól számolom?
12: Igen, ugye ez mindig egy tudatos tervezésnek a végeredménye. Úgy játszunk a hetekkel, hogy mindig keresünk csúcsheteket, ahol modellezzük ezt a két mérkőzést, és akkor tudatosan ezeket váltakoztatjuk úgy, hogy van benne egy pihenés, van benne erősebb hétvége, és ugye az utolsó hétvége volt egy picit ültetett, és úgy gondoljuk, hogy ma ki kell, vagy hát igazából holnap ki kell maxolni ezt a hétvégét.
10: Rendkívül szoros volt ez a mérkőzés, a hajrában vezetett a Brest. Bíztál a csapatban? Te tudtad, hogy képesek rá mentálisan, fizikailag, hogy megfordítsák?
12: Hogy őszinte legyek, borzasztóan izgultam, viszont az előző évek mérkőzése alapján mindig így játszottunk a Bresttel. Mindig ők vezettek az utolsó pillanatban, és a végén mégis mi tudtunk győzni egy góllal. De azt gondolom, hogy a minden tiszteletet megérdemel a Brest, mert nagyon különleges játékaik vannak, nagyon szépen felkészültek ránk, és azt gondolom, hogy ebben megint minden különleges eredménynek, a szerencsének óriási jelentősége volt.
10: Utolsó kérdés, van két olyan játékos, aki búcsúzik a Győrtől, vagy abba hagyja a pályafutást. Látsz a lányokon egy plusz motivációt, hogy ő értük küzdenek?
12: Mind a két karakter borzasztó különleges. Anna személyisége az különösen, ugye őt úgy kaptuk, hogy sérülésből jött, és mi adtuk neki egy utolsó lehetőséget arra, hogy ilyen nagyon különlegesen fejezze be. Ő a mi kis pitbullunk, egy nagyon-nagyon nyitott személyiség, akinek a motiváció mindenkire ráragad. Nagyon-nagyon-nagyon fog hiányozni. Nyilván a hangban egy rövidebb időt töltött, ugye a vica miatt érkezett hozzánk, de abszolút beilleszkedett a közösségünkbe, és szerintem ő is nagyon fog hiányozni.
10: 60 percen át tartó őrült küzdelem lesz holnap. Milyen meccsre számítasz?
12: 100%.
10: És bízol a Győrben?
12: Mindenképpen nyerni szeretnénk. Ugye nekünk most egyetlen egy pozitív dolgunk van a mai negatívumból, hogy a Bruna pihent lesz. Ezt kell majd magunk fele fordítani, illetőleg azt, hogy abban biztos vagyok, hogy a három kapus ennyi védéssel a következő meccset nem fogja lehozni.
2: A Sport délelőtt véget ért, ne felejtsék, ma 18 órától, tehát Győr-Metz női kézilabda BL döntő, ami a magyar labdarúgó válogatottat illeti, kedden 19 órától Debrecenben Kazaksztánnal mérkőzik, szintén nyári felkészülési mérkőzésen. Azt is közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
1: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

A Sporthely mai adásában az Érd Baseball és Softball klubhoz látogatunk. A klub pályája a Duna mellett, Érden, gyönyörű környezetben, a város történelmi részében található. Vendéglátónk a legnagyobb baseball klub Magyarországon. Magában foglalja a magyarországi játékosok közel 25%-át. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.

0: Lincoln Hall Terry vagyok. Én vagyok a elnök, a Air Baseball és Softball Teams Egyesületnek. És jöttem Magyarországon 91-ben, és itt laktam, és 2002-ben létrehoztunk az egyesületünk.
1: Mi volt a célja ennek az egyesületnek? A sportág kicsit jobban megismertetése Magyarországon, egy közösség létrehozása, mi volt a cél?
0: Nagyjából három cél volt. Eddig én volt a igazgató egy alapítványnak, és kicsit fáradt voltam, hogy irodában tartani minden idő. De is akkor is volt a tínédzserek, volt a négy gyerekeim, és akartam csinálni valamit, amit együtt tudok csinálni velük. És a harmadik ok miatt, hogy akartam, hogy kapcsolat építeni a magyarokkal hosszú távolságra, és gondoltam, hogy a sport a legjobb lehetőség. És volt két lehetőség, amerikai futball, amit játszottam, vagy a baseball, de három gyerek a négyból, akkor LAN, szóval gondoltam, jobb lett volna, hogy a baseball és a softball az a LAN fajta.
1: Amit eltervezett ezzel a klubbal, az bejött?
0: Igen, az utolsó 22 év keresztül több mint 1000 játékos volt a klubunkban, nem mindenki maradta, természetesen, és de most nekünk van 120, de van néhány, egy-kettő, aki az első alkalom részt vett meg, és meg itt vannak, de sok kapcsolat építünk, és hosszú távolság, az azt hiszem, és a gyerekeim már felnőtt, de amikor volt tínédzserek, akkor ő részt vett és játszott velem.
1: A honlapon azt olvastam, hogy itt az Érdi klubban van a magyarországi játékosok nagy része, 25%-a, hogy ez Magyarország egyik legnagyobb baseball klubja?
0: Igen, mi vagyunk a legnagyobb baseball egyesület. Nekünk van 7 különböző csapat minden korosztályban.
1: Ugye, hogyha itt kinézünk, és a köttől látjuk is, akkor van itt egy szabványos pálya. Ezzel sok munka volt, hogy legyen egy ilyen pálya, egy igazi baseball pálya itt a klubnak?
0: Amikor próbáltam kezdeni az egyesület 2002-ben, beszéltem a polgármesterrel, és ő mondta, fog adni nekünk egy pálya, amit tudunk használni. De sajnos az első 5 év, akkor csak a foci pálya sarokon játszottunk a központban. De hál' Isten 2008-ban ő adta ezen a telek, amit régi foci pálya volt itt. És ingyen kaptunk az önkormányzattól, és kezdtünk építeni a baseball pályák, hivatalos baseball pályák. Szóval most nekünk van egy felnőtt pályát, egy gyerek pályát, és egy softball pályát.
1: De említette, hogy 2002-ben kezdte ennek a klubnak a megalapítását. A mai napig ez mindennapi elfoglaltság?
0: Igen, most a teljes időt tartom itt az egyesületben a pályán. Én is csinálok a karbantartás délelőtt, és edzés délután. Ez a foglalkozom.
2: Fodor István vagyok, és a U15-ös csapatnak vagyok az edzője.
1: Sok U15-ös játékos van ma Magyarországon, és itt Érden?
2: Én azt hiszem, hogy egyre több évek alatt egyre jobban fejlődik az U15-ös, a gyerekek nagyon érdeklődőek. Nálunk is nagyon sokan jöttek, mind újak, mind pedig a kisebb korosztályban jöttek föl.
1: Milyen hírverése van ma Magyarországon a baseballnak? Mert azért a legtöbb 15 év alatt gyerek nem biztos, hogy a baseballt választja. Aki itt lakik Érden, ő azért jobban ki van téve ennek a kísértésnek?
2: Azt gondolom, hogy Érdet szerencsés helyzet, mert mind a Terry ugye itt a coach, és ő szokott menni iskolákba, és szépen toborzásokat csinál, illetve vannak nálunk nyári táborok, és különböző lehetőségek, nyílt edzések, hogy lejöjjenek, kipróbálják. Nagyon segítünk mi egymásnak a edzők is, és önkéntes munkával, hogy toborozzunk embereket. Azt gondolom, hogy a tévének is nagy szerep, meg a rádiónak is nagy jelentőség van ebbe, hiszen egyre többet lehet hallani és látni már baseballt. Még én jó magam gyerekként nagyon ritkán egyszer-egyszer láthattam ténylegesen felvételről baseballt, most már mai gyerekek szinte napi szinten tudnak akár az internet segítségével belenézni, hogy milyen ez a baseball játék.
1: Akkor önnél ez inkább egy ilyen felnőttkori szerelem?
2: Így van, igazából én úgy lettem behúzva ebbe az egész sportba, én nagyon sok mindent csináltam, kipróbáltam magam több sportba is. A fiam kezdett el baseballozni, ő is az iskolába látta meg először, hogy van ilyen lehetőség, és ő is kereste a sportot, hogy mibe szeretne játszani. Végül megmaradta a baseballnál, és én először úgy jöttem ide, mint szülő. egy ilyen 5-6 éve. Ideget, ami majd szép lassan a Teri látott bennem valamit, és így szépen lassan behúzott először, hogy a szabályokat tanulni, akkor bíráskodjak, aztán segítettem neki az edzéseken, és most mint U15-ös edzőként vagyok mellette. Nagyon sok segítséget nyújtott, hogy a képzéseket fel tudjam venni. Mind jöttek a Amerikából profiligás edzők, dobóedzők, általános edzők, és egyéb konferenciákon keresztül van lehetőségünk tanulni.
1: Ugye, hogyha már említette a televíziót és a rádiót, ezért nagyon sok magyar szurkoló, tévénéző, rádió hallgató úgy van a baseballra, hogy én nem tudom nézni, mert nem értem. A szabály magyarázat az az egyik legfontosabb dolog ahhoz, hogy minél több szurkolója legyen a baseballnak, vagy ez olyan, hogy valaki megnéz egy meccset, lehet, hogy nem tudja a szabályokat, de ahogy nézi, az annyira magával ragadja, vagy behúzza, hogy akkor ott marad.
2: Én azt gondolom, hogy mind a kettő igaz. Ha tudjuk a szabályokat, akkor sokkal könnyebben leülünk megnézni egy meccset, hiszen tudjuk, miről van szó, és akkor már tudjuk, miért kell izgulni, akár hogy nekünk sikerül, hogy az ellenfél hibázon, mert ugye a baseball egy olyan játék, hogy az ellenfél hibáiból élünk. Leginkább, illetve maga a látványosság is, a nagy ütések, a gyönyörű kecselések, mikor elkapják levegőbe, lehúzzák a labdát, az nagyon szép mozdulatokkal teszik, vagy akár egy dobó, ahogy dobja a labdát, amilyen sebességgel, és ahogy a kis zónába tudja helyezni, ezek mind nagyon látványosak lehetnek. Alapjában egy átlagembernek kicsit lassúnak tűnik. Tehát mi ugye a futballhoz szocializálódtunk, ott mozgalmasabb a kézilabda, meg a vízilabda, mind ahogy gyorsabb mozog, itt egy kicsit lassabban mennek a dolgok, itt hirtelen sebességváltások vannak, amikor maga az akció történik, akkor kell gyorsnak lenni. De azt gondolom, hogy ha az ember megtanulja a szabályt, én azt mondom, hogy egy meccs alatt meg lehet tanulni a főbb szabályokat, akkor már élvezetes lesz a nézés is, mert tudja az ember, hogy miért izguljon és miért kell odafigyelni.
1: De azt is mondják, hogy a baseball elsősorban mentális sport és másodszorban fizikális. Ez igaz?
2: Ez így van, azt gondolom, hogy legalább 80%-ban mentális. Igazából olyan különösebben nagy erő nem kell hozzá. Egy hirtelen erőkifejtéssel, egy gyors futással, egy ügyes kézmozdulattal sok mindent meg tudunk csinálni, de fejbe kell eldőlni az egésznek, hogy mikor, hol megyek, miért odadobom, miért úgy csinálom, mit csinálok.
1: És ön, mint edző, erre külön hangsúlyt fektet?
2: Hát nem csak én, szerintem az összes edzőnek a legfontosabb a csapatmunka. Ha nincs csapat egység, az nem vezet sehova, nem lesz győzelem. Leginkább ugye ez a legfontosabb, hogy mindig tudják, a játékosok érezzék egymást, hogy ki hova mozdul, miért oda mozdul, és kinek mi a dolga. Itt nagyon sok kommunikáció van, ami kintről nem hallatszik általában, ha fönnül az ember a látón. Ha kicsit közelebb, akkor már lehet hallani, hogy folyamatosan kommunikálnak egymással. Ez egyfajta jelbeszéd, amivel kommunikálunk, leginkább a coach szokott kommunikálni az ütőjátékosokat, vagy videkezőkkel, vagy éppen egy bázison lévő emberre, hogy mikor milyen dologra figyeljen, és milyen játékot játszunk. Tehát a jelkommunikáció az fontos, ezen nagyon sokszor kell változtatni, mert hogyha előbb-utóbb az ellenfél, ha sokat játszunk vele, ki ismeri, mit jelent. És ezért mindig variálni kell, akár egy catchernek, hogy épp milyen labdát kér, milyen játékot játszunk. Tehát nagyon-nagyon fontosak ezek a jelek.
1: Azért használt egy pár idegen kifejezést, ezeket is akkor meg kell tanítani minden egyes sportolónak, itt a catcher.
2: Catcher, igen, meg egyéb ilyen dolgok. Ez mind menet közben jön, mikor az ember tanulja, illetve gyakorolja a baseballt, ez menet közben szépen ráragad. Magyarul is mondhatjuk ezeket, de ugye mi amerikai sportangolul használunk mindent, angol szavakat használunk leginkább.
1: És ugye itt nem csak baseballról, hanem softballról is beszélhetünk, de ha megkérem, mert hogy a hallgatók nagy része szerintem azt sem tudja, hogy mi a különbség a kettő között.
2: A baseball és a softball között alapvetően van egy kis különbség, de az alapszabályok ugyanazok. A softballt egy kicsit nagyobb labdával játszuk, illetve egy picit másfajta az ütő. Apró szabálybeli módosítások vannak a pályán való mozgáson, de ugyanúgy kell pontot szerezni, tehát ez a lényege. Az egésznek itt is van.
1: Bocsánat, akkor az nem igaz, hogy a softball a baseball női változata?
2: Ez így nem teljesen igaz, mert ez eléggé kujadukát szokott lenni. Az igaz, hogy a softballba a fast pitch általában akkor homogén, tehát abban azt mondom, vagy nők, vagy férfiak játszák már a felnőttbe, de gyerekeknél ez még nagyon változó. Nekünk például most van egy csapatunk, sikerült létrehozni a szülőket bevonva, nem kevesebb szándéka, mint hogy ezzel is a népszerűsítsük a maga a baseballt, mint sportot, illetve ha a szülő jön, akkor a gyerek is könnyebben ide fog találni. Szülőket bevonzottunk, és mi a slow pitch fajtáját játsszuk, ez a lassú dobásos. Itt kicsit máshogy kell dobni a dobónak a labdát, ennyi a különbség, illetve nincsenek lopások, és nem lehet becsúszni. Tehát ilyen alapszabály inkább itt az idősebb korosztálynak van, akinek már nehezebb a mozgás, de szeretné élvezni még a játékot. Sikerült is ebből nekünk egy kis csapatot összerántani. Most mi is tartunk már többé-kevésbé rendszerességgel edzéseket. Nagyon élvezik a szülők, tehát nem csak a saját gyerekeiket nézik, hanem most már egy kicsit könnyített változatát ők is játsszák. Azt gondolom, hogy egyre népszerűbb lesz. Kezdtük 6-7 emberre, és 16-an vagyunk hirtelen. Másfél hónap alatt így felszaporodtunk, és már játszottunk két meccset is. Van egy baráti csapatunk a Szentendre, velük most már két meccset játszottuk így ősszel, hogy kicsit belelendüljünk az egészbe, illetve már volt egy próbálkozás még János Somorján, ott volt egy első ilyen koedukált slow pitch torna, ott különböző baráti társaságok jöttek össze, és ott játszottunk egymással egy meccset. Nagyon-nagyon élvezetes volt, egy jó buli volt az egész. Nálunk azért nem annyira véresen komoly még, itt inkább arra megy, hogy megszeressük a játékot, és egyre több ember jöjjön, és próbálja ki magát.

0: Takács Máté vagyok, az Érdi Baseball és Softball Egyesületnek a főtitkára.
1: Itt ülünk a klubházban, ahol rengeteg trófea, serleg, érem van. Akkor lehet azt mondani, hogy ez nem csak egy olyan klub, ahol jó közösség épül, hanem egy olyan klub, ami igen eredményes is.
0: Így van, több olyan éve is volt az Egyesületnek, amikor gyakorlatilag minden olyan tornát és bajnokságot, amin elindultak, megnyertek, de több korosztályban is, hát elsősorban korábbi években, most az elmúlt néhány évben annyira nem, de voltak sikeres, nagyon sikeres éveink.
1: Hogyha itt kinézünk az előtérbe, akkor azért látunk itt kesztyűtől elkezdve ütön keresztül mindent. Szóval itt vagyunk most a klubház, hát egy másik helyiségében, ahol rengeteg kesztyűt lehet látni. Egy baseball kesztyűről mit kell tudni? Miben különleges?
0: A baseball kesztyűnek elsősorban ilyen vastag bőrből kell készülni azért, mert ugye sose lehet tudni, hogy milyen sebességgel fog jönni a labda, és hogy ne fájjon a kezünk benne, illetve az ujjak között annak függvényében, hogy milyen pozíción játszik az illető, össze van varva, hogy könnyebb legyen összeszedni a labdát.
1: Ugye ennek az egésznek olyan alakja van, mint egy tál, mert igen, hogy ebbe kerül majd a labda?
0: Igen. Igen, és ezek jobbkezes és balkezes kesztyűk, és azért van belőlük ilyen sok, mert nagyon sok adományozónk van, akiktől kaptunk. Ezek elsősorban nagyobb kesztyűk itt, mert a kisebbeket, azokat külön szoktuk tartani az iskolai programokhoz, hogy azok egy külön táskában vannak, és akkor a gyerekek fölpróbálják a kesztyüket, és mindenki talál magának megfelelőt.
1: Itt látok egy táskát, amiből kilóg egy baseballütő. Ennek nyilván megvannak a szabvány méretei. Arról mondhatunk valamit, hogy hogy is kell kinézni egy baseballütőnek, bár szerintem mindenki látott már, ha nem is élőben, de képen egy baseballütőt, tehát tudjuk, hogy nagyjából hogy néz ki, de ennek a szabvány méreteiről, akár súlyban, akár hosszúságban megtudhatunk valamit?
0: A baseball ütőknek igazániból csak két-három féle van olyan értelemben, hogy a baseball, softball, és van egy külön ütőfajta, amit gyakorláshoz használnak az edzők. A súlyozása, igazániból két olyan tényező van, ami alapján az ütőket szokták válogatni a játékosok is maguknak. Az egyik a hossza, a másik pedig a súlya, illetve a kettőnek az aránya. Ez szerintem 34 incses talán. De ez például egy gyakorló ütő. Ez például Teri bácsi kapta ajándékba.
1: Bele is van gravírozva a neve nagyon szépen.
0: És ezzel szokta a védőknek a labdákat gyakorláshoz ütni. A játékosoknál nagyon változó, hogy ki milyen ütővel szeret ütni. Ezért is van ilyen sok ütőnk a szekrényekben, a kintiekben elsősorban, hogy tudjanak válogatni, mert főleg a fiatalabb játékosok hajlanak arra, hogy valami olyan ütőt választanak, ami jó, nehéz és vastag a vége, hogy jó nagyot tudjanak vele ütni, csak ezért is jó, hogy van edző, aki elmondja, hogy próbáld meg egy kisebbel, mert el fog vinni az ütő.
1: De egyébként, hogyha már itt a gravírozásról beszéltünk egy picit, az ütő is olyan, mint mondjuk a Forma 1-es versenyzőknél a bukós isak, hogy milyen minta van rajta, hogy mi van ráírva, az is számít, vagy ez is egy picit csak a külsőség, és nem, igazából nem fontos, nem vagy nem is jellemző.
0: Nem jellemző, hogy játékosok a saját ütőjüket különösebben személyes módon dekorálják, azért, mert ugye amíg fiatalok, addig viszonylag, hát egy olyan egy-két éven belül úgyis kinövik az ütőt, és akkor már másikra van szükség, mert hogyha magasabb vagy erősebb alkatú lesz a játékos, akkor már nem fog tudni azzal az ütővel jól ütni. A felnőtteknél meg azért nem nagyon szokták, mert nagyon sok ütőt használnak egy mérkőzésen, és könnyen előfordulhat, hogy a faütőt használnak, hogy akár el is törhet az ütő. Hát most személyesen kidekorálni egy ütőt azért, hogy aztán a valamelyik meccsen aztán eltörjön, akkor lehet előre kezdeni, de nem igazán jellemző.
1: És akkor itt még a helyiségben látunk fejvédőket, ez lehet a hivatalos neve, vagy igen, sisak, vagy nem tudom.
0: Itt vannak baseball és softball sisakok, a softball sisakok azok, ezek a rácsosak, és különböző cipők is, nadrágok, különböző méretben, főleg a nadrágoknál, ugye a gyerekeknél nagyon nehéz megfelelő nadrágokat találni.
1: Mert hogy ezek speciális nadrágok?
0: Igen, tehát bizonyos helyeken megvannak vastagítva azért, hogy a csúszás könnyebb legyen. Nem mindegyik nadrág ilyen, mert a kisebbeknél nem szokták azért, hogy mert ott kevesebbet csúsznak, tehát nem nagyon fordul elő. Amit még innen szoktak válogatni, azok sapka, ütőkesztyű, és mi minden van itt még? Övek például.
1: Az miért fontos? Az csak azért, hogy ne csúszol le a nadrág, vagy van valami más?
0: Van funkciója. Tehát az övet, azt azért szokták a bírók meg is köttetni rendesen, és a trikót betűretni, mert amikor jön a dobás, akkor ugye a dobásnak egy bizonyos sávban kell érkeznie, ami a válltól térdig tart, és megkönnyíti a bírónak a helyzetét, hogyha a derékszíjhoz is tudja mérni.
1: Hogyha nem abban a sávban érkezik, akkor a szabálytalan?
0: Igen. Akkor az dobóhibának számít.
1: Bocsánat, csak még egy kérdés a cipőkkel kapcsolatban. Ezek stoplisnak néznek ki, vagy bizonyos szögek, vagy nem tudom, mik állnak ki belőle, ilyen, hát stoplisnak mondanám, bár talán nem annyira nagy, mint egy foci cipő.
0: Ezek, ha jól látom, ezek gumistoplisak, de van itt fémstoplis is rendes, tehát alapvetően a kisebbeknél gumistoplisat kell használniuk, mert a fémstoplis a gyerekeknél az nem megengedett a bajnokságon, elsőbben azért, mert veszélyes. Önmagában véve nem hegyesek ezek a stoplik, viszont ha rácsúszik valakinek a lábára, az elég sérülést okozhat.
1: Most átsétálunk akkor a klubházból az edzősátorba, amit csak télen használnak a játékosok?
0: Elsősorban télen, bár a tornáinkon elő szokott fordulni, hogy a csapatok melegítésre is használják. Tehát én azt mondanám, hogy elsősorban télen, mert nyáron ez a sátor elég meleg tud lenni.
1: Ugye itt látunk egy folyosót, amit le lehet hálózni, ez miért fontos?
0: A folyosó az két részre van osztva. A folyosóban szokták gyakorolni az ütést az egyik oldalon, ehhez van egy dobógépünk is, és a folyosónak a másik oldala, a kettő az elválasztható egy másik hálóval, ott pedig a dobást szokták gyakorolni. Tehát ha leengedjük a hálót itt a folyosóban, akkor tudnak egyszerre ütést és dobást is gyakorolni. Ez egy nagyon hasznos rész. Itt a középső részen, itt akkor meg lehet különböző védekezési gyakorlatokat csinálni, bemelegítéshez is nagyon jó.
1: A dobógép azt úgy kell elképzelni, mint a teniszpályákon, ugye, hogy telerakják labdával, és akkor bizonyos időközönként automatikusan adogat?
0: Ez nem olyan dobógép, hogy automatikusan adogat, hanem van egy edző, aki adagolja a labdákat. Hasonló olyan értelemben, hogy hasonló elven működik. A dobógépnél két olyan gyorsan forgó kerék van, kettő vagy három.
1: Ez maga a dobógép, ide értünk hozzá, igen.
0: Tehát gyakorlatilag van két gyorsan forgó kerék, amibe beadagolják a labdát, és az edző mindig megvárja, míg az ütő készen áll, hogy fogadja a következő labdát, és a dobógép, hát nem feltétlenül rossz az, hogyha egy dobógép új vagy régi, mert a régebbi dobógépek már kicsit el vannak kopva a kerekek, és már nem annyira kiszámítható, hogy hova fogja adni a labdát, tehát annak is megvan az előnye. Ez a pálya, ez igazániból az önkormányzatnak egy régi focipályája volt, amit gyakorlatilag ingyen használatba kaptunk. Az volt a használatnak a feltétele, hogy nem zárhatjuk le, tehát a lakók ide bármikor jöhetnek futni, de már olyat is láttunk, hogy nyáron itt karateedzéseket tartottak, tehát használni bárki lakó használhatja. A gyerekek sokszor szoktak lejönni játszani. Ez a pálya, amit közelebb van hozzánk, ez a softball pálya. Itt most érkezett is új salak, ezt majd idővel el fogjuk szépen osztani rajta. Van a nagy pálya, ahol U15-től fölfelé szokták a meccseket játszani, illetve van egy kisebb pálya a harmadik sarokban is, ami igazániból a kicsi gyerekeknek a pályája, meg most a lassú dobásos softball meccseinket is ott szoktuk játszani. Ennek az egyesületnek sajátossága az, hogy nem igazán vannak alkalmazottaink, hanem nagyon-nagyon sok önkéntessel dolgozunk. Tehát gyakorlatilag akik az elnökségben vannak, ők is mind önkéntesek, de nagyon sok olyan szülőnk van a játékosok részéről, akik nagyon sokat tesznek hozzá az egyesületnek a mindennapi munkájához. Amit itt látunk, például a világításnak a szerelése, az szinte teljes egészében a szülők csinálták. Nyilván a nehezebb alkatrészeket az daru emelte a helyére, de például a villamos szerelés, a hegesztési és csiszolási munkákat mind szülők csinálták, volt, hogy éjszakában nyúlóan. Hát amit itt látunk tulajdonképpen, az mind szülőknek és játékosoknak a közös munkájából, külföldi és helyi adományokból adódik össze. Vannak ilyen kisebb terveink, hogy öntözőrendszert létesítsünk például a sátorban, hogy ne legyen annyira puha a salak, a világítórendszert, világítást is szeretnénk majd fejleszteni, de nagyon boldogok voltunk már azért is, hogy nem kellett az edzés félbe szakítani azért, mert besötétedett.

0: Henninger Erik vagyok, NB1-es játékos Érden.
1: Azt mondd el nekem legelőször is, hogy Magyarországon hogy kerül valaki a baseball közelébe?
0: Ez egy elég nehéz kérdés. Mert számomra nekem úgy jött ez az egész, hogy anyukámat én megkérdezték, hogy mely angol kurzusra járt, és a Terry, aki az egyesület vezetőnk, megkérdezte, hogy van-e kedvünk esetleg kipróbálni ezt a sportot, és úgy voltunk, hogy miért ne. Lejöttünk a jegyzésre, és tök jó volt, nekem első látása szerelem volt ez az egész sport.
1: Lettek, vagy voltak akkor már itt társak? Tehát az volt, hogy te beépültél egy csapatba, mert hogy itt Érdem már akkor is népszerű volt?
0: Úgy alakult, hogy igazából csak jöttünk, és úgy utána egy közösségbe csöppentünk bele, úgymond, és ismertünk meg így több embereket, barátokat, és akkor így fejlődtünk, mint egy csapat.
1: Mennyi időt vett el az, hogy mondjuk a szabályokat megismerjétek?
0: Nekem igazából ez a szabályok elsajátítása így annyira nem vett sok időt igénybe. Szerintem egy ilyen, nem akarok hozzudni, szerintem egy év vagy másfél évet vett nekem igénybe, mire így nagyjából.
1: Az nem tisztel. Sok?
0: Szerintem nem.
1: Magyarországon NB1-es baseball játékosnak lenni mit jelent?
0: Ez egy nagyon nagy lehetőséget nyújt az embereknek, mert nem lehet tudni, hogy mi az, hogy hova fog kiukadni az ember, esetleg Amerikába tovább tudja ezt folytatni, ezt a sportot, vagy itt Magyarországon belül tud ezzel foglalkozni, mint edző, vagy játékos, bármi.
1: Van ilyen terved egyébként, hogy akár Amerikába menj emiatt?
0: Igen, én terveztem ezt. Kimennék Amerikába, méghozzá San Diegóba mennék, ott van egy kedvenc csapatom is, a San Diego Padres. Oda szeretnék majd leigazolni, és nekem ez lesz majd a álmom, hogy így felnőtt koromra én majd ki tudjak menni, és profi szinten tudjam ezt a sportot folytatni.
1: Mennyi az esély innen Érdről eljutni oda Amerikába?
0: Nem azt mondom, hogy nem sok esély van hozzá, de több mint 50%-ot így satszolnék azért, vagy magamnak, vagy a többi érdi játékosnak is így.
1: Mert akkor te ennyire jó vagy?
0: Igazából én ilyen hozom az átlagszintet, szerintem magamhoz képest jó vagyok, meg ugyanúgy tudok fejlődni is, mint bárki más.
1: És akkor ez elég lehet akár egy amerikai utazáshoz, vagy egy amerikai karrierhez?
0: Szerintem igen. Én optimista vagyok, optimisan állok ehhez az egészhez, és remélem, hogy ez az egész terv nekem valóra fog válni.
2: Tóth Hanna vagyok, és az Érd Baseball és Softball Egyesületnek az NB2-es férfi baseball csapatában és a női softball csapatában játszom, és tavaly edzettem a női softball csapatot is.
1: Tehát te férfi csapatban játszol, ez már önmagában nekem furcsa az, hogy egy lány baseballozik, de az, hogy egy lány egy férfi csapatban baseballozik, ez azt jelenti, hogy mondjuk nagyon kevés lány baseballozik, ezért női csapat külön nincs is, vagy nem nagyon van?
2: Igen, pontosan ezt jelenti. A mi baseball csapatunkban összesen hárman játszunk lányok.
1: Hogy jött nálad a baseball?
2: Igazából én teljesen más sportággal kezdtem így a sportkarrieremet 12 éves korom előtt, és igazából Terry, a főedzőnk, egyszer csak eljött az iskolánkban ilyen bemutatónapot tartani, és nem tudom, így valahogy megfogott ez a sport, és egyszer eljöttem egy ilyen nyitott edzésre, és hát több mint 10 éve itt ragadtam.
1: Tehát már akkor megfogott, amikor még csak beszélt róla?
2: Igen, ugye egy ilyen bemutatóórát tartottak, és nagyon különlegesnek tartottam.
1: Ugye a bemutatkozásnál azt mondtad, hogy női softball csapatot is edzel, tehát ez a sportág megkedvelése annyira jól sikerült, hogy akkor már rögtön egy szinttel feljebb is léptél?
2: Hát ez azért sok évembe került, és nem tartom magam annyira jónak, vagy jobbnak a többiektől, hogy én például technikailag nagyon tudjak fejleszteni többieken, viszont nem tudom, valahogy így úgy alakult az élet, hogy nekem sikerült így összefognom a csapatot, és igazából én inkább azt próbálom, hogy így egyben maradjon a csapat, és hogy életben maradjunk, és csak így próbálom így a lelkesedést fenntartani a csapatban.
1: Azt mondod, hogy amikor jöttél, akkor aztán végleg bevonzott ez a sportág. Ugye itt vagyunk egy szabványos baseball pálya mellett, ami szerintem Magyarországon azért olyan nagyon sok nincsen, meg hát egy jó kis környezetben közel van a Duna, ez Érd történelmi része, a minaret közelében, ez mind hozzájárulhatott ahhoz, hogy megtetszett a közeg, a hangulat, a külsőségek, nyilván a főszerepben azért a baseball volt, de ezek mind olyan apróságok, amik esetleg segíthettek?
2: Szerintem igen, hozzájárult. Én elég kiskorom óta érdem lakom lakom, és egyébként nagyon közel a pályához, szóval valószínűleg ez is hozzájárult, de hogyha nem is annyira a környezet, inkább azt fogott meg, hogy itt mennyire kedvesek az emberek, befogadóak, és igazából egy ilyen családias környezetbe tudok úgy időt tölteni olyan emberekkel, akiket szeretek a szabadban, és sportolni, hogy így, nem tudom, így azt érzem, hogy csak jó itt lenni.
1: A klub honlapján olvasgattam így a csapat keletkezéséről, történetéről, és ott is kiemelte ezt az elnök, hogy nem is a csapat, hanem részben azért a közösség létrehozása is cél volt. Tehát vannak itt olyanok is, akik nem is biztos, hogy csak a sportág miatt járnak ide, hanem amit te is említettél, hogy itt jól érzed magad, itt családias a hangulat, itt mindenkinek jó.
2: Vannak olyan csapattársaim, meg igazából bevallom, nekem is voltak nehéz időszakaim, és ha nem lett volna ennyire jó a közösség, akkor valószínűleg abba hagytam volna ezt a sportot. Párszor volt ilyen. És többen is úgy vagyunk vele, hogy ha nem olyan emberek lennének itt, mint akik itt vannak, és így nem ilyen összefogó közösség lenne, akkor lehet, hogy abba hagytuk volna. Szóval szerintem nagyon sokat számít az, hogy kikkel vagyunk körülvéve a pályán is.
1: Említettem, hogy itt a klubházban ülünk, és a rengeteg kupa, érem, trófea van kiállítva. Van, amelyikhez közöd van?
2: Igen, van egy jó pár, vannak külföldiek is, vannak hazai nyereségek is. Nem mindegyik első helyezett van, van harmadik is, második is. Valószínűleg nem is tudnám megmondani, hogy pontosan melyik az, mert rengeteg van. Van olyan, ahol játékosként vettem részt, van olyan, ahol a pici gyerekekkel voltam kint edzőként külföldön, és azt a kupát nyertük meg. Most már nincs itt a tavalyi nagy kupánk, a lányokkal megnyertük a bajnoki trófát, mert ez egy ilyen vándorkupa, de az is itt volt, szóval igazából, amikor így bejövök ebbe a szobába, és így körülnézek, ilyen melegség fog el, hogy mennyi mindenhez közöm volt, és hogy ennyi eredményt láthatok itt.
1: A Sporthely mai adásában az Érdi Baseball és Softball klubba látogattunk. Tartsanak velünk legközelebb is. Bera Emesét hallották.
3: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
5: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
4: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
6: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
4: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Ismét döntőbe jutott a Győr a női kézilabda BL-ben. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Sok napsütés lesz, többfelé széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
7: A Győr egy utolsó percben szerzett góllal 31-30-ra legyőzte a francia Brest együttesét a női kézilabda bajnokok ligája budapesti négyes döntőjének tegnapi második elődöntőjébe, és bejutott a fináléba. Az Eto így összességében 8., sorozatban pedig a 3. BL győzelméért léphet ma pályára. Ellenfele pedig a francia Metz lesz majd, amely a másik elődöntőben a román Csesseme Bukarestet győzte le. A Brest-Bukarest bronzmeccset ma 15, a Győr Metz döntőt pedig 18 órától rendezik az MVM Domban. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió, a finálét pedig a Kossuth Rádió is élőben közvetíti. Távozik az Zalaegerszeg labdarúgó csapatának vezetőedzője Nuno Campos, aki a román Dinamo Bukarest irányítását veszi át. Az 51 éves portugál szakember tavaly nyáron érkezett a zalai együtteshez, amellyel végül az 5. helyen végzett az NB1-ben, és a magyar kupa döntőjébe is bejutott. Brazília 2-1-re nyert Egyiptom ellen a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságra készülő válogatott felkészülési mérkőzésén. További 3 VB résztvevő válogatott is pályára lépett magyar idő szerint ma hajnalban. A címvédő Argentina 2-0-ra Honduraszt, Törökország 2-1-re Venezuelát, Curaçao pedig 4-0-ra Arubát győzte le. Mira Andrejeva sikerével zárult a francia nyílt teniszbajnokság női egyes versenye. A 19 éves orosz játékos

0: A miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban egy ohiói utcai fesztivál közelében. Legkevesebb 12-en megsebesültek, 2 ember állapota kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese azt mondta, hogy egyelőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket, és arra kérte a fesztiválon vagy a közelben tartózkodókat, hogy tegyék közzé a telefonjukon lévő fényképeket vagy videókat, ami segíthet a keresésben. A rendőrtiszt szerint legalább 2 lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek. Az áldozatok 14 és 61 év közöttiek, többségük a 20-as évei elején jár. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Római kori sírokra bukkantak a horvátországi Vinkovicban egy építkezés során. A régészek eddig 46 temetkezést tártak fel az egykori római kori nekropolisz területén. A legkülönlegesebb lelet egy sírkamra, amelyben 30-nál is több ember maradványait találták meg. A feltárás során a többi között üvegkorsók, üvegpoharak és más a második századból származó használati tárgyak kerültek elő. Közlekedés. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Valamint az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták.
1: Időjárás.
0: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb az északi középhegységben és az Alpok-alja térségében lehet elszórtan zápor. Többfelé megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 26-30, késő este 18-24 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Döntőbe jutott a Győr a női kézilabda BL-ben. Ismét győztek a labdarúgó világbajnokságra készülő brazilok. Antonelli indulhat az első helyről Monakóban. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Győr egy utolsó percben szerzett góllal 31-30-ra legyőzte a francia Brest együttesét a női kézilabda bajnokok ligája budapesti négyes döntőinek tegnapi második elődöntőjében, és bejutott a fináléba. Az Eto így összességében a nyolcadik sorozatban pedig a harmadik BL győzelméért léphet ma pályára. Ellenfele pedig a francia Metz lesz majd, amely a másik elődöntőben a román Csezeme Bukarestet győzte le. Szemerei Zsófit, a győriek magyar válogatott kapusát, Jó András kérdezte a döntőbe jutás után.
2: Ha visszanézzük az előző mérkőzéseket a Brest ellen, akkor mindenhol azt látjuk, hogy elképesztően szoros meccseket vívott a Győr a Brest-tel szemben. Gondolom, ti is ilyen mérkőzésre készültetek.
3: Tudtuk, hogy nagyon jó játékosaik vannak, nagyon jó támadást tud összerakni ezzel a gyors csapattal a RAF, és tényleg nagyon jó egyegyező játékosaik vannak. Sajnos most nem nagyon tudtuk úgy védekezésbe megállítani őket. Így nekünk is sokkal nehezebb dolgunk volt hátul, viszont tényleg az, hogy innen is sikerült behúznunk a mérkőzést, ez mutatja egy csapatnak az erősséget.
2: Ugye az ilyen meccsekre szokták azt mondani, hogy a közönség szórakoztató. Ti nem tudom, mennyire élvezitek, mi annyira nem leráltuk az összes körmünket egyébként. Hogy tudtuk ilyenkor átlendülni, főleg amikor az utolsó percben még vezet a Brest?
3: Szerintem azért közönség szórakoztatóbb lett volna, hogyha könnyebben nyerünk. Nem ezt terveztük, viszont tényleg ez mutatja egy csapatnak az erősségét, hogy az ilyen mérkőzést is be tudja húzni, úgyhogy tényleg nagyon büszke vagyok a csapatomra.
1: Most következzen a győriek svéd vezetőedzője Per Johansson.
4: I have to admit that Brest had a grip.
5: Be kell vallanom, hogy megfogott minket a Brest, és nagyon nehéz pillanatokat okozott. Nagyon jók voltak a támadásaik, és elnyomtak minket. Viszont tisztában voltam a játékosaim képességeivel, és az utolsó 5 percben elmentek a falig.
1: A Győr ellenfele pedig tehát a Metz lesz majd a mai döntőben. Az Albek Annát és Vámos Petrát is foglalkoztató francia együttes a másik tegnapi elődöntőben. 32-27-re győzte el a román Csezeme Bukarestet. A Brest-Bukarest bronzmeccset ma 15, a Győr Metz döntőt pedig 18 órától rendezik az MVM Dómban. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió, a finálit pedig a Kossuth Rádió is élőben közvetíti. Visszatérve a tegnapi Metz Bukarest elődöntőhöz, most hallgassuk meg a magyar válogatott Vámos Petrát, aki Szabó Szilviának nyilatkozott a Metz döntőbe jutása után.
6: Mi változott szerinted például a tavalyi helyzethez képest? Ugye akkor elveszítettétek az elődöntőt, és a Brestnek voltak már elvesztett elődöntői. Miben voltatok most fókuszáltabbak, jobbak, fegyelmezettebbek? Mit éreztél belülről?
7: Én azt éreztem, hogy nagyon felkészültünk erre a mérkőzésre, mind támadásban, mind védekezésben. Tudtuk tartani azokat az elveket, amiket megbeszéltünk, illetve ami a mentális részét illeti a dolgoknak. Én úgy érzem, hogy tényleg így az edzőnkkel az élen próbáltuk ezt is egy meccsként megélni. Tudtuk azt, hogy hihetetlen atmoszféra lesz itt, és úgy érzem, hogy végig higgadtak tudtunk maradni. Nem vettük a vállunkra azt a terhet, hogy még a meccsnek nem sikerült a döntőbe jutni, hanem úgy voltunk, hogy ez az egy mérkőzés, megtesszük, amit lehet, és meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény, és nagyon boldog vagyok, hogy ott vagyunk a döntőben.
6: Petra, szerinted az számított-e, hogy itt tavaly is itt voltatok? Tudtátok már, hogy milyen ez a körítés, a hangulat, a média figyelem, a szurkolók? A Bukarestnek nem volt ilyen tapasztalata.
7: Biztos vagyok benne, hogy ez is közrejátszott. Nyilvánvalóan ezt az atmoszférát, ezt nem lehet megszokni, tehát bemelegítés közben is libabőrös az ember, és tényleg fantasztikus ennyi ember előtt játszani, illetve valóban így az egész millió teljesen más. Azt érzem, hogy tényleg tavalyról tudtuk ezeket a tapasztalatokat beépíteni, és tudtuk, hogy mire számíthatunk, úgyhogy talán ezzel kevesebb energia ment el, és ezt is a meccsre tudtuk összerakni.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Távozik az Olegeszeg labdarúgó csapatának vezetőedzője Nuno Campos, aki a román Dinamo Bukarest irányítását veszi át. Az 51 éves portugál szakember tavaly nyáron érkezett a ZT együtteséhez, amelyel végül az 5. helyen végzett az NB1-ben, és a döntőbe is bejutott a Magyar Kupában. Mauricio Jakobacsi lett a Budapest Honvéd labdarúgó csapatának új vezetőedzője. Az első osztályba visszajutó együttest ugyanis a svájci születésű olasz szakember irányítja majd az új idényben. Jakobacsi korábban vezetőedzőként Svájcban, Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban és Németországban is dolgozott. Brazília 2-1-re nyert Egyiptom ellen, 2-1 a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságra készülő válogatott felkészülési mérkőzésén Carlo Ancelotti, a brazilok szövetségi kapitánya, a következőket mondta a VB előtti utolsó meccset követően.
8: Már megvan a fejemben a kezdő csapat a Marokkó elleni első meccse. Rafinha és Vinicius Junior jól működtek együtt a pályán, helyzeteket alakítottak ki, és mindketten jó meccset játszottak. Marquinhos és Gabriel Magalhães terveim szerint kulcsemberek lesznek. Még nem 100%-osak, de egy hét és rendbe jönnek.
1: További 3 VB résztvevő válogatott is pályára lépett magyar idő szerint ma hajnalban. A címvédő Argentina 2-0-ra Hondurászt, Törökország 2-1-re Venezuelát, Curaçao pedig 4-0-ra Arubát győzte le. Az argentinoknál a korábban sérüléssel bajlódó Lionel Messi még nem lépett pályára, de a kispadon már ott volt, most a szövetségi kapitányt Lionel Scaloni-t hallják.
9: Nem arról van szó, hogy nem gondolunk a címvédésre, de nincs ott folyamatosan a fejünkben. Amikor Katarba mentünk, akkor sem csak arra gondoltunk, hogy világbajnokok leszünk. Most is az a célunk, hogy versenyben legyünk, és minden meccset ugyanolyan hozzáállással játszunk le. Ez tesz minket igazán versenyképessé, és ezért látnak minket olyannak, amilyennek. Szerintem nem szabad egyetlen célt kitűzni, mert ha csak arra koncentrálsz, lehet, hogy nem úgy játszol, ahogy kellene. A lényeg az, hogy mindig próbálkozz, hozd ki magadból a legtöbbet, és ha jönnek a sikerek, az nagyszerű. Ha pedig nem jönnek, akkor is nyugodt lehetsz, mert mindent megtettél, amit lehetett.
1: A második meccsét is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában, mivel 3-0-ra legyőzte Észak-Macedóniát Portugáliában.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Megszerezte második aranyérmét is a budapesti szabadtüdős búvárvilágbajnokságon Törőcsik Zsófia, aki a női egyúszonyos számot nyerte meg a tegnapi zárónapon. A magyar versenyző végül 278 métert teljesített egy levegővel a Duna Arénában, így magabiztosan lett világbajnok, majd Kósós Kristófnak összegzett.
10: Eléggé látszott, hogy hamar túl akarok lenni rajta, mert nagyon erős tempó diktáltam, tehát ennek következménye is, hogy nyilván elfáradt a lábam. Úgyhogy leginkább az izomfájdalom miatt jöttem ki, nem a levegő hiánya miatt, de ez most, azt kell mondjam, hogy most ez így volt jó, ahogy volt. Nyilván egy picit, ha rágyúrnék a következő, nem tudom, egy hónapban, akkor lehet, hogy meg lenne megint a 300. Nem volt az olyan nagyon messze, de most igazából ez ilyen biztonsági játék volt egy picit, és nagyon boldog vagyok, mert egyébként óriási az a közönség, aki itt kín van, de nagyon sokan vannak kint, és hallani is, hogy nagyon-nagyon jól szurkolnak, és ez nagyon nagy élmény, meg az, hogy itt Budapesten, Magyarországon, itthon világbajnok lehet lenni kétszer, ráadásul ez ennél többet most nem is kívánhattam volna.
11: Mi az, ami most így a szemed előtt lebeg majd, mint következő cél? Most ugye itt a nyár elején vagyunk, mire fókuszálsz a következő időszakban majd?
10: Megyek vissza a tengerbe, igazából már jövő héten, és még a nyár közepe felé megpróbálom 1 méterrel lejjebb vinni az aktuális világrekordot még.
1: Pályafutása 10. felnőtt magyar bajnoki címét nyerte meg Pupréka a budaörsi Cselgáncs országos bajnokságon. A kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes versenyző Ipponnal győzte el az 52 kg-os kategória döntőjében Szabó Cseperkét. A férfiaknál is több esélyes is nyert az OB-n, mint például a 100 kg feletti súlycsoportban az olimpikon Vég Zsombor. Tóth Krisztián először vett részt a hazai szövetség elnökeként OB-n, most ő értékel Mohai Bence a riporter.
12: Mennyire kellett így más szemmel nézned az országos bajnokságot, mint amikor még versenyzőként vagy ex-versenyzőként voltál jelen?
13: Nyilván ez egy teljesen más pálya. Eddigiekben versenyzőként és edzőként funkcionáltam lokálpatrióta szerepben. Most azt próbáltam megnézni és elemezni, hogy hányan jönnek, hány klubból, milyen esélyek vannak, hol, miként. Tehát ez egy teljesen másik szemszög.
12: Hogy tetszett?
13: Tetszett. Bízok abban, hogy a nívója az egyre nagyobb lesz. Próbálunk afelé orientálódni, hogy minél többen és minél komolyabb minőséget képviseljünk majd a hazai judó legnagyobb eseményén. Úgyhogy ezt az irányt próbáljuk tartani. Nekem ez most első körben kifejezetten tetszett. Karcoltuk a 150 főt, ami az elmúlt időszakra nem volt jellemző, tehát ez már kapásból egy jó ugrás. Ehhez felépítettünk egy olyan válogatási elvet és rendszert, hogy lehetőséghez méltan a legtöbben a saját súlycsoportjukban induljanak, és akarjanak jönni magyar bajnokságra, ne az legyen, hogy jó, most ezt nem tudok rajta elindulni, mert valamilyen más egyéb elfoglaltságon van, úgyhogy ezt próbáljuk meg a közeljövőben is ugyanígy csinálni.
12: Rutinos versenyzők tudtak még mindig dominálni a súlycsoportjukban. Ez milyen jövőt vetít előre? Mennyi munka van azzal, hogy itt a lyukakat betömje akár a szövetség, akár a szakma?
13: Nagyon sok természetesen. Az egyik oldalról nagyon nemes és jó dolog az, hogy a régi nagyjaink ugyanúgy megmérettetik magukat, ahogy 5-10 évvel ezelőtt. A másik oldala pedig az, hogy kell azzal foglalkoznunk, hogy a lehető legtöbb utánpótláskorú versenyzőt kikupáljuk és olyan minőséget képviseljenek, hogy a nagyöregeinket megfogják.
12: Milyen kilátásai vannak most a judónak utánpótlás meg a jövő szempontjából?
13: Ez egy nagyon nagy és komplex feladat. Próbáljuk a lehetőséghez méltán a legtöbbet adni a sportnak azért, hogy minél komolyabb, hogy is mondjam, szintet képviseljen a magyar olimpiai programban és az olimpiai sportágak között.
1: Mira Andrejeva sikerével zárult a francia nyílt teniszbajnokság női egyes versenye. A 19 éves orosz játékos a döntőben a selejtezőből érkező lengyel Maja Valinskát győzte le két játszmában, és először nyert Grand Slam tornát.
0: Nemzeti sportkrónika.
1: Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es monakói nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes 19 éves olasz pilótá indulhat majd az első helyről a mai futamon. A második a négyszeres világbajnok Max Verstappen lett, míg a harmadik és a negyedik helyről a két Ferrari zárt. Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben a ma 15 órakor kezdődő futamot az M4 Sporton élőben láthatják. Az első helyről induló Kimi Antonelli az időmérő után így nyilatkozott.
14: Very, very satisfied with the lap.
15: Rendkívül elégedett vagyok az utolsó körrel, de ebben a csapat munkájának legalább akkora szerepe volt, mint nekem a kormány mögött. A tavalyihoz képest idén teljesen más hozzáállással versenyezhetünk, sokkal jobban megbízhatunk az autóban, így bátrabban és magabiztosabban vezethetjük, és eddig ez jelentette a különbséget a javunkra.
1: Marc Márquez, a Ducati spanyol versenyzője indulhat az élről a magyar nagydíj mai főfutamán, a gyorsasági motoros világbajnokságon a MotoGP kategóriában. A VB lovas Marco Bezzecchi viszont csak a hatodik helyről kezdheti meg a ma 14 órakor kezdődő versenyt. Most a király kategóriában hétszeres világbajnok Marc Márquezt hallják, aki a tegnapi sprintfutamot is megnyerte.
16: This morning I tried to be aggressive on the bike.
5: Reggel próbáltam agresszívan vezetni, amivel sok energiát elégettem. Az előző naphoz képest ezúttal mindent kint hagytam a pályán. Remélem, hogy a dobogóért küzdhetünk, de ez nagyban függ majd a rajtomtól.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. A mai vendégem nagy ember, nagyon nagy ember, nagyon nagy sportoló. A Kézilabda Szövetség elnökségi tagja, a Veszprém szakmai igazgatója és a magyar kézilabda válogatott csapatvezetője. Nagyon-nagyon eredményes, ebből már valószínűleg ki is találhatták, egy nagyon eredményes, világszinten iszonyatosan elismert, meghatározó egyenisége a sportágnak, Nagy László a vendégem. Szia Laci, hogy vagy?
2: Sziasztok, köszöntök én is minden kedves rádióhallgatót.
1: Annyi mindent el lehetne rólad mondani, így ahogy elkezdtem gondolkozni, és a felvezetésben is eszembe jutott rengeteg minden, hogy milyen szép életpályát jártál be. De mielőtt még ennek nekiugrunk, nekem van egy olyan kérdés, ami iszonyatosan érdekelne. Miért nem a kosárlabda?
2: Kosárlabda volt az életem.
1: Tudom, szerves,
2: igen, szerves része. Ugye előzmény az, hogy apu vállalatot kosárlabdázó volt, tehát én is a sportkarrieremet a kosárlabdával kezdtem. Székesfehérvári születésű vagyok, szegedi nevelkedésű, és gyakorlatilag ott kezdtem el kosárlabdázni. A kézlabda az meg úgy jött az életem, hogy általános iskola felső tagozatában a fiúknak kötelező volt kézlabdázni, és gyakorlatilag az iskolák közötti bajnokságban felfigyeltek rám a szegedi kézlabdaklub vezetői, lecsaltak edzésre, és akkor szépen így átvándoroltam a kézlabdára. Előzményként a kosárlabdához hozzátartozik, hogy Amerikában nekem ösztöndi lehetőségem volt, hiszen utánpótlás válogatott voltam a kosárlabdával, és az utánpótlás válogatottal Amerikában voltunk egy edzőtáborral, felfigyeltek rám. Csak annyira fiatalnak éreztem magam, hogy azt a lehetőséget, illetve a kosárlabdát azt elengedem, és akkor jött így a kézlabda.
1: Egyedül döntöttél ebben?
2: Nyilván apáik ott voltak, a háttérben szülők ott voltak, a háttérben viszont a döntés az, azt mondták, hogy az én kezemben van. Azért 12-13 évesen nehéz egy ilyen nagy döntést meghozni. Talán a kicsit a félsz is bennem volt, meg a kézabda iránti érdeklődés, meg a szeretet az a feleterelte a döntésemet, hogy a kosárlabdát azt engedjem el, és akkor így jött a kézabda.
1: Most mondtad, hogy miért a kézabda, de mi dönti el azt, hogy valaki valamiben tehetséges, a másikat meg szereti, és tehetséges is, és amúgy 209 centi és balkezes, tehát ez mindenki ilyen játékosokat keres kézilabdában, kosárlabdában, sőt, nem állok zsákba macskát, vízilabdában is, iszonyatosan jó az alkatod, tehát nagyon-nagyon jól tartod még magad most is. Én szerintem bármelyik sportágban nagyon-nagyon sokra vietted volna, úgy döntöttél, a kézilabdában viszed sokra, és ez meg is történt. Nem szoktál azon gondolkozni, hogy mi lett volna a kosarazó?
2: Az, hogy mi lett volna, ha ez olyan furcsa, nyilván ezt már nem fogjuk megtudni. Egy biztos, jó döntés hoztam akkor, amikor a kézilabdát választottam. Az eredmények azt gondolom, hogy ezt támasztják alá, az, hogy a kosárlabdá vagy adott esetben más sportágban mi lett volna, ha ismételten ez a kérdés. Jó lett volna, hogy egy jós mondjuk ezt így meglátta volna, vagy egy látnok, hogy mi lett volna adott esetben.
1: Te mit mondasz, mi lett volna?
2: Nem tudom, nyilván ezzel az amerikai ösztöndíjjal azt mondom, hogy egy lépéssel közelebb lettem volna az NBA-hez, aztán lehet, hogy elmentem volna a sűjesztőbe gyakorlatilag, azt nem tudni, hiszen azért tudjuk, hogy Amerikában egy jó kosárlabdázóból rengeteg van igazából, úgyhogy nagyon extrának kellett volna, hogy legyek adott esetben ebben a sportágban, úgyhogy ki tudja, hogy mi lett volna, hogy a kosárlabdánál maradok. Viszont egy kérdés az mindenféleképpen megfogott, amit feltettél nekem, hogy miért, és erre azt a mondani, hogy gyerekkorban a sikerélmény. Addig még sajnos a kosárlabdában Szegeden nem volt lehetőség nemzetközi tornára menni, ezzel kosárlabdával nem tudtunk menni, igen. Ezzel szemben a kézilabdával igen, utánpótlás szinten Olaszországban és Svájcban voltunk, ahogy bekerültem a kézilabda csapatba, egy-egy nemzetközi tornán, mind a kettőt megnyertük ráadásul, és Svájcban meg engem választottak a torna legjobb játékosának. Tehát a sikerélmény az mindenképpen meghatározta az, hogy igenis ezzel a sportággal lehet, hogy több keresni valóm van, mint adott esetben a kosárlabdával, meg hát Szegeden ugye az a hangulat az mindenképpen elragadott. Tehát, hogyha a kézilabda pályafutásomat nézzük, akkor nekem a B középből indult Szegeden, úgyhogy ezt most a szegedi hallgatott kicsit lehet, hogy furcsálják. Minden esetre ezek a tények, és tényleg az a hangulat még a régi sportcsarnokban Szegeden, ami a kézilabda meccseket övezte, az az egyedi volt.
1: Ügyes voltál más sportágakban is?
2: Futballoztam 2 hétig a Tiszavolán Egyesületébe, ott Svédországba készültek egy tornára, megsérült egy játékosuk, végülis nem mentem ki, nem tudtam kimenni. Atlétikában, iskolák közötti bajnokságban magyar bajnok voltam, ugye gyakorlatilag úgy, hogy atletizáltam is ilyen szinten, cselgáncsozni jártam 1 hetet, úgyhogy röviden így ennyi így a pályafutás. Imádtam mozogni, tehát nem tudok egy helybe ülni, úgyhogy nekem ez a mai munkám is, a jelenlegi munkám tökéletes, hiszen rengeteget megyek, irodai asztalnál relatív kevés időt kell eltöltenem, ami azért számomra megnyugtató.
1: Képzeld el, hogy van egy kézabda iskolád is. Képzeld el, hogy találsz egy kis Nagy Lacit magadnál, és azon gondolkozik, hogy ő most kosaras legyen, vagy focizzon, vagy kézilabdázzon. Mindenki ilyen sportolót keres, vagy ilyen alanyt keres, mint te voltál. Hát lényegében akkor az, aki tudatosabban tudja ezt kezelni, ő nála lesz majd sikeres ez a sportoló, és szerencsére idehaza, vagy tehát nem szerencsére idehaza, kézilabda nagyon jó helyzetben van, sok jó játékossal, jó bajnoksággal, és hát bőven van esély szinte bármire, akár klubcsapatban, akár válogatottban játszol is. Elkezdődött a kézilabda pályafutásod, és ahogy ha végignézzük, nem voltál túl sok csapatban, és ez szerintem ez példás, mert ez a klubhűségedet is igazolja ilyen szempontból, de hogy csak riválistól riválisig tudtál menni, ez is annyira érdekes, hogy nem az van, hogy, mert ugye Szeged, Veszprém, Barcelona egy nagy körrel, tehát Szegeden indultál, utána Barcelona, és utána Veszprém, és ott is fejezted be, és most is ott vagy, hogy ezek így véletlenül jöttek, ez nem fordult meg sose a fejedbe az, hogy milyen lehet azért egy konkrétan a riválishoz igazolni, mert azért van jó néhány sportág, ahol látjuk kívülre, és ugye én nézőként éltem meg a te átigazolásaidat, hogy ez egy kihívás volt számodra, vagy ez így hozta azért, és nem foglalkoztál vele, hozott ez egy extra terhelést, vagy inkább hozzáadott ahhoz, hogy te bizonyítani akarja itt is, ott is, amott is, ahol voltál.
2: Azt gondolom, hogy nincsenek véletlenek az életben, legalábbis én így gondolkodom. Gyorsan belecsöppentem a felnőtt életbe, hiszen 16 évesen bekerültem a szegedi felnőtt csapatba, és ott 1-2 év eltelte után ugye megjött a Barcelona. Barcelonában legkésőbb 2003-ban kellett volna, hogy kimenjek, olyan előszerződésem volt, csak a spanyol királyi családban beházasodó Urdangarin volt azon a poszton, ahol én is kézilabdázom, és gyakorlatilag...
1: Kitúrtad?
2: Igen, kicsit eltúlozva. Nem, hát nyilván ugye a protokolláris tevékenység miatt a királyi család jelezte Urdangarin úrnak, hogy jó lenne, hogy ezt a kézilabdát befejezni, és gyakorlatilag ugye így gyorsult fel az én kiszerződésem, és hát Barcelonában ugye 12 évet töltöttem el.
1: Először csapatkapitány is volt.
2: Igen, a végén 2 évet voltam csapatkapitánya, külföldiként először a klub történelemben, úgyhogy óriási megtiszteltetés volt, és büszkeséggel viseltem a katalán csapatkapitányi karszalagot. A másik meg az, hogy először egy 7 éves szerződésem volt, tehát 19 évesen már egy 7 éves szerződést kötöttem.
1: Gondolj be, Laci, 7 éves. Azért akkor. Most azért a 7 éves szerződések azok nem annyira gyakoriak.
2: Már nem is szabad, ugye? Tehát a törvény maximalizálja 5 évben ráadásul.
1: De
2: igen,
1: még felnőttben sem. Felnőttben,
2: igen, 5 év a maximum, úgyhogy igen, az a 7 év gyakorlatilag a világ legjobb csapatába. Részemről is egy óriási kihívás volt, mert azt gondolom azért a Barcelona része is egy kockázat, hiszen az egy dolog, hogy van egy 19-es balkezes magyar srác, akiben látnak potenciált, de ott azért magasak voltak az elvárások, és velem kapcsolatosan egyből be is dobtak a mély vízbe. Tehát én nem a B csapattal kezdtem meg a C-vel, hanem konkrétan az első csapat kötelékébe kerültem, és hát ott kellett nekem megállni a helyem és beépülni a Barca csapatába. Aztán ugye az első 7 éves szerződés sem lejárta, akkor volt több lehetőségem is eligazolni, viszont az álmom az lett volna, hogy Barcelonából vonuljak vissza, és a másik szerződésem lejárt, akkor már nem tudtunk megegyezni a klubbal, és nem feltétlen anyagiakból kiindulva, hanem a szerződési időtartamával kapcsolatosan nem tudtunk dőlőre jutni, és akkor emellett párhuzamosan meg ugye jött a veszprémi ajánlat is. Tudni kell, hogy még Szegeden kézlabdáztam, akkor már a Veszprém szeretett volna leigazolni. 2005-ben, amikor a szerződésem lejárt előtt volt, az első szerződésem lejárt előtt voltam, akkor a Veszprém szintén leszeretett volna igazolni, és hát ugye 2012, amikor szintén lejárt előtt voltam, akkor Veszprém ismételten felvette velem a kapcsolatot. Szegedi nevelkedésűként azt mondtam, a menedzseremnek, hogy mindenhova csak Veszprémbe ne. Aztán egy olyan koncepcióval, szakmai koncepcióval rukkoltak elő, ami számomra tényleg nagyon szimpatikus volt, hiszen a veszprémi klub történelmében szerettek volna egy bajnokok ligája győztes csapatot összekovácsolni, ugye akkor már a Final Four-os rendszer volt, és hát az első cél az volt, hogy alapvetően jussunk be a Final Four-ba, aztán egy hétvége alatt meg bármi megtörtént, hát többször játszottunk döntőt, viszont sajnos nem sikerült megnyerni, úgyhogy ez mindenféleképpen számomra egy új kihívás elé állított, és ugye itt annyit mindenképpen illik megjegyezni, hogy a kori szegedi vezetők is felvették velem a kapcsolatot, viszont egyezkedés sokra nem jutott, tehát a Veszprém az kitartóbb volt, és komolyabb szakmai koncepcióval jött elő.
1: Nagy László kézilabdázóval beszélgetek. Laci, nem fogod megúszni a kérdéseimet, végigszaladtál szinte az egész életeden gyorsan, amit a sport pályafutásodon. Egy picit lassabb léptekkel haladnék, és még visszatérnék Szegedre, hogy milyen volt Szegeden, hogy érezted magad ott? Mert ugye, amikor valaki eligazol lényegében az első csapatától, az mindig nagyon-nagyon nehéz, mert még akkor is, hogyha csapatsportról van szó, és akár az ellenfeleket is ismerhetted már oda, ahova mész, és tényleg a Barcelona a világ egyik legjobb csapata, és nem csak azzal, hogy a kézilabda csapata jó, de hát ugye az ott egy óriási család Barcelonában, amit talán még itt arra nem is láttál, csak hallottál, de majd erre is elkérdezek. Milyen volt Szegeden? Milyen volt ott megtanulni kézilabdázni, ott élni? Milyen volt elhagyni?
2: Én a mai napig imádok Szegeden lenni, úgyhogy az életem szerves része. Soha nem fogom elfelejteni, hogy honnan jöttem, úgyhogy egyértelmű általános iskolai rész, középiskolai rész, mint klub, a Szegedi klubnak a történetem, múltja, jelenje az elképesztő, úgyhogy csak köszönettel tartozom feléjük, amikor ugye az élő szerződésemből elengedtek Barcelonába. Nyilván nem kevés pénzt kapott a klub értem, de megérdemelték, úgyhogy én csak jó gondolatokkal tudok a szegedi éveimről beszélni, meg a tapasztalatok is olyanok voltak, úgyhogy egyértelmű a szülői háttér az mindenképpen jó volt, megnyugtató, és egy stabilitást adott, akik elsősorban ugye a szüleim, hogy maximálisan támogattak mindenbe. Úgyhogy apu élsportoló volt, tudta, hogy milyen lemondásokról jár, anyu hobbista, de imádta a sportot, imádja mai napig a sportot, és gyakorlatilag ilyen háttérre azért könnyebb volt bizonyos döntéseket is meghozni.
1: Hát ez jó, hogyha ezt mondod, hogy könnyen, mert azért a szülők, hogyha sportolnak, azért nagyon bele tudnak szólni a gyerek irányába, vagy döntésébe, hogy milyen irányba menjen, milyen sportágat válaszol, azt, hogy csinálja. De akkor ti nem szakmáztatok otthon nagyon.
2: Nem.
1: Se kézilabda, se kosárlabda, se semmi.
2: Abszolút nem. Abszolút
1: ez
2: nem.
1: Nagyon, ez a szülői nagyságot mutatja azért, mert vannak önjelölt szakértők otthon azért, apu, anyu, névszó vagy címszó alatt futvanak, és akár még az edzőknél is nagyobb okosságot tudnak mondani. Nem minden esetben támogatva ezzel a gyereket, de akkor te szerencsés helyzetben voltál.
2: Abszolút, és azt gondolom, hogy ez ami most napjunkban jellemző, ez a szülői idézőbe okoskodós háttér, feltételezem, hogy jó szándékkal teszik, de nem a jó szándékú oldalá, vagy nem feltétlenül jól jönnek ki ebből a gyerekek, és inkább ugye pont ők isszák meg a levét, és talán 30 évvel ezelőtt, vagy 20 pár évvel ezelőtt nem ez volt a jellemző. Legalábbis nálunk családon belül biztos, hogy nem.
1: Szerintem mázista vagy, azért ez nagyon egyedi dolog, hogyha ennek valaki sportol, és fel tudja mérni azt, hogy a gyerek érdeke pontosan, micsoda. Valószínűleg nagyon sokat köszönsz nekik is ebben, hogy most itt tartasz. És utána jött Barcelona. Mivel találkoztál ott Barcelona? Mert azért Barcelona önmagában is, hogy ilyen misztikus az egész, hogy ugye a spanyolok nagyon jók, nagyon kellemesek, oké, de Barcelona, és akkor saját sportágadnak lényegében a top csapatához tudtál igazolni, és ugye, ahogy említettem, az egy óriási család a labdarúgása, meg minden mással együtt egy gyönyörű városban.
2: Igen, legfontosabb a profizmus, úgyhogy ez a szemlélet az mindenképpen elragadott, és igyekeztem 19 évesen felnőni a legjobb játékosokhoz, akik ugye a csapattársaim voltak. Ami nagyon szembetűnő volt, az a segítőkészségük. Tehát ami nem csak a kézilabdával kapcsolatos, hanem magánéletben, telefonvásárlás, autóvásárlás, ingatlannak a megtalálása, mi alapján nézek, hogy keresek, merre keresek, tehát minden egyes játékoshoz kötött valamilyen fajta ilyen jellegű segítőkészség, meg persze a klubvezetőktől. Viszont ugye nagy klub és fociklubról lévén szó, megkaptuk az edzésprogramot, természetesen nekem külön edzésprogramon is volt, 19 éves azért volt még miben fejlődni, megkaptam, és onnantól kezdve azért nagyjából magára volt utalva az ember. Ugye én egyedül mentem ki, az első évben egyedül voltam teljesen, úgyhogy gyorsan fel kellett venni ezt a ezt a ritmust, viszont ugye a mediterrán országokra jellemző ez a kényelem, ez a tipikus, hogy mañana, ugye az azt jelenti, hogy majd akkor holnap elintézzük, de ha elérkezett a holnapi nap, akkor szintén azt mondták, hogy akkor majd holnap intézkedünk. Visszatérve a szakmára, kézilabdára, ami jellemző volt az edzésekre, az, hogy ők egymás között is versenyeztek edzésen.
1: A játékos.
2: Abszolút, egy egészséges rivalizálás mindenképpen megvolt, ami alapvetően a csapatnak a teljesítményét vitte előre. Ugye volt egy olyan edző, aki engem kiszerződtetett, a Valero Rivera, a történelem egyik legsikeresebb edzője, mint klubszinten, mint pedig válogatott szinten, aki hát most csúnya szóval azt mondja, a kézilabda Fidel Castro-ja volt, hiszen olyan markáns, olyan karakteres személyiségről, vagy személyről beszélünk, aki nagyon rendet tudott tartani az öltözőbe, azért ott is voltak erős egyéniségek, de ő abszolút a hierarchiának a csúcsán állt, és szerintem ez így volt rendjén.
1: Más az a kézilabda, mint az itthoni, vagy maradjunk a Szegedénél, hogy óriás változást érzékelt, amikor oda átléptél, hogy jó kézilabdázó voltál már akkor, mikor elmentél, de úgy érezted akkor is abban a pillanatban, hogy húha, itt meg fog tudni fejlődni, hogy húha, itt ez nagy ez a mellény, vagy itt nekem nagyon-nagyon össze kell szedjen magam.
2: Maradtam a realitás talaján, és gyakorlatilag ugye tudtam, hogy 19 évesen én még hozzá képes semmit nem tudok a kézilabdáról, van egy irgalmatlan nagy tehetségem, meg adottsága, ugye magas voltam, balkezes voltam, meg tehetséges, de azért ezt munkanélkül nem lehetett volna ilyen sokáig a toppon húzni gyakorlatilag, úgyhogy rengeteg excel bele kellett nekem tenni. Viszont, hogyha összehasonlítjuk Szegedet, vagy a magyar kézilabda légkört mondjuk az ottanival, egy baromi egyszerű példa, elindult az edzés, 50. perc környékén jártunk, és gyakorlatilag összehívta az edző a csapatot a középkörbe, és kérdezte, hogy fáradtak vagytok, és mondta, igen, bezavar bennünket a tusolóba, azt, hogy holnap akkor mindenkit frissen akarok itt látni. Ezzel szemben Szegeden edzünk, soha nem fogom elfelejteni, 18 óra 27-et mutatott az óra, ami ki volt ír, és 5-től fél hétig edzettünk, Szegeden utánunk jött a kosárlabda csapat, és ugye volt még 3 perc, de hát az edző úgy gondolta, hogy már azt a munkát elvégeztük, amit kitűzött már, aztán még 3 perc, akkor álljatok fel az alapvonal, és alapvonaltól alapvonalig futottunk. Ne kérdezzétek meg, hogy miért. Csak hogy az volt, hogy neki be volt lőve, hogy 1 óra 30 perc az edzés, 1 óra 27-kor ő elvégezte a munkáját, amit kitűzött, viszont volt még 3 perc, és akkor alaptól alapig futkároztunk.
1: Nagyon jó ezt látni, amikor megtapasztalod azt, hogy itt mi van, meg ott mi van, és akkor ezt így szépen viszed magaddal. Mi az, amit Barcelonában, mint játékos, így azt mondta, hogy ezt ott megtanultam?
2: Én azt gondolom, hogy ember tudtam maradni, illetve embert faragott belőlem Barcelona, ugye kikerültem úgymond kölyökként, és felnőttként értem haza, és hogy ennek van egy szakmai, vagy egy sport része, mert hiszen van egy magánéleti része, és ami mindenképpen magával ragadott, hogy ezek a világsztárok, elsősorban a kézilabdások, utána egy picit beszélnek a fociról, igen, jó, akkor még nem voltam. Ők megálltak mindenhol, mindenkivel fotózkodtak, mindenkivel aláírást osztogattak, jó példát mutattak, és a focisták is ilyen nyitottak voltak, úgymond velünk. Tehát a szurkolókkal lehet, hogy nem, de viszont velünk kézilabdásokkal igen. És ez mindenféleképpen nagyon szimpatikus volt számomra, hogy ugyanúgy a világ legjobbjai elemen tudnak emberek maradni, és velük is lehetett kommunikálni. És ez nagyon kinyitotta nekem ezt a szemléletet.
1: Hogy működik ott a klub élet?
2: Ugye a szlogenje is az, hogy katalánul van, hogy mész kőn klub, gyakorlatilag több mint egy klub, és ugye ez a hangulat, ez tényleg, hogy mi így beszélünk róla, de ezt én sem tudtam még felfogni az első évemben. Ahogy viszont napi szinten mélyre vált a klubnak az élete, úgy kezdtem ezt az életérzést magamba szippantani. És tényleg erről nehéz beszélni, ezt át kell élni. Hát egy óriás klubról beszélünk, nagyon sok szakosztálya, aminek a csúcsán egyértelmű, hogy a fociál, ez nem kérdés. Utána van hát gazdaságilag egy elképesztően erős kosárlabda szakosztálya, van egy kézilabda szakosztály is volt, ami nagy divat ott a mediterrán országban, ez a teremkorong. Gyakorlatilag a kisebb szakosztályokat most nem említem, de azért mi árnyékban voltunk, ellenben a klubnak a legeredményesebb, úgymond profi szakosztálya kézilabda még a mai napig.
1: Említetted, hogy úgy tervezted, hogy ott fejezed be. Aztán mégiscsak eljött 12 év után az időszak, amikor hogy mégsem ott fejezted be, hanem hazatértél Magyarországra, Veszprémbe, ami szerintem nagyon sok mindenkit meglepett akkor, és volt előtte egy kisebb húzavona, ugye a válogatott kerettagsággal kapcsolatban voltak találgatások, hogy akkor 3 évig vajon miért nem játszottál, és ez az így valahogy, tehát én is kívülről néztem ezt az egészet, semmi olyan információm, vagy belsős információm nem volt, hogy itt mi zajlik esetleg a háttérben, és akkor különböző okokra hivatkozva ez a 3 év eltelt, és akkor mindenki megrettent, hogy hát Nagy Laci akkor spanyol válogatott lesz. Nem fogok rá kérdezni, hogy ennek volt a realitása, de hogy ez egy olyan időszak lehet sportolói szemszögből, ami azért nem egy komfortos, tehát hogy kívülről mi láthatjuk úgy, hogy most a Nagy Laci itt nagyon tudatosan hezitál, és akkor vagy ez, vagy az, de azért akármennyire is szeret valaki külföldön élni, és megtalálja akár a csapatot is, ahol önmegvalósítani tud, hiszen Bajnokok Ligáját is nyertetek kétszer is a csapattal, meg azért, hogy említetted, lényegében egy olyan klubban voltál, ahol amit azt az életérzést el sem lehet mondani, azt meg kell élni, át kell adni. Nagy valószínűség akkor olyan nincs itthon még, tehát ez azért nehéz itthon akár megtalálni is. Ugye teltek az évek, a magyar válogatott számított rád, nagy valószínűséget te is szerettél volna itt játszani, és volt egy feszültséged, vagy nézeteltérésed, vagy megoldandó kérdésed az akkori szövetséggel. És nagyon érdekes az, hogy akkor ezt játékosként láttad, és most már vezető vagy elnökségi tag a szövetségben, hogy hogyan tekintesz vissza az akkori Nagy Lacira, jól tette azt, amit tett, azt kellett tennie, amit tett, hiszen volt benne egy lehetőség, hogy spanyol válogatott lettél, hiszen megkaptad a spanyol állampolgárságot, a magyar is. A nézők vagy a közönség, akik elkötelezettek voltak a sportág, Veszprém, magyar kézzel a válogatott, és irántad is, hiszen te voltál a vezéregyeniség az akkori csapatnak is. Nagyon szerettek volna vissza, viszont úgy ellenet fordultak, akkor volt egy ilyen ellenhangulat. Ezt hogy kezelted akkor belülről, és utána hogy látod ezt most vezetőként, mint játékos akkor?
2: Kaptam hideget, meleget is. Hogyha újra abban az időszakban kéne lenni, akkor szerintem hasonlóan cselekedtem volna. Nagyjából elmondtál mindent, annyit javítanék benne, hogy nem volt nekem soha spanyol útlevem, tehát nem jutottunk el odáig, hogy spanyol állampolgár lettem volna. Viszont kétségfelem megkeresett a spanyol szövetségi kapitány, hogy nem játszanék a spanyol válogatottba. Ugye ennek az indítéka az volt, amit említettél részben, hogy itt a magyar válogatottól vissza vontam a szereplésemet, hiszen rendezetlenek voltak a körülmények a háttérben. Én a magam életét értem, soha nem érdekelt nagyon a külső befolyás, hogy ki mit gondol. Rólam elsősorban magamnak szerettem volna megfelelni, hogy a magamnak meg tudok felelni, és ezzel mondjuk boldogságot tudok okozni a szurkolóknak, azt annak megszántól körülni. Gyakorlatilag úgy, hogy nem volt spanyol útlevem, ez biztos, hogy elindította a Spanyol Kézzelő Szövetség egy folyamatot ahhoz, hogy spanyol útlevélhez jussak. Ugye jött a veszprémi szerződés gyakorlatilag, és a akkori klubvezetőkkel, illetve illetékesekkel arról beszéltünk, hogy szeretnék, hogyha a magyar válogatottnak újra a tagja lennék. Ugye ezzel az akkori szövetségi kapitánnyal is egyeztettünk, mármint hogy a magyar szövetségi kapitánnyal is egyeztettünk, úgyhogy így született meg az a döntés, hogy valóban közel 3 év kihagyás után, 2 év valamennyi után csatlakoztam a magyar válogatotthoz, és ugye egy olimpiai selejtezővel kezdtünk, amivel kivívtuk a kvalifikációt a londoni olimpiára gyakorlatilag, és ott kapcsolódtam be a újra válogatott munkájába.
1: És ugye Veszprém, mit szólt ez Szeged?
2: Nem örültek neki annyira, hogy tudtam, hogy valamivel fognak készülni, hiszen az első Szeged-Veszprém mérkőzés számomra azért elég pikáns volt még a régi szegedi sportcsarnokba. Nem tudom, mert nem láttam, csak utána hallottam, hogy ugye a kézilabdapálya méret az 20x40, és a szegedi B közép az a rövid oldalt volt a kapu mögött, és egy 20 méter hosszú transzparenst húztak ki, ami nem feltétlen volt kedves számomra, de mint mondtam, tudatosan tudtam kezelni ezt a mérkőzést, és direkt nem néztem, nem volt szemkontaktusom a szurkolótáborra, amit hallottam, azt hallottam meccs alapján, drága anyukámat emlegették, úgyhogy túl vagyok rajta, sokak szemében biztos ez még szálka. Ilyen a sport gyakorlatilag, szerintem nem én vagyok az első Szeged-Veszprém-Veszprém-Szeged játékosként, aki mind a két klubban is megfordult, úgyhogy tudomásul vettem, és tényleg elég tudatosan tudtam ezt kezelni, és akiben tüske van, a sajnálom, aki meg azt mondja, hogy Laci, ez van, ment tovább az élet, azt meg megköszönöm, hogyha így fogja fel.
1: Hát szerintem a szurkoló hűség az nagyon fontos. Azt viszont valóban meg kell érteni, hogy a sportolónak azért lehet saját szabad döntése is, és hogy több szempont alapján kell döntést hoznia, mint az, hogy mit szeret és mit nem szeret. Tehát itt azért van egy sport életciklus, vagy sportoló életciklus, amit vannak olyan kívások, ami ugye a Veszprém ezek szerint akkor sokkal jobb feltételeket projektált veled kapcsolatban, és ugye játszottatok BL döntőt is.
2: Veszprémben három BL döntőt játszottunk, igen.
1: És végül is ott fejezted be a pályafutásodat, a szurkolók nagy szereteté övezett végig téged. azt hiszem az első mérkőzésed, amikor játszottál, szerintem még én ott is voltam. És egész addig nagyon furcsa volt látni, és én tényleg úgy gondolok rád, mint egy ilyen esett tanulmányra, hogy egész addig, amíg lebegtetve volt, hogy mi fog történni, addig nagyon-nagyon nem szerettek. Aztán, amikor hazatértél, akkor meg pont amennyire nem szeretek, annyira szeretett mindenki, és akkor annyira szurkolt neked mindenki, és csak a te nevedet kiabálták Veszprémbe, sőt, még a válogatottban is egy csomószor. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes látni a szurkolóknak ezt a fajta mozgását, hogy finoman fejezzem ki magam, hogy hogyan melléd álltak. Nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt. Ugye Veszprémbe igazoltál, ott is fejezted be a pályafutásodat, ott kezdtél el, már nem okvetlen az íróasztal mögött, mert csak a pálya mellett vagy mégis, és meghatározó alakja és személyisége, vagy nem csak a Veszprémnek, hanem a magyar kézilabdázásnak is. Nagy váltás volt ez számodra, vagy ugye elkezdtél rá készülni, hogy akkor majd szépen lassan abba hagyom, egyszer csak majd lejár a szerződésem, és akkor majd itt fogok maradni. Ez ilyen nagyon egyértelmű dolog volt.
2: Akkor hazadértem 2012-ben, hogy az akkori klubvezetők említették azt, hogyha majd egyszer be szeretném, vagy tervezem befejezni a pályafutásomat, akkor a klubban azt mondták, hogy idézőben bármilyen munkát elvégezhetek majd, tehát mindenféleképpen örültem ennek a bizalmas feladatkörnek majd a betöltésére, illetve a szövetségi szinten azt mondta, hogy esetleges, hogyha befejezem a vállalatbeli szereplésemet, akkor szeretnék, hogy a szövetség kötelékébe maradjak. Aztán így jött végül is ez a lehetőség, hogy tudatosan készültem én már a pályafutásom befejezésére, hiszen új kihívás elé állhattam gyakorlatilag mind Veszprémi klubnál, mind pedig a szövetségbe, és úgy voltam vele, hogy inkább én vonulok vissza, mint bármelyik szervezet visszavonultasson, vagy esetlegesen szólja, hogy most már nem számítunk rá.
1: Tehát jól éreztem magad, még minden rendben.
2: Igen, csak azt mind fizikálisan, mind mentálisan szerintem egy-két évet ilyen magas szinten simán el tudtam volna még kézilabdázni, azonban ez a döntés megjött. Egyébként pszichológushoz elmentem, de belülről már éreztem és tudtam, hogy ez a döntés megfogalmazódott bennem, de még egyszer mondom, hogy a pszichológus hatására, aki szintén azt mondta, hogy terembe vagy, és tényleg bármilyen hiányérzet nélkül ott hagyhatom a kézilabdapályát, mint játékos. Aztán ugye volt ez a lehetőség, hogy sportvezetőként mind a klub felül, mint pedig a szövetségbe egy olyan munkát töltettem be, vagy olyan állást töltettem be, ami továbbra is a kézilabdával kapcsolatos.
1: Nagy László kézilabdázóval beszélgetek továbbra is. Nagy változást hozott ez az életedben? Tehát úgy gondoltad, hogy amikor már nagyon jó játékos voltál, szinte mindent megnyertél, a világ legjobb játékosának hirdettek ki, a világ legjobb játékosaival játszottál együtt két nagyon erős bajnokságban. Azt gondolom, hogy a óriás hiányérzeted talán nincs, biztosan van, mint sportoló, mert azért a sporton akármit is nyer, azért mindig marad benne hiányérzet. Nagy változás volt ez az életedben? Hogy akkor most neked nem a pályán, a pálya mellett kell, hogy álljál, és el kell kezdeni megérteni a sportvezetőket, hogy akkor ők miért olyan dinamika alapján gondolkoznak, vagy mozognak, és ugye más, és ki kell lépni a csapatból. Mennyi időbe telt ez neked, mire úgy láttad magad kívülről, hogy most már inkább sportvezető vagy, mint pályán lévő játékos?
2: Teljesen más, igazából az érdek képviselet is, viszont ugye kezdetben nagyon furcsa volt, és ez volt a legfontosabb, hogy minél hamarabb le tudjam ezt vetközni, hogy úgymond a volt csapattársak meg barátok fölött vagyok, és gyakorlatilag az érdek nem biztos, hogy megegyezik. Ugye a közös az volt, hogy mindenki győzni akar.
1: Mondták ezt neked, hogy Laci megváltozta?
2: Így nem hallottam vissza, de biztos, hogy a hátam mögött ezt megkapom, és sajnos, vagy nem sajnos, ez normális. Igyekszem az emberi oldalát továbbra is tartani, meg a barátok, az a mai napok barátok, viszont amikor egy szerződés hosszabbítását kellett tárgyalni, vagy esetlegesen lejáró szerződésre, azt mondja, hogy bocs, haver, ez ennyi volt, mert az edzőnek meg a klubnak más az elképzelése, és nem veled, hanem mással gondolkodunk, akkor itt utána megtalálni azt a volt baráti viszonyt, és a profizmus, és azt gondolom, hogy egy profi játékos az elfogadja a tényeket, és azt mondja, hogy oké, rendben van, a barátság az tovább megy, viszont a profizmusból kiindulva pedig ilyen döntés született, amit nekik akceptálniuk kellett. Ezekkel találkozom a mai napig, inkább ilyenből volt. Biztos, hogy volt olyan játékos, aki sértődötten távozott, és adott esetben mondjuk ezt velem kapcsolatosan tette meg. Ilyen az élet, nem rossz indulat vezérelt, hanem az, hogy egyszerűen ilyen szakmai döntés született. Egyedül nem hozok meg döntést, mindig az akkori vagy az aktuális edzőkkel hozunk meg szakmai döntést, amire a vezetőség adott esetben rábólint. A mai napig tanulok. Ez olyan, mint egy gyerek születés, vagy egy születéskor, nem tudunk még járni. próbálgatjuk magunkat, fölállunk, teszünk 3-4 lépést, letöltjünk, újra felállunk. Ez ugyanúgy nálam is itt a sportvezetői pályafutásom kezdete óta a mai napig egy tanulmány. És ugye ez igyekszem bele magamba szippantani ezeket a dolgokat, nagyon élvezem, és igyekszem a maximumot kihozni belőlem, és ami nem sikerült mondjuk játékosként, és itt a hiányérzetre gondolok, egyértelműen a Veszprémmel Bajnokok Ligáját nyerni, meg hát természetesen, hogy a vállalatot szinten egy érmet jó lett volna minimum elcsípni, úgyhogy ez a hiányérzet bennem van, viszont sportvezetőként egyértelmű, hogy a cél az az, hogy a Veszprémmel Bajnokok Ligáját nyerjen a csapat, illetve a klub, meg a szurkolókkal együtt, meg hát ugye a magyar férfi kézzabdát olyan útra terelni, hogy igyekezzünk újra csatlakozni a kézabda elithez.
1: Na és akkor a kérdés, most már azért egy ideje nem játszol, nem vagy aktív, és most már egy ideje benne vagy a sportvezetésben, és másképp ítéled meg a játékosokat is, és talán most vezetői szempontból másképp ítéled meg akár az akkori vezetői döntéseket is, amik kedvezően vagy kedvezőtlenül hathattak is akár rád. Milyen játékosnak látod Nagy Lacit vezetőként?
2: A világ egyik legjobbja, egyértelmű, tehát rengeteg munkát tett bele, abszolút én szorgalmas voltam, szerettem edzeni is.
1: Most sportvezetőként mond magadra.
2: Leigazolnám magam, igen, leigazolnám magam, jobbátlövő.
1: És mit mondaná neki, de figyelj, Laci, nagyon jó, de erre figyelj, vagy nincs olyan, amit azt mondanál most így ezzel a vezetői gondolkodással, azokkal a célkütőzésekkel, amik vannak a Veszprémben és a válogatottban, mit mondanál Nagy Lacinak, hogy figyelj, Lacikám, most azt kéne csinálni, hogy?
2: Szerintem ugyanazt mondanám, mint amit láttam pályázni, hogy hozd ő magadat gyakorlatilag, és amit eddig teljesítettél a korábbi pályafutásod alatt, azt vitt tovább.
1: Akkor szeretnéd őt nagyon.
2: Igen.

0: te esetleg akkor másképp éltél meg, mint játékos?
1: Igen, ugye itt korábban is említettem, hogy nekem a barcelonai időszak az nagyon meghatározta az életemet, illetve a gondolkodásomat, mind játékos, és a mai fejjel, mint sportvezető, azt a részét is. Tehát volt szerencsém belelátni egy ilyen nagyon nagy klubnak a szerkezetébe, szervezetébe, személy összetételébe, és van ez alapján viszonyítási alapom. És gyakorlatilag azt gondolom, hogy a magyar szemlélet, meg a barcelonai, vagy a spanyol szemlélet ötvözéséből egy nagyon jót ki lehet hozni. Úgyhogy nagyon sok dolgot tanultam az akkori vezetőktől, és nagyon sok dolgot tanulok a jelenlegi vezetőktől. Tehát olyan is van, amit mindenféleképpen tovább szeretnék vinni, viszont olyan úgymond negatív példa is volt előttem, amit azt mondom, hogy tök jó, hogy megismertem, mert így biztos, hogy nem szeretnék vezetni.
0: Mint ami itthon volt. Tehát azt szeretnéd elkerülni.
1: Nem csak az itthon, tehát voltak pro és kontrák Barcelonában is, és ugyanígy vannak itt pro és kontrák a magyar szemléletben is. Úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon jó irányba megy a Veszprémi klub, azt mondom, hogy a szövetségben is rendben vannak a dolgok, és mindig is így gondolkodtam játékosként is, és sportvezetőként, hogy mindig lehet jobbat kihozni a dologba, és erre mindenképpen törekedni kell.
0: Mondd még a pálya. Tehát fontos, hogy a pálya mellett tudja maradni, mert ugye nagyon ott vagy, tehát minden esetben az nagyon aktívan ott részt veszel a pálya melletti munkában.
1: Itt most a játékra gondolsz?
0: Nem, hogy el tudnád engedni a pálya közösségét?
1: Ó, annyira jó, és nem azt mondom, hogy kényelmes, mert nem azt mondom, hogy kényelmes ez a szerep. Imádom a munkámat, viszont jobban el vagyok foglalva, hogy több időt igényel ez a fajta tevékenység, mint aktív játékosként, úgymond csak az edzésekre, meg a rehabra bemenni, meg a videó elemzésekre. Én szeretem, de nagyon összetett és nagyon időigényes.
0: És azért sokkal szerethető valóban, hogyha ott tudsz maradni még a csapat mellett, mert egyik nyilatkozatodban mondtad, hogy nagyon régóta nem jársz be már az öltözőben, ez egy tudatos, vagy úgy érzed, hogy megzavarnád őket, hogyha bemenni az öltöző. Veszprémbe sem mész be?
1: Nem. Ezt elhatároztam magamban, az edző az mindig a játékosoké, illetve az edzőké, hogyha nagyon olyan jellegű dolog van, vagy negatív, vagy pozitív, ami tényleg az öltözőre tartozik, csak akkor természetesen beszoktam látogatni, de nem jellemző. Tehát tudatosan kerülöm. Egyébként ez az edzői, vagy ez az öltözői hangulat, ez az, ami hiányzik még így a kézilabdából, így az aktív sportból. Más része már nem szerintem több mint 20 év azért elegendő volt, hogy magamba szippancsam, de inkább ez az öltözői hangulat, főleg győztes meccs után azért az hiányzik, de ez a távol létem az öltözőtől lesz abszolút tudatos.
0: Játékosként hogy érted meg a kudarcokat?
1: Mindenből lehet tanulni, azokból leginkább igazából, úgyhogy nem, hát persze. Szerintem, hogyha valaki nem fáj, vagy valakinek ez nem fáj, az úgy igazából nem érdekli. Akkor ez egy zsoldos, egy igazi munkás, aki jó, ha nyertünk, az is jó, ha kikaptunk, az is jó, holnap után úgyis megkapom a fizetésem, megyünk tovább. Én azért a lelki is tudtam lenni, és nagyon ki tudtam akadni vesztes mérkőzéseken, főleg akkor, hogyha önhibánkból következtek be ezek a vereségek, vagy ezek a vesztes meccsek, úgyhogy igen. Viszont az is tisztában voltunk, pont ugye Gergő említette, hogy ma is felkel a nap. A mai napig így gondolkodom, és főleg egy vesztes meccs után, hogy a francba, viszont előttünk van a javítási lehetőség, és ezzel élni is kell.
0: És most hogy látod vezetőként, hogyha esetleg kudarc éri a csapatot?
1: Ugyanaz, itt a kudarc az számomra az, hogy milyen mélyű, és hogy milyen sokáig tud tartani. Tehát itt a lehetőség a következő mérkőzéssel, az, hogy jóvá tegyük, az mindenféleképpen benne van. És ugyan nem gépek vagyunk, hanem sportolók, emberek gyakorlatilag, akik hibáznak, ugyanúgy vezetők is, nem lehet mindig a jó igazolásokat csinálni. Tehát törekszünk arra, hogy minél több jobb igazolásunk legyen, vagy jó igazolásunk legyen, viszont valamikor adott esetben egy jó játékos nem feltétlen passzol ahhoz a környezethez, mondjuk, mint a Veszprémi. Úgyhogy igen, itt a kudarcnak a mélység, meg az időtartam, ami nem mindegy.
0: Fáj? Így vezetőként is, hogyha kudarc éri a csapatot?
1: Hát na, valamilyen szinten az én felelősségem is, illetve mi felelősségünk is, hogy milyen játékost igazolunk, milyen csapatot teszünk oda, ki ennek a csapatnak a vezetője, mint az edző, a szakmai stáb, tehát hogy ne, ennek szerves része vagyok, és persze ugyanúgy bosszant, mint játékosként.
0: És a siker? Meg tudod élni a sikert ugyanúgy örülni? Tehát tudsz úgy örülni, mint játékosként örültél most sportvezetőként?
1: Magamba teljes mértékben igen, hiszen ez egy nagyon jó visszajelzés, viszont ezt is tudatosan kerülöm, hogy nem szoktam ott lenni érem átadásul. Tehát lehet, hogy a nevemet bemondják, de hogy nem megyek föl, az a tényleg a csapatnak a sikere, mi ott a háttérben el vagyunk.
0: Nagyon érdekes amúgy ezt megélni, ez nekem is megadott, hála jó Istennek, hogy játékosként és vezetőként is és én nagyon féltem attól, hogy nem fogok

0: tisztán tudni örülni annak, hogyha a csapat nyer. És ahogy eljutottunk oda 2013-ban, amikor a VB-t nyertünk, én úgy örültem, talán azt mondhatom, hogy sokkal jobban örültem az ő sikerüknek, mert láttam azt a rengeteg munkát, ami benne van, azt a rengeteg szenvedést, és most, ha visszagondolok arra a mérhetetlen mennyiségű edzésre, meg minden extrára, amit hozzá kellett tenni ahhoz, hogy bármit is nyerjünk, elképesztőnek, vagy elképzelhetetlenek tartom, hogy én azt akkor megtettem, vagy azt megtettük. Tehát én nagyon furcsa ezt visszanézni, viszont őket meg úgy láttam, mintha én soha nem csináltam volna annyit, amennyit ők, vagy nem tettem volna a sikerére annyit, amennyit ők, és úgy sajnáltam őket, hogy hát, hogyha ennyit dolgoztak, hát már csak nyerjenek, és akkor, és ott vagy a végén, hogy úgy örülök neki, hogy végre nyertek, vagy hát, hogy összejött nekik az, amit nagyon-nagyon szerettek volna, de valóban abban igazad van, hogy nagyon kell vigyázni arra az egészséges távolságtartásra, mind a kudarcban, mind a sikerben, hogy vezetőként ne zavard meg ezt a bensőséges kört, amivel megkélje egy csapat a kudarcot, vagy akár a sikert. De a műsorunk címe a Sportolók slágerlistája, úgyhogy valahogy el kell tévedjünk a kézilabdától és az életettől a zenéig, ami valószínűleg, vagy hát remélhetőleg az életed része szintén. Milyen zenéket hallgatsz? Ha hallgat zenét, de hát ez...
1: Igen, alapvetően mindenevő vagyok, persze vannak kedvencek, és vannak a életnek olyan szakaszai, ahol igenis kell a ritmusosabb diszkó, vagy egy mérkőzés előtt egy jó motiváló zene, ez kétségtelen, viszont van az a műfaj is, amikor szépen ez a chill, ellazulás, tengerpart, egy jó kertbe, egy grillezés mellett, úgyhogy alapvetően tényleg mindenevő vagyok, vannak nagy kedvencek azért.
0: Hallgassuk meg ezekből egyet.
1: Jó.
2: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Folytatjuk tovább a Sportolók slágerlistáját mai vendégemmel, Nagy László kézilabdázóval. Átbeszéltük a sportolói pályafutásodat, rohamléptekben be is mutattad kérdés nélkül az egészet. Majd sportoló, sportvezetőként, hogy hogyan látod akár a sikereket, kudarcokat, mint vezető, de még nem avattál be minket azokba a kompetenciákba, vagy felelősségbe, amit hát azt mondom, hogy kézilabdában szinte napi szinten meg kell élni itt az átigazolások miatt. Beszélgettünk itt a háttérben arról, hogy a szurkolók bár szeretnének egy nagyon jó csapatot összeállítani, ennek vannak korlátai, és amit talán még akár te sem láttál játékosként, azért sportvezetőként óriási feladat ezt úgy összerakni, hogy sikeres legyen a csapat, és ennek van egy gazdasági oldala, van egy szakmai oldala, van egy edző, van egy szurkolói bázis, hogy ezt az egészet átlátni azért nem kis feladat, és ugye ez lényegében a te dolgod Veszprémben. Már látod ezeket a dolgokat? Érzed ezt a működési mechanizmust, hogy mert a játékosokat ismered, nagyjából a világ összes játékosát ismered, ugyanígy az edzőket is. De hogy könnyű megfőzni egy jó csapatot? Tehát mindent úgy belerakni, hogy az finom is legyen, jól is nézzen ki?
2: Nyilván, hogy ez egy hosszú folyamat, vagy egy hosszabb folyamat, és majdnem azt mondom, hogy minden edző más és más. Persze van a bázis, mint olyan esetben, hogy a legjobb edzőknek mondjuk az a 5-6 fix játékosok a világon vannak, biztos vagyok benne, hogy mindenki szeretné a soraiba tudni őket. Most, hogy itt Veszprémben megyünk vissza, akkor ugye, és itt a Pászkinak a leigazolása, ami a 2024-es évben történt, ugye olimpia éve, gyakorlatilag egy kapkodásból próbáltuk a legjobbat kihozni, így hoztuk a Pászkit el Bukarestből, gyakorlatilag ki kellett vásárolni, volt egy adott keret, ami a csapatot jellemezte, és utána jöttek a kívánságokat, hogy jó lenne itt meg bizonyos pozíciókon adott esetben változtatni. Igyekszünk neki az elvárásokat biztosítani, illetve a feltételeket megadni, és amit te is említettél, ennek vannak mindig egy gazdasági része, amit maximálisan figyelembe kell venni, és a szakmai részét ő felvázolja, vagy közösen felvázolja, amit viszünk az elnökség felé, és utána ugye itt egyeztetni kell, vagy meg kell egyezni a gazdasági részének is, úgyhogy ezt igyekszünk koordinálni és egyensúlyba tartani, szerintem egész jó úton járunk. Alapvetően egy veszprémi játékos állománnyal szerintem nagyon sok csapat kiegyezne, úgyhogy amire törekszünk, az, hogy visszajussunk a Final Four-ba, és adott esetben, hogyha visszakerülnénk, akkor azt szeretnénk megnyerni. Ugye sportban nincs garancia, ezt te teljesen jól tudod, viszont törekvések vannak rá, és szándék van, és ameddig a tulajdonosi háttér, illetve a szponzori háttér ez biztosítja, addig szeretnénk a legjobbakat magunknál tudni, vagy tartani, vagy a későbbiekben leigazolni. Viszont kellenek a klasszikus munkások, akik állandóan húzzák az igát, és hála Istennek vannak ilyenek, és nagyon jó a csapat egység, nagyon jó az öltözői hangulat, úgyhogy vezetőként nagyon nehéz ezt a eredményt úgymond elérni, vagy összehozni, mert tényleg rengeteg dologból adódhat, hogy adott esetben kit tudunk leigazolni, kit nem tudunk leigazolni, meg azt is sajnos tudomásul kell venni, hogy bizonyos játékosok nem feltétlen Veszprémbe akarnak kézilabdázni, vagy szeretnének kézilabdázni, hanem más gondolati síkon választanak csapatot, úgyhogy ezt tudomásul kell venni, úgyhogy ezen dolgozunk, úgymond.
1: Mi a legnehezebb feladatod?
2: Egyezkedni, viszont nagyon izgalmas és érdekes.
1: Játékosokkal,
2: hát menedzserekkel, igen. Én szerintem a szakmát azt hozzátettük, tehát hogyha valaki követi a Veszprémnek az elmúlt mondjuk 10 évét, ahol 6-7-szer ott voltunk a Final Four-ba, ott mindent meg lehet kérdőjelezni, csak nem a szakmaiságot. Tehát ez mindenféleképpen ez egy jó beugró, illetve amilyen minőségű játékosokat tudunk sorainkba, könnyebb hívó erők ők, mint sem adott esetben egy Lacinak tárgyalni menedzserekkel. Persze ez is egy fontos része, hogy ez egy olyan ember van ott a szakmaiság élén, akinek hosszú távon köze volt a kézabdához, és gyakorlatilag azt mondhatom, hogy tényleg mindenkit ismerek, aki a kézabdán belül dolgozik, ez lehet edző, játékos vagy menedzser, adott esetben cégek is, úgyhogy ez mindenféleképpen nehéz, de hálás feladat. Illetve megint visszatérek, hogy a játékosokkal ugye azt a hangot megtaláljam én is, és itt már barátság nincsen, hanem inkább munka.
1: Hogy látod a játékosokat, hogy ők, akár a külföldiek is, akiket névről ismersz, mert ugye már nem mindegyike biztos, hogy játszottál együtt vagy ellene, ők hogy tekintenek rá? Tehát azt mondják, hogy a Nagy Laci megkeresett, akkor biztosan megyünk, és akkor leülünk, és érzed ezt a fajta tekintélyt, hogy ugye nem, te most már nem csak saját magadat képviseled, hanem a Magyarország legeredményes, vagy egyik legeredményesebb kézilabda klubját is.
2: Igen, a legfontosabb a hitelesség és az átláthatóság, úgyhogy én ilyen feltételekkel szoktam megkeresni játékosokat, és tényleg a késztények elé állítom, ő ebből kap egy átlagos, vagy egy kicsivel több, mint átlagos információt, aztán utána abszolút a nyitottság, ami vezérel mind a játékossal, mind adott esetben pedig a menedzserükkel, hogyha ha kell, akkor ugye elhívjuk őket, hogy nézzék meg a várost, nézzék meg a klubot, nézzék meg a klubnak a szerkezetét, de legfőképpen tényleg amivel megyek tárgyalni, az a szakmaiság és a csapatnak az állománya.
1: Tehát akkor egy víziót tesztek le előjük, hogy akkor itt Veszprémben az a cél, hogy...
2: Igen, így van, és ehhez mondjuk XY a játékos mennyire illenek be a képben, milyen szerepet szánunk neki, és ez feltétel. Tehát olyanok is vannak, amikkel nem feltétlen mondjuk húzó vagy top kategóriás játékosok, viszont olyan feltétele jövünk, hogy nagy valószínűség szerint egy második számú lenni azon a pozíción, és ilyen szerepkörbe gondolkodunk.
1: Nagyon érdekes lehet így összeállítani egy csapatot, hogy a pozíciónként egy-két játékost oda elképzelni, velük leülni, egyeztetni, azért ez iszonyat érdekes, és a külsősök számára nagyjából átláthatatlan, és egy nagyon-nagyon hosszú távú tervet kell szövögetni ahhoz, hogy ezek a játékosok, ez a csapat végül összeálljon, és ki tudja szolgálni a szurkolókat, a támogatókat, és amúgy a magyar kézilabdát is. És ha a magyar kézilabdáról beszélünk, akkor ugye elnökségi tag is vagy. Ketté tudod választani a két dolgot? Tehát, hogy elnökségi tag vagy, sőt, három részre, mert hogy van Veszprém elnökségi tagság, és ugye ott a felnőtt férfi válogatott mellett is ott vagy csapatvezetőként.
2: Igen, ugye a Magyar Kézilabda Szövetségben elnökségi tagként mellesleg az a pozícióm, illetve a feladatom, hogy a férfi felnőtt szakágat koordináljam ugye a szövetségi kapitánnyal, úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, hiszen mind a kettő kézilabda, és amikor válogatott van, akkor 100%-ban válogatott, amikor meg Veszprém, egyértelmű, hogy a Veszprém. És a legfontosabb az, hogy a válogatottunk is minél sikeresebben szerepeljen. Alapvetően nagyon fiatal párti vagyok, hiszen én is fiatalként kerültem ki Barcelonába, és a fiatalok hozzák majd a jövőt gyakorlatilag, amit már a jelenbe is építeni kell. És egyébként itt a Csema Rodriguez szövetségi kapitánnyal az elmúlt időszakban számtalan olyan fiatalt hívtunk be, még junior korú játékos már a felnőtt válogatottba, egy, hogy szokják a légköröt, kettő, meg az, hogy szépen lassan fontosabb szerepet is betöltsenek a felnőtt csapatnál, úgyhogy ha ezt nézzük, egy-két rutinosabb játékost, korból kiindulva rutinosabb játékost kiveszünk, a válogatottnak az életkora az abszolút optimális, hiszen olimpia ciklus kezdetén vagyunk, abszolút rájuk lehet számítani a következő olimpiára, még adott esetben a 32-esre is, úgyhogy játékos állományban megvagyunk, a fiataloknak a fejlődését szemmel kell követni, követjük is, és hát óvni, meggondoskodni kell róluk az, hogy válogatott szinten is tényleg meghatározó szerepet tudjanak betölteni.
1: Na, azt azért most elmondom, hogy akármit akarok kérdezni, valahogy előre elmondod a válaszaidat.
2: Ajaj.
1: Nem baj, mert az lett volna amúgy a kérdésem, ugye a klub és a válogatott között az az óriási nagy különbség, hogy a klubban a csapatot szinte bárkiből tudod építeni. Ott vannak pénzügyi limitek, meg akar jönni, nem akar jönni, tud jönni, nem tud jönni, de hogy ha azt nézzük, hogy korlátlanok a lehetőségek, legyen így, akkor lényegében bármilyen csapatot tudsz építeni. Egyszerűen biztos, hogy a sikeres lesz, mert a csapatépítésnek nem az a lényege, hogy a legjobb lövőket összeszered, mert oda kell egy csomó pozícióra a megfelelő ember, meg kell olyan, aki csapatot tud építeni, kohéziót tud erősíteni, meg kell egy kis bohóc, aki tudja oldani a feszültséget, meg ugye kellnek a kapusok is, tehát hogy azért nagyon nagy matek ezt összeállítani. De amikor ad van egy keret, egy válogatott keret, és ott ugye az állampolgárság határozza meg amúgy, hogy kikből tudsz válogatni, és azon belül nem baj, hogy ők kézilabdázni is tudnak. Ilyen szempontból hogy látod a magyar kézilabdázás jelenét és jövőjét? Az a keret megvan-e, amiben lehet gondolkozni, és az a keret megvan-e már 4 év múlva, 8 év múlva, ami odaig el tud érni, hogy azt mondjuk, hogy ők sikeresebbek lesznek, mint te valaha voltál.
2: Igen, közel 5-6 évvel ezelőtt azért a kongtak a vészharangok, gyakorlatilag nem volt feltétlen rózsás a helyzet a férfi válogatott környékén, de hála Istennek kezdjük ezt ráncba szedni, és mint említettem, igyekszünk a úgymond a világ elitjéhez csatlakozni. Vannak tehetséges fiatalok, csak mondom, ezeket a fiatalokat jó kell menedzselni, megfelelő csapatukba kell játszatni, megfelelő játék lehetőséget kell nekik biztosítani, ahol a fejlődésük töretlen, illetve biztosított, vagy Magyarországon, vagy adott esetben országon kívül. A legfontosabb az tényleg, hogy a válogatott sikeresen szerepeljük, és hogyha szerepeljen, és hogyha azt nézzük az elmúlt 4-5 évben, amilyen célkitűzéseket megfogalmazott a Magyar Kézilabda Szövetség a válogatott elé, azt maximálisan tudta teljesíteni, úgyhogy ez mindenféleképpen arra ad már így okot, hogy a munka rendben van. Itt is vannak persze olyan periódusok, illetve olyan játékelemek, amiben még lehet és kell is fejlődni, de azt gondolom, hogy jó úton járunk, és egyes válogatott játékosok azt gondolom, hogy akkor tudnak igazán sokat hozzátenni a válogatottnak a szereplésé, hogyha a klubszinten is jó klubok esetében fontos szerepet töltenek be. És gyakorlatilag, hogyha ilyen mérkőzéseket játszok mondjuk hetente vagy két hetente klubszinten, biztos vagyok benne, hogy a magyar válogatottnak a malmára is hajtja ez a vizet.
1: Melyik fontosabb, a klub siker vagy a válogatott siker?
2: Nézd, aki nem
1: bocsánat, hogy ilyeneket kérdezek.
2: Ne, abszolút jó a kérdés.
1: De kitől, hanem tőled?
2: Én szerintem mind a kettő nagyon fontos. Vannak olyan játékosok, akik soha az életben nem húzták fel a címeres mezt, nem csak magyarok, hanem külföldiek, akkor egyértelműen úgy gondolja, a klub siker az a legfontosabb, hiszen nem adatott meg neki az a lehetőség, hogy válogatottba kézilabdázon. Aki már válogatott is, ott meg nem mérlegel. Klubba is legyen nagyon eredményes, meg legyen válogatott szinten is nagyon eredményes. Ugye én is hasonlóan ezt átélhettem, hiszen voltam válogatott játékos, meg voltam klubjátékos. Klubba fölértünk a csúcsra, sajnos nem a Veszprémben, hanem a Barcelonában, viszont ki van pipálva egy, mint élsportoló, hogy a legjobb, a legrangosabb kupába legyél első. Válogatott szintén ez volt, hogy de jó lenne valamelyik világversenyen mondjuk egy érmet szerezni. És itt jött a hiányérzet. Szerintem a fontossága ugyanolyan fontos mind a kettő.
1: És a mostani pozíciódból, ha nézed, vizsgálod, hogy klub vagy válogatott?
2: Ugyanaz mind a kettő.
1: Ezt azért is kérdezem, mert vannak olyan sporták, akár a vízilabda is, hogy ott azért a klub sikerek eltörpülnek a válogatott sikerek. Mert tehát az, hogy a klubok túl tudjanak élni, és a sportág ide az a tudjon működni, ahhoz kellenek a válogatott sikerek. Mert szinte mindenki, aki vízilabdát szereti idehaza, az kizárólagosan vagy 80-90%-ban a válogatottal azonosítja a vízilabdát. Nálatok ugye nem így van, mert van egy Veszprém, van egy Szeged, és akkor vannak még a időzelbe vett kisebb csapatok, akik szintén nagyon-nagyon szép, akár nemzetközi eredményeket is elérnek, és hát nagyon-nagyon nagy neveket tudnak igazolni, és hát óriási tömegeket mozgatnak meg. Tehát ilyen szempontból akkor azt mondod, hogy a klub is, és a válogatott is szezonálisan akár tudja húzni a kézilabdát. Jó helyzet van idehaza a kézilabda most?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon szeretett és nézett sportág, nagyon jó szurkolótáborral, ugye hála Istennek kíváncsiak ránk, és ez nagyon jó. Veszprém szintén közel 5500 férőhelyes a veszprémi aréna, több mint a fele bérletesünk gyakorlatilag, hogy 1000 pár száz jegyet nagyon gyorsan elkapkodnak, és ugye elsősorban a Bajnokok Ligája mérkőzése abszolút tehet ház, úgyhogy nagy az igény. Bajnoki mérkőzéseken, hogyha nem Szeged, Tatabánya vagy Ferencváros, akkor már azért a nézőszámos csökken.
1: Nagyon kényes kérdés. Említetted, hogy a fiatal játékosoknak játék lehetőséget biztosítani, és ugye már közelítek a kérdés felé, vagy a lényeg
2: mondja
1: felé.
2: Mondja a választ kérdésnek?
1: Tudom, hogy láttad. És ugye a Veszprém egy olyan csapat lenne, ahol azért nagyon komoly mérkőzéseket lehet játszani a fiataloknak, és te ott vagy a felnőtt válogatott mellett, és ott vagy a Veszprém mellett. Mind a kettőben az eredményesség a fontos. Az, hogy a klubban, ugye említettem, hogy egy klubnál azért, ha nem is egyszerűbb, de talán a lehetőségek nagyobbak ilyen szempontból, hogy klub sikert el tudja érni, hiszen a válogatás az sokkal nagyobb palettán zajlik, tehát sokkal több helyről tudsz játékosokat hozni, míg a magyar válogatottban ez limitált. De hogy az egyik az kiegészíti a másikat, és az egyik alá dolgozik a másiknak, és amíg a klub siker az viszi a kézilabdát, meg Veszprémet, addig a válogatottat meg csak az viszi, aki jó mérkőzéseket játszik. Ez egy ilyen, hát nehéz helyzet, mert mind a két helyen szorongatnak téged, hogy akkor a lehető legjobbat hozd ki ebből az egészből, és itt valami egyensúlyt kell fönntartanod. És akkor a kérdésem az, hogy ezt hogyan tudja a Veszprém és a válogatott ezt a hát nem padhelyzetet, ezt a helyzetet úgy megoldani, hogy mind a kettőnek jó legyen.
2: Igen, burkoltan kérdezted, igen. Tehát a kérdésed, hogyha az lett volna, hogy miért nincs több magyar játékos a Veszprémi, hát. Igen, értem, de nem, abszolút jogos a kérdés, és minek után a Veszprémi klubnak a célja az, hogy a Bajnokok Ligája a Final Four-jába bejusson, illetve azt esetlegesen megnyerjük. Kevés a magyar játékost látunk arra, hogy ezt a szerepkört betöltse, illetve az eredményességünk esetlegesen velük elérhetővé legyen, illetve akik szóba kerülhetnek, hát ugye a nagy riválisnál mondjuk adott esetben a Szegedi klubnál vannak, úgyhogy ez is már egy olyan dolog, ami limitálja a lehetőségünket. Kettő, mint Veszprémi klub gyakorlatilag próbálkoztunk, de rájöttünk, hogy nem tudunk nevelni. Tehát az, hogy mi fiatalokat építsünk be, és igen, BL mérkőzéseken játszon, XY beállós poszton, kapuba is betesszük, azt is meg szélen is, és hogyha nem nyerünk, az se baj, nálunk itt ilyen nincs. Tehát ugye az eredménycentrikusság az, hogy minden mérkőzést meg kell nyerni, és nincs időnk nekünk próbálkozni és beépíteni fiatalokat. Voltak törekvéseink erre, meg jelenben is vannak, viszont nem az a struktúrával, amit korábban igyekeztünk kipróbálni. Ugye voltak kölcsönbe is játékosunk, akik vagy visszatértek, vagy nem tértek vissza, de igyekszünk tényleg arra törekedni, hogy azért magyar játékosaink legyenek itt Veszprémben, és nem azért csak, hogy mutogassuk őket, hanem tényleg adott esetben pályára is tudjuk tenni. De ezeknek a játékosoknak a száma egyelőre szűk keresztmetszet gyakorlatilag.
1: Szerintem senki nem akarna a helyedben lenni, hogy ezeket a kérdéseket eldöntse, hogy Veszprém és a válogatott, és akkor több magyar játékos, vagy több külföldi, vagy más külföldi játékos, és ugye van egy eredménykényszer mind a két helyen. Ez azért nem egy egyszerű feladat, de hát azért volt te ott, mert te tudod ezeket megoldani. Pihenésképpen, mielőtt elfordulunk az utolsó részre, meghallgatunk tőled egy újabb hozott számot.
0: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Női kézilabda.
0: A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dome ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a Női Kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjéről a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatjuk tovább a Sportolók slágerlistáját mai vendégemmel Nagy Lászlóval. Hát nagyon sok kézilabdáról beszélgettünk már, a klubról, a válogatottról, a szövetségről is, azt is érintettük. Viszont az utolsó részben meg rólad lesz szó. Mit csinálsz, hogyha nem kézilabdázol, ha nem a kézilabda van a fejedben, és nem Veszprémben vagy itt Budapesten a válogatott mellett ülsz, vagy beszélsz, vagy elemzel, vagy statisztikázol, vagy szakmázol?
2: Nagyon, nagyon változó, igyekszem azért a testemet, meg a mentális egyensúlyomat karban tartani, úgyhogy ha jó idő van, akkor kerékpár és szabadtéri futás, adott esetben mondjuk a futás az a kis olaszagorunk a kutyával, akkor igyekszem kicsit ilyen kézilabdamentes időszakot is élni, nagyon szeretek sütni, adott esetben grillezni, igen, hús, tengeri herkentyűket.
1: Főzöl is otthon rendszeresen, hogy bent a konyhában, mert a grillezni számomra a grillezésként a teraszon, és bent a konyhában ez valami két különböző szakág, ezt nem tudom összehozni én otthon.
2: Én összetudnám, de nem szeretek bent pancsolni.
1: Úgyhogy
2: kint, és adott esetben én hidegbe is, hogyha kell, és olyan van, akkor begyújtam a grillt. Tudom, hogy a gáz az kicsit lassabb, meg nem olyan hőt ad le, de adott esetben igyekszem még milyen rosszabb időm is.
1: Mi a specialitásod?
2: Hát állítólag a kékkagylót azt nagyon jó készítem el, ilyen fehérboros alappal, rákot, polipot szintén azt mondják, hogy ehető, a sztékeket is egész jó tudom kezelni gyakorlatilag, úgyhogy de hobbista vagyok, tehát nem profi, nem nézek recepteket, hanem ilyen ad-hoc jellege igyekszem a konyhába vagy a grill környékén úgy dolgozgatni, úgyhogy ez mindenféleképpen. Óvatosan kertészkedek, tehát nem viszem túlzásba, de az a fűnyírás, hát a fűnyírás az kötelező, a gerebjézés ugye kötelező adott esetben, ugye metszeni a növényeket, úgyhogy, de ezeknek azért utána nézek, mondjuk nem a fűnyírásnak, mert az nagy tudomány nem kell, de mondjuk egy meccésnek az mindenféleképpen, úgyhogy nagyon szeretek enni, finoman fogalmazva, és úgyhogy az ételek, igen.
1: Akkor megvan a sport is mellé.
2: Meg.
1: Rendszeresen, ma említetted a kerékpározást.
2: Igen, kondi edzés is benne van, de az, hogy rendszeres, van olyan két hét, amikor teljesen kimarad, van olyan két hét, amikor heti négy is benne van. Tehát ez kicsit ilyen idő, meg kedv kérdésen állam, hogy...
1: Mikor fájban a testet, hogyha edze, vagy ha nem edze?
2: Ha nem.
1: Na, de jó. Én is így vagyok ezzel, borzasztó állapotba tudok kerülni, hogyha nem edzek.
2: De inkább mentálisan szenvedek tőle. Tehát érzem, hogy a testem már úgy nem, de inkább fejbe, amikor érzem, hogy hiányzik a mozgás.
1: Amikor edzel, akkor eszedbe jutnak olyan gondolatok, amiket itt nagyon gyorsan leírnál? Mert hogy...
2: Sajnos nem.
1: Nem.
2: De cikáznak a gondolatok bennem. Tehát jönnek, mennek, és tényleg jó lenne lapra vetni ezeket, de egyszerűen.
1: Ja, úgyhogy sajnos nem írod le?
2: Igen, hogy nem írom le. Okay. Igen.
1: Mert képzeld, én azt figyeltem meg magamon, hogyha edzek, akkor vagy úgy letisztul a fejem, hogy olyan egész normális gondolatok is megszületnek a fejembe. Tehát nagyon-nagyon jó a sportolása, megnyugvása, meg így a minden fölösleges dolgot kiszorítok, és hát a munka az nem tud kiszorulni a fejemből, de a gondolatok azok általában letisztulnak ott. De marad a kondi.
2: Család. Így van.
1: Családdal együtt sportolsz?
2: Hát jó lenne.
1: Vagy mi a családi program? Főzés?
2: Főzés, hát gyakorlatilag ugye a feleségemnek a kis lánya a Fradiba kézilabdázik, úgyhogy hétvégente, hogyha jön, akkor meccset szoktunk látogatni, a nagylányom, hogyha jön, akkor kutyákkal szoktunk sétálni, a kis mozaik családban vagyunk, de hála Istennek tök jó egészséges a légkör, úgyhogy mindig akad valami hétvégi tevékenység. Nekem, hogyha nem meccset látogatok, akkor mondom, a kis csajszínak csináljuk a meccsét, vagy áthívunk barátokat, akkor grillezünk, sétálunk a kutyákkal, azért ez jelen. Ez szokott lenni.
1: Akkor azért aktívan pihensz.
2: Igen. Nekem, hogyha kidobnak egy ilyen tengerparton, nekem az első és legfontosabb, hogy olyan szállót kell foglalni, ahol van konditerem. Tehát egyszerűen nem tudok reggeltől estig a medence partján, vagy pedig a tengerpartján feküdni.
1: Hát a medence partja az igen, az borzasztó lett. Ez elképesztő.
2: Neked aztán végképp, igen.
1: Hol látja magát Nagy László a következő 5-10 évben? Mindent beleértem. Mindent.
2: Ja, a legfontosabb az egészség, a családnak a szeretete, ez mindenféleképpen elengedhetetlen. Az, hogy az embernek van munkája, szerintem óriási dolog, és én tényleg azt vallom, hogy sokan panaszkodnak, hogy sok a munka, igen. Dolgozni akkor kell, amikor van. És a vantól nem kell félni.
1: Csinálsz magadnak munkát, hogyha nincs?
2: Igen. Találok, mindig kitalálok, ami így általában ugye egyértelmű, hogy a kézabdával kapcsolatos, hogyha ha nem Veszprém, nem vállalatott, akkor más jellegű, de valami mindig legyen az értelme.
1: El tudod engedni azért a kézilabdát? Vannak olyan pillanatod, amikor nem kézilabdázol?
2: El. Abszolút. Amikor nincs érdek, se Veszprémtől, se válogatottól, akkor jönnek olyan eredmények, amikor azt sem tudtam, hogy éppen meccs van, vagy valaki játszott és lőtt gólt, 8 gólt, vagy 10-et, vagy adott esetben egy sérülés, akkor ki tudok kapcsolni. Kevés ilyen van, de ki tudok kapcsolni.
1: Nagyon sok helyen jártál, nagyon sok mindent megéltél külföldön, idehaza, sportban, magánéletben. Van bakancslistád? Ha nem is írod, de legalább így fejben, hogy még valamit nagyon szeretné megtenni, elmenni.
2: Helyszínek vannak, igen. Sportesemény is adott esetben lehet.
1: Például.
2: De nem vagyok ilyen nagyon vágyakozó, meg ilyen, hogy úristen, mi lenne, hogyha nem. De egy-két olyan helyszín van, igen.
1: Hova úgy elmenni.
2: Igen.
1: És ez bele fog férni a következő 5-10 évedben.
2: El is van, igen.
1: Kézilabda hova fog jutni a következő 5-10 évben? Nagyon nagy hatással vagy rá, tehát ezt nem lehet elvitatni, hiszen a legerősebb, egyik legerősebb klub és a válogatott mellett ott vagy. Tehát a ráhatásod iszonyatosan nagy ilyen szempontból a kézilabdára, a férfira.
2: Igen. Mint mondtam, hogy a válogatott szinten fontosnak tartom, hogy csatlakozzunk az elithez, vagy úgy oda kerüljünk, és azt mondom, hogy olyan nehéz, illetve olyan nagy a szórás, hogy elképesztő eredmények születtek most is itt az Európa-bajnoki selejtezőn. Egy röpke eredmény, Feröer-szigetek megverte Hollandiát. És azért a Hollandia nem egy rossz alakulat, gyakorlatilag a Feröer-szigetek egy ilyen feltörekvő kis nemzet, akik szintén elkezdtek tudni kézabdázni. Visszatérve a kérdésedre válaszként, az, hogy a magyar kézabdázott legyen a világ elitben, és mondom, ez a 8-14 hely, ez annyira széles spektrumon mozog, hogy nagyon nehéz és nagyon-nagyon versengés, ezen törekszünk, hogy ott tudjunk lenni stabilan.
1: Iszonyat, hogy mennyire kiegyensúlyozott vagy. Bármilyen kérdést tettem föl, egyikre se mozdultál ki.
2: Tudom, hogy mi a célom. Tehát ugyanúgy, mint játékosként, ugyanúgy tudom sportvezetőként, hogy mik a célok, és igyekszem nagyon reális lenni. És ez nagyon fontos. Nagyon sokan elveszítik ezt a realitást. Én tudom, hogy milyen potenciál vannak, milyen nehézségekkel is küzdünk, de ennek ellenére azt gondolom, hogy a törekvéseink az egyértelmű. Játékosként is ugyanazok voltak bennem is, meg a jelenlegi játékosoknak is, mint bennem sportvezetőként.
1: Köszönöm Nagy Lászlónak, hogy velem tartott ebben a kicsit több mint egy órában. Köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolatokat, mint játékos és mint sportvezető, és bár nem ígértél semmit a magyar kézilabdázással kapcsolatban, de szerintem bőven elég, hogy ott vagy, és ez egy elég nagy ígéret számunkra, hogy továbbra is szurkolhatunk és várhatjuk azokat az eredményeket, amik eddig voltak, már az elmúlt időszakban, mert ezek azért nagyon-nagyon szép előrelépések voltak, és innentől kezdve tudjuk, hogy sportról van szó, és garancia e tekintetben nincs, bárki is mondja, még a Nagy László mondaná, akkor sem lenne sajnos garancia, mert a teljesítmény az nem készletezhető, annak abban a pillanatban, és akkor kell pontosan összeálljon, hogy mindenki tudjon örülni. Én nagyon remélem, hogy megtalad jövőre is a saját számításaidat a Veszprémnél és a válogatottnál, és én nagyon sok boldogságot, jó erőt kívánok neked a következő időszakokra is.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a Párizsi olimpián.
2: Gyere, Fiszkó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Egy, kettő, három.
5: Minden nagy összecsapás előtt.
6: Ez azért nem játék.
5: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
7: Madarak tolláról, embert.
8: Kabátjáról.
5: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Sallai és Kerkez sem léphet pályára a kazahok elleni felkészülési mérkőzésen. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. Kora nyári idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
9: Sallai Roland és Kerkez Milos sem léphet pályára a magyar labdarúgó válogatottban kedden a kazak csapat elleni felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A Magyar Szövetség mai tájékoztatása szerint Sallai pénteken a finnek elleni 2-1-re megnyert találkozón kapott egy rúgást, s azóta fájdalmat érez az Achilles-inában. Így elhagyta a válogatott edzőtáborát. Kerkez pedig magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyar válogatott 19 órától fogadja a kazahokat, a mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Brazília 2-1-re nyert Egyiptom ellen 2-1 a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságra készülő válogatott felkészülési mérkőzésén. További 3 VB résztvevő válogatott is pályára lépett, magyar idő szerint ma hajnalban. A címvédő Argentina 2-0 Honduraszt, Törökország 2-1-re Venezuelát, Curaçao pedig 4-0 Arubát győzte le. A cseh Katarina Siňáková és az amerikai Taylor Townsend nyerte a női párost a francia nyílt teniszbajnokságon. Az első helyen kiemelt duó a mai döntőben 2 szettben győzte le a másodikként rangsorolt kazah Anna Danilinát és a szerb Alexandra Krunicot. Összességében 8., sorozatban a 3. bajnokok ligája győzelméért léphet ma pályára a Győr női kézilabda csapata. Az Eto tegnap a Brestet győzte le a budapesti elődöntőben, így ma címet védhet a Metz ellen. A Brest Cseszeme Bukarest bronzmeccset 15, a Győr Metz döntőt pedig 18 órától rendezik az MVM Domban. A Nemzeti Sportrádió mindkét mérkőzést, a finálét pedig a Kossuth Rádió is élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Súlyos ukrán drón támadás érte Szentpétervárt és környékét. A leningradi régió vezetése arra kérte a lakosságot, hogy mindenki maradjon otthon. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe, a használaton kívülálló Csernobili atomerőmű közelében. A támadás idején üres volt az építmény, ukrán közlés szerint a sugárzási szint stabil és a biztonságos határértékeken belüli. A hit megújítására és a közönny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a világosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. A pápa egyhetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi szabadtéri mise és az azt követő úrnapi körmenet.

0: Nyomi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. A pedagógusokat köszöntette pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videó üzenetében arról beszélt, a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek.
1: Közlekedés.
0: Egy műszaki hibás jármű foglalja el az egyik sávot az M3-as Budapest felé vezető oldalán, a Hort előtt kiépített terelésben a 67-es kilométernél. Torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyol felhővel. Ma délután az északkeleti tájakon, holnap néhol elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Délután többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Idő. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Ma kézilabdával fogunk leginkább foglalkozni, ami azt jelenti, hogy majd a Bajnokok Ligája négyes döntőinek bronzmérkőzését, valamint a döntőjét is közvetítjük a mai nap folyamán. 15 órától majd a Brest-Csecseme-Bukarest találkozó, 18 órától pedig a Győr-Metz összecsapást. Kapcsoljunk az MVM Domba, hiszen ott van két kollégánk, Cseszegi Balázs, valamint Jó András. Szervusztok, sziasztok! Milyen a hangulat, hiszen hamarosan kezdődik a bronzmérkőzés.
2: Szia Laci, köszönjük mi is a Nemzeti Sportrádió hallgatóik. Hát a brestiek már hangolnak, gyakorlatilag egy felvonulást rendeztek itt a folyosókon, és a saját pompollányaik vezették ezt a menetet, és még inkább hangoltak a Csecseme szurkolói, hiszen a Csecseme tegnap az ifjúsági BL-ben bejutott a döntőbe, és a Debrecennel játszották ezt a döntőt, és már itt az MVM Domban. 33-30-ra vezetett a Debrecen másfél perccel a vége előtt, lett 33-33, majd a hosszabbításban végül a Debrecen nyert 41-39-re. Így aztán egy picit most elkeseredetten ücsörögnek a helyükön a román szurkolók, de ismerve őket azért, amikor elkezdődik a Brest elleni bronzmérkőzés, akkor bizony nagy hangulat lesz. Már azért telik a csarnok, nagyjából most így ránézek, azt mondom, hogy félházban, de hát tegnap is megtelt már az első mérkőzésre, Andris.
3: Úgy bizony, igen, és hát azért egy dolgot érdemes kiemelni, hogy egészen sok sárgamezes szurkoló tűnt fel a Brest szektorban, mert hogy alapvetően a két francia csapat nem ápol túl jó viszonyt egymással, de talán amikor a Metz egyébként megnyerte az elődöntőt, akkor a Brest szurkolókkal együtt ugyanaz a ritmust énekelték, ünnepelték a francia csapatot mind a ketten. Most pedig hát egyébként, amikor jöttem ide az MVM Domba, akkor pont egy anya-fia páros jött velem szemben, édesanyám Brest mez volt, a kisfiúm pedig Metz mez volt, úgyhogy egyelőre szívélyes a két csapatnak a hangulata egymáshoz. Nyilván majd érdekes lesz, hogy majd a Brest mennyire fog szurkolni majd a Metznek a Győr ellen a döntőben. De azért én mai napon olvastam egy érdekes statisztikát Anna-Matta Hansennek kapcsolatban, hogy 2023-ban vesztett a Győrrel a Vipers ellen. Akkor azt írták, hogy nem egy hiba volt, aztán 2024-ben nem kicsit kapott ki a Metzel az előzetes esélytelenebbnek gondolt Bietigheimtől 36 gólt kapva. 2025-ben 7 gólos erőről kapott ki megint a Metzel az Odense ellen. A zuhanó fázisban volt, hogy hát mögött próbált passzolni a beállónak, aztán az utolsó percben 7-est is hibázott. Most pedig talán is láthattuk, hogy mindössze azt hiszem 2 gólja volt Anna-Matta Hansennek. Ha csak ebből a tanulságot kell levonni, akkor nyilván tudjuk, hogy azért Anna-Matta Hansen kétszeres BL győztes játékos, de ne vele próbálj meg bejutni a döntőbe.
2: Egy gólja volt egyébként tegnap Hansennek. Még annyit, hogy ha már a hangulatról kérdeztél, ugye Rafael Tervel, a brestiek edzője, korábban játszott az Eto'ban és BL-t is nyert vele kétszer, 2013-ban és 2014-ben úgy emlékszem, és azt mondta, hogy azóta is itt van egyébként minden BL négyes döntőn, és a tegnapi volt az első mérkőzés, amikor nem az Eto'nak szurkolt. Ma meg a helyszíni interjúk alatt magyarul kérte a közönséget, hogy ezen a találkozón, a bronzmérkőzésen az ő csapatát, a Brestet biztassák. Úgyhogy azt hiszem, hogy a helyi magyar közönséget, vagy legalábbis az Eto szurkolókat biztosan megvette magának.
3: Az egészen biztos. Nyilván azért ki kell térnünk arra is, hogy ugye Anna Gross az, aki ugye 2024-ben a Győr csapatával Bajnokok Ligáját nyert, illetve 2021-ben a Brest-tel döntőt játszott. Ezzel a mérkőzésre befejezés majd a pályafutását. Itt pedig rövidesen megkezdődik 20 másodperc múlva a minden egyes mérkőzés előtt látható táncműsor, nagyon-nagyon színvonalas egyébként, évről évre ezt láthatjuk, hogy azért egészen közös és szórakoztató, úgyhogy igyekszünk majd mi is továbbra is beszélni és beszélni itt a hangulatról, mesélni, de hát itt azért elképesztő hangerővel fog majd szólni a zene, és azért ezt élvezik a szurkolók, és ilyenkor már azért érkeznek be ide a küzdőtér környékére, az ülőhelyeket már lassan elfoglalják a legtöbben, és hát ilyenkor a szokás szerint mindenki meggyújtja a telefonján a vakut, és ilyenkor mindenki világít, és kezdődik a nyitó tánc.
1: Ezt azért nem fogjuk itt megvárni majd a Nemzeti Sportrádióban. Csesszegi Balázsnak és Jó Andrásnak köszönjük szépen. Szóval 15 órától jön majd a Brest, Cseszeme, Bukarest női kézilabda bajnokok ligája bronzmérkőzés, majd este 6-tól pedig jön a döntő, a Győr-Metz összecsapás. Sok minden lesz még a mai nap folyamán, például labdarúgó felkészülési mérkőzések, Dánia, Ukrajna, Koszovó, Andorra, Horvátország, Szlovénia, görög-olasz mérkőzés, egyik válogatott sincs ott a világbajnokságon, de például a Marokkó-Norvégia párharc akár a VB-n is összejöhet, illetve majd este 10-től Ecuador-Guatemala mérkőzést rendeznek. Idehaza pedig az NB3 rájátszása lesz, ami igazán érdekes, a visszavágókat rendezik, Monor Gyirmót, illetve Cigánd Nagykanizsa találkozók. Mindkettő összecsapás 2-2-es döntetlennel zárult az odavágón, úgyhogy amelyik csapat ma győzni tud, bármilyen formában, az feljut a másodosztályba. De hát majd 3 órától elkezdődik a monakói nagydíj, a Formula 1-es monakói nagydíj Monte Carlo-ban. Ennek nagy múltja van, természetesen figyelemmel követjük majd az eseményeket, illetve Balaton főkajáron pedig a MotoGP magyar nagydíj fog elkezdődni, sőt már megy is, hiszen 14 órakor kezdődött a futam. Röplabda is lesz, például a magyar férfi válogatott Norvégia ellen játszik majd az Európa Liga alapszakaszában Kecskeméten, illetve a teniszezők is 3 órakor kezdik meg a fináléjukat. A férfi egyesről van szó, a német Alexander Zverev a második helyen kiemelt teniszező, majd az olasz Flavio Cobollival mérkőzik, ő a 10. helyen kiemelt, úgyhogy itt majd első győztest avatnak, ami azt jelenti, hogy Cobollinak, illetve Zverevnek is az első Grand Slam diadala lehet, ami a Roland Garrost illeti. A pontos idő 14 óra 48 perc, egy kis zene után majd jövünk vissza természetesen kézilabdával.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 14 óra 52 Jupi perc a pontos idő. A MotoGP Balaton főkajári versenyét úgy zárójelbe hozzáteszem, hogy már megnyerte Marc Márquez. A spanyol versenyző, a Ducati sportolója Acostát, a KTM versenyzőjét előzte meg, Bagnaia a Ducatitól pedig a harmadik helyen, ami pedig az összetett tabellát illeti. Bezzecchi az élen, Jorge Martin pedig a második helyen, és Marc Márquez pedig a hetedik helyre fel tudott jönni az egyéni VB összetettjét illetően. Ahogy említettem, kézilabdával folytatjuk, azaz a Brest mérkőzése előtt, amelyet majd a Cseszeme Bukarest ellen játszik, egy kicsit a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke is megszólal, Illyés Ferenc, hiszen mégiscsak Budapest egyfajta fővárosa a női kézilabdának, hiszen az ifjúsági BL mellett ugye a nagyok Final Four-ját is itthon rendezték. Szabó Szilvia kérdezte Illyés Ferencet.
2: IP Final Four első ízben van itt az MVM Domban. A felnőtt női bajnokok ligája négyes döntő viszont már sokadik alkalomból. Milyen visszhangok vannak? Elégedette az Európai Szövetség? Minden rendben van-e? Azt látjuk, hogy itt minden flottul megy, gyakorlatilag már önjáró az egész. Talán nyilván ehhez rengeteg ember munkája kell.
3: Igen, ez most már a 12. Final Four Budapesten. Ugye a Papp László arénában kezdte a Kézilabda Szövetség ezt az eseményt felépíteni, és nagyon nagy munkája van abban, hogy az esemény, hogy tényleg, ahogy mondtad, flottul zajlik már az új helyszínen több éve. Én azt gondolom, beszélgetve itt nemzetközi vendégekkel más országból, mindenki mindig elmondja, hogy mennyire jó szervező a magyar fél, és hogy az aréna mennyire gyönyörű, és hogy a női bajnokligája döntőt sikerült közelebb hozni a férfihez. Ugye tudjuk, hogy Kölnben a férfi döntő évek óta az egy legnagyobb esemény, de ugye a női kézilabdának talán a marketing értéke nem olyan nagy, mint a férfinek, de ez a 12 év megmutatta, hogy föl lehet építeni ezt az eseményt, és szinte teltházzal vegyünk idén is. Idén is bejutott a Győr, ami nagyban segíti azért az esemény sikerét, és én abban is bízom, hogy a hazai közönség a Győrnek is segíteni fog a végső győzelemre.
2: És nem csak a győri lányokat fogadta a tegnap hatalmas ováció, hanem a Metz két magyar játékosát is, ugye Albek Annát és Vámos Petrát, óriási dolog ez, és nagyon jó látni, hogy ez a hazai környezet, ez rájuk is pozitívan hat, és ugye a döntőben több magyar válogatott játékos látható majd.
3: Igen, ennek nagyon örülünk, a Metz visszatérő a Final Four-ban, és ugye most már két magyar játékossal. Én bízom bennek, hogy nekik is ad ez erőt, de hát azért a végén abba bízom, hogy mégiscsak a győri csapat fog nyerni, és hát reméljük, hogy a jövőben egyre több magyar játékos lesz majd a Final Four-ban.
2: Egykori játékosként te mit gondolsz, hogy egy ilyen környezet, egy ilyen felhajtás mennyire befolyásolja a játékosokat, és mennyire tudja befolyásolni mondjuk a játéktudást, és az a sikeresebb-e, aki ezen túlteszi magát, vagy ehhez alkalmazkodik?
3: Ez mindenképp így van. Mindenki próbál erősorrendet felállítani egy ilyen Final Four előtt, de ez a két nap, ez teljesen más. Bármi történt egész évben, bárki bárhogy játszott, itt azért nagyon nagy nyomás van. Itt teljesen más, nem szabad leírni egy csapatot sem, és láttuk, hogy tegnap a Győr hogy szenvedett a Brest ellen, pedig előzőleg én is azt gondoltam, hogy ez egy könnyedebb mérkőzés lett, mikor láttuk a sorsolást, hát nem így történt, de a vége lényeg, hogy a Győrnek volt tapasztalata a nehéz szituációkban, a nehéz meccsekben, többször jártak már ebben a csodálatos arénában, és sikerült megnyerni a mérkőzést, és bízom benne, hogy ma is ez előnyére válik a Győr kereté, vagy az, hogy a Győrnek ilyen erős kerete van, akik tapasztaltak egy döntőben.
2: Mit tippelsz a mai bronz mérkőzésre, ugye Brest, Cseszeme, Bukarest, és a fináléban Győr-Metz találkozó lesz.
3: Igaz, csak tipp, de azt gondolom, hogy a Brest fogja megnyerni a bronz mérkőzést. Szerintem a Bukarest tegnap nagyot küzdött, alul maradt. Nem hiszem, hogy lesz nekik erejük, több olyan játékosok van, aki idősebb lesz erejük idén, vagy a mai mérkőzésen annyira felszínű magukat, hogy a Brestet legyőzzék. De mint mondtam, ez csak egy tipp, mert bármi megtörténhet, és hát a döntőben a Győr sikerét várom, és nagyon szorítok nekik, nagyon szeretném, hogy megnyerjék idén is, mert ez megmutatja, hogy nem véletlenül fektetnek ennyi energiát Győrben, és ugye el tudnak mindig jutni, ez nagy dolog, mert egy bizonyos ponton már nem csak az anyagiak, nem csak a befektetett energia számít, hanem az is, hogy ezek a játékosok hogyan felállnak az utolsó pillanatban.
1: És Ferencet hallották. Kapcsolunk az MVM Domba, ahol a Brest a Csesemé Bukarest ellen játszik a női kézilabda bajnokok ligája bronzmérkőzésén. Csesszegi Balázs és Jó András.
4: Illetve Marosán György szakértőnk is itt van már velünk, és vele követjük majd a következő 2x30 percen a bronzmérkőzést. Szokták mondani, hogy ez a csalódottak csatája. Nagy Uri, a csalódottak csatáját kinyeri, mert ha a tegnapi játékot nézem, akkor a Brest akár el is söpörheti ezt a Csesszeme Bukarestet, és ilyenkor szokott mindig megfordulni az eredmény.
5: Köszöntöm nagy szeretettel én is a hallgatókat. De először elkezdek mellé beszélni, és a végén a konkrétumra térek, jó? Tehát a csalódottak csatáján mindig az dönt, hogy ki tud jobban motivációt teremteni ehhez a bronzmeccshez, hiszen mind a két csapatnak az volt a terve, a célja, hogy döntőbe jusson, ez nem sikerült egyiknek sem. De most, hogy körbenézek, már most szinte közel telt ház. Hát azért nem kell nagyon keresgélni azt a bizonyos motivációt szerintem, mert ennyi ember előtt kézilabdázni, ez tényleg a kézilabda ünnepe, és ezek a játékosok imádnak kézilabdázni, én gondolom megfelelő szenvedéllyel teszik ezt mérkőzésre a mérkőzésre, és akkor a konkrét válaszom, én úgy gondolom, hogy a Bukarest fogja megnyerni a meccset, váratlan a válaszom, mert a Brest az esélyes szerintem, viszont a Bukaresti Elizabeth Moregi tegnap már elmaradt attól a teljesítménytől, amit megszokhattunk tőle, ma ha újra visszatér a régi formájához, akkor ő jelentheti a különbséget.
6: A Brest és a Csesszeme egyébként ebben a szezonban kétszer találkozott egymásra, és mind a kétszer a hazai csapat győzött. Előbb a Brest 34-31-re, majd a Csesszeme 40-34-re. Nagyon-nagyon sok gól mind a kettő találkozón, legalább 65, ha csak az első bresti győzelemre gondolunk. Én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy ugye alapvetően arról beszéltünk, hogy két csalódó csapat van ma itt a pályán. Mennyire lesz nyitott ez a mérkőzés?
5: Mennyire lesz nyitott?
6: Is, meg hogy mennyire lesz gólok tekintetében sok.
5: Maga a mérkőzés zárt, mert a Domnak nem nyitották ki a fejét, de komolyra fordítva a szót, mielőtt Csesszegi Balázs hazamenne, hogy nyílt lesz a harc, tehát nem fog ez egyik vagy másik oldalra eldőlni már a fél időben vagy a 20. percben, fej-fej mellett fog haladni a két csapat, és ami én szerintem, amire gondoltál a kérdésekben, az, hogy nem a védekezések fognak dominálni, mert nyílts is a kocs, a harc lehet sok futással, sok támadással.
6: Oké, akkor azt kérdezem, lesznek ma kapusvédések, teljesítmények? Mert tenap nem igazán volt, tenap elmaradt talán mind a két meccsen.
5: Mind a két meccsen, így van. Rengeteg támadás lesz, és hát most ránézek a két kapusra, azért meg kell jelenjenek a kapusvédések, hiszen klasszis kapusokról beszélünk. Nem várom azt a 40-34-es eredményt, de egy ilyen 34-32-t, 32-36 várok.
4: Tegnap egyébként Florian André kezdett a Brestnél, most Depuisé az, aki talán jobban is védett a tegnapi mérkőzés második fél idejében, és Eriksson helyett pedig Moreski kezd a Csesszeme kapujában, hát ez sem különösebben meglepetés, mert azért Moreski nagyon jó kapusnak számít jövőre, ő már egyébként a Metz játékos csak lesz, és akkor elkezdte a mérkőzést a Csesszeme együttese. Ahogy elnézem a kezdőben, semmi meglepetés, a kapus cserén kívül ugyanaz, mint tegnap, azaz Fris Maslova, Omoregi Jeukovic, Összegor, a beállós pedig Brunovic, ezzel a sorral támad a román együttes. Hát nyilván, hogy milyen sorral védekeznek a franciák, az egy más kérdés, Jeukovic pedig a kapufát találja telibe első próbálkozásra, majd pedig a labda Depuiséhez kerül.
6: És már is jön a Brest, Anika Lott az, aki oldalra teszi labdát Enegrosznak, aztán pedig Mérő az, aki végig menne, de Mastova állítja meg őt. Három játékos már el is mondtam, a bal szélen Chimanga, a jobb szélen pedig nem más, mint Brucker, ha jól látom, nem, bocsánat, de hogy is Kuatena az elnéz, és egy ötös lemaradt ott a másik is, nem is egy poszton vannak. Lott közben már indítja a támadást, a figurát, meg rossz olyan vissza a labda, Mérő az, aki tovább cikázna, de hopp-hopp, ott kicsit megbicsaklott a feje, de hát igen, mondja neki Jókovics, hogy tessék fölállni. Egyébként nem is ő volt az, aki megállította őt, de hát ez várható volt ezen a mérkőzésen, hogy azért itt lesz bőven pofon, ami a Bukarestet illeti. Gross, Lott, Vero a bal oldalra végigviszi, és Moreszki pedig bemutat egy védés, másfél perc, és még mindig nincs gól a mérkőzésen, és ott az azonnal az ellentámadás, Jaukovics, Omoregi, lesz a befejezés, nem lövi el Maszlova, pedig bevihette volna le a szélre, Ösztegor nem tud bemenni, mert már belemenés volt.
4: Igen, nem bevitte, hanem belevitte a labdát az előtte állóban. Anagrosz pedig futtából megszerzi a találkozó első gólját, ahogy azt tőle azért a pályafutása során megszokhattuk. És az a furcsa, hogy ezek a gólok majd Anagrosznak a pályafutásának az utolsó góljai lesznek. Mondom, nem véletlen, hogy ő kezd ezen a mérkőzésen, és nem Vyahirjeva.
5: Visszakanyarodhatok egy gondolat elejéig a tegnapi Brest meccshez. Bennetek nyilván Győrnek szurkoltunk, és nem lett hiányérzet, de a taktikailag nézzük, nem volt hiányérzet, hogy az utolsó támadásában a Brestnek nem vett részt a Nagrosz?
4: Érdekes volt ez, mert pont arról beszéltünk, hogy a kollégákkal, hogy addigra annyira túljátszatta Vyahirjevát, hogy a végére még ő is el tudott fáradni, és rossz döntéseket hozott, úgyhogy de.
5: Vagy akár együtt, ugye, mondjuk 7-6-ba együtt Vyahirjeva Gross, mert távoli zónából azért nagyon veszélyesen a Gross, de hál' Istennek, hogy nem így történt.
6: Közben akiről beszélünk, Anagrosz kihagyja a 7 méteres, mert hogy 7 métereshez jutott a Brest, majd a kipattanó labdát meg tudta szerezni Anagrosz, mert ő kapufáról jött vissza, úgyhogy továbbra is a Brest vezet, a harmadik perc legvégén 1-0-ra, és 2-re növelte az előnyét, mert még mindig a francia együttes támad Lott, aztán Anagrosz megint majd érkezik középre, most kapja a labdát, megint talpról nem, csak csel volt, de már ellőtte a labdát ugyan a háta mögött, de ezért ez így nem volt semmi. A két szlovák játékvezető, Boris Csipov és Zorán Klus az, aki ma fújja a mérkőzésen a sípot. Lott pedig nekiugrik, és Moreszki nagyon szépen kitolja a felső sarokból a labdát. Továbbra is csak egy gól van a mérkőzésen 4 perc alatt. A Brest vezet 1-0-ra a Csesszeme Bukarest ellen.
4: Hát ha nagyon rossz indulatú vagyok, akkor Moreszki már most felét fogta annak, amit az a tegnapi mérkőzésen összesen. Közben pedig megszerzi az egyenlítő gólt egy bejátszás után Brunovic. És oldalról jön Moreszki révén már újra a Csesszeme. Omoregi jó a passz, ezúttal pedig megint Brunovic eredményes, megfordította az állást a Csesszeme. Bukarest 2-1-re vezet, és a negyedik perc vége felé járunk. Anika Lott tegnap remekül játszott, és hát én azt gondolom, hogy a tegnapi mérkőzés, Győr elleni mérkőzés egyik legjobbja volt, meg az egyik meglepetése volt, illetve tegnap a kezdőből hiányoltuk Merót, na most itt van Meró a kezdőben, úgyhogy azért variál Rafael tervel, vannak lehetőségei, hoppá, egy kicsit rosszul feladott labda volt kínaira, Grosztól Lottnak, nem is tudta kapura húzni, még vízilabdás módon sem Lott, és egy óriási gól Omoregitől, és akkor most közvetítsük Marosányi, hogy ide nézett, elbiccentette a száját, és akkor rá is bólintott, hogy ez igen, 3-1-re vezet már a Csesszeme eddig a pillanatig, mert hogy most már Meró góljával egyre zárkózik a Brest.
6: Úgy bizony, igen, és azért érezhető az, hogy egyáltalán nem lassú a tempó, mint akár itt most nagyon sok mindenki erre számított, hogy azért itt picit megfáradt mind a két csapat, de abszolút nem. Tehát, hogy 5 gól, az 5. perchez érve, és nem csak az, hanem hogy tényleg látszik, hogy mind a két csapat azért megy előre rendesen. Omoregi, aztán jobb oldalra Maszlovának a labda, Jaukovics kapja, jön a szélről víz, és be is lövi a felső sarokba. Már 4-2-re vezet a Csesszeme az 5. perc legvégén. És jön a Brest közben, Méro az, aki megtorpan egy pillanatra, Csimenge bejött a bal széről, de hát nem tudott labdát kapni, nem úgy, mint a túloldalt. Víz, aki nagyszerűen érkezett a bal széről, és meg is kapta a labdát, be is lőtte, ez volt a Bukarestnek a 4. gólja tehát. És már a 6. perc közepén járunk, most feljött a jobb szélről Kolatén, aztán Lott kapja a labdát, jó volt az előkészítés Anagrosztól, de nagyon remek tempóba lépett ki Brunovic. Lott, Anagrosz megint, jó bejátszás, nem jó, mert elveszik a Bukaresték a labdát, Brunovic mentette meg ezt a védelmet, rendkívül jó közbelépés volt, jó helyen állt, jól játszik eddig a Bukarest.
5: Nem csak jó helyen állt Brunovic, hanem világszínvonalon védekezik. Tehát ahogyan ebben az egy támadásban mélységben elővételezte az átlövőt, majd visszalépett a beállóra, elvette azt a területet, hogy bejátszhassa neki Gross, gyönyörűen elővételezte Grossnak a passzát.
4: És hát az is látszik azért, közben egy ejtés kapufára, megint ha jól láttam, akkor nem a freeze volt az, szóval az is látszik, hogy azért megnézték a tegnapi Győr elleni mérkőzést, a Cseszeme szakemberei, mert hogy ott akkor nagyon jól kezdett Ondonó, most egyelőre nagyon-nagyon letakarítják a pályáról.
5: Igen, nagyon jól előzik meg, és Anagrosz meglőtt az első ugye átlövését az első percben talán, és most már jól találják meg vele szemben is a mélységet, a kilépő mögötti területet pedig jól zárja be a védőpár másik tagja, és hát alapjáték a Brestnek is, a beállóval történő játék, ezt most egyelőre a Bukarest jól veszi el tőlük.
6: Picit megállt a labda Amoregi kezében, de hát utána pedig a felső sarokba kötött ki, belőtte a kapu bal felső sarkába. Ez a Brest, a Bukarestnek az ötödik gólja, most már három gólos a különbség, ennek rossz a túloldalt, ekközben végigviszi a labdát, de hát emberrel együtt ugrott be a hatoson belőre, ez belemenés volt, most valamit mond Grossz a két szlovák játékosnak, vagyis az egyiknek szerinte ez nem volt az, sőt belül védekezett már talán Emma Freeze, de ez belemenésnek fújta be a két szlovák játékvezető.
5: Omoregi az első bő 6 percben, 6 és fél percben 3 gól, 2 gólpassz, viszont nagyjából eldőlt, hogy ő itt nem nagyon fog egy számjegyné megállni a mai napon.
6: Ez egészen biztos, igen. Maslova az, aki most már elindítja a figurát, Omoregi most kapja meg Maslova középen, vissza Omoreginek, el szeretné lőni, de nem tudja, Maslova pedig ellövi és mellé ment, rezgett ugyan a háló, de az oldalhálót csípte meg, és már közé hozhatja is a labdát, de egyelőre a Brest most nem siet, hiszen az összes támadását egyik rohanva végezte el, indított el. Most szépen kimérik, elindítják körbe a labdát, és meg szeretnék lőni a harmadik golyukat, hiszen most sem sikerül, de már 7 méteres közben Anika Lott tört be sőharcot egy 7 méteres, szóval mindössze 2 gólt lőttek 8 perc alatt, ami azért nem sok.
4: Így van, Jaukovics, illetve Pintel között viszont könnyedén megtalálta a részt Lót, hát mondjuk egyik sem egy gyors lábú védő, Gyuri.
5: Nem, de nehéz őket egy-egybe megverni azért.
4: Vagy ott akarnak?
5: Meg nagyon jól elővételeznek, jól találják meg a mélységet, azt a ritmust. Nem kellemetlen két védő, főleg így egymás mellett nagyon jó kapcsolat ápolnak. Tényleg Brnovicsot most nincs pályán éppen, de őt ki kell emeljen, mert ő tényleg világszintű védő, meg hát támadó is.
4: Igen, egyébként Brnovicsot egy picit ápolni kell, azért nincs a pályán, és azért védekeznek középen Jaukovics és Pintea. Közben Clarice Meró belőtte a 7 méteres, aztán megint eladja a labdát a Cseszeme, fut, rohan, és végig is viszi a labdát. Végül a Bresti együttes, a gólszerző pedig nem más, mint a 8-as számú Clarice Meró. Hát ő is jól kezdte, sokkal jobban ezt a mérkőzést, mint ahogy tegnap kézilabdázott, így aztán az ő két góljával gyorsan felzárkózott 3-ról 1-re a francia gárda. Úgyhogy megint nyílt és szoros a mérkőzés. Annak ellenére is, hogy azért Moreski most már majdnem 50%-on véd 3 védésre, de Püssé meg nem találkozott a labdával továbbra sem. Ott egy helyzet, véghozzá Anemette Hansen, és kihagyja az icet, de visszaadják a franciák, és ezt észreveszi Friis, be is viszi, így aztán most már 5-5. Ja, bocsánat, de hogy is 6-4 a találkozó állása, így van.
6: Igen, mert 5-5 lehetett volna, hogyha itt most nem üti vissza a labdát Anagrosz, és támadhatott volna a Brest, hiszen 5-4-nél még, ugye, a Cseszeme vezetett, most pedig már 6-4 az állás, és akkor Nokendi az, aki most elkéri a labdát középen, és ha jól látom, akkor érkezik majd Borg is, és Jahírjeva is már melegít. Végig viszi Kulatén a labdát, kiharcol egy 7 méterest, és vajon lesz-e 2 perc ebből, mert hogy talán a lövőkezét rántották
5: az
6: vissza.
5: Az 2 perc minimum.
6: Sőt, lehet, hogy ki is jönnek, megvideózzák az esetet. Nem, azonnal 2 percet kapott Pintea talán?
4: Rámutatnak, igen.
6: Igen, Pintea, meg közben már leült gyorsan Pintea a kispadra, azt mondjuk már tudta is, hogy 2 percet fog kapni. Szóval akkor az első 2 perces büntetés 9:59-kor születik meg a mérkőzésen. És akkor jöhet egy 7 méteres, amit ugye nemrégében Anagrosz lőtt, és a kapufát találta el. Mérő az, aki most odáll, és megpróbálja belőni a negyedik gólját a mérkőzésen, eddig 3 gólos. Na nézzük, vele szemben Moreski, és már lőheti is. Mérő tehát első nem lőtte, másodikra viszont belövi az egyenes fölsőbe. 6-5-re módosítja az állást a Brest. A 11. percben tehát 1 gól a csapat között.
4: És természetesen, ahogy azt már megszokhattuk a modern kézilabdában, lehozták a kapust Moreskit az ember hátrányban lévő bukarestiek, és 6-6 ellen támad most, de üres kapuval a bukaresti együttes. Kilép a falból Brnovics a labdáért, visszakapja Ánemette Ház, de most ő van középen, és egy helycsere, aztán jön Omoregivel, Jaukovics készítene pont Omoreginek elő, de jól védekeznek ezúttal vele szemben, csak egy szabad dobást harcol ki a Ferencváros következő, pontosan jövő évi játékosa. Egy gyönyörű bejátszás Omoregiktől, és egy szép gól Brunovictól, megint kettővel vezet a bukaresti együttes, aminél azért jövőre nagy változások lesznek a keretben. Csimánga megkapta a labdát, és már teszi is oda Merónak. Nokandi, ő is új játékos, Vyahirjeva is új játékos, gyönyörű bejátszás Ondonónak, 6-7. Azért, amikor Nokandit meg Vyahirjevát tudsz behozni a padról, azért az elég minőségű keretről árulkodik.
5: Bizony, és egyből ezekkel a frissítésekkel meg tudnak újulni dinamikailag is, és ez jól mutatta ez a támadás befejezés, hogy amiről beszéltünk, elvették az Ondonó körüli területet sokáig a bukarestiek, de most egyből kinyílt egy pillanatra fal, és már is megtalálták Ondonót.
4: Ehhez kellett az, hogy Vyahirjeva jöjjön a pályára, nem? Hiszen rögtön elkezdett egy-egyezni, és abban a pillanatban már ketten ugrottak rá. Omoregi, jó a passz, Hansen tovább tudja hozni, és Östergaard pedig a hosszú alsót választja. Megint kettővel vezet a Bukarest, 8-6.
6: És tegyük hozzá, hogy azért Ondonónak azért volt ideje pihenni. Nokandi az, aki végigviszi a labdát. Ajjajjajjajjaj, 7 méterest ugyan kiharcol, de a lövés pillanatában ugye faltot kapott, és a lövése pedig Moreski fején landol, de szerencsére nem volt benne túl nagy erő. De lassításban is láthatjuk, hogy igen, egy picit súrolta ott a fejét, és akkor jöhet majd a 7 méteres, amit ugye megadtak a szlovák játékvezetők. És Emma Fréz az, aki kidobja picit a labdát, mert ő törölni kell, hiszen Moreskinek a fején landolt, valószínűleg vizes volt, úgyhogy sikerült megtörölni, Méro pedig odáll, és szeretné belőni az újabb gólt. 8-6-os Cseszeme vezetésnél, tehát a Brest lőheti 7 méterest, és Moreski ebbe is beleér, sőt a kapufára tolja. Újabb védés Moreskitől, marad a 8-6-os román vezetés a 13. percben, és most ugye már Ánemette Hansen is a pályán, ugye róla beszéltünk a felvezetőben, hogy hát nem élete mérkőzését játszott a tegnap, ugye mindössze egy gólt lőtt csak, és egészen sok próbálkozása volt. Nagyon sokan azt mondták, hogy kicsit alibi játékot láthattunk tőle, hát a megosztó személyiség, de azért kétszeres bajnokok ligája győztes, és ezt ne vegyük el tőle, és tényleg egy klasszis.
5: Meg nem sűrűn láttuk Ánemette Hansent jobb átlövőbe támadni szerintem, és most jelenleg ugye ebben a felállásban Jaukovics, Omoregi, Ánemette Hansen a belső hármas. Biztos, hogy szokatlan neki ez a pozíció.
6: Na, az egészen biztos, igen. Omoregi az, aki most felmegy, és Ánemette Hansen kapja meg, és nagyon szépen megveri egy az egyben Nokandit, és be is lövő kapuba a labdát. 9-6 vezet a Bukarest, de már figyelni kell, mert hogy Nokandi végigviszi, és az nem volt bent, így jön a 7 méteres.
5: Hihetetlen atletikus Nokandi, ahogyan három lépésből megtett, nem tudom, tehát 5 métert, és abból bekúszott a kapu előtér elő.
4: Jön egy újabb hetes, ugye egyet hibázott Gross, egyet hibázott Meró, most jön természetesen Vyahirjeva. Moreski vele szemben marad, de hát ez bepattintja simán az orosz, úgyhogy megint csak idézőjelben csak kettővel vezet a Bukarest, 9-7 a mérkőzés állása. Tegnap egyébként a Bukarest mérkőzés sajtótájékoztatóján azért volt egy kis balhé, Krina Pinteát. Hát hogy egyik román újságíró nagyon megszorongatta, kérdezte tőle, hogy elvesztettétek a kupát, elvesztettétek a bajnokságot, ezen a mérkőzésen hogy mertetek így ilyen rosszul játszani, majd rá kérdezett arra, hogy vannak-e anyagi gondok, illetve mi a helyzet a közpénzekkel, amit beleöntöttek a bukaresti csapatba. Hát Pinta a rossz néven vette a kérdést, meg azt is mondta, hogy hát rossz helyre célozták ezt a kérdést.
5: Hát igen, azért nem egy szimpatikus kérdés ez szerintem egy sportolónak. Hát nyilván ők sem úgy tervezték, hogy másodikok lesznek a bajnokságban, meg itt az elődöntőben sem nyernek. Tehát ez tényleg ilyen ez a kézilabda is, mint a labdarúgás, vagy bármilyen csapatsport. Mindkét csapat úgy lép pályára, hogy győzni szeretne, mindent megtesz. Nem tudja mind a kettő megtenni, lefújják a meccset, és csak egy győztes lesz. És akkor a másikat nem kell azzal vádolni, hogy nem akart mindent megtenni, de hogy nem akart. Jobb volt a másik. Lehet jövő héten meg az lesz jobb, a képen ma veszítek.
6: Én szeretném menni ezt a riportet, aki megmerte ezt kérdezni Pintától.
4: Igen. Egyébként a többi román újságíró is rossz néven vette a kollégájuk viselkedését, és ők állították le mert egyébként lehetett volna ebből komolyabba is, közben végül is belenyúl a labdába a Jaukovics átlövésébe Depüssé, és hozza fel Mero, Nokandi Mero, Vyahirjeva, szépen megjátszották neki a helyzetet, simán beviszi és bepatintja Moreszki mellett, úgyhogy megint teljesen nyílt a mérkőzés, csak 9-8-ra vezet a Bukarest.
5: Még bocsánat, csak annyit hozzátenni, nyilván nem feladatom védeni a Bukarestet, vagy, de ez inkább minden csapatra vonatkozik, tehát most a bukarestieket támadták. De azért ne felejtsük el, hogy itt Budapesten, az MVM Domban négy csapat jutott ide. Van olyan csapat, mint az SBR vagy a Ferencváros, akik otthon maradtak, és ugyanúgy csúcskézlabdát képviselnek ők is, de hát ide négy csapat tudott csak ide jutni, tehát nem gondolom azt, hogy bárkinek magyarázkodnia kéne, aki itt van.
4: Hát meg egy dolgot azért mondjunk el, hogy nincs itt a dán kézilabda két legjobbja, az Esbjerg és az Odense. Tehát nincs dán
5: az
4: csapat.
5: Az nem mondtam, így van, az Esbjerg.
4: A négy dán csapat nincs itt. Vagy
6: nincs,
4: a dán,
6: Reisztad,
4: dán csapat
6: a
4: nincs itt.
5: És a világ legjobb játékos, a Reisztad sincs.
4: Hát én szerintem a világ legjobb játékos, hát egyébként most a pályán látjuk, mert nekem őszintén szóval a kézilabda jelen pillanatban legnagyobb zseniét úgy hívják, hogy Anna Vyahirjeva.
6: Igen.
4: Reisztad nekem egy atléta. És emellett a világ egyik legjobb játékosa, persze.
6: Na és hát a körzónak, amiről Cseszegi Balázs beszélt, vagy akiről Cseszegi Balázs beszélt, Vyahirjeva az, aki kapja most a labdát Nokanditől. Hát igen, azért én ezért is boldog vagyok, hogy itt lehetek, hogy azért Vyahirjevát élőben láthatom játszani, mert tényleg egy elképesztő klasszis játékos.
5: Akkor körbeértünk, mi meg boldogok vagyunk, hogy te itt vagy.
6: Ne.
5: És akkor körbeértünk.
6: Na jó, erre mind volt idő, mert még csak most ér körbe a labda. Vyahirjeva az, aki most megveri védőjét, végigviszi. Nincs 7 méteres, pedig már azért talán az belülvédekezett Jaukovics, aki besegített oda a bal oldalra, de most pontosan Brunovics volt az, aki besegített Jaukovicsnak, és akkor most jöhet továbbra is a Brest támadása. Nokandi középen bemutatja, Vyahirjeva emelkedik fel a kínaira, Mero, és aj, megint Moreszki véd, elképesztő milyen formában van Moreszki. Hát már egy új idején nem kapott gólt, mindjárt utána fogok nézni, de 17. percben 9-8 vezet a Bukarest továbbra, és ez nagyban köszönhető Moreszki rengeteg védésének.
4: Az ötödik védése volt az egyébként Moreszkinek, amit most bemutatott, de hát ez pontosan annyi, mint tegnap egész mérkőzésen védett, tehát hogy azért ez nagyon jól néz ki.
6: Vagy legyünk szörös szíve, pont annyi, amennyit a Győr védett együtt, a Szemere és Szakó, igen.
5: Azt nem muszáj erre emlékeztetni minket és a hallgatókat, az már elmúlt, hogy Győr döntőbe jutott.
4: És így van, ez az olyan különbség, hogy ennek ellenére az Eto döntőbe jutott, a bukarestiek pedig gyakorlatilag esélytelenek voltak egyébként a Metz ellen, hiszen 5 gólos vereséget szenvedtek. Maslovát tartóztatja fel Nokandi. Egybejátszás Hansentől, egybefordulás Brunovicstól és egy 7 méteres az ítélet a szlovák játékvezetőktől.
6: És jöhet majd a 7 méteres, és már Kanor is melegít egyébként a Breszti kispadnál, és aki a 7 méteres lövi természetesen a Bukarestnél, az Ösztegor, az első számú 7 méteres lövője a bukaresti együttesnek, vele szemben továbbra is Depüssé. No nézzük, megkapta az engedélyt, első nem lövi, a második a viszont ellövi, ajj, érezte Depüssé az irányt, le is bontott, nem sikerült neki kivédenie, Ösztegor pedig megszerzi a találkozón a második gólját, 10-8-ra vezet a Bukarest a 18. percben. Én elégedett vagyok, én szerintem egészen színvonalas mérkőzést láthatunk a tegnapi első elődöntőhöz képest.
5: Ha te elégedett vagy, én is elégedett vagyok, de most tehát egyet is értek veled, de valóban érződik az a szenvedély, az a játék szeretet, amivel a két csapat dolgozik, szép megoldásokat választanak, és sok gól van, tehát 18 perc, 18 gól, és mellette Moreszkit kiemelte teljesen jogosan, ő nagyon jól véd a román kapus.
6: Kanor az, aki kapott a szélen egy labdát, és be is lövi azt ügyesen, szépen a vissza alsóba. 10-9-re módosítja az állást, és még továbbra is kell küzdeni a Brestnek azért, hogy egyéteni tudjon, de hát azért ezt a Bukarest egyáltalán nem engedi. És most Annemette Hansen, aki középről indítja egyelőre a támadást, visszajött Maslova a pályára, jobbát lövő, úgyhogy már nem jobb oldalt kell játszani Annemette Hansennek. Most cserélnek helyet Omorregivel. Maslova, Honduno próbál kilépni, nem tudja lehalászni a labdát, és vagy Omoregi pedig nagyon simán végig tudja vinni a labdát. 11-9-re vezet a Cseszeme a 19. perc legvégén.
4: Nokandi, jól ütköznek vele, pedig épp mondani akartam, hogy Gyuri jósolgatott, hogy nem lesz az egyszámjegyű, ahol befejezi Omoregi, és azóta már meglehetősen csendes teljesítmény nyújtott Elizabeth Omoregi, de aztán egész egyszerűen simán leegyezte a vele szemben lévő francia játékos. Nokandi, Canort is, nem bocsánat, Ondono az, Canort most futtatják be, Ondono pont Canortól kapta be meg a labdát, és hát betolta a maga mögött lévő két védőt, a két dánt, Anamette, Hansent, illetve Östegort, de hát ez egyelőre csak szabad dobása volt jó a két szlovák játékvezetőnél. Megint Ondono próbál ott valamit kezdeni a labdával, de kénytelen volt azt kitenni Nokandinak. Nokandi viszont egy jó egyegyezés után áttemeli Pintert, de odaért Anamette Hansen, és ez egy jó védekezés volt.
5: Tegnap is beszéltünk erről, én megint megjegyezném, hogy ez az új szabály, amit emlegettünk, hogy a vonalon van a játékos lába, az 7 méteres, ez csak minket érdekel, és csak mi nézzük. Én nem láttam még játékosot, aki befújná azt, hogy éppen a sarka rajta van a vonalon, és ez két ilyen eset is volt ebben a védekezésben.
6: Annika Lottnak készítenek elő, hiszen már passzív, Jahirjeval tovább. Mintha a bukaresti kézre ment volna ki a labda, én így láttam, talán te is, Gyuri.
5: Egyértelmű volt, hogy bukaresti kézre ment ki, így van.
6: Nagyon érdekes, de mindegy, akkor egy biztos, hogy a 21. percben azért támadhat a Cseszeme, hogy 3 gólra emelje az előnyét, és önök is hallhatják, egy picit beszűrődik, néhány román szurkolónak a búzítása, Cseszeme, Mászlova emelkedik, nem lövi el, pedig azért volt lehetőség ott tér, hogy ellője a labdát, a hosszú sarokba lőhette volna, de hát nem vállalta el, hanem hát a Hansen elvégezte már a szabaddobást, Pintától megkapta a labdát, Mászlova, Annemarie Hansen, na ki fog lőni? Omoregi, ő sem lövi még el, gondolom rángatja azért rendesen, vissza is kell mennie, és akkor itt is most már passzív, most egy picit megállt a gólgyártás, Annemarie Hansen, végigviszi, ellövi, belefújja az alapvonali játékvezető, de Püzének a kezében kötött ki a labda, továbbra is passzív egyébként, és próbálom figyelni, hogy hány passz lehet még hátra, szerintem nagyon maximum 2. Igen, pont ezt mutattam most a szlovák játékvezetőség, 2, Mászlova emelkedik, ellövi, könnyen védi de Püzé, nincs újabb román gól tehát, és már is mennek a breszti játékosok, Jahirjeva, Lott, aztán pedig Nokandi szeretné megkapni, most meg is kapja, Prvnovics egészen magasan védekezett vele szemben, de már visszament a hatosig. Lott, Jahirjeva a jobb oldalt, jó az egy az egy, végigvinné, nem tudja, Anika Lottnak adja tovább a labdát, és Ondono pedig lemegy most, és cserél Ivett Petrakival. Majdnem Brockot mondtam, de hát ugye nem lőnék mellé, igen. Nokandi, Lott és Jahirjeva, Petraki közben már az ötösön találta magát hirtelen a pillanatra, jó az átemelősebb Jahirjevától, jó bejátszás is Petrakinak, ő pedig kihagyja, vagy mondjuk úgy, hogy nagyon-nagyon szépet védett Moreski. Nagyon jól véd, ez a hatodik védése, ugye?
4: Egészen hihetetlen egyébként, amilyen helyzetből tud gólpaszt adni, vagy gólpaszt jellegű paszt adni Anna Jahirjeva. Most, hogy nem az Eto ellen játszik kifejezetten, vagy nem magyar csapat ellen játszik, kifejezetten élvezni lehet szerintem a játékát. Az előbb Mászlova lövésére akartam mondani, hogy tegnap mondjuk lőtt 7 gólt, meg amúgy is általában azért a bukarestiek legeredményesebb játékosa az orosz, de most ezen a mai mérkőzésen közben Jahirjevával helyzetben szabálytalankodtak, de ezt nem fújták le a szlovák játékvezetők. Jahirjeva ott is maradt, és hát az ő helyén végigviszi Elizabeth Omoregi, és az 5. gólját szerezze. Megint 3 góllal 12-9-re vezet a bukaresti gárda. Szóval, hogy Mászlova most inkább a Ferencvárosban nyújtott formájára emlékeztet.
5: Egyetértek, tehát fellángolásai vannak egy mérkőzésen belül is. Nagyon a mai kézlabdához az ő mozgása nagyon darabos, nagyon nehézkes, nincs meg az a dinamikája, amit a játék meg, amit igényelne szerintem.
6: Hát igen, fellángolásai van, de például februárban, amikor a Ferencváros ellen játszott a Bukarest, akkor egészen komoly fellángolása volt, és lőtt 89
5: igen,
6: volt.
5: Igen,
6: tehát, hogy
5: igen.
6: Számunkra a mi nézőpontunkból a legrosszabb kor vannak a fellángolásai, a Ferencvárosban nem túl sok ilyet láttunk tőle, de mindegy, és Lott emelkedik, ellövi mellé. Hát nagyon-nagyon rég nem volt már breszti gól, 9 gólt lőttek, 12 a Bukarestnél, 24. percben járunk, tehát 3 gólos bukaresti előny, Annemarie Hansen Pintának, Pinta pedig nem tudja belőni, mert hogy de Püzé van a kapuban, ki is sugja, ünnepelnek a brestiek, és ezt is kivédi de Püzé. De több mindegy, hogy kivédte, mert hogy már közben Jahirjeva kap 2 perces kiállítást. Én picit lemaradtam erről a jelenetről, mi történt?
5: A megbillentette a lövőjátékos, de hát valószínű, hogy jogos az ítélet, innen nekem sem tűnt annak, de Jahirjeva elnézést kért az ellenfél játékosától, így valószínűleg az történt.
6: Igen, most a lassításban talán picit okosabbak lehetünk, de nem, mert elvették pont a képet. mindegy, és nézzük a 7 méterest, Depuzé pedig nem tudja kifogni, mert hogy Jelkovics volt ott és belőtte, és akkor most már egészen nagy előnye van, 4 gól, bocsánat, a Bukarest, ez eddig a legnagyobb különbség a két csapat között.
4: Most néztük a lassítást, hát hozzáért mondjuk így a levegőben lévő játékoshoz Jahirjeva, és jön Ondono, jön Nokandi, itt van a pályán, ugye Lott, annak rossz érkezett természetesen jobb átlövőbe, mert Jahirjeva most 2 percig pihen. Nokandi vele szemben viszont 9 méteren jól veszi fel a pozíciót, és barátságosan átkarolja Krina Pintea, elvégezte a szabaddobást a francia gárda, Ondono lép ki a falból, megpróbál gyakorlatilag betolatni, Nokandi viszont simán áttemeli Pinteát, aztán még egyszer felugorva megszerzi a 10. gólját, 5 perces gólcsend után a franciáknak, 13-10-re vezet a Csecseme Bukarest. Omoregi Frizzhez passzol, közben pedig lekocog a pályáról Brunovic, mert támadásban Pintea maradt fent, Brunovic helyett pedig érkezik Maslova. Meg is kapja a labdát az orosz, nem volt ütem a passzában, nem tudta bevinni azt Összegor, viszont hát mögött passzol Frisznek Omoregi, ez egy gyönyörű gól volt. 14-10, egyelőre valóban az van, amit Marosán György a mérkőzés előtt mondott, hogy szerinte a Bukarest fogja ezt a találkozót megnyerni, és úgy is tűnik, hogy egyelőre magabiztos a román együttes.
6: Azért ezt tegyük hozzá, hogy tegnap több ízben arról beszéltetek a közvetítés alatt a Győr-Brest mérkőzésen, hogy tervben milyen remekül játssza a mérkőzést meccsel. Ma egy kicsit hiányolok egy-két időkéréstől, mert egy pár szakaszon én már belenyúltam volna, bár én nem vagyok edző.
5: Egyetértek veled, én is hiányolom ezt a belenyúlást. A tegnapi meccs terve fantasztikusan sikerült, tehát az tanítani való volt, hogy menedzselt a meccset, ahogyan felkészítette a csapatát, tehát az nagyon kerek volt, talán mondom, itt a közvetlen végjátékba lehet belekötni, de mai nap Bojana Popovics győzedelmeskedik felette, taktikailag is úgy néz ki, meg motivációt is jobb, nagyon motivációt teremtett a Bukarestnek, a Bukarest edzője, mint ezt tette tervel a Brestnek.
6: Omoregit rángatta meg Ondono rendkívül jól védekezik a mai mérkőzésen is, elvégezte most a szabadobást a Bukarest, közön már le is telt a breszti kiállítás, és labdát szerez a francia együttes, Nokandi az, aki most elvégzi az oldalbedobást, Anagrosz, Lott, Nokandi most érkezik még csak meg, és akkor most megáll a Brest támadása, és akkor most már bemondta Anika Lott a figurát, érkezik a balszéről Kanor, Anagrosz pedig helyet cserélt Anika Lottal, most kapja meg Anika Lott a jobb oldalt a labdát, nem volt egészen jó a húzás, Anagrosz pedig épp hogy meg tudta kaparintani a labdát, a bejátszás nem jó Kanornak, és akkor vissza kell futni, mert hogy jöhet a Brest, 14-11-es vezetésnél Maslova megtorpan le a szélre, az nem jó, szörnyű passz volt, Anagrosz fölnéz, jöhet a Brest, Kanor a bal szélen már fut, ha az előző szörnyű passz volt, ez még rosszabb volt, Anika Lottól, Pinta egyébként elnézést kér itt a kispadtól, 2 szörnyű passz, nincs újabb gól, a 27. percben Csecseme bukaresti előny, 3 gólos, 14-11-re vezet a Brest ellen.
4: Tegnap Lott kifejezetten jól játszott, ma kifejezetten gyengén. Omoregi tegnap kifejezetten gyenge volt, ma kifejezetten jó.
5: Igen, pont együtt ebédeltem a Bresthez köthető emberekkel, és arról beszéltünk, hogy kapott már MVP címet valaki a negyedik helyről, vagy a harmadikról, lehet olyat, hogy Lott fogja kapni. Hát most azért a mai meccsen egyelőre eldönti azt, hogy ezen ne kelljen gondolkodni, mert tegnap fantasztikusan játszott, de ma ez eddig, ez a 27,5 perc nem róla szól.
4: Egyébként a statisztikai adatok alapján 9 góllal a góllövő listát, 6 góllal pedig a gólpassz listát vezeti Dion Hauser, úgyhogy azt gondolom, hogy ő is akár esélyes is lehet, ha játszik egy ilyen meccset megint.
5: Abszolút, hát sőt, ő a legnagyobb esélyes szerintem jelenleg, mert a tegnapi Győrből őt lehet kiemelni egyedül.
4: Igen, de hát például azért a meccsben is akadtak kifejezetten jó teljesítmények, úgyhogy én azt gondolom, hogy akár ez a következő mérkőzés erről is szólhat, mert azért volt már kapus is például a legjobb játékos a 4-es döntő, például Grimsbő, és azért Munzenben azt mondtuk, hogy nem volt annyira jó kapus teljesítmény tegnap, de csak fogott 17 labdát.
5: Igen, igen. Nagyon mély nyomot hagyott bennünk a győri kapus teljesítmény, és ezért mondhattuk ezt, de valóban Munzen jól védett. Hát bízok benne, hogy ő nem lesz MVP, mert hogy ma nem fog labdát fogni, az nekünk jól jönne.
4: Hát és ugye Sara Buktit meg 8-ból 8-at lőtt, abból aztán talán 4 vagy 5 volt 7 méteres, de Buktit azért szintén kiemelhető volt, úgyhogy lesznek itt még érdekes döntések majd, vagy döntési helyzetek.
5: Vagy Szakó ma véd 65%-on, és mindenki elfelejti a tegnapot, és ő lesz az MVP.
6: Hát erre nagyon kíváncsi vagyok. Ez nagyon jó lenne, hogyha azért Szakó is egészen formába jönne, mert ha ő formába jön, akkor ott nagyon nehéz neki gólt szerezni. Egyébként letelt az időkérés, amiről nemrégében beszéltünk. Tervel kérte ki az első időt itt a Brestnél.
5: És vajon mit tervelt ki?
6: Hát
5: olcsó,
6: meglátja.
5: Régi, de mindig.
6: Igen, ez tegnap is jó volt ez a poén, ugye úgy hallottam. Anna Gross az, aki adja a labdát Nokandinek, jó a figura eddig, mérő a jobb oldalt. Nem jó így, most már lassan passzív lesz, Anna Gross, Nokandi most passzív, Nokandi elküldi az embereket, a lövőcsellel, és utána végigviszi, belövi a kapuba a labdát. Hát ha ezt beszéltét meg a szünetben, az időkérés alatt, akkor ez ült, bár egy picit ugye ott elhalt utána a figura, miután már végigvitték, Nokandi pedig nagyon szépen vitte be, és elpörgette Moreszki lába mellett a labdát. Ez a 12. Brest-i gól volt, a 29. percben pedig 2 gól a két csapat között a különbség. Omoregi bejátszik Pintának, Lepüzé pedig kivédés, hát néma a síp, hiszen nem bántotta senki Pintát. Végig kéne vinni, mert ő két játékos is lemaradt. Most már visszaért Pintea is, és Prunovic is most már ott védekezik kettesben, és Vahirjeva is közben már újra a pályán van. Nokandi az irányító, és baloldalt pedig Balátöve Méro az, aki most adja vissza középre a labdát. És lassan megkezdődik az utolsó perc az első fél időből. Közelebb kerülhet-e a Brest a Bukaresthez? Nokandi lassz, ére Kenorhoz, Kenor beviszi, új, de mellé lőtte, pedig óriási szöge volt, hogy be tudott ugrani. Hát Moreszki azért oda tett néhány védést, hetet szám szerint. Megijesztette ez a játékosokat?
4: Most pedig Popovic próbálja talán majd megijeszteni a játékosokat, mert hogy most ő kért időt. Hát egyelőre Anna Grossnak azért a búcsú mérkőzése nem sikerült túl szépre, nem tudom, hogy Gyuri, hogy látott, hiszen elején lőtte egy gólt, azt gondoltuk, hogy rendben lesz, kihagyta a hetest,

0: adni, az különben nagyjából Depüszének köszönhető, aki védés számban közelít most már Moleskihez, mert hogy Moleskinél van 8, Depüszének 6 védése, úgyhogy ő nagyjából, hát nem is nagyjából, pont az a két gól a különbség.
1: Így van. Az EHF delegátja pedig nem engedi tovább a mérkőzést, Anya Fraser, de most már mehet, valamiért visszafújta, és akkor megkezdődött, ugye már, ahogy korábban mondtuk, az utolsó perc az első félidőből, 50 másodperc van még hátra, és a Bukarest pedig az időkérés követően támadhat. Maslova most cserél helyet Annemata Hansennel. Omoregi nem tudja megkapni a labdát, de jó volt ez így, ez a védekezés a Brest-től. És Depüzé véd. Már is robog Vjahirjeva. Mérőnek egy kicsit rossz volt a labda, pontatlan, de végigviszi és belövi Moreski mellett. Fontos gól az első félidő előtt. És van még hátra szűk fél perc az első félidőből. Akár még döntetlen is lehet, hogyha megint eladja a labdát a Bukarest.
0: Így van, hát egyelőre azért bár valóban meggyőzőbbnek tűnik a Bukarest, de mindig sikerül olyan hibákat elkövetniük nekik is. Most például azért Omeregi megjátszott a Pinteát, de Pinteával szemben Ondonó jól védekezett. Mondom én, Marosán György nem teljesen ért azért ezzel egyet, de mutatja, hogy belül védekezés volt. Pinte megint megkapta, befordult, és hát szinte átlőtte a falat, mert hogy Petraki, illetve Miró felett végül csak betalált, úgyhogy nem lett döntetlen, és nem is egy, hanem két góllal vezet 30 percnyi játék után a Csesseme Bukarest, ugyanis Brest-Bretagne Csesseme Bukarest 13-15 a Szóval stúdiójé.
2: Cseszregyi Balázsnak és Jó Andrásnak, valamint Marosán Györgynek köszönjük szépen. Zajlik a monakói nagydíj, a Formula 1-es monakói nagydíj. Antonelli az élen 26 kört követően, Hamilton a második, Leclerc a harmadik. Meglepetésre Verstappen, illetve Bottas már kiesett, de még körülbelül egy 50 kör hátra van a monakói nagydíjból. A pontos idő 15 óra 37 perc, jönnek a hírek.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Sallai és Kerkesz sem léphet pályára a kazahok ellen felkészülési mérkőzésen. Második világháborús bombát találtak Gyulafirátóton. Kora nyári idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: Sallai Roland és Kerkez Milos sem léphet pályára a magyar labdarúgó válogatottban kedden a kazak csapat elleni felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A Magyar Szövetség mai tájékoztatása szerint Sallai pénteken a finnek ellen 2-1-re megnyert találkozón kapott egy rúgást, s azóta fájdalmat érez az akilleszínában. Így elhagyta a válogatott edzőtáborát. Kerkez pedig magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyar válogatott kedden 19 órától fogadja a kazahokat. A mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Brazília 2-1-re nyert Egyiptom ellen, 2-1-aránt a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságra készülő válogatott felkészülési mérkőzésén. További 3 VB résztvevő válogatott is pályára lépett, magyar idő szerint ma hajnalban. A címvédő Argentína 2-0-ra Honduraszt, Törökország 2-1-re Venezuelát, Curaçao pedig 4-0-ra Arubát győzte le. A cseh Katarina Siňáková és az amerikai Taylor Townsend nyerte a női párost a francia nyílt teniszbajnokságon. Az első helyen kiemelt duó a mai döntőben 2 szettben győzte le a másodikként rangsorolt kazak Anna Danilinát és a szerb Alexandra Krunicsot. Összességében 8. sorozatban a 3. bajnokok ligája győzelméért léphet ma pályára a Győr női kézilabda csapata. Az Eto tegnap a Brestet győzte le a budapesti elődöntőben, így ma címet védhet a Metz ellen. A Brest Csesseme Bukarest bronzmeccs 15 órakor kezdődött, a Győr Metz döntőt pedig 18 órától rendezik az MVM Domban. A Nemzeti Sportrádió mindkét mérkőzést, a finálét pedig a Kossuth Rádió is élőben közvetíti.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Közben

0: ősszel már az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésére készül Ukrajnával, de a végső döntéshez számos feltételt kell teljesíteni. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. A pedagógusokat köszöntötte Pedagógus Nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videó üzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen az embereket formálni kell és közösségeket építenek az oktatók. Második világháborús szovjet bombát találtak a Veszprémhez tartozó Gyulafirátóton. Az 50 kg-os szerkezet csatornázás közben került elő kibiztosított gyújtószerkezettel. A katonai tűzszerészek a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. Több mint 10 000-en neveztek a 31. Aldi női futógálára a Városligetben. A résztvevők 7 táv közül választhattak, és nevezhettek akár váltó, családi futásra, vagy gyaloglásra is. Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda ügyvezetője elmondta, több mint 700 településről érkeztek a résztvevők, és hogy sokan voltak közöttük 60 fölöttiek.
1: Közlekedés.
0: Baleset történt az M7-es Budapest felé vezető oldalán Székesfehérvárnál, a 64-es kilométernél a két belső sávot lezárták, a torlódás már közel 6 kilométeres. Aki teheti, az a 70-es jelő Szabadbattyán csomópontban letérve a 7-es főúton kerülhet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyol felhővel. Ma délután az északkeleti tájakon, holnap néhol elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Délután többfelé megélénkül a szél. Éjszaka általában 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 15 óra 46 perc, a műsorvezető Katona László. A Formula 1-es monakói nagydíjon a 34. körben Antonelli az élen, Leclerc a második, Hamilton pedig a harmadik helyen. Most már a Verstappen Bottas kettős mellett Berman is kiállni kényszerül, de hátra van még legalább 44 kör a monakói nagydíjból. Ami viszont már véget ért, az az ifjúsági bajnokok ligája 4-es döntője, női kézilabdáról van szó, ezt is Budapesten rendezték, hogy mi történt a mai bronzmérkőzésen, valamint a döntőn, a Szabó Szilvia mondja el önöknek.
2: Hihetetlen izgalmakat hozott a Debrecen Cseszeme Bukarest női ifjúsági kézilabda BL döntője, amelyet hosszabbításban nyert meg a DVSC 41-39-re. Ezzel az első alkalommal kiírt IFI BL sorozat bajnoka lett. A fiatalok csillogó szemmel készülődtek a találkozóra, hiszen az MVM Dom hangulata még a profi játékosokra is hatással van, itt pedig tizenéves lányokról beszélhettünk. Sokáig fordulatos párharcot láthattunk, hol egyik, hol másik csapat vezetette, komolyabb előnyt egyikük sem szerzett. A kapusok mindkét oldalon bravúrosan védtek, de a fiatalokra jellemző hullámzó teljesítmény a mezőnyben megmutatkozott. A hajrában aztán 31-25-re is vezetett már a Debrecen, de a román együttes sorozatban 5 gólt lőve felzárkózott. Az izgalmas végjátékban 33-30-as debreceni vezetéskor sem nyugodhatott meg senki, hiszen egyenlített a Cseszeme, és hosszabbításra mentette a meccset. Marian Blanka együttese igazi nagybetűs csapatként egymásért küzdve végül 41-39-re győzött a hosszabbításba torkollott döntőben, és lett ifjúsági BL győztes első alkalommal, tehát magyar csapat ünnepelhetett. A bronzmérkőzésen a Győr 34-24-re verte a Ferencvárost, ezzel ők lettek a bronzérmesek.
1: A győztes csapatból, azaz a debreceni hölgyektől Tábit Vivien nyilatkozik, a riporter Szabó Szilvia.
2: Mi csak találgatjuk, hogy mit jelent ez egy fiatal sportoló életében, de hogy itt állsz mellettem csillogó szemmel, nagy mosollyal, azért úgy el tudom képzelni, de mondd el kérlek, hogy mik vannak most benned.
3: Úristen, tényleg óriási dolog ez az egész, és még alig hiszem el, de a lányokkal együtt küzdöttünk, és tényleg nem számított semmi, bármi történt, mi végig küzdöttünk egymásért, mert öltözőből úgy jöttünk ki a meccs elején, hogy vért ittunk, és bármit megcsinálunk. Óriási, tényleg nagyon büszke vagyok a lányokra, és a stábtagokra is, nagyon sokat segítettek nekünk, végig kommunikáltunk egymással, és tényleg ez mindenki benne volt, mindenki megcsinálta, és ez egy óriási dolog, és az, hogy ide bejutottunk az MVM Domba, már az nagy dolog volt, hogy itt játszhattuk ezt a meccset, úgyhogy nagyon büszke vagyok mindenkire, és egyedül el se hiszem még, de nagyon örülök neki.
2: Volt egy bajnoki idény, nyilván sok bajnoki meccset kellett játszanotok. Ez egyrészt mennyi plusz meccset jelentett, hogy idáig eljussatok, és mennyire volt ez fárasztó idény számotokra, hogy még a bajnoki találkozókon felül itt is teljesíteni kell?
3: Nagyon nehéz évünk volt, és küzdelmes, mint ahogy ez a meccs is, és úgy jöttünk ki, hogy bízunk egymásban és a tudásunkban, mert ez volt a legfontosabb, hogy egyszerűen kell gondolkodni, amit tudunk, azt kimutatni a pályán, és felszabadultam boldogan játszani. Úgyhogy szerintem ez volt a titka az egésznek.
2: Te jó versenyző típus vagy? Tehát elgondolod ezt, hogy legyünk felszabadultak, örömmel kézilabdázunk, és ezt meg is tudtad ma valósítani? Az látszódott egyébként, mert nagyon tényleg felszabadult voltál.
3: Én úgy gondolom, hogy igen, és próbáltam a belső harmóniámat megtartani, és így nyugodtottam maradni, úgyhogy nagyon nagy dolog volt.
2: Neked van ilyen szereped egyébként a csapatban, hogy nyugtatod a társaidat, hátulról irányítod őket, és te egyfajta ilyen szerepet is betöltesz?
3: Igen, mert sokszor azt látom a lányokon, hogyha én nyugodt maradok, tudok nekik így erőt sugározni, pozitív erőt, és nekik ez a támadásban is nagyon sokat segít nekik, és a védekezésben is természetesen, úgyhogy én lehet szerintem a csapatban az a szerepem, hogy én egy ilyen nyugtató személyiség vagyok, és sugárzom nekik az energiát, és ebben ők erősebbek, és ez oda-vissza működik.
2: Egy kicsit a csapatról beszélj kérlek, hány éve játszottok együtt, Blanka mennyi ideje dolgozik veletek, és ez az összeszokottság is eredményezte azt, hogy végül ma aranyérmesek lettetek?
3: Évelején sok új csapattársunk érkezett, Blanka nénivel én már 4 éve dolgozok, és a szezon elején az volt a legfőbb feladat, hogy a csapat egységet így összeráncsuk, úgyhogy tényleg ez egy nagyon úgymond kezdő csapat, mert ugye nem évek óta játszunk egymással, de én azt gondolom, hogy nagyon jó a csapat egységé, végére nagyon jól összeállt, és tényleg nagyon együtt vagyunk, úgyhogy ez mutatkozott a pályán, és ez volt a legfőbb erő, hogy a csapat egységet kisugározzuk, és ebben tudtunk szerintem nyerni.
1: Tábit Vivient hallották, Marian Blancáról tett említést a debreceniek játékosa. Irány ismét az MVM Dome, ahol a Brest-Bretagne a Csecseme Bukarest ellen játszik a női kézilabda bajnokok ligája bronzmérkőzésén. Csesszegi Balázs, Jó András és Marosán György.
4: Hát az a helyzet, hogy ha Laci egy picit gyorsabban adja ki a szót, akkor mondhatok volna, hogy a játékvezetők megvárták, amíg a Nemzeti Sportrádióban vége van az interjúnak, Szabó Szilvia interjújának. De így is, így, pontosan így sem maradtunk a semmiről, hiszen ebben a pillanatban Meró góljával egy gólra zárkózik fel a Brest a Csecseme Bukarest ellen, és akárve is vihette volna ezt a labdát, Fries, de nem teszi meg, Anamette Hansen bejátszása, viszont megint ott van Krina Pinte a kezében, és ha összeszedi a labdát, és a kapu felé fordul, akkor abból általában gól vagy 7 méteres, most 14-16, és hiába talál be a Brest, már belül állt Ondono, így aztán egy perci rohanás után, mintha nem változott volna semmi, kettővel vezet a Brest ellen a Csecseme Bukarest, és támadhat a három gólos vezetésért.
5: Van egy olyan sejtésem, hogy ez az egy perces rohanás, ez nem egy perces rohanás lesz, hanem a Brest konkrétan ezt a második 30 percet végig fogja rohanni, talán ez lett tervelnek a terve itt a második etapra. Hopp, ott egy belemenés szerintem, de nem, inkább gondolom ellen fújnak, úgyhogy Mastova is már a talpon van, ő is földön volt egy pillanatra, és most már Ondonót is felsegítik. Érdekesen lett volt, talán ott valaki lökte két kézzel, Anika Lott lehetett az, egy picit rátolt, és Mastova és Ondono összeszaladtak, de mind a kettő jól vannak, jöhet akkor tehát a bukaresti támadás. Omoregi, Anamata Hansen és Mastova a három belső játékos, Pinta a beállóban, Emma Fritz a bal szélen, és jobb szélen pedig Összegor. Mastova pedig kiejtő kezéből a labdát, eléggé dadog most a bukaresti támadás, és már passzív is. Mastova végig akarja vinni le a szélre, az picit pontatlan, ott egy szépen odaért a bresti védekező játékos, Csimánga, és jöhet is a Brest, nagyszerű védekezés volt, és rohan a Brest, Méro, Vjahirjeva le a szélre, Csimánga azzal végig mehet, és Moreszki pedig ezt is kivédi. Moreszki ott hagyja abba, ahol, vagy ott folytatja, honnan befejezte az első félidő végén, ez most már a 9. védése a mai mérkőzésre, továbbra is 16-14 az állás, vezet a Bukarest a Brest ellen.
4: Megint gyönyörűen osztotta ki egyébként a szélre a labdát, Vjahirjeva, és hát Csimangán azért mintha látszódna a fáradtság, mert ezt azért onnan akár be is lehetett volna lőni. Omoregi kicsit megtorpan, aztán tovább húzza a labdát. Maszlovának vissza Omoregi, Omoregi meg berobbanna a falba, és összezártak előtte. Méghozzá Ondono és Vjahirjeva volt az, és Marosán György megint ugye a sokat emlegetett belülvédekedés szabályt reklamálja.
6: Igen, de tehát nem, tehát 5 méteren faltolnak a játékosok most körülbelül. Tehát ez az ítélet nálam nincs. Tehát ebből szabad dobást nem lehet. Vagy kifele belemenés, vagy 7 méteres.
4: Hát ugye, és ez pedig egy két indulás Omoreginél. Azért mind a két csapatnál megjelennek a fáradtsági jelei. Most például Vjahirjeva úgy dobta vissza a labdát Depuisének, hogy majdnem a kapujában kötött ki. Na, a franciának persze nyilván nem adták volna meg, mert szabad dobással folytatódik a játék. Méro, Vjahirjeva, Méro, Lott, helycsere Méroval, Lott most középen, ki is lép, Brunovic, Méro, Lott, Vjahirjeva lehúzza a szélre a labdát, és Kovatánea megszerzi a 15. gólt, 16-15-re vezet továbbra is a Bukarest, de nem adja magát könnyen a Brest, meg nem adja könnyen magát a Bukarest, mert Mastova végigviszi, és belövi, majd aztán a túloldalon a másik rossz, Vjahirjeva rossz passza után megint jöhet a Bukarest.
5: Nagyon-nagyon kapkod a Brest, ez érezhető itt az első szűk 4 percben. Most Anamata Hansen vinni végig a labdát, Vjahirjeva az, aki megállítja őt. És akkor jöhet majd a bukaresti szabaddobás. Egyébként jó azt látni, hogy Vjahirjeva alapvetően így jókedvűen, mosolyogva játszik itt a mérkőzésen. nemrég, ugye, amikor Omoregi lement cserélni, amikor védekezette a Bukarest, ott egymásnak szaladtak, de teljesen szándékos volt, tehát, hogy jókedvűen szaladt Omoregi Vahirjeva felé, úgyhogy alapvetően élvezik ezt a mérkőzést. Most egy Omoregi próbálkozás, ami nem sikerült túl jól, Döpüzzi könnyen védte ezt, és már is jöhet a Brest. Tanika Lott belövi a labdát Ondonónak, és ezt is kirúgja Moreszki. Elképesztő. 10. védése Moreszkinek itt a mérkőzésen. Továbbra is marad a két gólos breszti vezetés. 17-15-re vezette Csesszeme Bukarest a Brest ellen. Itt Moreszki lesz a tényező.
6: Érdekes, Moreszkinek ez a jellegzetes jobb láb emelése. Jól sikerül, mert rendszeresen belelövik.
4: Most nem, de nem adják meg a gólt.
6: Azt még közben a Bukarest eladta a labdát, bocsánat, azt nem mondtam, hogy és újra te a Brest támadott.
4: Így van, és azt mutatják, hogy Lotto ugyan szabálytalankodtak, de ő meg ellépte, ezért nem lett gól, ezt mutatta az alapvonali játékvezető. Úgyhogy Ondonó elvégzi a szabaddobást, mert hogy a lökés miatt azért a franciáknak jár a szabaddobás. Vahirjeva az ő mozgásán is azért érződik, hogy két nap alatt lejátszani két ilyen hőfogú mérkőzést nem egyszerű. Miró? Igen, megint valóban 5 méteren. Tehát ha már hozunk ilyen szabályt, akkor azt következetesen tartassuk be. Vagy egész egyszer mondjuk ki, hogy hát ezt nem lehet betartani, és hagyjuk is.
7: Igen.
4: Le a szélre Csimangának. Megijedt, egész egyszerűen szerintem megijedt Moreszkitől, és nem tudta eldönteni, hogy most hosszúba lője, rövidbe lője, ehhez képest fölé lőtte a kapu közepe fölé, vagy 2 méterrel.
5: Kanor ugyanilyet lőtt az első félidő végén, neki sokkal nagyobb szöge volt beugrani a szélről, és ugyanígy mellé lőtte, ennyire nem lőtte azért fölé, de mellé lőtte. És egy picit visszatérve erre a belővédekezünk, vagy nem védekezünk belül szabályra, picit olyan az embernek az érzése, mint a labdarúgásban a kéz, vagy nem kéz a 16-oson belül, hogy most vagy megadjuk, vagy nem adjuk meg. Omoregi közben bejátsz Annemata Hansennek, és már közbefújnak, Vahirjeva védekezett jól Annemata Hansennel szemben, hogy továbbra is a Bukarest támadhat, mind a két edző talpon természetesen. Terve próbálja meg insulálni a lövéit védekezésben Omoregi, Annemata Hansen, jó bejátszás a beállóba, és mekkora befejezés volt ez Brunovic-tól, 18. Csesszeme gól, de már a Brest azonnal ott van az ellenfélnél. Tanika Lott, Vahirjeva megtorpan, megáll a Bresti támadás.
6: Csesszegi Balázs, azt sűrűn szoktunk játékvezető elemzésekbe is bele gabajodni. Most azért ezen a BL4-es döntőn eszembe jut az, amikor egy pár évvel ezelőtt kimondták az egyértelmű irányvonalat, hogy csak női játékvezetők a női mérkőzéseken és női Final Four-okban. Ez mintha eltűnt volna ez az irányvonal.
4: Abszolút, ugye tegnap az Eto mérkőzését a bosnyák hölgypáros vezette, egyébként szerintem nem is rosszul.
6: Jó, igen, igen.
4: De most valóban.
6: És ugye most férfi játékvezetők vannak, viszont a döntőt, ha jól tudom, szerb női játékvezető páros fogja.
4: Vanya Antics, Jelena Jakovjevic, így van. Hát kiderül majd, hogy ők mennyire bírnak azzal a mérkőzéssel, de szerintem egyébként az eddig egyértelműen a bosnyákok fújtak a legjobban, közben pedig belülvédekezésért Vahirjeva elleni belülvédekezésért a Brest kap egy 7 méterest, 3 gólos Csesszeme Bukarest vezetésnél. Hú, nagyon csúnyán megverte egyébként Brunovicot, és belül, hát nem tudom, hogy belül védekezett a Jaukovics. 7 méteres volt, csak szerintem egy bodycheck miatt esett el. Vahirjevan, nézzük Miró 7 méteresét, vele szemben ott van Moreszki, ezúttal sikerült Mirónak belőnie, és azért feltűnően örül, ami nem véletlen, hiszen azért már ő is hagyott ki 7 méterest, meg Gross is hagyott ki 7 méterest ezen a mérkőzésen. Most megmozgatta Moreszkit, és a emelt jobb lába alatt bepattintotta a gólját. Egyébként akkor még mondjuk el, hogy a ifjúsági BL döntő legjobb játékosa a 13 gólig jutó Takács Vera lett a debreceniektől, közben pedig már szól a síp, hiába talál be Omoregi, és a 9-esről jöhet a bukaresti együttes, mondván, hogy már mielőtt belőtte, passzív volt, közben Brunovi, vagy passzív volt, bocsánat, lépéshiba volt, kicsi a rakás, nagyot kíván, mert hogy Brunovic zicserét megfogta, de Depüsszé a kipattanó labdára pedig egyszerre ugrott rá, Miró egyszerre ugrott rá, Brunovic is érkezett még rájuk, Depüsszé is, végül aztán a franciák hámozták ki a labdát a szlovák játékvezetők segítségével, úgyhogy most már a 39. perc közepén járunk, 18-16-ra vezet a Bukarest, de egy pillanatig nem adja fel a francia gárda.
5: Nem adja fel, és most jó a bejátás, egyébként Vehérje váltól, és jó a befejezés is. Gólt szerez Mero, egy újabb gólt, és egy gólra zárkozik a Brest a Bukarest, és egyébként azt emeljük ki, hogy Omoregi ebben a félidőben még nem szerzett gólt. Az első félidőben lőtt 4-et, azóta nem jött túlságosan sok próbálkozás tőle.
6: Igen, egy hibás próbálkozása volt, de jó asszisztjai voltak most a legutóbbi támadás is Brnovicsnak, amilyen labdát adott.
5: Akkor így lesz meg majd neki a két számjegy?
6: Persze, hát úgy gondoltam, hogy az assziszt és a gól a két számjegyű.
5: Közben egy hatalmas gól Annamatta Hansentől, 19-17, és Rahírja Váltna nagyjából 13 méterre faltolják a kaputól, és faltot követően pedig kitessékelték őt a bukaresti kispadhoz.
6: Hát ilyen 4 métert viszintesen repült Vahírja Jaukovics.
5: Jaukovics rá segített egy kicsit, igen. No, és akkor most jön az, amit talán nem látom, de telep láttunk már ilyet, hogy Vehérjeva és Gross is együtt van a pályán, és Vehérjeva az, aki irányít most, és nem akarta megfogni labdát, ezt nagyon jól tudta, mert hogyha megfogja, akkor kétszer indulás lett volna, és egyik ők sem ment oda, egyik csapattárs sem észlelte ezt a problémát, és akkor el is veszítették most a labdát, és akkor jöhet a Bukarest. A 40. percben 19-17-re vezetnek a románok a franciák ellen, és Annamatta Hansen irányít, Maslova, Omoregi is a pályán, és most érkezik a falból Brnovic, már is megy vissza, Vehérjevánál fog majd zárni Omoregi, Maslova, Annamatta ezen most jobb oldalt, mert a kicsit megrángatja őt, és ez 7 méteres.
4: Tényleg kicsit olyan érzésem, hogy adhok fújnak, tehát, hogy ránéznek egymásra, jó, legyen 7-es.
6: Igen, egyedül ez a kapu előtér megsértése, nem megsértése, ami kritikus pont ennél a játékos párosnál, és szerintem sem jól fújják ezzel a mérkőzésen. A progresszíveket nagyjából jól fújják lépéseket, ez egy, ami nem működik szerintem.
5: Jaukovics áll oda, szeretné belőni a 7 méteres feleszemen Depuzé. Oj, hát nagyon-nagyon belőtte. Vissza fölsőbe felvarta a labdát, 20-17-re vezet a Bukarest. A Brest ellen a 41. perc közepén, gyönyörű szép 7 méteres volt ez, föl a felső sarokba, de már figyeljük a pályát, hiszen támad a Brest. Nokendi újra a pályán van, Anikalot nagyon szépen végig tudja önni ott a labdát, de az alapfalmi játékvezető azt mondja, hogy érdekes ítélet volt ez most az egy hirtelen.
4: Ellentétes ítélet, igen, volt, és végül aztán a mezőnyjátékvezető ítélete döntött, aki elindult nagyon határozottan kifelé, az alapvonali pedig azt mutatta, hogy befelé, és mivel elindult kifelé a mezőnyjátékvezető, így aztán végül a Cseszeme Bukarest jött, tehát belemenést fújtak. Egyébként a Brest próbálkozik azzal a beállós nélküli támadó játékkal, 6-6 ellenivel tegnap a mérkőzés végén az Eto'o ellen is, és akkor is nagyon sokat belehibázott a legvégén a Bresti együttes. Nokendi közben majdnem labdát szerez, de azért visszacsenik a románok. Egy gyönyörű bejátszás Maslovától. Brnovic kizárta a védőjét, befordult, és megint egy gólt hozzátesznek az előnyükhöz. 4 góllal vezet a Bukarest egészen eddig, mert hogy megkapja Lottól a labdát. Ondono, ő is befordul, 21-18.
5: Moreszki a földön van, megsérült, szerintem a térde lehetett, az aláfordult, kifordult?
6: Hát ez nagyon-nagyon csúnya sérülésnek tűnik, hogy leérkezett, csak bízni tudok benne, hogy a bokája, de nem úgy látszódott. Lassítást várjuk.
4: Bocsánat, hát ez be... ha jól láttam, akkor a bal térde befelé csuklott. Igen, ez sajnos térd egyből bent is. Nála a bukaresti orvosi stáb eltelt.
5: És kérik a hordágyat is egyébként most már.
4: Igen.
5: Zár delegáltjai.
4: Így van. Az egyik ugye Anya Fresser, aki kifejezetten jó játékos, mondhatjuk. Ugye Gyuri, hogy világklasszis játékos volt Anya Fresser.
6: Így van.
4: Szlovén válogatottban. Másik pedig a horvát Lidia Bojic Csacsics. De egyelőre mindenki aggódik Moreszkiért. Ez az biztosnak tűnik, hogy Moreszki a mérkőzést nem folytatja, és hát Evelina Eriksson érkezik majd a helyére. Ez komoly érvágás lehet.
6: És micsoda meccse van a brazil kapusnak. Nagyon kegyetlen történeteket tud írni a sors. Akkor a meccsemberének címéért komoly versenyben volt, és ez történik. Hát,
5: és érdekes jelenetek, mert hogy közben, bocsánat, az EHF delegáltjai már javában mutatják, hogy jöjjön a hordály, de itt az országos mentőszolgálat pedig azt mondják, hogy hát miért jöjjünk? Tehát épp lekísérik Moreszkit, aki most leül. Érdekes jelenet volt, tehát az egyik ők azt mondta, hogy nem kell jönni, utána a két hölgy azt mondta, hogy már jöjjenek, nem jöttek. Úgyhogy most visszaültek a helyükre.
6: Hát ők úgy vannak vele, hogy most ingyen megnézik a meccset, most dolgozni, de ha nem muszáj, nem akarnak.
5: Igen, Szabó Szépen, köszönöm szépen, hogy Zaher Gábor az, aki itt van. És,
6: bármilyen Gábor nem teljesítette azt, amit kellett
5: igen,
6: volna.
5: Igen, érdekes jelenet volt ez, hiszen kellett volna szerintem is jönniük, hiszen azonnal mondták már, hogy nem néz ki jól ez a sérülés. Visszaültek, nézik a mérkőzést, mi is nézzük, Eriksson a kapuban, reméljük, hogy Moreszki jól van, és nem komoly ez a sérülés, de az a baj sajnos, hogy komolynak tűnik. Omoregi talpról, kivédi Depüzé.
6: Érdekel, miért vannak itt, mert nekem egy valamilyen kis gyógyszerre szükségem, mert fáj a gyomrom, hogy esetleg lehet tőlük kérni ilyen?
5: Azt fogom mondani, én nem tudok ilyet adni.
6: Erős volt az ebéd.
5: Összegben egyébként rutinosan kiengedte a túloldalt a labdát, úgyhogy a Bukarest jöhet. Megint talpról Moregi, ezúttal belövi. Depüzé nem tudta védeni. Ötödik gólja a mérkőzésen, 22-18 az állás közten így. És a Brest már ott van a románok kapuja előtt.
4: Így van, és most Depüzét megint lehozza. Tervel, és jön For irányítani. Itt most két beállóssal játsza a 7-6-ot. Tehát bent van Ondono és bent van Petraki is a falban. Játszottak már mindent a franciák. 6-6 ellen beállós nélkül. Most két beállós, Kuatane ellövi a kapu előtt keresztbe. Hát ha két beállóst viszek be, Gyuri, akkor miért húzzuk le a szélre úgy a labdát, hogy az alapvonalról beviszi a Kovatánél?
6: Hát igen, nem ezért játszunk 7-6-ot, hogy cimbalomszögből vállalja el a szélső. Nem játszották elég türelmesen ezt most a brestiek. Messze nem jellemző a mai mérkőzésre rájuk az a taktikai fegyelem, ami a tegnapi nap jellemezte a játékukat.
4: Ez a fáradtság, vagy egész egyszerűen csak ójjjjjjj, de gyönyörű csellel átverte a kirontó Ondonót, akit aztán ki is állítanak. Omoregi volt az, aki ötre növelte a román együttes előnyét. Szóval ez a fáradtság miatt lehet, Gyuri, vagy egész egyszerűen a Brest gyakorlatilag az elmúlt két hétben csak az Eto'ra készült, és nyilván a csoportból jól ismerik a cseszemét, de valahogy most ezt nem tudják elővenni, ezt a taktikai fegyelmet, vagy ezt a taktikai sokszínűséget.
6: Igen, abszolút a fókuszban a Győr volt a Brestnek, jól fölkészültek rájuk, és most ez látszik, hogy a Bukarest ellen nem volt ennyi idejük. És ez a kettőnek a találkozása, a másik, amit mondtál, fáradtak ki is. A tegnapi meccs sokat kivett, a második meccs ugye a Bresté volt, az első volt a Bukaresté, kevesebbet pihentek. És érzelmileg is szerintem jobban megviselte a Brestet a tegnapi vereség, mert a Bukarestnél igazából már a fél időben látszódott, hogy a 40. percben biztosan, hogy ők nem lesznek döntősök, más érzelmekkel érkeztek ebbe a bronzmérkőzésbe.
5: És nagyon-nagyon érdekes az, és én megint ezt emelném ki, hogy tervel szerintem nem úgy meccsel ma, mint tegnap. Tehát egészen más, hogy variálja a csapatot alapvetően. Ugye az időkérésről is szó volt már az első fél idő vége felé, hogy amikor már kialakult egy 4 gólos különbség, akkor már jócsán előtte kellett volna időt kérni. Közben a Negrosz az, aki ellövi a labdát, időn túl passzív volt már, és most már elveszik a labdát a Bresttől. Nem volt üres a kapu, mert hogy Brunovic azt gondolta, hogy Depüzé nincs benn, de hát Depüzé alapvetően nem volt teljes egészében a kapuban.
6: De Depüzé ez szándékosan látszódott, hogy ezt taktikailag fölkínálta, elbújt, és abból jött elő.
4: Így van, és láttunk már, azon gondolkodtam, hogy kitől láttunk ilyet, de láttunk már ilyet egyébként női kapustól Bajnokok Ligája mérkőzésen, talán még ebben az évben is. Nem Depüzé volt az, és hirtelen nem tudom megmondani, hogy ki volt, de ez is egy érdekes taktikai variáció, közben pedig Anna Gross meglövi a mai második gólját, úgyhogy 4 gólra jön a Brest, 23-19-re vezet a cseszeme. Andris is nagyon gondolkodik, hogy ki lehetett az, ha jól láttam rajtad.
5: Igen.
4: De nem jutott eszedbe még jutott egyedül. Lukádi ütközi legközben.
6: Szóval beszélek én, amíg ti gondolkodtam.
4: Anna Mette Hansen az orrát fogja. Lehet, hogy itt eredett az orra vére, vagy csak egyszerűen fáj.
5: Nokandival összeszaladtak, igen, de nem volt semmilyen fejremért ütés.
4: Nem, egy sima ütközés volt persze. Brunovic a falban, Anna Mette Hansen keresztbe viszi Maslovának. Maslova Omoreginek passzolt, aztán őt megrángatja Meró, szabad dobás a románoknak, Omoregi. Brunovicot zár, de végül nem viszi oda a labdát. Omoregi visszakapja a Maszlovától a bejátszása. Majdnem azt mondtam, hogy nem jó, mert négy ember közé passzolta le, de valahogy kihámozta Brunovic, hogy miért nem adták meg, azt nem tudom, de kapnak egy szabad dobát, biztos örülnek neki a románok.
6: Az a labda, hol találtunk meg Brunovicot, azt nem tudom, engem is meglepett, hogy odáig állított, fantasztikus passz volt.
5: Én csak azt nem értettem, hogy ebből hogy nem lett hétméteres, hát hiszen belül szaladgált a hatoson belül.
6: Ezen már túl lépünk.
5: Szerintem Meró, de mindegy, Maszlova emelkedik, Sáncról pedig kimegy a labda, hogy a sarokból jöhet majd. A Bukarest és továbbra is passzív van még, és akkor Összegor már felkapja a labdát, kérdési kinek adja, azon odaadja csímbe a labdát Brunovicnak, és akkor még mindig támadhat a Brest, és szerintem jól mellettem, jól láttam a perifériából, hogy Maras Nagy talán azt reklamálja, megint belül vérekezett.
6: Én nem reklamálok semmit, még a végén itt is sárga lapot kapok, csak összenéztem Cseszregi Balázsra.
5: Hogy Kánor belül vérekezett?
6: Igen, egyértelműen belül vérekezés volt, persze.
5: Közben kiadja az Itzert Összegor, mert ő még mindig a Bukarest próbálkozott passzív jelzés ellenére, nem vették el tőlük a labdát, egészen sokáig támadhattak, és most tervel 46-34-nél, akkor, amikor a csapat a négy gólos hátrányban van, kikéri a második idejét a mérkőzésen. Lehet-e még itt keresni valója a Brestnek?
6: Természetesen lehet, 13 és fél perc van hátra, 4 gól a mai kézilabdában, nem olyan különbség, amit nem lehetne ledolgozni, de nem látszódik a játékképén az, hogy ez a folyamat elindulna. Persze ennek a folyamatnak az elindulása lehet egy időkérés utáni első támadás is, hiszen tervelnek tegnap is jól sikerült időkérései voltak. Egyelőre leállt a gólgyártás, sokkal intenzívebb volt az első fél idő, mint ez a második. Kíváncsi vagyok, mivel jön elő, jön-e a beálló nélküli játék? Nem, mert Rondonó már sétál is föl. Kapus nélkül, viszont igen, kapus nélkül fog támadni a Brest.
5: Igen, azért ez érdemes hozzátenni, hogy nagyon nagy lendülettel kezdte a második fél időt a Brest. Aztán pedig rengeteg hibába torkolott ez a nagy rohanás, és újra kialakult a négy gólos különbség a két csapat között, és akkor, ahogy te is mondtad, Gyuri, Depuzé lentül a kispadon, és akkor üres kapuval fog támadni a Brest. Hát kell nekik bőségesen gólokat szerezni, hiszen, ahogy mondtam, négy gól a különbség, és föl pedig bent van, ő irányít most. Meró az, aki balátlövőben már szerzett 6 gólt a mai mérkőzésen. Jahirjevá nagyon szépen megveri az emberét, és Jakovics volt az, aki útját állta, a lövő keze elé állt be, ez biztos, hogy 7 méteres lesz, és szólnak a szlovák játékvezetők, hogy jöhet be az orvosi stáb a Bresttől, mert hogy Jahirjevá sajnos lent maradt, ez nagyon-nagyon csúnya volt egyébként, és talán a fejét fogja, mert talán a könyöke is találkozott Jahirjevá arcával, nehéz megmondani, de a lassításból sem láttunk olyan szöget.
6: Egy 2 perces büntetés lesz csak.
5: Kijönnek videózni a játékvezetők? Igen. Meg fogják videózni. Akkor árgus szemekkel figyeljük a mellettünk balra lévő monitort, hogy vajon mi volt akkor a pontos. Mert ugye amit most ők is néznek, a játékvezetők, ebből a szögből nem nagyon lehetett látni, hogy volt egy tényleg ütés az arcára, mert hogy a vállát eltalálta, ebből a szögből azt látjuk, de kell, szükség lenne egy másik kamerára is, hogy ezt lássuk, mert ez alapján eldönteni azt, na ez lehet az, igen, most hátulról látjuk Jaukovicsot, hát én nem mondanám szándékos ütésnek, nyilván a fejét érte a keze. Nehéz megítélni, mert hogy nem tudom, biztos, hogy 2 perc lesz, az egészen biztos.
6: Na de szerencsé, hogy nem nekünk kell ezt megítélni, hanem a játékvezetőknek.
5: Ott állnak egy ideig.
6: Valóban nincs könnyű dolguk.
5: Hát árgus szemekkel figyeljük, mert még mindig ők is nézik, és tekerik vissza.
6: Én nem adnék piros lapot ezért egyébként. Kettőt nem, szerintem nem találkozott a fejével, a vállán megállt a keze.
5: Talán az alkarja érinthette ott Vahirjevának az arcát, mert most pont ebben a pozícióban állították meg a játékvezetők, és most az EA delegáltjaival beszélik meg a játékvezetők, hogy mi lesz a döntés. A 2 perc az biztos, itt a piros lap a kérdés, hogy lesz a piros lap. Piros lapot kap Jaukovics. megtapsolja Jaukovics a döntést, élénken megtapsolja, és hát nem hiszem, hogy le kéne fordítanunk magyarra, hogy mit mondott most.
6: Túlzás, én is túlzásnak érzem.
5: Egy biztos, hogy akkor ezen a mérkőzésen is lesz piros lap. A nagy kivetítőn is most mindenki láthatja az ítéletet, vagyis a jelenetet, hogy miért lett ez az ítélet, miért kapott Jaukovics piros lapot. Kérdés, hogy ez mennyire fogja most már befolyásolni a mérkőzés, mert azért ez mindig egy befolyásoló tényező, ez egy fordulópont lehet. Miró a 7 méteres Eriksson vele szemben, Miró belövi, de innen kell nagyon tornáznia a Brestnek, hogy megfordítsa a mérkőzést. 20-23 az állás, tehát a Bukarest vezet 23-20-ra a 48. percbe. Hát, ha itt le tudja még tornázni a Brest azt a pár gólt az 50. percig, akkor tényleg nyitott lehet az utolsó.
6: Ez egy nagyon jó esély erre, és ugye megint a tervel időkérés utáni szakasz. És most lélektani fölénybe is kerülhetnek, a Bukarest elvesztette egyik legjobbját, most kéne a kapus bravúr, egy labdaszerzés a Bresttől, és egyből fordulna a pszichológiája a meccsnek, és hát egy nagyon éles végjátékot láthatnánk. Kíváncsian várjuk.
5: Annemette Hansen, bal oldalra Omoregének, Omoregi felugrik, ellövi, de Pözé pedig kivédi, akkor meg is az, amit Marosán György mondott, egy kapusvédés, egy gól, lesz egy gól belőle.
6: És a Brestiek egyre hangosabbak.
5: Bizony.
4: És akkor nézzük, hogy mire mennek majd Forral és Maróval, valamint Vyahirjevával. Vyahirjeva inkább osztogat most, Maró meg belövi, úgyhogy már annak ellenére, hogy volt 5 gól is a különbség, megint csak 2 a bukarestiek előnye, és hát tulajdonképpen abban, hogy Jaukovics már nem jöhet vissza, a legnagyobb baja szerintem a Cseszemének, hogy nem nagyon van kit behozni Annemette Hansenen kívül erre a pozícióra.
5: És a Brest pedig tud futni. Tehát érdekes fordulatok lehetnek itt. Annemette Hansen a Moregi viszi végig. Sikerül megállítani, föl az, aki megállítja. Ő azért a pihentebb játékosok közé tartozik talán, de egyébként nyitottat védekezik a Brest. Okossal, ugye még van 12 másodperc a kiállításban, Omoregi pedig talpról ellövi a labdát, kíméletlenül bevelővi a kapuba azt. 24-21-re megint 3 gólos különbség, megint 3 gólos bukaresti előny a 49. perc legvégén.
4: For Mero, Laura Canor megint visszakapja Mero, aztán For, és megint 2 beállós játék, 7-6 ellen a franciáknál. Vyahirjeva, For, Mero egyegyezik, és hát igazából rossz helyre vitte szerintem az egy-egynél, mert hogy ott zárt volna, és abból a zárásból végül csak kilépett Petraki, de valahogy nem ott kellett volna befejezni azt a helyzetet. For is viszi keresztbe a labdát a fal előtt, ketten is szabálytalankodnak vele, kapnak egy szabad dobást a franciák, és For is lemaradt a földön.
6: Jó. Bukaresti
4: játékos?
6: Brnovics szerintem.
4: Annemette Hansen. Hát neki is most már mindene fáj. Egy nagyon-nagyon hosszú idény után vannak ezek a játékosok, vagy legvégén vannak ezek a játékosok. Annemette Hansen a bukáját fogja, ha jól látom. De azért visszajött. Hát nem nagyon variálhat. Közben pedig egy egyegyezés után méghozzá Vyahirjev az ittszerét fogja meg Evelina Eriksson. Persze az is igaz, hogy ha meg pedig megfordítjuk, ha meg a Bukarestnél jönnek a védések, és Omoregi magára veszi a felelősséget, már pedig kénytelen lesz.
6: Ez az biztos, mert Annemette Hansen és Mászlova nem hiszem, hogy ezt fel tudja vállalni. Ő neki kell az utolsó 10 percben átára venni a csapatot, hogyha ezt az előnyt meg akarják tartani.
5: Maslova, Omoregi és Annemette Hansen labda útja. Onduna próbál egészen magasan védekezni, nem sikerül neki. Maslova pedig
6: megsértődött azon, amit mondtam, erre átemelte a védőjét és a kapuba lő.
5: Igen, hát ő így is tud játszani. Ezt láthatjuk tőle. Alkalom adtán jön le Depuzé, forjon fel a helyére. Vyahirjeva középen, Miró és Fortát a három belső játékos. Két beállóval a Brest, üres kapuval. Na nézzük, mihez kezdenek. Vyahirjeva gondol egyet és végigviszi. Én egy picit több variációt vártam egy 7-6-os támadásra, mint hogy Vyahirjeva ráugrik Pintára. Na nézzük még egyszer. Vyahirjeva most jobb oldalra Forhoz. For nem tudja megkapni a labdát, mert hogy jól védekezik vele szemben, nem a Freeze. Vyahirjeva bejátsza a labdát, közben rángatják. És elveszik a labdát a Brest-től, mert hogy Ondonó már belül állt. Na most a lassításból okosabbak leszünk.
6: Vonal. Nem? Ott van.
5: Vonal. Igen, ott is láttuk közben nagy kivetítőn, igen.
4: Igen, csak ez a tyúk vagy a tojás esete, melyik állt előbben.
6: Igen, a falt vagy a belépés, igen.
4: Hansen. Most ő van középen, Pintér kilép a falból, elviszi Maslova elé a labdát, Omoregi így gyönyörűen végigvitte a labdát, Ondonót is átverte, aztán természetesen Vjahirjevát már lendületből megoldotta. Újra 5 góllal vezet a Bukarest, úgyhogy végül aztán tervelnek az időkérése, az előző időkérése után, bár néhány percig jól jött ki belőle a Bresti együttes, most azonban bajban van, úgyhogy Rafael Tervel kikéri a harmadik idejét, a mérkőzésből pedig 8 perc 32 másodperc a hátra, 26-21-re vezet a Bukarest a Brest Bretagne ellen. Gyuri, lassítani kell a játékot, arra törekedő, hogy most már ne nagyon csináljanak technikai hibát, és ne nagyon tudjon futni a Brest.
6: Így van, tehát most már közeledik az a szakasz a meccsnek, amikor menedzselni kell az előny, felelőtlen rohanásba, kockázatos indításba nem szabad belemennie a vezető csapatnak, a hátrányban lévő csapatnak pedig egy offenzívet, egy labdaszerzésre irányuló védekezést kell alkalmaznia, amit alkalmaz is egy pár perce kinyitotta a védekezését a Brest. Kockázatot kell vállalni lassan, még azért még mindig van 8,5 perc, és most a 3-ért támad a Brest, mert messze vagyunk még a közvetlen végétől, ahol nagyon nagy kockázatot kell vállalni, de annak az irányába el kell mozduljon a Brest.
4: Így van, vége is van az időkérésnek, és Vjahirjevánál a labda, aztán megkapja tőle Nokandi, vissza Vjahirjevának, természetesen a 7-6 elleni játék, hát beviszi Csimanga. És Evelina Eriksson ott folytatja gyakorlatilag, ahol Moreski abba hagyta. Ez azért nagy szerencse a bukaresti szurkolóknak, illetve a bukaresti csapatnak. Eriksson pedig egyébként a Gloria Bistrița játékosa lesz már a következő szezonban, marad Romániában, de a bajnok csapathoz igazol.
5: Egyébként a Jesseme mind 2016 és 17-es, közben nem a Facebook-liba szélről, és belövi 27-21. Szóval a 16-17-es és a 17-18-es szezonban is megnyerte a helyosztó mérkőzését itt a BN4-es döntőben. Vjahirjeva talpról, kéz mellől akart ellőni, de jó volt a sáncolás. És egyébként Anna Mattahansen pedig feljött a harmadik helyre a Final Four történetének legtöbb mérkőzésen szereplő játékosai között. Utolérte és beért a második helyen álló Nora Mörköt, akinek egyébként 16 Final Four szereplése van. Hát Anna Mattahansennek idén egy bronzéren fog jutni csak, ha minden igaz, mert hogy ugye 6 gólos előnye van a Csesseme Bukarestnek, közben Vjahirjeva ezt csökkentheti, mert hogy 7 méteres lő, be is lövi, 5 gól a különbség, de itt nagyon-nagyon sok mindennek kell ahhoz történnie, hogy itt megfordítsa ezt a mérkőzést a Brest, mert talán már ideje sincsen.
4: Maslova lepasszolta a labdát ki a szélre, Összegórhoz, aztán most kinyitották Vjahirjevával a védekezésüket. A franciák, Omoregi visszaküldi a helyére a szélre Frist, aztán megtalálja simán Pinteát. 22-28, kicsit olyan érzésem van, hogy bármit próbál, közben pedig Vjahirjeva megpróbál végigmenni, megrántja őt, Maslova kap egy 2 percet, meg jön majd egy 7 méteres. Szóval Gyuri, van egy olyan érzésem már, hogy bármit próbál a Brest, az már a veszett fejszenyele inkább.
6: Igen, és nagyon jól megtalálta most is Omoregi, megcsinálta a térnyerést és abból a visszajátékot a Pintának, tehát ezekből a 2-2-ből bontják le a játékot, illetve a befejezést elérik, és nem tud a Brest ezáltal közelebb kerülni, egyre inkább a veszett fejszenyele, ahogy fogalmaztatok ki is.
4: Meróval szemben ott van Evelina Eriksson, Meró egy lövőcse, meg még egy, és bepattintja azért, hogy újra 5 gól, de hát már az idő is csökken, méghozzá 53-21-nél áll meg, és azért áll meg, mert időt kér végül Bojana Popovics. Ez a második ideje a bukaresti együttesnek. Nem tudom, Gyuri, hogy edzőként ezzel hogy gondolkodsz? Van egy 5 gólos erőnyed, van 6 perc, 39 másodperc hátra. Kell ilyenkor időt kérni csak azért, 55 perc előtt, hogy még legyen egy harmadik időkérésed, ha baj van az utolsó 5 percben?
6: Én nem kértem volna most időt, mert nem, ezt most, hogy tudom, inkább a másiknak kérte az időt, van egy olyan érzésem, hogy gyakorlatilag most mi tudott volna történni, működött a támadójáték, megtalálták, hogy az előbb is említettem, Omoregi a Pintát megfelelően, nem mondhatjuk azt, hogy blokkolást láttunk volna sem védekezésben, sem támadásban. Csak azért kikérni egy időt, hogy ne tűnjön el, én nekem nem szokásom, de lehet, hogy Bojana Popovicsnak most van egy konkrét olyan dolga, amit kér a következő két támadásban mondjuk. Ha a következő két támadásában gólt lő a Bukarest, akkor viszont nem tud kikapni a mai meccsen.
5: Hát meglátjuk, mert hogy véget ért az időkérés, és Pintea már el is végezte a kezdődobást, és akkor Maslova a jobb átlövő pozícióban, Anamatahezen irányít, zavaróval védekezik a Brest, Vahirjeve az, aki próbálja majd elcsenni a labdát, Emma Fries is feljön, egy picit Omoregével cserélnek helyet, aztán most vissza Anamatahezen, Maslova megveri védőjét, le a szélre labda, Emma Fries csikarszögből végigviszi, Depuzzi véd, no, visszakerül a Bresthez a labda, a játékezők visszaadják, Mero már a túloldalt, végigviszi, itt még nincs 7 méteres, Csimengát, ha visszakapta a labdát a szélről, Kanor helyére visszajött Csimengá, és szabadobás követően jöhet a Brest. 6-60, nincs két beálló, nincs üres kapus támadás. Ondono kijön, aztán vissza is megy, Vahirjeve vele a szélre, gyönyörű labda, Csimengá, így megint kihagyja a szélről. Félelmetesen rosszul játszanak a breszti szélsők, hiába Moreski, vagy több mindegy, hogy Eriksson van a kapuban, mind a két kapus vagy kivédi a szélről jövő Zitzert, vagy az adott játékos mellé, vagy fölé lövi. Azt hiszem itt most kimondta, hogy talán, hogy eldőlt a mérkőzés. Sok van még hátra, de azt hiszem ez az egyik fordulópont.
6: Egy kérdője maradt még, hogy igazam lesz-e a Omoreginek, hogy elérje a 10 gólt, mert 8-nál jár egyelőre.
5: Jó, de asszisztokkal már kétszer megyünk.
6: Hát, de
5: az
6: akkor legyen csak gól.
5: Nézzük közül, üres a kapu, nem veszik észre, most Ondono észrevette.
4: Ilyet is itt kell látni, hogy kapufát lő üres kapuban egy játékos.
5: Akkor itt dőlt el, tehát most ez így talán itt kimondható, itt talán nyílt paradhatott volna, de ez érezhető talán az, hogy piros napot kapott tegnap. Kihagyja most ezt az ígyszert, nem csak ez hagyta ki egyébként a Brest. És az 56. perc is megkezdődik akkor, amikor 5 perc a különbség. Most Vahirjeve majdnem labdát szerez, nem sikerült neki Maslova le a szélre, Anamatahezen vissza, megint Maslova, Omoregi, Pintának jó bejátszás, és belövi a kapuba a labdát, 29-23, azt hiszem megvan az idei Final Four bronzérmes csapata.
4: Ehhez már csak, vagy ezen már csak szépíteni tud valószínűleg a Bresti együttes, és az pedig azért látszik, hogy nagyon fáradtak, nagyon csalódottak, nem igazán jönnek össze a dolgaik, nem igazán jönnek be a taktikai variációik, hiszen valóban mindent csináltak, beállós nélküli támadójáték, 7-6 ellen két beállóssal, most azért az 1-1-ből Mero befordul, egy 7 méterest kapnak a franciák, ahhoz majd odállhat vagy Mero, vagy Vahirjeve, de hát ilyenkor azért általában nem az a játékos áll oda elvégezni a 7 méterest, akin elkövették a szabálytalanságot, úgyhogy most Vahirjeve van oda elvégezni ezt a büntetőt. Nézzük, hogy mit kezd vele Evelina Eriksson. Bepattintja a lábai között, a talpa alatt. Vahirjeve, akinek ez a negyedik gólja, miközben Clarice Mero már 11-nél tart valóban, és Omoregi pedig 8-nál, úgyhogy mondhatnánk, hogy az ő kettejük párharcát elképzelhető, hogy Mero nyeri, de a bronzérmet most már 3,5 percnél valamivel több van csak hátra. Szinte egészen biztosan a bukaresti együttes. Omoregi pedig ráviszi a falra, nem akar egyből gólt szerezni. Maslova valahogy majdnem lejut, azért Friesig a labda, de eladják a bukarestiek. Közben pedig a túloldalon Ondono Zitzerét bravúrral hárítja Eriksson. Mit szólsz hozzá, Gyuri, hogy végülis Eriksson beállásával nem gyengült a kapus teljesítmény vagyok, és nem jelentősen a Bukarestnél.
6: Fantasztikusan szállt be, még hogy nagyon szomorú is volt az ok, ugye Moreski sérülése miatt szállt be Eriksson, de fantasztikusan véd. Tehát összehasonlítottan a tegnapi nap teljesítményével, ahol bőven elmaradt tudásától.
4: Most pedig az utolsó idejét is kikéri Popovics. Ez lehet, hogy már az ünneplésnek szól, Gyuri?
6: Hát még ilyenkor azért edzőként nyilván fölhívja az ember a figyelmet, hogy nyugodtan építsük a támadást. Most ebben az esetben passzívig, azon belül is a 4 passz kihasználni, és akkor biztos, hogy eldől. Mert azért most, hogyha 10 másodpercen belül eladná a labdát mondjuk a Bukarest, és abból kapna egy könnyű gólt, akkor van hátra
4: Három perc.
6: Szűk három perc, és négy gól, az miatt még mindig meleg, de, eldőlt ez a meccs, tehát azért nem a, megye másodosztályú csapat játszik a, magyar bajnokkal, hanem két hasonló tudású csapat, és nagyon ritka esetben szokott ilyen csoda történni, hogy ez megforduljon.
4: Hát azt mondjuk el, hogy pont a Bukarestnek a ifjúsági bajnokok ligája döntőjén a Debrecen ellen, a Debrecen másfél perccel a rendes játéki idő vége előtt hárommal vezetett, és végül aztán csak hosszabbításban 41-39-re idézőjelben csak nyerte meg az ifjúsági bajnokok ligáját a debreceni kézilabda akadémia. Na nézzük a bukaresti támadást. Erőlködik ott a román játékos, aztán odaadja Maszlovának. Azért elkezdett cserélni már Popovics, mert hogy Rotaru van a pályán, tegnap egy másodpercet nem töltött a játéktéren. És most már nem csak Rotaru van ott, hanem ott van Mihály is, aki szintén alig-alig játszott tegnap. Rotaru most erőlködik, szabálytalankodnak vele szemben, egy szabad dobás. De hát eltelt az időkérés óta 40 másodperc, úgyhogy tökéletesen megfelel.
5: Ez volt a célja egyébként a Bukarestnek, hogy így tölj. Főleg így, hogy Mászló felugrik. Hiába állt össze előtte a fal, és belövi a hosszú fölsőbe a labdát. 30-24. Behírve már a túloldalt rohamozza a románok kapuját, Ondonot hát kicsit hátrahúzzák, ellövi, de már visszafújták a játékvezetők a labdát. Az 59. perc is megkezdődik a mérkőzésen, közül láthatjuk fel nagy kijelzőn a lassítást, hogy kapufaj segített Maszlovának a lövésénél, félelmetesen nagy gólt lőtt Maszlova, 30-24 tehát az állás Behírjeve. Végigviszi még ő is, belövi, talán lépés volt egyébként, de nem szóltak a játékvezetők. 25. Breszti gól volt ez, közte 5, tehát alig szűk másodperc van hátra a mérkőzésből. Omoregi az, aki odaadja a labdát Rotarunak. Rotaru egyébként a félpályánál van, Pintának jó bejátszás Maszlovát, a Pinta pedig annyira könnyen tudott lefordulni Méróról. Meglövi a 4. gólját a mérkőzésen. Breszt azért még mindig nyomja neki. Lott ezt is kivédi, Eriksson, közben lehet ebből lesz még egy bukaresti gól. Bizony, öjj, mekkora kapufát lőtt Mihály. Hát azt hiszem nem így tervezte ő sem, azért szeretett volna ő is gólt szerezni itt a 4-es döntő. Nem sikerült neki, 31-25 tehát az állás között a Bukarest a Brest ellen. Most már tényleg kijelentetjük, hiszen a román kispadnál is mindenki pacsizik egymásra és örülnek egymásnak, hiszen kimondhatjuk, hogy valószínűleg egészen biztos, sőt, már nem történhet semmi olyan, hogy elvegyék a Bresttől, a Bukaresttől ezt a bronzérmet, hiszen már csak szűk fél perc van hátra, és 6 gól van a két csapat között.
4: Így van, 31-26-ra vezet, mert hogy azért most Vyahirjeva betalált fél perccel a vége előtt a bukaresti együttes, és azért annak ellenére, hogy tegnap morcos volt a Cseszeme szurkolótábor a most ünnepi csapatát, tehát végül is azért csak egy bronzérmet hazavisznek Bukarestbe. Omoregi, Rotaru, talpról, ezt azért bezúdította a lefelé ülő Depuisé feje fölött a kapuba, a francia kapuba, és itt a vége. Ugyanis Brest-Bretagne Cseszeme Bukarest 26-32. A mérkőzés elejétől kezdve érezni lehetett, hogy ez a nap elsősorban a Bukareste, hiszen nagyon jól kezdett az Omoregi, aki tegnap gyakorlatilag a vesztő embere volt, ha lehet ilyet mondani a bukarestieknek. Ráadásul a kapuban fantasztikusan védett a brazil Moreski, és azért nem volt kettőnél nagyobb a különbség a szünetben, mert azért hibázgatott a Cseszeme Bukarest együtt is. Ezúttal sem Vyahirjeva volt a húzó embere a Brestnek, hanem elsősorban Clarisse Merót lehetett dicsérni.

0: a végére eléggé kinyílt az olló, hiszen Brest-Bretagne, Cseszeme Bukarest 26-32, azaz kiosztottuk az első érmet, vagy kiosztották az első érmet itt a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében. A bronzérem a Cseszeme Bukarest együttesének jutott, a negyedik helyen pedig a Brest-Bretagne végzett. Stúdió.
1: Cseszegi Balázsnak, Jó Andrásnak, valamint Marosán Györgynek köszönjük szépen. Tehát a Cseszeme Bukarest nyerte a bronzmérkőzés 32-26-ra a Brest ellen. Egy másik francia csapat pedig aranyat szeretne, de lehet ezüst jut nekik. A Győr ellen mérkőznek majd 18 órától, tehát a női kézilabda bajnokok ligája fináléjában. Természetesen élőben közvetítjük azt a találkozót is. A francia nyílt teniszbajnokságon a férfi egyes döntője jelenleg is zajlik. Az első játszmát nyerte Zverev Kobolli ellen, a második játszmában 3-3 a találkozó állása, tehát a németnél van az előny valójában. A páros versenyt pedig a Siniaková Townsend 2-s nyerte a Danilina Krunic páros ellen, és még mindig zajlik a Formula 1-es monakói nagy díjvár, a piros zászló előkerült, ami azt jelenti, hogy jelen állás szerint a 68. körben, tehát 10 körrel a vége előtt, Antonelli az élen, Hamilton a második, Hadjar a harmadik, Russell a negyedik, de már a kiesők névsorát erősíti Leclerc, Stroll, Norris, Berman, Bottas, valamint Verstappen is. Piros zászló, de még 10 kör hátra van, a pontos idő pedig 16 óra 37 perc, következnek a hírek.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Csallai és Kerkez sem léphet pályára a kazahok ellen felkészülési mérkőzésen. Súlyos merénylet történt Izraelben. Karanyári idő van. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
3: Csallai Roland és Kerkez Milos sem léphet pályára a magyar labdarúgó válogatottban kedden a kazak csapat elleni felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A Magyar Szövetség mai tájékoztatása szerint Csallai pénteken a finnek ellen 2-1-re megnyert találkozón kapott egy rúgást, és azóta fájdalmat érez az Achilles-szinában. Így elhagyta a válogatott edzőtáborát. Kerkez pedig magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyar válogatott kedden 19 órától fogadja a kazahokat, a mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. A cseh Katarina Siniaková és az amerikai Taylor Townsend nyerte a női párost a francia nyílt teniszbajnokságon. Az első helyen kiemelt duó a mai döntőben 2 szettben győzte le a másodikként rangsorolt kazah Anna Danilinát és a szerb Alexandra Krunicot. A 7-szeres világbajnok címvédő Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros VB magyar nagydíját a Balatonparkban. A Ducati spanyol versenyzője mögött honfitársa, a KTM-es Pedro Acosta lett a második. A harmadik helyen pedig Márquez csapattársa, az olasz Francesco Bagnaia végzett. Összességében 8. sorozatban a 3. bajnokok ligája győzelméért léphet ma pályára a Győr női kézilabda csapata. Az Eto tegnap a Brestet győzte le a budapesti elődöntőben, így ma címet védhet a Metz ellen. A 18 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és a Kossuth Rádió is élőben közvetíti.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben 1 ember életét vesztette és 5-en megsebesültek. A merénylő 4 különböző helyszínen támadt, agyon lőtt egy 35 éves embert Cisjordániánál. 2 férfit súlyos, 3 másik embert pedig közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül lelőtték. Ismét előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban, azután, hogy a parlamentnek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania. A mintegy 2 millió választópolgár a 120 fős törvényhozás összetételéről dönt. A legutóbbi, tavaly decemberi előrehozott választást a kormányzó baloldali nacionalista önrendelkezés nyerte meg, és a mostani közvéleménykutatások szerint ismét ez a legesélyesebb párt. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő az úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt

0: meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Egyedülálló szarmatakori település részletet tártak fel a Bács-Kiskun megyei Vaskót határában. A Tűr István Múzeum régészei egy építkezés előtti ásatás során lakóházak alapjait, egy kutat és több füstölőkemencét is feltártak.
1: Közlekedés.
0: Sokan haladnak az M7-es Budapest felé vezető oldalán, Polgárdi előtt a 85-ös és a 80-as kilométer között mindkét sávban torlódik a forgalom. Az M1-es főváros felé vezető oldalán megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A maihoz hasonló napos idő várható holnap is kevés fátyol felhővel. Ma az északkeleti tájakon, holnap néhol elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 16 óra 47 perc, a műsorvezető Katona László. Jelenleg állnak az autók egy helyben, vagyis a monakói nagydíj, a Formula 1-es monakói nagydíj nem halad egyik pillanatról, egy méterről kettőre, mert nemes egyszerűsége aszfalt problémák miatt nem tudnak a versenyzők körözni. Antonelli az élen, ami biztos, de még 10 kör hátra van a 78 körös monakói nagydíjból. Ellenben zajlik a Roland Garros döntője a férfiaknál, a férfi egyes fináléjában. A Koboli Zverev mérkőzésen az első játszmát megnyerte a német Zverev 6-1-re ráadásul. Itt a második játszmában pedig 5-3-ra vezet az olasz Koboli, tehát érik, hogy a második játszmát az olasz elhódítja, megnyeri. Kézilabdával folytatjuk. Azt már hallhatták, hogy a női bajnokok ligája bronzmérkőzésén a Cseseme Bukarest 32-26-ra verte a francia Brest csapatát. 18 órától jön majd a Győr-Metz finálé. De az ifjúsági ligát is megrendezték Budapesten, ami azt jelenti, hogy a Debrecen a Cseseme Bukarest ellen döntőzött. Itt 41-39-re nyert a DVSC hosszabbítás után, a bronzmérkőzésen pedig 34-24-re nyert a Győr a Fradi ellen. Debreceni oldalról Ábrok Zsolt nyilatkozik az ügyvezetővel, Szabó Szilvia beszélgetett.
2: Történelmi siker született, hiszen az első ízben kiírt ifjúsági bajnokok ligája 4-es döntőt a Debrecen csapata nyerte meg, szívből gratulálok. Mit jelent ez a klubnak és személy szerint önnek?
3: Hát nem is tudom szavakba önteni, egyelőre még fantasztikus siker. Annyit küzdöttek, dolgoztak ezek a gyerekek, annyi mindenem mentek keresztül, tele voltunk, sérültel, óriási csapat szellemről tette tanúbizottságot. Igazi csapat voltak. Ha hátrányban voltak, akkor se adták fel, mentek, küzdöttek. Azt mondtam nekik a tegnap is a meccs előtt, meg a meccs után is, hogy ez egy ajándék, hogy itt lehetünk. Ami a csövön kifél, próbáljanak, menjenek. Ez lehet, hogy az életükben csak egyszer adik meg egy ilyen, és éltek ezzel a lehetőséggel, úgyhogy ez egy fantasztikus siker. Egy román csapat ellen ez pláne mindig hatványozottan így van. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy egy BL győzelmünk már van. A klubnak még nem volt. Reméljük, hogy este a másik magyar csapat is nyerni fog, és akkor azt mondom, hogy teljes lesz a hétvége.
2: Jó, ez a sorozat van létjogosultsága, és megérdemli ez a korosztály is, hogy ilyen körítéssel, ilyen körülmények között mérkőzzenek meg egymással?
3: Abszolút megérdemlik, és azt mondom, hogy óriási motiváció a gyerekeknek. Amikor ez kiderült, hogy lehet indulni, tehát a felnőtt csapat bajnokliga szereplése miatt indulhattunk, akkor ugye mi minden tavasszal részt vettünk korábban egy prágai nemzetközi tornán, és mondtam nekik, hogy hát idén sajnos nem tudunk elmenni a prágai nemzetközi tornára, ez most elmarad. Szomorúak voltak, de mondtam, hogy helyette viszont a bajnokok ligájába indulhatunk, úgyhogy akkor gyakorlatilag mindenki felugrott az égre. Óriási motiváció nekik, és ezért küzdöttek, ezért dolgoztak, hogy itt lehessenek. Nyilván ez az első ilyen alkalom, úgyhogy remélem, hogy a következőkben azért még sikerül majd finomítani a szervezésen, tehát jó lenne, hogyha azért itt a bronz meccs, meg az elődöntők is nem a Buda Arénában lennének majd a későbbiekben, hanem tényleg az NBA-ban. Tudom, hogy ez technikailag, szervezésileg nehéz, de ez még sokat, még többet dobhatni. De így, hogy az aranyérem átadás meg a bronz meccs szünetében lesz, így meg azt gondolom, hogy tehet ház előtt, ez csodálatos.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy egy 17 éves kézilabdázó számára az, hogy itt játszhatott az MVM Dome-ban, ennyi közönség előtt, vagy ilyen közönség előtt, ez mekkora lökést adhat a későbbi pályafutásában?
3: Hát rengeteget. Hát még annyi néző előtt se játszottak, mint amennyire Buda Arénában voltak, nemhogy itt. Úgyhogy hát fantasztikus lendületet ad nekik. Nyilván látszott is rajtuk, azért mindenki rengeteg hibával játszottak a megilletődöttség, de 16 éves gyerekek, meg van benne 15 éves is, meg tényleg, tehát hogy hát, csodálatos.
2: És ugye, hogy a négyes döntő izgalmait szemléltessük, el kell mondani, hogy az elődöntőt egy góllal nyerte meg a Debrecen, most a döntőt pedig hosszabbításban. Tehát ennyire jelzi azt, hogy mennyire kiélezett, vagy kiegyensúlyozott a mezőny.
3: Abszolút, tehát az elődöntőben ugye a Fradi ellen 6 góllal vezetett a Fradi az első fél időben, utána mi vezettünk 5-tel a másodikba, és a végén éppen, hogy megnyertük egyel. Most megint, hát gyakorlatilag magunknak majdnem elrontottuk, majdnem elvesztettük ezt a döntőt. Hátrányból feljöttünk, vezettünk azt hiszem 3-4-gel a végén. Kijöttek emberfogások, megzavartak bennünket, de hála Istennek azért mindenkinek helyén volt a szíve, és itt a rájátszásban azért itt a hosszabbításra megoldottuk ezt a feladatot, úgyhogy le a kalappal előttük.
2: Elmondható, hogy Debrecenben minden rendben és jó kezekben van az utánpótlás, nevelés, képzés is. Mondjuk évek múlva ezek a lányok akár a felnőtt csapatban játszanak?
3: Ez a cél természetesen. Azt gondolom, hogy nagyon sok saját nevelésű játékosunk van most is a felnőtt csapatban. Úgyhogy a cél az persze, hogy minél hamarabb oda kerüljenek, de az időt azért sürgetni sajnos nem tudjuk felgyorsítani. Minden évben csatlakozik hozzánk valaki, most is két játékos már a felnőtt csapattal fog készülni és kezdeni a következő szezon, előttük pedig ott a jövő, és hát örülök, hogy van mire építeni.
1: Van mire építeni, hiszen az ifjúsági ligát megnyerte a Debrecen csapata a Csecseme Bukarest ellen. A harmadik helyét rendezett mérkőzésen pedig a Győr diadalmaskodott a Fradi ellen 34-24-re. Győri oldalról Borosi Tíme a sára nyilatkozik.
2: Tími, bronzéremmel zártátok ezt az ifi pánálkort. Gondolom, hogy titokban szerettél volna te is itt az NBM Dome-ban játszani, hogy most a Debrecen. Mi nem sikerült tegnap? Ugye láttuk, hogy nagyon nagy előnyt kialakítottatok, aztán végén mégis a Bukarest nyert.
4: Krisztiáni azt mondta a fél időben, hogy ugyanúgy menjünk vissza a meccsbe, ahogy abba hagytuk a fél időben. És értelemszerűen ez is volt a cél, de többször is előfordult már velünk az utóbbi időben, hogy nem úgy tudunk visszakapcsolódni a meccsbe a fél idő után, mint ahogy elkezdtük, és sajnos ez most is megtörtént. Sokat hibáztunk támadásban, kapkodtunk, mert próbáltuk gyorsan játszani, aztán amikor lelassítottunk, akkor is sajnos jöttek a hibák, és ebből sok kiállítást kaptunk, sok 7 méterest és sok indítás volt.
2: Piknicki Krisztina, az edzőtök, azt mondta tegnap, hogy a labda is azért zavaró volt, új labdával játszottatok, ez nem tudom, erről mit tudsz mondani, és hogy azért a közönség is az, hogy hazai pályán játszotok, azért ezt is szoknotok kell, hát hiszen 17 évesek vagytok, ilyen légkörben nyilván nem játszottatok még, az utánpótlás meccseken azért nincs ilyen nagy tömeg.
4: Igen, természetesen valamennyire zavaró volt, hogy nem tudtunk kommunikálni az edzővel, meg egymással is nagyon nehéz volt. Én beállok, én többször nem hallottam, hogy mit csinálunk, például milyen figurát, és nyilván ez is megzavart minket egy kicsit. Emellett igen, ugye új labdával nem szoktunk játszani, mert mindig a saját labdáinkat használjuk, és az a baj, hogy ilyenkor nem lehet könnyen eldönteni, hogy mennyi vaxot tegyünk rá, mert hogyha nem teszünk eleget, akkor nagyon csúszik, hiszen még teljesen új, és így viszont nagyon ragadt, és többször is volt, hogy vezetni próbáltuk, és ott maradt a földön, például az utolsó hibánk támadásban, amiből végül ugye hetest kaptunk, az is ebből volt, hogy pattintot pasztattunk szélre, és egyszerűen nem pattant föl, szóval persze az ízavaró volt, de nem foghatjuk csak arra.
2: Jó, hát fiatalok vagytok, úgyhogy rengeteg meccs van még előttetek. Mivel telt a két mérkőzés közötti időszak? Fizikálisan például mennyit vett ki belőletek a tegnapi hosszabbításos meccs, és mentálisan mennyire kellett egymást biztatni?
4: Hát fizikálisan természetesen nem vagyunk hozzászokva, hogy 70 percet szoktunk játszani, de évközben nagyon sokat dolgozunk, és rengeteget edzünk, és emiatt talán fizikálisan annyira nem viselt meg minket. A mentális része volt szerintem a nehezebb. Nagyon le voltunk azért törve, mert tényleg álom volt, hogy itt játszunk az NVM Dome-ban. Viszont tényleg össze kellett kapnunk magunkat, mert korán is volt ez a 9 óra, nagyon korán kellett kelnünk. Nem volt annyi időnk regenerálni, mert jönnünk kellett ide nézni a felnőttek meccsét, és emiatt igazából mindenki nagy részt magában rakta el. Este volt egy kis közös megbeszélés, ott az edzőnk próbált így valahogy véleményt alkotni, mert nagyon a meccs után nem volt idő, mert ugye sietnünk kellett, és tulajdonképpen szerintem mindenki maga megoldotta azt. De persze ott voltunk egymásnak, én a pályán is nagyon próbáltam a lefújás után segíteni a többieknek, hogy ne önmagukat hibáztassák, persze bennem is bennem volt, hogy ha ezt így csináltam volna, akkor máshogy akkor, de utólag ezzel már nem tudunk mit csinálni, szóval el kellett fogadnunk, és arra kellett készülnünk, hogy egy bronzérmet még nyerhetünk, és hogy a Frodit megverhetjük, és nyilván ez volt az elsődleges.
2: De nagyon magabiztosan szereztétek ezt a bronzérmet, tehát azt gondolom, hogy akkor mentálisan nagyon erősek vagytok, és összeszedtétek magatokat.
4: Igen, szerintem is összeszedtük magunkat, meg azért kicsit hozzász segített szerintem, hogy múlt héten is játszottunk velük, és múlt héten is viszonylag sima győzelmet arattunk. Tehát a csapat se volt új, a szituáció, hogy egymással lejátszunk, az mindig egy jó élmény, és igazából úgy gondolom, hogy mentálisan feléjük tudtunk kerülni, és ugye ők is hasonló szituációban kaptak ki, mint mi, és szerintem talán mi szedtük magunkat jobban össze, és mi akartuk jobban ezt a bronzérmet, szóval valószínűleg ez volt a...
2: Győr szinte letarolta az utánpótlás bajnokságokat, szinte minden szinten győri bajnoki cím született. Ez a bronzérem, ez neked most hol van a polcon, és ez mit jelent neked mondjuk a jövőre nézve? Motiváció lehet-e?
4: Hatalmas élmény volt a múlt hétvégi bajnoki Final Four is, és hogy ott el tudtuk hozni az aranyérmet. És igazából ez a BL, vagy nem tudom, hogy mondjam, ez is eléggé jó élmény volt, maga a kvalifikációs torna is, hogy utazhattunk külföldre, meg ez is, hogy ekkora közönség előtt játszottunk, hiszen ilyet még nem tapasztaltuk korábban. És persze kicsit keserédes a bronz, mert nyilván sokkal jobb lett volna itt játszani, aranyat nyerni, és akkor az lett volna a hab a tortán, de szerintem rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk, és csak is tanulhatunk ebből, és igazából szerintem úgy kell visszanéznünk rá, hogy még ha ki is kaptunk, akkor is csak pozitív tapasztalatokkal kell elmennünk a szünetre, és majd visszajönnünk a következő szezonba. Szóval nyilván lehetett volna arany is, de azt nézve, hogy legalább bejutottunk a legjobb négybe, és végül érmet szereztünk, így nem mondom, hogy csalódott vagyok.
2: A titkos vágyad, álmod az-e, hogy egyszer majd a Győr nagy csapatában játsz?
4: Már kiskorom óta titkos vágyam, még az akkori, nem is tudom, hogy melyik csapat volt már akkor, de én már akkor azt így nagyon elhatároztam, hogy én olyan szeretnék lenni, mint ők, és ez azóta sem változott, csak az emberek cserélődtek, és igazából én még sose voltam egyébként ilyen bajnokok igány felnapodon, tehát az egész hatalmas élmény, és őket látni játszani szintén, mert annyira tehetséges játékosok vannak tényleg, és hogy annyit lehet tőlük szerintem tanulni védekezésben, támadásban, meg hozzáállásban, és például a héten is volt egy ilyen mentál trénerrel beszélgetésünk, a nagycsapatnak a mentál trénerrel, és ő is ugye hozott példákat a felnőtt csapatban, és ez is tökre motivál minket, mert ez így bizonyítja, hogy ők is emberek, és például ez is hajtott minket, hogy ők is tudnak hibázni, hiszen láttuk, hogy tegnap az nem egy sima győzelem volt, és hogy ez is nagyon jó érzés, hogy nem úgy néz ki, hogy ők mindent letarolnak, hanem nekik is meg kell dolgozniuk érte, és ez szerintem nagyon motiváló, hogy még a világsztároknak is rengeteg munkát bele kell rakniuk, és én is rengeteg munkát belerakok mindig, és mindig ez a célom, hogy mindig a maximumot tudjam nyújtani.
2: Ki a kedvenced a győri csapatból?
4: Hát én a Brunát mondanám, nem az én posztom, de én őt már azelőtt, hogy idejött Győrbe, én őt nagyon kedveltem mindig, és nagyon szimpatikus kívülről, meg tényleg fantasztikusan játszik, szóval én egyébként őt mondanám. Beállóból meg Bratzettet, őt nagyon szeretem az ő játékát, meg annyira jó csapatkapitány, és például most hétvégén én is csapatkapitányként működtem, és hogy nyilván ez egy ilyen példakép, hogy én is úgy tudjam a csapatot összetartani, ahogy például ő.
1: A győri boros tíme a Sárát hallották. Ferencvárosi oldalról is nyilatkozik Borbás Dorka.
2: Dorka, kezdjük az elejéről. Mi volt a fejetekben, amikor meghallottátok, vagy kiderült, hogy a négyes döntőbe bejutottatok? Nyilván nagy dolog lett volna itt az MVM Domban játszani, de ahogy hallom, a Buda Aréna is csordultig megtelt, szóval óriási hangulatban játszhattatok.
5: Igen, igazából amikor egyáltalán ezt a BL-t megtudtuk, hogy lehetőségünk lesz játszani, mindenki nagyon motivált lett, és nyilván az MVM Dom hallatán mindenki egy pluszt érzett magába. Viszont úgy gondolom, hogy miután a tegnapi nap így sikerült, megpróbáltuk a legtöbbet kihozni belőle, szerintem fájba sikerült egyébként helyre tenni mindent, és élveztük a mait is.
2: Beszéljünk egy kicsit a tegnapi elődöntőről. Nagyon szoros volt, kiélezett csata volt, hogy alakult az egész meccs?
5: Igen, úgy gondolom, hogy az első fél időben egy nagyon jó tempót tudtunk diktálni, amit a másik csapat nem is igazán tudott tartani. Viszont a második fél időben sajnos kicsit beragadtunk az öltözőbe és belekényelmesedtünk, amit viszont ők ki tudtak használni teljes mértékben, így a végén már mi kapaszkodtunk utána.
2: ugye egy gólos vereség lett a vége. Mennyire nehéz ilyenkor felállni, és hogyan töltöttétek a két meccs közötti időszakot? Egymást kellett-e felrángatni a padlóról, a csalódottságot egy kicsit úgy legyűrni?
5: Igen, nyilván nagyon nehéz ez az egy gólos vereség, mivel úgy gondolom bármelyik csapat kihetett volna jobban. Nekünk a múlt héten volt egy hasonló Final Four-unk, ahol szintén egy negyedik helyet hoztunk el. Én úgy gondolom, hogy ez ilyen szinten segített nekünk, mivel könnyebb volt váltani, és igazából tegnapi napot már csak nyilván taktikailag is átbeszéltük a dolgokat, de inkább pihenéssel töltöttük, hogy tudjunk regenerálódni.
2: Ma jött a bronzmérkőzés a Győr ellen, ugye a Győr viszonylag magabiztosan nyert. Lehetett-e arra számítani, hogy ez az eredmény születik, vagy biztatok egy picit abban, hogy ugye a Győr tegnap hosszabbításos meccset játszott, hogy hát, ha egy kicsit a fáradtság látszik rajtuk?
5: Nem, úgy gondolom, mi teljesen maxon mentünk bele, és szerettünk volna egy kiélezett mérkőzés játszani, sajnos ez már nem sikerült, a Győr jobb volt, úgy gondolom.
2: Mindig azt szokták mondani, hogy a vereségekből lehet a legtöbbet tanulni. Te mit viszel magaddal haza erről a tornáról, és mire lehet építeni?
5: Hát úgy gondolom, nagyon sok technikai dologba tudunk még fejlődni, már azokban szinte mindig van hova. És úgy gondolom, ezeket a tét szituációkat kell még egy picit jobban megtanulni, kezelni.
2: Neked személy szerint hogy ment a játék? Ugye irányító vagy, tehát nagyban függ a csapatjátéka tőled.
5: Hát az első fél időben egyáltalán nem voltam megelégedve a játékommal, sajnos én sem tudtam azt kihozni, amit szerettem volna, és ez utána sajnos így a csapatnak is így sikerült. Viszont a második fél időben és a legvégén úgy gondolom már sikerült, amikor már elment a Győr, akkor felszabadultam, tudtunk befejezni a mérkőzést.
2: Egy kicsit beszélj a csapatodról. Hány éve játszottok együtt? Hány edzésetek van? Az edzőtökről is mondj egy-két szót. Milyen az együttműködés?
5: Hát elég vegyes, mivel van, akikkel már igazából nagyon régóta, 4-5 éve együtt játszunk. Mivel ez most egy vegyes korosztály, így én így sok mindenkivel csak idén kerültem össze. A mostani edzőnk, Grand Pierre Judit, én vele igazából már 3 éve játszom, és úgy gondolom már szinte mindent megtapasztaltunk együtt. Szerintem ugyanúgy edzünk, mint a többi akadémia. 7-8 edzésünk van egy héten, ebből vannak több kondi és labdás edzések is.
2: Az, hogy most itt vagyunk az MVM Domban, és látod a Debrecen döntőt játszani, ez ad-e neked egy olyan motivációt, hogy jövőre igenis itt szeretnék lenni?
5: Igen, mindenképpen már a tegnapi elődöntők láttán is ez a csarnok hatalmas, és nagyon jó érzéseket kelt szerintem mindenkibe, és szerintem mindenkinek ez az egy célja, hogy ide eljussunk.
2: És mi a te egyéni célod? Ferencvárosban szeretnél-e majd felnőtt korban játszani, vagy milyen nagyobb vágyaid vannak?
5: Én az idei évvel sajnos befejeztem itt a Ferencvárosban a pályafutásomat, de szerintem bármikor nagyon boldogan térnék vissza felnőtt korban is.
2: Hol folytatod? Meg lehet tudni?
5: Igen, Dániában.
2: Melyik csapathoz és miért mész külföldre?
5: A Sönder Jüszke utánpótlás csapatához igazolom, és igazából már nagyon kiskorom óta szerettem volna más kézilabda kultúrát is megismerni, és most idén eljött erre a lehetőség, és kipróbálom ott is magam.
2: Fazekas Virág van kint Dániában, nem tudom, vele egyeztetsz-e, segíthet-e bármit, hiszen ő már kint van, tapasztalatot gyűjtött.
5: Igen, előtte nem nagyon beszéltem vele, most az előző látogatásomkor találkoztunk, és szerintem bármikor tudnék hozzáfordulni, és ő is marad még, szóval igen.
2: És miért ezt a csapatot választottad egyébként, mit tudsz róluk, és milyen a dán utánpótlás?
5: Úgy gondolom, egy elég a mezőny felső rétegébe tartoznak, és mindenkivel nagyon szoros kiki meccseket játszanak, és úgy gondolom a csapatközösség is nagyon jó, meg alapból nekem így az északi országok mentalitása nagyon tetszett, így döntöttem emellett.
2: És voltál kint? Megismerkedtél edzőkkel, csapattársakkal, várossal?
5: Igen, már mindennel megismerkedtem, már volt lehetőségem az ifjúkkal is edzeni, és a serdülő csapattal is, szóval igazából már minden adott.
2: Egy utolsó kérdés, ugye a dánokra, a skandinávokra jellemző ez a felszabadult öröm, ez a hatalmas magabiztosság, te ilyen személyiség vagy? Tehát megpróbálod majd ezt átvenni, hát ha átragad rád is?
5: Úgy gondolom, még nem tartozom ezek közé, viszont ez lenne a célom vele, és nagyon szeretném ezt a felszabadultságot átvenni tőlük.
1: A ferencvárosi Borbás Dorkát hallották. Az ifjúsági ligát tehát a hölgyeknél A Debrecen nyerte 41-39-re verve hosszabbítás után a Csesem a Bukarest együttesét, a bronzmérkőzésen pedig a Győr 34-24-re verte a Ferencvárost. És majd hamarosan elkezdődik az a záró 10 kör, ami még hátra van a Formula 1-es monakói nagy díjból. Antonelli az élen, Hamilton a második, Hadjar a harmadik. A kiesők névsorát erősíti Leclerc, Stroll, Norris, Berman, Bottas, valamint Verstappen. Aszfalt hibák miatt kellett leállítani piros zászlóval a futamot, de természetesen majd hamarosan folytatják és be is fejezik majd a monakói nagy díjat a versenyzők. A francia nyílt teniszbajnokságon pedig Kobolli megnyerte a második játszmát 6-4-re Zverev ellen, az elsőt egyébként 6-1-re nyerte a német, és a harmadik játszmában 1-0-ra vezet a második helyen kiemelt Zverev, tehát itt is még azért két játszma biztosan hátra van. Azt már korábban hallották, vagy hallhatták, hogy a Brest-Bretagne Csesem-e Bukarest mérkőzés végeredménye 25-32, azaz a román együttesé a harmadik hely, a bronzérem. Nem játszott, de tagja a csapatnak, a Csesem-e Bukarestnek Faluvégi Dorottya, aki még a tél folyamán igazolt a román együtteshez, de még pályára nem lépett, hiszen sérüléssel bajlódik. Vele beszélgetett Szabó Szilvia.
2: Hát egy nagyon szép bronzéremmel zárt a Bukarest. Te a csapattal együtt voltál. A tegnapi elvesztett elődöntő után mit láttál a lányokon? Mindent arra tettek fel, hogy most kiköszörüljék a csorbát, és azt szerinted döntő volt-e, hogy viszont hamar eldőlt ugye a meccs elleni elődöntő, míg a Brest azért az utolsó pillanatig harcban volt?
6: Igen, az első kérdésedre válaszolva, nagyon csalódott volt a csapat. A bronzérem, ez a mérkőzés az első nap vesztesek csatája, úgyhogy ez egy nehéz mentális állapot, és szerintem mindig az győz, aki hamarabb tud felülkerekedni ezen a szomorúságon, és láttam már ezt tegnap is, hogy volt egy-két lány, akinek hamarabb ment, és próbálta húzni a többit, aki jobban maga alatt volt, de ma sokkal felszabadultabban játszottak szerintem a lányok, mint tegnap, és ez az a játékstílus, ami igazán fekszik nekik.
2: Tudod-e, hogy mi volt a terv, vagy mi volt a cél a Brest ellen, mi működött, mert azért viszonylag hamar ellépett a Bukarest, és ezt végig tudta tartani, ezt az előnyt?
6: A cél az volt, hogy a saját játékunkat játsszuk, ami tegnap annyira nem sikerült, mert nagyon megakasztottak minket, és nem tudtunk belejönni a játékba. Illetve szerintem a Brest ma sokkal fáradtabb arcát mutatta, mint tegnap, és nem diktáltak olyan tempót, és mi pedig bele tudtunk jönni, és ahogy mondtam, ez sokkal jobban fekszik a csapatnak.
2: Ugye mindig emlékeztetjük, hogy ez egy speciális körítés, hangulat, hozzá kell szokni. Azt érzed-e, a csapaton érezted-e, hogy tegnap még esetleg ez is jelentett egyfajta hátrány, és a mai meccsre már ezt levetkőzték a lányok?
6: Igen, abszolút. Mindenki nagyon várja, hogy ebben az arénában játszon, és ennyi ember előtt. Viszont ebben van egy ilyen különös hangulat, nem is nyomásnak mondanám, de ez a millió, és ebben a millióban teljesíteni, az nem mindig könnyű. Szerintem érezhető volt, hogy a meccs többször volt már ebben a szituációban, és hiába vannak fiatal játékosaik, ők valahogy jobban kezelték ezt az MVM Dome hangulatot tegnap, de szerintem így is egy nagyszerű hétvége volt, és nagyszerű tapasztalat, és mindenki jó élménnyel fog hazamenni, és egy éremmel.
2: Hát az a legelső nyilván. Hány néző kísértett benneteket, mert azt lehetett hallani, hogy hangerőben valami elementáris támogatás jött nektek a lelátóról.
6: Szám szerint nem tudom, de elképesztő, hogy milyen energiát adtak, és a többi szektor ellentétben nagyon színesek is voltak, úgyhogy jó volt mindig kinézni és hallani őket.
2: Még egy picit Bojana Popovicsról mondjunk egy-két szót. Mit jelent az ő jelenléte, az ő filozófiája, és mennyire várod már a közös munkát vele?
6: Hát egy elképesztő karakter, egy abszolút egy olyan ember, aki belép a szobába, akkor megtelik a szoba az ő energiájával. Óriási energiát hoz minden nap, mindig ott van, korábban ő marad utoljára, beszélget az emberekkel, kíváncsi arra, kinek mi a gondolata az előző meccsről, a következő meccsről. Nekem nagyon-nagyon szimpatikus a személyisége, és már most kicsit bele tudtam kóstolni az edzésekbe, a filozófiájába, meg abból, amit követel. Én nagyon-nagyon várom, és úgy érzem, hogy készen állok, és ez a pár hónap nagyon jó alapozás volt arra, hogy megkóstolja, mi vár rám.
2: És hogy van most a sérülésed, mikor kezdheted le az edzéseket, és mikor léphetsz pályára, mi a terv?
6: Most már teljes edzésmunkát végzek, jól vagyok, megerősödtem, hosszú időbe telt, de örülök, hogy megkaptam ezt az időt és a támogatást a csapattól, hogy teljesen felépüljek, és ahogy kezdődik az alapozás, onnantól már én is normális játékos vagyok végre, és mindenben részt veszek.
2: És ahogy ígérted, te voltál a legnagyobb szurkolója a csapatnak?
6: Igen, én azt gondolom, hogy nem rajtam múlt, és támogattam a lányokat örömükbe, bánatukba, de jó látni, hogy ilyen mosolygós arccal zárják a hétvégét.
1: Faluvégi Dorottyát, a Csecseme Bukarest játékosát hallották, 18 órától pedig jön a döntő, a Győr-Metz találkozó. Természetesen élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Hamarosan, most már pillanatok kérdése, és a záró 10 kör is elrajtol a Formula 1-es monakói nagydíjon. Antonelli az élen, Hamilton, Hadjar Russell, Gasly, Piastri az első 6 sorrendje, Leclerc, Stroll, Norris, Berman, Bottas és Verstappen pedig azon névsor, amely éppen már nem versenyezhet a folytatásban. A francia nyílt teniszbajnokságban pedig 1-1 a döntőben az állás a Koboli-Zverev mérkőzésen, a harmadik játszmában pedig Zverev 2-1-re vezet. A pontos idő 17 óra 12 perc, hamarosan jön majd a Nemzeti Sport Krónika.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Legyen százszörös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Parizsban!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
2: A Duna napok az kihagyhatatlan.
1: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
3: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
1: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. Nemzeti Sportkrónika.
4: Bajnokok Ligája döntőt játszik a Győr, zajlik a Formula 1 monakói futama. Kerkez és Sallai sem lesz ott Debrecenben a kazahok ellen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
4: Zajlik a Formula 1 monakói futama, amely aszfalthiba miatt nagyjából fél óra szünetet követően indult újra. A 73. körben Antonelli áll az élen, mögötte Hamilton és Gasly a jelenlegi sorrend. A mezőnyből többek között a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a hazai pályán versenyző Ferrari-s Charles Leclerc, valamint a címvédő Lando Norris is kiesett. Összességében 8. sorozatban a 3. bajnokok ligája győzelméért léphet ma pályára a Győr női kézilabda csapata. Az Eto tegnap a Brestet győzte le a budapesti elődöntőben, így ma címet védhet a Metz ellen. A döntőt 18 órakor a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió is élőben közvetíti, a helyszínen pedig ott is van már kollégánk Németh Kornél. Szia Kornél, milyen a hangulat a csarnokban, mi várható a mai döntőtől?
5: Szia Laca, köszöntöm én is a kedves hallgatókat innen az MVM Domból. A hangulat egyelőre még csendes, itt nagyon-nagyon bizakodva várja mindenki, amit te ma is említettél, a győriek címvédését nagyobb többségében. Egyébként a Metz-i szurkolók a sportcsarnokon kívül táncoltak, énekeltek, mintha már előre ünnepeltek volna. Hát reméljük, hogy 18 óra után sok okuk nem lesz erre. Ahogy említetted, ugye a Győr 8-szor vagy a Metz először, ez a mai este legnagyobb kérdése. Második mesterhármasát érné el a Győr ebben a sorozatban, hiszen korábban volt már olyan, hogy az Audi Eto triplázott, azaz háromszor egymás után behúzta a bajnokok ligáját. Sőt, triplázna idén is az Audi Eto, hiszen a magyar bajnoki cím, illetve a magyar kupa győzelem után a bajnokok ligáját is megnyerni. Ebben az idényben, ebben a szezonban kétszer is találkozott már a Metz együttesével Per Johansson gárdája. Hazai pályán egy lehengerlő első félidő, egy 16-8-as eredmény után egy második félidei vereség is belefért, hiszen 31-27-re így is nyert a Győr, amely idegenben is három góllal 27-24-re le tudta győzni a francia együttest. Ami biztos, hogy a francia csapat sikeréért is biztos, hogy lesz olyan magyar érzelmű, aki szorít majd, hiszen van köztük magyar játékos, méghozzá Albek Anna, illetve Vámos Petra, tehát lesz olyan magyar, aki mindenképpen örülhet majd ilyen 19 óra 30 perc este 8 óra magasságában. Reméljük, hogy zöld-fehérbe öltözött magyarok örülnek majd nagyobb többségében. Ez tehát előjáróban innen az MVM Domból teljes teltház várható majd, ne tévesszem meg senkit, most a nagy csend, ez mondom egyelőre, nevezzük úgy, hogy vihar előtti csend, bizakodó csend. 18 órától jön tehát a női kézilabda bajnokok ligája döntője, a Győr Metz találkozó, amelyet élőben közvetítünk majd a Szó a stúdiójé.
4: Németh Kornélnak köszönjük szépen. A bronzérremért játszott mérkőzést délután rendezték a Cseszeme Bukarest és a Brest-Bretagne között. Cseszregi Balázs tudósít.
6: Brest-Bretagne, Cseszeme Bukarest 26-32. A mérkőzés elejétől kezdve érezni lehetett, hogy ez a nap elsősorban a Bukareste, hiszen nagyon jól kezdett az Omoregi, aki tegnap gyakorlatilag a vesztő embere volt, ha lehet ilyet mondani a bukarestieknek. Ráadásul a kapuban fantasztikusan védett a brazil Moreski, és azért nem volt kettőnél nagyobb a különbség a szünetben, mert azért hibázgatott a Cseszeme Bukarest együttese is. Ezúttal sem Vyahirjeva volt a húzó embere a Brestnek, hanem elsősorban Claris Merót lehetett dicsérni, illetve Depüsszé is elég sokszor találkozott a labdával. Azt gondoltuk, hogy a második félidőben Moreski sérülése akár változást is hozhat a mérkőzés dinamikájában, menetében, de nem így történt, mert a helyére beálló Eriksson is remekül védett. Így aztán bármit megpróbált a Bresti együttes Rafael Tervel, a 7-6 elleni támadójátékot, a beállós nélküli támadójátékot, a nyitott védekezést, az átvédekezést, az emberfogás, bármit nem igazán jött össze, semmi, végig lehetett azt érezni, hogy a bukaresti együttes kifejezetten jól koncentrál, és ezen a mai napon legyőzhetetlen a Brest számára. A végére eléggé kinyílt az olló, hiszen Brest-Bretagne, Cseszeme Bukarest 26-32.
4: És továbbra is kézilabda, hiszen a női ifjúsági BL-ben is ma játszották az érmekről döntő mérkőzéseket Budapesten. Szabó Szilvia tudósít.
7: Hihetetlen izgalmakat hozott a Debrecen Cseszeme Bukarest női ifjúsági kézilabda BL döntője, amelyet hosszabbításban nyert meg a DVSC 41-39-re. Ezzel az első alkalommal kiírt ifi BL sorozat bajnoka lett. A fiatalok csillogó szemmel készülöttek a találkozóra, hiszen az MVM Dom hangulata még a profi játékosokra is hatással van, itt pedig tizenéves lányokról beszélhettünk. Sokáig fordulatos párharcot láthattunk, hol egyik, hol másik csapat vezetett, de komolyabb előnyt egyikük sem szerzett. A kapusok mindkét oldalon bravúrosan védtek, de a fiatalokra jellemző hullámzó teljesítmény a mezőnyben megmutatkozott. A hajrában aztán 31-25-re is vezetett már a Debrecen, de a román együttes sorozatban 5 gólt lőve felzárkózott. Az izgalmas végjátékban 33-30-as debreceni vezetéskor sem nyugodhatott meg senki, hiszen egyenlített a Cseszeme, és hosszabbításra mentette a meccset. Marian Blanka együttese igazi nagybetűs csapatként egymásért küzdve végül 41-39-re győzött a hosszabbításba torkollott döntőben, és lett ifjúsági BL győztes első alkalommal, tehát magyar csapat ünnepelhetett. A bronzmérkőzésen a Győr 34-24-re verte a Ferencvárost, ezzel ők lettek a bronzérmesek.
4: A debreceniek kapusát Tábit Vivient Szabó Szilvia kérdezte a döntő után.
7: Mi csak találgatjuk, hogy mit jelent ez egy fiatal sportoló életében, de hogy itt állsz mellettem csillogó szemmel, nagy mosollyal, azért úgy el tudom képzelni, de mondd el kérlek, hogy mik vannak most benned.
8: Úristen, tényleg óriási dolog ez az egész, és még alig hiszem el, de a lányokkal együtt küzdöttünk, és tényleg nem számított semmi, bármi történik. Történt, mi végig küzdöttünk egymásért, mert olyat az évben úgy jöttünk ki a meccs elején, hogy vért ittunk, és bármit megcsinálunk. Óriási, tényleg nagyon büszke vagyok a lányokra, és a stábtagokra is nagyon sokat segítettek nekünk, végig kommunikáltunk egymással, és tényleg ez mindenki benne volt, mindenki megcsinálta, és ez egy óriási dolog, és az, hogy ide bejutottunk az MVM Domba, már az nagy dolog volt, hogy itt játszhattuk ezt a meccset, úgyhogy nagyon büszke vagyok mindenkire, és egyelőre el se hiszem még, de nagyon örülök neki.
7: Volt egy bajnoki idény, nyilván sok bajnoki meccset kellett játszanatok. Ez egyrészt mennyi plusz meccset jelentett, hogy idáig eljussatok, és mennyire volt ez fárasztó idény számotokra, hogy még a bajnoki találkozókon felül itt is teljesíteni kell?
8: Nagyon nehéz évünk volt, és küzdelmes, mint ahogy ez a meccs is, és úgy jöttünk ki, hogy bízunk egymásban és a tudásunkban, mert ez volt a legfontosabb, hogy egyszerűen kell gondolkodni, amit tudunk, azt kimutatni a pályán, és felszabadultam boldogan játszani. Úgyhogy szerintem ez volt a titka az egésznek.
0: Nemzeti Sportkrónika.
4: Ezekben a pillanatokban ért véget a monakói futam a Formula 1-es világbajnokságon. Az összetettben is a tabela élén álló Kimi Antonelli nyerte meg a monakói nagydíjat, a második a brit Lewis Hamilton a Ferrari versenyzője lett, míg a harmadik helyen a Red Bullos Hadjar végzett. Labdarúgással folytatjuk. Salai Roland és Kerkez Milos sem léphet pályára a magyar labdarúgó válogatottban kedden a kazak csapat elleni felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A Magyar Szövetség mai tájékoztatása szerint Salai pénteken a finnek ellen 2-1-re megnyert találkozón kapott egy rúgást, és azóta fájdalmat érez az Achilles-szinában, így elhagyta a válogatott edzőtáborát. Kerkez pedig magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyar válogatott kedden 19 órától fogadja a kazahokat. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A Vasas csapatánál folytatja pályafutását Costa Márk. A labdarúgó MB2 bajnoka szabadon igazolhatóként 3 évre szerződtette a 29 éves támadót, aki legutóbb az izraeli Hapoel Petah Tikvában szerepelt. Costa korábban játszott a Honvéd, a Kisvárda, a Mezőkövesd, az Újpest és az Alaegerszeg csapatában is, emellett légióskorot Dél-Koreában, Oroszországban, Görögországban és Izraelben, a kispestiekkel 2017-ben magyar bajnok lett. Zajlanak az MB2 bejutásért játszott osztályozó mérkőzések visszavágói. Az első mérkőzés mindkét találkozó, mindkét fordulóban 2-2-es döntetlennel ért véget most a visszavágón. Cigánd Nagykanizsa a 28. percben 0-0, és Monor Gyirmót a 27. percben szintén 0-0. Brazília 2-1-re nyert Egyiptom ellen. A csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságra készülő válogatottak felkészülési mérkőzésén. A címvédő Argentina 2-0-ra Honduraszt, Törökország 2-1-re Venezuelát, Curaçao pedig 4-0-ra Arubát győzte le. És zajlik a francia nyílt teniszbajnokság döntője is a férfi egyes küzdelemben. Kobolli Zverev két játszma után 1-1, a harmadik játszma pedig 3-3-as döntetlenre áll egyelőre. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkban, de ne feledjék, hogy 6 órától a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió is élőben közvetíti a női kézilabda bajnokok ligája döntőjét. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
9: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A mikrofonnál a műsorvezető Katona László, 18 órakor majd hamarosan tehát jön a Győr Metz női kézilabda bajnokok ligája döntő, élőben közvetítjük a találkozót. Azt már hallották többször is, hogy a Csecseme Bukarest 32-26-ra nyert a Brest ellen, így a bronzérem, a román csapat kezébe került. Zajlik a francia nyílt teniszbajnokság, Koboli Zverev mérkőzés, 1-1 a játszmákat illetően az állás, és 4-3-ra pedig a harmadik felvonásban Zverevnél az előny. De hát nem csak tenisz van a világon, hanem például mondjuk Forma 1, hiszen a monakói nagy díj nem is oly rég, de véget ért. Antonelli sikerével Hamilton a második, Hadjar a harmadik, kiesett Verstappen, Norris, Leclerc, elég nagy nevek. Monakóból jelentkezik, ha minden igaz, akkor Frankl András. Szerbusz, szia! Milyen a rendezvény? Miről tudsz nekünk beszámolni?
3: Én azt kell neked mondanom, hogy teljes bolondok háza van, ugyanis azt történt, hogy 10 körrel a vége előtt Leclerc, aki harmadik volt, oda csapta. Na most a fantasztikus az, hogy ő itt lakik, és minden centimétert ismert, és senki nem kergette, és ebből együtt oda csapta a falhoz, és akkor megállították a versenyt, és én azt hittem, hogy vége lesz, de nem lett vége, mert az utolsó 10 kört megismételték, és a Lewis Hamilton kergette ezt a 19 éves kisrácot, az Antonellit, az úszó percig, de nem tudta itt utolérni. És a hihetetlen az, hogy ez a tündéri gyerek, a Kimi, semmi hibát nem csinált. Semmi minimális, 0-0. A verseny előtt mondta neki a Verstappen, hogy indulj lassan, és a Hamilton is mondta neki, hogy indulj lassan, és ő mondta, hogy köszönöm, és úgy elment, mint a shit. És mindenkit itt hagyott, és tökéletesen megnyerte most 5-5-ször, úgyhogy teljesen zsenélas a srác. A Lewis Hamilton, aki valóban az édesapja lehet, de nem viccelek, a több mint 20 év van köztük, Lewis rettentő boldog, hogy második lett, itt van a barátnője, és ez az első barátnője, aki gazdagabb, mint ő, ez a bizonyos Kim Kardashian, akit azt hiszem a fiatal hölgyek ismernek, akit 345 millióan néznek,

0: futják az utolsó 10 kört, és le is futották, és én nagyon szurkoltam, hogy a Hamilton utolérje ezt a kislátot, de nem sikerült. És a fantasztikus viszont az, hogy Hadjar, aki szintén egy új fiú, bejött harmadiknak, és különleges volt az egész. Az utolsó pillanatig nem tudtuk, hogy mi történt. A pálya a nézőkkel tele van, a hajók tele vannak, és mikor ránézel a tengerre, akkor azt mondod magadnak, egyszer szeretnék ide eljönni. És azt kell mondanom, hogy teljesen meg tudom érteni, mert ez a látvány, ez valóban egyedülálló. Én már elég régen járok ide, Vászat imádom. Nagyon-nagyon remélem, hogy sok-sok nézőnk is el fog ide jönni az évek folyamán.
1: Andris, még annyit kérlek, hogy Verstappenről mesélj nekünk, hiszen nem nagyon indult el, vagy mi történt valójában? Neki nem sokáig tartott ez a verseny.
0: Bevallom neked egész őszintén, nem vagyok hazudós, hogy fogalmam sincs róla. Senki nem tudja, állítólag motorhiba volt, de olyan hamar kiesett, és azóta el kell több mint 2 óra, hogy amíg a csapatok nem vallják be, hogy mi történt, addig nem tudjuk, és nem akarok mellé beszélni, mert nem lenne korrekt. Sajnos kiesett, nagyon jó lett volna látni, de sajnos nem ment, maradtak a többiek, a csapattársa Hadjar bejött harmadiknak, ami fantasztikus, és képzeld el, hogy 2,5 óra után még mindig nem volt díjkiosztás, még mindig csak ittem mindenki interjúkat ad, és mindent, és aztán jön majd a herceg, és az olasz himnusz, és a német himnusz, szóval iszonyatos cirkusz van. Tudod, hogy én normálisan szoktam adni, mikor csend van és nyugalom van, hát itt minden van, csak csend és nyugalom nincs.
1: Még egy apróság, Andris, hogy Las Vegas 2037-ig biztosan ott lesz a Formula 1-es naptárban. Te ehhez mit szólsz, mert mégiscsak azért Amerikához, és főleg a nyugati oldalhoz van közöd?
0: Hát nézd, megmondom neked őszintén, én egyénileg utálom Las Vegas, mert ez a rongyrázásnak a csimbalasszója, de ugyanakkor biznisz. Hogy mondjak egy példát, például egy Kit Kat nevű csokoládé, most a hivatalos szponzora a Forma 1-nek, és árulták a szállodába, ráírták, hogy Kit Kat, official szponzor, és megduplázták az árát. Szóval a költő valaha azt mondta, hogy de azért a víz az úr. Mondjak valamit, Monakóban a pénz az úr. Nem tudok ennél, ez így van. Ami itt megy pénzbe és flancba, és felvágásba, és lihegésbe, a világon nincs.
1: Frankl András, köszönjük szépen, és azzal zárjuk, hogy a monakói nagydíjat tehát megnyerte Kimi Antonelli, Hamilton a második, Hadjar a harmadik, és hát kiesett Verstappen, Leclerc, valamint Norris is, de rajtuk kívül még Sainz, Berman, Bottas, illetve Stroll is a kiesés sorsára jutott. Forma 1 után pedig akkor kézilabda, hiszen majd 18 órától 20 perc múlva jön a Győr Metz női kézilabda bajnokok ligája döntő. Az MVM Dome-ba kapcsolunk, ha minden igaz. Ott van a két helyszíni kommentátor, Cseszegi Balázs, valamint Német Kornél, illetve Marosán György. Szervusztok, sziasztok! Milyen a hangulat? Most már ugye kint vannak a csapatok, és azért a bemelegítést elkezdték. Telt ház van?
2: Szia Laci, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük ismételten a kedves hallgatókat az MVM Dome-ból. Nincs még teljes telt ház, de gyakorlatban egyébként az lesz. Egy-két szurkoló még a hangulat karbantartó intézet nyújtotta szolgáltatásokat élvezi, szakértőnk pedig oda is kétbetűs kitérőt kellett, hogy tegyen, úgyhogy hamarosan érkezik, úgyhogy egyelőre szolgálti közleményként mondom, hogy Balázsan és velem kelt beérd, ami az információkat illeti. A hangulat biztos, hogy nagyon jó lesz. Tiszta sárgába öltöztek a Metzi szurkolók, a velünk átellenes sarokban helyezkednek el. Mennyien lehetnek, Balázs? 500-an? 300-an? 400-an?
3: A hivatalos információk szerint 700 jegyet kaptak, és az el is fogyott pillanatok alatt.
2: 700-an vannak. Elképesztő, tehát a legjobb hangulatot eddig, amit én láttam a sportcsarnokon kívül, azt ők varázsolták, de mondjuk én ezt meg tudom érteni, hiszen történelmi tett kapujában áll a francia Metz együttese, ugyanis az Albek Annát és Vámos Petrát foglalkoztató francia csapat soha nem nyerte még meg

0: legrangosabb európai kupasorozatot, a Bajnokok Ligáját. A Győr ugye a 8. sikerére hajt, és ez bizony a Hipó csúcs beállítása lehetne, ami az újkori érát, illeti most a Spartak Kijevet, én azt hiszem, hogy az újkori éra miatt eltehetjük talomba. Szóval a Hipó újkori érában mutatott sikerének beállítására tör az Eto. A győri szurkolók, hát hogy mondjam ezt szépen, nem szokatlan számukra ez az érzés, úgyhogy ők kevésbé engedték el magukat. A Met szurkolók nálam egyelőre, ha a lelátót nézzük, a napnyertesei.
1: Így van, illetve hát a Csesemet szurkolók, akik ma már egy BL döntőt, illetve egy bronzbecset is végig szurkoltak, hiszen az ifjúsági BL döntőben a Csesemet csapata lépett pályára a Debrecen ellen, hosszabbítás után nyert a Debrecen 41-39-re, azaz az ifjúsági BL-nek már egy magyar győztese van. Aztán azért örülhettek is a Csesseme szurkolók, hiszen a bronzérmet megszerezték, viszonylag könnyedén, szinte végigvezetve 32-26-ra legyőzték a Brest-Bretagne gárdáját, és egyébként pedig a itt lévő magyar szurkolókat megvette egy pillanat alatt a Brest edzője, Rafael Tervel, mert hogy magyarul kérte a élő interjúban, hogy szurkoljanak az ő csapatának, aztán ő is majd az Etónak szurkol a döntőben a Metz ellen. Hát ez nem biztos, hogy egyébként a Metz szurkolók meg boldogan hallgatták.
2: Uraim, még azért arról egy kicsit, hogy az elmúlt években az már bevett szokás volt, hogy a Győr a döntőben, most a Metz az ellenfél először a történelem során. A Győr esetében láttok valamiféle különbséget? Hát azért a keret persze néha szokott változni, de hogy ott van bennük természetesen a rutin, hiszen azért mégiscsak a 8. elsőségükre hajtanak, de hogy miben másabb a tavalyihoz, a tavaly előttihez képest ez a Győr, és alapjában véve a 4-es döntőnek az egésze?
0: A 4-es döntő egésze semmivel nem másabb, bár én tegnap is annyira jó jóslag bizonyultam, hogy én azt mondom, hogy annyira magabiztosan nyer a Győr, hogy ilyen 7-8 gólt vizionáltam, látva azt, ahogyan az Eto eljutott ide a 4-es döntőbe. Na ehhez képest a 45. percben Csesszegi Balázs kollégám hát felkiáltott, mert hogy jött a második védés a győri kapusok részéről, hárman voltak benevezve, összesen a 45. percben tartottak 2 védésnél, szóval még egyszer nincs, nem, tehát azt a forgatókönyvet, hogy ez előfordul, azt nagyjából ki lehet zárni, vagy azt a teljességgel elképzelhetetlen kategóriába sorolom. Persze nyilván alakul meg, változik a győri keret, de én megint csak abból tudok kiindulni, és ilyen szempontból muszáj egy picit kötni az ebet a karóhoz, vagy én kötöm az ebet a karóhoz, hogy az idáig vezető úton egyszerűen annyira ellenállhatatlanul játszott Per Johansson csapata, és legyen ez akár ősszel, legyen ez akár tavasszal, legyen ez akár kisebb csapat ellen, legyen ez akár a Metz ellen Győrben, hát az első meccsen, amikor találkoztak ugye a csoportban, akkor 16-8-ra vezettek 30 perc játék után, az egyébként zseniálisan jó erőkből álló francia csapat ellen, úgyhogy mondom, én jó jóstak bizonyultam, tegnap is én bevállalom megint a mai napra is, tükörsima győri győzelmet várok.
1: Azért annyi változás, hogy annyi, igen, változás van a Final Four-ok lebonyolításában, legalábbis az Eto szempontjából, hogy eddig az elődöntőben mindig az első, a 15 órási meccset játszotta az Eto, most tegnap ugye a 18 órási meccsen, és jó megkergették egymást a Brest együttesével, úgyhogy lehet, hogy egy picit a regeneráció máshogy alakult, mint az elmúlt években. Ez majd kiderül, hogy mennyit fog számítani, vagy sem. A rutin az megvan, ahogy Kornél mondta, a legtöbb játékosnál, még azért a Metzieknél sem, csapat sem játékos szinten nincsenek annyian, akik már játszottak Bajnokok Ligája döntőt, de például Bunzen játszott, ugye még a Ludwigsburg játékosaként. Tegnap gyakorlatilag ő volt az egész mezőny tekintve az egyetlen kapus, aki számottevő teljesítmény nyújtott 17 védéssel, és róla azért, és emellett lőtt 2 gólt, megadott 4 gólpaszt. A hivatalos statisztika szerint eddig itt a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében Bunzen adta a második legtöbb gólpaszt a 4-jel, az első helyen egyelőre Dion Hauser van 6-tal, úgyhogy nagyjából ez a változás az, ami megtörtént a korábbi évekhez képest. Aztán majd meglátjuk, hogy ez mit jelent, vagy mit nem jelent. Most elkezdődött, mondhatjuk talán, hogy a mérkőzés előtti nyitó ceremónia.
0: Cserébe viszont a ceremóniával együtt megérkezett állandó szakértünk is, úgyhogy Katona László, ha és amennyiben van kérdésed Marosán Gyurihoz, teljes életnagyságában figyel rád.
2: Hát például az, Gyuri, hogy te is már évek óta rendszeres rendszeresen ott vagy a BL döntő környékén, vagy a helyszínen, vagy a stúdióban, szóval, hogy te bármi nemű változást érzékelsz, tapasztalsz? Maradjunk a győriek szempontjából.
3: Maga a csapat szempontjából természetesen folyamatosan alakul át minden egyesületnek, inkább úgy fogalmazok a játéka, hiszen a csapat az minden az, az adott szezonra készül el, de ami állandó, hogy itt az MVM Dome-ban, amióta rendezik, sőt még a Papp Lászlóban is, amikor rendezték a BL döntőket, a Győr mindig az esélyesek között van. Talán annyi átrendeződés volt ebben a szezonban, hogy torony magas esélyesként emlegettük a Győrt, hiszen lehengerlően kézlabdák egész azonban. Erre jött a tegnapi elődöntő, és én szerintem most megérezte a vérszagot a Metz, mert látszott, hogy sebezhető a Győr, azonban sok múlik majd a mérkőzés elején, hogy hogyan érkezik meg a Győr a mérkőzésbe, milyen kapus teljesmény lesz, hogy szépen tartsuk csak fent azt a, hát nem látszatot, hanem hogy az a valóság, amiről mi beszéltünk itt a Final Four előtt is, hogy torony magas esélyes a Győr, ezt a pályán ma én gondolom meg is fogja mutatni.
2: Még annyit, Gyuri, kérlek, hogy taktikai oldalról ez a mérkőzés mit hozhat, mire lehet számítani, a hallgatók mire figyeljenek majd, amit a kommentátorok elmondhatnak, lerohanások, nem tudom, átlövések, mi az, ami dominálni fog ezen a mérkőzésen szerinted?
3: Ilyenkor szeretem leegyszerűsíteni a válaszomat, és a lehető legfontosabbra felhívjam a figyelmet. A Metz támadó játékában, amire oda kell figyelnek a hallgatók, illetve leginkább a győri védők, az a beálló köré szervezett támadások, tehát a buktittal való kapcsolat, a 2-2, illetve az abból következő közvetlen passzból párharc lehetőség. A Győrnél, ami a legnagyobb erősség, és ezt a világon senki nem csinálja olyan szinten, ahogyan védekezésből támadásba tudnak állni, és gyors gólokat szereznek, illetve rendezett védelemben Bruno de Paulának a térnyeréseit, ahogyan kihasználják, én szerintem ezek, amik fókuszba kell kerüljenek. Az előző kérdést az még hagyd kanyarodjak vissza, mert most is egy fantasztikus sót látok a szememmel. Ki kell emeljem, hogy ami állandó, még a négyes döntőknél az a szervezés. Tehát itt Budapesten, egy ilyen grandiózus helyen, mint az MVM Dome, a legjobb helyen van ez a BL 4-es döntő, és a szervezőbizottságot minden dicséret megillet, hiszen fantasztikus a show, teltház, a hangulat az magával ragadja szerintem azt az embert is, aki életében először kézilabda mérkőzésen jár.
1: Laci, ezt vágjátok ki, és küldjétek el Mihály Wiederernek.
2: Igen. Meg kell akkor még azt neki fordítani németre, ha jól mondom, vagy inkább lehet az angolt is megérti. Uraim, köszönöm szépen! Marosán György, Németh Kornél, valamint Cseszegi Balázs. Itt szó volt azért a tegnapi mérkőzésről, a Brest elleni találkozóról, hiszen a Győrnek egy francia csapattal kellett már mérkőznie. A záró 1-2 percet elevenítjük fel most Németh Kornél, valamint Cseszegi Balázs közvetítésében.
4: Na, Nokándi! És akkor Mairo, Nokándi középen! Áj, majdnem megvan a labda! 59-28, nem állítják meg az órát, most áll meg az óra. 59, ha nem állt meg az óra, mégse, akkor bocsánat. És akkor Vyahirjeva a jobb átlövő helyén, Vyahirjeva elesik, nem áll az óra továbbra sem. Most állítják meg 59-42-nél. 18 másodperc van hátra a BL elődöntőből. Egy góllal vezet a Győr, de a labda a Brestnél. És ezt ki kell védekezni valahogy, hogy lehessen menni a címvédésért, hogy lehessen újra címet védeni a Bajnokok Ligájában, hogy lehessen 8. alkalommal BL győzelmet ünnepelni, annak előfeltétele, hogy ezt most ki kell védekezni. 18 másodperc hátra, Jairjev a kezében a labda, és még mindig nem lehet elvégezni a szabaddobást.
5: Mondják, hogy mutatják, hogy jöjjön ki a francia. Most elvégezték. Ott a Enola Bor próbál befordulni, nem sikerül. Jó védekezés. 10 másodperc. 12. Egy kicsit túlfutottam az órát. Borg kezében a labda. Ő fogja elvégezni a szabaddobást. Egyébként 7-6-oznak a franciák, tehát üres a kapu. Lott. Maro, Lott, passzív is. Jahirjeva, rossz a beátszás! És megszerzi Dülfer! És Bajnokok Ligája döntős az Eto! Egy elképesztő dráma végén! Egy elképesztő... mérkőzésen védekezés nélkül, gyakorlatilag igazi komoly kapus teljesítmény nélkül, de Brest-Bretagne Győri Audietto 30-31.
2: A győri kapus Hatadu Sakho értékelt a mérkőzést követően, de valójában a döntőről beszélt.
6: Nehéz mérkőzésre számítok. Még soha nem voltak ilyen közel a végső sikerhez, és tudom, hogy mennyire frusztrálja őket az elmúlt néhány év. De mi készen állunk a csatára, mindent beleadunk majd, hogy sorozatban a harmadik BL címet is megszerezzük az Etónak.
2: Szintén a Metz elleni mérkőzésről beszél Fodor Csenge.
7: Metz ellen fogtok játszani, sokkal könnyebben tudtak nyerni a Bukarest ellen. Milyen mérkőzésre számítasz?
8: Minket ez egyáltalán nem érdekel, és pont erről beszéltünk, pont a lányok kérdezték tőlem, hogy soha nem játszottuk a második meccset. Mondom, hogy amióta én itt vagyok, és ez a 8. Final Four-om, mindig az első meccset játszottuk, úgyhogy még erre nem volt precedens, de senki nem foglalkozott ezzel. Mondtuk, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi időnk van. Az a fontos, hogy ezen a szombaton jussunk tól, biztosítsuk be a döntőt, és utána már nem számít, hogy mi lesz, és tényleg olyan rotációs lehetőségünk van, és a Per és az Uros nagyon jól használja ezeket, hogy én is tudtam pihenni ma is, és tényleg tudtunk úgy forogni. Most nyilván a piros lapot, ha nem számoljuk, hogy egy belső posztos kiesett, de most tényleg megyünk vissza a hotelbe, regenerálás ezerrel, és nekivágunk a holnapnak, de szerintem jó fizikai állapotban leszünk.
2: Fodor Csengét hallották, 18 órától tehát jön a Győr-Metz női kézilabda bajnokok ligája döntő mérkőzés, élőben itt a Nemzeti Sportrádióban. A bronzmérkőzésen Csecseme Bukarest Brest 32-26, tehát a román együttesé a harmadik hely. Egy kicsit más jellegű, de mégis kézilabda a férfiaknál. Hannover Melsungen 32-32, Kiel Lemgo 31-34, ez az utolsó bajnoki forduló volt, amelynek következtében azt már lehetett tudni, hogy a Magdeburg megnyeri majd a bajnokságot, ez nem új keletű hír, illetve hogy a Füchse Berlin lesz a második, a Kiel a hatodik, azaz nemzetközi kupában nem indulnak, illetve a Melsungen sem, ők a hetedik helyen zártak, a Melsungenben három magyar is van, a Kielben hát Imre Bence, de igazából ő majd ugye hazatér Magyarországra. A pontos idő 17 óra 53 perc, egy zene után folytatjuk.
9: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Élő sport közvetítés a Nemzeti Sport Rádióban és a Kossuth Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Élő közvetítést hallhatnak a női kézilabda bajnokok ligája döntőjéről, hiszen a Győr a Metz csapata ellen mérkőzik. Kapcsolunk az MVM dobban a két kommentátor, Csesszegi Balázs és Németh Kornél, a szakértő Marosán György.
3: Szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió, illetve a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. A 8. BL sikerhez nem a kínai, hanem a francia nagyfalat kell megmásznia a Győrnek. És gyakorlatilag most már az Eto a felénél tart, hiszen tegnap legyőzte a Brest együttesét. Hogy aztán az alja, vagy a teteje ennek a nagyfalnak a meredekebb, az a következő, mint egy másfél órában ki fog derülni.
4: Az alapokat ehhez a falhoz a Metz nevű együttes adja. Az a csapat, amely történelmi sikerre készül. Nagyon reméljük, hogy csak készül. A franciák ugyanis soha, de soha nem nyerték meg még a legrangosabb európai kupasorozatot, a bajnokok ligáját. Hadd tegyem hozzá, és egy kicsit kérem a hallgatókat, hogy ízlelgesse mindenki. Budapest egy hét alatt a második ilyen finálét rendezi. Lett légyen szó bármilyen sorozatról, így meg, hogy az első egyébként férfi labdarúgás volt, a második meg női kézilabda, a két idehaza a két legnépszerűbb sporták fináléját a legrangosabb kupasorozatban megrendezni. Hát annyira édes, hogy ezt a franciák sem fogják tudni elrontani, ne is rontsák el.
3: Én pedig közben azt nézem, hogy milyen meglepetéssel készül erre a mérkőzésre Per Johansson, és azt gondolom, hogy az mindenképpen meglepetés, majd megerősít erről Marosán György, hogy az a Tyasha Stanko fog kezdeni a Győrben irányító pozíciójában, aki tegnap egy másodpercet nem volt a pályán, a kapuban pedig Hátárú Szakó, ez viszont nem meglepetés.
5: Így van, hát Stankónak maga, tehát a játék percei nem csak tegnap, hanem a többi BL mérkőzésen is igencsak elenyészőek, tehát Kozár Misleny, Vasas és társai ellen szerepet kap, de ez egy óriási meglepetés, és ebből is látszik, hogy micsoda vagányság jellemzi Per Johanssont, hogy egy BL döntőben váratlan húz, nem a 40. percben, nem 22-ben, hanem már az első pillanatban.
3: És a pályán De Paula, és a pályán Hagman, Hauser, Lagerquist és Fodor Csenge, a kapuban pedig Szakó, és a Győr kezdi a BL döntőt.
4: Na és akkor De Paula kezében a labda, aki Fodor Csengéhez teszi. Ugye De Paula nagyon hamar kivált tegnap az Eto'ból. Én akkor úgy fogalmaztam a közvetítésben, hogy nem érzi majd meg, vagy kevésbé érzi meg az ő hiányát, mint a Brest-i kiváló beálló Ondono hiányát a francia csapat, és ez sajnos nem volt igaz, viszont az a Jürgensen, aki egész mérkőzésen szinte semmit nem csinált, a végén azért csak döntőbe lőtte az Eto együttesé. De Paula tehát a bal átlövő Stanko irányít, Hauser a jobb átlövő, bomba erős belső hármas, a győrieknél felfellépő védők a francia csapatból. Stanko előtt nyílik a fal, és megvan a döntő első gólja. Hát a váratlan, Tyasha Stanko!
3: Hát az a Stanko, aki volt egy évet, amelyet közben Granvó megy, végigkap egy szabaddobást, szóval az a Stanko, aki volt egy évig a Metz játékos, de hát még annyira sem sikerült az az éve, mint amennyiben most ugye a győri éve sikeredett, de hát Győrben marad még egy évet legalább. Axner, Granvó, illetve Albeck, a kezdő belső hármas a Metz együttesénél. Axner nagyon csúnyán fölé lövi, és ebből már indítja is Fodor Csengét. Szakó és Fodor Csenge belövi a léc alá, és Bunzen feje fölé a győriek második gólját. Nem telt el másfél perc, 2-0-ra vezet az Eto, Granvó rohan, azért a Metz is rohanni fog Granyiénél, és Szakó, de sajnos már bent feküdt előtte Fodor, illetve Stanko is a hatoson belül, jön a 7 méteres, ami jogos, de azért az nem baj, hogy Granyé nem egy góllal kezdi ezt a mérkőzést.
4: Bizony nem, bizony nem, úgyhogy most még Buktitnak véd egyet Szakó, és akkor hát, ha ő hozzása szól két hétig, mint ahogy Szemerei Zsófihoz annak idején, amíg csapattársak voltak, sajnos nem, jövőre amúgy csapattársak lesznek, jövőre szeptembertől már Buktit az első gólját szerzi, Axnerhoz pedig csak annyit, hogy tőle talán nem kell tartani, mert az élete legjobbját játszotta a Fradi ellen a Metzi visszavágón, amit kapura lőtt, kb. Minden gól lett, de se előtte, se azóta nem tud ilyen teljesítmény nyújtani, ettől függetlenül természetesen ott van azért a Metzi kezdőben.
3: Stanko megint ott valahogy megpróbál Engombelén teret nyerni. Ez most nem sikerült, de azért egy szabadrobást kap az Eto'val. Átlövőbe húzódott ki Stanko, a labdáért kilép a falból. Lagerqvist most kerül vissza a helyére, és a Stanko lefordul Engon beléről, a bejátszása viszont nem jó Lagerqvistnek, de volt vele szemben egy szabálytalanság. Gyorsan mondjuk el a játékvezetőket, reméljük először és utoljára Szerbiából két hölgy, Vanya Antic és Jelena Jakovlevic fújja ezt a találkozót. De Paula, Stanko, jön a helycsere, középre megy De Paula, akire nagyon figyel Granvo. Aztán ott egy egyegyezés. Ó, hogy lőtte!
4: Jézusom!
3: Alulról fölfelé a görbitanítása, 3-1 az Eto'nak. És ott egy gól, sajnos Valentini befutott pillanatokon belül, kapott gól után is rohan, nem egyszer, azért ez nem véletlen.
4: Hát gyorsan potyognak a gólok, 3-2, és Hauser harcol ki egy szabad dobást, aminek amúgy Hét Péteresnek kellett volna lenni. Na hát tényleg két szerb játékvezető dirigálja a mérkőzést. Igaz, hogy belülmérkezés volt, igaz, hogy a hatos levágta a szélsővédő, a gólszerző Valentini, csak szabad dobás, de hát annyi baj legyen. Mit tudnál hozzátenni De Paula góljához, Gyuri?
5: Hát ez az idény egyik legnagyobb gólja, de ugye a hétvége legnagyobb gólja eddig az 1000%.
4: Hát az biztos. Tehát sok mindent, én szerintem mind a hármunk nevében beszélhetek, hogy láttunk már annyi mindent ebben a sportágban, hogy sok újat nem nagyon tudnak mutatni, de hogy itt most leesett az állunk, mindannyiunknak az teljesen biztos, és törvényszerűen De Paula a bomba gólja után most lő egy óriási homályt. 4 perc telik el a BL döntőből, Albeck leteszi a jobb szélre a labdát, Szakó keze mellett pedig jön a Metz egyenlítése, 3-3 az állás, a gólszerző Lucy Grenier.
3: Egyelőre óriási a tempó, egyik csapat nem tűnik különösebben fáradtnak. Hagmanig megy le a labda a győrieknél, és Hagman az, aki most egy picit megnyugtatja a játékot. Stanko, De Paula egymással passzolgatnak, megbeszélik, mi a figura, szól Stanko Lagerqvistnek, és aztán lábon lövi Engon belét, úgyhogy kap egy szabad dobást az Eto, ennél több ebben nem volt, mert hogy Engon bele még csak nem is lépett a labda felé. Zadival védekezik egyébként hármast közösen a kongói játékos, aki nem túl alacsony, finoman fogalmazva, elveszik mellette gyakorlatilag Anna Lagerqvist, aki szintén befejezi a pályafutását. Hauser lövését azonban sajnos megfogja Buntján, ez viszont nem jó hír, neki nem kéne elkezdeni a labdával találkozni. Zadi hozza fel a labdát, egyelőre nem cserélnek támadásból védekezésbe. Granvo lövése pedig az első Metzi vezetést jelenti, 4-3-ra vezet a Metz, és elkezdődik a 6. perc is.
4: De Paula középen, Hauser érkezik, Hauser tovább, Stanko, egy picit tanagott a kezében a labda, Fodor megpróbálnak Reniről lefordulni, rendezni kell a sorokat, és akkor most neki lehet menni, felállt fal ellenek ennek a támadásnak. Kétszer találkozott már a mostani szezonban ez a két csapat, Győrben ellenállhatatlan első félidő után az Eto 16-8-ra vezetett, és nyert is végül is 4 góllal, idegenben Franciaországban pedig egy rendkívül gólszegény mérkőzésen, szoros első félidőt követően 3 gólos győri siker, 27-24, 2023-ig kell visszamennünk az időben, hogy az egymás elleni mérlekben Metzi győzelmet találjuk. De Paula megint talpról, ez kevésbé nagy gól, de azért ez is egy szép találat, ezzel egyenlít a Győr 4-4, ez ugyanolyan nagy volt, mint az előző?
5: Nem sokan volt kisebb, mint
4: de
5: az előző.
4: Nem, azért ez kisebb volt.
5: De annál valóban. Igen.
3: Mert annál a labdánál nem láttuk, hogy mikor jött ki a kezéből De Paulának a labda. Itt azért láttuk, hogy hol van egyáltalán a labda. De hát most nézzük, hogy Albeck mit tud ezzel kezdeni, vagy Axner. Axner viszi rá a falra a labdát, ott egy ütközés, és egy Fodor Csangya labdaszerzés. Nem először a BL 4-es döntő folyamán. Hagman Zitzer belövi megint a Győr vezet. A svédnek, Hagman Bunzennek 5-4-re vezet az Eto. Megint megpróbál az elején úgy rohanni a Győr, de ez egy picit, hogy mondjam, Gyuri, rendezettebb, nyugodtabb lerohanásnak tűnik, mint mondjuk a Brest ellen volt.
5: Mivel ebben is volt egy kis dadogás, mert volt egy felesleges leütés, amivel ütemet vesztettek, de gyönyörű volt a labdaszerzés csengétől, és abból végigvitték. Megállító faltokba kell előre lépjünk, és kapus teljesítményben.
3: Hát meg Buktit védésében én azt gondolom, mert ez egészen fantasztikus volt, hogy három emberről fordult rá. De Paula nem tudja most bevinni. Albeck mellett egy átlőtt labda Hagmannak. Stanko megy be, és ez egy 7 méteres lesz, meg egy 2 perc is Buktitnak. Ez sem jön nekünk rosszul. Azt mutatják a szerb játékvezető, hogy egy hátulról lökték meg Stankot. Hát Stanko addig azért jól kezdte ezt a mérkőzést, bármennyire meregettük mi is a szemünket a kezdőcsapat összeállításakor, vagy annak kiderülésekor.
4: Csak kiderül, hogy azért Per Johansson ért hozzá. Tessék érezni benne az élet, mielőtt bárki is felsziszen a készülékek környékén. Na, hogy ért hozzá. Hauszér a 7 méteresnél, egy lövőcsel, szépen a bal alsóba, Dioné Hauszér góljával először a döntőben. Nem közte kettő, csak 6-5?
3: Csak 6.
4: Ja, 6-5, mert befordult az előbb Bukti, bocsánat. Én már azt akartam mondani, hogy először közte kettő, Üssekavics vezet a Győr, így se rossz.
3: Jön Augustin a pályára, hiszen Buktit egyelőre kényszer pihenőn 2 percig, úgyhogy Munzel lecsücsült, így aztán 6-6 ellen üres kapuval támadnak. A franciák Augustin kilép a labdáért, Albeck, Grambo, Grambo-t megpróbálják megtartani, Albeck belement, nagyon jól védekezett, Fodor Csenge egyébként kifejezetten jól védekezik, Szakó pedig gólt lő! Aztán pedig a füléhez teszi a kezeit, hogy hallgassa az ünneplést.
5: Bízok benne, hogy jót tesz az önbizalmának, hogy most már több gólja van, mint védése. Mert védése még nem volt, de gólja már van.
3: Egyébként ez érdekes, de tényleg így van. De én azt gondolom, hogy Szakónak az önbizalmával sosincs probléma, még akkor sem nem megy neki a védés. De ha így felpörög, akkor bizony nagyon-nagyon nehéz dolguk lesz a franciáknak.
4: Így bizony. Axner középen, az is belemenés gyanús volt. És aztán az utolsó pillanatban, amikor varázsolná be a labdát beállóba, akkor új a mezőny játékvezető. Rangó talpról, a megfejtés pedig úgy hívják a kapuban, hogy Hataru Szakó. Hát akik itt voltak velünk már a felvezetés során, ők hallhatták, de akik újonnan érkeznek, nekik mondom, hogy erről beszéltünk, hogy olyan még egyszer nem lesz, mint ami tegnap volt, hogy a 45. percben felkiáltunk, és örülünk annak, hogy a győri kapusok a második védést hozzák össze egy mérkőzésen. Tehát ilyen forgatókönyv nincs még egyszer. Mi az, Gyuri?
5: Sporthatalmi pillanat. Hauszír sárga lapot adott a játékvezetőnek. Elhagyta a lapját a játékvezető.
3: Stanko meg betalál, a második gólját szerzi. Először vezet 3 gólon az Eto.
4: Már-már, mint a Kozár Misleny ellen.
3: Gyuri még kapni fogja, azt gondolom, ezeket a szólásokat a mérkőzés folyamán. Lejár az Eto ember előnye, de nagyon jól jött ki ebből az ember előnyből az Eto 2-0-val. Grambo, Axner, jól védekeznek a győriek most egyelőre, de azért lehúzzák Valentininek, és Szakó! Őt is oktatja, és megpróbál futni az Eto. Hauser most áll meg, Stankónak a grabancát ugyan elkapják, aztán kicsúszik sajnos Dülfer kezéből a labda, Bunzen pedig próbálna indítani, Grambo megy, megy, és fölé lövi, és nem volt semmi valóban. Mutatják is a játékvezetők. Grambo gyakorlatilag, én szerintem a lendületébe botlott bele. Nem tudom, Gyuri, hogy láttad.
5: Egyet értek, egy nagyon jó ítélet volt a játékvezetők részéről. Nagy lendülete jött, nem ért hozzá senki. Ő várt a faltra, és majd, hogy abból lesz egy 7 méteres. Nem nyúlt hozzá senki. Fölé ment, tovább kidobás.
3: De Paul... Bocsánat, csak annyit akartam mondani, hogy ahogy nézem, Grambo időnként De Paula felé lépkedik, és időnként váltogatják a védekezésüket a metziek.
4: Én annak örülnék egyébként, hogyha Grambot nagyon hamar sikerülne lecseréltetnünk, sajnos most jól védekezik. Megmondom azt is, hogy miért, mert Vámos Petra nagyon keveset játszott az elődöntőben, közben egy gyönyörű Metzi lerohanás fut végig a pályán, és Augustin a gólszerző. Szóval ha Grambo rosszul játszik, az megnyitja a teret Vámos Petra előtt, és ennyiben, miközben Hagmann zicseréből jön neki a második, a Győrnek pedig az újabb találata, szám szerint a 9. Szóval, hogyha Grambo nem, akkor Vámos jön a pályára, és ez egy mindenképpen egy jó hír. Buktit kiállítása letelik, Vámos Petra pedig elkezdett melegíteni.
3: Stankóra meg egyelőre nincsenek szavak az első 10 percben, azt gondolom a második gólpasszát osztja ki 2 gólja mellett, ha jól számoltam. Úgyhogy egyelőre azt gondolom, hogy ez a meglepetése bejött Per Johanssonnak. Grambo, áj, a Zsalbek nem vitte be, de lehúztak Ranyének, és érezte a rövid saroknál Szakó, de azért Granyé odalőtte, és aztán visszarendelik a győri középkezdést a szerb játékvezető hölgyek. Aztán Lagerkvist ezt most már nyugodt körülmények között végzi el.
5: Érdekes látni a két kispadot, és úgy látni, hogy tudjuk a játék szabályait, hogy egyszer egy ember állhat csak a kispadnál. Mind a két mester, illetve mind a két szakmai stáb 1000 fokon ég, és két-két ember irányítja a csapatot.
4: Igen, mondjuk ezért eladja közben a labdát az Eto, és de Paula visszaszerzi! Hagman Zitzerben gól! Milyen játék volt! Milyen szempüles játék! A hatosnál adja el, az ellenfél hatosánál az Eto, és de Paula nagyon szempüles, és visszavarázsolja, valahogy kivarázsolja Gombele kezéből a labdát, és oda teszi Hagmanhoz. Szóval, hogy na nehogy fel vannak dobva a Metziek, hiszen amióta itt járnak a Final Four-ban, a négyes döntőben, a tegnapi volt összesen a második győzelmük, tehát mennyi, 6 próbálkozásból, 7-ből, nem is tudom, rengetegből, Buktit harmadik gólja közben beállóból, egyszer nyertek egy bronzmeccset össze-vissza, és hát ugye azzal, hogy most az elődöntő történetük során először meg tudták nyerni, közben megint csak Hagman Zitzerben, ez most sajnos kimaradt, Bunzen véd egyet, 10-8-nál, 10-8-as győri vezetésnél, na, szóval azzal, hogy megnyerték az elődöntőt, persze, hogy fel vannak dobva.
3: Hát ez a 10. meccsük egyébként, és ebből az eddigi 9-ből nyertek ugye 2-t. Úgyhogy reméljük, ez így is maradt, 10-ből 2, az egy nagyon szép, én szerintem 20%-os teljesítmény, tökéletes a francia csapatnak. Ugye ebben is az Eto vezeti a összesített statisztikát, ez a 11. négyes döntője a Final Four-ok történetében. Mármint a, igen, négyes döntője, Hua Albeck áttemelte Christiansent, úgyhogy védekezésben is változtatott az Eto, támadásban Stanko van, védekezésben azonban pihenhet. Valószínűleg azért, hogy Buktit környékén kell keresni a megoldást erre, Christiansen valamivel erősebb felépítésű, mint Stanko. Axner Hua megverte most Lagerquistet, és mellé lőtte, úgyhogy nincs is baj. Német Cornelis mondja is, hogy, vagy mutatja is itt mellettem, mondom, hogy hát ugye ő ezt elmondta.
4: Ott ő Franciaországban olyat még egyszer, ugyanúgy, mint hogy nem lesz még egyszer olyan meccs, közben lemegy a labda a Hagmanhoz, aki Zitzerből ezúttal nem viszi be. Szóval még egyszer olyan meccs nem lesz, ahol a győri kapusok 45 percig csak kettőt védenek, olyan se lesz, hogy Axner 11-ből 10-et lő egy komoly mérkőzésen.
3: Egyelőre 2-2 a kapusok védése, csak hogy ugye ha Bunzen 12-ből, Szakó meg 10-ből. De Paula kapja a labdát, beviszi szinte szélről, aztán egy zunder! Hát azt gondolom, hogy Bruna De Paula nagyon felpaprikázódott a tegnapi piros lap miatt, és Szakó véd, de hát így van. Egyébként ez 7 méteres, mert belül futott át Hagman, ráadásul, ha jól látom, akkor lökés miatt még ki is állítják Dion Haushert. Ez nem volt egy jó üzlet, de a lényeg, hogy Szakó ebbe is belenyúlt, megfogta, tehát nem egyből gól lett. Tehát jön a 7 méteres, és lehet, hogy ebből gól lesz, de Szakónak tényleg minden védés jól jön.
5: Gól nem lesz belőle, mert ezt is megfogja Szakó. Egyébként a lassítást néztem most, és a Metzivel találkozott. Tehát nem a Győri nyúlt hozzá, rossz játékvezető ítélet volt.
4: Buktit viszont Marosán Györgyre rácáfol, semmi gond, szeptembertől majd el tudod neki mondani Jön Győrbe, hogy lesz szíves figyelni akár a Nemzeti Sportrádió, akár a Kossuth Rádió adásait, és hozzád igazodni asszertív tevékenységben is és társaiban.
5: Az nagyon sokat jelentene a karrierjében valóban.
4: Hát esetleg igen, hát ha följutok a Békés Csabával, akkor akár személyesen is majd el tudod neki mondani.
3: De Paula Fodort futtatja be most a beálló pozíciójába, gyakorlatilag át a túloldalra, most Christiansen van jobb átlövőben, ugye, mert hogy kiállították Haushert. Kimegy be, természetesen De Paula, de szabálytalankodnak vele szemben. De Paula valamit érdeklődik az alapvonali játékvezetőnél, gondolom az, hogy ugyanez miért nem 7 méteres belülvédekezésért, de elmagyarázta ezt neki a szerb hölgy. Stanko, ott a helyzet Christiansen, kiszorított helyzetből, Bunzen pedig ahogy szokott kirobbant rá, és nem azt mondom, hogy Christiansen ahogy szokta, beletrafálta, de itt az gyakorlatilag ez Bunzen helyzete volt. Na.
4: Igen, ez törvényszerű volt, nagyon-nagyon közel voltak, Bunzentől nem szabad elvenni az érdemet, és akkor jöhet a Metz támadása, Axner Granbos teszi a labdát, le a szélre a labda, Granny helyzetben egyelőre a Granny-Szakó párharcot rendre a szélső, a mezőnyjátékos nyeri. Ugye a két francia azért jól ismeri egymást minden irányból. Elver meregít a győrieknél, Sandra Toft pedig lehet, hogy egy másodpercet nem játszott eddig ebben a négyes döntőben, de hogy érkezik Szakóhoz egy jó tanáccsal, az teljesen biztos. Odor Csenge meg menetrendszerint érkezik, vannak ilyen figurák, amikor ember hátrányban a Győr, hogy ő bejön középre, aztán visszamegy a helyére, most is ez történik. De Paula! Térül, fordul, jobbra, balra lő egy gólgyors középkezdésből. Zádi válaszol, hát nem lesz egy gól szegény mérkőzés, azt már egyelőre biztosnak tűnik. 16 perc alatt ez a 23. találat, addig, amíg viszont a Győrnél van több, már pedig most jelen pillanatban több van az Etónál, 12-11, ahogy is az eredményjelzőn, addig hiba egy szál se.
3: Fodor Csenge kap pihenőt, és Elver most a szélre jön az Etónál. Mondhatjuk, hogy ez egy ilyen három irányítós játék, De Paulával, Stankóval és Elverrel. Na meg Hauser is ott van már a pályán, Dülfer beállóban, Hagman pedig a túlszélen, ahogy a kezdő Sipszónál is volt. Stankó megpróbálja Zadit. A belemenést fújnak ezért, hát, vagy pedig lépés hibát. Valentini indul, Granyének át a túloldalra, és Szakó az Itzert megfogja! Szakó az Itzert megfogja! Ez most nem szélről volt, hanem középről. Lehet, hogy ez is megzavarta Granyét.
4: És integet a győri szurkolóknak, Hatanu Szakó. Nem is tudom, melyik csapattársa fogalmazott így, de hogyha a háta belemászik az ember fejébe, onnan nem lehet kiverni. Hát most jelenleg a belemászás különböző fázisaiban még az elején tart, de nagy lendülettel mászik. Hauser meg nagy lendülettel jön, és Zádiék alig bírják megállítani bent középen, de sikerül, így a középre tartó lövést hiába védi Bunzen, szabad dobás a győrieknek. Stanko Elverhez le a szélre. Aztán most már De Paula középen, Elver, Stankó felé ment volna a labda balátlövőbe, ez egy pontatlan átadás, 17 perc, 45 másodperc telik el a Bajnokok Ligája döntőjéből, az egyenlítésért jön Buktit, és jön az egyenlítés. Az a helyzet, hogy Buktittal nem tudunk mit kezdeni, ez az ötödik gólja a Metz beállójának, 18 perc alatt majdnem egy maga szerzi a Metz gólok felét.
5: Én nem csak Buktittal, mert Buktit abból kap labdát, hogy Granvő fantasztikusan csinálja meg az 1-1-et, és abból kell a védőtársa, hármas védőtársa besegítsen a védőnek, és abból Buktit ott marad üresen, tehát valahogy meg kéne oldani a Granvő körüli védekezést is.
3: De Paula, Hauser, Stanko egyegyezik, és kicsúszik a kezéből a labda, akár át is veheti vezetést a Metz, és De Paula az indítást lehalász a Granyé elől. Tehát gyakorlatilag a közvetítésünk abból áll, hogy De Paula, De Paula, De Paula, De Paula, Szakó, De Paula.
4: Igen, nem tud, alig ha tud MVP lenni valaki, akit kiállítottak az elődöntőben nagyon korán, de hát ez a mostani teljesítmény, a döntő, kimondottan a finálé, nem az egész négyes döntő MVP címére, a legértékesebb játékos a címére egyelőre simán elférne. 18 perc, 44 másodperc telik el a Bajnokok Ligája döntőjéből, 12-12-es döntetlennél Per Johansson kér időt, picit megakadt a Győr Gyuri.
5: Igen, én szerintem, ha szabad úgy fogalmazzak, Stanko szavatossága lejárt itt az első fél időre, elfáradt.
4: Azért mert... ez mégse a Kozár Misleny, az ellenfél.
5: Hát igen, meg tehát jól ment bele a mérkőzésbe, jó döntés volt vele kezdeni, de most jönnie kéne egy cserének, jönni is fog szerintem egy Stanko Jörgensen csere, illetve Fodor Csengének is balszélre, mert a Bruno De Paula térnyeréseiből most a Metznél látható volt, hogy azért ott hagyták Elvert balszéremmel, mert várható, hogy nem ott akar majd befejezni a Győr. Talán ennyi pihenő elég volt Fodor Csengének, hogy ő is visszatérjen, és kellenek ezek a Stanko védések, amik most már megjelentek, még erőteljesebben itt az első félidő végjátékára.
4: 20.022 fő, ez jelenik meg a nagy kivetítőn, ez pedig azt jelenti, hogy gyakorlati teltház, valós teltház, amennyire hitelesítve van ez a létesítmény, annak idején 2022-ben, amikor elkészült a számunkra sajnos nem túl jó emlékű férfi Európa-bajnokságra, akkor ennyit mondtak, hogy ennyit bír, na most ez jelenik meg. És hogyha jól hallottam, akkor ezt rekordnak hívják, úgyhogy hát akkor megint egy újabb adalék itt az ízlelgetésekhez, hogy ez milyen érzés is. Azért ennyi, vagy azért csak ennyi, picit hadd legyek nagyképű, mert ekkorára lett építve. A nagyobb lenne, lehet még többen lennénk.
3: Elképzelhető, De Paula is pihenőt kap, Elver meg átlövésgólt szerez, úgyhogy megint az Etónál az előny valóban jött, Jörgensen valóban jött vissza a pályára, Fodor Csenge De Paulának is néha pihennie kell. A bejátszás megint Buktité, és megint belövi. Buktit ezen a négyes döntőn, Gyuri, nem hibázott még lövés, 14-ből 14, amit eddig előadott.
5: Fantasztikus ez a páros, ez a Grandlö-Buktit páros, ugyanabból csinálták meg újra, mint az előző támadásnál.
4: Hauszér közben átlövésből a kapu bal oldalát választja bal kézzel, 20 perc játék után, 14-13 ide. Hagyd ne én mondjam, mondd kérlek Balázs.
3: Szakó!
4: És ki volt az, aki egy borzasztó rösszlövésen jelentkezett?
3: Axnér.
4: Maradjon csak fönn! Gratulálunk Emmanuel Majornádnak ehhez a nagyszerű döntéshez. Maradjon csak Axnér. Ott a legjobb helyen van. Szóval 14-13 a mérkőzés állása. Vámos Petra van bent jobb átlövőben, Albeck helyett. Most Axnér megtalálja Szakót. Mármint, hogy Buktitot, de Szakó védi, így akartam mondani, viszont jön egy 7 méteres, és akkor Buktit hátharont egyet.
5: Harmadjára egymás követő támadásban ugyanabból fejezi be a támadását a Metz.
4: Szemerei már jött volna, de Szakó mutatja, hogy még megpróbálja. A 7. góljára megy 7 méterről itt a döntőben Buktit. Nem jó! Na nehogy nem jó! A babaz nem hús! Szeretném jelezni! A felső léc meg velünk van.
3: Szakó pedig már oda is adta a labdát Hauszernek, és most a Győr nem rohan, megmutatja a figurát. Jörgensen elverjön középre, és Elver is bemutatja mindenkinek, hogy akkor mit is kell játszani. Jörgensen tegnap ugyan majdnem a csapat egyik legrosszabb embere volt, de a végén azért egy gól és két gólpasszal gyakorlatilag eldöntötte a BL döntőbe jutást. Elver, Hauszern, de rána viszont nagyon figyelnek. Jörgensen, lőni kéne neki is. Elver le a szélre, Hagmann nem viszi be, úgyhogy passzív is a Győr játéka. Jörgensen lövése, gól! 2 az Eto előnye, 15-13, úgyhogy mondani kell, hogy lőni kell.
4: Jörgensen az első gólja a döntőben, 2 a Győri előny, Buktit pedig már ott van természetesen a falban. Óriási egyébként, amekkora igazolás vele a Győr végrehajtott. Tehát nem elég, hogy az egyik ellenfelét iszonyatosan meggyengíti, talán túlzás nélkül lehet mondani, hogy a világ egyik, hanem a legjobb beállóját igazolja le, az Eto, vagy igazolta le. Azt mondja a helyi műsor közül Petur András kollégánk, hogy unstoppable, megállíthatatlan. Hát tényleg a 7. gólját szerezte, és mivel eladja a labdát a magyar csapat, ezért az egyenlítésért jöhet most a Metz együttese.
3: Pedig hármasban most azért változtatott az Eto, hiszen nem Lagerqvist van, hanem Breistől, aki fizikálisan jóval erősebb, és gondolom ez nyilván ennek szól, Gyuri, nem?
5: Igen, próbálja megtalálni a megoldást azokkal az egyéni párharcokkal szemben Per Johansson, amiben alul maradt eddig a Győr, és azokból a párharcokból találták meg Buktitot.
3: És megint megtalálták Buktitot, és Szakó meg megtalálta a labdát! És a felső lét aztán Szakó kezéről.
4: És aztán jelzi neki a szerb játékvezető, hogy
3: belülről kell-e
4: visszaadják a Metznek. Kilépett vele Szakó? Nem, szerintem Szakó,
5: ha Szakó
4: azt kilépett, mutatja, igen, de Szakó azt mutatja, hogy azt látta, hogy az övé kell, hogy legyen a labda, és ami miatt megakadtunk, az az, hogy Szakónak ugye szokása elindulni. Tegnap a Brest ellen volt olyan, hogy 12 méterre volt az ellenfél kapujától, és volt némi nemű félreértés, de aztán végül is a labda a Metzé maradt, és Hatadu Szakó Buktit rémgyenge ejtését, mint a lepkét, úgy húzza le Christiansen, le a szélre, Hagmann zicserben. Natalie Hagmann élete utolsó mérkőzésén 23 perc alatt 4 gólt szerez. Micsoda sportemberi nagyság ez?
3: Hát egyébként én meg azon gondolkodtam, hogy azért Szakó hirtelennyiben fogott 3-at egymás után Buktitnak. Tehát azért ez biztos, hogy benne marad.
4: Megnézed, légy szín?
3: Hát egyelőre itt azt írják, hogy 36 védés 20 lövésből, de egy picit le van maradva az EHF-nek a rendszere, mert nem 15-14, hanem 16-14 jelen pillanatban.
4: Vámos Petrának a közbelövését most nem tudja védeni, szóval félig meddig örülünk, félig meddig szomorkodunk. Vámos gyönyörű góllal jelentkezik itt a döntőben. Elver, Christiansen, Hauszér, Hagmann. Gyuri, egy fél mondattal csak Hagmannról szól. Ez, hogy 20 bő 20 perc alatt 4 gól életed utolsó meccsén, ez erre valami jelzőt mondj kérlek.
5: Óriási sportemberi mi voltját ma is bizonyítja.
4: Na és akkor Elver vajon mit tud bizonyítani? Vagy Jörgensen mit tud bizonyítani? Vagy Hauser? Hausernek nem sok mindent kell. Dobották felavatja, lecseréltettük Bunzent, ez egy jó hír. És az meg pláne, hogy Novotna elsőre közelem volt ehhez az áttövéshez. A labda ugyanis jön a kapu jobb oldalába, középről, 9 méterről. Ő meg megy a kapu bal oldalába. Ezt úgy szokták mondani felénk, hogy elmegy Gyufáért.
3: Így van, 7 védésnél jár egyébként Szakó, 3-nál Bunzen. Maradjon is nagyjából meg ez az arány, és akkor nem lehet igazán komoly bajunk. Lábon lövi most, ha jól láttam, talán Borg volt az.
4: Az igen, Borg volt az,
3: Dülfert, és egy időkérés Emmanuel Majonától. 5 percnél valamivel több, 5 perc, 11 másodperc a hátra. Az első félidőből 17-15. Nem elkiabálva, Gyuri, de egyelőre nem érzem azt a 2 óra különbséget, amivel többet pihenhetett a Metzi együttes.
5: Nem, én sem tapasztalom. Nyilván ennek az egyik oka is az, hogy Stanko és De Paula kezdő volt.
3: És Hagman is, mert ugye tegnap Hovden többet játszott az jelentősen.
5: Tehát 3 friss ember, de itt ilyenkor annyira magasan van az adrenalin szint, hogy ennek nincs jelentősége, főleg egy ilyen mély keret esetében, mint a Győré.
4: De a keret annyira mély, hogy most oldalra nézek, és tehát azért ilyenért, nem hogy összetennék az emberek a kezüket, szóval Toft, Szemerei és Szakó beszélgetnek, annak a kis Évának a társaságába, akiről szerintem Skopjéba elnevezik a világ legrosszabb terét, mert ugye az ő nevét nem akarják soha többet meghalani, az biztos. Tehát négy, ha nem vagyok, hogy mondjam, elfogult, akkor extra klasszis, ha egy picit lehetek idehaza elfogult, akkor világklasszis, jelenlegi vagy egykori kapus beszélgetett. Hát mi ez, hogyha nem bő keret, vagy megfelelő mélység?
3: Egyébként nem csak Bunzent, hanem Valentinit is lecseréltette az Eto. Petra kezéből, Vámos Petra kezéből meg kicsúszik a labda. Szakó pedig megint felrohan sokadik emberként, de végül aztán elég rossz paszt adott Christiansennek. Christiansen meg mondja, jó van, akkor nyugi, megállunk, és Breistől is lekocog. Christiansen meg egyelőre nem. Granvo pedig kihúzódik De Paulára. Úgy látszik, Majonnád ezt találta ki, hogyha De Paula pályán van, akkor meg kell őt állítani már 11-12-13 méterre. A kaputól Christiansen le a szélre, Hagman. Christiansen ezt bele elnézte, és bele rongyolt az előtte lévő védőbe. Úgyhogy jöhet megint a Metzi együttes, azért itt volt hiba, és 7-a hatoznak, igen, mert hogy jön Augustin, a másik beálló, mert hogy ott van már Buktit is, és ott van Vámos Petra, ott van Borg, és ott van Axner, gyorslábúak elvileg.
4: Nincs elég bajunk az egyik beállóval, most még hoznak egy másikat is a nyakunkra, hát Buktit ott volt, sajnos megint meg lehet játszani. Hát ha jól számolom, azt mondja, hogy ez a 8. gólja. A Metzi gólok felét egymaga Sara Buktit szerzi, extra világklassz is. Robog az MVP cím felé, hiába, hogy volt egy-két rontott lövése itt a döntőben. Reméljük, hogy lesz is még Buktitnak, de tehát nem, tehát ami extra klassz is, azt el kell ismerni, tehát ott mellébeszélésnek helye nincs.
3: Jörgensen eladta a labdát, Vajoka megy végig vele, és megfogja Szakó! De oldalt ment ki sajnos a labda. Nem, mert hogy oldalt ment ki, csak hogy Bazsokához hozzáért a Szakóról kipattanó labda, és Szakó most ünnepelteti magát.
4: Elképesztő! Nagyjából tömören és röviden így lehet összefoglalni Hatadu Szakó teljesítményét. Hát ezt is nagyon megérezte egyébként Per Johansson és vagy Kis Éva, mondjuk úgy, hogy a győri szakvezetés, hogy Szemereivel kell kezdeni az elődöntőben, és egy francia csapat ellen, meg a francia kiválósággal, Szakóval kell kezdeni. Jörgensen mutatja, hogy a 3-as számú figura jön a plusz 2-ért. De Paula, hát ez alig a 3-as figura, hogy ő középről elindul, aztán átcsúszik jobb átlövőbe. Egyébként Novotna lábai között a kapuban rázsolta a labdát, de sípszó után már Jörgensen. De Paula! Ez most sajnos nem volt jó. Középről, 9-ről jobb kézzel a bal alsó célozza, és a Metz kapusa leér. 2,5 perc van hátra az első fél időből. Novotna helyére jön Vámos, az egyenlítésért támad a Metz.
3: Borg kezében a labda, ő nézett körbe, hogy milyen figurát játszanak, aztán Axnért választja. Axnél nem teszi oda Vazsokának, Borg pedig egy-egy bemegy és kap egy 7 méteres hiába véd Szakó. Én azt gondolom, hogy ez nem is lehet kérdés. Megverte a vele szemben lévő győri játékos, és jön a 7 méteres. Azért Lilu Borg is szépen felnő a feladathoz, és a 7 métereshez pedig érkezik Albek Anna. Hát láttuk azt, hogy buktit után általában ő lövi. A 7 métereseket vele szemben Szakó boxállásban helyezkedik elsőre, és ezúttal azonban nem volt esélye. Megint egyenlít a Metz, és hát 1 perc 40 másodpercek hátra van az első félidőből, 17-17 a mérkőzés állása, és azért itt ezen a mérkőzésen a kézilabda minden szépsége is megmutatkozik.
4: Levakarhatatlan ez a csapat, mondjuk nem nagyon lehet ezen csodálkozni, tényleg azért rutinosak is, jók is, de na, legyenek hátrányban 30 perc után, ha kérhetjük, 60 után meg aztán pláne. Jürgensen egy az egyben, le a szélre, Fodor Csenge visszajött, Fodor elindul befelé, ott középen, volt egy nagy lökés, na azért gombele fölborítja Fodort, jön az első félidő utolsó perce. 29.00-nál nem állítják meg az órát törlés miatt, hanem gyors pályatakarítás, és akkor mehetünk tovább. De Paula! Egy kritikus helyzetben elengedett lövés De Paulától. Novotnál sajnos kezdik fölhozni a győri játékosok. Van hátra 40 másodperc az első félidőből. Annyira bejött a Metznek ez a 7-6, hogy maradnak is a 7-6-nál.
3: Így van, hát meg kéne próbálni labdát szerezni, és használni ezt az üres kaput, mert azért nem voltam messze nem olyan gyors, mint Bunzen, azt hiszem, hogy talán akkor finoman fogalmaztam. Borg vámos belemegy ott a darálóba, megfogja őt Dülfer, kap egy szabad dobást a Metzi együttes, 17 másodperc van még hátra. Borg, Axner, lövessük meg, Axnert kéne meglövetni. Ott ő meg belemegy Breistölbe, Breistöl egy kicsit ragaszkodik hozzá, 8 másodperc van még hátra. Borg a bejátszást megtalálja, Buktitot és belövi a 9. gólja, és ezzel a találkozón 18-17-re vezet a Metz a szünetben. Baj nincs, de Buktitra meg kell találni, Gyuri. Én azt gondolom a megoldást, mert tényleg hihetetlen, amit előad.
5: Ez elképesztő, amilyen színvonalon kézilabdázik, és azok, de továbbra is kiemelném azt, hogy Grandrő egyegyezik, hogy most is, ami által helyzetbe tud kerülni Buktit, azt kéne elvenni. Mert a Metz elvette Bruna De Paulának a területét, nem tud úgy megérkezni, egyegyezni, és mi ezt nem tudjuk, nem jól csináltuk, nem hatékonyan védekezés, hogy Grandrőtől elvenni a területet. Tehát óriási helyek vannak védekezésben, beragadunk mélységbe, amikor visszajöttek 7-6-ba, akkor is megtalálják, mert egyszerűen nem találjuk a távolságot a jól cselező játékosokkal szemben.
3: 17-18, tehát az Eto Metz BL döntő állása a szünetben a Szóval stúdiói.
2: Cseszegi Balázsnak, Németh Kornélnak és Marosán Györgynek köszönjük szépen. A pontos idő 18:36, következnek a hírek.

0: Fokára a Ferrari Lewis Hamilton, a harmadikra pedig Isaac Hadjar, a Red Bull pilótája állhatott fel. Összetettben Antonelli 66 pontra növelte előnyét. A Csecseme Bukarest nyerte a női kézilabda bajnokok ligája bronzérmét. A román együttes a budapesti négyes döntő második napján 32-26-ra nyert a Brest ellen, így szerezték meg a harmadik helyet. A Vasas csapatánál folytatja pályafutását Costa Márk. A labdarúgó MB2 bajnok a szabadon igazolhatóként 3 évre szerződtette a 29 éves támadót, aki legutóbb az izraeli Hapoel Petah Tikvában szerepelt. Costa korábban a Honvéd, a Kisvárda, a Mezőkövesd, az Újpest és az Zalaegerszeg csapatában is játszott. Emellett légióskodott Dél-Koreában, Oroszországban, Görögországban és Izraelben. A kispestiekkel 2017-ben magyar bajnok lett.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: 5 civil halálos áldozata van a szombat éjjeli és ma délelőtti orosz támadásoknak Ukrajnában. Egy siklóbomba 3 embert ölt meg, további 3-at megsebesített egy Zaporizsja megyei faluban lévő busz megállóban. Ugyanitt éjjel egy busz sofőr is életét vesztette. Halálos áldozatot követeltek az éjszakai orosz légicsapások Dnipropetrovskban is. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építés hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondta a szövetség stratégiai igazgatója. Petrovai László hozzátette, az ott alvós táborokban vitorlás klubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.
1: Közlekedés.
0: Korábban baleset történt az M7-es Budapest felé vezető oldalán, Polgárdi előtt a 80-as kilométernél újra mindegyik sáv járható, de még lassul a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A maihoz hasonló napos idő várható holnap is kevés fátyol felhővel. Többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Élő sportközvetítés a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. A félidőben tehát a György csapata hátrányban a Metz ellen, 18-17-re vezet, ugyanis a francia együttes a címvédő Győr ellen a női kézilabda bajnokok ligája döntőjében. A bronzmérkőzésen a Csecseme Bukarest 32-26-ra verte a Brest együttesét. Irány az MVM Dome, ahol Szabó Szilvia várja, hogy megszólítsam. Szilvi, tiéd a terep, bárki van ott, és tudsz vele beszélgetni, akkor nyugodtan.

0: Így van, szia Laci, és Szilágyi Zoltán is várja, hogy, hogy megszólaljon itt nálunk a Debrecen vezetőedzője. Hát Zoli, igazi kézilabda ünnep, és egy nagyszerű színvonal itt a mérkőzésen.
1: Igen, nagyon színvonalas mérkőzés, nagyon taktikus csatát láthatunk, és ez mindenféleképpen jó, akár azt gondolom, hogy laikus szemmel is, és a szakemberek is nagyon élvezhetik ezt a mérkőzést. Mind a két csapat kiválóan felkészített, és látszik, hogy mikre próbálják, mik azok a súlypontok, amire próbálnak fókuszálni, és egy nagy taktikai csata, és a meccet csak dicsérni lehet, hogy mennyire jól tartja magát, és azt gondolom, hogy kiélezett kemény találkozó várható a második félidőre is.
0: De ilyenkor figyeled, hogy az edzők mit húznak, és mivel próbálják meglepni egymást?
1: Pontosan, és ez pontosan egy edzői szemmerkőzés, hiszen mind a két vezetőedző nagyon jó, egyébként komoly lehetőségekkel is bír, és az még nagyon érdekes, hogy ezekkel a lehetőségekkel hogy tud élni, hogy mik azok a lépések, amik megteszik, a szerkezetek, felállítások, nyitott vérekezés, 7-6, éppen melyik a szenzációsabb Grambo-Bukti párosnak a kapcsolata, és ezt folyamatosan építenek erre. Nagyon tetszik a Győrnek a bizonyos alapmozgásaiból való lebontások, úgyhogy kifejezetten élvezetes, egy nagyszerű színvonalú mérkőzés.
0: A Győrnek az lehet a legnagyobb feladat, hogy a beálló körüli védekezést megoldja?
1: Igen, tehát hogyha ezt nem tudja megoldani, akkor akadhatnak problémáik. Bukti szenzációs formában van, és látszik, hogy Grambo folyamatosan az egyegyezései után őt keresi, és egyszerűen nem találja a Győr az ellenszerét ennek. Hogyha ezt nem tudják megoldani, akkor ez egy nagyon kiélezett, végletekig kiélezett találkozó lehet, hiszen a Messznek még egyébként ezen kívül még nagyon sok fegyvere van, akár a gyors játékot tekintve, akár ugye itt még az Axternek az átlövő játéka még annyira nem is érvényesült, úgyhogy itt tényleg egy nagy kihívás ez. Viszont én azt gondolom, hogyha a védekezése jobban összeáll majd a Győrnek, akkor szerezhet egy megnyugtatóbb előnyt, amit végig tud vinni a mérkőzés végéig.
0: Viszont hogyha ilyen szoros marad, és a végjáték is ilyen egy-egy gólon fog múlni, az kinek kedvez? A Győr jobban bírja ezt a feszültséget? Már csak a rutinja, a tapasztalata miatt is?
1: Én azt gondolom, hogy igen, ezt tegnap is bebizonyította a Győr, meg hát sajnos tudom mondani, a saját bőrünkön is tapasztalhattuk ezt többször, hogy ilyenkor Szakó aztán előhúz még olyan dolgokat, ami ugye a tarsolyból, ami tényleg egyedi és a klasszisra jellemző dolgok jöhetnek, de egyébként sorolhatnám a Győrnek az összeállítását, ez De Paulára is jellemző lehet, Hauserre és így tovább. Én azt gondolom, hogy Győrnek talán az szól a Győr mellett, hogy megvannak azok az egyéni igazán komoly klasszis játékosai, akik ezekben a sorsdöntő szituációkban már komoly rutinnal bírnak, és már többször bebizonyították, hogy lehet rájuk számítani.
0: Zoli, te, mint Vámos Petra volt edzője, és mint magyar szurkoló is, illetve mint a válogatott másodedzője, szeretnéd-e, vagy szomorú szemmel látod-e azt, hogy viszonylag keveset játszik Albek Anna is, és Vámos Petra is?
1: Igen, most, hogy őszinte legyek, igen, én azt gondolom, hogy ráadásul Petra nem is a saját posztján játszik, ráadásul védekezésben nem is szerepel. Bízom benne, hogy itt a második félidőben azért több szerepet fog kapni. Azt látom, hogy itt az előző mérkőzésen sem kapott sok, tényleg csak egy pár percet. Ez semmiképpen nem jó a válogatott szempontjából. Albek Anna azért támadásban komolyabb feladatokat kap, de azért nyilván én annak örülnék, hogy mind a ketten minél többet játszanának.
0: Zoli, egy utolsó kérdés, még a Debrecen nyerte az ifjúsági női bajnokok ligája döntőt, itt játszották ugye a finálét a lányok. Te mennyire vagy képben az U17-eseket, mennyire figyeled, és látsz olyan tehetséget, aki esetleg majd idővel ott lehet a felnőtt szinten is?
1: Igen, itt voltam a döntőn, és megnéztem, és végig szurkoltam, és nagyon örülök, és nagyon büszkék vagyunk a lányainkra, hiszen nagyszerű teljesítményt nyújtottak, és nagyon örülök neki, őket kevesebbet láttam az év folyamán, inkább az U20-as csapat csapatunknak a meccseit látogattam többnyire, és nagyon örülök annak, hogy nagyon sok tehetséget fedeztem fel most is, akiből komoly lehetőség van itt a következő évben, úgyhogy örülök annak, hogy ez az utánpótlás csapatunk ilyen szinten működött, és elsősorban nem is arról szól, hogy itt most mi lett az eredmény, meg nyilván örülünk, hogy megnyerte a Debrecen ezt a döntőt, ez nagyszerű dolog, de utánpótlásban sosem ez a lényeg. Én azt gondolom azt, hogy itt játszhattak ilyen közönség előtt, ilyen atmoszférában. Ez egy életre szóró élmény lesz azok számára is, akik esetleg nem futnak majd be akkora komoly pályafutást. Úgyhogy ez mindenféleképpen nagyon örömteli.
0: Köszönjük szépen, stúdió!
2: Szabó Szilviának, valamint Szilágyi Zoltánnak, a Debrecen vezetőedzőjének köszönjük szépen, de megyünk vissza az MVM Domba, hiszen a Győr Metz női kézilabda bajnokok ligája döntő második félideje hamarosan kezdődik. Csesszegi Balázs, Németh Kornél és Marosán György.
3: Hát annyira hamaros, hogy 2,5 perc múlva kezdődik hivatalosan, és már pályán vannak a csapatok, és ha már itt van Gyuri mellettünk, akkor talán megvilágítja azt, hogy hogyan lehet elvenni ezt a játékot, ezt az egyegyezést, és abból a bejátszásokat buktít felé.
4: Grandvora mélységben, hogyha kilépne a hármas védés, elvenni azt a területet, amiből ő elindul, lendületet szerez, akkor talán eredményesebben lehetne ezt. Vagy nyilván tudom, hogy a mai kézlabdában nagyon ritkán lehet látni azt, hogy emberfogást alkalmaz egy csapat, de talán egy-egy védekezés elejéig meg lehetne próbálni, mert Granbőtől indul minden, ő a meccs legjobbja eddig, ez egyértelmű. Mi lehet most el lehet mondani, hogy Granbő vagy Buktit, mert ha Granbő nem csinálná meg a helyet, akkor Buktit nem kapna a labdát, természetesen rendkívül eredményesen játszik a francia beálló, tehát az ő kapcsolatuk, ami kulcs. Most akár azt úgy elvenni, hogy a labda köré és köréjük növelni a védők számát, tehát egy 2-3 ellenét kialakítani, és akkor szélességben ott hagyni Fodor Csengét 2-1-ben, vagy a jobb szélsőt Hágmán, ezek között lehet mérlegelni. Oda kell valamit adni azért, hogy ezt a párt kikapcsoljuk.
3: Aztán majd kiderül, hogy ez sikerül-e a második fél időben, de nyilván Majonád is gondolkodott. Hogyan gondolkodhat tovább Emmanuel Majonád, Gyuri?
4: Én szerintem, ha működik valami, akkor nem kell tovább vagy változtatni, tehát ő ezt fogja tovább csinálni, 7-6-ba, 6-6-ba erre a kapcsolatra épít, és ennek a, ugye majd reagál arra, hogy mit akar. Tehát ezt el akarja venni a Győr itt a második félidőben, ez biztos. Mit fog érte adni cserébe? Ez a kérdés, és akkor majd arra fog a Majonád reagálni újra valamivel. Ugye itt, ami még fontos, volt 2-3 De Paula lövés az első idő végén, Novotnának ezt az alsó területet, ezt a pattintott lövést próbálták, úgy labdát gólba jutatni, ez nagyon rossz. Novotnának ez az egyetlen felület, amit nagy hatékonysággal tud védeni.
3: Akkor felfelé kell húzni a labdát.
5: Ami jól is ment De Paulának, itt annyiban azért vitatkoznék vele, Gyuri, hogy ezeknek a De Paula féle lövéseknek itt az első fél idő végén a 4-ből 2 biztos, hogy ilyen kényszerlövés volt, tehát ez közelében nem volt se erőbe, se előkészítésbe, se semmibe, mint amit az elején láttunk.
4: Ez nem passzívnál volt, tehát nem kellett volna akkor elvállalni.
5: Hát akkor felelőtlen volt, igen, akkor így érünk össze. Na hát kezdődik a második félidő. A hangulat én azt hiszem, hogy ugyanolyan jó, mint amilyen volt. Az biztos, hogy a sárgába öltözött metziek szektorában továbbra is, ahogy a meccs előtt is, a meccs alatt is, meg most is a legjobb a hangulat, de rázendítenek ebben a pillanatban a győriek is. Grandvó, Axnér és Vámos, ez a belső hármas most. A meccsnél a plusz kettőért jönnek a franciák, és Szakó a kapu mögül kapirgálja vissza a labdát, mert hogy középen Lagerquist volt, szabálytalan Axnér teszi Vámoshoz a labdát, Buktit lép ki a falból, Rambo, aztán most már Axnér, betörésből ha nem megy be, akkor Szakó véd egyet. Én azt hittem, hogy hetest fújnak, mert hogy volt egy kisebb szabálytalanság, nem tud kettővel vezetni a Metz, jön viszont az egyenlítésért a Győr, elver, csímbe kapja a labdát, de aztán megmenti, és akkor most lehet felállt fal ellen támadni.
3: Lagerquist marad a beállós pozíciójában támadásban, és Hagman Dülfer csere van támadásban, azaz Dülfer védekezik, Hagman pedig ugye jön a szélre, ez a rövid oldali csere az Etónál, és hát most mondhatjuk, a gépuskalábúak vannak fönt, Hauser, De Paula, illetve Elver, és hiába forgolódik le De Paula, és Gyuri, ráztad a kezedet,
4: nem az ítéleten, hanem az, hogy Hauser nem megy rá az 1-1-re Zárdival szemben. Tehát tovább ment a tengombelire, óriási terület maradt Hausernek a bal három védővel szemben. Azt ki kell használni.
3: Ott viszont akár be is vihette volna Hauser, és megint nem vitte be a lövőcsel, után inkább lepattintott, a passzív az Eto'o játéka, most viszont lőni kell, ebből viszont gól van, és ez egy félmagas lövés, ahogy Gyuri mondta, nem lefelé ment, már gól lett, úgyhogy egyenlített az Eto'o 18-18.
5: És akkor jöhet a Metz együttese, Vámos, a két magyar közül most ő van fönn a pályán, Albek Annán rajta a melegítő felső jelenleg. Axnél irányít a vendégek, hát igen, vendégek. Buktit kilép a falból, aztán Grandó megcsinálja Lagerquist mellett, Vámos viszi be, kiharcol egy szabad dobást. Tehát üzzel játszanak a győri védők, előbb-utóbb megelégeli a két szerb játékvezető, és ezekre a hatos vonal környékén elkövetett szabálytalanságra, vagy szabálytalanságokra hetest ítélnek majd. Buktit felé a bejátszás, hárman csimpaszkodnak Buktiton, üggyel bajjal, de sikerül megállítani. Hauser letarolja Léna Grandot, aki lent marad a földön. Most tud cserélni a győr. Hagman le, De Paula be. És a Metz játékos továbbra is lenne a földön. A törlő kislány már megérkezett. Csak nem mossa föl egyébként a Metziek kiválóságát. Kijönnek videózni a játékvezetők azzal, hogy a Metzi játékos továbbra is eléggé rabajtnak tűnő állapotban bent. Kérdezi az orvosi stáb, hogy bemehetünk-e hozzá, elindulnak befelé, és akkor bemutatják vajon a videózás jelét, vagy sem. Azt hiszem, hogy most fogják bemutatni. Úgyhogy a szerb játékvezetőkhöz hasonlóan mi is várjuk a döntést. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy meg tudjuk nézni. Az első lassítás alapján semmit nem látunk. A második alapján viszont azt, hogy Hauser arcon üti Léna Grandot. A hétvége tanulságait figyelembe véve nem lepődik meg egy piros lapon. És Hauser elvesztése érzékeny veszteség lesz ám a győr számára. A helyzet nem túlságosan jó. Egyáltalán nem biztos még, hogy ez piros lesz. Viszont volt olyan kamerálás, ahonnan látjuk azt, hogy egyértelműen arcon üti, el is találja, találkozik sajnos Hauser keze a Grandó fejével. Úgyhogy én egyáltalán nem lepődnék meg, hogyha ez piros lenne, Gyuri.
4: Hát piros lap, most én is próbálom még annyiszor megnézni, hogy meggyőzzem magam, hogy nem az, de nem tudom meggyőzni.
5: Hát
4: magam.
5: Ez piros lap. Igen.
3: Egyébként milyen jó helyzet, amikor az elnököd a csapat orvosa is, nem? Akár reklamálhat is, gyógyíthat is, keresik is Hauser-t rendesen a szerb játékvezető hölgyek.
5: Most jön a helyi műsorközlő segítségével, illetve a helyi hangtechnika segítségével. Igen, nem halljuk a szerb hölgyet, hiába szeretném mondani. Igen, most viszont már igen. Igen, elkapta az arcát. A 48-as.
3: Két perc. Hú. Azt mondom, hogy hú. Nem véletlen igen, azért a fügy szó.
5: A Metzi táborból jön a fügykoncert, és az a helyzet, hogy tegyük össze a két kezünket ezzel az ítélettel most. Hozzáteszem egyébként, Hausernek a második, tehát így is, úgy is nehéz helyzetben lesz, de hogy a hétvége eddigi folyamatait nézve, ez nevezzük nevére gyereket, ez piros nap volt.
4: Nekem mindig azt mondják a játékvezetők, hogy nincsen, hogy hazai pálya a szabálykönyvben. Meggyőződésem, hogy van, én megkeresem.
5: Vámos Petra közben kihasználja az emberelőit, és Vámos góljával vezet újra a Metz együttese. Igen, egy ilyen nagyon faramúci helyzetben vagyunk, mert mindenképpen lesz kisebb vagy nagyobb okunk az örömre a végén, hiszen vannak magyar játékosok ugye a Metz együttesénél, hát azért az, hogy van magyar játékos, aki BL tud nyerni, ez egy óriási dolog lenne, de hát ha még ezt magyar csapat tenné meg, pláne. Na jön a győr, elver, nem tudja megverni középen Gombelét.
3: És aztán egy szabad dobást azért kiharcol a győriek dán irányítója, elver. Christiansen van bent, ahogy azt megszokhattuk, ha Hauser pihentetni kell, vagy ki van állítva. De Paula átlövi a túlszélre, Hagmannak passzív a győriek játéka, most már lőni kell. De Paula egyegyezni próbál, ott Christiansen lő, micsoda sánc volt ez Granvótól, atyavilág. De legalább jöhet a győr.
5: Na most Gyuri, ilyen sincsen, mint hogy a szalzai pálya sincs leírva, de érzésre most egyértelműen a meccset érzem fölénybe. Annyira megakadt támadásban a Győr, a Metsziek meg ezzel a blokkal, tehát most eladja a labdát egyébként az Eto, hogy van benned valami ilyesmi, vagy tehát ezt nem tudom más, hogy ez optikailag érzésre, ránézésre.
4: Igen,
5: de most nem
4: van
5: néz ki
4: ez,
5: jól.
4: Abszolút, és nekem bennem van az, amiről sokszor beszéltünk már, hogy nekem hiányoznak a klasszikus nagy átlövők a csapatokból. A Győrnél egy Amori milyenkor jött, fölugrott 10 méterről, és gólt lőtt. Most mindenki próbál bebújni, és nem találják a rést.
5: Vámos Petla találja. Két vámos gól, és jön még Fodor Csengének egy kiállítás. Baj van. Az a helyzet, hogy 4 perc, 5 másodperc telik el a második félidőből, és a helyzet nem túlságosan rózsás. 2-vel megy a Metz. A labda pedig az Etónál.
3: És ember előnyben, kettős ember előnyben a Metz, Valentini is majdnem labdát csen Christiansen mögül, aztán végül visszarohan a helyére a padról beálló szélső. Elver, most valamit ki kell találni, például be kell vinni és be kell lőni 5-6 ellen is, úgyhogy 20-19-re felzárkozik az Eto, és közben Szakó visszaért. Vámos Petra ezen a mérkőzésen, amióta beállt a második félidőben, nagyon sokat tudott hozzátenni a Metz játékához. Nem véletlenül van ám így fönt Grambóval, Axnerrel, illetve Vámossal az Eto. Húha, hát igen, mondjuk amikor hármast védekezik Elver, akkor nem sok problémája lehet Buktitnak, fölötte bejátszották, ő pedig befordult, belőtte, de legalább már nem kettős az az ember hátrány.
5: Már csak egy perc van a kiállításból, úgyhogy most jelen pillanatban hasonló létszámban a két csapat, annyi, hogy kapus nélkül a győriek. Nem szabad eladni a labdát, ez a legfontosabb. Most nem lenne rossz mondjuk gólt szerezni, az meg még jobb lenne, ugye? Döfer lép ki a falból, de Paula, hát ha azt mondta Cseszegi Balázs, hogy egy ördög van géppuska lábú sora, azért ez a Vámos, Grandvo, Axtér 3-as is ugyanebben a ligában előkelő helyen szerepel, de Paula, nagyon fontos gól, az 5. gólja a brazilnak, egyre zárkózik a Győr, a címvédő viszont 20 másodpercig, 25-ig emberelőnyben még a Metz. Grandvo mehet tovább. Kétszer indulás reklamáltak, de mehet tovább. Vámos kezében a labda. Grandvo, hát ez ilyen nincs amúgy. Buktit, én nekem már a kiállításoknál tartok, ahova tudom írni az ő góljait. Minden rublika betelt a neve mellett. A 11. gólja Sara Buktitnak, bődületes.
4: És ebből körülbelül 10-et kapott Grandvolt, újra tőle kapta a labdát. Tehát ugye ezt a párt nem tudjuk tördelni és elvenni, tehát ez hihetetlen.
3: Hát ez még emberelőnyből volt, ez talán annyiban még megengedhető. De Paulával szemben szabálytalankodik Vámos, győri szabaddobás, el is végezte ez Dülfert. De Paula egyezik, Hausernek készít elő, elmegy jobbra, Novotna a labda meg az ellenkező sarokban. 21-22 egyelőre üldözi az Eto kitartóan a Metzet, de lassan-lassan át kéne venni az előnyt. És labdát szerez az Eto, nem? Buktit élet még a labda, és egy szabad dobást azért még kiharcol a francia válogatott beállósa. Ott van Lagerqvist, illetve Dülfer között Buktit, Axner viszi rá a falra a labdát, és most ő játszotta meg Buktitot, aki fölé lövide kap egy 7 méteres, aztán fogja az arcát. Hát,
4: Grambo cselezett újra
3: Buktit. Nem, ez Axner volt.
4: Axner volt, bocsánat, Axner. De ugyanúgy a hármas védőt megcselezi jobbra, és kettes-hármas közé pozícionált beállónak átadja.
3: Igen, mi Axner nem tudom, hogy miért fogta az arcát Buktit, szerintem ezt ő se tudja, jön Albek és Szemerei.
5: Magyar párharc tehát, és úgy, hogy Buktit a 22 Metzi gólnak a felét szerzi továbbra is, 50% ilyen szempontból. Na, melyik kis olyanba harapjak most bele? Albek egy lövőcsel, Szemerei lába alatt bepattintja a labdát, Albeknak is van gólja, méghozzá itt a második félidőben, a döntőben a második, hát pont egy Albekivel jobb, ez így olyan jól hangzik, csak kár, hogy pont az Eto ellen kell ezt mondani, hogy egy Albekivel jobb a Metz, 2 gól a franciák előnye, ahhoz még sok van hátra, hogy drámai kifejezéseket kezdjünk el használni, de a kés, a képzeletbeli kés ott van az Eto torka környékén. Hagmanhoz le a szélre a labda, Elver gólt kell szerezni, Hauser meg eladja, aztán utána most nem tudjuk visszaszerezni. Ami az első félidőben ült, és sült, az most befelé sül. Gombele szedi össze a labdát. Hát ilyen a mai meccsen még nem volt, de hogy őszinte legyek, a történelemkönyveket is igencsak el kell kezdeni visszafelé pörgetni, hogy komoly téttel bíró mérkőzésen olyat találjunk, hogy a Bajnokok Ligájában a Győr valaki ellen három gólos hátrányban. Axnér rongyol befelé, kiharcol egy szabaddobást.
3: Így van, Buktit kezében már a labda, ő fogja elvégezni ezt a szabaddobást természetesen. Stanko jött be védekezni a győrieknél, hogy Hauser pihenjen és ne kapja meg a harmadik két percet. Sajnos Grambo nagyon-nagyon simán talpról és hárommal vezet a Metzi együttes. Leaszére Hagman. Én azt nem értem, hogy amikor megcsinálja az egy-egyeket, Hauser miért nem viszi be. Most lehúzunk megint Hagmannak, de nem volt jó az ütemű az a
5: teljes
3: lehúzott
5: tanástalanság,
3: labda.
5: Bocs, hogy közbeszólok, teljes tanástalanság.
3: Így van, hát ez erre utaltam azzal, hogy ott volt a lehetőség, ott volt a lövési lehetőség Hauser előtt, és nem vállalt el, pedig valakinek most már kockáztatni kell, és az nem mindig De Paula legyen, mert akkor egyszerű lesz a Metziek dolga. Elver, De Paula, Elver, Engombele mellett, Hauser ott megint nem vitte be. Bevitte viszont De Paula, aki be is pattintotta 24-22, és én egyébként most mindentől függetlenül, hogy bármennyire jól védett Szakó az első félidőben, a második félidőben lehet, hogy meghúznám ezt a kapuscserét is szépen lassan, mert most már nem nagyon találkozik a labdával Hátádú Szakó, úgyhogy legalább egy kicsit pihenni, és jöhetne Zsófi, egy labdát védett a második félidőben összesen Szakó.
5: Bunzent visszahozzák ellenben a Metziek. Axnér, hát annál, hogy most már megtalálja ő is a lövő kezét, meg a lövő formáját. Axnér bemegy, a földre kerül, behívják hozzá az ápolást, ez sok jót nem jelent. Dülfer számára azt, hogy 2 perce ugrik a történet. Azt mondja, hogy Dülfer, na Gyuri, azt mondtad, hogy nincs olyan, hogy hazai pálya. Egy korábbi játékvezető ismerősöm írt egy üzenetet, hogy most akkor van vagy nincs, döntsük el.
4: Én meggyőződésem, hogy van ez benne.
5: Igen, annyi, hogy a Győrnek a negyedik kiállítása a meccsnél egy volt eddig.
4: Szemelei!
5: Ellenben oldalt ment ki a labda, Albeck hetesét védi a jobb alsóból, kirúgja, oldalt megy ki a labda. Hát ezt mondtam az előbb, hogy melyik kis ujjunkba harapjunk bele, amikor magyar-magyarnak próbál az eszén túljárni. Szemerei védése után nem vezet 3-mal a Metz, hanem 2-vel, de a labda a sárga mezes franciáknál. Grandvo, Buktit, nyitok egy új edzőkönyvet, hogy Buktit góljait valahova tudjon majd írni, mert már Marosán György kezére húztam a Strigulát most.
3: Szemerei marad és mutatta neki kísérve, hogy most maradjon is a pályán, egy kicsit muszáj megpihenni Szakónak is, és hát a Szemereit összekapja ez a védés, ez a 7 méteres védés. 3-mal, 22-25-re vezet a meccs, kevesebb, mint 20 perc a hátra, tehát még bármi történhet, de most már kellenek a gólok Hauser-től is, Hagmantól is, de senki nem viszi be, mindig csak De Paulára várnak, Zadiel szemben, Elverlő, ó, mellé lőtt a csúnyán, úgyhogy nem is kellett ehhez még Bunzen sem, hogy védjen. És az a baj, amikor Bunzent vissza szokták hozni, akkor mindig el szokta kapni a fonalat. Nem akarom én itt az ördögöt a falra festeni, de most bizony-bizony bajban van az Eto. Axnér, Grambo le a szélre, összeszedi a labdát Valentini. Axnér, most kirobban a falból Christiansen, és legalább ütközik egyet Grambo-val. És az Eto ember hátrányából még mindig van hátra 30 másodperc. Buktit, Grambo, Vámos. Grambo, hogy ezt szépen lőtte ki Valentininek, és Valentini be is pattintja. Hagman nem figyelt, úgyhogy 4-jel vezet a Metz. Hát ezt már most már tényleg kellenek a bravúrok, kellenek a vagány megoldások, mert jelen pillanatban meg, például a szélben
5: csak... Kérés is, nem egyébként?
3: Hát, egyébként
5: Gyuri,
3: igen.
5: Gyuri, nem?
4: Természetesen.
5: Most egyébként kicsérjük Per Johanssont, de jelen helyzetben én nem vagyok európai mesteredző, de hát mire vár? Tehát ég a ház jelen pillanatban.
4: Meg nincs megoldás, tehát továbbra
5: hát
4: is
5: azért mondom,
4: egyetlen egy dolgot csinál a Metz, és arra nem találjuk a
5: és
4: megoldást.
5: És nézd, mi látjuk, mondjuk a hallgatóknak, állnak tanástalanul, Uros Bregárral beszélgetnek, és olyan, mintha fogalmuk nem lenne arról, hogy mi lenne a jó döntés.
3: Közben Zadit kiállították Elverrel szembeni szabálytalanságért. Buktit jön vissza így hármas védőbe, Engombele pedig lement, mert azért így lassabb lett volna a védekezésű Buktit valamivel gyorsabb lábbal, mint Engombele. Elver, kirongyol rá, Granvo nagyon jól védekezik. Nagyon jól is védekezik Granvo. De Paula, EU 1-1-ben viszont szépen ment, és tessék, itt van az a védés, amit mondtam, Bunzen pedig nagyon szépen megcsinálta az 1-1-et. Ott volt a lehetőség, 26-22.
5: Na most ez sincs sehova leírva, és nem tudom, hogy bárki valaha erről tanulmányt készítette, én csak az érzéseimre tudok most hagyatkozni. De az, hogy az első félidő vége előtt 2 másodperccel tudott gólt szerezni Buktit, és azzal vezetett a meccs először, az olyan lélektani fölénybe hozta őket, hogy egyébként tehát elképesztő ütemben vagy iramban mennek. Most éppen volt egy rossz bejátszás Buktit felé, de Paula viszont elhagyja a labdát. Miért nem kér időt Per Johansson? Mire vár? 17 perc van hátra a döntőből, 4-jel megy a meccs, és egyszerűen vár, és vár, és vár az Eto svéd mestere.
3: Labdavezetés közben elhagyta De Paul labdát, és azt gondolom, hogy sok mindent elmond a mentális állapotról, vagy hogy milyen mélyen van most az Eto. Végre egy ütközés, na, végre is egy belemenés. Na, végre valamit csinált védekezésben. Jött Breisztől, Valentini ott marad, és visszafújják. Hát komolyan 32,5 centivel, és nem is hátrábról, hanem oldalról lőtte el labdát. Át, és belenyúl Valentini, és még Bunzen is eléri, nem? De, azt mondja az alapvonali, hogy elérte. Ki tudta ütni Bunzen a labdát. Én is azt gondolom,
5: ez
3: hogy egyébként beleért.
5: Ez annyira jelképes most, hogy tényleg... Ha másért, nem csak azért, hogy ne ők örüljenek, hanem hogy lehessen valamit hozzászólni. Hát tényleg a következő támadásra bármi történik. Ha gólt lő a meccs, ha nem lő gólt a meccs, nyomja meg azt a gombot, próbálja megrendezni a sorokat. Mit lehet rajta veszíteni? Tehát amikor -4 van, na mindegy, vámos. Jön Axnér. Egyébként annyira törvényszerű lesz, nézd meg. Ezt akartam pont mondani, hogy előbb-utóbb jön egy Axnér gól. Nyomja már meg azt a gombot végre! Valamelyik ötök szólaljon meg, mert én olyat találok mondani,
3: után mellette nem egyébként, semmit. És belement, hát nem hiszem el. Tényleg nem tudom, hogy Per Johansson miért áll a vonal mellett, és teljesen feleslegesen. Most teljesen. Én még ilyennek még nem láttam.
4: Mi történik?
3: Nem tudom, én ilyennek még nem láttam.
4: Lefagyva a buzzer mellett.
5: Ember,
4: áll.
5: Ott a gomb, nyom meg! Hát de tényleg, hát nézzük egymásra a kollégákkal, azt se tudjuk, hogy hol tartunk. Mi jön, tudjuk,
3: Jörgensen.
5: Hogy hol van.
3: És Jörgensen állapotában, na mindegy. Ott Lántó. Pedig simán belövi, mellé is nyúlt talán Szemerei, 28-22. Tessék már megnyomni azt a gombot, hát legalább oda menni mellé. Elver, De Paula, Elver, Hauser, lőd be, nem, le a szél, azt is eladja. Hát...
4: A magyar edzői karból Szilágyi Zoltán van talán legközelebb a buzzerhez, bízok benne, hogy legalább ő beugrik a pályára és megnyomja. Tehát ezért elnézést, hogy ezt így élő műsorban mondom, ezért külföldi szakemberek nem biztos, hogy itt kell legyenek. Tehát ez a leblokkolás, ez hihetetlen, én ilyet nem láttam még kézlabdapálya.
5: Nem, tehát igen, ez a megmagyarázhatatlan. Balázs, ez nem furcsa, ez megmagyarázhatatlan. Tehát...
3: Hát most ugyanarról beszélünk, csak más szóval.
5: Igen.
3: Na. Vámos! És ott egy védekezés legalább vele szemben. Ha már Buktit ott nem sikerült megfogni ezen a mérkőzésen, 45 perc, 52 másodpercig. De hát meg senkit, mert most már 6 góllal vezet a meccs. Itt már nem tudom, hogy le tud-e egyáltalán ennyire olvadni a meccs egyébként, hogy az Eto bármit is tudjon ezen csinálni, vagy le tud-e ennyire olvadni Majonád. Közben Vámos fölélevi, már passzív volt a játéka a Meci együttesnek. Vámos ott maradt, oda kéne vinni a helyére, lányok. Például Elver, aztán De Paula, visszaért Vámos Petra, pedig még csak most... Hát egész egyszerűen. Annyira lassan, annyira semmit nem csinál, és most oda sétál Per Johansson, és végre megnyomna az időt. Én azt gondolom, hogy körülbelül 4 góllal később, mint amikor kellett volna.
5: Minimum. Gyuri,
4: hát egyértelműen.
5: Mégiscsak te vagy az európai mesteredző. Valamit szólj hozzá,
4: kérlek. Nagyon jól tudjátok, hogy én mindig védem az edzőket, játékvezetőket. Tehát nyilván, aki dolgozik, az hibázik. Csak most itt ezt a dolgozikot nem láttuk. Tehát tényleg döbbenet, mert Per Johanssonról szerintem ember nem mondott annyi jót idén, mint én mondtam adásban.
5: Na jó, de ezt meg is érdemelte.
4: Így van.
5: Viszont az idefelé vezető út egy dolog, meg ez a hétvége, amit csinálnak, egy teljesen már olyan, mintha nem ugyanazt a csapatot néznénk. Igen. Olyan, mintha, tehát az, amit idáig csinált a Győr, ellenállhatatlan, megverhetetlen, legyőzhetetlen, extra, csodálat, minden pozitív jelzőt el lehetett mondani. Ezen a hétvégén már a Brest ellen is vérrel, verítékkel. De hát itt, ami a második félidőbe jön, az a teljesen értékelhetetlen és értelmezhetetlen Per Johansson részéről.
4: Sajnos egyet kell értsek ezzel, tényleg nem tudom, mi vezethetett ide, hogy ennyire, de konkrétan leblokkolt, látszódott, hogy hát vicce, üreges tekintettel
5: áll. Hát de igen, meg ott állt a gomnál, hát egy vagy két támadáson keresztül ott állt, hát de ilyen, ne vicceljetek, már nincs ilyen.
3: 7-6 az Etónál, és ráadásul bejött Hovden, bejött Stanko, bejött Dál, a bal szélen ott van Christiansen, két beállóval a 7-6, hát valamit ki kellett találni, én szerintem ilyen összeállításban nem játszott még az Eto, egyébként most Valentini nagyon megrángatta Stanko mezét, szabad dobás, Stanko megpróbál egyegyezni, ez meg, hát vagy belemenés, vagy belül védekezés.
5: Ez egy óriás ajándék fújás, mert ez belemenés volt. Gondoljunk abba bele, hogy 17 perc telik el a második félidőből, ez alatt jött összesen 5 darab győri gól. Na most Hovden a hatodik, 47-06-nál elképesztő Hovden a találat szerzője, és akkor 23-28, 12 perc, 40 másodperccel a vége előtt mínusz 5-ről kellene csodát tenni az Etónak, a címvédőnek.
3: Úgyhogy ül a padon, Lagerqvist ül a padon, Hauser, De Paula, Hagman, Dülfer, ja Dülfer pályán van, bocsánat, Breisztől ül a pályán, nem Breisztől ott van, Dülfer labdát szerez, Breisztől megindul, de Elver kapja, Breisztől el kell lőni, és ez csak egy szabad dobás, hát azért vannak érdekes ítéletek is, de ugye ezt egy jó formában lévő csapat végigviszi és belövi. Dál is a pályán, aki eddig az előző támadásig egy másodpercet nem volt a pályán, úgyhogy hát most tőle várni a csodát, azért az megint nagyon furcsa lenne. A kipattanó labdát, a guruló labdát felszeri Engombele a hatoson belülről, de Jörgensen lövése az olyan volt, mintha egy 13 éves kislány próbálta volna ellőni Gunzel lábai között a labdát. Se erő nem volt benne, se helyezve nem volt. Gyakorlatilag, bocsánat, nem is a lábai között, hanem a hasán keresztül próbálta Jörgensen belőni. A Jörgensen nem játszik semmivel sem jobban, de hát gyakorlatilag az Eto sem, mint tegnap. Axner végigviszi és belövi. Sajnos Zsófitől, Szemereitől sem jönnek a védések, úgyhogy ahelyett, hogy feljött volna az Eto 4-re, megint 6 a különbség. Elver, Stanko, Elver, Breisztől kirobban rá Vámos Granier, bocsánat, és majdnem el is veszi tőle a labdát. Nem biztos, hogy cserélgetni kellene nagyon Breisztölt, inkább akkor küldjük be őt a falba, hogy magasan meg lehessen játszani, mert hogy ezzel is csak megy az idő, és most már az idő a legnagyobb ellenfél. Persze nyilván a meccsen kívül, meg saját magán kívül, mert amit most az Eto csinál támadásban, az tényleg egész egyszerűen, hát azt gondolom, hogy ki lehet mondani, minősíthetetlen, vagy legalábbis értékelhetetlen. Elver kap egy nagyot, kap egy kétperces kiállítást, nyilván most a Metzi együttes, de hát eddig sem tudott az Eto az ember előnnyel mit kezdeni.
5: Így van, ez lesz a harmadik kiállítás a Metzi csapatból. Vámos, hogyha jól látom, így van, a magyar játékos jön le a pályáról, és akkor 49-11-nél áll az óra. Hát valami huszáros hajrá kellene. Francia csapat mutatott már egy csodát ebben a szezonban. Igaz, az a második számú sorozat döntőjében volt. A Dijon, hát nem is tudom hány góla, 6-tal 7-tel égtek oda-haza. 21-9-re megnyerték a második félidőt. 9-tel égtek, igen, 21-9-re nyerték a második félidőt, és behúzták az Európa Ligát. Hát valami hasonló csoda kellene most a Győrtől a francia Metz ellen. Stanko, a csoda első pici sziklája, föld csillan a remény sziklája, és a Stanko beviszi egy az egyben, 5-re hozza föl a címvédőt, 10 perc, 10 másodperccel a finálé vége előtt. Hát innentől kezdve mondanom sem kell, hogy jó védekezés, gól, jó védekezés, gól, jó védekezés, gól, jó védekezés, gól, és akkor még mindig mínusz egynél vagyunk, tehát ez a forgatókönyv azért viszonylag esélytelen, vagy kicsi rá, ez esély, mindig meg kell tenni az első lépést. Borg kezében a labda. Stanko fogadja, Axner becsapja, Breistölt. Mondom, Axner is amikorra találja meg a lövő kezét, amikor a legrosszabb a helyzet. Az üres kapura gyors középkezdésből dől fel, Balázs,
3: Jörgensen,
5: köszi.
3: Jörgensen talált be, 30-25, az utolsó 10 percen belül vagyunk. És hát tényleg most Perjánzó hozza Haushert is vissza, most Elvert ülteti a pad közepére, akkor most Elverre sem fog számítani támadásban. Amíg persze folyamatosan lövik a gólokat támadásban a Metsziek, addig gyakorlatilag hiába találva az Eto, mert öttel vezet jelen pillanatban 30-25-re a Metszi együttes. Na végre egy ütközés Zadival középen dül fel. Én egy picit még majonádban bízom, mert ő szokott ilyen lefagyásokat egyébként produkálni, de hát jelen pillanatban olyan állapotban van ez a Metszi együttes, hogy én nem hiszem, hogy most bármi lesz, és le tudják húzni Granyjének, Granyjé lövését végre két kézzel megfogja Szemerei, de kapott ott egyet talán Krisztiánzen, vagy Dülfer, Stanko bemegy és belövi, négy góra felzárkodik, és meg kell állítani az időt, mert kapott egyet az arcára Dülfer, és ott maradt a győri kilencesen. Úgyhogy most még őrérte is lehet izgulni. Á, nem kapott, hanem összeütközött fej a fejjel, Granyjé feje, illetve Dülfer feje, úgyhogy sajnos lehet, hogy
5: baleset
3: is kimarad. Igen, koccanásos baleset, és nem cserbenhagyásos. Gyuri, mert látom, hogy valami méltatlankodsz.
4: Áll a játék, és ez egy jó alkalom, hogy az edző játékosokkal eszmét cseréljen. Perjánzó egyedül áll és rajzolgat a táblájára.
5: Hát de most az miért olyan nagy baj? A képzőművészet egy jó dolog egyébként. Ne legyél már ilyen rossz indulatú.
4: Igen, most Jörgensent odaívt, úgyhogy azonnal mentsük.
5: Rajzolgassanak közösen.
3: Megnézzük, hogy mi az, amit majd kitalált Per Johansson, vagy éppen Krisztina Jörgensen. Hát Dülfert az biztos, hogy le kell cserélni. Ha más nem, akkor három támadás erejéig, mert ugye nem volt
5: az biztos, így van.
3: Progresszív ítélet. Úgyhogy
5: ne legyen komolyabb baj, mert jelen pillanatban ketten támogatják le a pályáról. Egy kicsit megszérülhetett egyébként.
3: Jön Fodor a bal szélre, mert eddig ugye Krisztiánzen volt. Jön védekezni Breistől, jön védekezni másik hármasban Lagerqvist, fenn van a pályán Krisztiánzen, fenn van a pályán Stanko, és Hofden a kapuban pedig Szemerei. Még mindig üres kapuval támad a Metz, és most megy vissza csak Bunzen, Borg, Axner és Zadi a pályán. A Metz együttesénél Szakó pedig elkezdett melegíteni. Zadi, Axner megpróbálja betolni a teljes győri védőfalat, szabad dobást kap a svéd, a másik svéddel, a Lagerqvisttel ütközve 4 gól a különbség, és 8 perc 20 másodperc van hátra a találkozóból. Zadi, Axner, Zadi, le a szélre, Granyjé, passzív. A bejátszás Borgtól nem jó, Zadi,
5: hány
3: megint
5: passz? Ne vicceljetek már, hány passz? Hát legalább
3: már elvették. Úgyhogy akár 3-ra is felzárkózhat az Eto, 7 perccel, 8 perccel a vége előtt, a 7, a 6-ot még mindig nem adja fel. Oppa, ott egy becsúszó szerelés volt, és egy ütközés. Nem tudom, ki lépett ki Hausherre, minden sokára kiderül.
5: Nem lennék meg, ha Vámos...
3: Valentini.
5: Bocsánat.
3: Valentini volt, aki kilépett, ő van lent a földön. Gyuri, szabad dobásra folytatódik a játék.
4: Az jó ítélet. Szerintem rendben volt az ítélet. Játékvezetőkre nem lehet panaszunk. Talán amit hazai pályát meg lehet tenni, annyit megtettek segítségnek, de jól fújnak, korrektül fújnak.
5: Jörgensen, Fodor, jön be a szélről, Hausher. De Paula átcsúszik a jobb átlövő helyére, vissza a bal átlövő helyére, Jörgensen beállóba, bejátszás, csak szabad dobás. Nagyon nagyot küzdött Dál, és akkor jön megint a 7 a 6 elleni játék, jön Stanko. Stanko megy be a falba azonnal. Stanko kap labdát, Stanko ejtése! Jasa Stanko, az 5. gólja!
3: Hát talán mondhatjuk, hogy az Eto legjobbja ezen a mérkőzésen.
4: Szákó kell a végjátékra, nekem az a megérzésem. Nem, Szemeri Zsófiának egyelőre még nincs az aurája, az a karizmája, ami egy ilyen végjátékban az kell, hogy megforduljon az eredmény.
5: Majonád időt kér, Szákó megveszi le a melegítő felsőjét, mert hogy mászta bele a Metsziek arcába, aurájába,
3: agyába, bármennyiébe, csak mostantól egyszerűen nem szabadna gólt kapni. Hát ahhoz képest, hogy volt 5 a különbség, vagy 6? 6 is volt a különbség, most 7 perccel a vége előtt a 3, az még egy belátható távolság.
4: És ugye az időkérés után jött vissza, tehát ha nem is sikerül az, amit nem tudom, sokat várunk az időkérés, de legalább megtöri a lendületét annak a csapatnak, aki éppen meglép. És ugyanez történt itt is, abban az egy percben megállt a játék, megnyugodott mindkét csapat, nem az volt, hogy pár perc alatt, gyakorlatilag 2 perc alatt átrohant a Metz és kialakította ezt a tetemes különbséget, ezért hiányoltuk azt a bizonyos időkérést, mert azóta viszont ebben a mederben folyik a meccs, hogy a Győr lépked vissza.
3: És akkor nézzük, hogy folytatja ezt a visszafelé lépkedést. Az Eto'o Sakho jön egyébként a kapuba, Hofden Stanko, Lagerqvist Breisztől, De Paula és Fodor Csenge, Vámos Axner Granvo, Valentini Granyi és Buktit, tehát a legjobb sorral, vagy a leggyorsabb sorával, és nagyon kinyitja a Győr a védekezést. Most nagyon kint, és egy mintha lábat ért volna Vámos Petránál, de egyelőre még mehet tovább. Granvo, Axner, ő próbál egyegyezni, ez lépésében gyanús volt, rossz a passz, passzívnak kell ennek lenni már az. Granvo viszi oda a labdát, bepróbálja tenni a kezét két-hármas védő között, egy szabad dobást még kap, talán még 3 passz is van, de lehet, hogy még 4 is. Granvo, Axner, jól védekezik Stanko, Granvo, Axner belement, így van, elvették, de hát tessék már észrevenni a labdát, Kecsa Stanko. Na, akkor most lehet cserélni, és mindig van 6 perc hátra a mérkőzésből, és ha most 2 gólra feljön a Győr, akkor, és a 7 a 6 elleni támadójáték természetesen marad, akkor még azért reális szansz van arra, hogy a végjáték éles legyen itt a BL döntőjében, és ott, áj, de kár, de már előtte fújtak egyébként lényegében, mert annyira állt a francia védőfal, hogy az egészen biztos, hogy ők már hallották a sipot, amit mi itt fent azért nem. Stanko, De Paula, Stanko, Jürgensen, Hauser, Jürgensen, Hauser, hát be kéne vinni, ne csak Stankóra, meg De Paulára várjanak, hát valaki vállalja már fel a felelősséget. De Paula, hát ő beegyegyezi magát, és be is lövi! 28-30!
5: A 7. gólja Bruno De Paulának, 5-15 a végéig, Granvo, Sakho vin! Szabad dobás!
3: És lesz egy
5: jött Granvo, maradt lent, kapott egy nagyon nagyot, miközben mi nagyon megörültünk annak, hogy Sakho véd, De Paula valamit kokettál a játékvezetővel, Granvo pedig továbbra is lenne a földön, jön hozzá az ápolás, nézi a képszer játékvezető, hogy mi legyen, mennek videózni.
3: Hát ez sosem jó.
5: Ez sosem jó, de az előző videózásból jól jöttünk ki, mert hogy akkor megúsztuk, és Hauser maradhatott. Hogy most ki volt ott középen, aki odapakolt Granvónak, azt majd mindjárt megmondjuk, mert hogy hamarosan látjuk majd mi itt a helyszínen a lassítást, és természetesen tolmácsoljuk a kedves hallgatók felé. Na, hát az biztos, hogy Jürgensen és Breisztől vannak ott. Breisztől óriásit lök. Granvón, ez szerintem nem piros nap, hanem csak 2 perc, hogyha ezt nézzük. A kétkezes lökés, mondjuk levegőben lévő játékos elég rendesen taszajtott rajta, hogy így mondjam. Látványosnak látványos, de a kétkezes levegőben lökés két kézzel az 2 perc szokott lenni. Number 14, a 14-es, red card, tehát erre behúzzák a pirosat, Hauserére meg nem. Na, ezt Gyuri érted, ezt az ítéletet, hogy melyik miért lett az a melyik?
4: Hát az előzőt nem szeretném
5: ez piros
4: kommentálni.
5: Volt?
4: Adható volt, tehát így a kettőt rakjuk viszont, hogy az előzőnél megengedőbbek voltak, most talán szigorúbbak, tehát igen. A kettőnek a találkozása. Most értse jól mindenkit is, és a hallgatók is, amit mondani fogok. A Jaukovics-Brnovics párosnál ez a 4. percben történt volna. És nem biztos, hogy Granvo és Axner olyan vígan oda megy 7 méterre cselezni.
3: Igen, hát erről...
4: Folyamatosan fejjel előre cselezett, és bejárt rendszeresen oda a 2-3-as közé.
5: Nem a 4., a 2. percben.
4: Igen.
5: Vámos, Borg, ettől függetlenül kéne most egy jó védekezés, meg van a labda! Sakho jön le, valaki menjen be, kapus nélkül, kell most egy gólt szerezni, és akkor vissza lehet jönni egyre. Na most először van olyan hangulat itt az MVM Domban, amikor tényleg az az ember érzése, hogy ez a hangulat gólt kell, hogy érjen a magyar csapat javára. Hauszér elindul, tovább teszi, de Paula egy az egyben Vámos mellett nem tudja bevinni a labdát. Győri szabaddobás, 1 perc 12 másodperc még a kiállításból. A labda nálunk, Stanko, Hauszér, ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Stanko kifelé viszi, egy szabad dobást kiharcolt Csesza Stanko, és miután elvégezzük a szabad dobást, onnan marad majd még egyetlen passz. Igen, most kapja Hausherr, egyetlen passzunk marad, szabad dobás. Valaki föl kell, hogy tegye Hausherrnek, aki el kell, hogy lője. Tízről bele a blokkba, továbbra is áll a passzív. Kilőtte, kit lőtt ki? Gombelét?
3: Gombelét. Lőtte ki?
5: Gombelét kilőtte a falból Hausherr. Gombeléhez kell jönnie az ápolásnak. Most itt nagyon sokan tüntettek a helyszínen. Nekik, akik tüntettek, üzenem, hogy egy ilyenbe egyszer álljanak bele, és akkor utána szerintem kevésbé fognak hangosan fütyörészni. Azért Hausherr minden erejét, dühét, mindenét beleadta tízről, megsuhintotta elég rendesen. Higgyék el a kedves hallgatók, ez a labda nagyon nagyot tud ütni, meg csípni is.
3: Igen, de azt azért most már tegyük hozzá, hogy most már minden egyes esetnél ott vannak, ott maradnak a Metszi játékosok, ápoltatni kell. Szóval a fütszó szerintem egy ilyen kumulált fütszónak szól, nem ennek az esetnek, mert itt nagyon-nagyon eltalálta, de összességében egyébként tegnap a Brest is végig ezt játszotta, hogy abban a pillanatban, amint lehetett, ott maradtak a földön.
4: Így van, hát ők most próbálnak ezzel is azért. Nem sok cserével játszotta le a meccset, és próbálnak mindent kihasználni a végjátékra, hogy pihentebbek legyenek. Továbbra is egy passza van a...
5: Na, Gombele le, Borg be, és Szakó a felező vonaltól passzívnál kell, hogy elvégezzen egy szabad dobást. Aki megkapja a labdát, neki lőnie kell. De Paula! De Paula belemegy.
3: Hát onnan nem jól lehetett azzal mit kezdeni, sajnos.
5: Igen, hiába volt meg a megszerzett labda. Nem sikerült ember hátrányból gólt szerezni, viszont 3,5-el a vége előtt most már abban az időkorlátban vagyunk, hogy kell a jó védekezés. Borg nincs meg a jó védekezés. Borg talál be Lilu Borgójával, 3,15-tel a vége előtt, 3-mal megy a Metz. Nagyjából egy gólt kaphat a Győr, és 4-et kell lőnie, de egyet sem kéne kapnia. Lagerquist viszont elpuskázza az Itzer Bunzennal szemben. 3-mal a vége előtt, meccslabdája van a Metznek.
3: És ezúttal nem kapkodnak, vagy ezúttal sem kapkodnak. Ezen a meccsen azért Majonád is jól meccsel. Odafigyel, nem kapkod, ő sem cserélget. Össze-vissza, azt jön most középre Borg. A bal átlövő, Vámos Petra pedig a jobb átlövő pozíciójában. Borg a helycsere, Axner lefordulna Lagerquistről, megfogja a labdát. Szakó szabad dobás a Metzieknek. Most már gyakorlatilag lassan-lassan ott tartunk, hogy mindenáron labdát kéne szerezni, és futni. Nincsen lehetőség arra, hogy szinte felépített támadásokat játszol az Etó borglövése. Szakó viszont megfogja. Még maradt remény, mondjuk úgy, hogy a hosszabbításra, mert azért 3 gólt ledolgozni, láttunk már ilyet, de 3 gólt ledolgozni, és mondjuk még egyet hozzátenni, azért nagyon nehéz lesz. De Paula, az pedig akár 7 méteres is lehetett volna egy 5 méteren való védekezésért, és jön az utolsó időkérés, 2 perc 7 másodperccel a vége előtt. Per Johanssontól, aki megint Krisztina Jörgensennel beszélget. Gyuri, mi a megoldás jelen pillanatban? Mert most már bravúr kell, és nem egy, hanem 3, vagy 6. 3 támadásban, 3 meg védekezésben.
4: 10 másodpercen belül kell góllal befejezni, és akkor marad egy minimális esély a döntetlenre védekezésben. Hát nem faltolni, hanem hibára késztetni, tehát megpróbálni labdát szerezni, és egy idő után pedig fel kell kínálni az Itzert és Szakóra rábízni, hogy legyen akár szélről lekényszeríteni, szélre őket befejezni, és abból kell a kapus bravúr, abból indulni. Nem lehetetlen, ahogy te is mondtad, de csodával határos, amit csinálni kell sajnos.
5: 11 darab győri gól a második félidőben mindösszesen, és ha jól számolom, akkor jól mondtam, 11, ugye? Hiszen 17-18-al fordultunk, így van, 13 Messi találat fordulás óta. Gólt kell szerezni, hamar kell gólt szerezni. Hauser kezében a labda, Hauser bejátszása, megvan a gyors gól, ide már Idál, neki is van már gólja a BL döntőben. 2 perc van hátra, a hátrány 2 gól.
3: És most aztán nem rohan természetesen a Metz, és 1 perc 40 másodperc. Most már labdát kell szerezni, ki is megy a győri fal, szinte 9 méteren mindenki. Borg, Axner, Vámos, érdekes, hogy nincsen Grambo a pályán. Borg. Hopp, az egy lépési gyanús volt, Vámos, Borg lecsúszik Hauserről, és megfogja Szakó, megfogja Axner lövését, zicserét, és akár egy gólra jöhet fel az Eto, de gyors gól kell. Jörgezzen, megint 7 a 6-ozik az Eto, Stanko miért jön le, hogy visszamenjen Szakó, ja értem, akkor nincs 7 a 6, csak Szakó azért jött, hogy minél előbb lehessen cserélni, de áll minél előbb jöhessen. Jörgenzen, De Paula, Hauser, De Paula, hát nem lehet most már passzolgatni, le a szélre, Fodor nem tudja bevinni, 1 perc a hátra, Jörgenzen, hát ez mi volt, hát belement, hát beletotyogott, Jörgenzen jövőre lehet, hogy B1 győztes csapatban fog játszani, mert a Metz gyakorlatilag 1 perc a vége előtt, 50 másodperc a vége előtt, 2 góllal vezet, és B1 győztesnek mondhatja magát, tegyük hozzá, teljesen megérdemelten, és Jörgenzen meg ott futtatja a pályafutását.
5: Kijönnek egész pályára a győriek, Valentinit adjuk föl, Szakó védi ugyan az ígyszer, de oldalt megy ki a labda, 1/2 perc a hátralévő idő, Granier pedig nem siet sehova, extázisban a Metzi tábor, 20 másodperc van hátra itt az MVM Dómban, Zádi kezében a labda, Lagerquist megállítja, Szakó még hergeli az övéit, de hát ez Muxitól egy eladott labdával együtt is lehet, hogy csak szépségtapasztra lesz jó. De Paula végigviszi, De Paulát megállítják egy szabad dobásért cserébe. Itt a vége, Husel Véle. Sport történelmi pillanat az MVM Dómban. Először Bajnokok Ligája győztes, a francia Metz együttese. A végeredmény Eto Metz 29-31. A címvédő szenzációsan kezdte a mérkőzést. 2, illetve 3 gólos előnyben is volt az első félidőben. Tehát nem nagyon sikerült megállítani Léna Grand volt, illetve a vele szenzációs játék kapcsolatban lévő Sara Buktitot. A franciák kiválósága, aki amúgy a Győrben folytatja majd a pályafutását. Az első félidőben 9, összességében 12 gólt szerzett ezen az összecsapáson. Pont Buktit góljával, az első félidő utolsó másodpercében szerzett találattal. Először a meccsen 18-17-nél vezettek a franciák. A második félidőben aztán olyan lefagyás jött, elsősorban a győri kispadon Per Johansson részéről, amit nagyon-nagyon nehéz lesz megindokolni, illetve megmagyarázni majd utólag, hiszen a különbség 18-18-nál még egyenlített a Győr, és 21-22-nél is mindösszesen 1 gól volt a differencia. 22-28-nál, mínusz 6-nál kért időt Per Johansson. Onnan ugyan még kapaszkodott vissza a győri csapat, de természetesen Buktittal nem sikerült mit kezdeni, meg Grandvóval sem, úgyhogy két magyar biztosan nagyon boldog itt ma az MVM Dómban, Vámos Petra, illetve Albek Anna, hiszen ők a BL győztes Metz együttesében szerepelnek. Vámos 3, Albek pedig 2 gólt szerzett. Még egyszer, tehát a végeredmény egy történelmi mérkőzésen, teltház előtt az MVM Dómban. Győr, Metz 29-31, története során először Bajnokok Ligája győztes, a francia Metz csapata. Gyuri, milyen volt ez a döntő?
4: Hát borzalmas ezt így megélni. Gyakorlatilag a 20 ezer emberből szerintem 18.500 biztos, de 19.000 is lehet a győri győzelmet várta. Természetesen nem kell elvenni az érdemet a Győrtől, hogy idáig eljutott és olyan játszott az egész évben, viszont ezen a hétvégén csalódás volt mindannyiunk számára az ő játékuk, és leginkább a védekezés, ami fantasztikus volt. Eddig teljesen ebben a két napban ez csődöt mondott.
5: A szó pedig a stúdióé.
2: Csesszegi Balázsnak, Németh Kornélnak és Marosán Györgynek köszönjük szépen. Maradunk az MVM dombban, azonban Szabó Szilvia kapja a szót.
0: És Hajdú János áll velem szemben, aki láthatóan nagyon csalódott, hiszen Janit egy Győrben dolgozol, tehát nyilván a győrieknek szurkolt. Az első fél időig úgy látok, hogy minden rendben van, aztán a fordulás után mi történt?
6: Egyetlen probléma volt ma szerintem a beálló körüli

0: hihetetlen beálló teljesítmény, de a külsők is jól játszottak. Jó csapat nyerte meg a bélet.
1: Ugye a Metz eddig mindegyik elődöntőjét elveszítette. Tegnap megnyerte, és ráadásul most megnyerte a döntőt is. A Győr viszont tegnap is azt láttuk, hogy hátrányból kellett felállni. Tegnap sikerült, ma min múlt szerinted?
0: Csak ezen. Én csak azt látom, hogy csak a beálló. Hát 12 gólt lőtt, nagyon sok. Ilyen szinten 12 gólt lőni. Ezt nem tudtuk egalizálni, ez egyértelmű. Ezen múlt, kapus teljesítmény jó lett, lőttünk 29 gólt, az sem gond. Utólag lehet majd okoskodni, megnézni a meccset, hogy lehet, hogy tudtunk volna esetleg több indítás gólt lőni, mert amikor a buktik gólt lőtt, akkor esetleg gyors középkezdésből lehetett volna gólt lőni, de nem tudom, meg kell nézni a videót. Nem erőltettük annyira a gyors középkezdés, mint amennyire talán érdemes lett volna, mert a buktitamgó gólt lőtt mindig vagy a földre esett, vagy utolsó ember volt. Ráadásul ők is 2-3-at cseréltek. Csak a beálló környéki munka az, amit szerintem 40 percig nem tudtunk megoldani.
1: Annak esetleg lehet örülni, hogy Szára Buktit jövőre a Győrben fogja ezt a tudását kamatoztatni. A másik, ami miatt talán te boldog vagy, hogy rendeztek egy női BL döntőt, 3 olyan magyar játékos szerepelt, Albek Anna, Vámos Petra és Fodor Csenge, aki egykor a Nemzeti Kézilabda Akadémián a TEK kezeit között is pallérozódott fiatalon. Szóval mekkora büszkeség ez neked?
0: Hát ez igazolja annak a rendszernek a életre valóságát, tehát az akadémiai rendszernek, hiszen Simon Petra szintén akadémiai rendszerben a Ferencvárosból nőtt ki, Debrecenből is nőttek ki játékosok, Zsenekán is nagyon sokan lettek, Csíkos Luca, tudnám sorolni, legalább 25 olyan gyerek jött ki az akadémiákról, akik ma felnőtt válogatott keretében vannak. Remélem, hogy ezt azért látják, észreveszik, és tovább támogatják ezt a dolgot. Most nagyon örültem annak, hogy itt vannak, annak nem, hogy nyertek a Vámos Petráék. De hát tényleg ma a Jobbik csapat nyert, jobban játszottak, jobban kihasználták a lehetőségeket. Jó csapat nyert.
1: Köszönjük szépen, stúdió!
2: Szabó Szilviának köszönjük szépen, illetve Hajdú Jánosnak is, de maradunk továbbra is az MVM Dómban, hiszen a három kommentátort, vagyis Csesszegi Balázs és Németh Kornélt, valamint a szakértőt, Marosán Györgyöt szólítom. Uraim, aki éppen kapja marja, de mit láttok éppen a győrieken, hogy milyen most ott a hangulat?
3: Hát teljes letargia.
4: Hát igen, de hát mi is lenne, aztán persze nyilván lehet, hogy már holnap más lesz, mert átgondolják a szezon, stb. Két hazai arany, egy BL ezüst, és nem azt mondom, hogy ezt elfogadták volna, ha felrajzolják, vagy megadják nekik a szezon előtt, de hát azért nyilván nincs nagy okuk a szomorkodásra most. Hát egy vereség után nyilván az ember az nem boldog, főleg nem boldog akkor, ha ez egy Bajnokok Ligája döntés, amit Kornél többször elmondott, hogy amilyen formában játszottak az év folyamán, ahogy legázolták az Odenzét például a negyed döntőben.
3: Hát mindenkit, aki szembe jött velük.
4: Aki abban az időszakban szembe jött, akkor jól játszott a Győr, most nem játszott jól. És azt gondolom,
3: és tegyük a szívünkre a kezünket, már tegnap sem játszott.
4: Tegnap sem játszott jól, akkor az orosz rulettből sikerült azt a számot kidobni, amire szükség volt, most nem. És azért azt is mondjuk el, hogy ez a Metz sokáig mérkőzés sem tudott nyerni a Bajnokok Ligája négyes döntőjében. És hát azért szépen lassan érett ez, mert azért kifejezetten jó csapatról van szó, és jelen pillanatban a számok ezt mutatják, a világ legjobb, vagy Európa legjobb csapatáról.
3: Ezzel pedig a világ legjobbja is. Egy személyes történetet remélem megengedtek, illetve a kedves hallgatók is. 2018 nyarát írtuk, és egy győri illetőségű ismerősömmel keveredtem vitába, és egy nagyon komoly fogadást kötöttünk, aminek komoly tétje is volt, anyagi értelemben vett komoly tétje. Az én állításom az volt, hogy Danyi Gáborral triplázni fog a Győr. Tehát, hogy megnyeri a bajnokságot, a kupát és a Bajnokok Ligáját. A kedves ismerősöm állítása az volt, hogy a BL-be esélye nem lesz erre a Győrnek. Nos, a mai napig Danyi Gábor az

0: utolsó olyan edző, nem csak, hogy magyar edző, hanem az utolsó olyan edző, aki triplázni tudott az egyébként világválogatottal, azóta is világválogatott kerettel, vagy nagyon extra jó kerettel, bomba kerettel, bomba jó kerettel rendelkező Győrrel. Csak hogy amikor ugye beszélünk arról, hogy magyar edző kontra külföldi edző, nyilván ez most egy friss élmény, Per Johansson és ez az óriási lefagyás, amit azóta se tudunk teljesen hova tenni, de tényleg ez ennél jobban semmi nem mutatja, hogy az a megállapítás sem igaz, hogy ezzel a kerettel nagyanyám is BL-t nyerne, mert ez itt innentől kezdve kiderül, hogy ez nem igaz, és hogy kell hozzá egy jó edző, és hogy azt egy magyar edző tudta legutóbb végrehajtani ezzel a csapattal, az azért ez egy nagyon nagy szó.
1: Hát az egyértelmű, ezt korábban is beszéltünk erről, hogy ilyen nincs, hogy magától is nyerne egy csapat, tehát egy edzőnek egybe kell, teljesen más dologra kell fókuszálni egy edző, egy világsztárokkal teli csapatban, mint egy, nem tudom én, bennmaradásért küzdő csapatban, de mindenképpen komoly edzői tudásra van szükség. Per Johansson is rengeteg nehézséget, tehát ne felejtsük el azt, amiről beszéltünk, hogy beálló nélkül hogyan játszott a Győr eddig, és ez szakmailag megoldani, ez nem volt könnyű. Akár itt a Final Four-ban is azért Dál nem tartozik abba a kategóriába, ami egy BL döntős csapat színvonala. Ezt próbálták itt is kompenzálni, nem sikerült, tehát voltak itt szakmai nehézségek, és nem egy világválogatottat irányít Per Johansson, de abszolút a talán a legerősebb kerettel rendelkező csapatot itt a BL Final Four-ba, de magától ezek, le kell játszani ezeket a meccseket, ezért szép a sport.
0: Igen, és sajnos az is beigazolódik, hogy sosem jó ómen, amikor gyakorlatilag már egy csapatnak előre odaadják, hiszen ez a hétvége, ennek úgy mentünk neki ennek a hétvégének, hogy nagyjából most a riválisok közvetlen környezetéből nem tudom a hangokat, de aki egy picit is objektívebben akart értékelni, vagy jósolni, mindenki kivétel nélkül A-tól Z-ig bezárólag ezt a győzelmet odaadta mindenki a Győrnek.
2: Én őszinte leszek, én a tegnapi mérkőzés sokkal-sokkal jobban tartottam, a Brest-tel mindig killódott az Eto. És én ott különösen a végén azt egy kicsit csodaként éltem meg, hogy meg tudta fordítani. Most ez a Brest gyakorlatilag a második félidő közepétől, vagy éppen ahogy mondtad, Buktit utolsó góljától az első félidő végén, amivel átvette a vezetést, kézben tartotta ezt a találkozót. Mentálisan nem esett szét, Majonádban sem bízhattunk, nem fagyott le, most lefagyott Per Johansson. De én azt gondolom, hogy minden edzőnek is, mint ahogy minden játékosnak vannak rossz mérkőzései, előfordulhat az ilyen. Ettől még nem lett rosszabb edző, ettől még a két BL sikerét, meg az itthoni két jelenlegi címét nem veszti el. Én azt gondolom, hogy ha már próbáljuk, vagy próbálom valamilyen szinten pozitívan nézni ezt az egészet, talán újabb motivációt kapott ő is, meg talán az Eto játékosai is, a maradók, meg az érkezők is, mert azt azért ne felejtsük, hogy nem csak Buktit érkezik, hanem Thaler, Usfeld, Dejla is, tehát újabb variációk kerülnek majd Per Johansson pakliába, meg visszatér valójában Toft, Győri, Lukács, Viktória, Zeminko és Bracet, és most a stúdiója szó.
3: Köszönöm szépen, de már is tovább megyünk Szabó Szilviához.
4: Albek Anna nagyon boldog lehet ott a pálya közepén, de nem tudom, hogy a testvére Albek József mit érez akkor, amikor elmondhatja, hogy a húga a Bajnokok Ligája győztes.
5: Ez egy friss érzés, én azt mondtam tegnap, hogy nem szeretnék többet csinálni, de az előbb megint sírtam. Hihetetlen érzés, én ezt el sem hiszem. Nem tudom szavakba önteni, mennyire jó ez. Hihetetlen, kifizetődik a kemény munka végre, amit ennyi év alatt beletett ez a lány, ez hihetetlen, ez számomra még mindig felfoghatatlan.
4: Jóci, te is kézilabdázó vagy, szóval szakmázhatunk egy kicsit. Mi történt itt a második fél időben?
5: Ahogy tegnap is mondtam, szerintem a meccsek megint lerohanták őket, illetve az 1-1-ben való előszerzések és abból a továbbjáték nagyon jól menne ki. Egy forgásból sokat játszott beálló kicsúszással, nagyon sokat egyegyezték a középső védőket. Nem tudom, hogy mi volt az oka, de ott az volt az oka, hogy nagyon-nagyon ügyesek 1-1-be. Meg tudták venni és abból gólokat szerezni. A védekezés meg megint nagyon össze volt rakva. Szerintem ez volt a kulcsa ma.
4: Elmondtad azt is tegnap, hogy láttad őket edzeni, láttad, hogy mi melót beletettek ebbe.
5: Igen, hát ez nem most lett megcsinálva, hanem egész évben, gondolom ezért dolgoztak, meg, vagy hát tudom, hogy ezért dolgoztak. Kifizetődik a kemény munka, én mindig mondtam, az összes sportolónak tudom üzenni, hogy aki kemény munkába beleteszi a kézilabdába is, és kitart maga mellett, meg bízik önmagába, akkor annak ez lesz az eredménye, mint a hugommal ma megcsinált, ez hihetetlen.
4: De nagyon jól ismered Annát, mi lehet benne most, és mekkora kőgördült le a szívéről, vagy mekkora büszkeség ez neki és a családnak?
5: Én ismerem Annát, látni a fején most is, hogy még nem is hitte el. Tehát ez még neki kellene fog egy óra, vagy másfél, hogy ezt elhiggye. Utána sírunk megint egyet, és utána meg szerintem bulizunk egy óriásit.
4: Jó ünneplést, köszönöm szépen, stúdió!
3: Köszönjük szépen, ismét az MVM Dom kommentátori szekciója, Csesszegi Balázs, Németh Kornélia és Marosán György, jön a díjátadó.
2: Így van, már a ezüstérmeket veszik át a győriek, sőt most már a stábtagoknál járunk, Görbic Anita, a csapat elnöke is átvette már ezt az ezüstérmet. Gyuri, ha már soroltam, hogy kik térnek vissza, a jövő évi keret azért eznél variábilisabb lesz, mint volt. Kérdés, lehet ezt kezelni, ezt a bő keretet?
1: Hát természetesen lehet, az előbb emlegetett Danyi Gábor ezt nagyon jól meg tudta tenni, és hát itt Sara Bukti érkezése rengeteget fog jelenteni, én szerintem a Győr játékának. Ugye idén a sérülések miatt is hiányozott a beálló, de hát nincs olyan csapat a világon, ahol Sara Buktit ne férne be, vagy ne lenne első számú beálló. Fantasztikus képességekkel bír, ezt ma is jól mutatta. És a Trussfeldeira pedig őt is ismerhetjük, az ő játék intelligenciáját szintén rengeteget fog jelenteni. Jörgenzent magasabb szinten fogja pótolni, mint amit idén képviselt szerintem.
2: Hát meg ne felejtjük, érkezik vissza Bratzett Buktit mellé.
1: Így van, főleg védekezésben fog az rengeteget jelenteni szerintem Kári Bratzett.
2: A győriek most levonulnak a dobogóról, és aztán lassan-lassan jöhet a aranyérmes csapat, a Metz együttese. A győriek ma Hagman, Lagerquist, De Paula, Breisler, Stanko, Dülfer, Jörgensen, Christiansen, Fodor, Dahl, Hovden, Szemerei, Hauser, Elver, Toft és Szako összeállításban léptek pályára. Bofan Vetering a hétvégén nem játszhatott, de természetesen ő is ezüstérmesnek számít, mint Zákányi Janka, vagy éppen Keceli Mészáros Renáta, és a többiek Vargadalma a fiatalok közül, úgyhogy még néhány nevet érdemes volt felsorolni, és jön a Metzi együttes: Bunzen Valentin, Jaxner Vajsoká, Albeck Anna, Augustin, Laura Schneider, vagy ahogy korábban ismertük, Laura Flip, Engombele, Buktit, Granier, Granvo, Vámos Petra, Liluborg, Grace Zadi, vagy Grace Zadi, Sabrina Novotna és Erár. Ez volt ma a 16-os csapat. A gólkirály pedig egyébként Henny Reisztad, aki nem
0: meglepő itt. Módon, igen. Az Esbjerg ugye nem jutott el ide. Ez egy olyan négyes döntő volt, azért erről nem esett szó itt most már közöttünk. Nem volt dán csapat például, tehát hogy azért másra mondjuk, volt két francia, így keretbe foglalták ezt a döntőt, mert az egyik a mezőny végére, a másik meg a mezőny elejére került. Ami kifejezetten örömtelés, azért jól látni, hogy a győri tábor gyakorlatilag hiánytalanul itt maradt az eredmény hirdetése, és nagyon sokan megvárták még egyébként a magyarok közül, hogy jöjjön a Bajnokok Ligája győztese. Ugye most Henny Reisztadot, mint a gólkirályt köszöntötték itt a helyszínen. Reisztad, mivel ugye nincs itt, egy videóüzenetben reagált mindenre, és akkor most érkeznek majd a Messiek. A torna a Bajnokok Ligája négyes döntőjének legértékesebb játékosa, az MVP pedig mély meglepő módon Sara Buktit. Tehát ebben én azt hiszem, hogy ez volt az egyetlen jó döntés, ami születhetett. Bárki más kapja, Granvo nem, Gyuri?
1: Így van, tehát ha lehetne megosztani, akkor Granvo és Bukti együtt.
2: Csak hogy Granvo messze nem játszott itt tegnap, mint ahogy, de Bukti tegnap is nagyszerűen játszott.
1: Megérdemelt Buktit MVP-je, nem kérdés, de meg kell említeni Granvót is.
2: És szerintem Buktit ráadásul egyébként, ha jól számolom, akkor a torna gólkirálya is lett 20 találattal.
1: beállóként elképesztő. Még hogyha heteseket is lő, de hát elképesztő teljesítmény.
0: És ugye a mai napig nem volt rontott lövése, ma azért Szakó egyszer-kétszer belekapott ott a Buktit féle kísérletekbe. Tehát ellenállhatatlan volt. 9 gól az első fél időben. És tényleg továbbra is tartom azt az állításom, hogy az első fél idő legvégén szerzett gólja, ami lélektanilag nagyon-nagyon fontos volt. Úgyhogy nem vezetett addig egy másodpercig se a Metz. És ott a szünetre, hogy ők úgy mehettek be, az adott nekik egy komoly lendületet a második fél időre. És ezzel a komoly lendülettel, meg lehetőséggel tudott élni a francia csapat, amely, ahogy ugye említettem már korábban, történelmet írt, hiszen először bajnokok ligája győztes, először van francia ligája győztes.
2: Így van.
0: Nem volt még ilyen korábban, azért ezt megint egy kicsit ízlelgessük, hogy akkor, amikor most szomorkodunk, akkor mennyire jó helyzetben vagyunk azzal, hogy Győrnek ugye van már 7 BL győzelme, a franciák egészen 2026-ig kellett, hogy várjanak erre. Most viszont az MVM-dóban lekapcsolódnak a fények, és kék-sárgára váltanak azok a fények, amelyek a hangulatvilágítást adják, a kék-sárga, a metziek színe. A metzi csapat egyelőre a saját tábor előtt várja azt, hogy jöhessenek a játékosok az aranyérmekért. Például Ily és Ferenc, a Magyar Szövetség elnöke, Mihály Wiederer, ha jól látom.
2: Jól.
0: És ebben a pillanatban pedig a helyi műsor közlők jelzik, hogy lehet jönni Bunzennek, Valentininek és a többieknek. Hát ugye azt mondtam egy majdnem 2 órával ezelőtt, hogy biztos, hogy lesz olyan magyar, aki elképesztően boldog lesz itt az MVM Domban. Hát vannak, ugye most már hallottuk, hogy nem is csak 2, mert azért Albeck Józsefet, aki látta valaki ebben a szezonban a Plerben játszani, a Pler Budapestben, mindent látott rajta, csak azt nem, hogy tud sírni. De egy kőkemény emberről beszélünk. Na, ez a kőkemény ember az egyébként a húga egy kicsit, hogy mondjam, sikerült irányba tegye ilyen szempontból. Szóval a 2 magyar lány biztos, hogy extrán boldog, hogy extrán boldog, és bele se tudok gondolni, hogy számukra mit jelent ez. Én ott voltam akkor, amikor Metzben a Fradi ellen kivívták a lehetőséget, hogy jöhetnek ide. Hát Albeck Anna már akkor a könnyeivel küszködött. Ezek örömkönnyek voltak. Ezt most csak azért mondom, mert a kivetítőn pont őt látjuk, amikor ezt említem, és megint az örömkönnyeivel küzd, ugyanúgy, ahogy Vámos Petra is. És hát, amit Szabó Szilvia kérdezett például Hajdú Jánostól, így nevelőedzőtől, szóval látni azt, hogy a gyerekei, a kislányok, nagylányok lettek, de milyen lányok, hát extra 2 közül, most BL győztes, a Fodor Csengétől Isten őriz, hogy bármennyi korábbi BL győzelmét elvegyük, szóval, hogy azért ez is egy extra különleges élmény lehet. Mit jelent az a válogatott számára, Gyuri, hogy a Metzi 2 magyar itt ezen a hétvégén tényleg extra játékpercekkel és olyan tapasztalattal gazdagodott, amit nem tudsz modellezni, amit máshol nem lehet megszerezni, csak és kizárólag itt és ilyen helyzetben.
1: Pont a ma reggeli műsorban beszéltem arról, hogy Majonádot kritizáljuk, miért nem cserélte Szemerei Zsófi tavaly, stb. Viszont rendkívül hálásak is lehetünk neki, mert egy Albeck Annát ad a válogatottunknak. Tehát Albeck Anna, amióta kiment a Metzhez, ugrásszerűen fejlődött.
0: És látva Kluiber Katrin jelenlegi szezonját, ha drasztikusan nem változik a helyzet, ott csere lesz a jobb átlövő poszton.
1: Hát az számomra már most egyértelmű jelen helyzetben. És erre, az ilyen lövőre van szükségünk, aki távoli zónából veszélyes, védekezésben. Én azért szeretném...
0: Bocsánat,
1: még,
0: Gyuri, egy másodperc, csak azért, mert a Chloé Valentini kézbe veszi a trófeát, és 2026-ban női kézilabdában a BL győztes, a francia Metz együttese.
1: Így van, védekezésben jó lenne még előrelépjen Albeck Anna, hogy elszegjem a gondolatomat, de gyönyörű a fejlődés, nagyon jó ívet fut, és ez kellett, hogy kilépjen a komfortzónájából, és elmenjen Metzre Majonáthoz.
0: És akkor, mivel a trófea magasban, a konfetti zápor pedig betakarja a pályát, ez azt jelenti, hogy az MVM Dóm, illetve a helyszíni stáb megköszöni remélhetőleg a kedves hallgató kitartó figyelmét itt az egész hétvégén. a kommentátorok, riporterek Jó András és Szabó Szilvia, a technikáért felelős Toman Sándor, na meg persze Cseszegi Balázs és Marasány György nevében is köszönöm tehát a megtisztelő figyelmet. Ez volt a 2025-2026-os szezon a Női Bajnokok Ligájában. Innen folytatjuk majd szeptemberben. Kellemes nyarat minden kézilabda barátnak, a szó a budapesti stúdióé.
3: Köszönjük szépen, de még egy kicsit maradunk a kézilabdánál, és akkor jöjjön egy olyan interjú, ahol azért örült az, aki éppen beszélhetett. Szörnyi Attiláról van szó, aki Albek Anna menedzsere, a riporter Jó András.
6: Hát első ízben gratulálok, hiszen Albek Anna a Bajnokok Ligája győztes lett. Elképesztő, milyen munkát rakott bele ebbe az egész évben. Nemrégében az édesapja szólott meg nálunk itt a Sportrádióban. Hát ő az elődöntő után elérzékenyült, hát most is azt mondta, hogy picit elérzékenyült. Mennyi munka van ebben?
7: Ebben az egész élete munkája benne van. Tehát az, hogy idáig eljut egy sportoló, igazándi volt tavaly. Tavaly még Mosonmagyaróváron voltunk, és meccbe igazoltunk, és folyamatosan bízik benne. Menő az edzője, a csapattársai, ez valami felfoghatatlan. A sportolónak a sikere, ennél nincsen jobb érzés menedzserként. Mint a sportolóink a topra érnek, a csúcsra érnek.
6: A csúcsra érnek, az teljesen egyértelmű. Hogyan néz ki a jövő Annának?
7: Van még szerződésünk a Metszel, és már szerették volna, hogy folytassuk a hosszabbítást, úgyhogy... De egyelőre most az ünneplés jön, úgyhogy van még szerződésünk.
6: Az egészen biztos. Hogy érzi magát Metszben egyébként? Mert azt látjuk, hogy teljesen kiteljesedett. Tehát olyan megmozdulásokat láthatunk tőle. De hogy érzi magát Franciaországban?
7: Nagyon jól érzi magát, és még mindig, még ennél is sokkal több van az Annában. Munka, munka, munka. Tehát nagyon egymást találtak. Nyilván az edző bízik benne. Úgyhogy bízunk benne, hogy jövőre védekezésben és hármas védőként is látni fogjuk az Annát.
6: Te is ünnepelni fogsz velük?
7: Ezt még nem tudom, majd meglátjuk az este, hogy alakul.
4: Hát nem tudom elképzelni, hogy Petra mit érezett most.
3: Szörnyi Attilát hallották, Albek Anna menedzserét. A Metz csapata megnyerte a női kézilabda bajnokok ligáját, miután 31-29-re verte a Győr együttesét, így az Eto nem tudta megvédeni a címét. Köszönöm a figyelmüket a Kossuth Rádió hallgatóinak, további kellemes rádiózást.
8: Élő sportközvetítés a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban.
3: A Nemzeti Sportrádióban folytatjuk tovább, tehát a Metz megnyerte 31-29-re a döntőt a Győr ellen, és a találkozót követően Kacérc Dávid, korábbi válogatott kézilabdázó nyilatkozott, a riporter Jó András.
6: Tennap már az elődöntőn volt néhány intőjel, ami a Győrt illeti. Ugye Fodor Csengével is beszéltem arról, hogy kisúzásra az egész szezont beálló nélkül játszották végig. Ezt a nap is látszódott, és kérdeztem, van egy gyenge pontjuk, mert hogy azt is egészen elképesztő sorozatok után nyerték meg. A mai meccs annyiban volt másabb, hogy volt néhány kapusvédés, de ugye tegnap összesen 5 volt a két kapus összevétve. Mi történt a mai mérkőzésen?
9: Én úgy gondolom, hogy maga a védekezés és a kapus teljesítmény mindig összefügg a tegnapi meg a mai napon is. Igazából hullámokban tudott jönni segítség a kapuból, a mai mérkőzésen is igazából a Győr addig tudott vezetni, ameddig Szakko parádésan védett, mert a védekezésük az abszolút nem az volt, amit megszokhattunk tőlük. Tehát az bármennyire jó képességű és a világ egyik legjobb beállós, a Sara Buktit azért egy fél idő alatt 9 gólt tudjon lőni, és az egész mérkőzésen is 12 gólig jutott talán. Tehát ezt azért nem engedheti meg magának a Győr.
6: Amikor 4-jel vezet a Metz a második fél időben, Per Johansson ott áll az időkérő tábla mellett, a gomb mellett, és megvárja a 6-ot. Kicsit olyan érzésem volt, mint amikor tavaly Majonnet lefagyott a 4-es döntőn.
9: Igen, volt benne hasonlóság, viszont a mai mérkőzésen Emmanuel Majonnet csapata nagyon-nagyon precízen fel volt készítve. Én úgy éreztem, hogy a Győr inkább az egyéni képességekre próbált hagyatkozni, és ahogy nyilatkozta is a mérkőzés előtt Per Johansson, kevésbé szeretett volna túl sok információt adni már a játékosoknak a döntő előtt. Én úgy tudom és látom, hogy a másik oldalon viszont ez pont az ellenkezője volt, és végleketig felkészítették a tegnapi mérkőzés után is még a csapatot a mai meccsre, és szerintem ez látszódott, hogy mindenre volt válaszuk, minden helyzetre fel voltak készülve, és taktikailag nagyon ott voltak a mai mérkőzésen.
6: Mit szólsz Bryce-nek a piros lapjához? Ugye az előző videózást, azt hiszem Dülfer volt, aki 2 percet kapott és nem kapott pirosat. Bryce viszont piros lapot kapott, 2 kezes lökés volt a levegőben, adható volt?
9: Hauser volt, aki nem kapott piros lapot. Hát én úgy gondolom, hogy azt megúsztuk, mert arcot ért az ütés, ott még nem szerettek volna a játékvezetőkbe renyúlni a mérkőzésbe. Én úgy gondolom, hogy sajnos ez egy szerencsétlen mozdulat volt a levegőbe. Nagyon nagy volt a méretkülönbség is a Brace-től és a Granvo között, nyújtott kézzel lökve, sajnos adható volt, igen.
6: Marosán Gyuri mondta az élő közvetítés közben, hogyha Jaukovics és Brunovics kettősnél kaptak volna egy ilyet, akkor nem mentek volna oda már többször a Metz játékosai. Gyenge volt ennyire a Győr védekezés ezen a négyes döntő most a hétvégén?
9: Hát a megszokotthoz képest mindenféleképpen. Én gondolom, hogy a keménységben és az agresszivitásban volt nekik hiányaik, meg talán az összhangban és a kommunikációban, mert az, amiről beszéltünk, hogy a beállósoktól ennyi gólt, illetve Buknitól ennyi gólt tudunk kapni, az a hármas védőknek a kommunikációs problémája is, hogy ennyire szabadon tudott mozogni a hatos vonalon. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a mai mérkőzés leginkább a védekezésen ment el.
6: Picit gondolkozunk a jövőben, hiszen Bukti majd jövőre a Győr játékos lesz, hát egészen jól igazoltak.
9: Hát szerintem mondhatjuk, hogy a világ legjobb beállósát sikerült megszerezni védekezésbe, támadásba is. Nagyon jó játékos, nagyon nehezen megtartható, minden labdát összeszed, úgyhogy hogy egyértelmű, hogy ott erősödtek.
3: Kaci és Závidot hallották. Az Albeck családból már hallhattak interjút, illetve hát örömteli pillanatokat élhetett át Albeck József, vagy éppen Szörnyi Attila, aki éppen a menedzsere Albeck Annának. Most éppen a Vámos családból jön Mira, a Debrecen játékosa, egyébként Vámos Petra testvére, Szabó Szilviának nyilatkozott.
4: Hát nem tudom elképzelni, hogy Petra mit érezett most ott a dobogó tetején, de a testvére Mira milyen állapotban van, hogy élted meg ezt a két napot, és hogy éled meg azt, hogy a testvéred Bajnokok Ligája győztes?
10: Őszinte leszek sportolóként, úgyhogy játszom ezt a játékot, rengeteg élményt kapok, de talán szinte a legédesebbek azok mindig azok, amikor Petra ilyen eredményeket érem, hogy az Európa bajnoki bronzérem is, amikor azt megszerezte, az egy olyan euforikus érzés volt, hogy azt nehéz leírni, és hát ez az elmúlt két nap, nem találok még egyelőre szavakat.
4: Ugye beszéltük azt, hogy tavaly is itt voltak, nem sikerült az elődöntő. Idén viszont a tegnapi játékkal nagyszerű bravúrt értek el, és ezt te láttad rajtuk, hogy ez erőt ad majd a döntőben, és hiszen a címvédő Győr várt rájuk.
10: Így van, én azt gondolom, hogy nagy dolog volt, hogy tényleg ezt a hosszú évek óta fennálló rossorozatot meg tudták törni. Én egyszerűen biztam benne, hogy ez egy meccs, bármi megtörtént, itt nincs olyan, hogy az azon során ki játszott jobban, vagy ki nem. És tényleg megmutatták, hogy egy meccset kell megnyerni a legfontosabbat.
4: Petra mit mesél? Jó helyen van ez a francia bajnokság, iszonyú erős lehet, hiszen az a Brest és az a Metz, amelyik azonos ponttal végzett, itt volt most a Bajnokok Ligája döntőben, miközben például dán csapat nem.
10: Így van, az biztos, hogy borzasztóan erős bajnokság, én azt gondolom, hogy rengeteget adott neki az, hogy külföldön játszik, és ennek most egy Bajnokok Ligája trófea az eredménye.
4: Hány tagú a Vámos család, aki itt szurkolt hétvégén?
10: Hatan vagyunk, azt hiszem, így a közvetlen család, de nagyon sok ismerősebb barátra találkoztunk, akik szintén egy-két jó szóval mindig biztattak, szóval nem csak hatan voltunk, hanem azért itt volt jó pár szurkoló, akik hozzátettek ehhez a sikerhez.
4: Majd Petrától is megkérdezem, hogy az EB bronzérem és egy Bajnokok Ligája döntő között milyen különbség vagy hasonlóság van szerinted?
10: Hát én csak szurkolóként tudok nyilatkozni, ugyanúgy izgultam, és ugyanúgy a vérnyomásom az egyben volt mind a kettő alatt, úgyhogy szurkolóként semmi, de ezt majd tényleg kell megkérdezni, mert ő volt az mindkettőn.
3: Vámos Mirát hallották. Miután a György kikapott két góllal a Metz ellen a Bajnokok Ligája döntőjében, Fodor Csengével, a győriek magyar játékosával Jó András beszélgetett.
11: Tennap már voltak intőjelek, és utána ütöttük egy kis poéna, hogy nincs igazán gyenge pontotok. Nagyon jól kezdtétek a mérkőzést, és valahogy Buktinak jött az utolsó gólja az első félidőben, vagyis akkor az utolsó gólja, és onnan teljesen megváltozott a mérkőzés ütemel, irama, hogy alá tudott találkozók.
12: Úgy gondolom, hogy saját magunk ellenségei voltunk ezen a mérkőzésen, ilyen szinten, és így nem lehet elkövetni ilyen hibákat, és mi megtettük, és tényleg az ellenfél nagyon jól kihasználta. Tényleg felkészültünk, nem nehéz ilyenkor tényleg mit mondani. Sajnálom, hogy ez lett a vége, mert amilyen szezon van mögöttünk, úgy gondolom, hogy ez nem tükrözte azt ez a mérkőzés, hogy mi hogy játszottunk ebben a szezonban, úgyhogy nagyon szomorú, hogy tényleg így fejeztük be. és tőleg ettől csak fájában, úgyhogy jövőre majd megyünk az aranyért megint, de tényleg megérdemelten nyert a Metz, és élt a hibáinkkal.
11: Még egy kérdésesen fogom többet forgatni bennedekést. Bukti, ha jól számoltam, akkor 9 gólt lőtt az első fél időben. Nem igazán ment, hogy jönnek most ezen a hétvégén a védekezés, de gondolom alapvetően ismeritek Buktit is, és mindenkit is kivideóztátok. Mi az, ami nem működött szerinted?
12: Így van, taktikailag is, az edzőink is, mi is felhívtuk rá az öltözőben is a figyelmet a mi lányok között, és azt éreztem, hogy mondjuk, és nem volt mögötte a tett. És ez a tett meg megmutatta azt, hogy Szara Buktittal lövettünk 9 gólt az első fél időbe. Tehát konkrétan ő tartotta életben a meccset, mert úgy érzem, hogy jól kezdtük a mérkőzést, ott egy jó flowban voltunk, és tényleg azt, hogy megengedjünk ilyen szinten, hogy csak a beálló, és ez nyilván utána idegörlő. Tehát utána nyilván az ember sokkal frusztráltabb, és jönnek támadásban is a hibák. Úgyhogy mindenképpen azt látom, hogy ez egy óriási hiba volt, hogy nem tudtuk megoldani. Próbáltuk, és egyszerűen nem.
3: Fodor csengét hallották. A Győr csapata tehát 2 góllal 31-29-re kikapott a Metztől. A bronzmérkőzésen a Csecseme Bukarest 32-26-ra nyert a Brest csapata ellen. Egy kicsit kitekintve azért a kézilabda világából, labdarúgás, NB3 osztályozó rájátszás, ami azt jelenti, hogy az NB2-be jutás volt a tét. 2-2-ről indultak neki a csapatok a mérkőzéseknek. Cigánd Nagykanizsa 0-2 hosszabbítás után, tehát a Nagykanizsa a másodosztályban. Monor Gyirmót 1-3, így a Gyirmóti együttes lesz majd a következő idényben szintén a másodosztály tagja a Nagykanizsa mellett. Egy felkészülési mérkőzés pedig félbe szakadt, ami azt jelenti, hogy Dánia-Ukrajna 2-1, Dorgó és Mále góljával 2-0-ra vezettek a dánok, Cigánkov aztán szépíteni tudott, de végül egy játékos sérülése miatt állítólag félbe szakadt a találkozó, úgyhogy ennek még lesz valószínűleg folytatása már, mint az összecsapásnak. Az meg már biztos, hogy Zverev nyerte a francia nyílt teniszbajnokságot, hiszen 5 játszmában verte Kobollit, azaz az első felvonás 6-1-re nyerte a német, a második helyen kiemelt Zverev. A második játszmában 6-4-re nyert aztán az olasz, 6-4-re Zverev a harmadik játszmát nyerte, 7-6-os maratoni hosszúságú játszmát tudott Kobolli megnyerni a negyedik felvonást illetően, de az ötödikre elfáradt az olasz, és 6-1-re Zverev nyerte ezt a játszmát, és így a németnek ez az első Roland Garros sikere egyesben. A párosok versenyét a hölgyeknél pedig a cseh-amerikai kettős Siniaková-Tausen duó nyerte, mégpedig a Krunic-Danilina szerb-kazak kettős ellen 6-2-7-5 a végeredmény. Az Európa Ligában férfi röplabdáról van szó, Magyarország Norvégia 3-0, ami azt jelenti, hogy megvan az első sikere a magyar válogatottnak, hiszen az elmúlt nap folyamán, vagyis hát pénteken 3-0-ra kikapott a cseh együttestől a magyar válogatott, majd jövő héten a luxemburgiakkal, valamint a svájciakkal mérkőzik a magyar csapat 16. helyen jelenleg a 24-27 csapatos tabellán a magyar férfi röplabda válogatott az Európa Ligában. Visszatérve a kézilabdára, a Győr tehát a második helyen zárt a Bajnokok Ligájában. Interjú következik Szemerei Zsófival, Jó András beszélgetett.
13: Látom, hogy nagyon-nagyon csalódott vagy. A tegnapi elődöntőben is vezetett az ellenfél, de egy fantasztikus hajrát produkálva megfordítottátok. Most ez miért nem sikerült? És különösen a második fél időben mi lehetett a gond?
14: Nem tudom, hogy mi lehetett pontosan a probléma. Azért az a 6 gól az sok előny. Tehát, hogy ezen a szinten azt megfordítani, ahhoz azért nagyon nagy erőbedobás és csoda is kell. Éreztük, hogy volt ez az időszak, amikor egyszerűen lendületet tudtunk végre fogni, a saját játékunkat tudtuk játszani, hibákra kényszerítettük a meccet, viszont nem volt elég.
13: Ez a meccs, ez az látszódott, hogy nagyon felkészült belőletek, mindenre volt válaszuk, és a beálló körüli védekezés lehetett talán, ugye Bukti 12 gólt lőtt.
14: Igen, tudtuk, hogy azért a Szara nagyon kulcsjátékosa a Metznek, fiatalkora ellenére évek óta azért már nagyon meghatározó alakja lett, nem csak a Metznek, hanem tényleg a BL-eknek is. Gratulálok ezúton is neki, hogy ővé lett az MVP, nagyon megérdemelte. De igen, egyszerűen nem állt össze se a védekezés hátul, elől is hibáztunk dolgokat, nem tudom, tényleg ez a hétvége nagyon nem a miénk volt.
13: Ezen a szinten szerinted számított az, hogy tiétek volt tegnap a második meccs, és kicsit kevesebbet tudtatok pihenni?
14: Sok mindent lehetne mondani, de ezen a ponton szerintem nem szabad ezzel foglalkozni egy sportolónak. Ez a sorsolás, erre kell igazából felkészülnünk. A szakmai stáb megpróbált igazából mindent megtenni, hogy minél kipihentebbek legyünk a mai napon. Sajnos erre volt a mai meccsen, ez elég.
3: Szemerei Zsófival Szabó Szilvia beszélgetett. A pontos idő 20 óra 13 perc, egy kis zene után természetesen folytatjuk még kézilabdával, terveink szerint a Metz magyarjai is megszólalnak majd.
8: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 20 óra 21 perc, a műsorvezető Katona László. A női kézilabda bajnokok ligája döntőjében Metz Győr 31-29. Azért örülnek ennek a magyarok is. Elsősorban Albeck Anna, a Metz játékosa, Jó Andrásnak nyilatkozott a mérkőzést követően.
3: Albeck Anna, bajnokok ligája győztes. Hogyan ízlik ez a kis cím?
4: Ez még felfoghatatlan, szerintem egy pár szó még hallanom kell, hogy ezt tényleg meg is értsem, vagy hogy felfogjam, hogy ez mit jelent.
3: Édesapád a több ízbe készült már interjú a Nemzeti Sport Rádióban, és többször is elérzékenyült, azt mondta, te napán az elődöntő után is, és mondta, hogy most is egy kicsit sikerült neki elérzékenyülnie. Mit jelent neked ez az egész bajnokok ligája cím, hiszen rengeteg munka van benne?
4: Ahogy mondod, rengeteg munka, rengeteg edzés, rengeteg áldozat, de nagyon megtisztelve érzem magam, hogy ennek a csapatnak a részes lehetek, és hogy ezt együtt tudtuk átélni, illetve történelmi sikert aratni a klubnak, illetve a francia kézilabdának a történetében. A szüleim és a barátaim azok, akik mindig támogatnak, és hihetetlen számomra, hogy ezt így együtt tudtuk átélni itt Budapesten. Óriási élmény, és apukámat még nem láttam ennyire örülni szerintem életében, de hihetetlen egyszerűen.
3: Akkor már megérte. Ugye talán azt hiszem, hogy a fordulópontot keresünk a mérkőzésen, az lehetett, amikor az első félidő végén Bukti megszerezte a 9. gólját, és akkor egy góllal vezettetek. Azt hiszem, nagyon sokan azt mondták, hogy már előre odaadják a Győrnek ezt a bajnokok ligája egy címet. Nyilván ti nem így indultatok neki ennek az egésznek. Tegnap már ugye voltak intőjelek a Győrnél, ti meg konkrétan lemosnátok az ellenfeleteket a pályáról. Mi az, amivel felül tudtatok kerekedni a Győrön a mai mérkőzésen szerinted?
4: Nyilvánvalóan közrejátszik szerintem az is, hogy ki játsz az első meccset, illetve hogy milyen kemény az az első meccs, tehát az elődöntő. De én úgy gondolom, hogy a taktikai felkészültségünk ma is megmutatkozott, hogy nagyon jól megvolt a game planünk, amit Manu felállít ezekre a mérkőzésekre. Tegnap egy nagyobb előnnyel tudtunk nyerni, ma pedig ugyanúgy ki tudtunk alakítani azért 5-6 gólos előnyt, és aztán igazából tartani. És úgy gondolom, hogy mindenki tűzben égett egész meccsen.
3: Sikerült teljesen megújulnod a meccben. Nemrégében a menedzsereddel is sikerült beszélnem, és mondta, hogy azért hát jól lenne meghosszabbítani a szerződésedet. Azt hiszem, jól érzed magad Franciaországban. Nagyjából pár hónapra ezelőtt kérdeztem, és azt mondtad, hogy nagyon jól érzed magad Franciaországban. Akkor gondolom, szeretnél még maradni egy jó pár évet.
4: A következő szezonra él még ugye a szerződésem, utána még nem gondolkoztam a jövőben, én a jelenben szeretnék élni, nagyon közhely, de tényleg Metzben is ez a mottom, hogy napról napra élek, azt próbálom kiadni magamból az adott nap, ami bennem van edzésen is, mert tényleg minden erőmre szükségem van, szóval hogy mi lesz a jövőben, ezt nem tudom még, és majd amikor elkezdődik ez a stressz, már majd meglátjuk, hogy hogyan döntök.
3: Mekkora ünneplés lesz?
4: Nagyon nagy, a legnagyobb szerintem életemben, már alig várom.
2: Albeck Annát hallották. A Győr csapatát legyőzte a Metz 31-29 arányban, így története során először bajnokok ligája győztes a francia együttes. A bronzmérkőzésen Csecseme Bukarest Brest 32-26, így a román csapaté a bronzérem. Kézilabda továbbra is, mégpedig a Bundesligában a férfiaknál Hannover Melsungen 32-32, Kiel Lemgo 31-34. Az teljesen másodlagos, hogy a Magdeburg nyerte meg a bajnokságot sok pontos előnnyel, 9 pontos előnnyel a Füchse Berlin előtt. Harmadik a Flensburg, negyedik a Gummersbach, és ötödik a Lemgo. A Kiel hatodik, igaz Imre Bence a következő idényben már nem fogott játszani, de nemzetközi kupában nem indul a Kiel. A Melsungen hetedik, igaz az Európa Liga sikerének köszönhetően, majd azért a bajnokok ligájában lehet esélye. A következő idényben, ha minden úgy alakul, a Melsungennek ott mégiscsak 3 magyar a keretben. És a kézilabda után egy kis labdarúgás, hiszen azt már korábban említettem, hogy az NB3 osztályozóján eldőlt, hogy a másodosztályban lesz majd a következő idényben érdekelt a Nagy Kanizsa, illetve a Gyirmót. A Cigánd ellen nyertek a kanizsaiak hosszabbítás után 2-0-ra, Monor Gyirmót 1-3, így aztán a Győri együttes is ott lesz majd a másodosztályban, meg a Nagy Kanizsa csapata is. És Még egy csapatsport hír, Magyarország-Norvégia 3-0 a férfi röplabda Európa Ligában. A pontos idő 20 óra 25 perc, egy kis zene után jönnek majd a hírek.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
2: Vízilabda.
0: Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa négyes döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four négyes döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sportrádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Ezüstérmes a Győr, a Metz nyerte a BL-t. Szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál. Marad a kellemes nyári idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: A Metz nyerte a női kézilabda bajnokok ligáját, miután a budapesti döntőben a francia együttes 31-29-re legyőzte a győri Etót. A Metz csapatában Vámos Petra 4, Albek Anna pedig 3 góllal vette ki a részét a győzelemből, mely a francia klub történetének első BL sikere. A bronzérmes a Cseszeme Bukarest lett, a román csapat 32-26-ra nyert a Brest ellen. A magyar férfi röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Norvégiát az Európa Liga alapszakaszában Kecskeméten. A találkozó 98 percig tartott, a magyar csapat legeredményesebb játékosa a 12 pontot szerző Ciclavit Dávid volt. Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es világbajnokság monakói nagydíját. A Mercedes olasz pilótája sorozatban 5. futam győzelmét aratta. A dobogó második fokára a Ferrari és Lewis Hamilton, a harmadikra pedig Isaac Hadjar, a Red Bull pilótája állhatott fel. Az utóbbi ellen viszont vizsgálat zajlik, egyelőre nem biztos, hogy megőrizheti harmadik helyét. Összetettben Antonelli 66 pontra növelte előnyét. A német Alexander Zverev nyerte a férfi egyéni versenyt a francia nyílt teniszbajnokságon. A világranglista a harmadik Zverev 3-2-re nyerte az olasz Flavio Caboli ellen, és pályafutása első Grand Slam sikerét aratta. 2023 óta először kapott ki hivatalos versenyen Armand Duplantis. A világcsúcs tartó svéd rúdugrót a stockholmi Gyémánt Liga versenyen az ausztrál Curtis Marshall győzte le. Marshall 590, Duplantis pedig 580 centis eredménnyel. Zárt.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, a korábbi kormány bábjainak nevezve őket. A mostani demonstráció szervezői hangsúlyozzák, hogy közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézményvezetői mandátumok mellett. Reagált a Súlyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt, a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg, és nem kért bocsánatot. Magyar Péter bejegyzésében a több millió tisza szavazóra utalva a pozíciófértést és a magyar nemzetegységét állította szembe egymással, amelyről korábban többször kijelentette, hogy a jelenlegi államfő nem tudja megtestesíteni. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek neveléséért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videó üzenetben arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Országszerte várja a diákcsoportokat 30 hazai fürdő a Suli a strandon programban holnaptól másfél héten át. A Magyar Fürdőszövetség célja, hogy az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosítsák a tanulóknak az élményszerű oktatást és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található.
3: Közlekedés.
4: Korábban súlyos baleset történt az M7-es Budapest felé vezető oldalán Polgárdi előtt. A 80-as kilométernél újra mindegyik sáv járható, de még lassul a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: A maihoz hasonló napos idő várható holnap is kevés fátyol felhővel. Holnap néhol elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: női kézilabda BL négyes döntőjével, illetve a fináléval három oldalon át számolunk be mindarról, ami az MVM Domban történt. Most már tényleg a visszaszámlálás vége felé tartunk. A következő hét közepén elkezdődik a labdarúgó világbajnokság. Kollégánk Borsos László már Mexikóvárosban van, onnan küldött helyszíni beszámolót. Nos, a mexikóiakra jellemző nagyvonalúság jegyében a helyszínek egy része még nem készült el, viszont a hangulat már is fantasztikus, az emberek ünnepelnek, és azt várják, hogy Mexikó válogatottja valami nagyon jó teljesítménnyel rukkoljon ki. Mi nem vagyunk ott a világbajnokságon, de lesz mérkőzésünk kedden, Kazasztán fogadja felkészülési mérkőzésen Debrecenben a magyar labdarúgó válogatott. Az Újpest kazah videó elemzőjét, Akbar Hombarberdievet kérdezte kollégánk arról, hogy milyennek látja a jelenlegi kazah válogatottat, és egy kicsit mesél arról is, hogy a távoli országból hogy került Magyarországra, és hogy lett belőle videólemző. De hogy ne csak futballról essék szó, még két gyors ajánlat. Magyar kupa győztes, illetve bajnoki ezüstérmes lett a szolnoki olajbányásszal Somogyi Ádám. Ezzel azonban megszakad kapcsolata a szolnoki klubbal, hiszen már bejelentette a távozását. A lapunknak adott interjúban elmondta, hogy nagyon nehéz döntés volt, mert nagyon szoros kapcsolat alakult ki a várossal, a szurkolókkal, de most olyan ajánlatot kapott, amire nem mondhatott nemet, hogy pontosan hova megy, az persze még nekünk sem árulta el. Minden esetre az biztos, hogy légiósnak áll. Természetesen szóba került a súlyos sérülése is, amit a döntőben szedett össze, és az, hogy vajon a válogatott rendelkezése tud-e már állni. És van egy születésnaposunk is, akit köszöntünk majd, pedig a műrepülő legendát Bessenyei Pétert, mert bármennyire is hihetetlen, de 70 éves, ebből az alkalomból Tóth Anita kolléganőnk beszélgetett vele.
1: Estót János, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjének köszönjük szépen. Tenisszel folytatjuk, hiszen a mai Roland Garros döntőt a férfiaknál Zverev nyerte, mégpedig öt játszmában az olasz Cobolli ellen. Olasz Gergő Szántó Petrával, sportújságíróval beszélgetett.
2: Alexander Zverev első nagy torna győzelmét ünnepelhette, Grand Slam győzelmét egészen pontosan, hiszen megnyerte a Roland Garrost, miután ma a döntőben 3-2-re legyőzte az olasz Cobollit. Elképesztő mérkőzés volt, nagyon hosszú találkozó. Hogyan látta Szántó Petra ezt az összecsapást?
3: Hát valamennyire hozzá vagyunk már szokva szerintem, hogy a Roland Garros férfi döntője az elmúlt években nagyon-nagyon izgalmasak. Gondoljunk csak a tavalyi Alcaraz-Sinner mérkőzésre, ami minden idők egyik legnagyobb összecsapása volt, és hát gondoljunk arra, hogy Sasha Zverev bizony már játszott Carlos Alcaraz-szal egy 5-szettes mérkőzést itt a párizsi fináléban, a 2-1-re is vezetett szettekkel, de aztán végül mégis kikapott. Úgyhogy szerintem ő föl volt lélekben készülve, és egy picit mi is azt vártuk, hogy egy jó nagy mérkőzés lehet majd a két játékos között, akik félig meddig meglepetésre, ugyanakkor viszont nem meglepetésre jutottak el a döntőig, hiszen azért a második kiemelt Sasha Zverev mindenképpen esélyes lehetett volna arra, hogy Párizsban fináléba jusson, főleg azok után, hogy kiesett Jannik Sinner a világ első a második fordulóban. Ezt kihasználva az ő ágáról pedig Flavio Cobolliról tudtuk, hogy nagyon jó salaktenisző, nagyon jó harcos, és viszonylag simán megoldotta az első néhány mérkőzését, ellentétben a Roland Garros hőseivel, akik rengeteg ötszettes mérkőzést, meg maratoni meccset, meg döntőszett tájbrékes mérkőzéseket játszottak. Tehát mondhatjuk azt, hogy igazából a két legjobb formában lévő, és a mérkőzéseit a két talán legsimábban megoldó játékos jutott el a döntőig. Az viszont egyértelműen különbség volt, hogy Zverev már játszott jó pár Grand Slam döntőt, sőt, ő korábban volt már 2020-ban a US Open-en két labdára is attól, hogy megnyerje a Grand Slam trófeát Dominic Thiem ellen, úgyhogy ebből a szempontból jóval rutinosabb volt, mint az első Grand Slam döntőjére úgy készülő Cobolli, hogy neki még az élete első Grand Slam elődöntőjét sem kellett lejátszania, hiszen pénteken az utolsó pillanatban visszalépett honfitársa és ellenfele Matteo Arnaldi. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem Cobolli volt egy picikét talán hát megilletődött a mérkőzés elején, és az első szetre ez abszolút jellemző is volt. Nagyon-nagyon simán, nagyon rutinosan hozta Zverev. Viszont Koboli, ahogy megérkezett a mérkőzésbe, úgy lett egyre izgalmasabb és színesebb a találkozó. Abszolút

0: megérdemelten egyenlített, viszont a harmadik játszmán én azonnal elveszítette az adogatását, Zverev pedig ezt kihasználva végül 2-1-re húzott el, és akkor megint ott volt, ahol már sokszor pályafutása során, hogy egyetlen játszma kellett a Grand Slam bajnoki trófeához, és ez rányomta a bélyegét a negyedik szetre, még úgy is, hogy ott Kobolli adogatott a játszma megnyeréséért nem tudta megcsinálni, és végül egy borzasztó izgalmas tiebreak döntött arról, hogy lesz a döntőszett. Szerintem az egész mérkőzés legizgalmasabb, legszínesebb, legmagasabb színvonalú, és hát tényleg egyértelműen legkörömrágósabb része volt az a negyedik szett végjáték és a tiebreak, ahol hát bizony egy óriási zicsert rontott el Kobolli az első szettlabdájánál, viszont Zverev is annyira izgult, hogy aztán ő is rontott, és így végül kiharcolta a döntőjátszmát, az olasz, viszont hát egyértelműen rutintalannak tűnt fizikailag, és ennek meg is lett az ára, hiszen a döntőszettben már folyamatosan ápolni kellett, nagyon hamar elbukta az adogatását, és tulajdonképpen az ötödik szettben már nagyon izgulnia sem kellett Sasha Zverevnek. Annyira nagy volt az előnye, hogy azt már muszáj volt befejezni, úgyhogy teljesen megérdemelten nyerte az első Grand Slam trófeáját.
1: 4 óra és 19 percig tartott egészen pontosan ez a mai döntő a két játékos között, és látva az összecsapást, azért azt meg lehet ítélni, hogy Kobolinak rengeteg olyan ki nem kényszerített hibája volt, amely nagyon jókor jött Zverevnek. Ezt teljes mértékben fel lehet róni annak a ténynek a tudatára, hogy első Grand Slam döntője volt ez Kobolinak?
0: Szerintem mindenképpen, tehát összehasonlíthatatlan volt a kettőjük közötti rutin abból a szempontból, hogy hogyan kell kezelni egy Grand Slam döntőt. Az egy dolog, hogy Zverev eddigi összes Grand Slam döntőjét elveszítette, viszont rengeteg Grand Slam döntőt játszott, és rengeteg szettet játszott ezekben a döntőkben, hiszen ő is sokszor eljutott 5 játszmáig. Tehát ebből a szempontból szerintem a felkészültsége, az a nyomás, amit ilyenkor érez egy ember, az egyértelműen nála volt ismerősebb, és ezt jobban tudta kezelni. Kobolinak viszont szerintem, amellett, hogy kicsit rutintalan volt a döntőben, talán az sem segített, hogy mivel nem kellett kiállni az elődöntőre, ezért tulajdonképpen ő szerdán játszott utoljára a tétmérkőzést, és vasárnap kellett a döntőben pályára lépnie. Ez nagyon ritka teniszezőknél, hogy ilyen nagy kihagyás mellett kell lejátszani két nagyon fontos mérkőzést. Szerintem ez is egy picit rozsdásabbá tette Kobolit a fontos helyzetekben, ezért jöttek a ki nem kényszerített hibák, és talán ez is az oka annak, hogy egy intenzív, fizikailag nagyon hosszú és komoly megterhelést igénylő mérkőzésnek a végén már őt kellett ápolni.
1: A Roland Garrost az elmúlt 10 évben mindössze 3 ember nyerte meg, Rafael Nadal egészen pontosan 5-ször, emellett Novak Djokovic nyert 3-szor, és Carlos Alcaraz 2-ször, úgyhogy nem akármilyen névsorhoz csatlakozott most Alexander Zverev, de mennyivel könnyebb, és persze soha nem könnyű ezen a szinten Grand Slamet nyerni, de mennyivel könnyebb most megnyerni mondjuk egy Roland Garrost, mint amikor Rafael Nadal vagy éppen Novak Djokovic tette?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye Rafael Nadal hegemóniája az tényleg gyakorlatilag másfél évtizedre kilőtte a lehetséges győzteseket, vagy azokat az alternatívákat, akik Nadal mellett vagy Nadal helyett megnyerhették volna ezt a tornát. Most viszont ugye egy egyértelmű Sinner Alcaraz hegemóniát látunk évek óta, vagy láttunk évek óta, és a tavalyi döntő ez abszolút alátámasztotta mindazt, hogy itt valószínűleg arról lehet szó, hogy majd az ő kettejük párharcát látjuk következő években, de hát a tenisz és az élet az ilyen, hogy jön egy sérülés, vagy jön egy korai kiesés, és már is hirtelen kinyílik az ajtó azoknak a versenyzőknek, akik eddig egy ilyen, hát hogy mondjam, ilyen szendvics rétegben voltak, mint amilyen Zverev is volt, hogy ő benne volt már a Djokovic-Nadal Federer érában is, ahol nem tudott nyerni, és aztán belekerült ebbe a Sinner Alcaraz érába, ahol aztán szintén egy ideig nem tudott nyerni, és kapott ki tőlük, mind a kettőjüktől egyébként Grand Slam döntőben. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa és ilyen faramuci helyzet volt Zverevnek, de most adódott előtte egy lehetőség, és ezt muszáj volt megragadnia. Szerintem ez egy ilyen most vagy soha lehetőség volt Zverev számára. Aztán lehet, hogy ez annyira felszabadítja, hogy innentől kezdve abszolút felveszi a versenyt majd mondjuk egy egészséges Alcarazzal, meg egy egészséges Sinnerrel is, de azt is látjuk, és a Roland Garros, a 2026-os Roland Garros ennek a szerintem nagyon jó példája, hogy abszolút meglepetések is jöhetnek. Kobolli döntője az valójában igazából meglepetés volt, mert sokkal előbb gondoltuk volna, hogy Garros döntőt játszik az olaszok közül, mondjuk Jannik Sinner vagy akár Lorenzo Musetti, és mégis Flavio Kobolli a harmadik számú teniszezőjét jutott el a fináléig, és nem volt messze attól, hogy nyerjen, neki csak egy szett hiányzott.
1: És akkor most már talán egy picit tekinthetünk előre is, hiszen hamarosan majd Wimbledonba utaznak a tenisz csillagai, és majd az ottani Grand Slam versenyen indulnak. Ott is az elmúlt három évben azért, amelyet már te is említettél, ez a Jannik Sinner, Carlos Alcaraz hegemónia, ez zajlik, két Alcaraz, valamint egy Sinner győzelemmel, és majd az olasz teniszező Sinner érkezhet címvédőként oda Wimbledonba, ha egészséges lesz teljesen. Esetleg már mondtad azt is, hogy Zverev felveheti velük a versenyt. Valóban így gondolod ezt, vagy inkább csak egy kis jó indulattal mondod, hogy Zverev tényleg odaérhet ez a két remek teniszező mellé?
0: Hát egyelőre még ugye az a kérdés, hogy Wimbledonban nem lesz-e még előttük, mert ugye Alcaraz nem is indul el, Sinnerről meg nem tudjuk, hogy milyen állapotban van a korai Garros kiesése óta, ugye ő nem fog füvespályás felvezető tornán indulni, tehát egyből Wimbledonba fog majd megérkezni, ami azért mindig veszélyes színvédőként. Szóval még az is lehet, hogy most megint lesz egy olyan helyzet, mint amilyen most itt a Garroson volt, hogy egy harmadik, vagy negyedik, vagy ötödik játékosnak nyílik majd lehetősége. Nyilván nagyon jó lenne látni, ha nem is idén, de jövőre újra egy egészséges Alcaraz-Sinner rivalizálást, de talán még jobb lenne, hogyha ebbe a rivalizálásba szépen lassan bele tudna szólni még jó néhány játékos. Zverevet én Wimbledonban nem feltétlenül érzem esélyesnek. A füvespálya az neki sosem volt olyan nagyon-nagyon stabil borítása a salakhoz és a kemény pályához képest. A US Open-en viszont simán lehet esélye majd az év utolsó Grand Slam tornáján. Wimbledon az szerintem megint egy ilyen nagyon-nagyon nyitott kérdés lesz majd, ugyanúgy, mint ahogy ez a Roland Garros is alakult.
1: És volt egy nagyon ígéretes neve is ennek a Grand Slamnek, ennek a Roland Garrosnak, hiszen Cerundolo például kiejtette Jannik Sinnert is. Az ő helyzetéről mit lehet elmondani, és vannak-e még esetleg olyan fiatal teniszezők jelenleg, akik majd a későbbiekben csatlakozhatnak a kifejezetten és nagyon szűk elithez?
0: Hát szerintem nem feltétlenül Juan Manuel Cerundolóról kell beszélnünk. Ő igazából kifogott egy jó napot, azért azt tegyük hozzá, hogy Jannik Sinner ugye két szettel vezetett, és 5-1 volt a harmadik játszmában, amikor begörcsölt vagy megsérült, és emiatt nem tudta befejezni a mérkőzést. Ha ott Sinner egészséges, akkor Cerundolónak olyan nagyon sok esélye nincsen. Már ő kifejezetten salak specialista játékos, tehát neki az volt a lehetőség, hogy salakon kapja el Sinnert. Füvön vagy kemény pályán tőle ilyesmit nem nagyon várhatunk. Vannak viszont jó játékosok, tínédzserkorú vagy nagyon-nagyon fiatal teniszezők, akik idén a Roland Garroson már bizonyítottak, ilyen Joan Fonseca, aki ugye megverte Novák Djokovicot 5 játszmában, és aztán Casper Ruudet is egymás után, és végül csak Jakub Mensiktől kapott ki a 8 között. Ilyen az a Jakub Mensik, aki életében először 20 évesen már Roland Garros elődöntőt játszott, és hát az az igazság, hogy egy elképesztően jó tenisszel rendelkezik. Én talán azt mondom, hogy neki lehet majd a következő igazi sansza a fiatalok közül, hogy esetleg Grand Slam bajnoki címet nyerjenek, vagy legalábbis ott legyenek egy Grand Slam döntőben, és a nagyon fiatal spanyol Rafael Hodárt kell még kiemelnünk, aki 19 évesen most a salak szezonban robbant be, és egészen a negyed döntőig jutott itt a Roland Garroson is, és ő is tinédzserként megy majd tovább. Nem mondom, hogy feltétlenül ők füves pályán majd brillírozni fognak, de talán Jakub Mensiknek lehet esélye, hogy a következő két Grand Slam torna valamelyikén nagyot alakítson, hogyha egészséges tud maradni.
2: Szántó Petrát hallották. Franciaországban tehát Roland Garros döntő, Zverev nyerte, de Franciaországban, bár valójában Monaco egy másik ország, szóval a lényeg, hogy a Franciaország déli részén, Monakóban pedig Formula 1-es nagy díjat rendeztek, ahol Antonelli diadalmaskodott, Hamilton lett a második, Hadjar pedig a harmadik. Hallgassuk meg a dobogósokat, először Kimi Antonellit.
3: Kimi Antonelli, this is your fifth straight.
4: Kimi Antonelli, sorozatban 5. futamodat nyerted meg, de ezt most Monakóban nyerted meg, ezt a futamot. Hibátlanul vezettél az egész hétvégén, gratulálok. Köszönöm szépen, hihetetlen hétvége volt valóban, nagyon jól sikerült a futam is. Ez egy olyan nap volt, amikor fantasztikus volt a tempó, és minden annyira természetesen jött, az autó kiválónak érződött, és teljes magabiztonságot tudtam vezetni, tudtam nyomni, úgyhogy ez egy nagyon jó nap volt. Meg se Jarno Trulli nyerte meg itt 22 éve a monakói nagydíjat, ő volt az utolsó olasz, aki ezt megnyerte. Most itt van a családod, és ugye az egész országot képviselsz. Így van, még azért egy hosszú szezon van előttem, és nyomom tovább, és emeljük a lécet egyre magasabbra, és az a cél, hogy így teljesítsünk a jövőben, és a csapat fantasztikus munkát végez. És az, hogy egy ilyen autót adtak nekem, és rengeteg támogatást kapok tőlük, a családomtól is. Ez egy fantasztikus eddig ez a szezon. Néztem, hogy figyeltelek téged a piros zászló alatt, és egyszerűen akkor sem természetesen viselkedtél, nem zökkentél ki egyáltalán, de hihetetlenül jól kezelted azt a helyzetet is. Hát azért nem örültem annak, hogy jön egy újabb rajt. Nem vágytam erre, nem hiányzott. De amint ugye kijött az információ, hogy ez lesz, akkor azonnal elkezdtem erre koncentrálni, elkezdtem egy-két adatot megvizsgálni, és próbáltam újra abba az állapotba kerülni, hogy jól tudjak majd rajtolni, felmergítsem az abroncsokat majd jól, és amint elrugaszkodtam, akkor tudtam, hogy meg lesz az első hely az első kanyar után is, és onnantól kezdve pedig csak élveztem az utolsó pár kanyart. Hát ez a vers, ez tényleg a tökéletesség hétvégéje volt a terészedről. Gratulálok! Jó pesgőzést! Köszönöm szépen, és köszönjük a támogatást a hétvégén!
2: A második helyen végző Ferrari-s Lewis Hamilton következik.
5: Lewis Hamilton, you have now just had your eighth.
4: Lewis Hamilton, ez a nyolcadik dobogós helyezésed Monakóban, ami Ayrton Sennát utolérted ebben, ti vezetitek ezt a rangsort. Egész hétvégén nagyon jól mentél. Meséld el, milyen volt.
6: I have to start by congratulating.
4: Először is azzal kezdeném, hogy gratulálok Kiminek és a Mercedesnek.
6: My own family,
4: az korábbi családom fantasztikus autót épített, és Kimi pedig kiváló munkát végez, és hétvégéről hétvégére remek teljesítmény nyújt, és ezt jó látni, és nagyon örülök nekik. A mi részünkről, mi pedig szépen fejlődtünk az elmúlt hónapokban, nem igazán tudjuk még tartani velük a lépést, és nagyon sok munkára van szükség, hogy elérjük az ő szintjüket, de az, hogy most elértem egy újabb második helyet, itt Monakóban ráadásul nagyon nehéz körülmények között. Nagyon sokan ki is jöttek, szerencsére szurkolók. Elfogadom, nagyon jó eredmény ez. Említetted ugye a nehéz körülményeket. Szerinted, amilyen futamokat teljesítettél itt Monakóban, mi jelenti itt a legnagyobb nehézséget, kihívást? Nekem az autó. Jó az autó, de több leszorító erőre lenne szükség. És ugye különböző forgatókönyvekkel készültünk, hogy akkor mikor cserélünk kereket, és akkor jött egy hosszú második etap, és ezek az a gumik nem jók ilyen hosszú etapokra, úgyhogy így kellett kitartanom, és ez nehéz volt. És amikor lassítanom kellett ugye a biztonsági autó mögött, akkor ugye a hőmérséklettel van baj, gumihőmérséklettel, úgyhogy nagyon nehéz volt a pályán maradni. És mindez a különböző dolog, ami várt ránk ezen a futamon, ez nagyon nagy kihívás jelentett, de nagyon hálás vagyok, hogy így alakult ez a nap. Köszönöm a csapatnak, mindenkinek, köszönöm, aki a gyárban dolgozik, aki itt a pálya mellett dolgozik, hogy ezt az eredményt elérhetünk, nagyon megérdemlik. Ezt is, és ennél még többet, és én is kőkeményen fogok dolgozni, hogy végre még ezt az utolsó lépést megtegyem. Élvezd majd ki a dobogót.
2: Hamilton csapattársa, a Ferrari-s Leclerc kiesett. Ugyanez a helyzet Verstappennel is, ellenben a Red Bull másik pilótája, Hadjar, a harmadik helyen zárt.
4: Isaac Hadjar, gratulálok! A második dobogós helyezésed a Forma 1-ben, itt Monakóban érted ezt, nem volt egy könnyű futamod, látom az arcodon. Meséld el, hogy érted ezt meg. Így van, tisztán sikerült a rajt. És utána jól menedzseltem a futamot, és az első 10-15 körben elkezdett probléma lenni az autóval, nem volt vezethető igazából, és ha valahol egy ilyen problémára nem válsz, az Monakó.
6: Incredibly challenging.
4: Hihetetlenül nehéz volt, és hogy 60 kört így vezetni, és a vége felé még mindig hiányzott erő az autóból, az újraindítás az új rajtnál.
5: And then having this red flag.
4: Ugye jött a piros zászló, és akkor ugye ott is sikerült jól, aztán ott is azért küzdened kellett rendesen, és egy kőkemény hétvégén vagy túl, és egy nagyon nehéz futamon, és az, hogy végül megvan ez a dobogó, az jó érzés lehet. Hát az újraindítást úgy éreztem, hogy jól kaptam el rajtot, aztán elvesztettem két pozíciót egyszer csak, tehát és tudtam, hogy vannak büntetések, vagy várnak az előttem lévőkre, de hát nagyon nehéz volt a kanyarokat bevennem, és alig tudtam ott másodpercen belül maradni Pierre-hez kapcsolatban. De hát ahhoz, ahogy indultunk az első szabad edzésben, igazán volt meg az önbizalmam itt az autóban, de sikerült, itt vagyok a dobogon. Úgyhogy boldog vagyok, élvezd majd ki a dobogot.
2: Az összetettben Kimi Antonelli az élen 156 pont a neve mellett, Lewis Hamilton a Ferrari pilótája 90-nel a második, és a Mercedes-es Antonelli csapattársa George Russell pedig a harmadik helyen 88 ponttal, Leclerc, Piastri, Norris az első hat sorrendje, és hetedik csak Max Verstappen 43 ponttal. A pontos idő pedig 20 óra 57 perc, a zene után folytatódik a körkapcsolás.
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: A műsorvezető Katona László. Korábban már hallhatták, hogy a női kézilabda bajnokok ligájában a Metz 31-29-re verte a Győr együttesét, így a francia csapat története során először nyerte meg a bajnokok ligáját. Habeck Anna már örömködött itt a Nemzeti Sportrádióban, most következzék a másik Metz játékos, Vámos Petrát hallhatják, a riporter Jó András.
3: Vámos Petra bajnokok ligája győztes, hogy gratulálok, egy picit ízlelgessük ezt, milyen érzés?
4: Fantasztikus érzés. Még kicsit így sok hatás alatt vagyok, és biztos, hogy ez kelleni fog pár nap, hogy ez, ami ma történt, ez leülepedjen. Fantasztikus, tényleg. Ez volt az álmom gyerekkorom óta, és most ez megvalósult, ez hihetetlen.
3: Több ízben aggódtunk itt a döntő előtt a meccsek kapcsolatban. Az egyik az volt, hogy melyen ne taktikázz el, hogy tavaly tette. Erről beszélünk, majd utána mondom, hogy másodikat is. Ti mennyire izgultatok így a vége fel, amikor megint kezdett egy picit zárulni az olló?
4: Nyilvánvalóan nem tudom azt mondani, hogy nem izgultunk. Viszont azt éreztem, hogy az volt a fejemben, hogy nem fog ugyanaz majd történni, mint tavaly az Odense ellen. És így a csapaton is azt éreztem, hogy nagyon-nagyon akartuk ezt. Mindenki ott volt a pillanatban, küzdöttünk az utolsó labdáért, és ennek a csapategységnek köszönhetően mindig volt valaki, aki akár egy gólocskát hozzá tudott tenni, vagy akár a Bunzen egy nagyon fontos pillanatban védett, és minden ilyen kritikus helyzetet át tudtunk hidalni ezekkel a pozitív dolgokkal, úgyhogy nagybetűs csapatmunka, ezt tudom mondani.
3: A másik pedig az, hogy jobb átlövő pozícióba játszottál, nem ez a posztod, viszont itt is nagyszerűt alkottál. Mennyire nehéz ezt megugrani neked?
4: Nem is tudom, mit válaszoljak erre. Igazából amelyik poszton pályára kerülök, ott próbálom megoldani a feladatomat. Nyilvánvalóan itt egész évben azért még a Laura Flip ugye Ikreknek adott életet, és ezt a pozíciót be kellett tölteni. Úgyhogy én örülök, hogy tudtam segíteni a csapatnak.
3: A fordulópontokat nézzük, akkor az egyik az lehet, amikor először elmentetek 6 góllal, de hogyha picit visszamegyünk, akkor talán az lehetett az, amikor Bukti megszerezte a 9. gólját az első félidő végén, és megnyertétek az első félidőt. Tudatosan ráépítettetek majdnem minden támadást alapvetően, viszont mi hangzott el a félidőben a Mayonnaise-tól, hogy mire kell figyelni a második félidőben, hiszen a Győr azért egészen jött.
4: Az öltözőben igazából az hangzott el, hogy jó az, amit csinálunk. Mérkőzés előtt nagyon fontos volt, és a Manu erről sokat beszélt, hogy nagyon fontos az, hogy ott legyünk a Győrnek a nyakán, ne hagyjuk őket elmenni, ne érezzék magukat túlzottan magabiztosnak, és ezt megvalósítottuk, sőt, vezetni is tudtunk. És onnantól kezdve csak azt mondtuk, hogy menjünk, tehát nem számít semmi, tartsuk az elveket, és küzdjünk, és nézzük meg, hogy mi lesz a vége. Az, hogy a Szarára játszottunk mindent, igazából ő egy klasszis, tehát, hogy igazából minden játékunknak rengeteg lebontása van. Ma az a lebontás működött a legjobban, amikor őt hoztuk helyzetbe, úgyhogy tényleg most, hogy így ránézek, egy hatalmas sportember, imádom, és nagyon megérdemelte ezt az MVP címet.
3: Még egy kérdés, hogy az érzésekkel kapcsolatban, hogy Albek Annával megnyertétek a Bajnokok Ligáját, és nyomtatok a végén a táncot, és milyen érzés, hogy pont vele nyertétek meg?
4: Ez egy nagyon különleges érzés, nyilván ketten alkotjuk így a magyar maffiát, ahogy a csapatba neveznek minket, de ez tényleg ez nagyon különleges, nagyon jó barátnők vagyunk már nagyon hosszú ideje, úgyhogy az biztos, hogy erre napra mindig emlékezni fogunk.
2: Vámos Petrát hallották, Bajnokok Ligája győztes a Metz női kézilabda csapata. Most pedig sportágat váltunk, öttusa, hiszen majd jövő héten rendezik Budapesten az öttusa világkupa versenyt, amelyen Gulyás Michel nem indul, ellenben Erdős Rita ott lesz, felemás szezonon van túl, a magyar válogatott öttusházója. Egy kicsit hosszabb beszélgetés következik, a riporter Kreisz Bálint.
5: Eldrösi Tával beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Kezdjük egy kicsit rendhagyó módon, mert alapvetően egy csapatban világbajnoki arany, egyéniben pedig világbajnoki bronzérmes öttusázóval beszélgetünk, szóval nyilván a beszélgetés fő témája ez lesz. De néhány nappal ezelőtt volt a Bajnokok Ligája döntő Budapesten, és hogyha jól láttam, akkor ezt te is valamelyik közösségi szurkolói zónából tekintetted meg. Így volt, és ha igen, akkor milyen élmény volt?
6: Igen, én a Hősök terére mentem ki, és ott néztem a meccset. Egyébként nagy élmény volt, hiszen nagyon sokan voltak kint, bár én a futballt annyira nem követem, de így is így kicsit külső szemlélőként is élvezetes volt.
5: Azért sportolóként volt egy érdekes része annak, hogy látod, hogy tízezrek, akár nem túlzás azt mondani, hogy százezrek hogyan szurkolnak egy mérkőzésnek, és úgy sportolóként kicsit bele tudtad képzelni magad a futballisták helyébe?
6: Hát bele nem tudtam képzelni, mert sajnos a mi sportágunk ennyire nem népszerű így a közönség szempontjából, viszont hatalmas élmény volt látni, igen, az, hogy ennyi ember tud szurkolni két csapatért, úgyhogy motiváló volt mindenképpen.
5: És reméljük a jövő évi öttusra világbajnokság majd rácáfol erre a félmondatodról, hogy a ti sportágatok nem olyan népszerű. Térjünk rá az öttusára. Ha jól olvastam, akkor ilyen 7 éves korod környékén kezdted ezt a sportot. Hogy találkoztál először magával az öttusával, és mi volt az, ami megfogott benne?
6: Igen, 7 évesen kezdtem el. Igazából én eresgézni szerettem volna, de a bátyám kitalálta így a osztálytársainak a hatására, hogy ő szeretne lovagolni is, és vívni is. És akkor a szüleim kitalálták, hogy akkor már nem próbáljuk ki, vagy próbálja ki ő az öttusát, és akkor én csak így hozzácsapódtam, hogy egy helyre kelljen vinni a gyerekeket. Igazából utána kipróbáltam az eresgét is, az nem ment annyira jól, ahhoz az adottságaim nem a legmegfelelőbbek. Viszont az öttusában meg egy olyan közösség épült ki, én Csepelen kezdtem el öttusázni, ott olyan jó közösség volt az én korosztályomban, hogy ez mindenképpen megfogott, illetve már viszonylag fiatal korosztályomban is eredményes voltam, így a saját korosztályomban, úgyhogy az is motiváló volt, hogy jó vagyok ebben a sportágban.
5: Az első néhány alkalom azért nem volt nehéz, már csak azért is, mert külső szemmel az, hogy valakinek 5 sportágban is jónak kell lennie, az óriási kihívásnak hangzik, meg megterhelésnek is.
6: Igen. Amikor én elkezdtem öttusázni, akkor még úgy volt, hogy az elején csak úszás-futás volt így versenyen, majd fokozatosan jöttek be a lövészet, a vívás és a legvégén a lovaglás. Ez a mai öttusára már nem igaz, mert most már egész kicsikorban minden gyík sportágat tudják csinálni, viszont számomra nagyon jó volt, hogy így fel volt építve, mert tényleg nem az volt, hogy már 7 évesen napi 5 edzésem volt, hanem tényleg azért fel lehetett építeni ezt.
5: Ez egy nagyon érdekes félgondolat, amit behoztál így a változások kapcsán. Ez is nyilván majd azért egy hosszabb téma lesz, de hogyha visszagondolsz arra az öttusára, amit 2009-ben te elkezdtél kipróbálni, meg amit most űzöl, ráismersz arra a változatra?
6: Hát teljesen más lett. Nyilván van olyan része, ami változatlan maradt, de tényleg nagyon sok változása ment keresztül így az évek során. Ezért is egyébként szoktam mondani, hogyha kérdezik, hogy valamit változtatnék-e. Ha most kezdenék el sportolni, és most lennék 7 éves, és tudnám, hogy ennyi minden változáson megy át az öttusa, akkor nem biztos, hogy ezt a sportot választottam volna. Viszont egyébként nem bántam meg, hogy ezt csinálom, és nagyon szeretem a változások ellenére is, de azért sok mindenen keresztül mentünk, igen.
5: Mit választanál helyette, hogyha most kéne visszaugranod az időbe?
6: Hát most a teniszt választanám, mert azt nagyon-nagyon szeretem nézni, és nagyon szépek a versenyzők is, meg én úgy gondolom, hogy az is egy nagyon összetett sportág, úgyhogy igen, teniszeznék.
5: De amúgy tudsz az öttusa mellett is így hobbiból, vagy bármilyen más sportot űzni?
6: Hát egyébként tavaly előtti nyáron próbáltam a teniszt, nagyon béna voltam benne, de úgy gondolom, hogyha kiskorom óta foglalkoznék vele, és sok munkát beletettem volna, akkor lehetséges, hogy ügyes lennék benne.
5: Öttusában a korosztályos eredmények is azt mutatták, hogy azért viszonylag sikeres vagy. 2021-ben már felnőtt országos bajnok voltál 19 évesen. Hogyan jöttek ezek a kezdeti sikerek? Azért nálad voltak olyan évek, amikor elég sokat ugrottál. Hogyan élted meg ezeket, akár a 21-es országos bajnoki címet, akár mondjuk 22-ben a junior Európa bajnokságot?
6: Én úgy gondolom, hogy én mindig, szóval nem voltam nagyon korán érő típus, viszont amikor a saját korosztályomba odaértem egy világversenyre, akkor ott tudtam teljesíteni. A legelső ilyen nagyobb nemzetközi eredményem az egyébként az U19-es Európa bajnoki címem volt. 2019-ben, szóval akkor 17 éves voltam, és akkor onnan kezdve meg igazából minden évben tudtam elhozni korosztályos világversenyekről érmeket, és szépen lassan így a felnőtt mezőnybe is beleértem, és 2024-ben ugye akkor voltam első éves felnőtt, ott is sikerült a világbajnokságon egy bronzérmet szereznem, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindig beleértem a saját korosztályomba.
5: De azért voltak sérüléseid is itt akár 23-ra ráfordulva, 25-ben is, tehát hogy azért ezek se kerültek el téged. Ez mennyire nehéz, úgyhogy fiatal vagy, előtted vannak a nagy versenyek, amikre készülsz, és közben jönnek olyan versenyen történő dolgok, amik hónapokra kivesznek az edzésmunkából, és nyilván a mindennapi életedet is megnehezítik.
6: Igen, a versenysportban benne van ez a sérülés szerintem nagyon sok embernél. Engem se kerültek el, főleg így az öttusában, azért ez egy elég összetett sportág, itt szerintem hatványozottan ki vagyunk téve a sérülés veszélynek. Főleg most így az új sportággal egybevéve. Nem mondanám, hogy nagyon nehéz így visszajönni ezekből a sérülésekből, már megvan a kellő motivációm hozzá. És valamikor még jól is jönnek ezek a sérülések, mert kicsit lelassítanak, és vissza kell venni emiatt, és többet pihenek, illetve új motivációra kaphatok ezekből a sérülésekből és a felépülésükből.
5: Ezek akkor így hosszú távon azért megtanítottak még jobb emberré és még jobb sportolóvá válni?
6: Emberileg remélem, igen. Sportoló szempontból pedig mindenképpen igen.
5: Volt a te pályafutásodban két, talán lehet ezt nehezebb időszaknak hívni, amit érdemes talán most egy csomagba kezelni, hogy ne tépjünk fel régi sebeket. A 2023-as junior világbajnokság, amikor friss Európa bajnokként, vagy hát címet megvéd Európa bajnokként nem kerültél be az utazókeretbe, majd egy évvel később a világbajnoki bronzérem, és az azt követő olimpiai válogatási elvek. Ha most visszatekintesz két, illetve három év távlatából, akkor hogyan látod ezeket a történéseket visszanézve?
6: Hát ha őszinte leszek, akkor még így visszagondolva mindig fájnak, de most már tudok rájuk úgy tekinteni, hogy hálás is vagyok ezekért, hiszen nagyon sokat változtam ezek miatt, a döntések miatt, mert változom is kellett, egy másik felfogást sikerült így elsajátítanom, és én úgy gondolom, hogy ezek kellettek ahhoz, hogy olyan versenyző legyek a mai nap, amilyen vagyok, és tudatosabbá váltam szerintem.
5: Lehet, hogy furcsa lesz ez a kérdés, de remélem, hogy érteni fogod, hogy mire gondolok, hogy a világbajnoki bronzérmedet, amit 2024-ben szereztél Csangcsúban, annak az értékét, vagy helyét és megítélését a fejedben megváltoztatta az, hogy amit az a bronzérem ért volna, az utána végül nem valósult meg?
6: Az értékét nem változtatta meg, viszont nem tudtam úgy örülni neki az adott pillanatban, hiszen gyakorlatilag ahogy a nyakamba akasztották az érmet, már azért sejthető volt, hogy nem biztos, hogy engem fognak vinni az olimpiára, úgyhogy annyira örülni nem tudtam neki, viszont így egyébként az értéke az számomra ugyanúgy egy világbajnoki bronzérem.
5: Szoktál ránézni, vagy kiemelt helyre raktad? Mert azért felnőtt világversenyről egyéniben azért az mégiscsak az egyik első és eddig a legfényesebb érmeid közé tartozik.
6: Van egy vitrínem otthon, ahol ki vannak rakva a fontosabb érmeim. Ez is köztük van, nincs külön kiemelve, viszont ott egyben van minden ilyen fontosabb versenyem, ami számomra kedves.
5: 2023-2024-es év azért is érdekes, mert te, mint fiatal versenyző, mondjuk úgy, hogy párhuzamosan öttusáztál, mert voltak olyanok megméretések, amik már az új rendszerben, akadály pályával voltak, és voltak olyanok, amik a régivel, lovaglással. Ezt a fajta kettősséget hogy bírtad mentálisan, fizikálisan? Itt nem öttusázónak kellett lenni, hanem hattusázónak.
6: Igen, azért abban az időszakban még ez az OCR pálya egy kicsit más volt, kicsit könnyebb elemek voltak benne. Úgyhogy egyfajta ilyen kiegészítő sportágként csináltam, a lovaglást próbáltam előtérbe tartani folyamatosan, viszont így hatodik tusának egyébként szerintem nem volt rossz, hiszen elkezdtem hozzáerősödni ez a sportághoz, és úgy gondolom, hogy ez a jövőbe, tehát a mostani időszakra azért nem rossz, hogy ott hamarabb el tudtam kezdeni már ezt az új sportágat. Nem volt könnyű, de egyébként élveztem azt is.
5: Arról is már nagyon sokat beszéltél, hogy a lovagláshoz egy különleges viszony fűz azért téged. Amióta kikerült az öttusából ez a sport, azóta mennyire tudott ez a szoros kapcsolat megmaradni? Jársz-e mondjuk le terepre, van-e időd rá, hogyan állsz ehhez?
6: Versenyidőszakban sajnos nem tudom beilleszteni a felkészülésembe a lovaglást, viszont ilyen off-season-ökben azért igyekszem többször eljárni, lovagolni. Ugye Guzi Brankának van egy saját lova, és már volt szerencsém oda Miskolcra lemenni vele együtt, és terepen lovagolni, úgyhogy azért próbálom így benne tartani nem is a mindennapjaimban, de az életemben a lovaglás már tényleg nagyon közel áll hozzám.
5: Erdős Ritával beszélgettünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 2024 nyara után klubot váltottál, előtte a Triumba versenyeztél, ott lettél a Budapest Honvéd igazolt sportolója, és az első interjúd egyikében volt egy olyan mondatot, hogy a visszavonuláson is gondolkodtál. Ez mennyire volt egy komoly gondolkodási folyamat a részedről? Mennyi ideig örlődtél rajta, és végül mik voltak azok a dolgok, amiket leírtál egy lapra, hogy folytassuk, vagy ne folytassuk?
6: Igen, ez egy elég komoly megfontolás volt ott, pont a világbajnokság után, amikor kiderült, hogy nem engem fognak vinni az olimpiára. Ott azért elég mély ponton voltam mentálisan, és nagyon sokat gondolkoztam is, igen, azon, hogy abba hagyom. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy egy változásra van szükségem. Akkor igazoltam a Budapesti Honvéd Sportegyesülétéhez, és az elején még úgy éreztem, hogy ez elég ez a váltás, de aztán, ahogy elkezdődtek a versenyek, azért még ott is bennem volt egy ilyen keresés, hogy ez valóban az én utam, és tényleg szeretném ezt folytatni és csinálni. És akkor jött egy sérülésem, elszakadt a talpi bőnyém az egyik világkupán, 25 májusába, de ott egy-két hónapot ki kellett hagynom, és igazából ott így volt időm végig gondolni, hogy mit szeretnék. Ott is még nagyon bennem volt az, hogy lehet akkor ennyi volt így a pályafutásom, viszont szerencsére így a Honvéd közege annyira motiváló volt, és az edzőim is olyan támogatóak voltak, hogy egyébként velük is sokat beszélgettem erről a folytatásról, és valahogy így visszataláltam a sportág szeretetéhez, és realizáltam magamban, hogy én egyébként nagyon szeretem ezt a sportágat csinálni, hogyha mindenféle körülményet kiveszünk ebből az egész sportágból. Úgyhogy a sportág szeretete az, ami miatt visszakerültem így az élmezőnyhez. meg nagyon sokat köszöntek tényleg az egyesületemnek és felkészítőimnek.
5: Most már akkor teljesen túl vagy ezen a fajta kétkedésen, vagy azért még vannak olyan napok, amikor mondjuk rosszul sikerül egy edzés, nem úgy kelsz fel, hogy így megfordul a fejedben, hogy biztos jó úton vagyok-e?
6: Most már 2025 augusztusa óta egyébként biztos vagyok abban, hogy most még egy ideig biztosan szeretném csinálni az öttusát. Most nem érzem úgy, hogy lennének bennem kérdőjelek. Élvezem egyébként a felkészülést is, versenyeket is nagyon tudom élvezni mostanában, még akkor is, hogyha nem úgy sikerül esetleg, ahogy én azt úgy elterveztem előre, viszont tényleg tudom élvezni.
5: Közelítünk napjainkhoz. A 2025-ös talpi bőnye szakadást említetted. Miben változtatott meg ez a kihagyás, mert azért ez jó pár hónap volt, és a szakadásból kifolyólag gondolom, hogy itt azért az első néhány hétben, vagy akár két hónapig is nem nagyon tudtál edzeni.
6: Igen, hát két hónapig nem tudtam edzeni, viszont a gyógytornát azt el tudtam már viszonylag hamar kezdeni, úgyhogy igazából ott két hónapig a mindennapjaimat a gyógytorna töltötte ki, és Szász Simon a gyógytornászom nagyon sokat segített, mind mentálisan, mind pedig fizikálisan is. Úgyhogy neki nagyon hálás vagyok a visszatérésemben, és igazából ennyi.
5: Néztél a TUSA versenyeket a sérülésed ideje alatt? Mert itt azért volt világkupa döntő is, Európa bajnokság, ezeket figyelted, vagy próbáltál teljesen kiszakadni belőle, hogy mondjuk erre a döntési folyamatra is tudj koncentrálni?
6: Próbáltam kiszakadni inkább ebből a közegből tudatosan. Nem is néztem a versenyeket, az eredményeket azért nem tudtam nem nézni, úgyhogy azért annyira érdekelt a dolog, hogy megnézzem, hogy a magyarok meg a nemzetközi mezőny hol tart, és hogy teljesítenek, de próbáltam minimalizálni azért a nézői dolgokat.
5: Utána a világbajnokság milyen visszatérés volt Kaunasban? Egy helyen maradtál le a döntőbe jutásról, közel voltál összességében, így a hosszabb kihagyás után ez olyan volt, mint amit szerettél volna?
6: Nyilván szerettem volna döntőbe kerülni, viszont én ott nagyon tudtam örülni annak, hogy ilyen jól sikerült ez a világbajnokság, annak ellenére, hogy mennyi hónap kimaradt így a sportolásomból. Úgyhogy egyébként nagyon tudtam örülni ott annak az eredménynek, és tényleg ahogy hazajöttem, a budapesti Honvéd csapata is nagyon-nagyon büszke volt rám, és éreztették velem azt, hogy elég volt az, amit nyújtottam. Mindig többet akar az ember, de szerintem ennek így kellett történnie, hogy versenyeztem a selejtezőbe, az elődöntőbe és a döntőre, meg kicsit pihenőt kaptam még.
5: Rákanyarodva az idei évre, ami az országos bajnoksággal kezdődött, ott végül 17. lettél, úgyhogy a döntőben az OCR akadályról leestél, de amikor utána beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy bár ez a nap nem olyan volt, mint szeretted volna, de összességében ez a néhány nap úgy csomagban jól sikerült. Ezt azóta is így látod-e, hogy ez a néhány nap kellett ahhoz, hogy mondjuk az évedben szép lassan megpróbálj előre lépni, és a szezon vége felé eljutni oda, hova szeretnél?
6: Igen, én abszolút így gondolom. A főversenyim az Európa-bajnokság és a világbajnokság lesz, azok mind a kettő augusztusban fog megrendezésre kerülni. Igazából szerencsére a kairói világkupa az jól sikerült, úgyhogy ott a válogatási elvek alapján elméletileg induló vagyok az EB-n és a VB-n, úgyhogy most azok vannak fókuszba. Többi versenyt meg most jelenleg ilyen gyakorlásnak fogjuk fel, és szeretnék több rutin szerezni az OCR pályán is, illetve ebbe az új formátumú vívásban is.
5: Neked ez az új formátumú vívás mennyire áll közel a szívedhez? Mert ott van a rangsoroló vívás, ahol ha egy rossz napja van az embernek, akkor nagyon visszaesett a rangsorban, ami nyilván a selejtezőben számít, de utána meg akár teljesen a saját javadra fordíthatod még egy 32. helyezett rangsoroló vívással is a dolgokat, hogyha táblán meg mindenkit le tudsz győzni. Hogyan állsz ez az egészhez?
6: Nekem ez a kieséses része a vívásnak az a tavaly évben nagyon nem tetszett, mert nagyon nem az én stílusomhoz volt, vagy hát nem annak volt előnye, aki olyan stílusban vívott, mint én. Viszont az idei évben egyébként a versenyek többségében ezek elég jól sikerültek, ezek a kiesős vívások. Most a legutóbbi versenyen sajnos a selejtezőben nem ment annyira a vívás, az pont ez a rangsoroló vívás, amit mondtál, az ott a selejtezőben még nagyon sokat ér. Ugye ott maradt az a pontrendszer, ami eddig volt, úgyhogy én azt mondanám, hogy nekem a selejtező a legnehezebb verseny, ott még bele kell jönnöm mindenbe, a vívásba is, a OCR pálya is még kicsit nehézkesebben megy, meg jobban izgulok, aztán utána, hogy kerülök előrébb, úgy egyre kevesebb terhet rakok magamra, és egyre könnyebb versenyezni. Úgyhogy igen, a selejtezős víváson azért szoktam még szenvedni kicsit, de utána a következő körvívás az igazából sokat ér, de közben meg pontszámban meg nem ér sokat, úgyhogy összetett nagyon, és még barátkozok vele, de azt tudom mondani, hogy egyébként szerintem nem rossz változás így.
5: Miben más az, ahogyan oda kellett állni egy rangsoroló körvívásra, meg miben más az, ahogy a kieséses rendszerhez kell odállni a pástra?
6: Szerintem sokkal támadóbb jellegűbb vívást kell folytatni a kieséses vívásnál, főleg, hogyha hátrányban van az ember, illetve mivel 5 tusig megy ott a vívás, ezért sokkal többet lehet taktikázni, és ez a taktikusabb lesz az egész vívás. Én azt mondom, hogy nagyon izgalmas tud lenni, és így külső kívül állónak is, nézőnek is, illetve ott belül is nagyon, nagyon izgalmas tud lenni.
5: Erdős Ritával beszélgetünk, a mikrofonnál Kreisz Bálint, és a mostani interjú egyik apropója, hogy jövő héten rendezik majd a budapesti világkupát, ami mindig kiváló hangulatban szokott állni. Most hogy készülsz erre a versenyre? Úgyhogy azt is mondtad, hogy ez egy részcél az Európa-bajnokság és a világbajnokság előtt. Miket tűztél ki magadnak jövő hétre?
6: Még évelején azt nyilatkoztam, hogy annyira nem szeretek Budapesten versenyezni. Ez azóta bennem kicsit átformálódott. Most nagyon várom, hogy itt Budapesten versenyezhessek. És hát elsődleges célom az az, hogy tovább jussak a selejtezőbe, majd utána bejussak a döntőbe, és tényleg szeretnék hazai közönség előtt versenyezni, mert azt láttam tavaly nem sikerült sajnos a döntőig eljutnom a budapesti világkupán, de láttam, hogy milyen hatalmas hangulat van, és bízom benne, hogy most is sokan kijönnek majd, és szurkolnak nekünk, és szeretném ezt átélni versenyzőként is, hogy milyen az, amikor tényleg ennyi ember szurkol a magyaroknak.
5: És akár, ha úgy alakul, akkor kétszer is lehet lehetőséged ezt átélni, mert ugye ez a harmadik állomás a világkupa sorozatnak, és idén a világkupa döntőt is Budapesten rendezik június végén. Ez is egyfajta extra motiváció, hogyha már így átfordult benned az, hogy kezdesz meg szeretni Budapesten versenyezni, akkor egy hónapon belül kétszer is éled át ezt?
6: Igen, ez is ott van a kis céljaim között, hogy szeretnék a világkupa döntőre is kvalifikálni, és ott elindulni. Ugye ott három magyar indulhat csak, most jelenleg a harmadik vagyok, de ez még változhat a következő világkupán, úgyhogy igen, ez is a célom, hogy top három magyarba legyek benne.
5: Beszéljünk egy picit magáról, az öttusáról, mert már itt, amikor a kezdetekről volt szó, akkor szóba került az, hogy ez mennyire egy másik sportág, mint ami régen volt, de nagyjából a naptári éveket úgy is lehet számolni, hogy éppen hány öttusa szabály változik. Ugye idén is rövidítették az úszástávját, illetve behoztak a kombinált számba plusz egy lövészetet. A legfrissebb fajta öttusához mit szólsz? Kezdjük ezzel, hogy a legfrissebb fajtához, a rövidebb úszáshoz és a több lövészethez hogyan állsz hozzá, mert itt az utóbbi azért úgy látszik, hogy kedvez neked.
6: Igen, én egyébként az úszásnak nagyon örültem, hogy 200 méterről 100 méterre vették le, én azért nem a legerősebb úszók közé tartozok, úgyhogy nekem mindenképpen jól jött ez, mert kicsit gyorsabb vagyok azért 100 méteren, és jobban fekszik nekem, mint a 200 méter. Illetve a lövészetnél is én örülök annak, hogy ott lövészet van, kicsit nagyobb odafigyelést igényel, és én is néha megszenvedek vele, de szerintem így a lövészetnek is nagyobb hangsúlyt adtak, és fontosabb számmá vált így ezáltal, hogy ötször kell lőni. Úgyhogy én ezeknek a változásoknak örülök, azért ez is megosztó, mert vannak, akik nem örülnek ezeknek. Én ezeknek örülök kivételesen.
5: Sportolóként nehéz elfogadni azt, hogy sokszor úgy változnak a dolgok, hogy nincs ráhatásod, nem feltétlen kérdeznek meg róla, nem kérik a véleményedet, hanem egyszer csak bejelentik, vagy valami üzenetben, vagy valami egyéb formában. Hogy lehet ezt feldolgozni, vagy megtanulni, alkalmazkodni hozzá?
6: Hát igen, nagyon, nagyon nehéz. Én úgy gondolom az, hogy minden öttusázónak nagyon nehéz az, hogy igazából nem kérdeznek meg minket, hogy például a lást lecseréljék-e, vagy ne, hanem csak eldöntik a fejünk fölött, és rákényszerítenek arra, hogy beletanulj egy új sportágba, vagy esetleg egy változásba. De igazából nem tudunk vele mit csinálni. Elfogadjuk, és alkalmazkodunk. Úgyhogy nem tudom, milyen technikák vannak rá. Át kell ezeken menni, meg kell gyászolni egy-egy dolgot, de nem tudunk sajnos más csinálni.
5: Azzal kapcsolatban kaptatok esetleg bármilyen információt, hogy most már ez a szabályrendszer végleges lesz a Los Angeles olimpiáig, mert itt azért a kvalifikáció is nagyon közel van, tehát hogy most már ez így letisztult, és akkor Los Angelesig ezek az elvrendszerek lesznek, vagy tudtok erről bármit?
6: Hát általában ezekről a változásokról utolsó pillanatban szoktunk tudni infókat, úgyhogy én nem mondanám biztosra az, hogy nem lesz még változás. Az én véleményem alapján az OCR-en még fognak azért változtatni. Olyan szempontból értem, hogy szerintem lesznek új akadályok, új elemek benne, de ez még nem hivatalos, és még nem volt semmi előterjesztése ennek. csak én úgy gondolom, mert eléggé kezd összeérni a mezőny, úgyhogy szerintem ott lesznek még változások. Másban már nem nagyon tudom, hogy tudnának belenyúlni a vívást, esetleg, hogy kiveszik még a körvívást is, még az benne lehet. Illetve azt tudom, hogy eddig 36 fő volt az olimpián, most azt le fogják csökkenteni 32-re, és akkor 16-os döntőt szeretnének majd csinálni.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Ezüstérmes a Győr, a Metz nyerte a BL-t. Felülvizsgálják a politikai menedékjogokat. Marad a kellemes nyári idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
7: A Metz nyerte a női kézilabda bajnokok ligáját, miután a budapesti döntőben a francia együttes 31-29-re legyőzte a győri Etót. A Metz csapatában Vámos Petra 4, Albek Anna pedig 3 góllal vette ki a részét a győzelemből, mely a francia klub történetének első BL sikere. A bronzérmes Csesseme Bukarest lett. A román csapat 32-26-ra nyert a Brest ellen. A magyar férfi röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Norvégiát az Európa Liga alapszakaszában Kecskeméten. A találkozó 98 percig tartott. A magyar csapat legeredményesebb játékosa a 12 pontot szerző Czislavics Dávid volt. Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es világbajnokság monakói nagydíját. A Mercedes olasz pilótája sorozatban 5. futam győzelmét aratta. A dobogó 2. fokára a Ferrari és Lewis Hamilton, a 3. pedig Isaac Hadjar, a Red Bull pilótája állhatott fel. Utóbbi ellen viszont vizsgálat zajlik, egyelőre nem biztos, hogy megőrizheti 3. helyét. Összetettben Antonelli 66 pontra növelte előnyét. A német Alexander Zverev nyerte a férfi egyéni versenyt a francia nyílt teniszbajnokságon. A világranglista 3. Zverev 3-2-re nyert az olasz Flavio Cobolli ellen, és pályafutása első Grand Slam sikerét aratta. 2023 óta először kapott ki hivatalos versenyen Armand Duplantis. A világcsúcs tartó svéd rúdugrót a stockholmi Gyémánt Liga versenyen az ausztrál Curtis Marshall győzte le. Marshall 590, Duplantis pedig 580 centis eredménnyel zárt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: 5 civil halálos áldozata van a szombatéjeli és ma délelőtti orosz támadásoknak Ukrajnában. Egy siklóbomba 3 embert ölt meg. További 3-at megsebesített egy Zaporizsja megyei faluban lévő buszmegállóban. Ugyanitt éjjel egy buszsofőr is életét vesztette. Halálos áldozatot követeltek az éjszakai orosz légicsapások Dnipropetrovskban is. Ezen kívül orosz drón csapódott a csernobili atomerőmű közelében lévő, kiégett nukleáris fűtőelemek tárolására kialakított, de jelenleg üres létesítménybe. A keletkezett tüzet eloltották, személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Idehaza májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca értesítette az érintetteket. A külföldi állampolgár előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg a menekültügyi hatóság előtt, akkor távol létében döntenek státuszáról. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építés hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ma van az Élelmiszerbiztonsági Világnap. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer eredetű megbetegedésekre, valamint a megelőzés kulcs szerepére. A Nébih a világnap alkalmából azt írta, az élelmiszerek okozta megbetegedések a legtöbb esetben egyszerű odafigyeléssel megelőzhetők. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és kész ételek elkülönítése olyan szabályok, amelyek a fogyasztók egészségét védik. 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondta a szövetség stratégiai igazgatója. Petrovai László hozzátette, a Gárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos ottalvos táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.
0: Közlekedés.
7: Megnyitották az M1-esen a főváros felé vezető oldalon a 17-es kilométernél a Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
7: A maihoz hasonló napos idő várható holnap is, kevés fátyol felhővel. Holnap néhol elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 11-17, holnap napközben 27-31 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Katona László. Az U17-es labdarúgó Európa bajnokságot 11-es rúgások után Olaszország nyerte Belgium ellen. Idehaza az NB3-ban, az osztályozón Cigánd Nagykanizsa 0-2 hosszabbítás után, Monor Gyirmót 1-3, a győztes csapatok majd a másodosztályban folytathatják. És végeredmény a felkészülési mérkőzéseket illetően a válogatottról van szó, Dánia, Ukrajna 2-1, itt Eriksen a dánoknál ismét rosszul lett, de végül aztán 61 percnyi játék után előbb befejezték a csapatok a mérkőzést, dán győzelemmel zárult a találkozó. És maradunk a futballnál, hiszen majd kedden játszik a magyar válogatott Kazaksztán ellen Debrecenben, miközben pénteken meg Finnország ellen győzött a csapat 2-1-re. Hidi Patrik bár nem volt válogatott, korábban játszott a Honvéd, a Vasas, a BVSC csapatában, jelenleg a másodosztályú Karcag labdarúgója. Szabó Bence beszélgetett vele.
2: Igazából én úgy látom, hogy elég sima volt az eredmény. Nem annyira, de így játékban szerintem a finneknek nem volt túl sok, főleg az első fél időben túl sok helyzetük. Ugye Rossz is nyilatkozta, hogy Szappanosnak igazából nem nagyon volt dolga, utána viszont a kapuscsere után több kontrát is engedtek az ellenfélnek, de szerintem jól játszott a csapat, nyertek is, úgyhogy igazából ez egy felkészülési meccsnek szerintem teljesen jó volt.
3: Ilyen szempontból, hogyha már felkészülési mérkőzés, akkor mit lehet levonni majd az élesebb találkozókra? Mennyire működött bizonyos szegmensekben jól a csapat? Mert nekem az volt az érzésem, hogy mondjuk az első negyed óra után, az első

0: Védő az egy teljesen jól kinéző dolog volt, és az akár egy komoly éles meccsen is mehetett volna.
1: Igen, én is így gondolom, tényleg nyilván a szövetségi kapitány újoncokat is kipróbált. Úgy gondolom, hogy igazából bárki játszik a válogatottba, úgymond be tud illeszkedni, úgyhogy biztos egy jó öltöző, egy jó hangulat van a csapatnál, és ez fontos. A felkészülési meccsekből azért nem lehet komoly következtetéseket szerintem levonni, de jól nézett ki szerintem is a meccs nagy része.
0: Milyenek voltak az újak? Ki az, akit esetleg ki tudnál emelni, vagy külön tetszett?
1: Hát ahogy említettem, itt a kapuscsere után ugye volt pár helyzete a finn csapatnak, úgyhogy kapusfronton szerintem továbbra is erős a válogatott, úgyhogy tényleg igazából bárkit ki lehetne emelni, hiszen tényleg jól illeszkedtek a csapatba.
0: Lépjünk egy kicsit tovább, vagy olyan tekintetben, ugye, hogy a következő ellenfelünk majd Kazasztán lesz, és ugye ez egy olyan ország, ahol te is futballoztál, úgyhogy szerintem kezdjük azzal, hogy neked milyen emlékeid vannak az ottani egy évedről.
1: Nekem jó emlékeim vannak igazából. Szerettem kint lenni, egy közepes szintű csapatban játszottam, de úgy gondolom, hogy sokban hasonlított az NB1-re. Így a 12 csapat is, a lebonyolítás is, és az, hogy akkoriban ugye két kifejezetten jó csapat volt a bajnokságban. Úgyhogy én szerettem kint lenni, jó volt. A válogatottról nagyon sokat nem tudok mondani, nem tudom, hogy milyen játékerőt képviselnek.
0: Volt neked akkor válogatott csapattársad?
1: Nem volt.
0: Akkor így ebbe kevésbé látsz bele, aha. Értem.
1: Hát igazából az Asztana és a Kájra Talmatiból voltak ugye nagy részt a válogatottak, úgyhogy nekem nem volt csapattársam.
0: És egyébként milyen a mindennap élet Kazasztánban egy labdarúgónak?
1: Igazából szerintem jó. Szeretik a focit ott is. Igazából hát a nagyobb városok nyilván sokkal jobbak, mint amiben én is voltam, de például Asztana is, Almaty is nagyon szép. A stadionjuk is, főleg az Asztanájé ugye egy teljesen új stadion volt, ahol a válogatottuk is szokott játszani. Úgyhogy tényleg csak pozitívan tudok dolgokat felhozni ezzel az egy évvel kapcsolatban.
0: Viszont ami érdekes lehet ugye Magyarországhoz képest is, hogy gondolom a távolságok viszont óriásiak, nem? Tehát ott is előfordult az, hogy repülővel mentetek meccsre?
1: Nem volt olyan, hogy nem repülővel mentünk volna meccsre.
0: Ja, értem.
1: Igazából ugye két hetente így repülős túráink voltak. Sokszor átszállással is, mert először el kellett menni ugye Asztanába, és akkor onnan tovább menni a következő városba. Több ezer kilométerre is voltak csapatok, úgyhogy ebből a szempontból azért jóval nehezebb az utazás, mint itthon. De igazából meg lehet szokni.
0: Szerinted miben változott egyébként azóta a kazak foci? Mert ugye most, ugye 19-ben voltál kint, akkor mondhatjuk egy ilyen 7 éve. Szerinted gyengébb vagy erősebb lett maga a bajnokság?
1: Hát ez jó kérdés. Ugye mostanában nem nagyon néztem kazak meccseket, úgyhogy igazából ami talán változott, hogy ugye az Asztana volt akkor, aki folyamatosan Európa Ligába játszott, csoportkörbe játszott. Most ugye az Almaty lett ez, úgyhogy szerintem nagyjából hasonló lehet, mint akkor volt, mert ugyanúgy megvannak a kis csapatok, és megvannak azok, akik ugye az Európai Kupaporondon is helytállnak, úgyhogy szerintem hasonló lehet.
0: És mondjuk a hazai játékosok mennyire játszottak vezérszerepet akár a te csapatodban is, amikor ott voltál? Mennyire voltak ők meghatározóak? Vagy mondjuk téged gondolom nyilván azért szerződtettek abban az időben, hogy te legyél annak a csapatnak az egyik ilyen úgymond sztárja, de a hazai játékosok milyen szintet képviseltek?
1: Igazából ugye volt egy külföldi szabály a bajnokságban, nem tudom, hogy ez jelenleg még van-e vagy nincs, de úgy volt, hogy 8 külföldi lehetett csak a keretbe, és 6 lehetett a kezdőbe, úgyhogy igazából minden csapatnak kellettek a helyi játékosok, így azért ők is hozták azt a színvonalat, amit a bajnokság megkívánt, úgyhogy a nagyobb csapatokban nyilván a válogatottak voltak, de szerintem ők is ugyanúgy hozták azt a színvonalat.
0: Miben más szerinted, hogyha lehet különbségeket tenni? Ugye mondtad, hogy a színvonalában, erősségében hasonló lehetett az NB1-hez abban az időben, de hogyha azt veszed, akkor a játékra mennyiben más egy kazak bajnoki mérkőzés, mint egy magyar?
1: Hogyha a kis csapatokat nézzük, akkor szerintem kevesebb volt a játék, inkább a harcias játék volt jellemző. A körülményekben mindenképpen más a helyzet, ugye sok helyen műfűves pálya van a nagyon hideg tél miatt. Valakinek mind a kettő volt füves is, műfűves is, úgyhogy ebből a szempontból azért eléggé más volt a magyarhoz képest. Ezt azért kellett megszokni, hogy folyamatosan műfűvön edzettünk, ráadásul az én csapatomnak is csak műfűves pályája volt, úgyhogy azt egy kicsit nehezebb volt megszokni, de ezt az egy évet így váltakozva füves-műfüves pályán játszottunk, de meg lehetett szokni ezt is.
0: És volt olyan, ami mondjuk Magyarországon nem, hogy annyira hidegbe kellett játszani, mint amit itthon nem tapasztaltál? Vagy adott esetben melegbe?
1: Hát volt ilyen, igen, hogy ahol én voltam abban a városban, ott inkább még nyáron is csak ilyen 28-29 fokok voltak a maximumok, és elrepültünk egy másik városba, ahol 43 volt, és műfűvön kellett játszani. Úgyhogy ezekhez azért nehéz volt hozzászokni, meg nem is tudom, hogy igazából lehetett-e hozzászokni. Úgyhogy voltak azért ilyenek, de ugye ott a csapatok januártól márciusig Törökországba edzőtáboroznak, mert csak március közepén kezdődik el a bajnokság, és akkor egészen novemberig tart szünet nélkül, nyári szünet nélkül. De azért már novemberben is volt, hogy azért havat kellett takarítani a pályán meccs előtt, úgyhogy ebben teljesen más volt, mint az itthoni.
0: Egyébként ugye abban az időben, amikor te is ott voltál, akkor volt több magyar játékos is, akik vagy előtted, vagy utánad, de játszottak Kazasztánban. Most ugye már egy jó ideje nem volt magyar, szerinted ez minek tudható be, vagy hogyan történhet, hogy kevesebb pénz van a fociukban, vagy hogyan lehet ezt lekövetkeztetni?
1: Én személy szerint azt hallottam, hogy kevesebb lett a pénz itt a Covid után. Ugye az én volt csapatom is csődbe ment utána, miután eljöttem. Most jutottak vissza még csak azóta az első osztályba. Amikor én voltam, ugye Eppel Marci volt még kint a Kairatban, játszottunk is ugye egymás ellen, de hogy azóta miért nincs, azt én nem tudom, de valószínűleg azért itt a Covid óta egy kicsit más a helyzet ott kint.
0: Hát akkor beszéljünk tényleg erről a válogatott mérkőzésről, hogy ennek fényében most, hogy körbejártuk ezt az egész Kazasztánt, te mit vársz ettől a Debrecenben megrendezett keddi mérkőzéstől?
1: Ahogy említettem, igazából nem nagyon vagyok képbe a kazak válogatott milyen játékerőt képvisel, de úgy gondolom, hogy mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, és tényleg szerintem jól játszik a csapat, úgyhogy én győzelmet várok.
0: Adott esetben nyilván, hogyha olyan karaktereket kell mondani, még visszakanyarodva kicsit az előző mérkőzésre, akkor vársz még olyan újonc játékost, aki esetleg több szerepet kaphat már Rosszitól? Ugye itt csatárposzton Varga Barni nagyon jól mozgott, de ugye van egy 19 éves csatárunk, nem tudom, hogy ő vele kapcsolatban láttál-e már egyéb videókat, vagy mennyit tudsz róla, vagy adott esetben így dobom fel a kérdést, hogy ő szerinted mennyi szerepet kaphat a jövőben?
1: A jövőben biztosan sokkal többet, mint most, hiszen nagyon tehetséges játékosról beszélünk, viszont ahogy te is említetted, a Barni most is nagyon jó formában van a válogatottban is, és a csapatában is, úgyhogy én jelen állás szerint őt úgy gondolom, hogy nehéz lenne kiszorítani, de ott van mögötte, és szerintem tanulhat is tőle sokat, és a jövőben mindenképpen több szerepet fog kapni szerintem.
0: Hát akkor most már csak egy kérdésem maradt a végére, hogyha adott esetben tippelnél, akkor a győzelem mellett mi lenne az az eredmény, amit látnál a magyar válogatottól?
1: 3-0.
2: Hidi Patrikot hallották. A Magyarország-Kazaksztán labdarúgó felkészülési mérkőzés kedden 19 órától élőben közvetítjük a Nemzeti Sportrádióban. Ez volt a Körkapcsolás. A szerkesztő Bera Emese, valamint a hangmérnök Horváth Milán nevében is köszöni a figyelmet a műsorvezető Katona László. További kellemes rádiózást kívánunk, viszont hallásra.
3: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Műsorajánló.
1: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
2: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
1: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
3: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
1: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
0: Műsorajánlót hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
4: Különleges dolog az, hogy a futball tudását teszteljük három játékosunknak, méghozzá egy játékos kvíz formájában, ugyanis a labdarúgó BEK és BL döntők történetében merítkezünk meg. Kis Tamás, a Magyar Távirati Iroda munkatársa, Elpap István, a Nemzeti Sport vezetőszerkesztő és kollégája Somogyi Zsolt a vendégünk. Sziasztok! Láttok magatok előtt 6 borítékot, abból kellene majd választani, mert az első feladat a hézagos alakzatok névre hallgat. Ez egy bemelegítő kör, emlékezetes BEK és BL döntőknek.
5: Mindenki húzzon egyet?
4: Egyelőre egyet húzzatok, de még ne nyissátok ki a borítékot. Egy picit, hogyha közelebb húzzátok magatokhoz,
6: igen, akkor ugye egyszerű.
4: De még ne nyissátok ki a borítékot.
7: Van rajtuk szám, vagy nincs meg
4: semmi?
5: Hát egyébként van.
4: BEK és BL döntőknek a kezdő 11-ét fogjátok találni a borítékban, hiányosan. Három helyen, három pozícióban elrejtettem a játékosnak a nevét. Azokat a hiányzó részeket kellene valahogy megtalálni és kiegészíteni a kezdő 11-et. Kezdjük szerintem akkor Leo veled. Nyisd ki a borítékot, és először próbáld megállapítani.
5: Persze, hát beszélgetünk.
4: Lehet. Először próbáld akkor megállapítani, hogy melyik BL vagy megdöntőről lehet szó.
5: Ez a 99-es.
4: Nagyszerű.
5: Ez a Manchester Bayern.
4: Melyik, vagy mely játékosok vannak meg ott neked?
5: Schmeichel, Neville, Jonsen, Irwin, Nicky Butt, David Beckham, York és Cole. És ugye itt Scholes és Keane azt hiszem el volt tiltva. Tehát a Giggs hiányzik, az biztos. Uh-huh. Az az egyik.
4: Megvan, igen, az egyik megvan.
5: Az egyik, védelemből talán Jabstam volt.
4: Nagyszerű.
5: És akkor egy mert ugye a Beckham valóban nem széllel játszott, tehát jól van fölírva, mert itt nekem Nicky Butt és Beckham van középen.
4: Kit keresünk tehát akkor?
5: Blomqvist.
4: Nagyszerű.
5: Ő volt.
4: Megvan, akkor mind a három hiányzó játékost sikerült kitalálni.
5: Ez az a 11, amelyik még most se tudja, hogy lett BL győztes, de az lett, ez tény.
6: És Johansson elnök úr sem.
5: És megboldogult Knézi Jenő sem, aki pont ezt a felállást kritizálta végig a meccs során.
6: Hozzáteszem joggal.
4: Mit tehát mondott Ferguson a United
5: játékban? Teljes joggal.
4: Mit mondott?
6: Nagyon-nagyon csúnya és méltatlan támadásoknak volt a kollégán kitéve.
5: Igaza volt pedig abban, amit mondott.
6: Szerintem igaza volt.
5: Így van,
6: azt mondta, hogy nem volt jó ötlet, oké, hogy hiányoztak kulcsjátékosok, de a felállást is megbolygatta Sir Alex, és azt mondta, Jenő vállalta mindig a véleményét, hogy ez nem jó, ez egy taktikai hiba, és taktikai vakság, ezt mondta, és ezért kapott ki nagyon, hogy nem látja a padról, hogy ez abszolút nem működik, és amikor vissza az utolsó percekben, vagy az utolsó 10 perce Beckham visszament a szélre,
5: igen.
6: És akkor valahogy elkezdett működni valamennyire a United
5: játéka. Meg Sheringham is Solskjaer bejött.
6: És Sheringham és Solskjaer
5: beállapított. Klasszikus csodacserén.
4: Ehhez van kérdésem, ehhez a kezdő 11-hez. Leo, ki volt a mérkőzés játékvezetője?
5: Hát
6: Collina.
4: Nagyszerű.
5: Jó.
4: Én megtaláltam, most elrabolta a válasz lehetőséget.
5: Bocsánat. Ja, ilyet lehet csinálni.
6: De ezért a pontod azért, neked adom. Vagy hát...
5: Tudtam volna.
4: Akkor Leo felé még egy kérdés, hogy ki adta a gólpassz Teddy Sheringhamnek?
5: Teddy Sheringhamnek, ugye az volt az első gól, hát az ugye nem gólpassz volt, hanem ez egy kapura lövés volt. Miután aztán Strunc rossz helyre fejette ki a labdát.
6: És Fink. Fink.
5: Vagy Fink, nem Strunc, Fink. Ugyanaz a kategória. Fink rossz helyre fejette ki a labdát.
6: Hát a szület átment a hosszúra, és visszafejelték.
5: Igen.
6: Úgy pattogatott
5: igen,
6: a labda, és volt, hogy kirúgja, és nem találta el.
5: És volt egy eltört lövés, most nyilván gondolkozom, hogy ez melyik volt.
6: Nem, a Fink, ahogy lepattant a lábára, onnan a Sheringham egyből rárúgta.
4: Nem.
5: A Sheringham az belekanalazott, az valószínű nem is kapu, nem ment volna a kapura, kicsit mellé tartott.
6: Tényleg abba beleért.
5: Most nem tudom, a Giggs talán.
4: Így van, Giggs, Ryan Giggs volt az eltört lövés.
7: Nagyjából homályosan megvannak a gólok, de hogy ez a Giggs volt.
5: De az tény, hogy tovább, eleve a szögletet még nem a Fink, az tovább ment a senki földjére, és a Fink ahelyett, hogy a hogy kirúgta volna a világból, a helyet oda valahogy visszakanalazta a 16-os vonalra, és onnan elrúgta a Giggs, és abba jött bele a Schenningen.
4: Soma már bontott egyet.
6: De még nem néztem meg.
4: Tomi, veled folytatjuk. Igen. Akkor. Jön a következő Soma borítékát.
5: Hiába bontogat egy
4: kicsit. Ezt a borítékat egyelőre remekül oldotta meg Leo. Na Tomi.
7: Jézusom.
6: Derítsük ki, melyik csapat?
4: Mondjál neveket akkor, hogyha nincs meg a BL.
7: Hát a Johan Cruyffra azt azért gondolom sokan tudják, nem csak én. Mm-hmm. Meg Arne Haan neve is azért valamennyire megvan az embereknek. Most persze ennek a csapatnak az összeállításában szerintem itt a kollégák jobban képbe lesznek.
4: Na melyik? Ajaxról van
7: ez, szó. Ez biztos, hogy Ajax, az világos, hogy Ajax.
5: Óvodás voltam, akkor annyira nem
7: a óvodásra gondold el, hogy akkor...
4: Menjünk végig a neveken, amik megvannak, és hát honnan már a döntő is meg lesz.
7: Heinz Stuy a kapuban, ha jól mondom. Barry Hulshoff, Ruud Krol, Wim Surbier, ugye ez volt a védő hármas, és akkor itt van egy X-ünk, akit majd meg kellene találnunk.
4: Középpályán akkor ezek szerint?
7: Igen, ilyen védekező középpályás poszton, ha jól látom, a felírás szerint, és akkor a közép-középpálya Arne Haan és Gary Müren, ők megvannak, de van egy jobb szélsőnk, aki hiányzik, és elő pedig Cruyff és Piet Keizer.
5: Óriási futballista volt az összes egyébként.
7: És a jobb, itt is a jobb oldali támadó az, vagy a jobb szélső, aki
6: hiányzik. Nekem van egy ilyen Renzenbrink lehetett?
5: Nem.
4: Most ugye nem segítséget használsz.
5: Ja, nem. Én azon gondolkozom, hogy ez ugye háromszor nyert az Ajax Beckett, hogy ez most melyik.
7: Igen,
5: én szerintem a Vasovics, ha az első, akkor a Vasovics az az a pana elleni, de igen.
4: Annyiban segítek Nézkez akkor, hogy...
5: biztos. Johan Nézkez és Johnny Rep is szerintem jobb szélre biztos.
4: Igen, de akkor Rep már szerintem segít, hogy melyik döntő lehet ez.
5: Hát igen, csak akkor attól még nem fogom tudni, hogy ki volt a Hulshoff Kroll Surbier hármas előtt.
4: Megvan eddig akkor kettő.
5: Blankenburg. Tudom, hogy ott volt egy-két lég, nem néztem, ezt nem láttam szerintem.
4: És akkor melyik döntő ez?
5: Ez akkor a 73-as. Hát a Rep góljával nyerték meg.
4: És Blankenburg adta...
5: Igen.
4: Melyik stadionban rendezték meg a döntőt, Tomi, az hát, ha megvan?
7: A 73-as döntőt?
5: Az nekem se lesz meg.
7: Az a baj, hogy most pont ma reggel adtuk ki ezeket a háttereket, és a helyszínen nem voltak benne, tehát csak a döntők voltak.
6: Nem, nincs meg nekem se.
4: Itt közeli országban.
6: Bécsben?
4: Hát segít. Nem.
5: Belgrád.
4: Maracanã.
6: Igen.
4: És ki volt az ellenfel az Ajaxnak? Arról még nem beszéltünk, 73-ban.
5: Juve, nem?
4: Juve, és itt lennék az edző személyére
5: kíváncsi. A Juve edzőjének? Igen.
4: Ez a legnehezebb szerintem, ez a boríték, de...
7: Most sikerült belehúznom.
4: De nagyon jó kezed van.
5: Együtt gondolkozunk.
4: Na ki lehetett
5: az edző? Mert ugye az Ajaxnak Kovács volt az edzője 73-ban már. Nem a Mihez.
4: Szabad a gazda?
5: Persze.
4: Czesmir Witzpalek.
5: Na, mondtam.
7: De majdnem egyébként. Jó, hogy közel jártam.
5: De nem véletlenül ezt emléztem meg, mert először is nem nyerték meg.
6: Könnyű feladat.
7: Ez jó volt, igen.
6: Ha hallgatok, hogy ezt tudják ezek a hülyékot bent. Persze. A stúdióba.
4: Na, de Soma, na most te
6: jössz. Na nézzük.
4: A neveket mondj aztán hátra.
6: Kapuba Rogério Dominguez. Védelemben Marquitos és Pajín. José María Vidal és José María Zárraga. És elő Canario, Luis del Sol és Paco Gento, úgyhogy beraknám Puskást.
4: Nagyon jó eddig.
6: Beraknám Di Stefanót.
4: Igen, és akkor keresünk egy...
6: belső védőt. Igen.
5: De legalább a nagy neve. Hát ez
6: Frankfurt.
5: Ez csak a 60-as lehet, Frankfurt, mert a Puskás azon az egy győztes bekdöntő játszott.
6: 7-3.
5: Vagy rúgott 4 gólt.
6: Puskás 4, Di Stefano 3.
4: Az ugye akkor megvan, hogy Puskás 4 gól, Di Stefano 3. Na de kik szerezték a Frankfurt gólyát?
6: Eintracht játékosok.
5: Nem, a Helt az nem. Az Iggy Helt az, mintha ott játszott volna.
4: Nem.
5: De lehet, hogy... Azt
7: jobban meg kellett volna néznem, amikor...
5: Nem, ezt biztos...
7: Három német...
4: Richard Kress és Erwin Stein. Ők
5: igen, ott valaki így vázott. Így van, jogos.
4: Milyen nemzetiségű volt a játékvezető? Segít a helyszín.
5: Skót.
4: Igen. Általában még akkor az volt a jellemző, hogy a házigazda.
5: Hozzáteszem, én majdnem azt mondtam, hogy angol, aztán rájöttem, hogy a Hampden Parkban angol, annyira az UEFA se lehet, hogy eljöttük. Oda küld egy angol bírót, de az biztos, hogy a Sir Alex Ferguson a meccsen ott volt.
6: Például, ha ide tartozik egy nagyon nagy ugrással,
5: labdaszedő volt.
6: Hogy én például annyi eszük nem volt azért az UEFA-nak, mert hogy ezt nem érzik azt a finomságot, hogy Kovács Istvánnak odaadták a tavalyi PSG Inter, pedig ő aztán válogatott meccset a Puskás Arénában nem vezethet érintettség okán. Na de a Puskás Arénában egy BL döntő.
5: Hát ez honnan tudod,
6: hogy nem vezethet?
5: Figyelj, én azt tudom, hogy hosszú éveken át volt egy Hornik Tibi nevű felvidéki szlovák boxbíró, akiről senki nem tudta, hogy magyar. Tibor Hornik.
6: De róla mindenki tudja.
5: Rendszeresen vezetett és pontozott magyaroknak. Én nem emlékszem olyan esetre, hogy
6: problémáink lett volna. Miatt, hogy milyen élmény lehetett volna neki Budapesten bíradöntés vezetni. Nyilván jó volt neki Münchenben is, de akkor már vezethetett volna Budapesten is.
4: Maradt még három borítékunk, úgyhogy abból is választhatok, és folytatódik ugyanez a játéktípus, igen. És,
5: Egyébként ez jó volt, hogy elkezdted mondani a neveket, egy pillanatra megijedtem, hogy a 66-os, mert az, amely egy jó legyengített Madrid volt, már a, és ugye akkor nyert 6-szor a Real, de aztán szerencsére.
4: No, szerintem akkor megint Leo, először te bonts, hát akkor most már megnézte.
5: Szám nélküli borítékkal.
4: Na,
5: kérem szépen, ez egy kiváló Milán, mégpedig miután Bobán is benne van, ezért a 94-es kell, hogy legyen, amelyik a Barszát 4-0-ra leverték. Annyit tudunk, hogy Rossi, Galli Maldini Panucci, Boban Albertini, ott van egy X, Donadoni van egy X, és Massaro. Ez Savicevic az egyik X.
4: Nagyon jó.
5: Az az első X.
6: Én azt mondom, hogy Desai.
5: Uh-huh. Az a középpályán, igen, Desai, hiszen még gólt is szerzett, és ott jobbekben, nem tudom, Tassotti vagy Costa Curta,
4: Tassotti. Két kérdés szintén ehhez a döntőhöz. Ki volt az AC Milan vezetőedzője?
6: Pello.
5: Capello, persze. Majdnem azt mondtam, hogy Cruyff, de az a Barcelonai volt.
6: Capello volt, Capello. Igen.
4: De jó vagy a helyszínekben, melyik városban rendezték?
6: Athén olimpiai stadion, persze.
4: Maradt kettő, és én tudom, melyik kettő maradt, hát remélem, hogy nem a nehezebbet fogtad ki.
7: Nyilván a 1957-es. Nyilván valami ilyesmi. Ez egy Barcelona lesz. Mondjuk a Messi-Eto duóból ezt nem nehéz kitalálni.
4: Messi és Eto mellé keresünk valakit.
5: Vagy 9 vagy 11.
7: Igen, hát ez a kérdés. Na várjál, azt mondja, hogy a hátul van egy olyanunk, hogy Puyol, Touré és Piqué.
4: Aha, ez már sokan segít az értelemben.
7: Keresünk egy bal de ez hátvédet. Itt,
5: de biztos, hogy bal hátvédet keresünk? Hát itt azt.
7: Hát itt
5: magyarul
7: azt.
5: Nem Dani Alves, hanem mondjuk Abidal logikusan.
4: 2009.
6: Amíg Abidal nem biztos, hogy ott volt.
7: Keressük a kapust először is, mert a kapus ki van. Az meg a Viktor Valdes, gondolom.
5: Az biztos.
7: Ha jól emlékszem. Iniesta, Xavi középen, meg Busquets, az rendben van. Én nem tudom, hogy itt elő nem Thierry Henry volt esetleg?
5: De, akkor már igen.
7: Tehát akkor Valdes a kapuban, Thierry Henry ott a...
5: És keresünk egy bal hátvédet. De az nem hiszem, hogy a Dani Alves játszott bal hátvédet.
4: Nem.
5: Na mindegy, az biztos.
4: Leo egyébként már mondta, de te már kitaláltad.
6: Silvinho.
4: Tomi kiszerezte a mérkőzés első gólját.
7: Eto?
4: Igen, Eto.
7: Eto.
4: Messi gólra.
6: A Messi fejes gólja.
5: Amikor átfejelte a kapust.
4: Hát, és melyik csapatot ejtette ki a Barcelona az elődöntőben?
7: De nem.
4: 2009.
6: 2009-ben.
4: Nagyon emlékezetes és botrányos elődöntő.
5: Ja, a Chelsea.
6: Na nézzük. Kapuban X.
7: Az jó.
6: Védelemben Johnny Hansen, X, Franz Beckenbauer és Udo Horstmann. Középpályán Jupp Kappelmann, Franz Roth és Bernd Dünnberger. És Rummenigge X, Gerd Müller.
5: Kapuban. Először is melyik év? 76.
6: 76-os.
5: 4-5-6-ban nyert a Bayern, és a Rummenigge csak... Igen.
4: A kapus szerintem a legkönnyebb.
5: Azt tudni fogod.
4: Ikonikus német kapus.
6: Így van, ikonikus német kapus, Csank János kedvenci feketében védett. Igen, őt tudjuk.
5: Dinamo nadrágban.
6: Hogy hívják? Hát. Nem fog eszembe jutni. Szep Maier, persze.
5: Acingi macska.
6: Breitner? Lehetett ebben a csapatban? Paul Breitner?
5: Hátvédsor, hogy néz ki? Hansen?
6: Hansen, Beckenbauer, Horstmann.
5: Akkor nem Breitner, akkor a Reálba volt szerintem.
4: Igen,
5: és szerintem
4: igen.
5: A Schwarzenbeck volt a belső, mert az állandóan ott volt. A Beckenbauer úgy nem lépett pályára a Bayernba, hogy ne takarított volna, mert a Beckenbauernek kicsit szabadabb
4: igen.
5: Játéka és volt.
4: Megvan akkor a középső védő, az egyik, Schwarzenbeck.
6: És akkor Rummenigge és Müller mögött irányítóba?
4: Lehet, hogy nem pontos a pozíció, de igen.
5: Nagy név, nem?
4: Sőt, mi több.
5: Azaz.
4: Nagyszerű. Ki volt az ellenfél ebben a döntőben, tehát a 76-os megdöntőben?
5: És hogy kivezette, azt is meg fogod kérdezni.
4: Hát akkor viszont tudod, már a kérdést is tudod. Nem?
5: Azért, mert konkrétan a jövő héten van évfordulója, 50. évfordulója, és még nem, de már Malonyai Petinek már szóltam, hogy írjon róla.
6: Karcsi bácsi?
5: Karcsi bácsi vezette.
4: Karcsi bácsi és volt a másik oldalon.
5: Szenetjén.
4: Az első feladatot itthon. Azt szerintem abszolváltátok csillagos ötössel. Megyünk tovább a másodikra, és itt nem csak a futballtudás számít majd, hanem a zenei a kulturális is műveltség is. Mert hogy egy-egy részletet fogunk meghallgatni bizonyos dologból, és első körben azt kellene majd kideríteni, hogy mikor jelenhetett meg, melyik évben ez a zeneszám.
5: És hogy abban az évben kinyerte a Beckett.
4: Hát adok majd három választási lehetőséget, na, és abból a háromból kell beazonosítani azt, amelyik abban az évben történt, amikor a dal megjelent. Egytől hatig lehet választani. Most akkor induljunk a másik oldalról, Somától. Egy és hat között mondj kérlek egy számot.
6: Négyes.
4: Négyes, akkor a négyes zene részlet következik majd, és azt fogjuk meghallgatni, és onnantól kezdve azon kell törni a fejedet, hogy mikor jelenhetett meg. Jöjjön akkor a zeneszám.

0: Túl sok pozitív nincsen az arcodon.
1: Túl sok értelem nincs az arcomon. Tehát igen, ez egy dupla kérdés.
2: Itt most kell nyomozni, meg tippelgetni.
1: Kik ezek?
0: Akkor első körben adok neked három választási lehetőséget.
1: Csak arról mesél, hogy ezek kik voltak.
0: Na hát azt még nem árulhatom.
1: Ez a 87-eset, de felsorolom neked meg a Ákos összes dalt.
2: Szinte egyébként a számot éppen nem ismerem, de ez nem Cseh Tamás.
0: Cseh Tamás.
2: És azt valaki még.
0: Másik János.
2: Hát azzal voltak közösen.
0: Ez nem sokat segített Somának.
2: Ez viszont 80-as évek, az biztos. Na,
1: akkor ez 86.
0: Nem, hát az évszáma nem annyira fontos. Majd a három esemény közül, amit mondok, azt kellene valahogy bepárosítani ehhez a számhoz és ehhez az évhez. Te első lehetőség.
2: Az évszám nem fontos.
0: Félix Magath eldönti a megdöntő.
1: 83-ba.
2: Igen.
0: Az AC Milan kiüti a Barcelonát a Bajnokok Ligája fináléjában.
1: Az 94.
0: A harmadik pedig a Beck idény utolsó mérkőzésének az olaszországi Bari ad otthont.
1: 91. Ez
0: külön Tominak. Ez eddig jó, az évszámok jó.
1: Na így már tudom.
0: Na, azt kellene megtalálni, hogy Cseh Tamás és Másik János minden álmodban, ez tehát a számnak a címe. A
1: tippem 91.
0: Korábbi tippek.
1: Megbeszéltük a 80-as évek, akkor 83.
2: De 83-ban, szerintem 83-ban még nem volt, hát Cseh Tamás már volt, de szerintem akkor még nem volt ez a duett, ez én is inkább a 91-et mondanám. Valahogy.
0: Na Tomi, te?
3: Hát akkor legyen a, persze, hát akkor legyen a 94, hogy ne...
0: Nyertél?
1: Na, 94, minden más lehetőséget kilőttük, úgyhogy...
3: Bravo, Tomi.
0: Jöjjön a következő, maradt akkor az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, 6-os.
3: Akkor legyen a 6-os.
0: 6-os, akkor a 6-os következik, hallgassuk meg ezt, hát ha ismerősebb lesz.

0: szerintem akkor ennyiből már menni fog. Tomi?
1: Az nyilván menni fog, hogy mi ez a dal, meg hogy petróleum lámpáról beszélgetünk, ugye?
0: És akkor mondjuk
1: azt, hogy ez mikor jelent meg, hát ugye mikor volt.
2: Nagyjából tudni lehet. Innentől, hogyha nagy a szórás, akkor
1: de nézzük meg igen a lehetőségeket.
3: Az első... Bocsánat, mi az első tippet körülbelül? Én azt mondom, hogy ilyen 78-82.
2: De hogy is 60-as évek vége.
1: Én a 70-es évek elejét tippeltem volna, de
2: hát még Presser az Omegában volt.
3: Igen, arra
2: van. 60-as évek vége.
0: Na, akkor mondom a lehetőségeket. Az első, Bob Paisley és Udo Lattek a két vezető edző a Beck döntőben. Johan Cruyff először lép pályára Beck fináléban.
3: Az már lehet.
0: Puskás Ferenc hiába talál be háromszor, és a Beck döntőt elveszíti a csapata.
3: Az meg korai.
2: Ez egyértelmű.
3: Akkor Cruyff.
2: Persze.
1: A Cruyffos dolog, igen.
0: És akkor ez melyik év?
2: 1900...
0: Ugye azt mondtam, hogy először lép pályára Beck fináléban.
2: Hát kitől kapott ki ott az Ajax? Pillanat, azt mondja, hogy 60, nem a United-tól, hanem a van még olasztól, uh-huh. Milántól.
0: Nagyon jó.
2: Itt rúgott Prati Mester 3-as, 4-1. Az pedig 67. Nem, 69.
0: Nagyon jól beazonosítottátok egyébként, hogy 60-as évek vége, 70-es évek eleje.
3: Ez a team munka kvíz. Egymás segítő kvízműsor.
0: Mondj egy számot, Leo.
2: Amik közül,
0: maradt az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös.
2: Akkor legyen a 2-es.
0: 2-es következik, ez jó lesz. Hallgassuk meg.
2: Ezt majd én tudom.

0: Hát azt tudom, hogy a Beatles-től a Hey Jude, azt is tudom, hogy ugye ez a legvége a Beatles-nek, mert...
1: Mondom akkor a lehetőségeket.
0: Mert azt hiszem, a McCartney, a Julian Lennon meg a Yoko Ono föltűnése a Beatles szétesése kapcsán írta. Tehát
1: az első ilyen lehetőség Kocsis és Cibor gólja ellenére a Barcelona elveszik el
2: döntőt. És a Vangdor stadionban ők kétszer kaptak ki ott 3-2-re.
0: És ugyanabban az öltözőben voltak, mint a magyar válogatott.
2: És megállapodották.
1: És nem is öltöztek ott.
2: És mondták, hogy többet ide ne jöjjön.
0: És Cibor gólt lőtt mindkét meccs.
1: Akkor ezt kizártátok.
0: Ez ugye 61.
1: Bobby Charlton duplázik a legrangosabb európai klubtorna fináléjában.
0: Az 68.
1: Puskás Ferenc a Panathinaikost begdöntőbe
0: vezeti. Az meg 71, és ez pedig az ott van.
2: Én szerintem
0: talán a 71.
3: De nem,
0: mert 71-ben már nem volt, akkor nem is volt Beatles. 68,
1: így van, tehát amikor a United megverte a döntőben a Benficát.
2: Viszont 71-ben mi lett?
0: Az eredmény született Somogyi Zsolt.
1: Van még akkor ugyanígy egy kör, és maradt az 1-es, 3-as, 5-ös.
2: Egyes. Ákos, Hűség. Mehet.
1: Menjünk.

0: Na mennyire segített a zene?
1: Most kellene abba hagyni ezt a tippelgetést, ha mondhatnám, hogy de
2: ez,
1: igen.
2: De ez az abba vége.
1: Ez az Eurovíziós?
2: Nem, az a Waterloo.
1: És Waterloo,
2: az 70-es, 75 vagy 76, de ez 80 vagy 81, tehát ez már az abba vége.
0: Most már határol téged valamerre, Leo, de mondok akkor három lehetőséget. A Nottingham Forest megvédi a címét a Beckben. Sorozatban harmadjára is az Ajax nyeri meg a bajnokcsapatok Európa kupáját.
2: Akkor még nem volt abba.
0: Rabak Madjer sarkazva szerez gólt a Beck fináléjában.
1: Az meg 87, akkor és már, akkor már nem volt. Úgyhogy akkor Nottingham Forest-re tippelt.
2: De az 80.
0: Így van.
1: 80?
2: Aha.
0: Hát akkor ez nagyjából meg is van.
2: Aston Villa 82.
0: És el is találtátok, hogy ez az abba vége felé. Így van. Tomi, maradt kettő szám, 3-as, 5-ös.
1: 5-öst szeretném.
0: Akkor az 5-ös, a hangmérnöknek a dolgát nehezíted meg, mert ő közben villámkezekkel próbálja fúzogatni a számokat.
2: Ahogy eljutok, hogy ez nem olyan régi, csak...
1: Nem 10 évnél nem idősebb, hogy ez aztán.
2: Hát a...
0: Előadó.
2: Annyi az előadó. Na ez volt a bajom, hogy...
0: Ez az, amikor a zene nem segít, hanem meg bonyolítja a helyzetet.
2: Hát segített maga a zene, meg, tehát hát maga a zene nem szám, az megvan. 1959-es megdöntő fog következni. De az abbát meg a biztos hamarabb felismertem, mint ezt, mert na, hogy...
0: Akkor anélkül, hogy felismernétek a zenét, akkor mondok három lehetőséget.
2: Azt nem mondott nekik, hogy ki a zene, mert arról később már úgyse beszélgetünk, hogy...
0: Intim Torna Illegál.
2: Na, ugye? Ezért nem emlékeztem. Ezt honnan húztad elő? Na igen.
0: A Bajnokok Ligája döntőjét első alkalommal szombaton rendezik meg.
1: 2010-ben Madridban.
0: Löw Zsolttal a kispadon BL-t nyer a Chelsea.
1: Az 2020.
2: 20, de hogy is az a Bayern volt?
1: 22.
0: És a harmadik,
1: 21.
0: Diego Godin és Sergio Ramos is fejjel szerez gólt a fináléban.
1: Az pedig meg már 2014 május.
0: No, akkor Intim Torna Illegál örökké, ez a szám címe. Egyet kizártatok a 21-est.
2: De közel vannak ezek egyébként egymáshoz.
1: Én a...
0: Maradt a 2010 és a 2014. Tomi,
2: téd
0: a végső
2: szó. Hát én is azt akartam mondani, vagy gondolkodtam.
0: Hát a korábbiakból okulva...
2: De legyen akkor 2014.
0: Nagyon jó!
2: Intim Torna Illegál.
0: Jegyezzétek meg.
2: Nem, ez a borzasztó, hogyha az 2010, az 12 éve volt. És, hát...
0: és továbbra is várjuk egyébként, hogyha vannak a hallgatóknak tippjei, a 36 30 55 55 605-ös telefonszámra, SMS számra az üzeneteket, és Twitch-en is hozzá lehet szólni. Jöjjön a hármas. Leo, ez
2: nem tudok mást választani. Na 2009. Hát Madonna.
0: Madonna, és már évszámmal együtt?
2: Nem, lehet, hogy tévedek, de körülbelül.
0: Madonna?
2: Körül,
0: mondom a lehetőségeket végül, akkor. Predrag Mijatovic gólja dönti el a BL döntőt. Dida
1: 98.
0: Három lövést is véd a 11-es párbajban.
2: Kicsoda?
0: Dida.
2: Jó, Dida, igen.
0: És Paolo Maldini 36 évesen és 333 naposan a BL döntők legidősebb gólszerzője.
1: Az, ugye, az első percben.
2: Másodikban, nem? Na, 2005. Második. Én a gólömre értem haza. Azt tudom, 2005. Mi volt a Dida, amikor védett?
0: Dida három lövést is hárít a finálé 11-es párbajában.
2: Várjál, de mikor hárított a Dida három lövést? Uh-huh. Ja, az a 2003 kell, hogy legyen.
0: Igen, és Mijatovicot azon, hogy kizártátok.
1: Én a 98, én azért nem biztos, hogy kizárnak.
2: Bocsa, a zene miatt. A Mijatovicot is emlékszem, de...
1: Te Madonnás vagy?
2: Nem vagyok, csak felismertem.
1: És szeretem nagyon,
2: Madonna az mondjuk 82-3-tól 2010-ig ott volt.
1: Igen, de ez a dala, ez
2: késői.
1: Ez késői dal, tehát ez a 21. század eleje valamikor.
2: Mi volt 2003
0: és 2005? Ez viszonylag közel most.
2: Most a kettőből... Én a 2005-öt mondom.
0: Nagyon jó!
1: Zenei mágus vagy.
2: Nem, részben igen.
1: 2009-et mondtál, tehát ez pont lemonás.
2: Igen, mert arra tippeltem, de kiderült, hogy öregebb vagyok, mint gondoltam, mert hogy...
1: Én 90-es éveket mondtam volna, úgyhogy profi vagy Madonnában.
2: Nem, a 2000-es évek az meg volt, de mind a kettő 2000-es évek voltak. 2003, igen, az, a 2005, az tehát ott aztán picit... lövésem sem volt.
0: És az is ment, hogy Madonna hang up.
2: Ugye, igen, az a
1: címe. Az meg volt, igen.
0: Villámkérdésekkel folytatjuk. Yes. Egyszerű a formátum, én kérdezek, ti válaszoltok, lehetőleg minél hamarabb. 18 ilyen kérdésem van, az utolsó 6 kérdés az már olyan, hogy ott erősen gondolkodni kell, a többi az azért szerintem menni fog. Leo, tőled indulunk, így körbe-körbe megyünk, és mindenki kap egy kérdést. Az első így hangzik, hányszoros back és BL győztes a Real Madrid?
2: 15.
0: Ki az a labdarúgó, aki három különböző klubbal is megnyerte a Bajnokok Ligáját? Tomi. Három különböző klubban nyert Bajnokok Ligáját.
3: Clarence Seedorf.
0: Soma. Ki szerezte ez idáig a legtöbb gólt a BEC és a BL történetében?
1: Cristiano.
0: Hányszor bíráskodott a BEC vagy BL döntőjében magyar játékvezető?
2: Kétszer volt a Palotai, egyszer a Púl és egyszer a Kassai.
0: Tökéletes. Melyik az a klub, Tomi, amelyik a legtöbbször veszített BEC és BL döntőt?
3: Legtöbbször veszített...
1: Van egy tippem, nem tudom. Az Atletico az 3.
2: Nem. Jó, sokkal több.
0: Itt lehet akkor számolgatni.
2: Hát a Bayern is vagy 6.
3: Juventus?
0: Az. Nagyon jó.
3: 7-szer. Mert még azt is tudom, hogy ők kapták a legtöbb gólt is a döntőkbe, 12-t egyébként.
0: Soma, ki tartja a rekordot az egy back per BL döntőben lőtt gólok tekintetében?
1: Puskás.
0: Ki szerezte a back döntők történetének első gólját?
2: Fú, azt nem fogom tudni, hát valamelyik Real játékos 56-ban.
0: Biztos?
2: Ja nem, várja, nem is Real játékos, hanem Reims.
1: Reims.
2: Kupa. Nem. Akkor még nem ott volt.
0: Na de hogyha megvan mondjuk Michel Leblon neve, ja, hát akkor
2: hát leborulok. Hát így, hogy mondod, hogy volt ilyen, de nem, magamtól nem tudtam volna.
0: Tomi?
3: Igen?
0: Hány backdöntőt bukott el a Benfica Gutmann Béla távozása után?
3: Hát hányban játszottak az a kérdésben?
1: Hát figyelj,
3: mindegyiket elbukták, 61-ben és 62-ben nyertek.
1: A 88-ast azt elvesztették, a 90-est is elvesztették.
2: 68-ast is elvesztették.
1: 68-ast is elvesztették.
0: 53.
1: A 88-ban a PSV, 90-ben a Milán.
2: Igen, azóta nem voltak döntőbe a Benfica.
0: Hát a 60-as években még azért volt egy erős sorozatuk.
2: Hát rögtön utána voltak Schwarzelekkel döntőben.
3: Igen, hányszor az a kérdés?
0: 63, eddig 4-et számoltak össze.
2: Tehát 63, hát 68.
3: A tippem az 5.
0: Nagyon jó, mert még a 63-68 között ott volt a 65-ös is.
2: Van, még ott egyszer. Tehát akkor már csúnyán meg voltak átkozva.
0: Soma, melyik stadionban rendezték ez idáig a legtöbb BEC és BL döntőt?
1: Kű, valamiért nem tudom, mert van a rendezett...
2: Nagyon sokban rendeztek sokszor.
1: És a város mondod, akkor például Münchenben két stadion is ugye rendezett többször.
2: De stadion,
0: egy stadion kell.
1: Bécs nekem nagyon
2: ott
1: erős.
2: Ott is sokszor.
1: Mert ott is volt
2: nem többször. Nem a
0: Wembley.
1: A Wembley-ben
0: 8-szor.
2: Ja.
1: És ugye volt 2011 után 13-ban is, hogy annyira sűrűn, nem szokták valamiért, akkor az volt. De Bécsben 87-es, a 90-es, a 95-ös, ez mind Bécsben volt.
2: 90-es volt az a Benficás, ahol már a Gutmann ugye a bécsi zsidó temetőben nyugszik.
1: Na oda mentek, könyörögni.
2: Nem mentek, ment. Eusébio egyedül oda ment, és érdelt, és könyörgött, hogy Béla bácsi oldja fel az átkot, de nem oldotta fel.
0: Nem hatott.
2: Nem.
0: Leo? Ki a legidősebb játékos, aki pályára lépett BEC vagy BL döntőben?
2: Tjúha, ez valami...
0: Legidősebb játékos.
2: Ez valami döntőben, lehet jó Maldini egyébként, vagy valami portugál ember, vagy...
1: Olasz? Lehet olasz?
0: Lehet olasz. Ja,
1: akkor Cof!
0: Nagyon jó!
2: Cof! Tényleg csak elvesztették a...
1: 83-ban.
2: Helyzetben már nem ő védett, de
0: 83-ban.
2: Igen, Cof.
0: Tomi? Melyik együttesben játszott backdöntőt Kű Lajos?
3: Jó! Ezt illene tudni.
0: Na, hogyha mondjuk megvan a nemzetisége a csapatnak.
3: Belga.
0: Aha.
3: Brüssz.
0: Nagyon jó. Melyik? A Cerclen vagy a...
2: Nem.
3: Hát nem a Cerclen. Szerintem azok nem is játszott.
0: Soma. Melyik évben kellett megismételni a BEC döntőjét?
1: 70 Bayern Atletico, 74.
2: Igen.
0: Nagyon 74-et jó. Mondom. És mostantól jönnek azok a kérdések, amik már gondolkodósabbak, mert gyűjtögetni kell. Leo, sorolt fel...
1: Nekem eddig is mindegy.
2: Most az, hogy a Reimsnek az sose hallott nevű játékosa rúgta az első döntős gólt, ahhoz nem kellett gondolkodni. Na igen.
0: Na de az a kérdés most, hogy sorolt fel a Reims játékosának a csapattársait. Ez nem kérdés.
2: Kopa, ott volt.
0: Sorolt fel azokat a magyar vezetőedzőket, tehát magyar vezetőedzőket keresünk, akik BEC vagy BL döntőben szerepeltek a csapatukkal.
2: Tehát edzőként.
0: Igen, 6 ilyen van, és vezetőedzőkkel.
2: Gutmann, Schwarz, Kovács István, Puskás, Csernai és Jenei, gondolom.
0: Nagyon jó. És ugye vezetőedzőket keresünk, azért nincsen itt
2: Löw.
0: Nevezd meg, Tomi, a legutóbbi BL döntőt, amely a 2x15 perces hosszabbításban dőlt el. Tehát 90 perc nem hozott döntést, viszont a 2x15-ben eldőlt a meccs.
3: Real Madrid szerepelt benne?
0: Jó, eddig jó.
3: Real Madrid szerepelt benne.
2: Hát ez csak egyszer volt.
3: Csak nem tudom, az évszámot ott a triplázásnál, nem tudom, az volt a harmadik?
0: Ez még előtt.
2: Nem a triplázás előtt. Hát már szóba
1: jött. Ez a 2014-es atletikó.
2: Ez a Ramos Godin Ramosos.
3: 2014.
0: Amikor ugye az utolsó pillanatban
1: egyenlített
0: Ramos. Igen. Soma.
1: Hosszabbításba rúgtak három.
0: 6 olyan klubot találni, amely hibátlanul döntőzött ez idáig a BEC és a BL történetében, vagyis bejutott a döntőbe, és azt meg is nyerte. Nem veszített soha döntőt. Melyik ez a 6 csapat?
1: Ugye ebben biztos vannak ilyen egyszeres győztesek. Vagy Porto kétszer megnyerte.
0: Eddig nagyon jó.
1: Az Porto, az lehet. Nottingham-re tippelek, ők is kétszerben voltak, és mindegy egyszer megnyerték. Tehát ezek a nagy klubok, amelyekre ugye először gondolsz,
2: azok bejutnak néha, és vesztenek
1: sokszor néha.
2: Sokszor bejutnak, és néha vesztenek.
1: Nem veszített szerintem döntőt a Barcelona.
0: De,
2: veszített. Tehát a Kocsis Cibor.
1: De csak vagyok, akkor tényleg.
2: Hát ők 92-ben nyertek először.
0: Ráadásul, amikor a Milán.
1: Ja, Milán, persze, ugye vagyok, azt is elvesztette.
2: És az Steaua. Tehát ők vesztettek szépen.
1: Igen, akkor a...
2: Crvena.
1: Az Zvezda egyszer bejutott, és azt megnyerte.
2: Viszont mondtad az előbb a Nottinghamet, de amelyikkel az előbb kell, Aston Villa
1: is meg tudta nyerni. 4, és még van 2.
2: Várjál.
1: Akkor várjál.
0: Nagyon jó helyen keresgéltek még, hogyha az Aston Villa példájánál maradunk, tehát ott a 80-as években még
1: ja,
0: van.
1: Ja, persze, egy...
0: Hamburg nem, veszített 80-ban a Hamburg.
1: Persze,
0: igen, nem.
1: Tényleg. Persze, azt elveszített, és 80-ban.
0: De a 80-as években van még...
1: Megnyerték, és aztán 83-ban megnyerték a...
2: Van még egy győztes, amelyik Eindhoven.
0: Nagyon jó.
1: Eindhoven, 88-as, az... Nem voltak
0: csak maradjunk ugyanennél a nemzetnél.
1: Na várjál, akkor viszont a Feyenoord nem volt a döntőben, hanem amikor volt, akkor megnyerte, igen. Mert az Ajaxnak vannak vesztes döntői.
2: Annak van, persze.
1: Hű, ez nehéz volt.
0: Leo, de összegyűjtöttétek nagyon jól.
1: Hát kellett a erős magunk.
2: Múltkor, amikor itt voltam, volt ilyen, hogy a 85-ös UEFA Kupa döntős videóton összes pályára lépő játékosa.
1: Hát összes? Lesz
0: még ilyen
2: hát amíg azt összeszedtük, de ott ilyen Faddi Máték volt.
1: Persze, Nova, az
2: kezdő volt.
1: Ja, persze.
0: Igen. Következő
1: vasárnap találkoztam egyébként Szabó Józseffel, és gratuláltam neki a 4 góljához. Azt mondta, kisfiam, mikor volt az már? Mondom, de azóta nem találkoztunk, csak most, és én most van lett.
2: És azóta nem lőtt 3-at se. Na igen.
0: Az következik, hogy hány olyan évet tudsz megnevezni, Leo, amikor egy azon ország adta a BEC és BL győztest, valamint az Európa bajnokot is.
2: Aha.
0: Tehát az Európa bajnok ugyanazon országból érkezett, ahonnan a BEC vagy BL győztes is.
1: A 88-as az most szóba kerül.
0: Hát, nagyon jó.
2: Nyilván Eindhoven Holland, az 88. Jó, de várjál, hogy gondolok, menjünk sorba, jó? Az EB-ken az a legtutibb.
3: Hát azt nézzük meg, hogy a spanyolok, amikor EB-t nyertek 60-ban, kétszer.
2: Hát várjál, 60-ban nyilván a spanyolok meg, illetve 60-ban a szovjetek nyertek, tehát ott nem. 64-ben ott nem nyert spanyol, 68-ban nem nyert olasz, 72-ben nem nyert német, 76-ban főleg nem nyert cseh, 80-ban ott se nyert német, mert a Nottingham nyert, 84-ben ott nem nyert ugye francia, 88 az hibátlan, az megvan, Holland. Dánok nem nyertek EB-t, 96-ban nem nyert a német csapat EB-t, 2000-ben nem a spanyolok
1: nyert.
2: 2000-ként görögök nem nyertek, görög csapat.
1: Nem, nem, nem,
2: az 2000-ben spanyolok, nem, vagy nem franciák, a spanyolok. De azok nem nyertek BL-t.
3: Igen.
2: 2008-ban akkor spanyol és de nem, mert ugye akkor volt a moszkvai döntő, tehát angol. 2012-ben Inter, illetve Inter a fenét. Chelsea, de az a Chelsea volt 12, de azok az angolok nem nyertek ugye semmit. 2016-ban
1: Portugália az Európa bajnok.
3: Igen,
2: de... Ja, Portugália az Európa bajnok, de nyilván, de spanyol, nem, nyilván de spanyol nem nyert portugál csapat, és 2021-ben volt az EB, olasz, de olaszok azok nem nyertek. Tehát akkor ez az
1: és egy. És a 24. Spanyolország,
2: tényleg,
1: az Erdő bajnok is a Real.
0: Nagyon jó.
2: Tényleg.
1: Kettő. Ebből is látszik, hogy egy picit szellemileg nagyon izé, nehezen közlekednek már bácsik, mert ami a 80-as években volt,
2: az simán,
1: az simán megy, de az a tavalyi EB.
2: Ja, én az előző 15, év, előző 15 évben tudok sem.
3: De én mondtam,
2: semmi,
3: hogy induljunk a 2000-es években.
0: Pakolunk rá még erre is.
3: Jaj.
0: 11 olyan labdarúgó meg szintén létezik, aki ugyanabban az évben világbajnokságot és a klubcsapatával beket vagy BL-t is nyert. 11 labdarúgó.
2: De ugye itt légiós is lehet, tehát igen, ez azért komplikáltabb.
3: Hát ez komplikált.
0: Hogyha legalább 5-öt megnevezel, akkor már teljesítetted a feladatot, és annyiban segítek, hogy egy csapatból, klubcsapatból és válogatottból meg tudsz nevezni, szerintem 5-öt biztos.
2: Hát a, hát a 74-es Bayernből.
0: Igen,
3: na, 74-es Bayern. Most ilyenekkel jönnek, el érted.
0: Márból az 5-öt azt tudod abszolválni. Az 5-öt azt tudod abszolválni abban a Bayernből.
3: Igen, de nem akarom abból a Bayernből, mert
2: viszont, de 11 van összesen, nem? Akkor nem lesz meg az 5.
1: Ki volt még a Bayern?
2: Breitner, Schwarzenbeck, Kappelmann, Köbenyi.
0: Van még, szerintem Beckenbauert nem mondta.
2: De, mondta. Mayer, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner, Kappelmann, Hönes, Müller.
0: Nagyon jó, akkor megvan de, okay. Az összes na, de ez,
2: na jó, de ezek csak a bayernesek.
3: De ezek csak a bayernesek. Na,
2: de nem volt a vagy hogy van, tehát
3: beszéltünk,
2: világbajnok hát és BL győztes.
0: Ugyanabban az évben.
3: Na, de hát akkor úgy, mint az előbb az EB-nél, akkor menjünk a VB-re.
2: Szerintem a Kedira. Okay. Azt szerintem a 14-ben...
1: És mit szólsz?
3: Lehet.
1: 98-ban Karembő keret az volt. Hogyne.
0: Nagyon jó.
2: Hát
1: Karembő.
0: És annyiban segítek, hogy a Bayern volt a legrégebbi, Karembő következik utána, Kedirát akkor kilőttük, tehát igen, most már csak 21. századi játékos kell keresni, és két 21. századi játékos maradt.
1: 2006-ban
2: Olaszország volt a Barszában.
1: Nem. 2010-ben viszont a spanyol...
2: Zamratta nem volt akkor.
1: 2010-es spanyol csapat, ba, nem, ott az a
2: Inter.
1: 14-ben.
2: Kedira.
1: 18-ban a francia, a világ, Franciaország világbajnok.
2: És ki nyerte? És Real. Varan.
0: Nagyon jó.
2: Varan.
3: Valóban.
0: Most már visszafelé menjünk, tehát...
1: 22 nem, Katarban nem volt,
2: hát ezek nincsen nem,
0: argument.
2: Nem
0: azért nem, mert ugye a 2003-as évben, amikor mondjuk nyert Julián Álvarez a Cityvel, az nem számít bele, mert ugyanabban az évben.
1: Az 20, nem, a
0: 22-ben meg a Real lett a...
1: Nem, az a világbajnokság az...
2: Na menjünk vissza, 90...
1: A világbajnokság az a 2021-22-es
2: idény. Nekem az a 94...
1: De, bocsánat, a 21-22-es idény része a 22-es VB. Hiába volt 22 decemberben.
0: 2006-tól kezdtétek, most a 21. századit, hát egyet kell visszaugrani.
3: A 2002-es VB, azon kezdtem el. Azt tudom, hogy Brazília, nem az a kérdés, hanem hogy ki volt az, aki...
2: Roberto Carlos például. Az egyértelmű.
3: Roberto Carlos? Roberto Carlos.
1: Hát a Real.
2: Az a Liverpool.
1: A Real nagyon ott volt.
2: Meg is van mind.
0: Megvan mind.
1: Mert Ronaldo 2002 nyarán a VB után érkezett a Realba.
2: Én azt tudom, hogy 2001 végén... Volt egy olyan ember, sose volt ilyen, 2001 végén volt egy ember, aki egyszerre volt címvédő VB, EB, BL, Klub VB, Európai Szuperkupa, Lizarazu, aki mindenben címvédő volt, a franciákkal és a Bayernnel.
0: Utolsó ilyen típusú feladat. A BL döntők történetében Désiré Doué a 8. játékos, aki egy BL döntőben duplázni tudott, tehát csak BL-t nézünk.
2: Back nincs, jó.
0: Nevezd meg a másik 7 labdarúgót.
1: Aki duplázott. Cristiano.
0: Nagyon jó.
1: Cristiano mindenképpen.
2: Karenc Ridle.
1: Ridle 97-ben.
2: Ne vicceljük.
1: Igen. Diego Alberto Milito.
2: Igen, 10-ben.
1: 2010-ben. Azért ezt nekem így lehet tudni. Csodálatos pillanatot, 22-es.

0: Nagyon jó.
1: Crespo. Ott van 2005-ben Crespo.
2: De nem nyertek.
1: De nem nyertek, de rúgott két gólt.
2: Inzaghi. 2007-ben.
1: 2007-ben Inzaghi, és még van?
0: Van.
1: És még 2007-től még fölfelé?
0: Ugorjatok fölfelé sokat.
1: Ja, akkor
0: sokat.
1: 2010-20...
2: Valami reálos, nem?
3: Hosszabbítás is beleszámít?
0: Bele. De itt nem hosszabbítás.
3: Ja, itt nem hosszabbítás.
2: Benzema. Nem.
0: Nem.
3: A Bélnek volt még duplája.
1: Bél. A Bél, persze.
3: Csak én valamiért úgy emlékeztem, hogy az nem hosszabbítás.
2: Kariusznak, nem?
1: De az Benzema, és igen, beolvozott egyet, meg rúgott még egyet, igen.
0: No, maradt még két feladat, de időnk szűkében csak az egyikre van időnk. Ez pedig a bélyeggyűjtés lesz. Hasonló itt is, igen, hasonló itt is a módszer, mint az előző feladatok során, hogy adok egy kategóriát, és össze kell gyűjteni a hozzátartozó részeket, mindet hiánytalanul. Itt elsősorban arra gondolok, hogy 7 vezető edző nyerte meg a Beket és a BL-t két különböző együttessel. 7 vezető edző, 2 különböző klubbal. Mind a 7-et fel kellene sorolni, és itt legyen rendszer a dolognak, körbe-körbe megyünk, és akkor ha valaki mondjuk nem talál, akkor ő kimarad
1: a következő körből. A ABC sorrendben, akkor Ancelotti.
3: Köszönjük szépen.
0: Nagyon jó, Tomi.
2: Ja, Hitzfeld, bocs, azt hittem éljövök.
0: Nagyon jó, Hitzfeld is ki van tippálva. Tehát Ancelotti, Hitzfeld megvan, és hogyha nagyon közel múltat nézed.
3: Két különböző?
0: Nagyon közel múltat néz.
2: Vannak még.
3: Nagyon közel. Luis Enrique.
0: Nagyon jó. Most adjuk meg a lehetőséget Katona Lacinak, aki itt van velünk a vonalban a felcsúti női labdarúgó bajnoki döntőn. Hát, ha hallasz minket, Laci, mondhatsz te is egy tippet.
4: Szervusztok, sziasztok, mi volt a kérdés első körben?
0: 7 vezető edző nyert 2 különböző együttese bajnokok ligáját. Eddig elhangzott Ancelotti, Hitzfeld és Luis Enrique. Kellene mondanod egy másik edzőt, aki nyert.
1: Gárdiolát azért megnyomom, aki megnyerte a Barcával és a Cityvel is.
0: Mourinho
1: megnyerte a Portóval és az Interben.
0: És szerintem maradt 2 olyan vezetőedző, akiket Laci nem fog tudni, úgyhogy kihúzhatjuk őt.
1: Szia, Laci!
2: Azt sem mondja el, hogy áll a meccs.
1: 2-0 vezet a Fradi.
2: Figyelj, kedvenc edzőm, de tényleg kedvenc edzőm, Ernst Happel.
0: Nagyon jó.
2: Ez az az ember, aki dolgozott legalább 10 helyen, és mindenhol király volt. Tehát ez az emberi volt, holland válogatott a VB döntőbe. Feyenoorddal nyerte ugye az elsőt, a Hamburggal a másodikat, a Brügnek is ő volt az edzője, még azt is bevitte meg döntőbe. Tehát hihetetlen karrierébe van ennek a csávónak. Ez ahova ez ment.
0: El. Megvan, igen, és maradt egy.
2: Nem véletlen róla nevezték el.
0: Volt Ancelotti, Mourinho, Hitzfeld, Happel, Guardiola Henkes, és Enrique.
2: Henkes. Hát az első Hello. Real.
3: Igaz.
2: Első Real, Henkes.
1: Első Real és Bayern.
2: Hát a Bayern persze az,
0: marad
2: az nem volt
0: régen. Ilyen
2: csak
0: típusú feladat, és választhattok a kettő közül, hogy inkább döntős csapatokat, vagy inkább gólszerzőket szeretnétek sorolgatni.
1: Én döntős csapatok.
2: Legyen.
1: Vagy
3: lehet bármi. Nekem aztán teljesen én kibicelek itt az urak között.
2: Döntős csapat.
1: Na, legjobb vagy.
0: 18 olyan klubot találni, amelyik bár soha nem nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját, vagy a bajnokok ligáját, de szerepelt döntőben. Tehát 18 olyan klub van, amelyik ott volt a döntőben, de nem nyert egyszer sem. Ezt a 18 együttes kellene mindent
2: találni. A Reims-el mindjárt kezdjük, mert az már szóba jött.
0: Nagyon jó.
2: És időben is az van.
0: Tomi?
3: Volt Hamburg?
1: Hamburg nyert.
3: Ja, az nyert? Bocsánat.
1: Az Atletico.
0: Kimaradsz ebből a körből.
1: Atletico Madridot mondom.
2: Az a leghíresebb.
3: Atletico, tényleg.
1: És kétszer is egy percre volt a kb. A sikertől.
2: Valencia nyilván, ugyanígy.
1: Valencia hát kétszer, ugyanígy, igen.
2: De az is kétszer.
0: Tomi? Nagy a gondolkodás. Hát ha Lacinak van tippje, akkor írjon a Twitch-en és meghallgatjuk.
1: Bayer Leverkusen-t mondanám.
0: Hát, nagyon jó.
2: Meg a Frankfurtot, amelyiket Öcsi bácsi 4 góljával vertek.
3: Hát mondjuk egyszer
1: ugye Leverkusen 2002-ben.
0: Németeket lassan kipipáljuk, igen.
3: Egyszer az Arsenal is bejutott, csak nem.
2: Hát így van, Arsenal.
1: Még van német?
2: Nincs
0: hát
2: már,
0: itt most gyorsan átfutva nem maradt német, akkor azt nincs. Már mind kipipáltátok.
1: Németeket kipipáltuk, jó.
0: Hát eddig volt akkor a Reims, a Frankfurt,
2: az
0: Atletico,
2: az
0: Valencia,
2: van, az
0: Bayer Leverkusen,
2: általában nyertek is, ha már ott voltak.
0: De van angol csapat, nem is egy.
1: Nem is egy.
3: Tottenham.
0: Nagyon jó.
2: Az egyértelmű.
0: És maradt még egy, hát lehoz neked illene tudni, egy angol csapat.
2: Ami nem a Tottenham, mert lehet, hogy

0: United City, Chelsea, Liverpool, Aston Villa.
1: Hát ugye az Arsenal elhangzott.
0: Arsenal Tottenham.
2: Pedig amíg gondolkoztok, kapcsoljuk akkor
0: Arsenal Tottenham
2: Katona Lacit, aki mond egy helyes tippet. Szia, Laci!
3: Szia, Monaco!
2: Nagyon jó! Köszönjük, Laci!
0: Így van.
1: És azon ott volt.
0: Tehát akkor három angol csapat van, és abból kettőt mondtunk. Ellen. Ugye úgy helyes. Ipswich az nem volt. Jó csapat.
1: A Leeds United.
0: És akkor aztán egy ilyent is vegyük ide, mert az is ugye.
1: Azt is a Bayern
0: áldozatok. Panathinaikos.
2: Nagyon jó.
0: Panathinaikos.
2: Keresünk még olasz. Van még egy német csapat, tényleg azt nem mondtátok még.
0: Gladbach.
1: Tényleg, Panetti, azért, na ugye kérdeztem a németet, és a műsorvezető kérem minket félrevezetett.
0: Malmö, Nottingham, első győzelme, Trevor Francis góljával.
2: Olasz csapatok maradtak még.
0: Róma.
1: Róma kikapott otthon 84-ben.
0: Samp.
1: Sampdoria 92-ben, és az Inter, a Milán
2: az
1: és a Juventus nyertek. Ősidőkbe.
0: Uh-huh. Még egy olasz van.
2: Mert, hogyha a legelejétől elindultok, és szerintem nagyon hamar meg is lesz.
0: Várja.
2: Tehát az 56-os döntőt azt nagyjából szerintem tudtátok. A Leverkusen már elhangzott.
0: Volt? A Láció az nem volt.
4: Ja,
0: nem
4: Frankfurt.
0: Volt de az már
2: nem,
0: volt.
2: Nem, hát az volt.
4: Az már volt.
2: Most olasz.
4: Ja, most olaszoknál vagyunk? Bocsánat.
0: Olaszoknál. Nem
2: hogyha a, SMS-ben valaki nem esetleg
0: tudja. Nem a Torino, az nem volt
2: 36, 30, 55, 55, 605. Keresünk még, akkor mondom, hogy egy olasz csapatot, egy jugoszlávot.
0: A Partizán.
2: Nagyon jó.
0: Realtól kaptak ki.
2: Többet nem segítek, két csapat maradt még, az egyik tehát olasz, a másikat, hogyha elmondom a nemzetiségét, akkor azonnal tudjátok. Igen. És már elhangzott ebben a műsorban az a csapatnév. Kettő maradt tehát, egy olasz. Legelejétől, induljatok el a hát, legelejétől, 56-ban.
0: Inter, Milán, Róma, Juve, ezek már elhangzott. Tehát Inter, Milán, Juve nyert, Róma volt, Samp volt döntős.
1: Láció nem volt döntős. Láció az nem volt döntős. Torino. Az nem Torino hiszem, nem volt döntős. Hát
0: Torino előtte zuhant le, nem is volt Torino. Nem.
1: Abban az időszakban.
0: De korai, ott a Real vert meg olasz csapatot, ez most így hirtelen.
2: Azt mondom akkor, hogy Olaszország Újpest. Yeah. Újpest.
0: Ja, Fiorentina. Tényleg. Tényleg, csak, az hát, csak keket nyert hidegkutival.
2: Na és akkor egy maradt még.
0: Jó, de azt nem mondd meg, mert akkor valami olyan ország, ami semmi se indokolja, hogy eljusson.
1: Uh-huh. A Malmö elhangzott.
0: A Brűzs.
2: Tessék. Időnk lejárt. Van még egy feladat, amit nagyon szívesen feladnék nektek. Ez az, hogy hát a Beck és a Bajnokok Ligája történetében Patrick Kluivert, Ryan Giggs, Kaká és Steven Gerrard egyaránt 30-30 gólt szerzett. Na de van 34 olyan labdarúgó, aki ennél is többet, na hát ezt a 34-et kellene valahogy megtalálni.
0: Hát ha van rá egy 6-7 percünk, akkor
1: Cristiano Messi,
0: Raúl.
2: Erre akkor viszont
0: hány gól?
2: 30-nál több.
0: Tehát tudni fogjuk, aztán, hogy ott...
1: Cristiano Messi, Raúl.
2: Cristiano Messi, Raúl eddig megvan, igen.
1: Lewandowski.
0: De 30-nál Müller is többet szerzett szerintem.
2: Tomi?
3: Tehát BL összbe.
2: Igen, a selejtezők is számítanak.
1: Én még bemondom akkor Van Nistelrooyt.
2: Van Nistelrooy. Müller is elhangzott már. Melyik?
0: Thomas.
1: Gerd is.
2: Igen, ezzel elárultam. Van mind a kettő, igen, tehát a két Müller van.
3: Ronaldinho mennyit lőtt? Nem tudom.
2: Ő nem lőtt.
3: Nem lőtt, 30
2: ugye? 30-nál többet képzeljétek.
0: Holland, igen. Mert szerintem már Holland is lőtte van, nem?
1: A Holland is, szerintem azért Suárez is.
2: Luis Suárez. Is kell lennie, ugye itt fontos az, hogy melyik Suárez, mert...
0: A másik az.
1: Az Uruguay. A harapos.
2: Ráadásul Luis Suárez 31-et, úgyhogy ő éppen megugrott ezt a szintet.
1: Éppen becsúszott ebbe a versenybe.
0: Neymarnak van 30-nál több gólja.
1: Kell lennie.
2: Sőt, mi több, van. Egész pontosan 43.
0: Na, aztán. Akkor ő is.
2: Ezt jó, hogy nem folytattad.
0: Kén.
2: Nagyon jó.
0: Egyértelmű.
2: 54 gollad, és 54 gollal van még hozzá hasonlóan egy másik játékos. Egyébként a lista elejét nagyjából már megoldottátok, ugye Ronaldo, Messi, Lewandowski így jön, ott a negyedik helyezettő még nem derült ki, hogy kicsoda.
0: Ne, várján, nem a negyedik helyezett, de minthogyha a Bélnek is. Bélnek nincs 30 gólja?
2: Nincs. Mindjárt gyorsan átfutom, nem, őt nem, nem látom. Nincs.
0: Benzemának viszont biztos van.
1: Benzema persze.
2: Sőt, mint több 90, tehát ő háromszor is teljesítette a 30-at.
0: Eto'o?
2: Uh-huh. Samuel Eto'o mindjárt kipipálom 33 góllal. Van még olyan aktív játékos, aki azt hiszem, hogy még biztosan fogja termelni, illetve növelni a maga 70 gólját.
0: És
2: fiatal, francia, támadó.
1: Mbappé.
2: Uh-huh.
1: Persze.
0: 70 gólos már Mbappé.
2: Így van, már 70, úgyhogy Ronaldo is veszélyben a maga 141 éven.
1: Vinicius is meg lehet 30-al.
2: Hát valószínű. Neki itt kell lenni a listán, hogyha esetleg mondjuk itt van.
0: 100%.
2: De 34-el már ki is pipáltam. És akkor igazából jönnek olyan játékosok
0: egy ilyen Robbennek nincs 30 gólja.
2: Már ilyen Robben, itt kell lenni talán az Isten, az emlékeim szerint 32 góllal megvan.
1: Zidane mennyit rúgott?
2: Ő nincsen a listán.
1: A brazil Ronaldo a fenomén.
2: Ő sincsen a listán, képzeljétek el.
1: Igen.
2: Nagyon sokat UEFA kupázott még az Interre.
1: Meg sokat vagy kérni.
4: Henry esetleg.
2: Nagyon
0: az
2: jó.
0: Biztos, Henry persze. Lehet. Egyértelmű.
2: Vannak még itt egyébként olyan játékosok, a
0: Rooney
2: nagyon jó.
1: Fernando Torres.
2: Fernando Torres nincs.
0: Ah, Drogba, az biztos, hogy
2: nagyon
0: van.
2: Jó, ő van. Méghozzá 44 góllal.
1: Még Lampard is esetleg.
2: A Lampard nincs.
1: Annyira csak Anelka nem.
0: Régiek meg nem játszottak ennyi meccset, ugye? Tehát mondjuk, mit tudom én.
2: Azért van szerintem olyan játékos, aki
0: Puskás.
2: Igen. Ne, 35 góllal. És még van egy csapattársa,
0: hát sőt, volt
1: az Di Stefano az egyértelmű.
2: 49.
0: Gento.
1: A Gento.
0: Hát az valami 12 éven keresztül igen, játszott a Bayernben.
2: Úgyhogy a régmúltat azt egy kivétellel kipipáltuk.
1: A Cruyff-féle Ajaxba, ott nincs.
2: 70-es, illetve 60-as évek.
0: Ott még van.
2: Uh-huh. Aki hosszú éveken át, már nagyon fiatalon berobban, 18-19 évesen már döntőt játszott.
0: Spanyol?
2: Nem.
1: Olasz?
0: Olasz.
2: Nem. De dél-európai. Hát hogyha nem spanyol, nem olasz.
0: Eusebio.
1: Portugál.
0: Eusebio. Persze.
2: És a régmúlt az már megvan innentől fogva. Szerintem csak olyan játékosok,
0: akik... Van még valaki, vajon?
2: Nincs. Nem? Csak olyan játékos maradtak, nagyon jó, Shevchenko, ráadásul ő 59 góllal ott van a lista legelején, majdnem.
0: De abból 30
1: a ki. Ki a negyediket, meg a negyedik Benzema?
2: Benzema, igen.
4: Inzaghit azt mondtuk, ugye?
2: Nem. Pipo Inzaghi nincs.
1: Rámentünk a Milánra, igen, szépen.
0: Jó tipp volt.
2: De innentől csak olyan játékosok vannak, akik a 21. században is játszottak. Úgyhogy
0: és hány van még?
2: Uh-huh. Hány mindjárt számolok egyet. Hát 5, 6, 7, 8-at keresünk.
1: Egyébként nagyon sok BL meccsen játszott Beckham is, meg de ott a York-kor rúgták a sor, de szerintem nem tudom, hogy 30-ig eljutottak-e.
2: Na akkor segítek nemzetiségben. Egyiptomi?
4: Hát Salah.
2: Nagyon jó.
0: Egyértelmű.
2: Argentint is keresünk.
1: Crespo
2: nagyon jó. Talán itt van a listán.
1: De nincs.
2: De nincsen itt a listán.
1: Crespo nagyon jó.
2: Uruguayt keresünk.
1: A Forlán.
2: Nem, ő nincs.
1: A Suárez, mi mondtuk. Cavani. Higuain.
2: Ő nincsen.
0: Tényleg Ibrahimovic.
2: Ibrahimovic svédként ott van.
0: Nyerni nem.
2: Franciát keresünk. Argentint. Manchester City. És már akkor nagyon sokat segítettem.
1: Tevez.
2: Nem.
0: A Aguero.
2: Nagyon jó.
1: Aguero. Ja, Manchester City. Ja, igen.
0: Aguero.
2: Spanyol, olasz, ukrán játékos.
0: David Villa.
2: Shevchenkon kívül, David Villa nincs.
1: Hát ez a...
2: Ukrán játékos, Shevchenkon kívül.
0: Rebrov.
2: Igen, 30 egó, ugye a selejtezők is számítanak. Francia, brazil, bosnyák játékos.
1: Dzeko.
0: Brazil.
2: Barcelona játszott a Barcelonában is.
1: Romário.
2: Nem
1: játszott? Nem dugott annyit?
0: De játszott, csak az nem. Azt mondta, csak 21. század.
1: Ja.
2: És Francia, nem a Ronaldinho. Brazil, olasz és egy spanyol játékos, meg még egy francia.
0: De Dani Alvesnek biztos nincs 30 gólja. Ki volt ott brazil?
2: 5 maradt még tehát. Gondolkodjunk.
0: Ilyen Robinho, meg mondjuk.
2: Nem. Mondjuk Barcelona, azt tudom nektek a leginkább.
0: És brazil. És
2: világbajnok is lett 2002-ben.
0: Rivaldo.
2: És akkor maradt két francia, az egyik már befejezte, Európa és világbajnok játékos.
0: Anelka.
1: Nem.
2: Juventusban is játszott például.
1: Trezeguet.
2: És még egy francia játékos, aki aktív, de nemrég igazolt el Európából, úgyhogy ő már ezt nem fogja növelni, ezt a számot. És maradt még egy olasz és egy spanyol játékos. Az olasz az, az bűn, hogy még nem hangzott el Juventus.
3: Del Piero.
2: Nagyon jó. Még egy olyan játékos, aki a Monakóval is, meg a Reállal is
1: játszott. Morientes.
0: Morientes.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Véget ért Svájcban az elit világbajnokság. A tornát Finnország nyerte, miután 1-0-ra legyőzte a házigazda svájciakat a fináléban, a bronzérmet pedig Norvégia szerezte meg, 3-2-es sikerrel zártak Kanada ellen. Ugye a norvégoknak ez volt az első VB érmük, természetesen erről is fogunk beszélgetni, de jóval többet a magyar válogatott szerepléséről és teljesítményéről, annál is inkább, mert itt van velünk két vendégünk. Nagy szeretettel köszöntöm Majoros Gergelyt, a csapat szövetségi kapitányát, illetve Terbocs Istvánt, a csapat kiváló játékosát, aki 2 góllal és 3 gólpasszal és remek teljesítménnyel zárta ezt a világbajnokságot. Köszönjük, hogy eljöttetek, sziasztok!
2: Jó napot kívánunk, sziasztok, köszönjük a meghívást!
3: Sziasztok, köszönjük a meghívást!
1: Eltelt már néhány nap a világbajnokság óta és azóta, hogy hazaérkeztetek. Ilyenkor mi történik, akár kapitányi szemmel, akár a játékosként? Visszanézitek-e a meccseket, agyaltok-e azon, hogy mit kellett volna, hogyan kellett volna, vagy azért ülepedjen le minden, és majd ennek az elemzésnek valamikor később jön el az ideje?
2: Hát szerintem ez ki hogy áll ehhez. Én egy pár napra elengedtem. Tulajdonképpen teljesen. Az is igaz, hogy a VB meccseit néztem, és még kint is néztük. Ott az utolsó nap, az utolsó mérkőzéseket a csoportban. És nyilván így az elődöntőt, meg tegnap a döntőt is megnéztem, és közben a kollégákkal 5000 üzenetet váltottunk arról, hogy mit látunk, és mi tetszik, meg mi nem tetszik. De összességében én elengedtem, a kisfiam egyik reggel megnézte az angol meccsnek az összefoglalóját, ugye azt láttam, de ennyi.
1: Uh-huh. Mármint a ti angolok elleni meccset.
2: Igen.
3: Én teljesen elengedem. Én nem néztem a döntőt sem, meg az elődöntőt sem, bevallom.
1: Te nem ilyen típus vagy egyébként, hogy azon gondolkozol, hogy mi hogy történhetett volna? Nyilván a sportban nincs, ha ezt nagyon sokszor elmondjuk, de mégis az emlékeidben visszajönnek-e pillanatok?
3: Ez úgy inkább mindig aznap este, meg a másnap reggel, ugye megkapom a meccseket e-mailbe, én ott visszanézem a cseréimet, és azzal úgy kb. Letudom az egészet. A VB után meg úgy voltam vele, hogy mivel nekünk vége, akkor kicsit fókuszálok más dolgokra, mert elég hosszú volt a felkészülés, meg maga a világbajnokság is, úgyhogy amikor hazaértem, akkor kicsit a hokit azt elzártam, meg mennem kellett melózni a pályákhoz, úgyhogy medencét építünk otthon, úgyhogy be voltam fogva egyből.
1: Ó, hát nem könnyű az élsportolók élete. Kezdjük azzal, hogy egy ilyen általános értékelést mondjatok. Sokan sokféleképpen értékelték ezt a világbajnokságot, vannak pozitívumok és negatívumok, de összességében bennetek félig üres, félig teli a pohár, mik azok, amikre jó szájízzel gondoltok vissza, és mik azok, amiben mondjuk van hiányérzetetek? Gergely, akkor kezdtek, kérlek.
2: Hát először is a mi fejlődésünkhöz szerintem elengedhetetlen az, hogy itt maradjunk. És ilyen szempontból a bennmaradás az óriási, és nagyon, nagyon fontos. Ez a szint, ez húz minket fölfelé, folyamatosan gondolkoznunk kell azon, hogy mik azok az apróságok, amiben javulhatunk, fejlődhetünk, jobban csinálhatjuk annak érdekében, hogy közelítsünk ez a egyőre elég távoli szinthez, nyilván, hogyha a világ élmezőnyét vesszük alapul. És azt is látjuk, hogy például a világra szóló bravúr, amit most Norvégia elért a bronzéremmel, ez is nagyjából így született, így kezdődött. Ők feljutottak 2004-5, valahogy így talán a debreceni világbajnokságon. Azóta nem estek ki, megnéztük az első éveiket, ugyanezt történt velük, egy-egy meccset nyertek 4-5 éven keresztül, talán a negyedikben, vagy az ötödikben fordult elő, hogy 4 pontot szereztek, vagy 5-öt, és aztán a tizedikben, hogy először 8-dikok lettek mondjuk, és most a 20 akárhányadikban, hogy érmet szereznek. Tehát úgy, hogy az ő hátországuk, az ő közvetlen környezetük, hogy Skandináviában azért egy picit ideálisabb, mint a miénk. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a lépéseket, amiket most teszünk, nem tudjuk átugrani, ezekre szükség van, és ahhoz, hogy egyszer majd odajussunk, hogy mi is negyeddöntőről beszélgessünk, ahhoz azt hiszem az a legfontosabb, hogy itt tudjunk maradni, és ennek nagyon örülünk. Természetesen látjuk a hiányosságainkat, látjuk azt, hogy amikor mondjuk 20 órán belül kell elkezdeni a következő mérkőzést, akkor ez nekünk nem megy, mert annyi energiát vesz ki belőlünk egy ilyen mérkőzés, hogy nagyon nehéz utána újraindulni, ennek lett következménye ez a rondán kinéző lett mérkőzés, De van egy csomó a brit mérkőzésen kívül, amire büszkék lehetünk. Én azt gondolom, az osztrákok elleni mérkőzés ilyen, a finnek ellen ilyen, az Egyesült Államok ellen ilyen. Svájcra is büszkék lehetnénk, ha az a középső harmad nem úgy alakul, ahogy, de az elsőre meg a harmadikra kimondottan büszkék lehetünk. Tehát természetesen vegyes a kép, látjuk, hogy van hova menni tovább.
1: De azt kimondhatjuk, hogy kvázi nyertetek egy évet? Tehát az, hogy még itt vagytok, olyan felkészülési meccseket tudtok majd játszani, amilyeneket, az mindenképpen ez a plusz egy év hozadéka lesz.
2: Így van, ez egy 24-25 mérkőzés, amit mi ezen a szinten eltölthetünk, és ehhez az kell, hogy bennmaradjunk. Ha ki fogunk esni egyszer valamikor, reméljük, hogy nagyon soká vagy soha, akkor valószínűleg ez a 25, ez le fog csökkenni 10-re, mondjuk, és hogyha tartósan lent maradunk, akkor meg nullára. Uh-huh. És ezt kell elkerülnünk.
1: István, a te olvasatodban milyen ez a világbajnokság?
3: Ugye egy átcsoport az mindig egy felső polcon van, mint bármilyen más világbajnokság. Ugye előtte a Divegyá volt. Mindig nagyon nagy izgalommal várjuk szerintem mindenki, nem csak én, a többiek is. Nekem volt egy ilyen mélypont, egy törés az elején az osztrák meccs után, mert én azt éreztem az egész meccsen, meg az egész nap előtte, hogy ez egy olyan nap, meg ez egy olyan mérkőzés lesz, hogy mi nem kaphatunk ki, és ugye Tamperébe visszatekintve, hogy tudtunk vezetni ellenük 3-1-re, csak nem sikerült megtartani a vezetést, de én azt éreztem, hogy ez egy hasonló mérkőzés lesz, és szinte biztos voltam benne, hogy mi jövünk ki győztesként, és azután, a meccs után volt egy ilyen kicsit elpityeregtem magamban, mert nagyon megszerettem volna nyerni, ezen kívül amúgy nem sok rossz élmény, meg inkább félig teli a pohár, úgy az összességében visszanézve a világbajnokságra. Nyilván, amit említettem, hogy is, hogy voltak olyan periódusok, olyan akár harmadok, vagy 5-10 percek, amiket jó lett volna jobban menedzselni, de hát nyilván ez majd jön azzal, hogy legyen úgy, hogy bennmaradunk még jó sokáig ebbe az élvonalba, és akkor jobban tudjuk majd ezeket a szituációkat, amikor mi úgy hívjuk, hogy vihar, jön egy vihar, akkor azt jobban át tudjuk vészelni.
1: A vihar az mondjuk egy mérkőzésen belül egy kulcs momentum, egy fordulópont, vagy...
3: Igen, az egy olyan pillanat, amikor nem mi vagyunk jó helyzetben, és mondjuk a védekező harmadban vagyunk 2,5 perc, és nem tudtunk cserélni, és mindenki oxigénpalackot keres a másiknál, de nyilván senkinél nincs, úgyhogy valahogyan anélkül kéne átmenni ezen a viharon, hogy kapott gól, vagy kiállítás nélkül, és valami olyan szituációt generálni, ahol tudunk cserélni, vagy esetlegesen egy visszatámadás, hogy tényleg hát visszavegyük a momentumot, ugye, ami elég forgandó egy mérkőzésen.
1: Talán a leglényegesebb információ még nem hangzott el, bár szerintem mindenki tudja, hogy ugye a magyar válogatott kiharcolta a bentmaradás sorozatban másodszor, és 11 nap alatt 7 mérkőzés várt rátok. Kapitányi szemmel, játékos szemmel, ez mennyire volt megterhelő fizikailag, mentálisan, melyik volt a döntő, szóval hogy éltétek meg ezt a sorozat terhelést?
2: Minden szempontból nagyon nehéz ez. Még egyszer mondom, elsősorban azért, mert ugye nem a saját szintünkön játszunk. Tehát ahhoz, hogy mi életben maradjunk, extrém energiákat kell mozgósítani, és ez nyilván nagyon sokat kivesz a srácokból. Hozzátartozik az is, hogy a tavalyi herningi világbajnokságon az időbeosztásunk sokkal rosszabb volt, mint az idei. Ott mi utolsóként, legrosszabb rangsoroltként mentünk arra a tornára a világranglista helyezés alapján. Ezért mi 10 nap alatt kellett, hogy játsszuk ezt a 7 mérkőzést, van olyan csapat, aki 12 nap alatt játsza. Nagyon sok este 8-as kezdés volt a 7 mérkőzésben, jól emlékszem, talán 5, és az nagyon megviselt minket. Idén más volt a helyzet, a britek alánk rangsoroltak, és egy csoportban voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy egy picivel jobb lehetőségekhez jutottunk. 11 nap alatt kellett játszani a hetet, és egyetlen egy 20-20-as meccsünk volt, ha jól emlékszem, és az is úgy, hogy másnap pihenőnap volt. Tehát itt tulajdonképpen egy nehéz helyzet volt, a Egyesült Államok ellen játszottunk 16-20-kor, és másnap 12-20-kor lett országa, az úgy is nézett ki sajnos. Tehát ilyen apróságok mindig vannak, amelyek tudnak segíteni. Nagy valószínűség szerint jövőre megint a legrosszabbként rangsorolt csapat leszünk abban a csoportban, ahol mi vagyunk. A kazakok feljutásával ők 3-4 helyen előttünk vannak, tehát ők biztosan megelőznek minket ebben. Így Valószínűleg majd erre kell készülnünk. Reméljük, hogy sikerül úgy alakítani, hogy 20-20-as meccsből minél kevesebb legyen.
1: Uh-huh. István?
3: Belülről kicsit nehéz néha reggelente berúgdosni a testet, de amúgy én még talán mondhatom, hogy fiatal vagyok. Habár már
1: sokan... Hárunk közül te vagy a legfiatalabb, igen.
3: Itt, igen, de fura, mert mint a tavaly előtt lettem volna 22 éves, de most már ugye a 30-at fogom a nyáron tölteni. Azért most már vannak jelek, hogy 30, közelg a 30, mert nem...
1: Nehezebb a regeneráció?
3: Nehezebb a regeneráció, meg nehezebbek a reggelek mondjuk egy ilyen meccs összefüggés után, mint mondjuk az USA lett, tehát hogy nehéz néha reggel.
2: De érettebb a gondolkodás, Pista, ezt is látjuk azért.
3: De az áthúz rajta, hogy azért vannak szituációk, amiket most már inkább ésszel, mint erővel meg tudok oldani, ami nyilván jó, uh-huh. De hál' Istennek rengeteg fiatalunk van a csapatban, akiknek viszont mondhatni végtelen az energiaforrása, majdnem mind nekem. Viccet félretéve, vannak nehéz pillanatok, nekem például az első ilyen nehéz az első három meccs után volt, ugye a brit meccs után volt két pihenőnapunk, és utána talán a nem is az újrakezdés, de volt egy pihenőnapunk utána, és edzettünk egyet, az egy kicsit olyan nehézkesen ment, tehát ott utána azt mondom mindig, hogyha a testnek van ideje kiengedni a terhelés alól, az a legrosszabb, amikor újra kell kezdeni az egészet.
1: Igen, Spiller Istvánnal, állandó szakértőnkkel beszélgettünk itt, és tőle is ezt kérdeztük, hogy ugye volt két pihenőnap, volt két pihenőnap a britek elleni győzelem után és a németek elleni meccs előtt, és azt mondta, hogy nem biztos, hogy az jó. Valahol olvastam Szirasi Zoli nyilatkozatát, hogy ti például elmentetek túrázni a szakmai stáb, nem tudom a játékosok mivel töltötték ezt a két napot, de akkor azt mondjátok, hogy amíg pörög az ember és amíg jönnek a meccsek, nincs idő esetleg leengedni, lehet, hogy ez a két nap pont hátrány volt?
2: Én nem gondolnám. Az, hogy pihenő, az azt jelenti, hogy nincs mérkőzés. És ugye itt a britekkel lejátszuk a mérkőzést, mire vacsora, stb., és mire alvás, ez éjfél mondjuk, és akkor ez azt jelenti, hogy másnap nem megyünk égre. Most ez azért nem egy egetverő nagy dolog. Viszont a következő nap már igen, ott edzettünk egyet délőtt, minimálisat, rövidet, csak azért, hogy a test egy kicsit megébredjen, és utána mentünk Németország ellen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy előnye volt az idei VB-nek, és kb. Garantált, hogy a jövőre nem lesz adott sajnos. Szerintem nekünk, mint stábnak egyébként fejben ilyen lehetőség nem volt tavaly, hogy fejben el tudjuk engedni egy napra ezt a dolgot, és igen, jók az információid, egy túrával töltöttük azt a délutánt. És még akkor mindig maradt egy napunk arra, hogy felkészüljünk Németországból, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így jó, bár el tudtam volna osztani jobban is azt az egy napot, valóban máshova tettem volna valószínűleg, hogyha én oszthatnám el, de hát itt a nagyok dolgában nem nagyon lehet beleszólni.
1: Amikor elkezdődött a világbajnokság, vagy mielőtt, lehetett tudni, hogy a papíron verhető ellenfél az a brit csapat lesz. Így kell, vagy így lehet egy VB-re elindulni, hogy van egy adott meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni, vagy úgy mentek, hogy ez az alap, és emellé azért jó lenne egy-két pont, vagy egy bravúr, szóval az alapcél az nyilván a bentmaradás volt, de magatokban mit fogalmaztatok meg előzetesen?
2: Sem lenne a válaszom. Én nem hiszek abban, hogy van olyan meccs, amit meg kell nyerni. Nincs ilyen. Itt van egy ellenfél, aki ugyanazt mondja, hogy neki ezt meg kell nyerni. Nincs a sportban olyan, hogy valamit meg kell nyerni. Szerintem olyan van, hogy maximális teljesítményt kell nyújtani, és utána meglátjuk, hogy ez a maximális teljesítmény mire elég. És mi úgy közelítettük meg, hogy mi minden meccset maximális teljesítményre törekszünk, hiszen ha mi ide akarunk tartozni, akkor nekünk fejlődni kell ezekben a szegmensekben, amik itt még ma a gyengéink. És nem engedhetjük meg azt, hogy mi tartalékoljunk Finnország ellen azért, hogy majd Ausztria ellen egy picit könnyebb lesz. És azt is mondanám, hogy ahogy úgy mennénk bele egy mérkőzésbe, hogy ez egy picit könnyebb lesz, ott van végünk ezen a szinten. Tehát nekünk az a célkitűzésünk, hogy 21-3-án a legjobbunkat nyújtsuk, és ez természetesen nem 100%-ban sikerült, de azt gondolom, hogy nagyjából egy 12-13 harmadra nagyon büszkék lehetünk, van egy 5-6, ami szerintem tök oké, és van néhány, ami rossz, ami nem elég jó ehhez a szinthez. Nagyjából ezt sikerült megvalósítani ebből, ami jobb, mint a tavalyi mindenképpen. A brit mérkőzés pedig úgymond ennek a gondolkodásnak, vagy a briteken egy győzelem, az ennek a gondolkodásnak egy mellékterméke, az nem cél, hogy menjünk és verjük el a briteket, és akkor addig pihentessünk embereket. Vagy
1: nem arra gondoltam, hanem hogy az lesz a csúcsmeccs, vagy az lesz a fő meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni. Tehát volt egy ilyen felépített stratégia nem. Például, nem?
2: Határozottan nem, mert ott is azt mondom, ha ezzel mennénk ki, és megnyerjük, vagy elveszítjük, akkor utána még van négy mérkőzés, mit csinálunk? Tehát mit hozunk ki abból a mérkőzésből? Tegyük fel, veszítettünk volna Nagy-Britannia ellen, és utána van két nap pihenőnk depresszióban, és utána neki lehet vágni annak, hogy Németország, Svájc, Egyesült Államok, Lettország. Hát az nagyon-nagyon csúnya lett volna szerintem. Tehát nem megyünk bele ilyesmivel. Nekünk vannak céljaink, mi állandóan maradandót szeretnénk alakítani, valamit azt arra tenni, amit még nem csinált magyar jégkorongválogatott soha, és még két mérkőzés soha nem nyert, tehát ez mondjuk inkább lehetett, vagy erről inkább beszélgettünk, hogy érjünk el valami ilyet, mint a bennmaradásról.
1: Játékosként?
3: Hát nekem abszolút ez volt a célom, amit a Mogyi mondott itt a végén, hogy ugye mindig volt három pont, mindig volt elér, tehát mindig meg volt a három pont, akár úgy, hogy egy meccsen, vagy két meccsen összeszedve, de nekem az volt az elsődleges, hogy én szeretnék nyerni Ausztria, és szeretnék nyerni Britannia ellen. Tehát ez volt a személyes célkitűzésem, ezért érintett talán engem egy kicsit mélyebben az osztrák, és nyilván ezen kívül az, amit az egész felkészülés alatt beszéltünk majdnem minden meetingen, hogy itt lesz hét mérkőzés, abból mindegyiken a legjobbunkat kell, vagy hát próbáljuk nyújtani. Megbeszéltük azt is, hogy lesznek olyan időszakok, hogy ez nem így lesz, meg nagyon nehéz lesz, de ettől függetlenül valahogy ott is meg kell találni az utat, módot arra, hogy kijöjjünk a slamasztikából, és tudjunk ott is esetleges szoros harmadokat játszani, amik szerintem voltak is, sőt, és hát voltak is, pont nem szerintem ez így volt, voltak is szoros harmadok, ugye top csapatok ellen. Az USA ellen például szerintem, hogyha nem USA mezbe játszik ellenünk az a 22 ember, aki volt a pályán, hanem mondjuk egy brit mezbe, akkor még az a meccs is azt mondom, hogy meg lehetett volna. Ugye azért itt vannak mentális részek is, hogy nem tudunk teljesen elvonatkoztatni attól, hogy uramisten, ez itt az USA. És nyilván ez majd egyre jobban tompul, vagy eltűnik, hogyha több meccset játszunk ellenünk, de azért, amikor Kanadával is felkészülési meccset játszottunk, szerintem mondhatom azt, hogy nem csak a meccsre figyeltünk, hanem arra, hogy uramisten, ott van ez, meg az, meg amaz. Tehát, hogy van bennünk egy ilyen...
1: Tisztelet?
3: Nem tisztelet, inkább egy ilyen kicsit ciki kimondani, de rajongás. Hát most érted,
1: Példaképpen ellen játszol?
3: Kedvenc játékos, egyik kedvenc játékos, de ellen felállsz bulizni, azt ott van, tudod, hogy milyen nagy játékos az egyik legnagyobb ligába, és valószínűleg a nap végén ő is csak egy ember, de van benned egy ilyen minimális rajongás, ami tök ciki, mert nem rajong, nem szurkoló vagy, meg nem te egy profi sportoló vagy, de ott egy pillanatra előjön belőled ez a Taylor Swift, és akkor megkérdeznéd tőlem egy közben, hogy nem adsz egy aláírást, vagy valami, mert lehet, Zsolt, többet nem találkozol vele.
1: Terbucs szóval... István, mint Taylor Swift, oké.
3: Tényleg.
1: De akkor ez nem tudom, ez kapitányi feladat, hogy akkor ezt levegyétek a játékosok
3: bálára,
1: vagy egymást motiváljátok, hogy jó, ne foglalkozz már azzal, hogy ki van ott veled szemben.
3: Erről is szoktunk beszélni amúgy, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy ki van ott, hanem magunkkal foglalkozunk. Tehát csak én erre mondom, hogy ez nyilván teljesen, még sajnos nem tartunk ott, hogy ezt teljesen elengedjük most. Mikor csinálnak egy-két olyan megmozdulást a pályán, a padon is ülünk, azt taps. Tehát ez szép volt, jó volt.
1: Akkor ezen is tényleg
3: ilyen
1: dolgozni kell. Hogyha a szakmai stábot bemutatnád, Gergely, aki a VB-n segített nektek, akár ilyen mentális hullámvölgyeken átlendíteni a csapatot, nem tudom, erre van-e szakember, vagy a játékosok egymás között, vagy az edzők segítenek ebben, illetve a regenerációt kisegíti, nem tudom, erőléti edző, gyúró, szóval, hogy állt fel ez a stáb a világbajnokságon?
2: Fú, az a baj, hogy itt most elkezdenénk nevekbe menni,
1: nem
2: a biztos,
1: nevek,
2: a felét
1: de mondjuk
2: ki,
1: egy ilyen
2: nem.
1: Létszámot de, mondj, vagy hány ember dolgozik sokan, ezért, vagy azért?
2: Sokan, és igen, a sportpszichológusunk is van, természetesen többen foglalkoznak azzal, hogy ők egészségesek maradjanak, és minél gyorsabban regenerálódjanak. Van, akik az egész logisztikát intézik mögöttünk, a felszerelésektől kezdve a öltözői dekoron át a mindent. Idén már dietetikus is csatlakozott hozzánk, mi edzők vagyunk hatan, úgyhogy igen, ez egy nagy stáb, még mindig valamivel kisebb, mint a top országoké, de azt gondolom, hogy nem lehet panaszunk semmire. Mi így szerintem el tudjuk látni azt a feladatot, amire szükség van egy világbajnokságon, ahol ugye az a nagyon nagy kihívás, hogy nagyon rövid az idő. És apró nüanszokat kell tudni megfogni egy ilyen rövid időszakban. És szerintem ez többé-kevésbé jól sikerült. Azt még elmondanám, hogy azért erre a háttérstábra elképesztő munka várt ebben az egész felkészülésben. Össze-vissza költöztünk, jöttünk, mentünk, voltunk Kopenhágától kezdve Bleden át, Svájcban, utána hamarabb mentünk, ugye Zürichben, ott más helyszínen játszottunk, Kanadával, tehát amit nekik itt bele kellett tenni munkában, az teljesen extrém, és azt hiszem, hogy az is a kultúránkat jellemzi és erősíti, hogy ők ezt mosolyogva csinálják végig, és örülnek, hogy az a rész, amit ők tehetnek ezért az egészért, az jól működik, és büszkék arra, hogy ők segítik ezt az egészet, és szerintem ez a nagy erősségünk, én azt gondolom.
1: És akkor gondolom, ez neked is segítség, mert neked is csak arra kell fókuszálni, amire egy szövetségi kapitánynak, tehát a sportszakmai dolgokra.
2: Hát én azt gondolom, hogy azért a szövetségi kapitány, vagy és a mi leosztásunkban a szövetségi kapitány szerepe sokrétű. Én azt gondolom, hogy mindenkiért felelek, nem csak a játékosokért, hanem mindenkiért, aki a csapat körül dolgozik, és ha bárkinek gondja van, azt én eléggé magamra tudom venni, hogy valamit nem jól csináltunk, hogy ő nem jól érzi magát, vagy valami nem stimmel. Nyilván az edzői stábot is irányítani kell, természetesen ők mind kiváló szakemberek, mindannyian bizonyos területekért felelnek, de természetesen a felelősség mindenben az enyém, tehát nekem mindegyikükkel tartani kell a kapcsolatot közvetlenül annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, és tudjuk, hogy merre haladunk ebben az egészben. Úgyhogy az én feladatom azon, hogy sokrétű, de ilyen közegben nagyon könnyű.
1: Amikor a világbajnokság előtt téged megkérdeztek, akkor szövetségi kapitánként úgy fogalmaztál, hogy a legnagyobb erősségünk az odaadásunk, de olvastam olyat is, hogy a legnagyobb erősségünk a csapategység. Hogyha ezt egy laikus hallgató vagy olvasó látja, akkor azt gondolhatja, jó, hát akkor a képességeikre vagy a tudásukra nem lehet alapozni, hanem csak ilyenekre. De az én olvasatomban ez az, hogy pontosan tudjátok, hogy hol van a helyetek, pontosan tudjátok, hogy ez egy nagy feladat, és hogy erre lehet támaszkodni, és ahogy a szavaitokat hallom, ezek mind-mind átsegítettek benneteket, és hozzásegítettek ehhez az eredményhez.
2: Így van, mi amikor elkezdtük a közös munkát, akkor meghatároztunk bizonyos pontokat, amiben mi világszínvonalak akarunk lenni. És természetesen nem tudjuk ledolgozni a hátrányunkat 2 év alatt Kanadával szemben, vagy nem lesznek nekünk 10 millió dollárt kereső embereink holnap utántól azért, mert mi megjelentünk itt az elitnek a térképén.
3: De én tudom vállalni, ha muszáj.
2: Igen, sokan vagyunk ezzel így.
1: Tengeren túlra is elköltöznél, gondolom.
2: De még valamiért egyikünket sem hívták egy ilyen ajánlattal. Tehát nyilván van lemaradás, de vannak dolgok, amiből nem engedünk, és az általad említettek, a munkamorálunk, odaadásunk, az egymásért való küzdelmünk, az ilyen. Azt meg tudjuk változtatni csettintéssel, kis túlzással. Bár utána azért ez nagyon sok munka, hogy ez ott is maradjon, ahol lennie kell, de úgy gondoljuk, hogy van pár ilyen dolog, amiben tudunk világszínvonalak lenni, és azt is tudom, hogy van egy olyan, ami egyértelműen kidomborodott, hogy még nem világszínvonalú, és tudunk azok lenni, és ez a fegyelmünk. Azt hiszem, hogyha ezt lesz a következő, amit ha sikerül felhúzni arra a szintre, akkor megint tudunk egyet lépni majd.
1: Tokai Viktor másodedző volt itt a vendégünk, és ő úgy fogalmazott, hogy szerettetek volna nyomot hagyni. Ezt aláírod, Pisti, hogy úgy mentetek oda, hogy ne csak átszállójegyet vegyetek, hanem igenis mutassátok meg, hogy mit tudtok.
3: Abszolút, és ez szerintem tavaly is célunk volt, tavaly sikerült valamilyen szinten, és idén ez még magasabbra tettük ezt a lécet, hogyha fogalmazhatok így. Szerintem most már egyre több ország számol velünk úgy, hogy azért tudunk meglepetéseket okozni, hogyha lebecsülnek minket, és még ezt rákanyarítva arra, amit mondtál te is, meg amúgy is az előbb, hogy ugye nekünk nagy erősségünk ez a csapategység, az odaadás, minden, és ez abba is kifordhat szerintem, hogy erről is volt szó sokszor a felkészülés alatt, hogy a top országok készülnek egy hetet, játszanak két meccset, és egyből elindulnak a világbajnokságon. Mi abban a szerencsés szituációban vagyunk, hogy mi készülhetünk 6-8 hetet. Igazából olyan nagy játékos rotáció nincsen a csapatban, mint a top országoknál, mert szinte ki tudnának állítani lehet 10 hasonló erősségű csapatot. Mi jobban ismerjük egymást, jobban össze tudunk talán állni a nehezebb időszakokban. Ugye ezt még Bolzánóban is meglátszott. Szóval ezek lehetnek azok az erősségek, meg a fegyelem. Az szerintem nem csak idén és tavaly, hanem én amióta válogatott bejátszom, szerintem kulcskérdése a tétmérkőzéseknek, hogy mennyi kiállítást szedünk össze. És hogyha ebbe tudunk előrelépni, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal szebb eredmények lehetnek akár jövőre is a világbajnokságon.
1: Jó ebben a válogatottban játszani?
3: Nagyon jó ebben a válogatottban játszani.
1: Innen folytatjuk. Majoros Gergely és Terbolcs István a vendégünk, a hírek után jövünk vissza.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Vendégünk továbbra is Majoros Gergely és Terbolcs István, a magyar jégkorong válogatott szövetségi kapitánya, illetve játékosa, és természetesen a tegnap véget ért svájci elit világbajnokság a témánk, és hogy egy kicsit konkrét dolgokról is beszélgessünk, menjünk végig a mérkőzéseken. Ugye Finnország ellen kezdett a magyar válogatott, ellenük mire számítottatok, és ugye azt szokták mondani, hogy minden világbajnokságon a nyitó meccs egy ilyen különleges hangulatú dolog, amire nem lehet felkészülni, és speciális a hangulat, tehát, hogy aki például életében először jár világbajnokságon, biztos egy picit meg van fogva, szóval milyen volt ez a finnek elleni meccs?
2: Utólag is fantasztikus, és közben is, legalábbis számomra mindenképpen. Az egész VB hangulata, én azt gondolom, hogy különleges. Svájcban nagyon fontos a jégkorong, és ezt éreztük minden mérkőzésen. Itt is egy 9000 néző mondjuk, a finn szurkolók általában elég őrültek, ezt szokásukhoz híven hozták. A világ egyik legjobb csapata, a későbbi világbajnok, nyilván ezt akkor nem tudhattuk, de azt tudtuk, hogy egy esélyes csapat, és ha már a Pista beszélt itt a rajongásról, én Barkovnak nagy rajongója vagyok, én azt gondolom, hogy az ilyen komplex játékosok közül a világ egyik legjobbra, talán a Crosby és ő. Csak ugye egy fiatalabb kiadás. Úgyhogy ez érdekes volt, hogy őt testközelből láthatjuk, és azt gondolom, hogy nagyjából meg is tudtuk valósítani azt, amit szerettünk volna. Voltak viharok bőven, és azt gondolom, hogy a Barkov féle sor volt az, aki igazán problémát tudott nekünk, igazán nagy problémát tudott okozni, mivel a többi is tudott, de ahol igazán nagy volt a baj, de többségében átvészeltük. Szerintem egy nagyon vállalható, jó meccsel kezdtük ezt a VB-t.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez egy abszolút büszkeségre okot adó eredmény volt és teljesítmény?
3: Abszolút. Belülről is jó volt amúgy. Voltak nehézségek, de ettől függetlenül összességében egy élvezhető mérkőzés volt. A Barkov sor az meg a 4 gólból igazából 4-be volt benne. Csak az egyiknél nem voltak igen, de tulajdonképpen a második harmadban ők szorították be azt a sorunkat, aki nem tudom ki, ők szorították be, és ők cseréltek le. Tehát, hogy az is tulajdonképpen több mint 50%-ban az ő érdemük. Mondhatni, ha nem lett volna a Barkov sor, akkor mi nyerünk. 1-0-ra. Kiszámoltuk utána matematikailag a srácokkal, hogy ha nincs a Barkovék sor, akkor mi nyertünk volna. Ettől függetlenül nagyon, nagyon jó meccs volt meg. Én a finn hokit nagyon szeretem. nincsenek így kimondottan nagy kedvenceim Finnországból, de magát a finnokit kedvelem, és tanulok finnül két finn csapattársamtól a Volánba, úgyhogy jó volt, hogy az összes marhaságot, amit tanultam, azt elmondhattam a bulinál felálló finneknek, és ők jókat.
4: Megzavartad őket?
3: Abszolút. Hát erre nem számítanak, amikor oda csúszott bulihoz, és valaki azt mondja, hogy, hogy jót aludtál, lajhár. Tehát, hogy ez finnül, finnül.
4: Finnül hogy hangzik, finnül. El tudod még mondani?
3: Nukuitku hyvin, laiskainen.
4: Oké, köszönjük szépen. Miért tanulsz finnül? Szeretnél esetleg Finnországban játszani, vagy egyszerűen a nyelv érdekel?
3: Nem, csak tetszik a nyelv, aztán így ők tanulnak magyarul, én meg tanulok finnül, szóval egy ilyen szimbiózisban élünk a buszon, szóval ők finnül beszélnek, én meg magyarul, és akkor...
4: Hát a finnugor nyelvcsalád így egymásra talál. És az, hogy ilyen jó teljesítményt nyújtottatok, esetleg az vitte, az tett benneteket, motiválta, és esetleg ezért voltál csalódott a következő osztrákok elleni mérkőzés után, és utána te is elég kritikusan nyilatkoztál, talán az összes meccs közül akkor volt ugye a legtöbb olyan hiba, amit felemlegettél, ugye az ember hátrányos helyzetek, szóval akkor előbb Pisti, te mondd el, hogy esetleg a nyitó meccs utáni motiváltság vagy lelkesedés okozta-e azt, hogy esetleg az osztrákok elleni meccs már csalódás volt?
3: Nem, az nem játszott közre igazából. A legnagyobb csalódottságot az okozta, hogy ugye az osztrák válogatottnak mondjuk a durván 70-80%-ával játszunk évközben, mit tudom én, hány mérkőzést, és ismerjük őket, tudjuk, hogy semmivel nem jobbak, verhetőek, főleg, hogyha itt lettek volna még a nagyobb sztárjaik, akkor is azt mondom, hogy egy mérkőzésen foghatóak, és én csak egyszerűen azt éreztem, hogy ez az a meccs, és ez az a nap, amikor mi verjük az osztrákokat. És a meccset visszanézve, meg ott megélve, még abban a meccs utáni pillanatokban is én azt éreztem, hogy megérdemeltük volna a győzelmet, és igazából minden, amit ők úgy találtak, gólokat, meg helyzeteket, azokat nem ők dolgozták meg nem ők dolgozták ki, hanem mondhatni egy kicsit mi voltunk könnyelműbbek, vagy mi adtunk oda nekik, tehát hogy nem éreztem fairnek ott így per pillanat, és ezért voltam csalódott. Uh-huh.
2: Én azt gondolom, hogy a finn meccs nagyon jó alapot adott erre az osztrák mérkőzésre. Én nem gondolom, hogy bárki azt hitte volna, hogy ez nagyon könnyű lesz azért, mert ha Finnországgal egész normális meccset tudtunk játszani, akkor innen már nagyon könnyű lesz a Ausztria, és nem is így álltunk hozzá szerencsére. Szerintem tisztességes munka volt. Én azért voltam csalódott, mert azt gondolom, hogy eldobtuk magunktól a lehetőségét annak, hogy ott akár nyerhessünk is. Vagy legalábbis nehéz helyzetbe hoztunk magunkat egy-két rossz kiállítással. Aztán az is hozzátartozik, hogy ugye ez egy 3-2-es meccs, levisszük a kapust, és volt, ha jól emlékszem, 300%-os helyzetünk 6-5 ellen, amiből ha egyet sikerül értékesíteni, akkor megy a hosszabbítás, és legalább pontot szereztünk, és minden más. De ez nem így történt, és ennyi. Nem nagyon volt idő arra ott, hogy keseregjünk, ezt el kell engedni. Azt gondolom, hogy a kritikát meg kell fogalmazni, így saját berkeinken belül annak érdekében, hogy ebből is tanuljunk, és ebből jött utána a brit mérkőzés.
4: Igen, két vereséggel kezdtétek a világbajnokságot, ott álltatok, Bartalis István megsérült, és Nagy Krisztiánt válogattad be a keretbe, aki a britek ellen duplázott, és azt is Piller István mondta itt egy műsorban, hogy az alapszakaszban, a saját bajnokságában azt hiszem egy gólt lőtt, ezen a meccsen pedig rögtön kettőt. Gondoltad-e azt, hogy ilyen jól sül el a csere, és ez kapitányi szempontból mennyire volt nehéz, hogy kiesik egy játékos a VB alatt, és gyorsan be kell építeni egy újat. Nyilván, aki veletek volt Krisztián a felkészülés alatt is, tehát nem új emberként érkezett, de mégis egyfajta változtatásra volt gondolom szükség.
2: Nem ez a nehéz ebben, szerintem. Én mindig nehezen élem meg az utolsó ilyen vágásokat.
4: Keretszűkítés?
2: Igen, szerintem nem egy könnyű része ennek a munkának nyilván. És a Krisztiával való is nehezen értem. Meg annyiból talán könnyebben, hogy őt hazaküldeni már nem akartuk. Tehát őt tudtuk, hogy ott fog maradni velünk, várható volt, hogy egy-egy sérülésünk úgy is lesz, és így ő be fog kerülni egy ponton a keretbe, tehát ilyen szempontból talán könnyebb volt, mint azt kellett mondani neki, hogy figyelj, elválnak útjaink, és neked ennyi volt a szezonod. És akkor jött, igen, az Isti sajnos 4 perc után megsérült az osztrákok ellen, én azt hiszem, hogy az egész brit meccsbe ez is sokat tett. Hogy ő továbbra is ott volt velünk, ő olvasta fel a kezdő 6-ot az öltözőben, mindenki kicsit érte is csinálta, mert amin ő keresztül megy az elmúlt években, az igazságtalan. Tehát ez nem normális, hogy valaki megsérül február elején, végig csinálja a rehabot, újra kell kezdeni a szezon tulajdonképpen a VB felkészülésnél, végig csinálja az egészet, megint végre eléri a formáját, Kanada ellen egy minimális sérülést szenved, ezért a filmmeccset kihagyja, és az osztrák mérkőzésen kb. 2 csere, és megsérül úgy, hogy most megint műtét, megint fél év, és a többi, és a többi. És én azt gondolom, hogy ezt így mindenki át is érezte, és amikor azt mondtam, hogy ez a brit meccs, és ennek a brit meccsnek a napja az így a pályafutásom egyik ilyen legérzelmesebb mérkőzése, akkor ez is benne van ebben. Meg még sok minden más, nekem ott volt az egész családom, nyilván ez a meccs számomra, nekem nincs 80 mérkőzésem, mint egy klubszezonban ebben a pozícióban, és ugye ez az a meccs, amit kívülállók azt mondják, hogy meg kell nyerni, stb. És ez a meccs, ami dönthet a sorsunkról, így a jövőben, és ez egy nagy nyomás, nagy ilyen emocionális hullámvasút, szóval ezen így túl lenni nagyon jó volt azzal a előjellel, amivel sikerült.
4: Amikor ezen túl lettetek, és egyrészt alátámasztod-e azt, amit Gergely mondott, hogy ez egy érzelmes nap volt, a csapat is így élte ezt meg, illetve amikor megvolt a győzelem, akkor valamiféle kőleg ördült-e rólatok. Nyilván még vissza volt a világbajnokságból több, mint amennyi eltelt, de mégis ez egyfajta megnyugvás volt-e, hogy az alap elvárás az, hogy a briteket megverjétek, az sikerült?
3: Abszolút, de amit amúgy is mondod, hogy ez nem csak egy forrásból eredő ilyen érzelmek túlfűtöttség, tehát volt minden ott meg, amikor egy olyan mérkőzésre készülsz, amit tudod jól, hogy minden oldalról elvárják, hogy megnyerj, az egy nagy nyomás, és rengetegszer voltam, meg voltunk az egész csapat a rossz végén a dolgoknak, amikor egy kötelezően megnyerendő mérkőzést elveszítesz, és nagyon, nagyon rossz érzés. Tényleg tudod gyűlölni magad brutálisan, mint a Trónok harcával sétálná végig az utcán, és mindenki kövezne meg, hogy szégyen. Tehát, hogy a magyar kupákat csak nem kell nagyon visszamenni a múltba, hogy magyar kupa döntőket emlegessen Fejvárral, szóval nagyon rossz kikapni, és már csak ezért sem akarunk kikapni az ilyen kötelező jelleggel megnyerendő mérkőzéseken. Van extra emóció mögötte, meg extra izgulás is az elején, de az egy nagyon jó löketet adott a mérkőzésnek, hogy a Krisz első lövése mondjuk betalált. Mindig szoktunk beszélni arról, hogy az ilyen mérkőzéseken nagyon hamar valahogy meg kéne szerezni, ha nem is a számtani előny, de legalább a momentum előnyét, tehát

0: de nyilván ez volt az a meccs, ahol a legjobban kellett, és itt megvolt mind. És ezek is meccsben tartottak minket, hiszen voltak azért ember hátrányok ott is, ha jól emlékszem, 3 szám szerint a második harmadba. Igaz, egyiket bevertem.
1: De az ember, attól még nem telik le sajnos.
0: Mindegy, viccet felejtek, hogy voltak ember hátrányok, ahol rengeteg helyzete volt meg lövés a briteknek, és volt egy pillanat a mérkőzésnek, amikor szerintem 20-10 volt a kapura lövés a briteknek, és vezettünk 3-0-ra, tehát a Brunya is nagyon sokat segített ebbe, az egész csapat tényleg, úgyhogy ez egy ilyen igazi csapatmunka volt, mindenki beletette, így van, mindenki beletette a puzzle darabkáját a kirakósba, és a végén lett egy ilyen szép kép.
2: Ilyenkor mik a kapitányi, vagy a vezetői stábnak a feladatai? Földön kell tartani játékosokat, gondolom nem szabad ünnepelni, mert hiszen még hátra van 4 mérkőzés, szóval hogy telt az ezt követő időszak?
1: Hát még egy dolog azért itt kikívánkozik belőlem, ezt még hadd szúrjam be a Krisztián reakciójára az egészre. Tehát az, hogy ő ott marad velünk, mint tartalék, és neki erre kb. Annyi volt a reakciója, hogy tud jégre menni, hogy dolgozni tudjon, hogy fog bejutni a pályára, mert nem lehet regisztrációja, hogy fog kondizni eleget, hogy ő olyan formában maradjon, amilyenben lennie kell, és ezért tudott úgy visszatérni, ahogy. Ami az hagyján, hogy a teljesítményünk ez mennyit hozzátesz, de a kultúránkhoz amennyit ez hozzátett, az megfizetetetlen. Tehát ez az egyik legnagyobb hozadéka ennek a világbajnokságnak, én azt gondolom. Az, hogy utána győzelem és földön kellett tartani bárkit, én nem hiszek abban, hogy ugye szokták mondani az edzők ezt a rövid távú memória, így a nagy siker vagy nagy vereség után. Én nem hiszek ebben, szerintem az a legrosszabb irány, hogy valamit elfelejtünk. Érzelmileg le kell róla csatlakozni valahogyan, minél gyorsabban, de elfelejteni semmiképp se szabad, de valamiért nyertünk, vagy valamiért veszítettünk, amiből szeretnénk tanulni, vagy szeretnénk tovább csinálni, vagy valami tapasztalatot elvinni magunkkal. És itt is ezt mondtuk, hogy ugye utána jött ez a 2 napos szünet, amit emlegettünk itt az elején, és mi azt mondtuk, hogy mivel nem is azért jöttünk, hogy a brit válogatottat legyőzzük, és utána hátradőljünk, vagy ne győzzük le, és nem tudom, öngyilkosságon gondolkozzunk, hanem azért jöttünk, hogy 21-3-at játszunk, ott nagyjából azt mondtuk, hogy 9 az tök jó, és jönni fog egyszer csak a 10. majd Németország ellen, és így is álltunk hozzá.
2: Ugye a németek nyertek 6-2-re, majd jött a házigazda Svájc elleni 9-0-ás vereség, az Egyesült Államok ellen 7-3-ra kapott ki a magyar válogatott, a lettek pedig 3-1-re. Ugye? Ja nem, 8-1-re nyertek. Azt látva, ugye ez a 9-0, ez hogyha tényleg egy laikus nézi, azt mondja, hogy úristen, micsoda különbség van ezen a szinten is, de az, hogy az elődöntőben például a norvégok is 6-0-ás vereséget szenvedtek, ez valahogy így árnyalja a képet, tehát a svájciak most olyan topformában voltak, és ugye 4 elvesztett VB döntő után nagyon-nagyon szerettek volna hazai pályán ünnepelni, más kérdés, hogy nem jött össze neki, de hogy Svájc ellen még ilyen arányú vereséget is szenvedni, azt gondolom, hogy egyáltalán nem. Nem tudom, szégyenkezni való dolog.
0: Hát szégyenkezni nem, azt azért nem kell, de Svájc az egy olyan csapat, az a jó, hogy a Kuri játszott velük, az egyik csapattársam, és ugye mi tavaly játszottunk velük először, ha jól tudom, ugye Herningben.
1: Azt gondolom én is.
0: Igen, és mondta Kuri, hogy bárki ellen játszik szívesen tényleg, és bárkit el lehet verni egy-egy mérkőzésen. Svájc, zero chance. Így engedett el minket Herningbe Kuri, a csapattársam, a szlovén. És hát, ja, Herningben nem voltam pont jégen a svájci meccsen, mert előtték a térdem, és azt a meccset kihagytam, de most a felkészülési meccsen, ami amúgy nem is a teljes keretes Svájc volt, illetve most a világban is egy ilyen majdnem teljes keretes Svájc ellen megtapasztaltam, amit a Kuri mondott. Talán ez azért gondolja így a Kuri is, meg most már én is, hogy ők egy olyan csapat, hogy ezt a Mogy is mondta a padon, amikor kaptunk, mit tudom én, 34. volt, hogy egy perccel lesz könnyebb, ha megállunk, akkor csak még rosszabb lesz. Szóval ők tök mindegy, mi van az eredményjelzőn, nem álltak meg.

0: és nem engedtek ki, nem adtak nekünk egy 10 másodperc olyan hokit se, hogy könnyű legyen, és talán ezért a egyik legnehezebb ellenfél a Svájc. Ennek ellenére a második harmadon kívül szerintem nem volt egy rossz mérkőzés. Az, hogy a második harmad ugye hosszú padra cserélünk, sok kiállítás volt, az eléggé megőrült az energiaforrásainkat. Lehet velük is jó mérkőzés játszni, mint 9-0, csak ez az egy, ami bennem úgy megmaradt, hogy ilyen hiányosság Svájc ellen, uh-huh. de nyilván ők vérprofik. Uh-huh. Sajnos. Nem sajnos.
1: Gergely?
2: Igen, az ember úgy érzi, hogy ez egy gépezet, ami jön, és csak jön, és jön, és jön, és amíg nincs vége a mérkőzésnek, ez a gépezet jönni fog. És én is így gondolom, hogy alapvetően az első harmad az egy nagyon jól sikerült harmad, 1-0. A harmadik harmadunk az, nagyon sokat dicsértük a Brunyát, de az nem az ő harmada, és ott két potya miatt az egy 0-2-es harmad, de játék alapján tök oké. Itt a középső az, amit nem nagyon lehet elbírni. Ugye itt az a baj, hogy az energiaszint az totál elcsúszik azzal, hogy nem tudsz cserélni. Tehát amíg maximumon tudunk játszani, még úgy is, hogy mi előtte lévő nap játszottunk Németországgal, ők pihentek, még úgy is azt mondom, hogy amíg energia bőségben vagyunk, vagy legalábbis egy normális szint fölött vagyunk, addig túlélünk, megoldjuk, jobb esetben hokizunk velük, de a második harmad az nem tud ilyen lenni. Tehát ott nagyon messze van a pad, azáltal, hogy messze van a pad, ők ennek tudatában játszanak úgy, ahogy kevés kockázatot vállalnak, megtartják a korongot, ez minket kiszív, és amikor már nem tudunk levegőt venni, akkor uh-huh. jön az, amire azt mondjuk, hogy a gépezet. Nyilván ettől még nekünk is el kell gondolkozni azon, hogy lehet-e olyan apróságokat kitalálni, amivel jobban túléljük a második harmadot, csak azért nem nagyon mentünk ebbe az irányba, mert Herningbe valamiért, mai napig nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért, a második harmadaink voltak a legjobbak a top csapatok ellen. Nem tudom megmondani, hogy miért. És nem csak a eredményjelzőn látottak alapján, hanem mélyebb számok alapján is, tehát kialakított helyzetek, lövések, stb. A legjobbak voltak valamiért a második harmadik. Nem tudom megmondani, hogy miért. Idén meg azt gondolom, hogy inkább a realitás jött, és a második volt a legnehezebb, a legtöbb mérkőzésen a top ellenfelek ellen.
1: Ugye a Nemzeti Sportban volt egy értékelés, egy elemzés, és számokkal is alátámasztotta az újságíró, hogy mik voltak pozitívumok, és mik voltak a negatívumok. Az, hogy a legtöbb gólt a magyar válogatott kapta szám szerint 38-at, és az emberhátrányos játék az ilyen 53-54% körüli volt, ez-e az, amin mindenképpen javítani kell. A szerzett gólok tekintetében viszont Herninghez, a herningi 8 góllal szemben most 14-szer volt eredményes a magyar válogatott, ez pedig az-e, amire lehet építeni? Tehát mik azok az ellenpólusok, amikben mindenképpen vagy javulni kell, vagy megtartani?
2: Hát a lőtt góljaink száma az örömteli. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy lépés az előző világbajnoksághoz képest. Nem tudom, hogy tartható-e. Tehát itt mindig ez a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt fenntartani. Tavaly kiváló volt az emberhátrányunk, a világbajnokságon 80% fölött voltunk, ami azt hiszem, hogy akkor hatodikok voltunk azzal a VB-n, ami nyilván kiemelkedő. Szezon közben nem nézett ki túl jól. Az én felelősségem nyilván, hogy úgy döntöttünk, hogy itt változtatunk valamin. Azt gondoltuk, hogy apróságokon, de ahogy mentünk bele, egyre inkább kiderült, hogy azért ez bizonyos kihívásokra nehéz lesz reagálni. De azt is láttuk, hogy sokkal kevesebb energiát emészt ez a fajta emberhátrányos védekezés, mint a tavalyi, ami nekünk fontos. Tehát ahol tudunk spórolni az energiával egy picit, ott ez segíthet. Most itt azért feltehetjük a kérdést, hogy van azért lőttünk-e például sokkal több gólt, mert jobb volt az energiaszintünk, és ehhez hozzá tudott járulni például a másfajta emberhátrányos védekezés is. De nyilván az 51-néhány százalék az meg elfogadhatatlan. Tehát ez az egyik kulcs téma a jövőre nézve, hogy vagy hogy oldjuk meg azt, hogy csak emberhátrányban védekező játékosaink külön legyenek, akik alig játszanak, nem játszanak emberhátrányban egyáltalán, és mondjuk az 5-5-ös idejük meg olyan, amilyen, vagy hogyan ötvözzük ezt a két stratégiát, amit használtunk, nem tudom, de azért azt látni kell, hogy minden összefügg. Attól, hogy kiragadunk egyet, hogy az emberhátrány jó vagy rossz, az még hozhat egy csomó pozitívumot vagy negatívumot is, de még egyszer mondom, a rossz hatékonyságunk ebben a szegmensben az természetesen nem elfogadható, tehát ezen változtatnunk kell, az biztos.
1: Mennyire nehéz a helyzetetek? Ugye évközben ilyen dinamikájú meccseket nem játszotok, ilyen ellenfelek ellen sem tudjátok kipróbálni magatokat. Mivel lehet szimulálni az ilyen szituációkat, és miben tudtok így fejlődni ilyen körülmények között? Ugye nem NHL-ről beszélünk, nem Finnligáról, tehát hogy mennyire nehéz a ti helyzetetek, és min lehet ezen változtatni, vagy hogy lehet ezt megoldani?
0: Szerintem egyre többen vagyunk olyan szerencsés szituációba, így profi magyar jégkorongozóként, hogy tudunk magasabb szinten végigjátszani bajnokságokat, tehát azért vannak külföldön jó páran fiatalokból, meg nem fiatalokból is, illetve most ugye tavaly a Fradi érkezésével az ICHL-be most már két magyar csapat is szerepel az osztrák bajnokságban, ami nem azt mondom, hogy egy NHL szint, de mégis jó, valahol Európa, az európai ligák között szerintem azt hiszem hetedik helyet foglalja el, ami nem egy rossz helyezés, és nagyon jó évről évre erősödő ligáról beszélünk, főleg a Covid óta visszanyerte így a rangsorban szerintem a kiérdemelt helyét. Én azt tapasztalom csak belülről, hogy nehéz, igazából ott is heti három mérkőzések vannak legtöbbször, és sok utazással, ott is hasonló a szituáció, mint egy világbajnokságon, hogy nem nagyon lehet úgy eltengődni a mérkőzéseken, mert akkor biztos, hogy kikapsz, hogy nagyon, nagyon bután fogsz kinézni a jégen. Itt az A csoporton nagyon hasonló a szituáció, csak még talán egy sebességgel feljebb történnek a dolgok, amire szerintem meg nem vagyunk képtelenek, hogy megugorjuk, és mondom még egyszer, ezek látszanak, tehát vannak periódusok, amikor azt látjuk, hogy beszorítjuk USA-t, dominálunk USA ellen, vagy esetleg vannak jó periódusaink tényleg bárki ellen, Svájcon kívül, de nyilván Svájcen is voltak helyzeteink, nem sok, de ezeket kell valahogy úgy billenteni, és a mérleg nyelvét nem is azt mondom, hogy egyelőre rakni, mert az még nem mostanában lesz, de reméljük, hogy minél hamarabb, hogy meccs végén azt tudjuk mondani, hogy játszottunk egy kiki mérkőzés, mondjuk az egyik ilyen top csapattal.
1: Ehhez kívánunk sok sikert, mind a szövetségi kapitánok, mind a szakmai stábnak, mind a csapatjátékosainak, és szívből gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk a magyar férfi jégkorong válogatottra, amely sorozatban másodszor kivívta vagy bebiztosította a bentmaradást, úgyhogy nagyon köszönjük ezeket az élményeket és a mérkőzéseket. Majoros Gergelynek és Terbocs Istvánnak köszönjük szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Hatalmas megtiszteltetés érte május közepén a hatszoros olimpiai érmes, többszörös világ és Európa-bajnok úszót, Cseh Lászlót, hiszen beiktatták az International Swimming Hall of Fame, azaz a nemzetközi úszó hírességek csarnokának tagjai közé, úgyhogy már hivatalosan is híresség, bár ezt eddig is tudtuk róla, és nekünk legalább akkor megtiszteltetés, hogy itt van a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Szia Laci, szeretettel köszöntelek.
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Hogy egészen precízek legyünk, tulajdonképpen ez a bejelentés egy január elejé hír volt már, akkor lehetett tudni, és akkor nyilván kap az ember felkészülési időt, meg mindenféle dolgot, hogy mit fog magával kezdeni, meg hogy fog ez kinézni, meg nyilván tudja, hogy beszédet is kell mondani. Önmagában ez a bejelentés számodra, aki hát most majd azért egy pár tényleg ikonikus mondjuk így rekordot, meg számadatot, ami a nevedhez fűződik, azért el fogok mondani ennek a műsornak a folyamán, bár azt gondolom, hogy nagyon sokan tudjuk ezt, de mégis hallani ezt, ugye ezt a egymás után 9 világbajnokságon szerzett érmek sorát, 33 Európa-bajnoki egyéni arany, ugye, hogy 10 év különbséggel tudtál világbajnoki címet szerezni, és hát nem beszélve ugye a 6 csodálatos olimpiai éremről, hogy a legkevesebbeket mondjuk. Tehát ez már önmagában azt gondolom téged elhelyezett az aktív pályafutásod után egy nagyon magas polcra. De ez, amikor az emberről kijelentik, hogy ennek a saját sportágának a nemzetközi híressége, ez mit tesz hozzá, akár az önbecsülésedhez?
3: Hát ez egy érdekes kérdés, ez már tényleg itt a, hát ugye miután már lezártam az úszópályafutásomat, így ez egy kicsit más, de ilyenkor mindig jó, hogy újra fel tudom azt emlegetni magamba is, hogy mennyi mindent elértem, mert az aktív pályafutásom során ez nagyon hiányzott az én személyiségemből, meg a majdnem a minden életemből, hogy elmondjam, végigmondjam, hogy eddig a pontig már mennyi mindent elértem. És így utólag ez egy kicsit mindig jó szembesülni, hogy úristen, ennyi csodálatos eredményt elérhettem, és hát nagy megtiszteltetés, hogy a magyar hírességek, vagy tehát beválasztottak a magyar hírességek csarnokába, ezután a nemzetközibe is helyem lett. Nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon örülök neki. Tényleg ez egy ilyen különleges dolog, meg tényleg engem is emlékeztet arra, hogy azért egy elég szép pályafutás van mögöttem.
2: Enyhén szóval, így van. Ugye 40. magyar vagy, aki bekerültél ebbe a különleges társaságba, és ugye ezek között természetesen nem csak úszók, vízilabdázók, illetve vízes sportos kiválóságaink is értelemszerűen vannak. Amikor az előbb azt mondtad, hogy az úszópályafutásod alatt nem nagyon világítottál rá saját magadnak arra, hogy mi mindent értél el. Ezt meg tudom erősíteni, mert azért nem titok, elég régóta ismerjük egymást, tulajdonképpen a pályád eleje óta figyellek, és mindig is vállaltam, hogy óriási drukkered voltam, vagyok, és maradok minden szempontból a civil énednek is. De akárhányszor egy beszélgetést elkezdtünk mondjuk az aktív pályafutásod alatt, és elmondtam, hogy éppen akkor addig mit értél el. Olyan meglepetten néztél rám vissza, hogy szinte ez én vagyok? Ez komoly? Ez a sok minden? Tehát, hogy ez miért nem volt egy magától értetődő természetes dolog? Ez a te alapvető szerény személyiségedből fakadt, hogy ezt nem akartad igazából úgy kitenni magadnak se a kirakatba? Szerinted?
3: Nem, szerintem ez az volt, hogy annak idején azt szoktuk meg, hogy lemegy a világverseny, lemegy a főverseny július végén, augusztus elején, és akkor szeptemberben újra kezdjük az edzést, az mint hogyha egy teljesen új valami lenne. Hogy nem emlékeztettük akár minden nap magunkat, nem csak engem, hanem az úszótársaim is saját magukat mondjuk, hogy már eddig mennyi mindent elértünk, és nem úgy próbáltak motiválni, nézd meg, te már Európa bajnok vagy. Hát ezt menni kell tovább, csinálni kell, mert meg tudod, képes vagy rá, egyszer meg képes voltál, képes vagy következőleg is. Hanem mintha húztunk volna egy falat az előző évhez, és hogy csak a következő versenyre szabad koncentrálni, nem szabad a múltba révedni. És ezért ez elfogyott. El is felejtkeztem róla, tehát hogy amikor például arra kell emlékezni, úgy kellett megszámolnom a felnőtt magyar bajnoki címeim számát, hogy az érmeket effektve le kell számolnom, hogy megvan-e a 100 darab felnőtt magyar bajnoki
2: na,
3: cím.
2: Na, és megvan, persze, több is van szerintem.
3: Tehát a későbbiek, persze. Csak abban a szituációban nekem ezt le kellett volna számolni, holott lehet, hogy az lett volna normális, hogy én ezt számon tartom, hogy gyerekek, már 99-nél vagyok, mindjárt meg lesz a 100. És én ezt abszolút nem figyeltem.
2: És hogy ez mennyire igaz egyébként, ugye ma, amikor persze a sportot gyakorlatilag nem csak statisztikusok veszik körbe, és különösképpen jellemző az a labdajátékokra, ahol tényleg az utolsó adat is megvan, hogy ki hány percet, és hol, és
3: de
2: milyen.
3: De már az úszásban is egyébként.
2: És most már az úszásban is nyilván megvan minden egyéb, de kicsit ez én nekem az az érzetem, mintha ez egy ilyen mesterséges szemérmesség lett volna, hogy nehogy véletlenül belerévedj abba, hogy te mi mindent értél el, nehogy véletlenül megfelelő polcra tedd magad, vagy úgy értékel. Tehát én ebben egy picit, hogyha megengedett, pedagógiai hibát is vélek felfedezni, persze, vagy inkább a rendszernek volt ez a sajátossága.
3: A rendszernek volt a sajátossága, hogy nehogy azt érezd, hogy te már annyira nagy vagy, hogy kérdéseket tehetsz fel mondjuk az edzőnek, amihez nekem mondjuk nem kellett nagyság, én egyébként is. Már úgy voltam bedrótozva, hogy azért felmerültek bennem kérdések, de szerintem ez pont arról szólt, hogy nehogy azt érezd, hogy te mindenki felé nősz, holott lehet, hogy ezáltal lehettél volna még jobb, mert persze jól hangzik, hogy milyen szerény vagyok, meg minden, de azért a sportban, a versenyzésben nem a szerénységgel lehet leginkább győzedelmeskedni, azzal is lehet, de nagyon fontos az, hogy valaki önmaga biztos legyen, higgyen saját magába, és egy kicsit nagyképű is legyen, hogy azt gondolja, hogy én bárki képes vagyok legyőzni, és én vagyok a legtökéletesebb.
2: Egyetértek, és szerintem nagyjából így azért a világ kinyílása óta azért mondjuk legalább egy olyan 8-10-15 éve, mióta azért nyilván a közösségi médiá kapcsán is nagyon sok szupersztár jön közel hozzánk, és láthatjuk őket, és láthatjuk a róluk kialakított imidzset, értjük meg azt, hogy sőt, fogadjuk el, hogy ez óriási ego, ugye? Tehát pláne az egyéni persze, sportokban, meg minden ez ego kérdése, mintha ezt nálunk tényleg ilyen furkosbotta verték volna lefelé, tehát hogy nehogy véletlenül.
3: Nem, az a baj, hogy összekötjük azt, hogyha valaki egoista, akkor mellette mondjuk a hétköznapi emberekkel is bunkon viselkedik, vagy lekezelően, lealacsonyítóan. Ezt a kettőt nem kell szerintem mostni, mondjuk egy egoizmus lehet az is, hogy mondjuk az ebédnél én állok először oda a szedésre, hogy nekem jusson mondjuk a legfinomabb hús. És ennyire egoista vagyok, hogy akkor nekem kell odaállni. Tehát, hogy ne keverjünk dolgokat össze. Pont ezért szerintem szükséges az, hogy mindenkit egy picit magasztaljunk, még a pályafutás alatt is, hogy mennyire jó vagy, még jobb is lehetsz, ezáltal motiválni, de nem arra felhasználni, hogy ne legyél egoista, hogy nehogy valami bármi olyan gondolatot támadjon, ami bármit is megkérdőjelezne.
2: Sőt, hát azért valljuk meg, a teljesítmény maximalizáláshoz hozzá is tartozik egy olyan fajta szakmai egoizmus, hogy már pedig én időben le akarok feküdni, ne zavarjanak, hogy ilyen hőmérsékletet szeretnék a szobában, mert ebben alszom jól. Vagy, tehát, hogy azok, amikre már azt mondjuk, hogy teljesen természetes, mikor látunk egy világsztárt, ugye, amikor LeBron James elmesélte, hogy ő egy szállodai szobától, vagy egy utazásnál mit vár el, és hova teszi a telefonját, és a teljes sötétség, és hány órától, és meddig, azt ma azt gondoljuk, hát természetes, hát hiszen egy szupersztár. Miközben ez a szakmai egoizmusnak, nyilván a professzionalista hozzáállásnak mondhatni természetes része?
3: Abszolút. Én egy nagyon jó példám van erre. Emlékszem, mentünk volna versenyezni Barcelonába, nemzetközi versenyre, és valahogy átküldték, hogy akkor így megyünk, ilyen repülőjáratot foglalnak, és láttam, hogy nem tudom, Zürichbe szállunk át, és akkor mondtam már, hogy gyerekek, ne szórakozzunk, tehát, hogy ne Zürichbe kelljen Barcelonába átszállni, hanem menjünk közvetlen járattal.
2: Mikor ez valószínűleg megoldható.
3: Persze,
2: igen.
3: Megold, lehet, hogy ez de hogy 10-20 000 forinttal többe kerül, de mondtam, hogy inkább direktbe menjünk, mint hogy itt átszáldogáljunk.
2: Igen, miközben az, hogy milyen állapotban érkezik meg egy versenyző egy helyszínre, még akkor is a edzőtáborban, hogy mondjuk mennyire dagad be a lába, meg persze. Ezek nem lényegtelen kérdések.
3: Abszolút nem. Persze nem azt mondom, hogy akkor magángéppel kell repülni, vagy ilyesmi, de azért van egy optimális mondjuk egy időtartam, amiben a repülés van, és annak van egy tólig árérték aránya is azért, hogy ne a legolcsóbb legyen, meg a leghosszabb, de ne is azt mondom, hogy a legdrágábbat válasszuk ki, hanem találjunk valami optimálisat.
2: Na, ugye most egy picit messzire mentünk abban a tekintetben, hogy végül is mit lehetett volna akár a saját aktív pályafutásod alatt más megközelítéssel tenni, okosabban, helyén és értéken kezelni azt, amit már addig elértél, mert hogy ez lehet egyébként, hogy pont az önbizalmadat serkentette volna. Csak éppen annyit, amennyi adott esetben kellhetett volna, bár senki nem hiányol semmit a pályafutásodból, és ezt már többször átbeszéltük millió egyéb interjúba. Engem mégis érdekelne az, hogy akkor megérkezett ez a hír, és nyilván kaptál egy tervezett programot. Hogy készültél? Gondolom mondták, hogy beszédet kell írni. Biztos elhangzott az, hogy hogy fog ez az egész folyamat lezajlani. Ugye legutóbb, tavaly évben Gyurta Dániel kapta ezt az elismerést.
3: Ő igen, is pont volt ő hívott fel, de még én azt hiszem december környékén hívott a jó hírrel, hogy beválasztottak. Megköszöntem neki, hogy átadta, meg minden, és akkor utána nekem még azért kicsit át kell gondolnom, hogy ez most mi, hogy, mert én már az évek alatt kifejlesztettem magamnak egy olyan védelmi mechanizmust, hogy hirtelen nem loholom bele magam semmibe, és ez azóta van egyébként, amikor 2005-ben én hát egész jól szerepeltem, világbajnok lettem, ezüst bronzérmes, rövidpályán is világcsúcsot úsztam minden, és nem életem azért sportolója, és akkor engem is az annyira szíven ütött, hogy onnantól valamiféle olyan páncélt raktam magamra, hogy utána bármilyen olyan megmérettetés volt, ami nem rajtam múlt, vagy hogy mondjam, hogy valami rajtam kívülálló dolog zsűri, lett, vagy bármi ilyesmi, abban én abszolút nem képzeltem bele magamat, és inkább csak távolítottam. És ennél a hírnél is először azt mondtam, hogy jó, oké, szuper, aztán így elkezdtem gondolkodni rajta, hogy milyen jó, meg ez tényleg milyen nagy dolog, meg minden ilyesmi. Utána felvették velem a kapcsolatot, hogy mikor lesz, hogy jutok ki, kijövök-e egyáltalán, minden ilyesmi, és akkor megterveztük, hogy kimegyünk, hogy leszünk ott, ilyesmi. Magára a beszédre, hát egy vagy két nappal előtte írtam meg, idézőjelbe írtam meg, mert én is azért a AI-nak a segítségét kértem, hogy olyan szebbnek tűnő mondatok legyenek. Nekem az volt a legnagyobb problémám, ugye, hogy én magyarul azért viszonylag jól tudok beszélni, még azt nagy halljuk. Nyilvánosság igen. Előtt is, de angolul azért úgy nem biztos, hogy úgy jönnek azok a szavak, ahogy én azt szeretném, vagy gondolnám, úgyhogy le kellett írnom, el kellett olvasni, és ilyen olvasás, felolvasásban nem vagyok annyira szerintem erőteljes, úgyhogy meg is jegyezték nekem a feleségem, és mondta, hogy kicsit gyorsan olvastam, kicsit elhadartam, mintha csak túl akarnék lenni az egészen, úgyhogy ez annyira nem jó, de nagyon jó volt ott kínálni, és átvenni a díjat.
2: Fantasztikus lehetett. Most két dologra is engedd meg, hogy reflektáljak. Az egyik, amit az évsportolja gálával kapcsolatosan mondtál, ugye itt minden esztendőben azért nagy vita kíséri ezt a díjkiosztót, és a többi. Engem most megint abban erősít meg, független attól, nyilván ez tényleg valóban nagyon régen volt, hogy ez még mindig egy presztízs díj, és van értéke, vagy mindig is volt értéke, és igyekszünk évről évre nyilván persze, úgy szervezni.
3: Persze, hát ha visszakanyarodunk, minden sportoló egoista valamilyen szinten, és ebben a legjobb akar lenni, innen kell megközelíteni.
2: Így van, a legjobbak legjobbikának is jó lenne egyszer lenni, vagy akár többször is. Ez az egyik dolog. A másik pedig valóban az a szövegírás, mert szerintem azért minket, és majd természetesen ki fogunk térni arra a részre, hiszen szerintem ez roppant megindító, amit te magad is publikussá tettél, hogy kiknek is köszönöd még, mert szerintem nagyon kevesen gondoltak volna pont a legnagyobb konkurenseidre, hogy nekik fogsz köszönetet mondani, de engem érdekelhet az a pár mondat, ami ezt megelőzte. Tehát, hogy mi ment végig a fejedben? Nyilván volt egy időkeret, amit mondtak, hogy akkor ennyi percet lehet beszélni.
3: Két percet.
2: Na de várj, de egy ilyen pályafutást, könyörgöm, mint a tiéd. Szóval is nyilván tudtad, hogy a versenytársaidnak mindenképpen akarsz helyet hagyni ebben a szövegben. Tehát hogyan tudja az ember úgy összefoglalni, hogy azért valóban szívből jövő legyen ez a beszéd, és most ne az angolra foglalkozunk, mert nyilván először magyarul fogalmaztad meg magadban. Tehát azt, ami a magyar gondolatokat illeti, hogy ez kellően összefogott legyen, kellően mély, tényleg mindenki, aki ebben számít, helyet kapjon benne, és valóban cselac is legyen.
3: Hát én úgy vagyok vele, hogy nagyon sok beszédet hallgattam már végig életem folyamán, és mindegyikről az jutott eszembe, hogy ez nagyon hosszú. Tehát teljesen mindegy. Tehát, hogyha valahol valakinek ilyen beszédet kell mondani a nagy közönség előtt, szerintem az nem lehet elég rövid úgyisten igazából.
2: Szoktak ilyet mondani.
3: Hogyha úgy nézzük, úgyhogy én nekem nem az volt a lényeg, hogy én most ebbe a két percbe mondjuk belesűrítsem mindegyes gondolatomat, mert arra lehet, hogy egy nap is kevés lenne. Hanem csak valamit, tehát hogy pár gondolatot, pár, ami most így hirtelen eszembe jut, az benne legyen, és ennyi bőven elég. Mm-hmm. Tehát nekem nem volt célom az, hogy most akkor minden egyes olyan gondolat, ami a fejemben van, az megjelenjen.
2: Világos. Én csak azért jutott az eszembe, mert most pont a minap láthattuk ugye a jégkorongvilágbajnokság kapcsán Pat Cortina, aki szintén ugyanennek a nemzetközi hírességek csarnokának lett egy új tagja, a jégkorong világában, és egy roppant hosszú beszédet mondott, és nagyon mélységében és nagyon alaposan kitért minden országra, minden szereplőre, szinte minden olyan személyiségre, akinek köze lehetett az ő életéhez, a pályája alakulásához, a sorsában nyilván okozhatott valami fajta motivációt, és akkor összességében, akkor, ha jól értem, akkor ez inkább egy hangulati beszéd volt, amit akkor éreztél.
3: Hát én igazából volt ez a fő, tehát ez volt az egyik legelső dolog, ami eszembe jutott, hogyha beszédet kell mondanom, hogy az ellenfeleimnek köszönetet mondjak. Mert valahogy úgy éreztem, hogy ezt ki kell mondanom. Az, hogy a feleségem, családomnak, barátaimnak köszönetet mondok, ez is azért kell egy ilyen beszédbe, idézőjelbe, hogy benne legyen. Én azt gondolom, hogy egy-egy gondolat, ami nagyon fontos, és nekem talán ez az ellenfelek kiemelése, ez volt a legfontosabb olyan gondolatom, amit lehet, hogy nem hangoztattam eléggé, vagy régebben én se tudtam.
2: Mikor fogalmazódik meg az emberben egy ilyesmi? Ugye így hangzott ez a pár gondolat, ugye, hogy szeretnék egyáltalán nem utolsó sorban különlegesen köszönetet mondani a versenytársaimnak, Michael Phelpsnek, Ryan Lochtének, Chad LaCrossenak, Marcus Rogernek, Luca Marinnak, és hát nyilván többen is voltak, ezeket a neveket írtad ki, és talán szokatlannak tűnik, de ez az igazság, hogy ti jelentettetek számomra a legnagyobb motivációt minden alkalommal, amikor felálltam a rajtkőre, és rápillantottam a mellettem lévő pályákra, tudtam, hogy nincs helye hibázásnak. Rávilágítottatok a gyengeségeimre, megmutattátok, hogy hol kell még fejlődnöm. Szóval azért ez, ha az ember ezt úgy elképzeli maga előtt, ezt a szituációt, a világversenyeket, ahol te tényleg odaálltál, ez utána fogalmazódott meg benned, mostanra érlelődött meg benned, akkor düh volt, vagy csak a koncentráció, szóval hogy éled meg ezt?
3: Nem, tehát ugye ez a gondolat, ez már csak azután fogalmazódott meg bennem, így, hogy abba hagytam az úszást. Tehát, hogy
2: ehhez érlelődni kellett.
3: Persze, amíg benne vagy, addig persze látod, hogy nem jók a rajtok, nem jók a fordulók, hogy lehetne javítani, megnézed az ellenfeleket, mindent, de ezt így összerakva nem tudod megmondani. Vagy legalábbis én nem tudtam így kimondani, hogy ez szerintem ez így van összefüggésben ez az egész. Ez csak azután jött, hogy abba hagytam, és akkor állt össze, nem is tudom, egy-két év után a teljes kép.
2: Mi állt még össze? Volt-e bármi olyan, vagy voltak-e ennek a akár lelki felkészülésnek a pillanataiban, akár olyan momentumok, most bennem felidéződött, ugye, amikor a Tokiói olimpián tudtuk, hogy utoljára a 100 vízbe és a 200 vegyes döntője után ugye a kínai Wang Sun megelőzött és fejet hajtott előtted, ami szerintem hát párját ritkító elismerés egy versenytárstól. Ezek azért úgy felszoktak még benned bukkanni, ezek az érzetek? Vagy amikor az ember egy ilyen pálya összegző elismerést kap, akkor kis mozaikokként ezek megjelennek?
3: Persze, azért előjönnek, hogy nem. Főleg, tehát úgy vagyok, hogy ilyen pavlovi reflexem van, mondjuk, hogyha bejátszanak egy kis összejátszást rólam, akkor eszembe jutnak azok a történések, események, vagy még távolabbi emlékek. Úgyhogy persze, ezek így feljönnek, eszembe jutnak. Hát a Tokió olimpia az igazából, hogy nagyon jól sikerült ilyen szempontból. Ha arra tekintek, hogy milyen felkészülésem volt, akkor azt kell mondjam, hogy az messze volt a tökéletestől, mert valahogy én is összeesküdtem magam ellen, meg valamennyire a sors is, a természet is, de hát valahogy sikerült összeraknom magamat, és akkor az adott időpillanatban szerintem a tudásom legjavát adtam. Nem azt mondom, hogy életem legjobbját teljesítettem akkor, de az adott időpillanatban biztos, hogy ennyire voltam képes.
2: És tulajdonképpen valahol az ember, hogyha ennyi évi munkát tesz valamibe, akkor eljut el olyan pontra, amikor azt meg tudja fogalmazni, hogy a legeslegfontosabb, hogy az adott pillanatban a maximumot kiadjam. Hogy aztán az mire lesz elég, az természetesen majd a versenytársak.
3: Persze. Hát ez nagyon sokáig kellett tanulnom, és szerintem lehet, hogy csak a hiába beszéltem előtte is róla, csak a legeslegvégére értettem meg teljes egészében, vagy adtam át magam, vagy...
2: Mert ez nagyon nehéz megérteni, hát
3: persze,
2: nem?
3: Persze. Tehát, hogy amikor nem úgy megy az úszás, nem úgy megy a világversenyén a versenyzés, ahogy azt elgondolom, akkor onnan nagyon könnyű kizökkenni, és onnan eltévedni. Tehát ez a remek példa arra, hogy ugye az olimpián Tokióba nem 8-nak kerültem be a döntőbe. Hát évekkel előtte, hogyha ilyen történik egy világversenyen, akkor nem lehet hozzám szólni, és valószínűleg a döntőmnek is annyi, mert olyan lelki állapotba kerülök. Itt meg ezt abszolút, humorosan, viccesen tudtam felfogni, és nem úgy kezeltem, hogy úristen, itt a világ vége, mert csak 8. kerültem be, mondjuk.
2: De ehhez azért, ne haragudj, ha szabad azt mondanom, szóval azért ehhez kellett nem csak az a sok-sok előtte lévő sikeres év, a sok-sok sikeres olimpia, hanem az érettségi folyamat, ugye itt, hogyha megnézzük ezeket a számokat, amit egyébként nyilván ugye ez a nemzetközi szervezet is összefoglalt, hogy 74 érmet gyűjtöttél, 38 aranyat, 19 ezüstöt, 17 bronzot, nemzetközi versenyekről beszélünk. Tehát ez egyszerűen döbbenet, nem tudom, hogy mekkora szobád, vagy mekkora vitrined van ezekhez, biztos nagyon nagy kell, hogy legyen. Szerinted hány alkalommal sikerült ezek közül azt az érzést megtapasztalnod, amit persze te most megfogalmaztál, hogy csak később értettél meg, de amit Tokióban megéreztél, hogy mindent kiadtál magadból?
3: A Peking az biztos, hogy ilyen volt, tehát azt egyértelműen azt úgy érzem, hogy ott mindegyik döntőmnél azt éreztem, hogy ennyi és nincs tovább, és elértem az abszolút csúcsomat. Nagyon más versenyt így nem mernék mondani, mert ugye 2015-ben Kazanyban, amikor világbajnok lettem, akkor is azt mondom, hogy ugye elértem, világbajnok vagyok, nem az a lényeg, hogy...
2: Újra 10 világ, év után.
3: Igen, nem az a lényeg, hogy úsztam, hanem hogy első lettem, de ott is mondjuk a 100 pillangó után úgy jöttünk el az edzőmmel, hogy ezt lehet, hogy egy kicsit másképp kellett volna úszni. Más bátorsági faktort kellett volna az első 50-re alkalmazni, de hát ez nekem egy teljesen új szám volt idézőjelbe, tehát ezt még tanulni kellett, és az úgy, tehát hogy úgy jöttünk el, hogy éreztük, hogy lehet, hogy ebben még lenne több. Úgyhogy ez nagyon érdekes egyébként.
2: Ez nagyon érdekes, és én nem tudom, hogy az olyankor inspiráló eleme, hogy az ember azt mondja, jó, hát akkor még van hova fejlődni, vagy inkább bosszant kettácsra okodadó tényező, hogy na, akkor mégsem
3: tudtam. Nem volt ezzel gond, mert ugye világbajnok lettem, persze. Most ezüstérmes lettem 100 pillangon, nagyon rettentően élveztem, hát a végén nem én voltam az első, hanem azt mondtam, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg még egyszer, és utána próbáltuk, csak aztán jött a Riói olimpia, amiben nem vettük számításba, hogy mentálisan is azért jobban fel kéne készülni. Vagy én legalábbis nem éreztem azt, hogy mentálisan problémám lenne, és emiatt ott már nem tudtam igazán megmutatni, hogy mire vagyok képes, vagy mi van bennem igazából.
2: Milyen időtávlatból tekintve érezted azt, hogy ott a mentálisan nem voltál készen?
3: Hát én már amikor már gyakorlatilag elkezdtem, már nem is a versenyzést, hanem már oda értünk az olimpiai faluba, én ott már éreztem, hogy itt most mentálisan tényleg nagyon nagy a baj, de onnan már nem volt visszaút.
2: És aznek mik voltak a jelei, Laci?
3: Elkezdett bennem egy ilyen feszültség lenni, jöttek ilyen negatív gondolatok, hogy nem fogom bírni, nem fogom tudni leúszni, nem leszek gyors, ilyesmi. És az a baj, hogy itt az utolsó felkészülés évemben, amit megtanultam, hogy ezt el kellett volna engednem, ezeket a gondolatokat, elfogadom, hogy ezek vannak, de én meg minden erőmmel arra azon küzdöttem, hogy ne aggódjak, hogy ne legyek, ne gondoljak a versenyre, vagy nem tudom, és ez elvitte teljesen az energiáimat. Az egész testem be volt feszülve, ráadásul az első 200 pillangó előfutamom után azt éreztem, hogy fú, hát ez nem úgy megy, mint ami mondjuk egy évvel ezelőtt volt, hogy milyen könnyed és ilyesmi, és akkor nekem átkattant az agyam, és tudtam, hogy ebből nem az az úszás lesz, amit én szeretnék. Holott lehet, hogy még onnan vissza lehetett volna jönni, de ott nekem átkattant az agyam.
2: És nem volt hozzá, vagy nem kértél hozzá külső segítséget, mi?
3: Az adott pillanatban már nem volt nagyon, ott kint kértem segítséget, Csernus Imrével beszéltem is egy órát, vagy másfél, de hát egy beszélgetésből nem lehet csodát sem, főleg nem úgy, hogyha ez a délelőtti beszélgetés, és délután döntőd van, tehát, hogy így...
2: Viszonylag rövid, igen, ez feldolgozni.
3: Ez nem csak az, hogy hoppá, már foglalkozom magammal, fejemmel, és akkor, na még kell egy utolsó beszélgetés, hogy visszatérjek a realitásban, hanem az már csak szerintem arra volt jó, hogy oda tudjak állni a döntőre.
2: Igen, ugye, ha most végignézzük ezt a páratlan pályafutást, akkor azt azért kijelenthetjük, Laci, hogy tulajdonképpen a világversenyeken való berobbanásodtól a pályafutásod lezárásáig, amit fizikailag bele tudtál ebbe tenni, és amit az adott versenyeken, az adott pillanatban ki tudtál ebből tolni, azt minden esetben beleraktad?
3: Szerintem nagyjából igen. Most ami eszembe jut, ami nagyon rossz versenyen volt, az 2014-es berlini EB, ahol hát nem tudom, Tokióba mennyivel? 6-7 évvel később 1.57 hármat vagy négyet úsztam 200 vegyesen, ott 58-3-mal nyertem, 1.58-3-mal. Tehát, hogy lehet érezni, hogy eltelt egy csomó idő, és tehát jobban tud. Tehát, hogy ott abszolút ilyen negatív dologban voltam. Ott én próbáltam edzeni, csináltam az edzéseket, de akkor már abszolút hitelagyott voltam az edzőm irányába, Turi György felé, és már abszolút tényleg a saját edzésemet próbáltam valahogy véghez vinni. Kin is voltam Amerikába, akkor az ottani edzésmunkát megtapasztalva, hazajöttem, próbáltam abból elindulni, de hát én nem értek az ilyenhez. Majd akkor főleg nem értettem, most már nagyjából látom az összefüggéseket, de nem voltam arra alkalmas, hogy én abból megfelelő edzésmunkát végezzek, és hát valahogy megcsináltam, 100 pillangón azt hiszem ezüstérmes lettem, de ott is például a döntőbe szétúszással kerültem be, mert valahogy ott is úgy jött ki az egész, tehát hogy talán a 2014-es évemre mondhatom azt, hogy ott lehet, hogy testileg nem voltam a legeslegjobb állapotban.
2: De milyen érdekes ez, hogy valóban ebben az elképesztő érem özönben és eredmények között azért valóban itt óhatatlanul vannak mély és
3: vannak,
2: magas
3: vannak, persze, szerintem nincs
2: kiugrások.
3: Olyan sportoló, akinek csak tökéletes versenyei vannak. Biztos, és hogy mindent megnyer, vagy pedig az van, hogy megnyer egy adott időszakba, és utána gyorsan abba hagyja,
2: hogy
3: csúcson kell abba hagyni, ami ugyanúgy egy taktika lehet, vagy egy gondolatmenet. Engem nem ez motivált, engem a siker az még inkább motivált arra, hogy menjek tovább és csináljam, a kudarc is, mert akkor meg ki kell javítani azt, amit nem jól csináltam, és ugyanúgy menni kell tovább, úgyhogy ez egy ilyen, számomra egy ördögi kör volt.
2: És ettől lettél egyébként a nemzetközi úszósport álló csillaga, ettől a hosszantartó és roppant sikeres pályafutástól. Milyen volt, amikor láthattad ezen az eseményen adott esetben a többi arcot, hiszen ugye ezzel az eseménnyel természetesen nem csak te, hanem számos kitűnő úszó vehette még át. Nem azt mondom, hogy olyan sokan, minden esztendőben azért ez egy viszonylag szűk kör, de mindenképpen fantasztikus személyiségek, ugye idén azt hiszem, mert Ranomi Kromovigyó jó volt, aki megkapta még, aztán Nathan Adrian, illetve egy nyíltvízi úszót is, ugye Ferry Wirtmant is beválasztották ugyanebbe a nagyon kivételes csapatba.
3: Igen, meg a tavalyi évről ott volt Ryan Lochte is, mert ha jól tudom, tavaly Szingapurban volt, vagy nem is tudom, hol volt ez a diátadás, és ott akkor nem tudott részt venni.
2: De és ilyenkor egymás tenyerébe csaptok?
3: Igazából nem nagyon tudtunk találkozni, vagy beszélni, mert kislányom is velünk volt, és azért ő lefoglalt elég rendesen, tehát hogy őt azért szórakoztatni kellett, meg ilyenek, meg ő is úgy szórakozott, úgyhogy örültem, hogy mondták nekem, hogy az elején vagyok a diátadásnak, tehát hogy azt hiszem a harmadik vagy negyedik, úgyhogy így örültem annak is, hogy viszonylag hamar színpadra kerülhetek.
2: És egyben, jó, hát oké, hogy nyilván az embernek nem volt ideje teljesen elmerülni itt ennek az élethelyzetnek a szépségeiben, de azért biztos voltak ismerős arcok, összekacsintások,
3: egy-kettő, persze, volt egy-kettő. Jó érzés volt önmagába ott lenni, mert így az ember tudja, hogy hol van és mint van, meg az is érdekes, hogy nagyon érdekes megnézni a többieket, akik díjat kapnak, hogy ők mit csináltak, miket értek el, nem feltétlenül csak az úszásba. Úgyhogy ez így mindenképpen nagyon érdekes és nagyon tanulságos is volt.
2: És időutazás volt ez egyébként ezekkel az arcokkal valamelyest újra találkozni?
3: Egy kicsit igen, meg ami feltűnt, és én magamban mosolyogtam, hogy ha Ryan Lochte-t mutatják, akkor valamilyen szinte engem is mutatnak. Tehát elég sok bevágott képen vagy felvételen én is ott voltam, és ez számomra egy belülről, ez egy kicsit vicces volt.
2: Egyébként
3: azért.
2: Ez ugyan a helyzet Michael Phelps-en is, ugye nyilvánvalóan.
3: Igen, gyakorlatilag igen, úgyhogy ez így érdekes volt.
2: Igen, hát a korszak, amit ti határoztatok meg, azért ebben ezt fantasztikus kimondani, hogy ti és ebben természetesen ott vagy te, Laci.
3: Igen, mindenképpen ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes időszak volt. Én nem is tudom, 2003-tól versenyeztem Michael Phelps-el, ugye 2021 egybe ő már nem volt, szerintem. Igen. Nem volt, 16-ba vagy akkor a bajta, és addig mindig voltak közös számaink, ahol megmérettetettünk. Legyőzni sajnos nem feltétlen sikerült őt. Egy holtverseny, egy emlékezetes holtversenyt azért sikerült összehozni.
2: Bizony.
3: Szerintem, tehát ha valaha élt egyik legnagyobb úszó, és Ryan Lochte is azért próbált felzárkozni mögé ilyen téren, Úgyhogy két ilyen nagyon nagyszerű úszóval versenyezhettem, ez mindenképpen egy olyan felemelő érzés.
2: Hogy fura, de nekem olyan érzetem van, mint amikor a teniszben arról a nagy korszakról beszélünk, amikor a nagyok, ugye hát most tegnap volt Nadal 40 esztendős, és az a korszak, amit nyilván ő is részben meghatározott, meg 3-4 nagy tényleg az igazi nagyok közül, ugye azt szoktuk mondani, hogy milyen szerencsések vagyunk, mi akiknek megadatott, hogy ezt a korszakot ezek az egyéniségekkel láthatók.
3: Szerintem az úszásban is mindig vannak ilyen korszakok, hogy ki melyik időszakban jó. Itt maximum az forrhat egy picit össze, hogyha az elején nagyjából mindig ugyanazok a nevek vannak, uh-huh, mondjuk a döntőkben, meg ilyenek.
2: Hát itt ezt azért garantáltátok.
3: Nagyjából elég stabilan ott voltunk minden világversenyen a közös számainkba döntőbe. Ez mindenképpen egy emlékezetesebb dolog, de szerintem ez most is megvan akár, és hogyha ugye összenézi az ember, akkor találhat sok hasonló dolgot. Itt ami tényleg különleges, hogy mondjuk 10 éven keresztül egymással versenyezni azért.
2: Ez tényleg fantasztikus.
3: Az mindenképpen különleges.
2: Ez a nagy korszak, ezt mondom. Tehát ez az, aminek akár kívülről is szemtanújává válni, és nyilván neked belülről részévé lenni, azért ez igazán ikonná varázsol valakit tulajdonképpen a saját sportágában. Ugye most, amikor, ja, még azt akartam kérdezni, hogy amikor így egy ilyen felvételt látsz magadról, még akkor is, hogyha mondjuk Ryan Lochtiról szól a felvétel, de ott állsz mellette. Megmozgált ez még téged valamennyire?
3: Persze, az érzelmileg hatással van ez rám. Bennem is van egy ilyen, úristen, mindjárt versenyezni kell, vagy újra átélem, amit akkor valamilyen szinten átéltem. Úgyhogy azért megvan, tehát úgy idézőben teljesen nyugodtan, hogy a púzusom meg sem moccan, azt azért nehéz lenne mondani.
2: És ez szerinted, ahogy távolodsz a pályafutásodtól, ez azért lanyhul, ez a púzus emelkedés, vagy ez még mindig ugyanazt a fajta izgalmat?
3: Hát ez egy jó kérdés. Szerintem annyival már azért mérséklődött, hogy most már tudom, hogy tényleg nem kell versenyre felkészülnöm. Tehát, hogy az biztos egy más állapot, amikor abba voltam, hogy minden napom arról szólt, hogy hogyan legyek jobb a következő versenyen, miket csináljak, és akkor majdnem, hogy minden pillantomat ez a gondolat töltötte ki, azért annál biztos egy fokkal kevésbé, de azért még mindig jelen van.
2: Nagyon érdekes területeket érintettünk most ennek a beszélgetésnek az elejétől kezdve, amikor ugye azt mondtuk, hogy talán nem lett volna baj, hogyha a pályafutás alatt is valaki segít neked, vagy más lett volna a megközelítése annak, hogy amit addig elértél, az nem csak hogy érték, de egy jó alap ahhoz, hogy elhidd, hogy te még akár ennél is többre lehetsz képes. És ugye azt is elmondtad a Riói Olimpia kapcsán, hogy bár hiába valószínűleg mindent beletettél fizikailag, amit bele lehetett, de a mentális felkészülésed az pocsék volt, és nem voltál ott fejben. Ha innen, ebből a perspektívából nézzük, Laci, akkor van-e bármi, amit a mai eszeddel másképp csinálnál?
3: Ó, rengeteg minden van. Tehát
2: csak olyan van?
3: Nem, csak olyan van, de vannak olyan egy-két olyan dolog, amit biztos, hogy a mai fejemmel teljesen másképp csinálnék. Csak erre szoktam mondani, hogy nekem ez a pályafutásom, ez így kerek, hogy túl sok a ha benne, mondjuk, hogyha Pekingben mondjuk nyerek egy aranyérmet, akkor lehet, hogy nem 2021-ig tart a pályafutásom, hanem lehet, hogy a következő évben véget ér, most mondtam valamit, mert akkor sok olyan...
2: Felértél a csúcsra.
3: Nem is azért, mert mondjuk összeszek az edzőmmel az egyik edzésen, és azt mondom, hogy ez a hátam közepére se kell, hogy állandóan veszekedjünk, meg mindenféle, és akkor inkább köszönöm szépen, elértem mindent, akkor inkább abba hagyom. De akkor valószínűleg biztos azt érezném, hogy hiába vagyok olimpiai bajnok, valami kevesebb lennék. Bárki tudja. Tehát csak azt mondom, hogy ahhoz, hogy nekem ilyen hosszú pályafutásom lett, ahhoz, hogy ilyen eredményeket elértem, ahhoz azok is kellettek, hogy egy csomó mindent rosszul csináljak.
2: Mert ki akartad javítani?
3: Mert ki akartam javítani, meg tudtam, hogy nem jól csinálom, és dolgozott bennem az, hogy menni kell tovább, mert jobb szeretnék lenni.
2: Ez egy nagyon érdekes ellentmondás, és ez nyilván minden sportolónál is majdnem mindenkinek így van. Azt szoktuk mondani, hogy ha az a fizikum a mai eszemmel találkozhatna, akkor biztosan másképp csinálnám, de hát ugye ez a kombináció, ez nem létezik az életben.
3: Persze, nem létezik, de vállalni kell a tetteinket, a nem tetteinket is, amiket nem csináltunk meg, pedig meg kellett volna, és ezt el kell tudni fogadni, ezen így kár rágódni.
2: De neked nem sok olyan volt, amit nem tettél meg?
3: Hát azért tudok olyanokat mondani, amit tényleg abszolút másképp kellett volna csinálnom. Csak hát akkor nem láttam át, nem ugyanazok a behatások értek, mint későbbiekbe, tehát hogy nagyon sok olyan dolgot tudok mondani, ami abszolút egyet szeretnék kiemelni, ez szerintem ez a legfontosabb, hogy nekem 2011 novemberébe kellett volna edzőt váltanom. De nem voltam elég bátor hozzá. Pedig ott volt a fejemben, hogy oda megyek a Plagányi Zsolthoz, és megkérem, hogy Zsoltban én itt befejeztem a pályafutásomat, és szeretnék Zsoltbánál edzeni. De nem voltam elég bátor, mert féltem az ismeretlentől, meg féltem attól, hogy ami egyszer már bevált, az azzal mi lesz később, és én onnantól datálom azt, hogy 2011 novemberétől 2014 decemberéig voltak jobb pillanataim, amikor nagyon megtaláltam önmagamat, de inkább azok voltak, amikor nem éreztem teljesen úgy, hogy én itt jó helyen vagyok, és teljes meggyőződésből csinálom, amit csinálok.
2: Tehát akkor ez mindenképpen lehetett volna egy olyan dolog, amit másképp csináltál.
3: Abszolút, mert megvan a fejemben, hogy ott vagyok a rövidpályás magyar bajnokságon, és ott van a fejemben, hogy oda kéne menni Zsoltbához, és beszélgetni vele.
2: Álmodtál ezzel azóta?
3: Nem feltétlen, nem, csak így hangosan kimondom, mert jó, hogyha más is hallja, látja, hogy esetleg ebből valami tanulságot le tud szűrni, meg nekem is azért ez így jó, de én azt mondom, hogy tehát, hogyha valamit meg kéne változtatni, azt mindenképpen.
2: Ez egy ventilációs folyamat, amit most így kimondasz hangosan?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent, amit kimond az ember hangosan, az egy gyógyító folyamat is tud lenni, hogyha olyanról van szó, és én hiszek ebbe, hogy néha hangosan kimondani sokkal jobb, mint magunkba hagyni, vagy egyáltalán tudomásra venni bizonyos dolgokról.
2: Mert ez a hang az ott van, az dolgozik.
3: Dolgozik persze, csak van egy csomó olyan dolog, amit nem akarunk észrevenni, hogy az nem jó, vagy nem működik, vagy rosszul csinálunk, hanem hitegetjük magunkat, hogy jó, ez minden rendben van.
2: Hát ez egy nagyon tanulságos dolog, amit most mondtál, és most annyi féle bölcsességet és olyan perspektívából mutattál meg, amiből az ember azt gondolná, hogy ezt nem lenne szabad veszni, hagyni ezt a csalászlóféle tudást. És ma ugyanakkor egy teljesen más területen ténykedsz. Nem gondoltál arra, hogy ezt valamilyen formában mégiscsak valakiknek valamilyen formában te átadd?
3: Hát az igazság, hogy sokszor kérdezték tőlem, hogy edző, majd ott maradok az úszodába, edző leszek, de nekem ez soha nem volt a fejemben, hogy ez az én személyiségemből hiányzik, hogy én edző legyek. Meg az a véleményem, hogy szerintem az edzőknek néha sokkal nehezebb dolguk van, mint a versenyzőknek. Sokkal többet ott kell lenni az úszodába, hétvégente versenyekre járni, akár többször is, többet is, mint mondjuk egy adott korosztálynak a versenye, úgyhogy szerintem edzőnek lenni sokkal nehezebb bizonyos szinten. Meg kell az egy olyan személyiség, aki tud mondjuk a gyerekekkel foglalkozni. Az, hogy nekem nagy tudásom van mondjuk az úszásról, az egy dolog, de ezt át is kell tudni adni gyerekeknek, meg kell egy affinitás ahhoz, hogy én ezt át is akarjam úgy adni a gyerekeknek. Tehát, hogyha kérdeznek, szívesen beszélek, de hogy mindennapi szinten én, mint edző tevékenykedjek, ez számomra abszolút elképzelhetetlen.
2: És ehhez képest akkor milyen affinitás kell ahhoz, hogy az ember jó villanyszerelő legyen?
3: Hát ez egy jó... Tehát szerintem nagyjából ugyanaz kell, mint az úszáshoz, hogy tehát tök...

0: tovább vinni.
1: És ez ma téged egyébként kellően inspirál? Tehát amikor fölkelsz reggel, és tudod, hogy mentek egy feladatra, ugye igen. Nem titok, úgy jöttél ma ide, mondtad, hogy hát elég nehéz lesz megoldani, mert melóból jössz.
0: Igen, hát így gyakorlatilag ledobtam idézőjelbe a szerszámokat, azt elrohantam.
1: Köszönöm ezúton is.
0: Többiek még maradtak. Tehát még motiváltak vagyunk, mert sogorommal közösen kezdtük el, ő is munkát váltott, és akkor mondta, hogy akkor ő is megpróbálja ezt a villanyszerelést, közösen elkezdtük, és én azt szoktam másokra mondani, hogy mi még élvezzük a falvésést, meg az ilyen munkákat, mert még nem vagyunk kiégve. Lehet, hogy egy pár év múlva már azt mondjuk, hogy bármi csak falat ne, meg villanyszerelés ne, de egyelőre még lelkesek vagyunk, és próbáljuk csinálni.
1: Ez a bármit csak falat ne, ez az úszásból is ismerősen hangzik nekem.
0: Nekem soha nem jött el ez az érzés. Lehet, hogy itt így se fog eljönni, meglátjuk, egyelőre tényleg élvezem. Jó érzés kétkezi munkát is csinálni, szeretem például az elosztó táblákat bekötni, meg ilyenek, tehát, hogy amikor életre kell a rendszer, és működik. Tehát, hogy nem vágja le azonnal a biztosítékot.
1: Tehát, hogy van valami azonnali eredmény, valami azonnali jutalom, vagy
0: visszacsatolás. A pici sikerélmény, hogy működik. És nem füstöl semmi, meg nem rá semmi, ez mindenképp egy számomra egy jó dolog.
1: Hát és engedd meg, hogy azt mondjam, hogy egyáltalán olyan területbe ástad bele magadat, ami hál' Istennek úgy tűnik egy jó darabig azért a mesterséges intelligencia által nem veszélyeztetett szakma lesz, hanem
0: hát,
1: szükség
0: lesz. Hát amíg nem jelennek meg a robotok, addig semmiféleképpen, bár nekünk lenne egy-két ötletünk, hogy lehetne a munkánkat egyszerűbb és könnyebbé tenni.
1: A falvésést például robotizálni?
0: Persze, hogy milliméterre pontosan minden úgy legyen, csak be kéne pötyögni, de sajnos ezeket még nem találták fel, és még a mi tudásunk is kevés ahhoz, hogy ezt feltaláljuk.
1: De nagyon azt látom, hogy tulajdonképpen ez neked ma öröm, ez a munka.
0: Abszolút, persze.
1: Ez öröm. Egy alkotó
0: Alkotó folyamat, alkotó igen, folyamat. Mert elkezdjük a vezetékszerelést, meg ilyesmit, és a végén ott ugye lámpának, konnektornak, kapcsolónak kell lenni, a háznak működnie kell, tehát hogy persze, a végén ha jól csinálunk mindent, akkor kapunk egy működő dolgot.
1: Uh-huh. Értem, jó. Tehát tulajdonképpen a nullától fel kell építeni valamit. Hát ez már önmagában egy nagyon komoly kihívás, és egy produkció a vége valójában. Igen. Ugye azt mondtad, hogy azért ahhoz affinitás kell, hogy az ember a tudását át tudja adni, gyerekekkel foglalkozzon, nyilván kell egyfajta pedagógiai érzék is. És akkor milyen pedagógus vagy, amikor apukának kell lenni? Mert egy másfél évvel ezelőtt azt mondtad nekem, hogy figyelj, hagyjuk rá. Tehát ez ami legjobb, amit tapasztaltam, rá kell hagyni. Igen. Ez még tartod?
0: Hát nem, már nem tartom. Ez lehet, hogy ez a baj, nem tudom. Tehát, hogy szerintem gyereket nevelni az egyik legnehezebb dolog, hogyha jól szeretnénk csinálni.
1: Ez a tökéletesen egyetértek.
0: Felmerül ez a kérdés, hogy jól csinálom-e, akkor azt már lehet tudni, hogy valószínűleg jól csinálod. De tökéletesen nem, vagy szerintem nincs egy univerzális valami.
1: Nincs olyan recept,
0: mert hogyha
1: ami mindenkire
0: ez lenne
1: igaz.
0: Ez a recept, az már ő lenne a Földön szerintem a leggazdagabb ember, mert ezt a tudást, ha itt szétosztani, ez minden embernek nagyon hasznos lenne, de minden gyerek egy egyéni személyiség, és nem lehet senkit beskatujázni, és nekünk szülőként se lehet őt úgy nevelni, vagy arra nevelni, hogy csak azt csinálja, amit mi mondunk. Hogyan? Egy csomó mindenben nem tetszik az, hogy nem csinál, meg se hallja, amit kérünk tőle, vagy mondjuk az ő védelmében mondunk olyasmit, hogy meg kell állni, nem állsz fel ide-oda.
1: De ezek állítok természetes folyamatok, tehát a gyerek kíváncsisága azért
0: persze, sima ő, csak néha így szülőként azért azt érezzük, hogy azért jó lenne néha azért, hogyha így emberszámba is venné azt, amit mi mondunk, tehát, hogy nem csak még azt sem mondom, hogy egyik fülénbe és a másikon ki, mert szerintem nagyon sokszor meg se hallja.
1: Tehát még be se megy, nem?
0: Be
1: hogy
0: sem
1: ki.
0: Megy, igen, de hát...
1: Júliusban lesz, ugye négy éves lesz,
0: igen.
1: Ez egy csoda korszak egyébként. Gondolom, hogy ennek ellenére, amit most mondasz, hogy meg se hallja.
0: Persze.
1: Szerelem? Tehát ez egy totális...
0: Abszolút, persze, hát azért nagyon jó dolog, hogy egyébként nem is tudom, 3 éves koráig végig otthon voltam én is, és tehát például az úszásnak köszöntem ezt is, hogy megtettem azt, hogy egész végig ott voltam mellette, most már ugye óvodába járt, tehát hogy így azért kevésbé, igen, kevésbé fájó hiány az, hogy mondjuk én nem vagyok ott, vagy nekem, hogy nem vagyok vele, de azért délutánonként azért tudunk közös programokat csinálni, úgyhogy ez
1: és
0: mindenképpen...
1: És mit szerettek közösen? Mi az, ami mind a kettőtöknek hát izgalmas?
0: Rengeteg minden, biciklizni elmegyünk.
1: Sportoltok együtt?
0: Hát a medencébe bemegyünk, és akkor ott úszik, ilyesmi.
1: Úszik? Vagy pancsol?
0: Nem.

0: Nem, de nagyon jól lebeg a vízen egyébként, de ebből messze van a következtetés, nehéz levonni. Annyit tudok, hogy tehát tényleg jó a vízfekvése, mert ugye lemenni a medence aljára felhozni valamit, azt még nem nagyon tudja, mert annyira könnyű a teste, hogy feljön, úgyhogy nekem kell rá segíteni, hogy lenyomom a víz alá, hogy leelérje azt, amit éppen fel szeretne hozni.
1: De és ebből mit olvasol ki, hogy ilyen jó a vízfekvése?
0: Nem olvasok ki, nem akarok kiolvasni semmit, mert ez egy, neki is egy nagyon nagy teher lenne, én most bármi olyan nagy dolgokat kezdenék el hajtogatni, meg nekem is szerintem nagyon rossz felé vinni el a gondolataimat, hogyha...
1: És mi lesz akkor, hogyha annyira szereti ezt a vízben való
0: akkor csinálja, de úszni meg kell tanulni, tehát hogy ez egy alap dolog, biztos, hogy elviszük úszás oktatásra, aztán
1: nem
0: majd meglátjuk.
1: Nem te fogod megtanítani úszni?
0: Nem.
1: Eszedbe se jutna?
0: Nem jut eszembe, mert nem tudom, hogy kell igazából. Okay. Nem tudom, hogy kell megtanítani egy gyereket úszni. Tehát attól, hogy én tudok úszni, attól még nem tudom a lépéseit, okay. Hogy...
1: Ma olyan régen volt, hogy elfelejtetted, hogy te hogy tanultál.
0: Nagyjából emlékszem, de azt is csak úgy, hogy csinálom. Nem arra emlékszem, hogy mit mondanak nekem, vagy ilyenek. Tehát, hogy nem, ez abszolút. Tehát, hogy megvannak, mindenkinek megvan a saját olyan dolga, amit tud, meg megtanult, meg minden ilyesmi. És például az úszás oktatás is egy feladat, amit lehet, hogy a szülő, aki régen úszott, azt gondolja, hogy ő érte ezt, de nem.
1: Nem, szerintem pont ez benne a szép, hogy te ezt, ennek megadod a tiszteletet, hogy ez egy olyan hivatás, amiben megfelelő szakemberre bízza az ember a saját gyerekért is, meg akkor is, ha világ lesz is úszó.
0: Abszolút, meg látom, tehát tudom a saját korlátaimat, tehát amikor medencézünk, akkor is látom, hogy nem tudok olyan tanácsot adni, amiből azt mondanám, hogy persze, hát ebből most már könnyen meg fog tanulni úszni, vagy nem tudom.
1: De és a feleséged mit szólna hozzá, ha mégis amit mondasz, kiderülne róla, hogy az úszásoktatás környékén azt mondják, hogy fantasztikus, hát elképesztő, hát úszni
0: hát jó, kéne. Tehát hogy mondjuk tehát hogy úgy kiindulva azért nem lenne olyan nagy meglepetés.
1: Én is ezt gondolom.
0: De hát tehát onnantól kezdve hát még rengeteg év eltelik, még egyáltalán oda juthat valaki, hogy azt mondhassa, hogy én már itt vagyok mondjuk a magyar bélmezőnyben, vagy bármi ilyesmi.
1: De tehát, hogy odáig eljusson, azt engednéd, támogatnád,
0: persze, akarnád? Hát, amit ő szeret. Csinálni, meg hát, mint már az előző példában említettem, hogy azért nehéz úgy ráhatni, hogy a saját gondolatainkat átadjuk a gyermekünk felé, és nem gondolnám, hogy például hogy mondjuk egy ilyen, hogyha azt mondanám, hogy én úszva akarok lenni, akkor abból el tudnám-e tántorítani bármivel is.
1: Tehát, jó, de hát azért ahhoz az embernek le kell vinni a gyerekét az edzésre, hát egy jó darabig le kell vinni.
0: Na jó, de ez egy ilyen alap minimum, aha. Hogy én szülőként mindent biztosítsak azért, hogy a gyerekem azt csinálhassa, amit szeretne, és nálam ez nem lehet kérdés, hiszen az én szüleimnél se volt, nagyszüleimnél se volt kérdés, hogy engem eljutassanak az úszodába.
1: És gondolom, hogy egészen más módon tudnád már a szemében látni azt a csillogást, vagy esetleg, ha az a fény mondjuk tompulna, amikor valami olyasmit csinál, amit ő választott, mert ez az egyik legfontosabb dolog, erről sokat beszéltünk, hogy az örömforrása megmaradjon benne.
0: Persze. Tehát az örömforrás, én azt látom most is, hogy azért az óvodában menetel is még egy pici küzdelem van azért, hogy fel kell öltözni, fel kell kelni, ilyenek, el is kell indulni, tehát hogy hiába szeret óviba járni, azért odaig el is kell tudni jutni.
1: De és amikor ti együtt pancsoltok a vízben, akkor neked milyen ez a közeg?
0: Én nagyon szeretek a vízbe lenni, ugye egyébként, tehát hogy én így élvezem meg minden ilyesmi, úgyhogy tehát azt mondja, hogy menjünk medencézni, sőt nagyon sokszor én mondom, hogy most már menjünk medencézni, és ha van kedve, akkor ha velem jön, akkor én nagyon szívesen vagyok ott.
1: Hát akkor úgy tűnik, Laci, hogy minden kerek, ugye?
0: Persze, abszolút. Én jól érzem magam, megvan az egészségünk, úgyhogy nem panaszkodom.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá,

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 13. részét hallják. A következő percekben több évtizedet visszautazunk az időben, hogy kicsit jobban megismerjük a magyar labdarúgás történetének egyik legfényesebb csillagát. Hatalmas gólok, sikerek és olykor megváltozó emberi sorsok. A mostani epizódban ezek mind fellelhetőek. Egy érdekes és közben tanulságos történetet mutatunk Önöknek. Tartsanak velünk! Törőcsik András neve máig különleges helyet foglal el a magyar futball történetében. Vannak játékosok, akiket a góljaik, a trófáik vagy a rekordjaik emelnek a legnagyobbak közé, és vannak olyanok, akiket valami nehezebben megfogható tesz felejthetetlenné. Törőcsik utóbbiak közé tartozik. Aki látta játszani, nem elsősorban az eredményekre emlékszik, hanem a mozdulatokra, a cselekre, a váratlan megoldásokra, és arra az érzésre, hogy a pályán bármelyik pillanatban történhet valami rendkívüli, valami egyedi. Az 1970-es évek második felében sokan úgy vélték, a magyar labdarúgás új világsztárja bontogatja a szárnyait a Megyeri úton. Az Újpest közönség kedvence nem csak idehaza, külföldön is felkeltette a szakemberek szurkolók érdeklődését. Olyannyira, hogy az 1978-as világbajnokság előtt már a világ egyik legígéretesebb futballistájaként tartották számon, a pályafutás azonban mégsem úgy alakult, ahogyan az tehetség alapján sokan jósolták volna. Történetünk egy kivételes adottságokkal megáldott emberről szól. Egy futballistáról, aki előtt szinte korlátlan lehetőségek álltak, mégsem jutott el oda, ahova a legtöbben várták. És szól egy olyan korról is, ami az Isten adta tehetséget egyszer emelt a magasba, és korlátozta a benne rejlő lehetőségeket.
3: Nagyon tudtam improvizálni, hogy mikor, mit, hogy kell csinálni, és ezt nem lehet megtanulni. Előtt kell születni, a csapattársa is mondták néha. Rá se tudják, hogy mit akarok. Nem az összjátékban, meg olyasmi helyzetekben. Csak úgy kitaláltam olyan gondolatot, amire senki nem számított.
2: Törőcsik Andrást hallhatták, aki 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában beszélt arról, szerinte mi volt a titka, miért tartották kiemelkedő tehetségnek. Az általa megfogalmazott tulajdonságok már gyerekként kiemelték a többiek közül. Nagyon büszke volt a BVSC-nél kapott bizonyítványára. Harmadik osztályosként 7 szempont alapján értékelték: magaviselet, szorgalom, technika, taktika, sportszerűség, évi teljesítmény és átlagosztályzat. És mindegy sor végén 5-ös osztályzat olvasható. Nem csoda, hogy már fiatalon felfigyeltek rá a legnagyobb hazai klubok. Laszib Gábor, az újpestiek történésze érdekes információkkal szolgált ezekből az időkből.
4: BVSC nevelés volt, és Farkas József volt az ő nevelőedzője, de aztán sérdülőktől átvette Fábián Zoltán a BVSC utánpótlásában, és Fábián Zoltán korábban a Újpest, illetve a Budapesti Dózsa labdarúgója volt, tehát egy volt újpesti játékos, volt Törőcsik nevelőedző éveken keresztül, és akkoriban, hát egészen a 30-as évektől 70-es, 80-as évekig volt az Újpestnek egy ilyen kvázi informális hálózata, rengeteg ex-újpesti játékos, akik edzőként dolgoztak Magyarország szerte. Ők informálták az újpesti vezetőket, elsősorban Konkoly Bélát, aki az utánpótlás intézője volt, arról, hogyha föltűnt valahol egy tehetséges labdarúgó, és Törőcsik Andrásra is ez történt. 15 éves korában már bekerült Konkoly Bélának a noteszébe. Többször is kimentek megnézni BVSC utánpótlás meccsekre, még Baróti Lajos, az újpesti vezetőedzőjét is elvitte magával Konkoly Béla, de akkor Törőcsik még nem mondott. Ugye BVSC utánpótlásában volt egy csapattársa, Fekete László, aki Újpestre került már fiatal korában, és ő is egy eléggé afelé húzta Törőcsiket, hogy később az Újpestnek mondjon igent, és akkor végül 1974-ben, ugye másfél évnyi MB2-es, akkor az MB2 az a harmadosztályt jelentette, MB2-es szereplés után igazolt Újpestre Törőcsik, akkor már a BVSC is ezt támogatta, a családja is, és maga Törőcsik András is úgy döntött, hogy Újpesten lesz neki legjobb. Nem volt egyszerű, mert a Honvéd is bejelentkezett, és a Honvéd az ugye be tudta volna sorozni Törőcsiket, és azzal az Újpest elé került volna a sorban, mint átigazolást igénylő klub, tehát ott gyakorlatilag tehetetlen lett volna. Újpest a BM kapcsolatainak köszönhetően el tudta intézni, hogy mégis Újpestre kerüljön, ahogy Törőcsik is akart.
2: Az akkoriban az Újpest szakmai munkáját irányító Várhidi Pál fia, az ugyancsak a lilafehéreknél futballozó Várhidi Péterre mély benyomást tett az ifjú Törőcsik András.
5: Természetesen igen, mivel játszottunk egymással, hiszen én akkor a tartalék csapatnak a tagja voltam, és együtt edzettünk nagyon sok esetben az első csapattal, vagy egyáltalán egy ilyen szerdai edzőmérkőzésen, úgyhogy ilyen napi kapcsolatban voltam én is Andrissal, és egyáltalán nem túlzók azok a kijelentések, amiket most már így utólag hallok, hogy zseni volt. Elképesztő esze volt a játékhoz, váratlan dolgokat csinált folyamatosan. Nem lehetett belőle felkészülni, mert mindig tudott valami olyan újat hozni a mérkőzésbe, vagy az edzésekbe is akár, amivel meglepett mindenkit.
6: Mi az, amivel mondjuk más volt edzés környezetben, mint mérkőzésen? Mert azért gondolom, hogy mérkőzés közben van egy extra adrenalin, hogy tudja, hogy mennyien figyelik, mekkora a tét. Edzés közben milyen típusú ember volt?
5: Játékban gondolkodott folyamatosan. Tehát úgy ért, hogy az edzéseket is úgy próbálta megfogni, hogy mindig legyen benne öröme. Tehát ő neki a legnagyobb erénye az volt, hogy örömöt okozott neki a futball. Tehát nem volt görcsös, nem kellett neki olyan eszközökhöz nyúlni, hogy valahogy túlélni ezt a mai napot, a mai edzést, hanem folyamatosan a játék járt a tesze előtt, és hogyha csak egy egyszerű kapuralövős feladat volt, ott is próbált mindig megtalálni a saját maga játékát benne, hogy tudott kapussal kiszúrni, hogy tudja ezt a lövésfajtát véghez vinni, stb.
2: Törőcsik 1974 nyarától az újpestiek tartalékcsapatában kapott helyet, majd október 2-án a Bolgár Levszki Szófi ellen 4-1-re megnyert hazai bekmeccsen lépett először pályára lilafehér mezben. Éppen korábbi BVSC csapattársát, Fekete Lászlót váltotta a 70. percben. 1974. október 16-án játszott a pályafutása első NB1-es mérkőzését, az Újpest ellenfele a Megyeri úton a Pécsi MSC volt. A lilafehérek 5-1-re nyertek, Törőcsik a hazai csapat 4. gólját szerezte, amiről így írt a Népsport. A szöveget Szilágyi Dóra olvassa fel.
7: A 69. percben Tóth András balról rúgta középre a labdát, a védők is rapp is hibáztak, és Törőcsik 3 méterről spárgázza pöccintette a bal sarokba a labdát.
2: A Törőcsik első NB1-es gólját előkészítő Tóth András így emlékszik a csapathoz kerülő ifjú tehetségre és a pécsiek ellen Törőcsiknek adott gólpasszára.
8: Mikor először oda került hozzánk, akkor mi is csak úgy csodálkoztunk, hogy mit tud művelni a labdával. Most azért az kicsit túlzás, de ilyen Maradona típusú zsonglőr volt, azt kell mondani, mert mindent tudott a labdával, amit csak lehet. Ráadásul volt benne egy olyan kis csibészség, vagányság, és most, hogy a Maradonnát említettem, ezt a kezes gólt törönél volt, egy olyan, nem is tudom, hogy fogalmazza, csibészség, hogy amikor elindult, akkor megfogta a védőnek a nadrágját, és abból indult el, és abból gyorsult föl, amit a játékvezető nem is látott. És a védő úgy meg volt lepődve, hogy egyszerűen nem tudta, hogy mit csináljon. Emlékszem, ez nekem nagy élmény, hogy én lehettem az, aki az ő első góljához hozzá segítette, mert mindenki szurkolt neki, mindenki azt szerette volna, hogyha vagy 10-15 évig ő meghatározó játékosa legyen az Újpestnek. Mindenki egy gyöngyszemnek tekintette őt, és mindenki szerette, mert olyan kedves, aranyos, szolíd, rendes srác volt.
2: A Népsport akkori szerkesztője talán ráérzett valamire, ugyanis a címlapon látható képen a legendás sportfotós Geleta Pál felvételén éppen azt a pillanatot láthatjuk, amint Törőcsik a kapuba pöccinti a labdát. A mérkőzésre tudósító Rózsa András ettől függetlenül nem volt elájulva az ifjú tehetség teljesítményétől, 5-ös osztályzatot adott neki, az értékelésére pedig mindössze egyetlen mondatot szánt. A szöveget Erdei Márk olvassa fel.
9: Törőcsik kissé megilletődötten játszott. Igaz, nem is foglalkoztatták túl sokat.
2: Az első NB1-es meccsen megszerzett első gól ellenére Törőcsik az ezt követő időszakban viszonylag kevés lehetőséget kapott. Ennek okairól és a tényleges berobbanásról a Szip Gábor, az újpesti klub történésze beszélt.
4: Szóval azt gondolna az ember, hogy egy ilyen első meccs, első gól backben kezdi a pályafutását, egy ilyen belépő után egy klasszis azonnal helyet szerez, vagy helyet követel magának a csapatba, de ez nem így történt, hanem a következő másfél évben egyre többször jutott szóhoz, de nem volt folyamatosan a kezdő csapat tagja. Becserélték, lecserélték, kispadoztatták, ugye 74 tavaszától Várhidi Pál volt a vezetőedző, úgyhogy fokozatos volt az ő beépítése. De hát ez nem is váratlan igazából, mert az újpesti csatársor tele volt klasszisokkal. Ugye Göröcs János akkor már nem játszott az Újpestben, de Fazekas László, Bene Ferenc, Dunai Kettő Antal, Zámbó Sándor, illetve az ifjú Fekete László is idősebb is volt Törőcsiknél, valamint szenzációs góllövők voltak, remek csatárok. Igazán a figyelmet magán utoljára Törőcsik András az 1976. május 15-én, tehát szinte napra pontosan 50 évvel ezelőtt játszott Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzésen hívta föl. Gyakorlatilag akkor játszotta be magát az Újpest kezdő csapatába. Ez a mérkőzés elsősorban Fazekas László miatt emlékezetes, aki mesterötöst szerzett, de Törőcsik is szenzációsan játszott. Igazából egy nagyon különleges taktikai utasítást kapott Várhidi Páltól, a vezetőedzőtől, viszont középcsatárt játszott, és az volt a feladata, hogy az oldalvonal felé mozogjon ki középről, és ezzel vigye el a védőt a szélről, jobb szélről induló Fazekas elől, aki középen betör lendületből, így nyílt résen helyen keresztül tud kapura törni és lőni a gólokat, és ez tökéletesen bevált. Ezen kívül volt két olyan momentuma is a mérkőzésen, ami milliók, mert ugye a televízió élőbe közvetítette, milliók számára vált emlékezetessé. Az első az az 50. percben adott egy gólpassz Fekete Lászlónak. Ez úgy történt, hogy a jobb oldalról, 16-os jobb oldali oldalán megindult, kicselezett két védőt, majd utána tökéletesen tálalt a bal szélről érkező Fekete elé, akinek nem volt nehéz dolga az üres kapuba találni. Majd utána a 83. percben ugyanezen a mérkőzésen volt egy, hát igazából egy olyan gólja, amire azt mondhatjuk, hogy a Törőcsiknek a védjegyévé vált később. Itt is megindult jobb oldalt, nem teljesen jobb oldalt, így a 16-os oldalvonala és mondjuk a 11-es pont közötti sávban, tehát jobb összekötőben, és amikor a 16-os vonalához ért, akkor egy olyan boka mozdulattal, amit csak ő tudott, alány esett a labdának, és Hajdú József kapu fölött a hálóba pörgette a labdát. Igazából ez volt az a mérkőzés, ami a szurkolók által is, vagy a teljes széles nyilvánosság számára is felhívta rá a figyelmet. Ekkor tudott alapemberré válni az Újpestben, illetve ekkor kezdődött a Törőcsik iránti rajongás.
2: Az 1976. május 15-én lejátszott, s az Újpest szurkolóknak oly kedves, Ferencváros elleni 8-3-as győzelemmel záruló találkozón az 5 gólt szerző Fazekas László valóban elvitte a sót, de mint hallhattuk, Törőcsik is megcsillantotta kivételes képességeit. A lila-fehérek 7. gólját így adta vissza a Népsport másnapi száma. A felolvasó Szilágyi Dóra.
7: A 83. percben Törőcsik vezette be a labdát a 16-oson belőre, és a tétovázó Bálint mellől 15 méterről ritkán látható nagy gólt lőtt. A jobb összekötő helyéről átemelte a labdát a kapujából kifelé helyezkedő Hajdú fölött, a labda pedig a jobb felső sarokba hullott.
2: Ezt követően Várhidi Pál egyre több lehetőséget adott a fiatal csatárnak, aki szinte pillanatok alatt országos ismertségre tett szert. Egyre többen jártak ki miatta a stadionokba, ráadásul hamar a lányok kedvence is lett. A megjelenése, a kicsit rendezetlen hosszú haja, a lezser stílusa, a farmer nadrágja azokban az időkben a hatalommal szembeni lázadás sugallta. Persze, mindez csupán a fiatalságából fakadt, mégis sokan benne látták azt, amivé ők nem mertek válni. Megszületett az azóta már jól ismert táncoltörő szurkolói Rigmus, a kivételes technikájú fantasztikusan cselező Törőcsik pedig rendületlenül járta a maga táncát, sőt, egészen különleges gólokat szerzett. A Rigmus születésének körülményeiről a Szép Gábor klubtörténészt kérdeztük.
4: Maga a rigmus, ami a táncoltörő, az ugye nem is csak egy rigmus, hanem egy teljes dal valójában, ugye úgy kezdődik, hogy az Újpest pályán egy csillag ragyog, törőnek hívják a csillagot, az Újpest tábor kedvence ő, előre lilák és táncoltörő, és utána ez a táncoltörő, ez ugye folyamatosan rigmusként többször elhangzik egymás után, és ez azért is érdekes, mert egyrészt ő volt az első újpesti labdarúgó, akinek a tábor dalban, tehát nem csak rigmusban, hanem dalba foglalta a nevét. Másrészt pedig igazából ez már nagyon-nagyon korán megszületett, tehát legkésőbb 77-ben már biztos, hogy ezt az Újpest tábor énekelte neki, és nyilván a pályafutása végéig, vagy legalábbis az újpesti pályafutása végéig 1985-ig gyakorlatilag minden meccsen elhangzott, amin ő pályára lépett. És ezzel együtt, ahogy ez a dal megszületett és népszerűvé vált, Törőcsik András is a legnagyobb magyar futballsztárra emelkedett, ő lett a körberajongott, gyakorlatilag egy rockstar státuszú futballistává vált Magyarországon.

0: Egressy Zoltán író, a 2015-ben megjelenő Törőcsik András iklette Lilacsík Fehércsík című könyv szerzője ezekben az időkben látta először futballozni Törőcsiket, és azonnal a rajongójává vált.
1: 9 éves koromban láttam ezeket, az 76-ban láttam először őt játszani, akkor voltam először meccsen. A tévében láttam valószínűleg korábban is, és a nagyapámmal egy Újpest Vasas meccsen voltam, és ott láttam. Hát én ott Újpest szurkoló voltam, tehát alapvetően a csapatot figyeltem, nem a Törőcsiket, de hát pillanatokon belül kiderült, hogy nem lehet nem őt nézni. És hát aztán onnantól kezdve nagy rajongó lettem. Tehát ez a klasszikus módon a kép a szobám falán, és akkor gombfociban persze ő volt a legjobb játékosom. Tehát ahogy úgy mindenki a kedvenc játékosával el van.
2: Mi volt a legnagyobb erénye a pályán? Mi az, amiben mondjuk kiemelkedett a többi játékos közül?
1: Hát ezt nagyon nehéz röviden összefoglalni, mert azt szoktam mondani, hogy aki nem látta, az a jó indulatok elhiszi, amit mond az öreg ember, hogy jaj, hát annak idején milyen, hogy játszott, meg mennyire jó játékos volt. Ő más csinált, mint a többiek alapvetően. Tehát ő futballozott, de valami, tehát mindig a legváratlanabb megoldást választotta, és nem tudtak vele mit kezdeni az ellenfelek. Tehát egyszerűen rendkívül szórakoztató volt, ahogy játszott, élvezte a focit, és hát mint egy földön túl tehetsége volt, hát ezt ugye elismeri mindenki, aki dolgozott vele, meg látta. Ehhez képest, tulajdonképpen ehhez képest egy óriási kudarc az élete, vagy amit ő, az a pálya, amit befutott, illetve nem futott be. Önhibájából is, meg önhibáján kívül is.
0: Önök az Újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Ferencváros ellen látott átemelős gól mai szemmel nézve talán nem annyira különleges. Azóta már sok hasonlót láttunk, akkoriban viszont újdonságnak számított. Olyas valami volt, ami csak is egy zseninek juthatott eszébe. Ez a fajta gól, ez a mozdulat a vétjegyévé vált, nem egyszer, nem kétszer talált hasonló módon a kapuba, s nem csak a hazai, a nemzetközi mezőnyben is megvillant. Például 1977. október 12-én a Svédország elleni válogatott mérkőzés 79. percében. Itt a skandinávok kapusa volt a szenvedő fél. A Népsport tudósítását Erdei Márk idézi.
3: Törőcsik a középcsatár helyén a kezdőkörtől egyedül tört kapura. Hegerberg kétségbe esetten kiindult, a középcsatár 18 méterre a kaputól futtában alárugott a labdának, és az a kapus fölött átjutva a kapu közepébe hullott.
0: Egy héttel később, 1977. október 19-én az Athletic Bilbao elleni UEFA kupa találkozó 14. percében a spanyolok világhírű kapusát, José Ángel Iribárt is őrületbe kergette egy hasonló megoldással. A Népsport leírását Szilágyi Dóra idézi.
4: Törőcsik a félpályától indult el, ördögös testcselekkel egymás után csapta be a védőket. Majd a 16-osnál jobbra cselezett, tisztára játszotta magát, futás közben felnézett, látta, hogy Iribár kiindul és a rövid sarkot zárja, ezért alány esett a labdának, és az a 15 méteres röppálya után Iribár fölött a hosszú sarokba a kapu jobb oldalába hullott. A bravúros csatár teljesítményt vastaps jutalmazta.
0: Törőcsik András testvérét, Évát arról kérdeztük, mi volt az öccsének a titka, miért rajongtak érte a szurkolók, szinte klubszimpátiától függetlenül.
5: Az az igazság, hogy nyilván érezted, de valahogy amit úgy kiemelnék, nála a játék szeretete volt az, ami mindent fölül írt. Ennek voltak nyilván pozitív, meg negatív oldala is. Túl a játékos cseleken én azt gondolom, hogy az volt nagy erénye, hogy nagyon jól látott a pályán, tehát nagyon jól tudott helyzetbe hozni másokat. A futballista csapattársai mindig mondták nekem, hogy volt két evidens megoldás, akkor ő egy harmadikat választott. És mondom, akkor hogy lehetett vele együtt játszani, ha nem tudtátok kiszámítani, hogy mit fog csinálni. Azt mondták, hogy olyan helyzeteket teremtett, hogy neki csak bólintani kellett, vagy csak berúgni.
0: Az amúgy csendes, visszahúzódó Törőcsik nehezen tudta feldolgozni a körülötte lévő felhajtást. Eleinte egy-egy pohár sörrel oldotta fel magában a feszültséget, aztán ebből 3, 4 és még több lett. Ráadásul az italt sokszor vadidegenek fizették neki, csak hogy elmondhassák, este együtt bulisztak Törővel, aki viszont gyenge volt ahhoz, hogy a kísértésnek ellenálljon. Egyre több legenda keringett a nem mindig sportszerű életviteléről, amiről a 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában így nyilatkozott.
6: És eljártunk olyan helyekre szórakozni, ahol a többi hasonló korú fiatal is járt. És ha voltak, akinek nem tetszett, hogy azt hitték, hogy a sportolók azok baszkétnek. És akkor én mondom, hogy van sportoló, aki baszkét, és van a futballista. És mondom, ez nagy különbség.
7: Emiatt sok problémája adódott, hogy néha elment szórakozni, meginni egy-két pohár fröccsöt.
6: A vezetőségnek nem nagyon tetszett, hogy Így én, de ráadásul a belügyminiszter csapatában játszottam, és ott elég sok merev ember volt. De hát azt mondtam nekik, hogy ne azt nézzük, hogy hogy élnek, hanem hogy mit teljesítek a pályán.
7: Volt az a bizonyos Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzés. Igaz-e az a fáma, hogy a mérkőzés előtti napon a fradisták önt leították, hogy rosszul szerepeljen másnap a mérkőzésen. Ennek ellenére mégis a Zújpest legjobbja volt. De ez csak pletyka, vagy igaz?
6: Hát ez egy kis népmese benne van.
7: Van benne igazság.
6: Van benne igazság, de hát 22 éves korában, 21, még az ember bírja azt, hogyha előzőn nem úgy készül, ott benne igazság, de hát azt ki lehetett pihenni.
0: Miközben a pályán a legdurvábban becsúszó lábat is képes volt kikerülni, a magánéletben ráleselkedő legnagyobb veszélyre, az alkoholra nem tudott nemet mondani. A Törőcsik életpályát nagyszerűen ismerő Egressy Zoltán a Lilacsik Fehércsik című könyvében így ír erről az időszakról. Az idézett részletet C. Dániel felolvasásában hallják.
8: Keresik a társaságát, itatják, sik vele mutatkozni, minden törő pohárral szegényebb lesz a világ, az élet keseredik, bár a sör íze még nem. Elég jók, stabilak az alapok, Mezei Györgynek ebben komoly szerepe van, meg a régi hozzáállásnak, csak hát közben mégiscsak távolodik attól, amit rám ért a sors. Kicsit hadigyom még, nem lesz abból baj, kicsit ne kelljen még felelősséget vállalnia, felnőnie, kicsit hadd lehessen még világon kívül élnie, szabadon. A szabadság egy ideig tényleg ebben van, csak aztán már nem ő tartja a poharat, hanem a pohár őt. Fogságban. Az ember időnként addig-addig nem dönt, amíg végül döntenek helyette. Elérkezik a pillanat, amikor pálcát tör felette a saját teste. 21 évesen rettenetesen durva ennyire magasra kerülni. Lenyűgöző, de félelmetes is. Varázsos, ám jeges az űr. Ott egyedül van. Hiába rajongják körül, talán élvezi, de nem kizárt, hogy a szíve szerint csúszna is ki belőle. Ezért kezdi ő, a zseni, utánozni a közepeseket, mert fél önmaga lenni. A rossz gyerek titula, ismert jelenség, rossz gyerekké tesz. A féltékenység szeretőt vonz be, törőt balhésnak nevezik, hát balhés lesz, megcsinál mindent, amit a világ elvár tőle, mert azt akarja, hogy szeressék. Közben meg háborog miatta, másokra figyel, kikéri magának, hogy vele foglalkoznak. Látszólag nincs semmi rossz indulat például abban, hogy közös interjút akarnak vele és Ebedlivel. Tényleg érdekes, egy újpesti és egy fradista, mint a testvérek lennének. De ő nem akar erről beszélni. Aztán mégis. Viszont akkor büntet, nyűgösen válaszolgat, agresszív, magát még csak el sem kezdi elfogadni, megszeretni, megismerni.
0: Baróti Lajos szövetségkapitány az 1976. október 13-án a bécsi Práter stadionban megrendezett Ausztria-Magyarország mérkőzésen látta elérkezettnek az időt, hogy az akkora már a lilafehér szurkolók első számú kedvencévé váló tehetség a válogatottban is bemutatkozzon. Törőcsik a kezdőcsapatban kapott helyet, vége a pályán volt, s gólt ugyan nem szerzett, fontos szerepe volt a 4-2-es magyar győzelemben, amit a Nésport értékelése egyértelműen alátámasztott. Erdei Márk felolvasását hallják.
3: Törőcsik sikeresen mutatkozott be. Igazolt a tehetségét. Ötletesen, bátran játszott, ügyesen változtatta a helyét, előkészített. Szünet után kevesebb veszélyt jelentett a kapura.
0: A következő év a világbajnoki kvalifikáció jegyében telt. Október 29-én Bolívia érkezett VB pótselejtezőre, ezt 6-0-ra megnyertük, ezen a mérkőzésen Törőcsik egy gólt szerzett. Még a lápazi visszavágó előtt a Rádió Sportvilág című műsorában arra a hallgatói kérdés, hogy lehet-e Törőcsikből Aber szintű játékos, Baróti Lajos szövetségkapitány így válaszolt. Az idézetet Szilágyi Dóra narrálásával hallják.
4: Megítélésem szerint képességei alapján lehet. Az ismert közhely is helytálló, csak rajta múlik.
0: Ugyanaz a Baróti Lajos 18 évvel később egy 1995-ös nyilatkozatában így beszélt Törőcsikről. Ismételten Szilágyi Dóra narrálását hallják.
4: Törőcsik nagyon aranyos gyerek volt, de akarat gyenge. A hosszú távú futásokat egyáltalán nem szerettem, és nem értettem, miért nem engedem meg neki, hogy kihagyja. Nem könnyű ember. Ha valaki szépen beszélt vele, mindent elérhetett nálam. Ha nem, azzal azt érte el, hogy Törőcsik teljesen bezárkózott.
0: A Bolívia elleni hazai 6-0 után a 3-2-re megnyert lapazi visszavágon Törőcsik két gólban is szerepet vállalt, az elsőt ő szerezte, a másodikat pedig előkészítette, és Halász István volt a gólszerző. Most idézzük fel ezeket a pillanatokat Novotny Zoltán korabeli kommentálásában.
9: van türelmünk a fiúknak, kivárják a lehetőséget, most éppen Fazekas, Halász, Töröcsik, Töröcsik, a hivatosok előtt gól! Nagyszerű volt! Fazekas, Halász, Töröcsik, ragadt a labda lábra, zokni hozatták az egészet, és utána Töröcsik, az újpestiek kitűnősége, 10 méterről elegánsan, higgadtan, egyszerűen nem lehet máshoz hasonlítani, csak Töröcsikhez helyezte a labdát a jobb alsó sarokba. Utolsó percek az első félidőben, hiszen a 43. percben járunk már. A magyar fiúkról eddig csak a dicséret hangján tudok beszélni. Gújtár jól őrzi hálóját, mondom, sok beszéd nem volt azzal együtt, hogy a bolíviak támadgattak, de a távoli lövések rendre céltévesztettek Gújtárnak, még olyan labdákra is vetődni kellett, ami eleve a kapu mellé szállott volna, éppen talán önbizalom szerzés céljából vetődött ezekre. A hátvéd négyes kevés mozgással szilárdan áll a lábán, és nem törődik azzal, hogy időnként kifütyüli a közönségüket, vagy nagyot kiáltanak, de ha kell az oldalon, túlra vágják a labdát, Töröcsik viszont a bal oldalon elfut, Vialon kicselezi, a kapust is kicselezi, átadja a labdát, és már a magasban Halász keze, aki feliratkozik a góllövő listára. Töröcsik kikészítette, kidolgozta a második gólt, szerencse is kellett hozzá, hiszen amikor a bal oldalon elindult, akkor Vialon szinte felelte, Töröcsik ette, az újpesti játékos elé pattant vissza a labda, Töröcsik lefutott a alapon alig, és már-már azt kell mondanom, hogy szemtelen higgadsággal, szemtelen nyugalommal tette be a bolíviai kapus és a bolíviai hátvédjátékos között a labdát a jobb összekötő posztjára, ahol Halász ijedt meg a legjobban, hiszen ott állt 6 méterre az üresen maradt bolíviai kapu előtt, még gondolkodott is, és aztán már nem teketóriázott, bepasszolta, bepöccintette a labdát a bolíviaiak hálójába.
0: Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Tekintve, hogy az 1966-os angliai világbajnokság után 1970-ben és 1974-ben sem jutottunk ki a VB-re, nagy várakozás előzte meg válogatottunk 1978-as argentinai szereplését. Töröcsik a népszerűsége csúcsán járt, ma úgy mondanánk, csúcskategóriás szelep volt. Ennek egyik bizonyítékaként még az 1977-es évet búcsúztató szilveszteri rádiókabaréban is szerepet kapott. Bár a Peter Dipá humoristának adott, nyilván előre megírt válaszain érezhető, ez azért nem az ő világa volt.
10: Kialakult, kérem, egy derék szorgalmas csapatunk, sőt a csapatban már felbukkantak olyan egyéniségek is, akiket megint lehet szeretni. Például az a kedves kis szőke srác 9-essel a hátán, akit olyan jól lehet kórusban biztatni, hogy táncolj, törő! És aki olyan szívderítő szemtelenséggel rúgdassa a gólokat a legnagyobb ellenfél hálójába is. Na hát, őt meg is hívtuk ma este ide egy szóra. Kedves közönségük, Töröcsik András! Töröcsik, Töröcsik. Jó név ez ugye a drámai műfajokban, a színházban épp úgy, mint a futballpályán. Gondolom, Töröcsik Andrást azért még nem tévesztették össze Töröcsik Marival.
11: Még nem, bármikor összejátszottam a váltatba, azt sem tudtam, fiú vagyok vagy lány.
10: Gondolom, azóta azért ez kiderült, és nem kellett elrendelni a helyszíni szemlét. Töröcsik András ugye 100%-ot nyújtott, 2 világbajnoki selejtezőn játszott, 2 gólt rúgott. Na most, ha ezek a szép és fontos gólok majd Argentinában is folytatódnak, biztos, hogy megkeresik Töröcsik Andrást. A New Yorki Cosmos égterelő gazdag csapat, a Rioi Santos arancsengési klub. Jönnek majd a szerződtetési ajánlatokkal.
11: Nekem ugyan hiába jönnek, az a hajrá magyarok mégse hangzik olyan szépen angolul vagy portugálul.
10: Azért az a lapazi győzelem az igazi bravúr volt. 3700 méteres magasságban, kérem, azt mondják, ott olyan híg a levegő, hogy a kopasznyakú kesely is oxigén sátorban költi ki a pejhes magzatét.
11: Igen, de a győzelemhez nem csak oxigén, hanem kakaó is kell.
10: Na most egy rázós kérdés. Van-e Töröcsik András magánéletében valami súlyos probléma?
11: Van. Én a Dózsában játszom, a patron pedig a Fradinál drukkol.
10: Hűha! Hát azért ez nagy konfliktus. Tessék elképzelni, Szofoklész micsoda tragédiát írna belőle. Hát nézzük, mit szokás ilyenkor kérdezni még egy fiatal embertől. Talán azt, hogy szereti-e a... Na nem, ez mégse... Ez mégse feltétlenül közérdekű. Na, megvan ez a jó sablon. Melyek a kedvenc együttesei?
11: Bee Gees, Rolling Stones és a bolíviai válogatott.
10: Na és az obligált kérdés, mit hallgat legszívesebben?
11: Zorántól, amikor elmentél című száma, a Bájéktől a táncoló királynő, és amikor a szurkolók nekem kiabálják, hogy táncolj, törő.
0: S ha ez még nem lenne elég bizonyság az akkori népszerűségére, az M7-es együttes Törőcsiket éltető slágergyanús dallal is előrukkalt 1977 végére, amelynek címe, hogyhogy nem, Táncolj, törő.

0: Gengel.
1: A világbajnokság előtt a magyar válogatott felkészülési mérkőzést játszott Londonban azzal az angol válogatottal, amely nem jutott ki a VB-re. A mérkőzés előtt az MLS vezetése megtiltotta, hogy a játékosok barátnői feleségei a válogatott közelébe menjenek. Két futballistánk, Fazekas László felesége és Törőcsik András barátnője mégis elutazott Londonba, ráadásul a két nőt áruházi lopáson kapták. Az angol bulvársajtó azonnal felkapta a témát, a VB-ről való lemaradás miatt feltüzelt angol válogatott pedig 4-re nyert ellenünk, ami nyilván nem tett jót a csapat hangulatának. Miként az sem, hogy a Tunézia elleni, teljesen felesleges műfüves felkészülési mérkőzésen Váradi Béla megsérült, a helyére utólag az újpesti Tóth András került be. A lilafehérek ballábas középpályás a csapatot akkoriban körülvevő elképesztő szigort idézte fel magazinunknak.
2: Ezek az előzmények, amik ott a világbajnokság előtt történtek, ezek nem vitték előre a magyar válogatottnak a szekerét. Ők mindenféleképpen be akarták bizonyítani Nyilasi Tibivel, Zombori Sanyival, Pintér Sanyival és a többiekkel, mindenkivel, hogy mi jók vagyunk, és ahogy kikiáltották előre, hogy a legjobb négy közé szeretnék a magyar csapatot. Meg is lett volna ennek a lehetősége, ha, és most megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy csúnya fogalmazás, ha nem terror alatt éltünk volna. Sok minden közben játszott. Olyan dolgok, hogy Fazekas Laci törő barátnőinek ez az esete, amit mindenki tud, nem akarok nagyon erről beszélni. De a lényege az volt, hogy 4 vagy 6 hétig edzőtáborban volt a csapat, és ez a strasbourgi mérkőzés műsűrön, ez aztán abszolút nem kellett volna. Ott, ahol a Váradi Béla megsérült, és utána pedig hát olyan körülmények közé kerültünk Argentinába, ahol szinte egy kaszárnyába, egy katonai kaszárnyába laktunk. Minden emeleten 3-4 fegyveres őr, ő vigyázott. Nem mehettünk ki sétálni a városba egyáltalán, Buenos Airesbe, mert olyan körülmények voltak, csak fegyveres őrökkel. Ilyen körülmények voltak, de azt még elmondhatnám, hogy plusz még a terror ugye az volt, hogy én később csatlakoztam a csapathoz, és amikor megérkeztünk Buenos Airesbe, Párizsból, mindenki állva maradt, én pedig hát később csatlakoztam Béla sérülése, Váradi Béla sérülése miatt. Leültem, hát én nem tudtam, hogy most nem lehet leülni, 14 óra a repülő út után nem lehet egy ebédhez leülni, hát hogy mindenki áll és fogta a cégnek a hátulját. És egyszer csak oda jött a Kutas István MLS elnök, hogy én ott ültem, akkor átvágott a fejemre, hogy azt hittem, hogy leszakad. Azt mondja, miatt? Hát mondom, bocsánat, én nem tudtam, hogy csak akkor lehet leülni, amikor azt mondtam, hogy amikor én azt mondom, hogy jó étvágyat, akkor lehet leülni. Ez egy ilyen adaték ahhoz, hogy milyen terror volt.
1: Mindezektől függetlenül idehaza nagy volt a várakozás, amit csak fokozott, hogy csapatunknak a világbajnokság nyitó meccsén a házigazda argentinok ellen kellett pályára lépnie. A mérkőzést megelőzően Borbély Pál, a Népsport kiküldött tudósítója arról írt, hogy az ottani sajtó miként vélekedik a magyar válogatottról. A szöveget Erdei Márk narrálásában hallják.
3: Közlik Nyilasi, Pintér, Törőcsik,

0: feladatom az, hogy minél többször előre nyomuljak az ellenfél térfelére, sőt, ha lehet a kapu elé is. Hátul nem lesz különösebb baj, feljátékban verhetetlenek vagyunk. Törőcsik különben is alacsony, Nyilasira pedig ügyelünk.
1: A Sportlap természetesen kikérte a magyar csapat játékosainak véleményét is. Utólag a történtek ismeretében különösen érdekesek Törőcsik András szavai. A narrátor Mújdrica István.
2: Sajnos a River Plate stadionban nem kiabálják majd azt, hogy táncolj törő, de engem nem érdekel, hogy mi történik a nézőtéren. Azt sem ijeszt meg, hogy úgy hírlik, az argentinok keményebb fognak játszani. Néhány sikeres cselem bizonyára hatással lesz Galán kedélyállapotára. Nem tudom, mi lesz a pályán, de úgy tervezem, hogy bátran a közelharcot is vállalom, főleg a 16-oson belül, hát ha felvágnak egy 11-es, nem jönne rosszul.
1: Ma már tudjuk, Törőcsik bizonyos szempontból a jövőbe látott, hiszen megjósolta az argentin csapat kemény játékát, ám abban tévedett, hogy mindez milyen hatással lesz rá. Az argentinok elleni mérkőzés 85. percében ugyanis a portugál António Garrido játékvezető kiállította már korábban sárga lapot kapó Törőcsiket. A találkozót közötti Tövitrai Tamás így kommentált az esetet.
3: Törőcsik megkapta azt, amit mondtam, a pirosat. Mondtam, hogy ez lesz a vége. Pár ne lennék ilyen jó, és Törőcsik lenne fegyelmezettebb. Láthatóan szándékosan belesarkalt az ellenfélbe. Minek kell? Törőcsik Andris, hát nem volt valami szerencsés világbajnoki bemutatkozás. És ezzel az eredményen változtatni, fordítani nem lehet. Végig rösszentesen, ingerlékenyen, ingerülten játszott. Igaz, magára hagyatva egyedül, de erről a játékvezető és az ellenfél nem tehet.
1: Arról, hogy az ellenfél és a játékvezető tehetette a történtekről, már akkor is megoszlottak a vélemények, és ez azóta sincs másként. Ám az mai fejjel megmagyarázhatatlan, hogy Vitrai Tamás legalább szavakban miért nem állt ki Törőcsik, és a 91. percben ugyancsak kiállított Nyilasi mellett. Ráadásul erre még ráerősített a Népsport is, amely az időeltolódás miatt a június 4-én megjelenő számában tudósított az argentinok elleni találkozóról úgy, hogy a sportnapilap első oldalán a szerkesztő fontosabbnak érezte, hogy osztrák győzelem, svéd pontszerzés főcímmel tegye vonzóvá lapot, a harmadik oldalon pedig nem csak két pontot vesztettünk címmel között publicisztika írásban alaposan eláztatták a mérkőzésen kiállított Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást. Ezt Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
4: Törőcsik és Nyilasi teljesen érthetetlen módon felrúgta a csapatjáték alapvető normáit. Nem menti őket, hogy sok rúgást kaptak az ellenfél védőitől, hogy nagy siker küszöbén botlottak el. Megtörtént ez mással is, velük is előfordult már, nem is egyszer. Egyiküket se tudta megfékezni az előzetesen kapott sárgalapos figyelmeztetés. Felelőtlen viselkedésükkel rendkívül súlyos helyzetbe sodorták a csapatot. A döntés szerint egy mérkőzésen nem szerepelhetnek, de mai jelenlegi formájukat értékelve ennél sokkal súlyosabb, a magyar csapat ellen hangolták a közvéleményt.
1: A FIFA két kiállított futballistát, Törőcsiket és Nyilasit egy-egy mérkőzésre tiltotta el, a honi vezetőség az összes körülményt figyelembe véve úgy döntött, mindkét játékost kedvezmény megvonásban részesíti. Törőcsiket 10 000, Nyilasit 20 000 forintra megbüntették, és az edzésükön külön küldték őket a többiektől. S ugyan a tekintélyes újságíró Feleki László nem Bűnbakok című írásában amellett foglalt állást, nem a két futballistán kell elverni a port. Az MLS úgy döntött, Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást a világbajnokságon tanúsított magatartása miatt 1979. július 31-ig kizárja a válogatott keretből. A többszörös büntetés még egy rutinos, sok mindent megért futballistát is megviselt volna, nemhogy egy fiatal tehetséget. Ezt Törőcsik András testvére Törőcsik Éva is megerősítette, kiegészítve azzal, hogy szerinte miközben magában fort, kifelé nem mutatta a csalódottságát.
5: Inkább magában próbálta feldolgozni, de hát azért, ha az ember belegondol, háromszoros büntetést kapott, ugye, és a VB előtt még olyan ígéret is volt, hogy utána ő meg a Nyilasi Tibi külföldre szerződhetnek, hát nagy volt a csalódottság, persze.
1: Ma már tudjuk, az Argentinában és az azt követően idehaza történtek alapjaiban hatottak Törőcsik pályafutására, az addig egyenesen felfelé ívelő karrierének ez volt az első töréspontja. Ezzel az Újpest korábbi válogatott védőinek, Dunai Három Edének fia, a Törőcsikről könyvet is író Dunai Ede is egyetért.
6: Ugye hát 78 nyaráig tényleg meredeken hívett fölfelé a pályafutása, és akkor még ráadásul csak ugye 23 éves volt. Tényleg úgy nézett ki, hogy egy világsztár lesz, olyan, aki tényleg a nemzetközi szinten is, akár egy mondjuk egy aranylabda szavazáson is ott lehetett volna az első háromban. Ha az a VB éppen úgy sikerül, aztán, hát hogy az miért nem úgy sikerült, az nyilván az egy külön műsor lehetne. Benne volt a játékvezető, benne volt a magyar vezetők hibája, sok VB előtti hibája, ami miatt azért tartalékosan voltunk kénytelenek kiállni, tehát éppenséggel ugye az ezüstcipős Váradi Béla,

0: nem tudott játszani, ilyen-olyan okok miatt a fazekas lesz is se tudott játszani, az legalábbis az argentinok ellen, ami a legfontosabb meccs volt, mert egyébként ugye én beszéltem Baróti Lajos bácsival, amikor még élt, és ő mondta, hogy arra a meccsre hegyeztek ki, nem hogy minden, de hát azért egy ilyen csoportban, ahol Argentina, Olaszország, Franciaország van, ott mondjuk azért nehéz súlyozni, de úgy voltak vele, hogy az első meccsen el lehet kapni a házigazdát, és a házigazda úgyis tovább fog jutni, és akkor ez a győzelem, ez duplát számítana, amire meg is volt az esély, de hát a játékvezető az mindent megtett, hogy ne sikerüljön, és tulajdonképpen az argentin védőknek a mészárszékét, amit ott bemutattak, és rúgdosták végig, különösen az Andrist, meg Nyilasi Tibit is, de hát valójában mindenkit, aki arra járt, nem torolta meg, és még lapot se adott nekik, és aztán hát az Andrisnál elszakadt a cérna, de hát akkor már persze 2-1 volt az argentinoknak, 1-0-ra vezettünk, 1-1-nél is voltak helyzeteink, és tényleg az meg lehetett volna az a meccs, egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, és nem egy ilyen portugál, nyugodtan mondhatjuk, hogy csaló játékvezetőt, akit Garridónak hívnak, ezt ugye soha nem felejti el a magyar szurkolók nagy része, tehát hogyha nem őt veti oda a sors. Ennek örömére, idézőjelben az örömére eltiltották őt is, meg a Nyilasi Tibit is, ugye mind a ketten piros lapot kaptak ezen a meccsen, és nem a Nemzetközi Szövetség tiltotta el, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség ahelyett, hogy kiálltak volna, hogy azért ez egy égbe kiáltó csalás volt, amit ott csináltak, és igazságtalanság. Eltiltották ezt a két 23 éves futballistát, a magyar futball két legnagyobb ígéretét, vagy akkor már nem is ígéret volt csupán, és bizonytalan időre ráadásul eltiltották a válogatottól. És azon is ez nagyon megviselte, hogy ez nyáron, miután hazajöttek, jött ez a határozat, és akkor az a nyár az végtelen nagy apátiában, tehát az Andris számára.
1: Akadnak más vélemények is. Lassip Gábor, az újpestiek klub történésze például úgy vélekedik, az argentinai világbajnokságon történtek még nem feltétlenül jelentettek fordulópontot Törőcsik pályafutásában, és hogy miért, azt meg is indokolta.
2: Én azt gondolom, hogy újpesti szempontból, vagy a klubpályafutása szempontjából az argentinai világbajnokság az nem volt meghatározó. Tehát, hogyha megnézzük akár a VB előtti, akár a VB utáni mérkőzéseit, a statisztikáit, a teljesítményét, akkor teljesen konzisztens, tehát nincs ebben különbség. Nyilván az igazán széles futballnyilvánosság, aki inkább csak a válogatottat, vagy annak is inkább csak a tétmeccseit, világbajnoki szereplését követte, azok számára az egy meghatározó esemény volt, hogy az argentinai világbajnokságon ugye piros lapot kapott Garridótól, a portugál bírótól, aki hát mondjuk úgy, hogy elfogult volt a házigazda rendező Argentinával szemben. De Törőcsik András újpesti pályafutása szempontjából ez nem volt egy meghatározó momentum. A világbajnokság után ott folytatta a labba hagyta. Lőtte a gólokat az Újpestben, adta a gólpasszokat. Ugye ez 78-as VB-t követően volt már például a Bruno elleni bekmérkőzés, ahol egy olyan szólógólt lőtt, ugye idegenben, Brünnben, hogy elindult a nagyjából a felezővonal és az oldalvonal találkozásától egy bedobást követően, és 13 érintéssel, közben a fél Bruno csapatát kicselezve jutott a 16-os vonaláig, majd onnan egy gyönyörű átlövéssel a hosszú alsó sarokba bombázott. Szóval, hogy olyan szólógóljai voltak a világbajnokság után is, ami számomra azt mutatják, meg a szurkolók elmondásában, és sajnos akkor még nem éltem, szóval nem élhettem át ezt az időszakot, de a szurkolók elmeséléséből is ez nem volt annyira meghatározó. Nyilván a válogatottbeli szereplés, az eltiltás, illetve egyéb ügyek is, amik fölmerültek, ugye volt a Ebedli Zoltánnal közös magnó csempészési ügyük, vagy a barátnőjének a londoni lopási ügye, szóval ezek a válogatott szempontjából meghatározóak voltak, meg a szélesebb közélmény szempontjából azok voltak, de újpesti szempontból nem határozták meg Törőcsik András pályafutását.

0: Az 1970-es évek második felében ugyancsak az Újpest futballcsapatához tartozó Várhiti Péter szerint Törőcsik személyiségére sem voltak negatív hatással a világbajnokságon történtek.
1: Soha nem változott emberileg. Mindig ugyan a kedves srác volt, mindenkinek volt jó szava, mindenkivel jó viszonyt ápolt, mindenki szerette. Tehát ő rajta nem lehetett észrevenni sztárralőket, vagy hogy a természetében megváltozott volna. Nem, az egy nagyon valós sikerült világbajnokság volt, ezt nem csak a játékuk határozta meg, sokkal inkább a rossz felépítés az egész válogatottnak arra. A világeseményre rengeteg hibát követtek el, ezért ő is sajnos sodródott ezzel az árral.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Újabb fontos szál, hogy a 70-es évek második felében hiába volt Törőcsik a pályafutása csúcsán, esélyesen volt arra, hogy külföldre szerződjön. Erre a törvények szerint csak az ország illegális elhagyásával, ahogy akkor mondták, diszidálással lett volna esélye. Pedig az 1978-as világbajnokságot követően több helyről érdeklődtek iránta, amit testvére Törőcsik Éva is megerősített.
2: Az az igazság, hogy volt egy időszak, mikor itt az Uzsoki utcai lakótelepen, ahol laktunk, egymást érték a külföldi játékos ügynökök, de az édesapám lebeszélte róla.
3: Arról szeretne esetleg mesélni, hogy az édesapjának mik voltak az indokok, amivel meggyőzte a fiát?
2: Talán két évre eltiltották volna, meg azért mi egy eléggé összetartó család voltunk, tehát az elszakadás is benne volt szerintem.
0: A kor magyar rendszere nem engedte, hogy fénykorában bárki nyugati klubhoz szerződjön. Amikor egy futballista a legjobb éveit éli, minden hónap számít. Törőcsik pedig azt látta, hogy miközben kortársai európai csapataiban építhetik pályafutásukat, előtte ezek az ajtók annak ellenére zárva maradtak, hogy egybehangzó vélemények alapján akkoriban a világ bármely csapatába befért volna. Várhiti Péter, az Újpestet akkor irányító Várhiti Pál fia is egyetért ezzel a kijelentéssel.
1: Hogyha az átlag nézőt nézem, akkor ő egy Barcelona szintű csapatba simán meg tudta volna állni a helyét, mint ahogy volt is már akkor megkeresésre. A világválogatott még többet lendített volna rajta, tehát mindenképpen a nyugati profilvilág olyan klub, amelyik vezető szerepet tölt be, mert abban ő meg tudott volna komolyodni, hiszen utána is kimentő külföldre, tehát voltak még jó időszakai, de az az igazi jó, ami akkor volt ott a baleset előtt, az nem tért már vissza neki.
0: Az akkoriban ugyancsak az Újpestet erősítő válogatott védő Dunai Háromede fia, a mások mellett Törőcsikről is könyvet író Dunai Ede szerint a korlátozások amellett, hogy a futballisták motivációját sem erősítették, a magyar futball egészére is negatív hatással voltak.
4: Hát ez nyilván, hogy óriási hátrány volt a magyar labdarúgás szempontjából is, hát az egyéni dolgokról ne is beszéljünk, tehát akár ha édesapámat vesszük alapul, 21 évesen már az angol bajnok szerette volna leigazolni, akkor a Leeds United volt. Mondhatnánk a csatárokat, akik ugye azért idézőjelben még nagyobb nevek voltak, és egész Európa akár leigazolta volna, akár szívesen Beneferire gondolok, vagy Göröstitére, és aztán persze később Törőcsik Andrisra, aki egy picit fiatalabb korosztály, de hát nem mehettek, és ez a magyar labdarúgás, ezt a mai napig érzi meg kell, hogy mondjam, mert érdemes összehasonlítani azokkal az országokkal, hát kevés van ilyen, akik a keleti blokkból, akik kiengedték nyugatra a labdarúgóikat, elsősorban Jugoszláviára gondolok, akik ezeket a sztárokat, hasonló sztárok voltak, mint nálunk. Beneferiék kiengedték, és meg lehet nézni, hogy hol tart ma a horvát labdarúgás mondjuk például.
0: Dénes Tamás sporttörténész osztja azokat a véleményeket, miszerint pályafutása csúcsán Törőcsik a világ bármely csapatába befért volna, ám a személyiségjegyei alapján már nem biztos abban, hogy sikeres is lett volna.
5: Nagyon sokan emlegetik vele kapcsolatban a flegmaságát, ami a pályán is megmutatkozott. Ennek mondjuk volt egy előnye, az, hogy a tét azért nem nyomta különösebben agyon, nem volt egy izgulós típus a mérkőzéseken. Ez biztos pozitívum. Ugyanakkor a kritizálói azt is mondják, hogy igazából a tét nem motiválta. Nagyon kevés olyan kulcsmérkőzést tudunk mondani a korszakból, amikor Törőcsik döntött, tehát igazán a kulcsmérkőzéseken, nagy tétmérkőzéseken nem mindig nyújtott olyan teljesítményt, mint amilyet reméltek tőle. Én nagyon sokat gondolkoztam, mert nekem személyesen is nagy kedvencem volt, hogy abban az esetben, hogyha egyrészt külföldre hamarabb kiengedik egy profi világba, vagy esetleg az akkori magyar sportvezetés, futballvezetés, klubvezetés szigorúbb lett volna vele, akkor mennyiben tudott volna nagyobb pályafutást befutni. Én azt hiszem, hogy az a karakter volt, akit nem nagyon lehetett kezelni. Akkor kiment az Egyesült Államokba teremfutballoznak, és azt mondták az ottani magyar játékos társai, hogy kicsit türelmet nem volt, nem várta ki azt, hogy ott be tudjon illeszkedni. Ilyen szempontból én azt mondom, hogy talán George West vagy Gascoigne a külföldi futballból, a nemzetközi labdarúgásból az a két karakter, aki az ő személyiségéhez hasonlítható. Szívesen mondanám azt, hogy a képességei alapján az akkori világ bármelyik csapatában futballozhatott volna, hogy aztán valóban ott megállta volna a helyét, ez egy következő kérdés. Egyrészt nyilván még a magyar futballban is tudunk mondani olyan példákat, hogy kiváló képességi játékos bekerült egy külföldi csapatba, hogy nem mondja Varga Zoltán például az Ajaxba, és ott ilyen vagy olyan okok miatt nem tudta megállni a helyét, nem a képességeken múlott ez. Nyilván, hogyha Törőcsik Andrásnak a stílusára gondolunk, akkor elsősorban hát az olasz futballban, a spanyol futballban tudnánk elképzelni őt, talán a német futballban, de semmiképpen nem az angolban. Az olasz futballban 1979-ben emelték fel a sorompokat, akkortól lehetett újra külföldi játékosokat szerződtetni. Ez az ő szempontjából jó ütem volt, de még fiatal játékos volt akkoriban, tehát nyilván az is befolyásolta az ő pályafutását, hogyha későn kapott itt lehetőséget a külföldi szerződésre.
0: Az MLS-től kapott büntetést végül nem kellett teljes egészében kitölteni a Törőcsiknek és Nyilasinak, ugyanis a szövetség elnöki székében a Kutas Istvánt 1978 végén váltó Szepesi György első intézkedéseként rehabilitálta a két futballistát, így mindketten pályára léptek 1979. március 28-án az NDK ellen, sőt, Törőcsik gólt is fejelt. Nem sokkal később, 1979. júniusában pályafutása újabb drámai fordulathoz érkezett. Pedig jól indult a hónap, ugyanis a június 2-án megjelenő Népsport arról számolt be, hogy Törőcsiket meghívták a világválogatottba. Mai szemmel árnyaltan fogalmazva is meglepő, hogy a Népsport aznapi szerkesztője a hírt nem tartotta arra érdemesnek, hogy a címlapon megjelenjen, így a sportlap a 7. oldal közepén egy rövid írásban számol be a meghívásról. Érdemes figyelni, hogy Törőcsik micsoda világklasszisok között kapott helyet. A listát Szegő Tibor olvassa fel.
6: Az Enzo Beárcot által összeállított világválogatott június 25-én Buenos Airesben a világbajnoki címvédő argentin válogatott ellen lép pályára. Beárcot 9 ország 15 játékosát hívta meg, köztük az újpesti Dózsa labdarúgóját, Törőcsik Andrást. A keret a következő. Kapusok: Maier, Enes Kabeli, Hellström, svéd. Hátvédek: Toninho, brazil. Kroll, holland. Kalc, Enes Kabeli. Peccei, osztrák. Gabrini, olasz. Középpályások: Zico, brazil. Neeskens, holland. Bonhof, Enes Kabeli. Asensi, spanyol. Platini, francia. Csatárok: Rossi, olasz. Bettega, olasz. Törőcsik, magyar.
0: A meghívást követően a Magyar Rádió Panoráma című műsorában Bánó András készített interjút Törőcsikkel.
7: Az igazat megvalva, Törőcsik Andrást már régen szerettem volna meghívni a hétvégi Panoráma stúdiójába. Lett is volna rá alkalom, hiszen hétről hétre zajlottak a labdarúgó NB1 eseményei, fordulói. Viszont most külön örülök annak, hogy éppen ezen a hétvégén találkozhattunk, hiszen így gratulálhatok ahhoz, hogy beválogatták a világválogatottba. Hosszú idő után először játszik magyar játékos egy ilyen csapatban. Hogyan fogadta ezt a hírt?
8: Hát mindenki, engem is váratlanul ért ez a örömhír, viszont a nagyobb örömet okozott, és a tévé híradóból tudtam meg én is.
7: Rossi, Bettega mellett játszani milyen érzés lesz?
8: Hát nem tudom, hogy az összeállítás még hogy van, egyelőre csak keretet adtak meg, de olyan nagy jó érzés lesz, és kicsit tudom, hogy el is elfogadott is leszek. De hát ezt kell majd legyőzni.
7: Én azt olvastam az újságokban, és lehet, hogy ez talán egy kicsit kényes dolog, hogy ezért a szereplését 2000 dollár tiszteletdíjár. Mit fog csinálni a pénzzel?
8: És nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz ez a hír, mert jelenleg én semmit többet nem tudok. Az egész program, hogy hogy van, mikor utazom, és mikor érkezem, mikor lesz a meccs, hogy kivel megyek, egyedül megyek, az még a jövő dolga, hogy mi lesz ezzel a pénzzel.
0: Az Újpest akkori edzőjének, Várhidi Pálnak a fia, vagyis Várhidi Péter emlékei szerint Törőcsik a világválogatottba szóló meghívás után sem éreztette a környezetével, a csapattársaival, hogy emiatt többre tartaná magát másoknál.
1: Neki nem voltak különösebb reakciói, mindenki tudta, az egy elismerés volt az ő részére. Ami az érdekessége, hogy ugye apámmal ment volna együtt, hiszen ketten voltak meghívva a világválogatottba, úgy, hogy ő, mint a szakvezetője, ugyanúgy részese lehetett volna ennek az egésznek, és sajnos ekkor történt a legnagyobb probléma, amit történhetett mind a kettőjükkel, és ezáltal ez kudarcba is hullott, de semmilyen szinten nem lehetett érezni rajta, hogy most többre tartaná magát, mint aki.
0: A sajtót és ezáltal a hazai közvélemény csak mértékkel mozgatta meg az amúgy szenzációs hír, amely érdekes módon igazából akkor kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor kiderült, Törőcsik autóbalesetet szenvedett, és emiatt nem lehet ott a világválogatott argentinai fellépésén. A Buenos Aires-i mérkőzés előtt 9 nappal a már biztos bajnok újpesti Dózsa az NB1 utolsó fordulójában gyakorlatilag tét nélküli meccset játszott Zalaegerszegen. A találkozón Törőcsik visszafogott teljesítmény nyújtott, a mérkőzés másnapján pedig a magyar távirati iroda a következő szűkszavú közleményt adta ki. Ezt Erdei Márk narrálásában hallják.
9: Szombat este Zalacsány határában a 76-os számú úton 19:30 és 20 óra között Szirtes Pál, 33 éves anyagbeszerző, budapesti lakos, személygépkocsijával a Sáros úttestről az árokba hajtott, és egy fának ütközött. A baleset következtében a gépkocsiban helyett foglaló Törőcsik András, az újpesti Dózsa és a válogatott labdarúgója súlyos sérülést szenvedett. Törőcsiket a mentők kórházba szállították. A baleset oka a vizsgálatok eddigi megállapítása szerint, hogy Szirtes Pál nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette a járművét. A rendőrség a vizsgálatot szakértők bevonásával folytatja.
10: A zalaegerszegi mérkőzésen ott volt Várhidi Péter is, aki a csapat buszán ülve utazott vissza Budapestre. Magazinunknak így idézte fel a történteket.